0: Mondja az 5. versben, hogy írd meg, mert te beszédek hívek és igazak, tehát ebből minden be fog teljesedni. És lezáródik ez a kijelentés itt a 21. fejezet 7. versében azzal, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Ugye az első vers után is említettem önöknek, hogy két utunk van az életben, vagy legyőzetni, vagy győzni. Vagy az önzés győz le bennünket, vagy Isten segítségével mi győzzük le az önzésünket és a világ önzését, ami különböző formában testesül meg és lép elénk. Hát a befejező szavak előtt egy német költő versét hallgassuk meg.
1: Paulót néha csodáért imádkozom. Még mint kisgyermek azt hittem, hogy valamikor, majd egyszer legalább átélek egy csodát. Egyet a te nagy, felfoghatatlan, titokzatos jeleid közül. Néha azért is imádkoztam, amikor magam is ínségbe jutottam, és nem tellett saját erőmből arra, hogy másoknak segítsek, tanácsot adjak és mentsek. Te nem küldtél aranyszárnyú angyalt nekem, sem álmaimba látomást, sem csodatévő kezet, hogy elcsítítsa szenvedéseimet. És gyakran úgy volt, feladok mindent. Mert nem látszott kiút, és sehol valami jó megoldás. Csak te tudod, mi tartott vissza mégis. Ha egyszer magam már gyönge voltam, valaki jött és fölemelt. Amikor úgy gondoltam, hogy többé senkit sem tudok szeretni, valaki jött és szeretetet sugárzott felé. Már tudom, ez mind a te csodád volt. Embereket küldtél hozzám, mint követeket, mint angyalokat. Nem a fény meg a hatalom csillogott útjukon, és én még azt sem tudtam, hogy akiket küldesz, keresztények-e. Köszönöm neked szeretetet, sok-sok jelét, a csodákat, amelyekre csak egy a magyarázat. Szeretsz engem, és nem hagysz el soha. Nincs számomra semmi, de semmi természetes magyarázat. Irántunk való szereteted az emberek által és az emberekben. Ez az a nagy csoda, amely a természet minden törvényénél nagyobb. A nem keresztények jelet várnak tőlünk, a szeretet jelét. Ezáltal lesz megint valóság, amit egykor a keresztényekről mondtak. Nézzétek, hogy szeretik egymást. Taníts meg bennünket a szeretetre. Hogy ma is megint azt mondja a világ, nézzétek, mekkora bennük a szeretet. Ez lenne a nagy jel. Olyan, mint egy csoda.

0: Kedves hallgatók, most már tényleg a zárszó, az utolsó Jelenések könyve 22. fejezet 13. és 17. verse közötti rész, amelyben Jézus elbúcsúzik, és itt, hogy mi is befejezzük a sorozatunkat, a bibliai látomások összefoglalását, egy valamit, ha már nem másodszor, harmadszor, de negyedszer is hadd ismételjek el. Nagyon sok ember a Jelenések könyvét nem érti, mert azt mondja, hogy ez érthetetlen. Nem ismeri olvasni, mert azt mondja, hogy ez félelmetes és titokzatos. Csak egy kérdést szoktam ilyenkor mindig feltenni. Hát ha Jelenések könyve azzal kezdődik, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszise. Jézus Krisztus mikor volt homályos, érthetetlen, titokzatos, és mikor nem lehetett érteni a szavát. Jézus nem úgy beszélt, mint a dodonai jósok, nem úgy adott proféciát, hogy azt így is meg úgy is lehessen magyarázni. A Jelenések könyve is azzal fejeződik be, hogy hozzá se tegyünk, el se vegyünk belőle, mert ez Dávidnak gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag, maga Jézus Krisztus nyilatkoztatta ki nekünk. Most ebben a sorozatban természetesen mi Jelenések könyvéből csak néhány látomást kicsippentettünk, de ha végigolvassuk Jelenések könyvét, teljesen nyilvánvaló számunkra, hogy Jézus Krisztus minden szükségletünkről gondoskodni szeretett volna. Vannak egyéni szükségleteink, megtanulni a szeretetet családban, a kis életkörülményeink között, de minden ember azért egy társadalomnak és a történelemnek a része is. Szükségünk van annak a látására is, hogy milyen erők határozzák meg a mai világot, és mitől kell óvakodnunk, és kihez kell ragaszkodnunk. Ez Jézus Krisztus mind kijelentette a számunkra. Tehát a Jelenések könyve az a Bibliának 66. utolsó irat, amiben tényleg minden benne van, ami a mai élő keresztények számára szükséges. Én azzal a reménységgel tudom befejezni ezt a látomások sorozatot, hogy bizonyára sokak figyelme felkeltődött ezek iránt a bibliai kijelentések iránt, és főleg a két nagy könyv, Dániel és Jelenések könyve iránt. Newton mondta, a híres fizikus, hogy aki Dániel könyvét nem érti, a kereszténység alapjait nem érti. Valóban így van ez, ezért nem láthatunk se szeretetet, de se igazságot és se istenismeretet még keresztények nagy tömegei között sem. De abban a pillanatban, amikor mi is elhatározzuk, hogy mi megismerjük, hogy az Isten mit mond. Mert számunkra nem csak az a fontos, hogy létezik Isten, hanem leginkább az a fontos, hogy mit mond az Isten. Akkor a mi életünkben is nagy változások fognak bekövetkezni, és talán azok életében is, akik a körülöttünk vannak. Hát ezeknek a gondolatoknak a jegyében fejeznénk be a sorozatunkat. Van még egy kis időnk, tehát egy 10 perc múlva lehet kérdéseket feltenni, de akik nem tudnak eljönni a mostani júniusi utolsó alkalomukra a Széchenyi-hegyen, külön kérem, hogy legyenek kedvesek megadni nevüket, címüket. Az őszi folytatásról mindenkit kivétel nélkül ki fogunk értesíteni. Úgyhogy a viszontlátásra, és akkor egy 10 perc szünet után elkezdjük a kérdéseket. Hát nem egészen így van ez, Marika, mert ugye, hogy a hit kitől származik, arról két nevezetes bibliai kijelentés van. Az Efézusi Levél második fejezetében azt olvassuk, hogy a hit Isten ajándéka, nem tőletek van. A Jelenések könyve harmadik fejezetében meg azt mondja Jézus, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, ugye, ami a hitnek a jelképe. Tehát a hit az egyszerre Isten ajándéka és az ember keresésének az eredménye. Tehát ez a találkozási pont. Isten mindenkinek akar önmagáról adni számtalan bizonyítékot. Elmondja, hogy miért teremtett, a törvényei alapján hogyan kormányoz, hogy a bűn világában is csak a szeretet által lehet boldog bárki ember. Ezt az Isten elmondja a Bibliában többféle módon. Na most itt az a kérdés, hogy az ember mennyire keresi az Istent, mennyire akarja megismerni az Istent. Ugye sokszor ezzel évek, évtizedek mennek el, mert ugye az emberekben akkora nagy az előítélet a Bibliával szemben, meg olyan nagy ellenérzések is vannak, mert tény az, hogy keresztény emberek meg egyházak nagyon lejáratták a Bibliát, meg ma is lejáratják. És ezért nagyon nehezen jön ez össze sokszor, hogy ez a kettő találkozzék.
1: De aki az életben egyszer azt mondja, hogy én most nem arra nézek, hogy emberek mit mondanak, vagy egyházak mit mondanak, ha én a Bibliát elkezdem olvasni, meg akarom ismerni előítélet és elfogultság nélkül, akkor a hit, ami jó esetben ebben az emberben megszületik, ez az Isten ajándéka és az ő keresésének a találkozása lesz. Tehát ez a hit. A hit az mindig Istentől származik, mert ő tette meg az első lépést, hogy mi megismerhetjük őt. A hit hallásból van. A hallás pedig Isten igéje által, mondja a Római Levél 10. fejezete. Ha Isten nem szólt volna, ha nem lenne Biblia kezünkben, honnan lenne hitünk? Mibe tudnánk belekapaszkodni? Tessék? Igen, tehát olyan másik felét honnan kapjuk? Igen, hát az a 99%, amit itt... Tehát itt is azt mondanám, hogy az az 1%, amivel mi keressük az Istent, az is az Isten késztetéseinek az eredménye. Mert sajnos a magunk erejéből, hogyan is mondta Jézus, olyanok vagyunk, mint a 100. eltévedt bárány. Legfeljebb valami bégetésre futja. Vagy olyanok vagyunk, mint a 10. drachma, amit az asszony kisepli a házát, hogy megtalálja. Lukács 15. fejezetében szól. Az ember annyira elveszett, szóval ezt nem láttuk mi, hogy befogadtuk az önzést. És az önzés annyira szét... roncsolt bennünket, hogy egyáltalán az, hogy mi keressünk, ahogy mi nagyobbra, többre vágyakozzunk, ha nem fogadjuk el az Isten lelkének a késztetését, az az 1% se jön össze. Ez igaz. Na de az Isten mindent megtesz azért, hogy mi kereső lények legyünk. Tehát az Istenen ez nem múlik. Így fejeződik be a Jelenések 22:17, hogy a lélek, a Szentlélek és a mennyasszony, ugye az igazi egyház jelképe, azt mondja, hogy jöjj! És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát a Szentlélek meg az igazi kereszténység, az mindig ugye ezt mondja az embereknek, hogy emberek, én nem erőltethetek rátok hitet vagy meggyőződést, de keressétek az Istent. Hogy Ámos próféta mondja, hogy engem keressetek és éltek. Vagy akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak, Példabeszélek 8. Vagy Máté 6-ban, hogy Jézus mondja, hogy aki kér, az mind kap, aki keres, talál, az őrgetőnek megnyitatik. De ez teljesen igaz a kérdés, hogy az az 1%, hogy én keressek, az is sokszor évekig vagy évtizedekig nem jön össze, mert az emberek el vannak foglalva a pénzzel, a hatalommal, az élvezetekkel, a létfenntartás, mit tudom én, mivel vannak elfoglalva az emberek, csak éppen a legfontosabban nincsenek elfoglalva. De ezt most nem megróvólag mondom, sajnos az önzés ezt tette, a bűn ezt tette, hogy az emberi világban minden a feje tetejére fordult. Az ember nem azt keresi, ami fontos és lényeges. Az ember kis vacak dolgok után megy, és akkora energiát beleöl, mintha a világ legnagyobb dolgai lennének. És ahogy Jézus mondta Mártának, hogy csak egy a fontos Márta. Vagy mondta a hegyi beszédben, hogy keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és minden más megadatik néktek. De mi ezt is feje tetejére állítjuk, és azt mondjuk, hogy most ez is kell, meg az is kell, meg az is, meg az is. Ha 100 dolog meg lesz, akkor majd 101-szerre majd kezembe veszem a Bibliát. Ez sajnos ez így működik az emberi világban, és ezért működésképtelen a világunk. Ugye? Hát de az az... ...kis volt hite, csak egy bizonyos határon túl kudarcot vallott a hitük. Volt nekik is hitük, csak amikor a hit nem következetes, nem mindenben Istenre támaszkodó, ha a hithez belevegyítünk emberi okoskodásokat, akkor lesz olyan a hitünk, mint a jó barátai hite. És ha a hitünkhöz nem vegyítünk bele emberi filozofálgatásokat, meg okoskodásokat, ha van merszünk azt mondani, hogy én ezt hiszem, de ezt már nem értem, de akkor is hiszek az Istenben, de nem értem, hogy miért történnek velem ezek a dolgok. Tehát Jobb azt mondta, hogy én nem tudom megmagyarázni, ami velem történik, de legalább hazug magyarázatot se adok rá. A barátok meg úgy gondolták, hogy ők meg tudják magyarázni a megmagyarázhatatlan, és egytől egyik sajnos a hazug utakba tévedtek bele. Itt erről van szó. Nem ez érthető azért, hogy... De mi nem érthető ebben? Ez egy híres jelkép, Péter első levelében fordul elő. Tehát a hit az egy mindig tisztuló, és mindig a salakok elhagyó valóság kell, hogy legyen. Na most, hogyha a hitünk nem így növekszik, hanem a hitünkbe belekeverhetünk emberi bölcselkedést, vagy más emberi tekintélyek meggyőződését, akkor olyan lesz a hit, mint amikor az aranyba rezet tesznek bele, vagy vasat, vagy nem tudom én mit. Tehát ez a barátoknak a helyzete, hogy ők is hívő, Isten hívő emberek voltak, 7 napig azok voltak, amikor csöndbe maradtak, és nem szóltak egy szót se, csak megrendülve látták, hogy Jóbot milyen csapások érték, de amikor elővették a maguk okoskodásait, nem hogy hallgattak volna, hogyha hallgattak volna, továbbra is nagyon hívő emberek maradtak volna. Igen, itt igaz a mondás. De ők elővették, hogy szerintük a Jób megcsalta a feleségét. Vagy szerintük a Jób a vagyonát valami becstelen utakon, módokon. És annyira belelovalták magukat ebbe, pedig semmi bizonyítékuk nem volt erre. Hát senki nem tudta ezt igazolni, hogy Jób megcsalta a feleségét, vagy a vagyonát becstelenül szerezte. Annyira belelovalták magukat, hogy a végén már vádolták Jobot, hogy miért nem fogadja el az ő érvelésüket. Mert hát nem érhetik ilyen csapások az igaz embert. Hát hogy ne érhetnék? Hogy Isten mit enged meg az életben, ezt ő tudja, hogy kinek mi válik a javára, meg a környezetének, és Jobot nem azért érték a csapások, mert ő hívta volna elő ezeket a szörnyűségeket, hanem teljesen méltatlanul érték, de ő akkor is kitartott az Isten mellett, és ezért dőlt meg Sátán vádja. Tehát ez azt gondolom, hogy legalábbis nagy vonalakban, amennyire itt 5 perc alatt el lehet mondani, ezért valamennyire csak érthető. Azt hiszem, hogy itt a Náhum könyve első fejezete épp erre válaszol, mert ha valaki itt a bűn világában megtanulta gyűlölni a bűnt, akkor egy olyan világban, amit az Isten teremt majd, és ahol a szeretet lesz a mindenki által elfogadott törvényt, akkor ott miért kívánna a bűnt? Tehát én ezt lélektanilag nagyon könnyen megoldható dolognak tartom, mert ha itt az önzés világában azt mondta, hogy ezt nem, hát ez a boldogtalanság oka, akkor egy olyan világban, amelyben nem lesz ilyen, akkor visszakívánna azt, amit már itt írtózott tőle. Szóval a hitbeli tapasztalatok, hogyha valaki mondjuk hitben megtapasztalja azt, hogy nem jó lopni, vagy nem jó csalni, és az egész világ megy bele a lopásba és csalásba, mint hogy hát tényleg ez a helyzet. De egy olyan világban, ahol nem azzal foglalkoznak az emberek, hogy hogyan lehet a másikat becsapni. Hát ha itt én ettől szenvedtem, akkor ott mi buzdítana arra, hogy újra kezdjem azt, amitől én már itt szenvedtem, leszámoltam, és Krisztus segítségével le is győztem. Akkor ott miért kezdeném azt újra? Na de ezért mondja az Ézsaiás könyve 26. fejezete, hogy ez a kérdés, ez jogos lenne akkor, hogyha a gonoszok is ott lennének. Mert ha kegyelmet nyerne a gonosz, nem tanulna igazságot, az élők földjén is a hamisságot nézné. Tehát Isten ezért nem adhat örök életet az önzésben élt embereknek, mert akkor az örök életben újra kezdenék az egészet. Akkor lenne 2 veszedelem. De hogyha olyan emberekből áll csak az örök élet, akik itt a földön legyőzték a bűnt, akkor mi motiválná őket arra, hogy ott újra kezdjék, amitől már itt is irtóztak, és amit már itt is legyőztek? Nem érthető ez? Vagy túl könnyed érvez? Vagy súlyosabbat várunk? Mert olyan súlyosat ne várjunk, hogy Isten senkit nem kényszerít. Isten nem, Sátánt se kényszerítette arra, hogy most forduljon vissza. Meg akarta győzni, nem sikerült. Az első emberpárt se kényszerítette, kérte tőle. Nem sikerült, nem sikerült. Na de olyan embereknél, akiknél az Isten szava megfogant, és ezek az emberek nem kívánták már itt a földön se az életüket a bűnnel megfertőzni, az mi motiválna őket arra, hogy egy tiszta, tökéletes világban, amire vágytak, hogy ott újra kezdenék azt, amitől már itt szenvedtek, és eszük ágában nem volt itt se megtenni, hát még ott, ahol erre az Isten olyan körülményeket teremt, hogy nem lesz bűn. Tehát én a Náhum könyvében ezt az igét, hogy mit koholtok az Úr ellen, tehát mert az Istennek azért kell ilyen hosszú ideig várni. Mindenki előtt mindenki kell, hogy tisztuljon. Mert ugye az Isten lezárhatta volna már a történelmünket régen, meg az ítélet is lehetne ennyi az ítélet, nem külön az igazak fölött, már 150 éve zajló ítélet, 1000 éves ítélet a gonoszok fölött, tehát ez már magában időben egy óriási nagy mennyiség, de az Isten ezért veszi a fáradtságot, mert ő neki nem probléma a bűn, mert az Isten látta már a kezdet-kezdetén, hogy a bűn jóra nem fog vezetni. Nekünk probléma a bűn, akik itt a föld életünkben, és annyit játszunk a bűnnel, tessék megfigyelni, már századszor elkövetjük, de még mindig hitegetjük magunkat, hogy ez jó. Hát iszonyatos mi az ma azért ez a bűn, nem? Hát ma az ember százszor hazudott, mondjuk már mindegyszer lelepleződött, hogy rossz, még azért száz, még megpróbálom, mint a Jákob megpróbált, hogy még egy kicsit azért beleviszek egy kis hazugságot, mert hát ha még mondjuk ez jóra fog, de nem, hát a rossz az soha jóra nem vezet, az csak az Isten tudja jóra fordítani, de nem azért, mert rossz, hanem azért, mert ő mindent jóra tud fordítani. Tehát én a Náhum könyvének ezt az igéjét tartom a perdöntőnek, hogy itt szövegszerűen kimondja a Biblia, hogy nem lesz kétszer veszedelem. Most egy veszedelmes időt élünk, egy veszedelmes történelem, de ez nem fog megismétlődni. Si? Most a halálunk pillanatában nem történik meg az ítélet, mert az ítéletnek egy szabott pillanata van, ahonnan elkezdődik, és az igazak fölött kezdődik el először. 1 Péter 4.17 szerint. Először az Isten házán kezdődik el az ítélet. 1 Péter 4.17. Utána boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, annak nem árt a második halál. Jelenések 20. Tehát a Biblia szerint az ítélet az egy folyamat. Ha valaki meghal, nyugszik a föld porába, semmi ítélet nincsen. Ezért a példák, amiket említett, azok nem jó példák, meg nem is úgy vannak benne a Bibliában. Jézus nem azt mondta a jobblatornak, hogy még ma velem leszel, hanem azt mondta, hogy bizony mondom neked ma, velem leszel. Amikor te kérted, amikor eljövök az én országomba, mert a jobblator is azt kérte, hogy Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodba. Nem most, amikor te másodszor eljössz, és hatalommal és dicsőséggel. A Lukács 16. fejezetében a gazdag ember szegény Lázár az egy farizeusi tanmese volt, Jézus azt azért idézte vissza, mert a pénzszerető farizeusokat a saját történetükkel tette lehetetlenné. Az nem a halál utáni életről szólt, mert senki nem azt kérdezte Jézustól, hogy mi van a halál után. Senki. Ezt mindenki tudta, hogy a halál után mindenki nyugszik a föld porában. Halál után nincsen az, hogy a lélek ide megy, vagy a test az ott marad, vagy hogy tisztítót, ez ilyen nincs a Bibliában. Tehát ezek a középkori mesék és babonák és hiedelmek, amelyektől az emberek frászkadtak, ugye, mind a mai napig a frász töri ki az embereket, hogyha ezekre gondolnak. A félelem, a babona kötözi meg az emberek nagy többségét, mert ugye a középkorban azt csinálták, hogy félelmet keltve akartak vallásossá tenni embereket. Ez borzalom volt. Ma is érezzük ennek a hatását, hogy olyan pokol kínjaival fenyegetődzve akarnak az emberekre hatást gyakorolni. A Biblia ilyet nem tesz. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság, mondja a Biblia. Isten félelemből nem is fogad el hitet. Meg nincs, félelemből nincs hit, az nem hit, az hiszékenység. Tehát a Bibliának az ítéletről szóló tanítása meglehetősen részletes, időbelileg is megokolt. Hát ezt... vannak kiadványok itt, amikből meg lehet ezt ismerni, és ugye a Jelenések könyvéről eddig két kötet jelent meg, ez a Jézus Krisztus apokalipszise 1 és 2, ez a 7 levél az a 7 pecsét, majd a 7 trombita szó is megjelenik, és ezek a végső események is. Szóval ezeket meg kell ismerni, én most röviden mondom, hogy az élet, halál, feltámadás menetrendje ez. Magával, Illéssel és Mózessel. De igen, de ott mondja, ugye Illésről mondja a Királyok második könyve, hogy őt Isten tüzes szekéren felvitte a mennybe. Tehát ő nem halt meg, őt az Isten innen a földről elvitte a mennybe. Még egy ilyen ember van, Énok. Mózesről pedig a Júdás levele mondja, hogy Jézus adta vissza neki az életét a halálból. Tehát az a bizonyos 24 vén, akik ott vannak a mennyben, az emberiség előrse, 24 ember ott van már a mennyben. Azok közül hármat ismerünk név szerint, Énok, Illés, Mózes. A többi 21 pedig az, akik Jézus feltámadásakor Jeruzsálemben a sírok, amikor megnyíltak, kijöttek a sírokból, bementek a városba, és Jézus magával vitte őket. Tehát ott, ha nem mondaná a Biblia, akkor meg lennénk döbbenve, hogy ott a megdicsőülés hegyén hogy jelenhet meg jobbról, balról Illés és meg Mózes. De mondja a Biblia, hogy az egyik kiket fog majd, az egyik a feltámadt igazak előképe Mózes, a másik pedig, akik élve érik meg Jézus második eljöveteit és nem halnak meg, Illés meg az ő előképük. Mind a két személy, Illés is meg Mózes is egy bizonyíték, hogy lesz feltámadás és lesz igazak elváltozása. Ez biztos, hogy lesz, mert az Isten materiálisan megmutatta. Kérem, itt van az egyik, itt van a másik, Mózes és Illés hasonlatosságára fognak feltámadni vagy elváltozni mennyei dicsőség.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Kedves gyülekezet, kedves gyerekek, mindenek előtt hozzátok szeretnék szólni egy igét olvasva és egy történetet kapcsolva ehhez az igéhez. A Zsoltárok könyvében Dávidnak van egy zsoltára, és annak egy mondata, aminek nagyon fontos tanítása van a gyermekek számára és a felnőttek számára egyaránt. Azt mondja ebben a zsoltárban Dávid, miután egy nagy-nagy hibát követett el az életében, valami olyasmit tett, amivel nagyon sok embernek bajt okozott és nehézséget. És sokáig gondolkodott azon, hogy vajon ezt elmondja, hogy ezt ő tette, vagy nem mondja el. Belássa, vagy ne lássa be, hogy ő hibázott. És ezt mondja, miután belátta. Ezt mondja, amikor vétkemet bevallottam neked, mondja a Jóistennek, és bűnömet el nem takartam, te elvetted rólam bűneimnek terhét. Azt mondja Dávid, hogy amikor végre úgy döntött, hogy nem titkolódzik tovább, és mindenek előtt a Jóistennek elmondja, hogy ezt a rosszat ő nem akarja, hogy így maradjon, ő ezt sajnálja, hogy megtette, akkor úgy érezte, mintha egy nagy terhet levettek volna a szívéről. Gyerekek, mi volt a legnagyobb súly, a legnagyobb zsák, amit valaha megpróbáltatok felemelni, vagy akár vittetek a hátatokon? Vissza tudtok rá emlékezni? Hány kiló? Hány kiló? No? 5? Volt, aki ennél többet is felemelt már? Tudjátok, hogy csak óvatosan szabad nehéz súlyokat emelni, mert ember sérvet kaphat, vagy megsérülhetnek az izmai tőle. De amikor az emberen van egy nehéz hátizsák, és úgy érzi, hogy a kirándulás közben megy, és egyre nehezebb, egyre jobban húzza a hátát, akkor emlékeztek, milyen az, amikor leül az ember, és úgy leteszi a zsákot is a háta mögött egy sziklára, vagy a padra, ahova leült, és úgy érzi, hogy lemegy a teher a válláról. Ismeritek már ezt? Majd próbáljátok ki, hogy nem veszitek le, vagy azt mondjátok a barátotoknak, egy kicsit emeld meg, jó? Egy kicsit most tartsd egy pár másodpercig, hogy érezzem, hogy milyen, hogyha nincs ott ez a súly. Ilyen az, amikor az ember kimondja, bevallja azt a Jóistennek, de persze, ha nem csak a Jóisten tud róla, akkor azoknak is, akiknek rosszat tett, és elmondja, hogy ő rosszat tett. Elmondja. Szeretnék ehhez egy történetet mondani. Amikor kisfiú voltam, nagyon zavart engem, hogy anyukám mindig kitalálja az arcomról, hogy mi van a szívemben. Apukám is. Van neveletek is ilyen? Ránéz, és azt mondja, hogy most miért vagy szomorú? Most mi bántja a szíved? Most milyen terhed van? Hogy nem tudom magamban tartani, hogy ő ne vegye észre? Nagyon zavart. Volt, hogy tükör elé álltam, és ott gyakoroltam azt, például valami rosszaságot csináltam, képzeljétek el, ez ne legyen példa nektek, hogy lehet már olyan arcot vágni, hogy ne derüljön ki. Ugyanakkor nem nézek a szemébe, és akkor úgy, hogy persze, hát semmi, de hát már fogja tudni, hát már fogja, rögtön fogja tudni, mert ismer engem, azóta ismer engem, mikor a kezébe adtak ilyen pici babának, és minden arc kifejezésemet pontosan ismer. És én gyakoroltam, képzeljétek el. És mégis mindig kiderült. Mégis mindig kiderült. Nagyon szerettem a lekvárt, és voltak finom lekvárok a spejzban. És amikor megéheztem, vagy elfogyott az édességkészletem, akkor bementem a spejzba, letekertem, megegyeztem, melyik üveg hol volt, megnéztem, hogy pontosan ugyanúgy rakjak vissza mindent, letekertem, és vettem egy kanállal belőle, aztán a másikból és a harmadikból is, és mindent ugyanúgy visszaállítottam. És amikor anyukám kérdezte, hogy most tettél valamit? Nem, hát sokáig gyakoroltam, nem tettem semmit. Azt mondja, valami van, kisfiam, engem ne akar becsapni, valami van. Magamban tudtam, hogy én ezt sokat gyakoroltam, mondtam, hogy nem, én tényleg semmit nem tettem. Azt mondta, hogy kisfiam, úgy senki nem szeret téged, ahogy én. Előttem semmit nem kell titkolni. Majd szóljál, hogyha el akarod mondani, hogy mit tettél. Én úgy mondtam, hogy szólok, de most nincs miért szólnom, nem fogok én szólni. És eltelt egy óra, eltelt két óra. És azon gondolkodtam, hogy honnan tudhatja ennyire biztosan. Most már tökéletes volt az arcom, most már nem látszik rajta. Milyen buta dolog ez, nem gyerekek? Hogy megtanulni úgy színészkedni, hogy az emberen ne látszódjon. De gondolkodtam, hogy de mégis valahonnan tudja. Honnan tudja ilyen biztosan? És akkor eltelt egy pár óra, valamiért be kellett mennem a fürdőszobába, és odaálltam a tükör elé, és rögtön tudtam, hogy nem csak hogy tudja, de még bizonyítéka is volt. Mert a ruhámon itt lekvár pöttyök voltak. És én akkor értettem meg, mert tudjátok, én akkor jöttem rá, hogy ez nem játék. Mert a Jóisten nem véletlen engedte meg, hogy még pöttyök is legyenek. Hogy ne gondoljam azt, hogyha én úgy csinálok, hogyha én megtanulok nagyon jól hazudni, akkor megoldottam ezt a kérdést. Mire bátorít minket a Zsoltáros? Mondd ki, vidd a Jóisten elé, tedd le ezt a zsákot a hátadról. És akkor oda mentem anyukámhoz, és tudjátok, olyan jó volt, hogy arra gondolok azóta is, gyerekek, hogy ő nem azt mondta, hogy de tudom, mert ott van a bizonyíték, és nem, hanem megvárta, hogy magam szemébe lelepleződjek, és addig csak annyit mondott, hogy majd, ha megbántad, gyere ide, mert senki nem szeret úgy téged, ahogy én. Persze nem igaz, mert apukám meg a testvéreim is ugyanígy szerettek, de igaz, mert azt jelenti, hogy én nagyon-nagyon szeretlek téged. Megvárta, hogy rájöjjek, és hogy magamtól igenis nem megszégyenített. Ilyen a Jóisten szeretete is, gyerekek. Nem megszégyenít, nem korhol, hogy te haszontalan gyerek, te, majd én megmondom neked, hogy gondolt, hogy engem becsapjál, nem így. Tudta, hogy rá fogok jönni, azért ő biztosította szeretetéről, hogy majd amikor rájövök, akkor vissza tudjak hozzá menni, és gondolhatjátok, hogy sírva, bánkódva elmondani azt, hogy úgy szégyellem, nem csak azt, hogy lopogattam a lekvárból, hanem azt, hogy még hazudni is meg akartam tanulni, pedig tudhatnám, hogy aki így szeret, mint te, azzal szemben felesleges hazudnom, hiszen te megbocsátasz, és magadhoz fogadsz engem. Gyerekek, én azt kívánom, hogy mindig így gondoljatok a hibáitokra. Ha valami nem sikerül, nem kell elleplezni, nem szabad el, felesleges. Azt mondja a Zsoltáros, hogy amikor a vétkünket bevalljuk és elmondjuk, akár csak a Jóistennek. Persze, ha másra vonatkozik, akkor a másiktól is bocsánatot érdemes kérni. Azt mondja, akkor azonnal igaz az, hogy te elvetted rólam bűneimnek terhét. Leteszitek azt a nagy zsákot, hogy ezt tettem, ilyen vagyok. Leteszitek azt a nagy zsákot, hogy jaj, valahogy ezt most ki kell játszanom, valahogyan ezt most úgy kell csinálnom. Ezt a zsákot nem érdemes cipelni. Ez a legnehezebb súly, amit egy ember az életben magára vehet. A jó atya pedig azt mondja, hogy gyertek én hozzám, és tegyétek le a terheteket, mert én úgy szeretlek, hogy nincs olyan bűn, nincs olyan gyengeség, amit ne bocsátanék meg nektek, jó? Megegyeztétek, gyerekek? Bevallani és letenni a terhet, mert a jó atya mindig megbocsát, és hogyha egy másik ember még esetleg nem bocsát meg, akkor is, ha azt a Jóistennek őszintén elmondhatjátok, nem biztos, hogy minden ember úgy szeret benneteket, hogy megbocsásson, de amit a Jóisten megbocsátott, az a teher le van téve. Úgy legyen, gyerekek, ne egyetek lekvárt, ha nem szabad, és lássátok be a hibátokat, és rakjátok le a terheteket a Jóisten előtt. Úgy legyen. Amen. Kedves gyülekezet, nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk el Pál apostolnak a Galatabeliekhez írott leveléből a 2. fejezet 20. versét. Pál apostolnak a Galácia beliekhez írott leveléből olvassuk az alapigénket, a 2. fejezet 20. versét. Így szól Isten igéje. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Vannak a Bibliának olyan igeversei, ez is oda tartozik, amelyekkel foglalkozni veszélyes. Több okból. Az egyik az, hogy az ember túl könnyen azt gondolja, hogy érti, miközben az igének, egyébként minden versére igaz ez valamilyen szinten, de különösen az ilyen igeversekre, amiket említettem, igaz az, hogy túl mélyek ahhoz, hogy az ember egy olvasás, két olvasás, egy év, vagy két év, vagy öt év után azt mondja, hogy ő már azt érti. Bizonyos értelemben felismerhetők ezek az igeversek, tehát különösen óvatosnak kell lenni, hogy az ember ne bízza el magát, és ne bölcselkedjék felettébb, mert akkor nem lesz tanítható a Jóistentől, hogyha nem érzi ennek szükségét. Felismerhetőek, mint például ez az igevers is, de mondanék egy másikat, ilyen például János evangélium a 3. fejezetének a 16. verse is. Borzasztó egyszerű igevers, nagyon szép igevers, rögtön megérinti az embert, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hiszen a bűnös a szöveg végére és a gondolat végére az örök élet biztos ígéretével fejezheti be a gondolatmenetet. De ezeknek az igeverseknek a felszínes, gyors megértése, azt a csalóka magabízást ültetik el az ember szívébe, hogy értem ezt az igeverset. De amikor jobban belegondol, akkor azt mondja az ember, hogy de valahogy mégsem hat rám. Mégsem tapasztalom ezt az igeverset. Az ilyen igeverseknek az is az ismertető jegyük egyébként, hogy rendkívül tömény, rendkívül sűrű a mondani való bennük. Ha megvizsgáljuk ezt a János 3.16-ot, akkor például azt láthatjuk, hogy szinte minden kulcsfogalom benne van. Úgy szerette, már második szónál járunk, nem is szerette, a tökéletes isteni szeretet. Úgy szerette Isten a világot. Nézzétek meg, itt nincsenek súlytalan szavak. Sosincsenek súlytalan szavak a Bibliában, bár nem a szóbeli ikletés tanítását hisszük a Biblia felől, hanem a gondolatit, de vannak olyan ige szakaszok, ahol egyenesen minden szónak egészen különleges súlya van. Szerette Isten világot. És nézzetek, ha megyünk tovább, a kötőszavak, a kapcsolószavak is csak a tartalmat erősítik, de minden szó nyom, minden szó üt, minden szó jelent valami mélyet, hogy egyszülött fiú. Mennyire más az, hogy a fiát adta? Azt mondja, egyszülött fiú, nem? Egyszülő, már jutnak eszünkbe egy Mózes 22, vagy másodt, annak jelentősége van. Egyszülött fiát adta. Hogyha valaki sem akárki ebben az esetben, ugye? A világot, hogyha valaki, kulcskifejezés a következő? Hisz. Az igaz ember az ő hite által él. Ószövetség, újszövetség, ugyanaz az üdvösség, ugyanaz az Isten, nincs különbség. A teológia vadhajtása, amelyik az Ószövetség Istene és az újszövetség megváltója között különbséget tesz, nem érti magát az Istent az ember, ameddig akár nem rossz szándékból ilyenfajta különbségtétel a lelkében vagy a gondolataiban van. Valaki hisz ő benne, a hitünk irányára, személyére, főszereplőire egyértelműen mutat, el ne vesszen. Egy súlyos, szomorú szó. Egy van ebből az egész igében, egy ilyen szó van benne. De reális lehetőségként. El ne vesszen, hanem örök élet. Hogy kapaszkodunk a földi életért, akár percekért, évekért, hónapokért. Szóval örök élete legyen. Ezek az igék tehát különösen mélyek, és valami hasonló igevers ez a Galata levél 2. fejezet 20. verse, és nézzük meg. Krisztussal együtt megfeszítettem. Tehát elsőre zavarba is jövünk, de Krisztus keresztje megkérdőjelezhetetlenül a Biblia legfontosabb jelképe. Ez az egyes szám első személy azonban egy olyan kérdés, hogy ezzel valamit még kezdenünk kell. De érezzük, hogy itt valami summázat, itt valami nagyon mély tanítás van. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élni? Élek pedig többé, nem én. Megjelenik a másik főszereplő, nem? Az én. De azt mondja, élek pedig többé, nem én. És hogyan folytatja? Hanem él bennem a Krisztus. Ez a legszebb pillanata az ember életének. Ezek a legszebb percei az ember életének. Él bennem a Krisztus. Ez egy tökéletes biztonságot, egy tökéletes békét ad az ember lelkének. Él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, mert hát azért még itt maradtam. Még tart valameddig, nem tudom meddig. Amely életet pedig most testben, érdekes ez az ellentmondás, hogy már valami elkezdődött belül, de eközben még a tagjaim, a fizikumom, az emberi természetem sokszor be fogja még nyújtani a maga igényeit. Sokszor fogja még jelezni azt, hogy ember vagy, akár fizikai értelemben is nyomorúságos ember vagy, betegséggel, bajjal, gyenge idegrendszerrel, nagy indulattal, stb. Lelki, fizikai értelemben élek testben, de az Isten fiában való hitben élem. Megint kulcskifejezéseknél járunk, nem hit. Isten fiában való hitben, aki hisz ő benne, aki szeretett engem. Eljutottunk eddig a szóig, ami az egész Bibliának és az Isten jellemének az egy szavas összefoglalása. Szeretett engem, és egy kicsit megvilágítsa, önmagát adta érettem. Mi ez a szeretet? A szeretet nem beszél, a szeretet nem tanít, nem szépeket mond. Önmagát adta érettem. Csodálatos ez az igevers, és méltó arra, hogy egy kicsit gondolkodjunk ezen a változáson, ami e szerint az igevers szerint hit által bármely ember szívében, a mi életünkben is megtörténik, és megtörténhet. Kétség kívül ennek az igeversnek a keretét mi adja gondolatilag? Pillancsunk az igénkre. A Krisztussal együtt megfeszítettem, és a szeretet engem is önmagát adta érettem. Krisztus keresztáldozatának a megértése, az evangélium az örömhír alapja. Krisztus keresztáldozatáról csak úgy beszélni, általában beszélni. Krisztus keresztáldozatáról szépeket mondani vagy gondolni, az nem ugyanaz, az különbözik attól, amit az apostol itt leír, amikor azt mondja, Krisztussal együtt megfeszítettem. Valami olyasmi jut erről, nyilván sok minden az ember eszébe juthat, de valami olyasmi jut erről az eszembe, mint amikor egy idős néni, emlékszem, egy bibliai előadáson megkérdezett arról, hogy most akkor János akkor a 10 parancsolat értelmében levegyem a feszületet az ajtó fölül. Hát én azt gondolom, hogy én nem tárgyat imádok, és engem az mindig arra emlékeztet, hogy az Isten hogy szeret engem, és emlékszem, nyilván beszélgettünk ennek a bibliai tanításáról is, hogy mennyire jók, vagy mennyire veszélyesek ezek a tárgyak az életünkben, de együtt jutottunk el arra a gondolatra, hogy azért egészen más, hogyha egy olyan feszületre tekintünk, ahol ott van egy, hát minden esetben tökéletlenül ábrázolt Krisztus, hiszen egyáltalán nem tudjuk elképzelni, és nem lehet visszaadni, nem csak az ő személyiségét, az ő küllemét, de azt sem, hogy hogyan élte meg ezt a kereszt áldozatot. De emlékszem, hogy azt mondtam a nénének, aki nagyon ragaszkozott a kereszthez az életében, én hirtelen nem akartam én lebeszélni erről a szokásáról, hát olvasta ő, hát érezte, hogy mi a helyes, majd meg fogja tenni a maga idejében. De annyit mondtam neki, hogy tetszik tudni, arra figyeljünk csak, hogy ha mégis valaha egy keresztre tekintünk, inkább üres keresztre tekintsünk, üres keresztre. És gondoljunk arra, hogy az a kereszt azért üres, mert az az én helyem, az az én helyem. Ne akarjuk Jézust ábrázolni, és főleg ne higgyünk a tárgyban. Én magam nem tennék ki egyébként ilyesmit. De ez az én személyes véleményem. Mert ismerem azt, hogy az ember hogyan kezd el hinni tárgyakban, szokásokban, mozdulatokban, rutinokban, és hogyan válik bálványa ártatlan dolog is az életemben. De ez más kérdés. Talán a Jóisten is erre gondolt, amikor a 10 parancsolatban ezt szabályozta. Tanácsot adott, útmutatást adott. De amikor arra gondolunk, hogy az a kereszt ott azért üres, mert az az én helyem ott. Nekem ma is az jár. Ma este is lefekvés előtt arra gondoljak, hogy hát igen, az a mondat ott, az a tekintet ott, az a döntésem amott, és azért feküdjek le békével, mert az Isten kegyelméből rendeztem azt, amit ma is emberként tettem, a természetemtől diktálva. És ma is gondoljak arra, hogy ez azért lehetséges, mert ő helyettem odaadta magát. És amikor az ember ezen gondolkodik, és ezt végig gondolja, ezt értékelve fogja mondani, hogy ott van a helyem vele együtt, és ha ő ezt tette, értem, akkor miért ne, hogy ne, persze, hogy a legtermészetesebb dolog, hogy én is azt mondom, hogy Istenem, én az akaratomat, a gondolataimat, az elképzeléseimet, a legjobb terveimet is. Vannak legjobb terveitek, testvéreim? Vannak terveitek a következő hétre? Jó terveitek? Vannak? Biztos, hogy vannak. Az Isten feladatul adta, hogy legyenek jó terveink. De hogy amikor az ember zavarba jön, mert azt látja, hogy a jó terveimbe olyan gyakran belekeveredik az én, a terv még jó is, még az embereknek is tetszik, de benne van valami abból, ami megfertőzi az egészet. Ami olyan észrevehetetlen, olyan alattomos, de megjelenik benne. Jó ügyekben is megjelenik az én, jó ügyeket, igaz dolgokat, igaz cselekedeteket, igaz mondatokat mondva is az ember visszajut, folyamatosan visszajut önmagához Krisztus nélkül. Azt mondja az apostol, egyetlen megoldás van. Minden tervemet lábaidhoz teszem. Bírált felül végig gondoltam, egyeztettem, összevetettem az igével. Azt gondolom, hogy mások és az én javamat szolgálja, de mi volt Jézus mondata a Gecsemáné kertjében? Ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Olyan jó biztonságban lenni abban, hogy te szeretsz és türelmesen kiigazítod az életemet, mert újra és újra belekeveredik az én. Újra és újra belekeveredik az én a gondolataimba, a döntéseimbe, a beszédembe, a tetteimbe. És az ember, amikor ezen töpreng és megérti azt, hogy az apostol hogyan élte ezt meg az életében, hogyan törekedett ezt folyamatosan Krisztusnak átadott életet, de ez a hétköznapi életed döntéseinek, az érzelmeinek, a gondolatainak az átadása volt. Hogy az ember ilyenkor olyan döntéseket hoz, amik fájnak, fájnak. De azt mondja, hogy szeretném letenni nálad. Annyira vágyom rá, minden úgy mutatja, hogy ez így sikerülhet. De Istenem, mivel te örök életet készítesz nekem, ezért te teljes összefüggésében látod az életemet. Teljes mélységében és tagoltságában látod a természetemet. Ezért olyan jó, hogy akkor vagyok biztonságban, ha most ezt csak elsőre fáj, de már tudom, hogy jó, hogyha leteszem a te lábad elé, és majd megkapom ajándékba ezt. Mert ahányszor mentem a magam feje után, ahányszor kerestem az emberileg jól végig gondoltat, olyan gyakran, vagy minimum nem ritkán tapasztaltam azt, hogy valahol belekeveredett az én. Krisztussal együtt megfeszítettem. Ez a legfontosabb mondat, amit egy hívő ember kimondhat tervekkel, gondolatokkal, akarattal, igével a kézben. Majd így folytatja, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez a mi egyedüli biztonságunk, amikor semmi nem marad az énből. Él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Mi a hitnek az alapja? Szeretett engem és önmagát adta érettem. Egy fiatal ember kesergett egyszer hosszan, hogy nagyon nehéz ám úgy élni az életet, hogyha téged senki nem szeret. Mondtam, hogy én ezt nem tudom elképzelni, mert én hálás vagyok a Jóistennek, hogy egész sor szerető ember vesz körül. Azt mondta, hogy látod, ez bizonyítja a Biblia tanításainak a hamisságát, mert az emberek nem egyenlő eséllyel indulnak az életben. Te hazamész és vár otthon a feleséget, felhív az édesanyád, és van egy csomó barátod. Nekem nincsenek ilyen kapcsolataim. Tehetek róla, hogy hova születtem? Tehetek róla? Úgy kesergett tovább ez a fiatal ember, annyit mondott, hogy ha valami igazi szeretettel találkoznék, az olyan sokat segítene, hogy megváltozzak. Olyan sokat segítene. Olyan sokat segítene, hogyha azt látnám, hogy valakinek én áldozatot is megérek. És ezen a ponton olyan egyszerű lett a beszélgetés. Persze nem úgy, hogy gyorsan kioktatni, de próbáltam neki valahogyan elmondani, hogy nézd, egy valaki biztos van, akinek nagyon sokat érsz. És mondta, hogy ki ez a valaki, mert szeretne azzal találkozni. Meg hogy örül, hogy én legalább meghallgatom őt. Mondom, én nem tudlak szeretni, csak meghallgatlak, és aztán kérem Istent, hogy tudjalak szeretni. De van valaki, aki feltétel nélkül szeret. Van valaki, aki az életét odaadná, érted? És úgy elgondolkodott ezen. Mondtam, nagyon egyszerűen hangzik ez, hogy Krisztus meghalt. Értem a kereszten, megérted a kereszten, de szánj erre időt, gondold ezt végig. Ő maga az Isten. Ő maga az Isten. Testvéreim, úgy elgondolkodhatunk azon is, hogy honnan tudom, hogy Krisztus áldozatát értem. Honnan tudom? Számomra a legijesztőbb gondolatok a Biblia olvasás közben olyankor jönnek, amikor elolvasom ezeket az említett igéket, ezeket az egyszerű mély igéket. És azt mondom, hogy dogmatikailag értem, teológiailag értem. Értem a gondolatot, de hidegen hagy. nem hat az akaratomra, nem csillapítja az érzelmeimet, az össze-vissza emberi érzelmeimet, nem szelidít meg, nem tesz bátorrá, ha arra van szükség. És utólag olyan érdekes arra rájönni, biztos így vagytok vele ti is, hogy az ember mindig rájön arra, hogy valamit nem adott át egészen az életéből. Nem bizonyos döntéseket emlékszem, amikor gyerekiskolában szó volt erről, és azt mondta nekünk talán, nem is tudom, Sósica néni, vagy Szilvási Kati néni volt, sok jó gyerektanítónk volt itt Zugligetben, vagy Sós Matyi bácsi volt még, aki velünk foglalkozott gyerekekként. Délbe itt jött, és azt mondta, na gyerekek, végighallgattatok egy istentiszteletet, most mindenki húzzon kabátot, elmegyünk, sétálunk egyet a tündérsziklára. Remélem, ma is vannak ilyen felnőttek a gyülekezetben, akik délután foglalkoznak a gyerekekkel. Az a jövője annak, hogy 10 év múlva is itt legyenek a gyerekek, és nem másut keressenek szeretetet, és értsék a szombatnap áldását. És amikor így elgondolkodtam ezeken a gondolatokon, hogy vajon tényleg hogyan lehet azt megvizsgálni, kérdezte a tanítónk, hogy milyen áldozatot hozná Krisztusért, és a legkedvesebb játékainkat, a legkedvesebb ruháinkat is felajánlottuk, és azt mondtuk, hogy még a foci cipőnket is odaadnánk. Azt éreztük, hogy ez a legtöbb. Azt éreztük, hogy ez a legtöbb. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, ugye? De mikor felnőttünk, akkor mi az a legtöbb, amit Krisztusnak odaadhatunk? Az, ami nekünk magunknak is a legnagyobb terhünkre van. Az az én. Mert ha Krisztussal együtt megfeszítettem, ha tényleg odaadtam magamat, akkor e szerint a gondolatmenet szerint, amit megosztanék veletek, 3 dolog biztos nem jellemez. És innen tudhatom, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, ha nem él az én, akkor azt onnan fogom észrevenni, hogy nem fáj, ha mellőznek, nem sért, ha támadnak, és nem hiányzik az emberek elismerése. Gondoljuk végig csak nagyon röviden, a hátralévő időben ezt a 3 területet. Gondoljuk végig úgy, hogy mondjuk személy szerint nekem, neked, melyik a legérzékenyebb. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj a mellőzés, nem sért a támadás, és nem hiányzik az elismerés. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Krisztus hogy viselte a mellőzést? Krisztus hogy viselte a támadást? Krisztusnak mennyire volt szüksége emberi elismerésre, megerősítésre, dicséretre? 18 évvel ezelőtt prédikáltam először erről a gondolatról, és megmondom őszintén, hogy kevés prédikációmra emlékszek, de erre emlékszem, mert ez napi küzdelem az életemben. Ez napi küzdelem. Mert ez az igevers pontosan erről szól, hogyha Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, akkor a lélek gyümölcsei itt fognak jelentkezni elsősorban, hogy az ember elveszíti azt a békétlenséget, azt a függőséget, ahogyan emberektől függünk, ahogyan véleményektől függünk, ahogyan dicséretektől és bántásoktól függünk. Akkor az ember megismerheti azt a békét, ami Jézus Krisztusban ott volt. Mert Krisztus úgy élt ezen a földön, hogy nem fájt neki a mellőzés, nem sértette a támadás, és nem hiányzott az elismerés, mert teljes hittel és szeretettel hagyatkozott a mennyei atyára. Testvéreim, hadd tegyek fel egy kérdést, mielőtt a 3 gondolattal néhány percbe foglalkoznánk. Szükségünk van erre a szabadulásra, hogy az Isten ezt véghez vigye? Valóban erről szól az a másik igevers, hogy akiket a fiú megszabadít, valósággal szabadok lesznek. Mi másról szólna? Nem azt mondta, hogy akiket a fiú megtanít sok okos tanításra, azok szabadok lesznek. Nem azt mondta, hogy akiket a fiú megtanít nagy önzetlen áldozathozatalokra, a testemet tűzre adom is. De nem értem azt a biztonságot nyújtó krisztusi jellemet, ami egyedül hozhat békességet az életemben. Akkor kiszolgáltatott maradok, a teljesítményeimmel együtt, a képességeimmel együtt, a tudásommal együtt, az élettapasztalataimmal együtt, ott maradok az énemmel. És az énem egy pillanat alatt megforgat. Egy pillanat alatt elgyengít, és elveszi a békességemet. De a Krisztussal együtt megfeszítettem. Mi volt az első? Nem fáj a mellőzés. Nem tudom, kik azok, akiknek ez problémát jelentett az elmúlt héten. Mellőznek benneteket, testvéreim? Előfordul? Előfordul? A fiatal ember számára, a fiatal egyén számára a mellőzés egy alapvető probléma, hiszen még nem bizonyított semmit az életben, ezért folyamatosan úgy érzi, hogy nem kezelik a helyén, és nem értékelik igazán. Így érzi magát az iskolában, az első munkahelyén, így érzi a családjában, ahol tehetségesebb, jobb képességű hozzátartozókkal él együtt. Úgy érzi, hogy mellőzik. Nehéz teher ez az életben? Nehéz teher ez, amikor azt mondják, hogy jó lenne, hogyha egy jó kis csapatot összeszednénk, te, és jelentkezek, hogy nem, a melletted ülőre gondoltam. Milyen érzés ez, testvéreim? Milyen érzés ez? Tegyünk fel egy másik kérdést. Krisztust mellőzték a földi szolgálata során? Mellőzték? Tudnánk arra bibliai igét mondani, kicsit nehezítsük a feladatot az Ószövetségből, hogy Krisztust mellőzték? Jézsajás könyve 53. fejezetének az első verseire emlékeztek? Felnőtt, mint egy vesszőszál. Elrejtettük az arcunkat előle. Mit akar ő? Egy mesiás nem lehet ilyen. Nem lehet ilyen egyszerű, nem lehet ilyen hétköznapi, nem lehet ilyen semmi nagy tudás nem hoz, semmi nagy szabadulás nem hoz. Nem lehet ennyire. Mi mást vártunk. És nem találkozunk Krisztussal, amikor nem értjük azt, hogy mit jelent az, hogy Krisztus a mellőzése ellenére tudta, hogy mi az ő élete, mi az ő élet útja. Nem félt a hétköznapi szürkeségtől az atyát visszatükrözni úgy, hogy nem kap nagy dicséreteket, nem kap tanítói széket a jeruzsálemi templomban. Rangot, professzori, doktori címet, egyebet nem kapott. Milyen lehetett úgy mellőzöttséget megélni, hogy ő a világegyetem ura és a teremtője? Hogy van neki identitása, önazonossága, isteni emberi természete, és hogy tudja, hogy honnan jött és hogy hová megy? És hogy teremtmények között jár, akik az élet pillanatnyi lehelete szintén függnek a teremtőtől, és eközben szerénynek lenni. És ráadásul folyamatos mellőzöttséget tapasztalni a büszke, a sámlira álló magabiztos teremtmények részéről, akik kutakodtak utána, hogy valahogy bűnt találjanak az életébe, kémeket küldtek utána. Ez már több, mint mellőzés, nem? Ez már második gondolatra is átvezet. Nyilván azt még nem tudom milyen, de idős élettapasztalattal, komoly élettapasztalattal rendelkező emberek vívódásait is ismerem, hogy milyen nehéz a mellőzöttség. De testvérem, az apostol nem beszél arról, hogy hány éves vagy, hanem arról beszél, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt mondja, hogy ha mellőznek, és úgy érzed, hogy nem a helyeden kezelnek, akkor vigyázz, és gyere Krisztushoz, mielőtt előjön az én. Mielőtt előjön az én. Csak egy példát hadd mondjak, olyan szép Elizeus példája. Annyira szeretem ezt a történetet. Elhívást kapott szolgálatra az Úrnak? Nagy elhívást kapott? Illéstől? És? Mi volt a feladata? Gyorsan felfedezték? Gyorsan kapott nagy feladatokat? A jellem biztos alapja az alázat, folyamatos rendszeres gyakorlása, a legnehezebb feladat, a legtöbb vereség ezen a területen van, nekem, nekünk embereknek. Az alázat folyamatos megélése. Mi volt az első feladata? Vizet öntött az ő mestere Illés kezeire. Mit élhetett meg Elizeus, ha én lettem volna Elizeus? Ezért kár volt engem elhívni. Ennél több hasznot hajtottam volna Izraelnek, ha az ökreimnél maradok, nem? Nem ez volt a feladata? Se egy szószék, se egy komoly 8 részes sorozat valamelyik nagyvárosban, se egy komoly feladat, se néhány gyülekezet, hogy gondozzam őket. Mit láttak bennem, ha elhívtak és nem adnak feladatot? Volt ilyen kísértése? Nem tudjuk. Ha mi voltunk Elizeus, mi lettünk volna? Lehet, hogy lett volna ilyen kísértése. De Krisztussal együtt megfeszítettem. Ezért van egy nagy mennyei menetrend. És nem foglalkozom azzal, hogy mellőznek. Mert a jellemem szempontjából az atyám tudja, hogy most erre van, pont erre van szükségem. Ezért ebből győzelmet kovácsolok az Isten segítségével. Ha Krisztussal együtt megfeszítettem, nem fáj, ha támadnak, nem fáj a sértés. Nem sért a támadás, mondtuk az előbb. Milyen, amikor támadnak benneteket? Támadtak-e az elmúlt héten bármelyikötöket? Inkább úgy kérdezném, hányszor támadtak benneteket az elmúlt héten? Hányszor kaptatok szeretetlenséget? Mikor mondják a hibáitokat? Mikor fáj jobban, ha igazat mondanak, vagy ha nem mondanak igazat? Mikor fáj jobban, amikor megkapjuk a hibáinkat így hozzánk vagdosva? Mikor fáj jobban, ha igazat mondanak, vagy ha nem mondanak igazat? Az a nyomorúságos az emberi énben, hogy mind a kettő ugyanúgy tud fájni, nem? Az a sztoikus bölcselő mondta egy görög, hogy milyen jó, hogy csak ezeket a hibáimat sorolja, és a többit még nem is ismeri. Ő legalább már logikailag előrébb járt, nem? Ő legalább azt mondta, hogy hát akkor egy fricskával válaszolok erre, mert most ezen nem teszem tönkre a békémet. Ez pozitív gondolkodás, ez is nagyon helyes egyébként, aki ezt bírja, csak aztán van egy pont, ahol ez már kevés, mert az ember ehhez nem elég erős. Ott jön az, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Ott jön az, hogy az Isten tervében ez a támadás benne van, hogy megengedi, tehát megadja hozzá az erőt, tehát nem lázadok ez ellen. Nem embereket gyűjtök magam köré, akik azt mondják, hogy persze, szegény, hát így bánnak veled, hogy, és ezeket főleg barátomnak nevezem, akik az énemet és az önsajnálatomat kiszolgálják, és az üdvösségemet veszélyeztetik, mert a Krisztussal együtt megfeszítettem. Tehát Krisztusban rejtőzöm el, nem emberek részvétében. Krisztusban rejtőzöm el, mert csak ez ad biztonságot. Akkor nem sért a támadás. Támadták Jézust. Támadták a teremtmények, a teremtőt. Egy mondatot elevenítenék fel, amikor azt mondták neki, hogy ennek a mondatnak többféle olvasata is lehet, a legegyszerűbbet vegyük, odavágták Jézusnak, hogy mi nem paráznaságból születtünk. Mit jelent ez a mondat, testvéreim? Ez sok mindent jelent ez a mondat, ugye? Röviden az, hogy nem annyira szeretlek téged. Ezt jelenti. De ennél sokkal súlyosabb a kifejező ereje ennek a mondatnak. Ez azt jelenti, hogy te beszélsz nekünk Istenről, az apádat se tudod, hogy ki volt. Ez ezt is jelenti, nem? Volt Jézusnak lehetett volna önérzete szerintetek? Lehetett volna megkísérthető ezen a ponton, ha megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan? Foglalkozhatott volna ezzel a kereszt halálra készül, vagy nekem azt mondták, hogy hát eljöttem értük feláldozni magam, kenyeret szaporítok, halottat támasztok, és nekem azt, testvéreim, mi ezred olyan munkát nem végzünk, főleg önzetlen szolgálatot, küzdjük a magunk jellemharcát, és ha valaki csúnyán néz ránk, két hétig sírunk. Ilyen az emberi idegrendszer. Ilyen az emberi én, nem? Nem azért mondom, hogy bántsuk magunkat. Senki ne essen kétségbe, mert én is ilyen vagyok. De fogadjuk el az evangélium által felajánlott lehetőséget. Krisztussal együtt megfeszítettem. Van kihez menned? A bántással, a sértéssel együtt. Akár jogos, akár jogtalan. Ahogyan mondta az egyik kedves családtagom, édesanyám, hogy kisfiam, a bántás az a legjobban a javadat szolgálja az életben. Ha csak ne keményítsen meg. De az Isten segítségével. Mert gondold el, ha nem mond igazat, akkor mély háborogsz. Azért, mert azt mondja. Hát azonnantól az ő baja, hogy ő nem mond igazat. De ha nem igaz, akkor sose háborodj fel. Ha igaz, akkor pedig köszönd meg neki, hogy felhívta a figyelmedet egy hibádra. Hát haragudni azért, ami nem igaz, vagy haragudni azért, ami javadra van. Hát az atya tervében benne van, hogy ma téged bántás fog érni. De az atya tervében benne van az erő ehhez, hogy ezt el tud hordozni. És hogy ahogy a mellőzés, úgy a bántás is győztesként hozzon ki, nem téged, hanem él bennem a Krisztus. Hogy megismerd a közösséget Krisztusra. Nem te győztél, mert legyőzöd a bántást, és nem foglalkozol vele, aztán azt mondod, na én már ezt is legyőztem, már el is estél. Nem te győzöl, de él bennem a Krisztus. És ekkor békéd lesz, és ez mind ajándék, ajándék, ajándék. Kegyelemből, hitáltal. De fogadd el, mert az Isten nagyon szeret, és ez az ő legértékesebb ajándéka. Ha nem élek én, hanem él bennem a Krisztus. Tudtok olyan példát mondani a Bibliából bizonyosan, és ez egy különösen tanulságos pont lehet a gondolatmenetünkben, amikor egy embert joggal bántottak, még azután is, hogy már Isten és emberek előtt őszintén rendezte azt, és mégsem kelt ki magából, hogy még mindig bántják. Mikor gondolkodunk ezen, hogy sért a támadás, akkor ennek ugye nagyon sokféle esete van. Mondtuk azt, hogy nem igaz, de mondják, mondtuk azt, hogy igaz, de mondják. Szeretnék egészen a végéig eljutni. Krisztus egy ponton túl nem követhető, hiszen neki ilyen a harmadik esete nem volt, hogy tényleg elkövetett valamit, és megbánta, és bántották. Ehhez más bibliai szereplőt kell keresni, viszont a mi életünkben gyakori lehet. Gyakori lehet. Hogy még mindig megkapom, pedig megtettem már mindent, amit emberileg lehet. És lehet ilyenkor is békénk? Az Ószövetségben emlékeztek Dávid menekülésére Jeruzsálemből? Emlékeztek, hogy mit kapott ő az egyik szolgájától? Sémei, miket mondott rá? Álnok és vérszopó ember vagy. Messziről mondta, kiabált rá, mert nyilván félt, tehát sajnálni való az az állapot, amiben vagyunk, amikor sémeik vagyunk, amikor nem vagyunk egyenesek, őszinték, de mondunk dolgokat, amikor nem mentjük a másikat, hanem áztatjuk. Ezt tette Sémei, nem? Mondta. Mit mondott erre a fővezér? Azt mondta, hát uram, hát hadd menjek már el, hát egyet csapok, csak megígérem, csak egyet. Nem fog fájni, nem tartsok el, csak hadd zavar már ez a kiabálós ember. Mit mondott erre Dávid? Miért bántotta őt Sémei testvérei? Miért bántotta? Okkal bántotta? Emberileg nézve elévülő volt az, amit Dávid tett? Ismerjük az ő bűnét, ugye? És mit mondott erre Dávid? Megdöbbentő. Mennyire sérthetetlen volt, miközben majd meg szakadt a lelke a fia miatt, az ország miatt. De ezekben a pillanatokban tudta, hogy a legjobban el kell rejtőznie az atya közelében. Mit mondott erre? Hagyd őt, igazat beszél. Micsoda mondat volt ez, nem? Micsoda békesség, micsoda erő, és az, hogy ne bántsad. A védelmére kélt annak az embernek, aki ezeket mondta. Milyen lelki magaslat van abban az emberben, aki megismeri, milyen jó az a biztonság, az a békesség, amit akkor ismerünk meg, amikor Krisztussal együtt megfeszítettünk, élünk pedig többé nem él. És amikor megvannak ezek a tapasztalatok, és jó az Isten közelébe lenni, akkor még mindig ott van a harmadik terület. Nem fáj a mellőzés, mondtuk, nem sért a támadás, és ott van a harmadik, nem hiányzik az, elismerés. És ha az első kettőben nem estünk el, akkor a harmadikban biztos, hogy el fogunk esni. Biztos. Pont azért, mert mire kimondjuk, hogy az első kettőben én most nem estem el, addigra már vállon veregettem magam, mert hiányzott az, hogy visszacsatolják azt, hogy én egy nagyszerű, ügyes apa, férj, prédikátor, akármi, akárki vagyok. Gondolkodjunk el ezen, testvéreim, mert az egyik legfájóbb, legmegfoghatóbb pontunk. Fiatalon azért, idősen azért, nem? Hiányzik az elismerés. Emlékszem, amikor küszködtem ezzel a kérdéssel 94-ben, 95-ben, és kerestem a helyemet, és úgy voltam vele, hogy milyen jó azoknak a társaimnak, akik bizalmat kapnak, milyen jó azoknak a társaimnak, akiknek támaszuk van, milyen jó azoknak, és nyomorult módon Istenről levéve a tekintetemet. Azon gondolkodtam lelkész hallgatóként, hogy én nem tudok olyan okos lenni, nem tudok olyan ötös vizsgákat tenni, nem tudok olyan bátran szólni. Nekem görcsben van a gyomrom, ha mikrofon elé kell állni. Én volt olyan alkalom, testvéreim, hogy le kellett ülnöm prédikáció közben, mert úgy leízadtam az izgalomtól, hogy nem tudtam folytatni a beszédet. Hozott egy testvér egy banánt, megettem, és utána felálltam, és valahogy befejeztem. Szerintetek erre szükségem volt? Szerintem még sokszor szükségem lesz ilyesmire. Az a jó, hogy van, aki ezt pontosan számolja, hogy hányszor van még szükségem erre. Ő az én mennyei atyám, a ti mennyei atyátok. Nem csodálatos az, hogy a jó Isten hogyan tanítja, hogyan teszi örök életre alkalmassá a nyomorult, büszke embert? Hogyan tanítja meg arra, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, akkor nem hiányzik az elismerés. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy isszuk egymás biztató tekintetét. kapaszkodunk egymás megerősítő szavába. Nem baj ez önmagában, hiszen szoktuk mondani a gyereknevelésnek másod, hogy nyilván legyenek visszajelzések, tehát legyen bátorítás, tehát legyen igazítás, incsfegy buzdíts, ugye? Olvastuk Titushoz itt levélben, ez a helyén van. De amikor én függőségbe kerülök ezektől a visszajelzésektől, amikor az én lelki békémet ez biztosítja, ez adja meg, hogy na akkor most elismerés, most akkor elismerés, most, testvéreim, akkor valamit félreértek, mert a normális emberi testvéri kommunikációnak része az, hogy hordozzuk egymást, és igazítjuk, és bátorítjuk egymást. Ezt maga az Atya akarja nekünk megtanítani, aki Jézus Krisztus úgy mutatott be az életében, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tanácsol is, és fedd is minket. Tehát ez rendben van. De magunkat vizsgáljuk meg, amikor hiányzik. Amikor úgy érzem, hogy jó lett volna, amikor úgy érzem, hogy jó lesne, amikor úgy érzem, hogy enélkül engem nem szeretnek, mert nekem nem mondják azt, hogy bezzeg a másiknak. Mondják, testvérem, amikor nem tudok együtt örülni a másik örömével, és a másik sikere, hogy a másikat megdicsérik bennem, felveti a gondolatot, hogy nem jár azért az annyira neki, bezzeg engem, nem dicsértek meg. Együtt örülni az örülővel, mondja az igazi szerető jellemről, ugye a korintusi levélben a szeretet himnusza. Hányszor bukunk meg ezen a vizsgán? Az apostol pedig ugyanazt a gyógymódot ajánlja nekünk. Krisztussal együtt megfeszítettem. Emberektől dicsőséget nem nyerek, olvassuk a Bibliában. Nincs rá szükségem, illetve ha szükségem van, akkor szaladok Krisztushoz, mert ez az a pont, ahol annak idején a fényhordozó Isten munkatársa elesett a mennyben, és odáig zuhant, hogy lázadás szított az életadó teremtő Atya ellen, és Krisztus helyére törekedett, mert nagyobb akart lenni annál, amit az Isten jelenleg adott neki. Több akart, nagyobb elismertséggel, fölibük hágok a magas felhőknek, hasonlatos leszek a magasságoshoz. Amikor elkezdjük magunkat egymáshoz méregetni, amikor nem örülünk a másik örömének és győzelmének, amikor a másik sikere nem azt váltja ki belőlünk, hogy elsőként megyek oda megölelni, gratulálni. Persze annyit, hogy hála az Istennek, és ő fogja tovább a te kezed és vezessen tovább. Amikor rászűkülünk a magunk személyiségének a sérüléseire, sértettségére, mellőzöttségére, akkor jön az evangélium, és azt mondja, menj Krisztushoz, hogy boldog lehess. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, és még mindig sértenek, és meldőznek, és dicsérnek. Főleg az utóbbitől óvakodjál. Akkor én tudom, hogy van valaki, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem, és minden napomnak, minden mellőzöttsége, minden sértése és minden dicsérete benne van az ő mennyei tervében, hogy azokat Krisztuson keresztül vegyem el, és a javamat szolgálják, és ne a káromat. Azt kívánom, testvéreim, hogy Krisztusnak ezt a nagyon is személyes munkálkodását kérjük, keressük, ismerjük fel az életünkben, és adjon nekünk olyan békességet és olyan biztonságot, ami szemben a földi békével és biztonsággal valóban harmonikussá, széppé tud bennünket tenni, és nem ijesztővé. A jó Atya adjon ezen az úton nekünk erőt, mert kemény harcok állnak előttünk még mindannyiunk életében. Úgy legyen. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el közösen a 215-ösének első három verszakát. 215-ös ének első három verszakát.

0: Aki megteheti, azzal leborulva imádkozunk, hogy többiek legyenek szívesek állva.
1: Mennyei Atyánk, a Te fiad Jézus Krisztus nevében jövünk Te hozzád, és köszönjük a lehetőséget, amit általa készítettél nekünk. Köszönjük az utat, hogy Te készítetted ezt, és nem nekünk kellett valahogyan a magunk erejére támaszkodva hozzád eljutni, hanem hű főpapunk van Krisztus személyében, aki közben jár értünk, és képviseli a mi imáinkat. A mi mai kéréseink is erről szólnak, jó Atyánk, hogy fogadd el azt, hogy mi emberileg nem tudunk ígéretet tenni arra, hogy jók leszünk, még ha szándékosan nem is akarjuk a rosszat, bár ez sem igaz sokszor. Mert van annak valami íze, amikor megengedjük az önsajnálatot vagy az indulatot magunkban. De jó Atyánk, látod, hogy mennyit nyomorgunk utána ezektől, és nem tudunk szabadulni. Vezess bennünket őszinte belátásra. Segítsél nekünk megtanulni, bejárni a Te színed elé Krisztus által, és a mi életünknek a küzdelmeit sokkal nagyobb mértékben letenni Te előtted. Nem megvárni, amíg a nagy bajok összegyűlnek a sok kicsiből, hanem folyamatosan élni a hitnek azt az egyszerű gyermeki életét, ahogyan beléd kapaszkodhatunk, mint Atyánkba. Így gyógyítsd a mi gondolatainkat, érzelmeinket, akaratunkat, hogy aztán szép legyen a beszéd és a tett is. Jó Atyánk, annyira szégyeljük, hogy egész életünkben ugyanezekkel a kérésekkel kell eléd jönnünk, de szeretnénk azt megtanulni a Te lelked által, hogy ezek mindig konkrét, egyenes és őszinte kérések legyenek. Ezért vezess minket, és ezért taníts minket a Te igédből és Krisztus életéből különösképpen. Mutass rá a mi gyengeségeinkre, ne kímélj minket, és tedd meg azt, hogyan eddig is megtetted. Persze, ha nem kérnénk akkor is, csak szeretnénk különösképpen felhatalmazni arra, hogy beavatkozz, és a Te megtisztító munkádat végezd értünk. Ez a mi döntésünk Te mellettet. Te már rég döntöttél a mi oldalunkon, de szeretnénk mi is megtanulni a Te gyermekeid lenni, még sokkal eredményesebben, még sokkal inkább megtapasztalva a Te ajándék békédet, a Te ajándék tiszta ruhádat, amit ránk készítesz, ránk szabsz. Maradj velünk, és a jövő hétnek is a napjaiban a mellőzéseket, bántásokat, a dicséreteket is segíts úgy kezelni, hogy az az üdvösségünket szolgálja, és ne az önépítésünket. Jézus nevében kérjük, taníts erre minket, és köszönjük a Te türelmedet, hogy nem mondasz le rólunk, mert szeretsz minket. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi kérésünket. Amen.
0: Távozás előtt a 215-ös ének negyedik versszakát énekeljük el, tehát a megkezdett ének negyedik versszakát.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

0: Ismételten sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a mai témánk a kovásztalan kenyerek ünnepe lesz. Engedjék meg, hogy felolvassam a Bibliából az ide vonatkozó ige szakaszt, amelyik bemutatja a kovásztalan kenyerek ünnepét. Mózes 3. könyve 23. fejezetéből a 4-től a 8-ig terjedő verseket így olvasom. Ezek az Úrnak ünnepei, szent gyülekezések napjai, amelyekre szabott idejükben kell összegyülekeznetek. Az első hónapban, a hónapnak 14-én estennem az Úrnak páskája. E hónapnak 15. napján pedig az Úr kovásztalan kenyerének ünnepe. 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret. Az első napon szent gyülekezéstek legyen, semmi robota munkát ne végezzetek. 7 napon át pedig tűzáldozatot áldozatok az Úrnak, és a 7. napon szent gyülekezéstek is legyen. Semmi robota munkát ne végezzetek. Engedjék meg, hogy bemutassam az ünnepkörön, hogy hol is helyezkedik el tehát a kovásztalan kenyerek ünnepe.
1: A szabad ünnepkörei között található, így is írja a Biblia, hogy az első ünnep legyen ez. A hónapok elseje, bár a 3. hónapban található, de pontossága miatt nevezik, hogy az első ünnep volt. 14-én volt a páska ünnepe, amiről az elmúlt alkalommal hallhattunk előadást, és 15-ével kezdődött egy hosszabb zarándok ünnep, amire minden izraelita elment északról, délről, és megkeresték Jeruzsálemet, a templomot, ahol részt vettek az ünnepi szertartásokon. Egy kötelező ünnep volt, amire mindenki elment. Még 2 zarándok ünnep található a bibliai ünnepek sorozatában, a pünkösd ünnepe, illetve a nagy engesztelési nap után következő sátoros ünnep. Most tehát egy 7 napig tartó ünnep sorozattal foglalkozunk, és ez lesz a kovásztalan kenyeret ünnepe. Minek a jelképe a kovásztalan kenyeret ünnepe? Figyeljük meg abban az ige szakaszban, amit az imént felolvastam. Arról olvastam, hogy szabott idejű ünnepnek kellett legyen a páska is, és a kovásztalan kenyerek ünnepe is. Azt jelenti, hogy szabott idejű, hogy pontosan meghatározott időpontban kellett elkezdődjön a hónapnak, ennek a hónapnak, Abib hónapnak. A 14-én volt a páska, és 15-én kezdődött el a kovásztalan kenyerek ünnepe. Bármilyen napra eshetett az ünnep, mindenképpen ekkor kellett elkezdődnie. Hogyan kapcsolódik a kovásztalan kenyerek ünnepe a páskához? Ahogyan láttuk az ünnepkörön, hogy rögtön a második ünnep volt a kovásztalan kenyerek ünnepe, a páska után szorosan következő ünnep. Vajon mi ennek a jelentősége? A páska ünnepe magának a szabadulásnak az ünnepe, a bűnből szabadulásnak az ünnepe, amit mi már így is nevezhetünk a megtérésnek az ünnepe. Mi következik a hívő keresztény életnek egy második lépcsőfokaként? A megtérést mi követi? A megtérést követi az a hosszabb folyamat, amit úgy is nevezünk, hogy növekedés. A Szentírás ilyen hasonlatot is használ, növekedés Krisztusban. Vagy Krisztushoz hasonlóvá válás folyamatának is nevezi ezt. Más helyen azt mondja, a törvény betöltése, vagy hit általi megigazulás. De nevezhetjük így is, és azt hiszem ez a legelterjedtebb, legismeretesebb, hogy ez a megszentelődés folyamata. Ugyanakkor az ünnepkör szerint pedig ez a kovásztalanságra eljutás folyamata. Nézzük is meg, hogy minek a jelképe a kovász a Bibliában. Korintusbeliekhez írt első levél 5. fejezetében, a 6-tól a 8-ig terjedő versekben beazonosítja a Biblia Minek a jelképe a kovász? A 6. verstől, tehát a korintusbeliekhez írt első levél, 5. fejezetében a 6. verstől olvasom föl az azonosítást. Avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát meghoshatja? Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Mit is jelképez tehát ez? A 8. verset ismét felolvasom, kiemelném, hogy be tudjuk azonosítani, minek a jelképe a kovász. Így hangzik ez az ige vers, azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával. A Biblia azonosítása szerint tehát a kovász, a rosszaság és a gonoszság jelképe, a bűn jelképe, ami a régi kovász az, ami életünkben. És mi az, amivel kell ünnepelnünk, ami helyes az ünneplésben? A tisztaság és igazság kovásztalansága. Vagyis abban már nem találtatik a kovász, a bűn, ami a tisztaság és az igazság. Hogyan lehet megtisztulni a kovásztól? Ez lehet a következő kérdésünk. Egyáltalán lehetséges-e megtisztulni, megszabadulni a bűntől, amit a Biblia így nevez, hogy a bűn a törvény áthágása, az Isten szeretett törvényének az áthágása. A János első levele 3. fejezetének 4. verse alapján. Lehetséges-e szabadulni ettől a kovásztól? Bizonyára tapasztaltunk már ilyet, hallottunk róla, hogy vannak, akik le tudnak szokni a dohányzásról. Vagy olyan esetről is hallhattunk, amikor valaki leszokott az alkoholról, megszabadult az alkoholbetegségtől, és ahogy Cseri Kálmán mondja, hogy egy konyakos medgyet sem eszünk meg a bombomban, tehát egy teljes szabadulás, létezik ilyen. De vajon le lehet-e szoknunk a hazudozásról? Vagy el lehet-e hagyni az irítséget? Vagy ki tudjuk-e tisztítani a magunk életéből, önmagunk erejéből a féltékenységet? Meg tudunk-e szabadulni ezektől? A Biblia azt mondja, semmi kovász ne találtassék a te házadban. Tehát a Biblia arra tanít, hogy szükséges a teljes szabadulás ezektől, a bűnkovászától. De hogyan, mi módon lehetséges ez? Erre ad választ a Bibliának egy csodálatos része, amit így is neveznek a Tituszhoz írt 2. fejezetében, hogy kis evangélium, jó hír, ami a szabadulásnak egy csodálatos örömüzenete. Ezt a részt is keressük meg a Bibliában, tehát a Tituszhoz írt levél 2. fejezetének a 11-től a 14-ig terjedő verseit. Így olvasom tehát ezt az ige szakaszt. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világon. Várván a ma boldog reménységet, a nagy Istennek és a megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kiváltképpen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Egy csodálatos ige szakasz, amivel azt hiszem, hogy érdemes bővebben is foglalkoznunk, és szeretném is, hogyha egy picit több időt szánnánk erre az ige szakaszra. Azt olvassuk, hogy bemutatja, mi az Isten része a szabadításban, a bűntől szabadításban. Így olvassuk a 11. és a 14. versben, hogy az Isten része az volt, hogy megjelent az ő üdvözítő kegyelme. Mit is jelent ez, hogy megjelent az ő üdvözítő kegyelme? Ki az, aki megjelent és üdvözíteni kívánta az embert? Jézus Krisztus volt az, aki az ember üdvösségéért megjelent, és váltságot adott értünk, helyettes áldozatunká lett. Erről szól a 14. vers eleje is, aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól. De nem fejeződik be itt ez az ige vers, hanem egy másik fontos dologra is felhívja a figyelmet. Az Isten nem fejezte be a megváltás munkáját ott, hogy megjelent, és nem fejezte be ott a megváltás munkáját, a bűntől szabadítás munkáját, hogy önmagát adta mi érettünk, hanem még ennél többet is tett. Figyeljük meg ennek a 14. versnek a második részét. Így olvasom az egész verset, és közben kiemelem a második részt. Aki önmagát adta mi érettünk, hogy megváltson minket minden hamisságtól, és tisztítson önmagának kivált készen való népet, jó cselekedetekre igyekezőt. Az Isten nem fejezte tehát be ott az ő üdvözítő munkáját, hogy megváltotta az embert a páskában, hanem további munkát is végez az emberért, egy folyamatot, ami pedig a tisztítás, a tisztogatás folyamata, amikor a belsőnkből kitisztítja fokról fokra a bűnt. A bűnkovászát. Most, hogy az Isten részéről egy pár szót váltottunk, nézzük meg, hogy mi az ember része. Mert nem elégséges az, hogy az Isten munkálkodjék, ő igényli, igenis igényli a mi segítségünket, igényli a mi együttműködésünket. Nézzük meg, hogy mi az ember része a 12. versben. Tehát megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen igazán és szentüléljünk a jelen való világon. Milyen jó, hogy itt van az igevers végén, hogy a jelen való világon, mert könnyen hihetnénk, hogy hát ilyen nem lehetséges. De a Biblia arra tanít, igen, lehetséges a jelen való világon. Szükséges, hogy így éljünk. És mire tanít, mire nevel minket az Isten? Hogy képesek vagyunk az ő segítségével megtagadni magunkban a hitetlenséget, a bizalmatlanságot, és megtagadni a világi kívánságokat is. Természetesen nem a magunk erejéből, hanem éppen azért is említettem az elején azt a részt, ahol az Isten munkájáról van szó, csak is az ő segítségével lehetséges ez. Ezután tenném fel azt a mindannyiunkban bizonyára megfogalmazódó kérdést, hogyha ez valóban lehetséges, akkor miért tapasztaljuk mégis azt, hogy mi megpróbálunk győzni, mi megpróbáljuk a világi kívánságokat legyőzni magunkban, mi megpróbálunk az Istennel járni, és mégis elbukunk. És mégis azt tapasztaljuk, hogy előfordulnak az életünkben olyan bűnök, amiket már elhagytunk, ismételesünk. Miért lehetséges ez, és van-e egyáltalán ebből kiút? A Biblia jól ismeri ezt a küzdelmet, ezt a harcot, amit mindannyian folytatunk. Nemes harcnak, vagy küzdelemnek is nevezi, nemes küzdelemnek. Erről szól a Rómabeliekhez írt levél 7. és 8. fejezete. Erről szól Mikeás könyve 7. fejezete, és a 37. Zsoltár, de nagyon sok helyen találunk erre a Bibliában tanítást. Ha megengedik, egy személyes példát is elmondanék. Amikor megismertem a Jóistent, akkor nagyon küzdöttem egy olyan bűnnel, amit azt hittem, hogy soha nem fogok tudni tőle megszabadulni. És a Jóisten segítségével úgy tapasztaltam, hogy sikerült és győztem felette. És egy nagyon rövid idő telt csak el, amikor ugyanabba a bűnbe belezuhantam. És éppen abban az időben Mikás könyvét olvastam, és nekem rengeteget jelentett ez az igehely. A Mikás könyve 7. fejezetében, ahol ezt mondja az írás, hogy ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert még ha a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom, és kivezet engem az ő világosságára. Nagyon sokat jelentett ez a szabadítás örömüzenete, hogy igen, ha el is estem, az Isten ki tud vezetni, ki tud emelni abból. És azt hiszem, hogy ezzel a tapasztalattal, ha még nem is találkoztak, de találkozni fognak mindannyian. Tehát nem befejezett a megváltás műve a megtéréssel, hanem még bizony előfordulnak visszaesések, ismét ugyanabba a gödörbe belezuhanunk, de innen is van szabadulás. Egy másik példával szeretném megvilágítani itt a megtérés és újjászületés folyamatát, és utána pedig a bűntől való teljes szabadulás folyamatát, a megszentelődést. Ez is egy nagyon egyszerű példa lesz. Ha egy ember óvatlan, és beleesik egy mély gödörbe, olyan mélybe, amiből maga nem tud kimászni, akkor szüksége van arra, hogy legyen valaki, aki jön, és egy kötelet nyújtson le, vagy egy rudat, aminek a segítségével kiemelheti onnét őt. Hát ezzel szemléltetném azt az esetet, amikor az Isten jön és szabadít, és ki akar emelni a gödör mélyéről bennünket, ez a megtérés, hogyha mi megragadjuk ezt a kötelet, és kiemelhet ezáltal bennünket a bűnből. A másik folyamat pedig, hogyha egy összezúzott, egy sok sebtől vérzett ember az, akit kihúztak így a gödör mélyéről, akinek minden része csupa seb, és kimentették ugyan a gödörből, de ha itt magára hagyják, akkor elvérzik, vagy bármi súlyosabb probléma is előjöhet az életében. Az Isten itt is ott van, és mint gyógyító áll az ember mellett, és fokról fokra gyógyítgatja. Először a nagyobb sebeket, amik gyorsabban ellátásra szorulnak, később pedig az egyre apróbbakat is, a kisebb fittamokat is helyre teszi, és gyógyítja, kijavítja. Ez egy folyamat. Ez egy hosszabb folyamat. Viszont az Isten részéről szóltam, de az ember része is itt van. Hogyha lenyújtják ebbe a bizonyos gödörbe azt a mentőkötelet, mi is az ember feladata? Az ember része az, hogy megragadja azt a kötelet, hogy ki tudják húzni onnan. Tehát az ember része is ott van a megtérésnél. És mi a része a megszentelődésben? Ahhoz, hogy az orvos meg tudja gyógyítani, orvosok is látom vannak közöttünk, és mindannyian tudjuk is, hogy így van, hogy a betegnek együtt kell működnie az orvossal, különben nem tudja meggyógyítani. Ha a beteg nem kész arra, hogy együtt működjön az orvossal, maga is beteg marad. De ha elfogadja a segítséget igényli, akkor meg tudja gyógyítani őt. Tehát ez a megszentelődés folyamata, és ez az, amit az Isten végez a fokozatos gyógyításban. A Bibliából egy olyan példát szeretnék említeni, ami szintén arról tesz tanúságot, hogy bizony van elesés a megtérés után. Egy nagyon igaz ember példáját szeretném említeni, aki egy önmagával őszintén küzdő ember volt. A Biblia erről számos helyen tesz tanúságot, így is nevezi őt a Szentírás, hogy Isten szíve szerint való király. Azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy kiről lehet szó, Dávid példáját említeném. Hogyan jött be ennek az Isten szíve szerint való királynak az életébe a bűn? Hogyan hatolt be az ő életébe? Egy nagyon-nagyon pici dolgon csúszott el az élete. Sok csatában részt vett, sok küzdelmet folytatott, főleg önmagával. De az egyik napon úgy gondolta, hogy most már egy kicsit pihennie kell, és visszavonul. Fölkelt délben, és meglátta Betsabét, és vétkezett, Ezután pedig egy hihetetlenül gyors folyamat játszódott le az életében, ami roham léptekben a mélypontig vetette őt vissza. Először elcsábította Betsabét, majd Orhul meggyilkoltatta a férjét, Uriást, hogy az övé lehessen Betsabé, és beleélhessen. Mit mondhatunk erre? Mélységbe került? Nagy mélységbe. Van-e ebből a hihetetlenül nagy mélységből kiút? Hogyan talált kiutat innen az Isten, és hogyan talált kiutat innen Dávid? Dávid a bűne után együtt élt már Betsabéval, eltelt egy hét, és nem történt semmi, egy hónap, és még mindig nem történt feddés. Egy év után megjelent nála Nátán próféta, és elmondott egy történetet egy kis bárányról, akit nagyon szeretett az ő szegény gazdája, a keblén aludt, és szeretettel vette körül, olyan volt, mint a saját lánya számára. De a gazdag ember, akinek sok báránya, sok juha volt, megirigyelte tőle, és amikor látta, hogy egy vendég érkezik hozzá, akkor azt vette el, azt ölte meg, főzte meg, és azzal kínálta meg a vendégét, ami a szegény egyetlen báránykája volt. Dávid ekkor, mikor ezt a történetet hallotta, felcsattant, hogy négy annyit adjon helyébe, aki ilyet cselekedett. És ekkor így olvassuk a Pátriárkák és Próféták című könyvben, hogy Nátán próféta az égre mutatott, és azt mondta, te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki elvetted annak az egyetlen egyét, és te neked kell majd négy annyit adnod helyébe. Itt látunk, hogy mikor felismerte Dávid az ő bűnösségét, megrendült az ő bűnösségén, akkor mit cselekedett? Az 51. Zsoltárban olvassuk el Dávidnak a bűnbánati Zsoltárát. Mit cselekedett ez az ember, amikor azt tapasztalta, hogy ő az, aki az Isten ellen egy súlyos bűnt követett el? Először olvassuk el az 51. Zsoltárnak az első 6 versét, és figyeljük meg, hogy mit cselekedett Dávid a bűne tudatára ébredve. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára, mikor ő hozzáment Nátán a próféta, minek utána Betsabéval vétkezett. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen mos ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet. Mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te szemeid előtt, hogy igaz légy beszédedben, és tiszta ítéletedben. Jól láthatjuk ebből az ige szakaszból, hogy Dávid egyáltalán nem mentegette a bűnét. Nem is mutogatott Betsabéra, hogy ő tehet róla, mint ahogy a Biblia elején olvassuk, hogy volt, aki a társára mutatott, hogy ő az, aki miatt én is ettem arról a fáról. Nem mentegette, nem hárította a bűnt, hanem a maga teljes mélységében látta azt, és teljes szívéből bánta a bűnét. Így olvassuk az 5. versben, ismerem az én bűnömet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Teljes mélységében látta a bűnt, és szembefordult vele. Figyeljük meg azt is, hogy mégis, mikor fölismerte a bűnt, nem maradt egy önmarcangolásban. Milyen hajlamos arra az ember, hogyha megtapasztalja a maga életébe, hogy valami bűnt követett el, akkor önmagát bántja, gyötri, marcangolja és tépi. Ehelyett Dávid mit cselekedett? Kereste a kiutat. A Zsoltárnak egy másik részéből, a 9. versből a 15. verséig így olvasom föl azt az ige szakaszt, ahol már a kiútkeresésről olvashatunk. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vígasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Ebből a kicsit hosszabb ige szakaszból szeretnék kiemelni három fontos dolgot, ami a kiútra mutat, hogyha bűnbe is esünk, hogyha el is bukunk, akkor milyen kiút vezet ebből. Legelőször a 9. verset figyeljük meg. Így hangzik itt a Zsoltár. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Talán itt meg is állnék. Mi is az az izsóp, amivel megtisztíthat az Isten? Az elmúlt alkalommal Víg Ágnes említette azt, hogy izsópot mártottak vérbe, és azzal kenték meg az ajtó félfát, amikor az öldöklő angyal jött, és elpusztította azokat, ahol nem volt megkenve az ajtófélfa, vagyis ahol ezt a hitbeli cselekedetet nem követték el, hogy megölték a páska bárányt, és megkenték fel az ajtófélfát, és bíztak az Isten segítségében, hogy majd ő megtartja őket. Ugyanakkor az izsóp volt az, amit abba a vérbe is bele kellett mártani a templom szertartásuk szerint, ami a megölt bárány vére volt, és a kárpit felé kellett hinteni vele, ami jelképezte azt, hogy áthárítják a bűnt a kárpit mögött levő fríj ládára, amiben a 10 parancsolat volt, tehát hogy az Isten maga veszi magára a bűnt, ezt jelképezte. Itt tehát, amikor arról olvasunk, hogy Dávid kéri, hogy tisztíts meg engem izsóppal, azt kéri, hogy a bűnét hárítsa át az Isten, vegye magára, és őtőle pedig adja meg ezt a tisztulást. Mennyire nagy ez a tisztulás, figyeljük meg, azt mondja, hogy mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Micsoda fehérség az, ami még a hónál is fehérebb. De erről szól a Zsoltár, hogy teljes tisztulást tud adni az Isten az ő szabadítása által. Ez tehát a megtérés, és ez a megtérés újra és újra előfordul az ember életébe, újra és újra az Istenhez tér. A másik fontos része ennek az ige szakasznak, hogy még valami olyasmit kér az Istentől, ami egészen különleges a 12. versben, ezt mondja, tiszta szívet teremts bennem. Az Istennek a teremtő hatalmát hívja segítségül. Nem kevesebbre van szükség a bűntől szabadításnál, mint a teremtő hatalomra, ami az Istené. És a második kérés, a kérés második része pedig így hangzik, és az erős lelket újítsd meg bennem. Mi lehet ez az erős lélek, ami megújul az emberben? Vagy mi az a 13. versben, ahol szintén említi, hogy ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem, itt már be is azonosítottuk. Tehát az erős lélek maga a szent lélek. A szent lélek segítségével lehetséges a bűnből való teljes. Bankó Zsuzsának a Boldogság törvénye, vagy Bibliai etika című könyvéből egy rövid részletet szeretnék felolvasni, miben is áll a Szentléleknek a munkája, amikor az embert a megszentelődés folyamatában a bűnéből tisztogatja. A 169. oldalról olvasnék egy rövid részletet. Az, hogy miképpen öldökölhetjük meg a test cselekedeteit a lélek által, az ige így világítja meg előttünk. Isten munkája bennünk mind az akarást, mind a cselekvést az ő jókedvéből. Itt tehát idézi a Filippi beliekhez írt levél 2. fejezetének 13. versét. Tehát Isten az, aki munkája bennünk az akarást is, és a véghez vitelt is. Ezután elmondja ez a szakasz azt, hogy hogyan történik ez a munkálás, És azt mondja, hogy a Szentlélek először mindig az akarást munkálja bennünk, ami azt jelenti, hogy világosságot és késztető ösztönzéseket ad nekünk a jó melletti döntéshez. Tehát erről olvastam, hogy a Szentlélek teszi azt, hogy világosságot ad, rámutat a bűnre, amit itt Nátán próféta cselekedett a Szentlélek által, hogy rámutat a bűnre, és nem áll meg itt, hogy rámutat a bűnre, hanem ő még ösztönzést is ad, hogy szabadulni akarjunk ettől a bűntől. Ez tehát az, amikor munkálja az akarást és a véghezítelt. De egy nagyon érdekes részre hívja fel még itt ez a könyv a figyelmet. Ezt mondja, az első lépés után a Szentlélek nem munkálkodik magasabb szinten bennünk, addig, amíg be nem várja személyes döntésünket. Nagyon érdekes ez, hogy a Szentlélek úgy munkálkodik, hogy mindig megvárja, hogy mit válaszolunk az ő segítségére. És csak akkor lép tovább, hogyha mi igennel válaszolunk, hogy igényeljük azt, hogy ő segítsen. És hogyha mi nem igényeljük, akkor ő tapintatosan visszahúzódik. Viszont hogyha mi megragadjuk az ő segítségét, ha megragadjuk azt a mentőkötelet, és igényeljük a szabadítást, akkor ő tovább munkálkodik egészen addig, míg a bűn útja helyett, ami olyan, mint egy kanyon az ember életében, egy bejáratott út, míg azt eltörli, és bejáratott útként a jellembe írja az Isten törvényét. És az lesz már a megszokott út, és a hamis út, az pedig eltöröltetik. Még ilyenkor is van kisiklás, amikor rossz útra térünk, de erről szólt a Dávid Zsoltár, hogy akkor mi a teendő, hogy az Istenhez menjünk, és kérjük az ő szabadítását teljes őszinteséggel. A harmadik rész, amit szeretnék kiemelni ebből a Zsoltárból, az 51. Zsoltárból, ez pedig a 15. versben így olvasható. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Úgy találom, hogy a Zsoltárnak ez egy csúcsa. Eddig kérte azt, hogy tisztítsa meg őt, vagyis a megtérés folyamatát indítsa el az életében, a bűnnel szembefordítást. Ezután kéri, hogy teremtsen benne új szívet, újítsa meg az Istennel való kapcsolatát a Szentlélek segítsége által, és ezután pedig még tovább lép, kéri azt, hogy az engedelmességet is adja meg az ő életében a Szentlélek segítségével, de nem áll meg még itt sem. A folyamat csak akkor teljes, ha eljut erre a csúcsra is, amit a 15. versben olvastam, hogy másoknak is szeretné ezt a bizonyságot elmondani, ahogyan ő megszabadult, annak a bizonyságát. Dávid egy király volt, és ha egy király vétkezik, ha egy király bűnt követel, akkor természetes, hogy az alattvalói figyelik az ő életét, és az ő bűnét is látják. Elég csak egy amerikai esetre gondolnunk, ami a közeljövőben történt. Hogyha ilyesmit tapasztalnak az emberek, akkor úgy gondolják, ha a király megteheti, megtehetem én is. De Dávid éppen mert ismeri az emberi természetet, hogy vagy életillata életre, vagy halálillata halálra az, ahogyan cselekszik, ezért Zsoltárban örökítette meg azt, ami az ő bűnbánati Zsoltára. És ezeket a Zsoltárokat nem is felolvasták, hanem elénekelték az Isten tiszteletek alkalmával is, de nem csak itt, hanem elénekelték a Zsoltárokat akkor is, amikor egybe gyülekeztek a főurak, és Zsoltárokat énekelve dicsőítették az Istent. Elég csak arra gondolnunk, hogy Jézus, amikor az olajfák hegyére ment, és onnan elindult a küzdelme után, ő is Zsoltárokat énekelt, és azzal bátorította a körülötte levőket. De a Zsoltárnak, az éneknek más szerepe is van, ahogyan olvastuk itt, tehát bizonyságtevő ereje van, tanítja a bűnösöket arra, hogy hogyan lehet szabadulni a bűnből. És azt hiszem, hogy nekünk is egy nagyon szép tanítást adott itt a 51. Zsoltár által Dávid. A kiútra, hogy hogyan lehet megszabadulni a vétek a bűnkovászától. A megszentelődés folyamatára utal tehát ez a 7 napig tartó ünnepségsorozat, és ez alatt a 7 nap alatt tűzáldozatot kellett bemutatni, ahogyan ezt az alapigénkben Mózes 3. könyvében olvastuk. A 7 a teljesség száma a Szentírásban mindenkor, ami az egész élet folyamatnak a jelképe, tehát egy hosszantartó, kitartó küzdelmet kíván. A tűz áldozat bemutatásának is jelentősége volt, ahogyan olvastuk, hogy tűzáldozattal kellett 7 napon át az Isten elé menni, a tűznek is jelképes értelme van a Szentírásban, a tűz a megtisztítás, a megtisztulásnak a jelképe. A 7. napon pedig munkaszüneti napot tartottak, így mondanánk mi fogalomtárunk szerint. Az első és 7. nap munkaszüneti nap volt, közben pedig fél ünnepnek számított a közbeeső néhány nap, amikor az asszonyok főzhettek, de egyébként semmiféle munkát nem lehetett végezni, kenyérkereső munkát, de a főzés az megengedett volt. Viszont a 7. napon, ezen a munkaszüneti napon ismét összegyülekeztek, ez Nisán 21-ére esett, és ekkor egy nagy öröm ünnep zárta le ezt a zarándok ünnepet. Jelképezte ez azt, hogy a 7. napra virradóra keltek át a vörös tengeren, és akkor történt meg a teljes szabadulás, látták, hogy az üldözőiket elnyelik a habok, ők pedig kiszabadultak Mózes vezetésével az ellenség kezeiből, az üldöző egyiptomi fáraó kezéből. Tehát egy szabadulás ünnep jelképe is volt, a teljes szabadulásé, ami megnyitotta az életüket Kánaán felé, a szabadulás országa felé. De jelképezi ez, ahogyan most már beazonosítottuk a hívő életnek is a beteljesedését. Mózes 2. könyvének 15. versében, 15. fejezetében olvashatjuk azt a dicsőítő éneket, amit ekkor énekelt a nép, Miriam és Mózes vezetésével, dobokkal kísérve, és ugyanez, mint egy párhuzamosa, elhangzik Jelenések könyve 15. fejezetében is. Tehát a Biblia elején és a Biblia végén ugyanez a Zsoltár, ez a himnikus ének ismétlődik meg. Itt Jelenések könyve 15. fejezetében azt olvassuk, hogy egy üvegtenger partján áll egy nagy sokaság, és ott az üvegtenger partján éneklik Mózesnek az énekét, a szabadulás Zsoltárát. Ez az üvegtenger úgy néz ki, mintha tűz lángjai csapnának fel belőle, mintha tűzzel elegyített lenne. És hogyha már tudjuk, hogy minek a jelképe a tűz, hogy az a próbák, a küzdelmek, a nehézségek jelképe, a megtisztulás, megtisztítás jelképe, akkor tudjuk, hogy kik lehetnek azok, akik a tópartján állnak. Ők azok, akik győztek az életükben a kovász, a bűn felett, akik megszabadultak a bűntől az Isten segítségével. Ők azok, akik a bárány jegyeseivé lettek a keresztségben, és ők a bárány menyasszonya. A 7. nap az első zarándok ünnepnek a záró alkalma volt, ami a hívő élet diadalára mutat. És előre mutat a bárány mennyegzőire is, aminek egy másik nagyon szép dicsérő éneke található Jelenések könyve 19. fejezetében. Ez is a címe ennek a rövid szakasznak, hogy a bárány mennyegzője. Lapozzunk tehát befejezésül Jelenések könyve 19. fejezetéhez, és nézzük meg, vessünk egy pillantást arra, hogy milyen is ez a bárány mennyegzője.
2: Kik vannak jelen? A bárány menyegzőjén, elnézésekkel.
1: Jelenések könyve 19. fejezetében a hatodik verstől a kilencedikig terjedő verseket olvasnám fel. És hallám, mint nagy sokaság szavát, és mint egy sok vizek zúgását, és mint egy erős mennydörgések szavát mondvám. Alleluja! Mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány mennyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcs, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. És mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány mennyegzőinek vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. János tehát a látnok látja azt a dicsőítő tábort, akik a bárány mennyegzőjére hivatalosak. És kéri is tőle Isten, hogy pontosan jegyezzen le mindent, amit látott és hallott, mert ezek az Istennek igaz beszédei. Kik vannak jelen ezen az ünnepen? Kik vannak ott ezen a mennyegzőn? Arról olvasunk, hogy itt van a bárány. A bárány Jézus Krisztus. De itt vannak az angyalok is nagy sokasággal, és dicsőítik az Istent. Rajtuk kívül azonban még valaki itt van. Ő pedig a vőlegénynek a menyasszonya. Ki lehet ez a menyasszony? A menyasszony, az asszony a Biblia jelkép világában a hívő embereknek a jelképe. Azok, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Nagyon érdekesek ezek a jelképek, mert bemutatja azt, hogy a bárány már réges-régen elkészült a mennyegzőre. De valaki még váratja magát. Valaki még készülődik. Milyen igaz ez a világi életünkben is, hogy ki az, akit a leghosszabb ideig kell öltöztetgetni, cicomázni, készíteni, hogy elkészüljön a mennyegzőre. Hát a mennyasszony az, akit legkésőbb tudnak csak bevezetni, mert olyan hosszú ideig tart még a haját, a ruháját, készítik.

0: Milyen ruhába öltözött fel a menyasszony? Nagyon érdekes ez a jelkép, hogy a menyasszony nem tudott volna felöltözni, ha nem kapott volna ruhát. Így olvasom a 8. versben, és adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba. Talán itt meg is állnék. Arról olvasunk tehát, hogy szükség, hogy adassék számára a ruha. Ő magától nem tudta volna felvenni ezt a ruhát. Minek a jelképe a fehér ruha, a megtisztított ruha? Ez az igevers azonosítja be ezt is a 2. részében, mert a fehér gyolcs a szentek igazságos cselekedetei. Fehér gyolcsot, tiszta ragyogó ruhát, igaz cselekedeteket magától nem tud felvenni az ember, szükség, hogy adasson néki. És ezt teszi meg a bárány, felöltözteti, adja a fehér ruhát, megtisztítja, és olyan jellemruhába öltözteti az embert, amelyik méltó arra, hogy menyasszonyként álljon ki benne. Azt olvastuk tehát, hogy minden készen van itt a menyegzőm, elkészült most már a bárány is, elkészült a menyasszony is, és dicsőítő énekben örvendeznek az angyalseregek is. Ez az Isten igaz beszéde, hogy lesz teljes elkészülés, lesz teljes szabadulás, és szívemből kívánom, hogy mindannyian elkészüljünk, átéljük ezt, és a megszentelődés folyamata után győztesként állhassunk ott, a bárány mennyegzőjén, fehér gyorsba öltözötten. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Köszöntök mindenkit a mai előadásunkon, melynek címe a kimondott szavak ereje. Még kint is vannak, majd bejönnek. A múltkor arról volt, hogy az Isten és magunkat is hogyan tudjuk igazából megismerni, és az Isten hogyan változtat meg minket. Most még arról lesz szó, hogy a szavak, amelyeket mi kimondunk, amelyeket ugye mindig használunk, amelyre sokszor nem is figyelünk, annak milyen ereje van. Ugye ebben a mai világban, valakinek zajlába az ajtót legyen szíves, mert engem zavar, hogy hátul zajonganak. Igen, majd bejönnek akarnak. Szóval ebben a mai világban a beszéd az csak úgy hömpölyög, ömlik. Ugye, akármit bekapcsolom, mindenütt beszélnek. Mindenütt szól a rádió, szól a televízió, ha más nem szól a Walkman az emberek fülébe, vagy a fülhallgató. Szóval a szó az ömlik. Ugye mióta internetet is feltalálták, állandóan vagy olvashatjuk, vagy hallhatjuk, de rengeteg a szó a beszéd. És azt aztán mindjárt érezzük, hogy viszont hogy sokszor mennyi a beszédnek be a sallang, mennyi az üres beszéd, aminek semmi tartalma nincs, mennyi a közhely, mennyi a durvaság, vagy a csúnya, ostoba beszéd. De a maga az, hogy az emberek beszélnek, és egyre többet beszélnek, azon hihetetlen módon felerősödött. Mindenkinek van véleménye, mindenki mondja magáét, mindenki nyilatkozik, már most már mindenütt meg lehet szólalni, szóval rengeteg a beszéd, de hol tanulnak az emberek beszélni? Azt gondoljuk, hogy a beszéd, hát mindenki megtanul beszélni valahogyan, ugye hát általában az ember, a legtöbb ember ugye úgy születik, hogy lassan megtanul beszélni, ha csak nem valamilyen ok miatt néma marudja, mert majd betegség folytán. És ugye mindenki azt gondolja, hogy hát ő tud beszélni. Ugye, az emberek úgy gondolkoznak, de azért, ha jól meggondoljuk, a beszéd egyrészt tudomány, másrészt, ahogy a haladásunk is mondja, a szavaknak ereje van. Szóval kimondott gondolatoknak mindig hatása van. Akár mi foglalkozunk vele, akár nem. És ha jól megnézzük, a környezetünkben, vagy egyáltalán elgondolkozunk rajta, a beszédünkkel hihetetlen módon tudunk embereket befolyásolni, elvenni a jókedvüket, vagy éppen jókedvet deríteni. Ugye én is most csinálnék itt egy tesztet, és azt mondanám önöknek, hogy itt mindenki milyen értelmes, és milyen okos, és milyen jól figyelnek. Akkor az emberekben rögtön az az érzés támad, hogy egy kicsit jövő büszke, hogy tényleg hát milyen értelmes vagyok, milyen okos vagyok, milyen jó, hogy itt vagyok. Ugye? Elég, ha csak ennyit mond az ember. De mondjuk azt mondanám, hogy önöket mindenki olyan ostoba. Akkor rögtön, de az, csak most elnézést, hogy ilyen szélsőséges vagyok, csak azt akarom érzékeltetni, hogy rögtön a szavakkal kiváltok másikban valamit. Mintha belészúrnék. Érdekes, mintha a szó beindítana az emberben valamilyen folyamatot. Ugye, rögtön érzések keletkeznek bennünk, rögtön gondolatok, rögtön választra is ingerelnek, vagy valami irányba befolyásolni tudom. Ugye, attól függ az ember hogyan. Ugye sokszor a mindennapi életben beszélünk össze-vissza, elnézést, és nem is foglalkozunk, hogy kit hogyan sértünk, vagy bántunk, vagy egyáltalán mit mondunk a másikról, hogy annak aztán milyen következménye lesznek a későbbi életben, vagy a másik ember életében. Ugye talán mindannyian vagyunk úgy, hogy az életben hallottunk kimondott szavakat, amelyek mondjuk meghatározták aztán a további életünket, hogy aztán merre tovább. Hogy mondott olyat a tanárunk, vagy munkatársunk, vagy a szüleink, olyasmit megjegyeztünk, amely a gondolkodásunkat, az életfelfogásunkat is befolyásolhatta. Lehet, hogy mi akkor nem is tudtuk, csak később felnőtt fejjel visszagondolunk tényleg. Hát ugye szoktunk, hogy anyukám mindig azt mondta, ugye szoktunk ilyet mondani, hogy apám mindig azt mondta. De mikor mondta, akkor ezt nem tudottuk magunkban, csak később, mikor felnőttek lettünk. Szóval ennek van hatása. Ugye van a példabeszédekben egy nagyon szép kifejezés arra, hogy egy tanácsadja az ember, hogyan használja a nyelvét. Ugye a példabeszédek könyve 18. fejezet 21. versében így olvashatjuk, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ugye egy fajsúlyos kijelentés, nem? Mind az élet, és mind a halál. Gondolunk mi erre? Eszünkbe nem jut szerintem. Hogy mind az élet, és mind a halál. És azt mondja, aki azzal hogyan él, vagy hogyan használja, úgy eszi a gyümölcsét. Ugye hányszor úgy mondjuk visszaszívnánk, amit mondtunk? Hányszor tennénk meg nem történt, hogy olyan butaságot beszéltem? Ugye az ember sokszor resteli magát, hogy ez hogy jött ki a számon, meg se gondoltam. Ugye? És az ember sokszor a kimondott szavak miatt
néha egy életen át szégyenkezik, hogy miket mondtam én, ha láttam volna magamat. Ugye? Az ember megresteli magát a beszédje miatt. Van még pár jó tanács, amit szeretnék így bevezetésképpen felolvasni a Bibliából, a Prédikátor könyvéből. Azt mondja, hogy ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólna Isten előtt, mert az Isten a mennyben van, te pedig a földön, azért a te beszéded kevés legyen. Ugye azt mondtam, most beszélnek az emberek, ugye? Rengeteget. Azt mondja, ne gyorsalkodjál a te száddal. Ugye azt mondja, az Isten a mennyben van, azt akarom, hogy az Isten mennyben van, ő lát téged, te pedig itt a földön vagy. Úgyhogy a kettő közti különbséget tartsd tisztelő, és tudd, hogy az Isten mindig figyel, és gondold meg, hogy mit mondasz ki. Azt mondja, kevés legyen. Ugye a régi emberek kevesebbet beszéltek szerintem, nem? Többet hallgattak. Most az emberek többet beszélnek, és kevesebbet hallgatnak. Én emlékszem, hogy nem beszéltek ennyit az emberek. A régi parasztámra olyan, hogy régi filmeken látunk, ilyen tőmondatokba szoktak megszólalni. Mondanak, hogy az koppan. Annak súlya van. Nem? Most csak beszélnek, és várjuk ki, hogy most mi lesz a vége ennek, vagy elvesztik a lényeg a beszédben, annyi sok a beszéd. Ugye, ha emberek találkoznak, akkor miről szoktak beszélgetni? Hát, mikor, miről, ugye? Van panaszkodás, elégedetlenség, pegykálkodás, az indulat, ugye? Hát néha van öröm is azért, ugye valakinek a családban itt egy gyerek születik, vagy valamilyen tényleg jó dolog érte, akkor azt is örömmel mondja, de azt tapasztaljuk, ugye, főleg itt Magyarországon, nem tudom külföldön, hogyan van, hogy az emberek állandóan ez a fajta elégedetlenség, ez a fajta indulat, ez a fajta háborgás, a dű, a méreg, az indulat, az szinte úgy kiömlik az ember, mint a vizet, mikor kiöntik, és az emberek öntik egymásra. Ugye gondoljunk bele, hogy állítólag keresztény Magyarországon élünk, ugye, nem közeledik a karácsony, ugye nem sokára, és mégis azt tapasztaljuk, hogy az emberek a szavaikkal, a beszédükkel egy abszolút hitetlenséget árulnak el. Ugye amikor elégedetlenség van, meg zugolódás van, meg sokszor az emberekben az a gyűlölet van, akkor nem az látszik, hogy az Istenben feltétlen bizalom van. Amellett, hogy karácsony vagy elmegyek a templomba, és talán imádkozom is az Istenhez. Nem azt látjuk, hogy keresztény emberekben az igazi, mély bizalom van az Istenben, hogy én rábízom az én életemet, és nem azon zugolódok, hogy most éppen milyen kibántott meg, vagy milyen problémám van. Sajnos ez nem szokott megnyilvánulni. Pedig azt mondja a Dávid a Zsoltárokban, hogy jobb az Úrban bízni, mint embernekben reménykedni. De mit szoktak az emberek csinálni? Tovább olvasom. Azt mondja, jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Az emberek emberekben bíznak, meg a főemberek kicsodák. Hát ugye a magas politikusok, nem tudom mikbe, hogy majd valaki az én életemet majd jobbá teszi, ad nekem munkát, meg ezt ad nekem, meg azt ad nekem, mert az a dolga. És azt mondja a Dávid, hogy de jobb az Úrban bízni. Jobb. Nyilván azért mondja, mert ezt ő valamikor megtapasztaltam. Szóval nem csak úgy, ugye, hogy nagyon okosokat mondja meg, hogy neki is ugye járjon a szája. Azért mondja, mert ez neki élettapasztalata volt. Hát aki ismeri a Bibliából Dávidnak az életét, akkor tudjuk, hogy hát neki volt tapasztalata az Istennel. És megértette azt, hogy tényleg jobb az Úrban bízni, mint emberekben vagy főemberekben reménykedni, rájuk helyezni az életüket. Viszont van két olyan dolog az emberek életében, meg a mi világunkban is, amit amellett, hogy nagyon vallásos kezd lenne a világ, és hogy egyre inkább szorgalmazzák a vallásosságot mind az iskolákban, mind az emberek között a hétköznapokban. Érdekes dolog, hogy két dologról nekem az a meglátásom, hogy szinte már jóformán szó sem esik, csak ilyen, hogy mondjam, hát ilyen elméleti szinten. Sokszor csak közhelyszerűen, mert kötelesség. Szinte majdnem azt mondanám, hogy szintén ünnepekre tolódik ez a két dolog. Húsvétra, meg karácsonyra, na meg esetleg a búcsukra. És ez a két dolog, amit én úgy látom, hogy amiről viszont keveset beszélnek az emberek, mert mindenről sokat beszélnek, ez pedig a bűn, amit nem vallanak be az emberek, és a másik a bűn, amit nem bocsájtanak meg. Erről mikor beszélnek az emberek? Amit nem vallanak be. Mikor hallunk miatt, hogy
igen, el kellene gondolkoznunk, hogy milyen gyűlölettel viseltetni mi más emberek iránt. Milyen indulat van bennem, mert a másik rosszul szólt nekem. Hogy én is az emberek között mozgom, és tudom, hogy hihetetlen mértékű gyűlölet, indulat, harag van az emberekben, és úgy áramlik kifele, és egyszer az egyik munkatársammal beszélgettünk, és olyan fura volt, mondja neki, nem is én mondtam neki, hanem a másik munkatársam, hogy figyelj csak, hát az bűn, ha a másikról rosszat mondasz, vagy gondolsz. Azt mondja, az bűn. Meg volt rajta döbbenve. Ő nem is gondolta, hogy ha valaki rosszat mondok, az, hát azzal ő nem ártott neki, úgy gondolta. Tehát ugye azt mondtuk, hogy az elárásunk címe a kimondott szavak ereje. Lehet, hogy közvetlenül nem ártott neki, de közvetetten igen, mert rossz hírét kelti. És ugye leértékel a másik ember szemében. Szóval ez a két dolog, hogy az emberek keveset beszélnek arról, hogy ők mit követnek el. És ezt hogyan rendezik. Vagy mennyire hajlandók embereknek megbocsájtani. Hallunk ilyet, hogy meg kell bocsájtani? Na most nem ilyen szinten, hogy hát kitűztünk egy napot, ugye, és akkor most megbocsájtunk, mert most mit tudom én, olyan nap van. Hát ez nem nap kérdése, ez nem olyan, mint ennyis a nőnap, hogy ugyan a nőnap, akkor most virágot veszek, mert van feleségem. Ugye ez is humoros, megjegyzem, mert az nem kell nekem várni egy évet, hogy virágot vegyek a feleségemnek. Megmondják, hogy ekkor kell, mert ha szeretem, akkor ezt nem jut, akkor veszek neki. De arra várni kell, hogy ugye kérdezem a munkatársamat, hogy mondom, hogy neki, hogy te figyelj, mikor ezt a sok mindent, amit itt összeholtál, hogy mikor fogod meggyógyulni. Én nem járok gyógyulni, azt már 10 éve nem voltam. Hát mondom, a papnak túlórázni kellene, hogy most lejön előtte. Én nem megyek, azt mondja. Vagy elmennek ugye karácsonytájá. Hát de most akkor ők hordozzák magukban azokat a dolgokat egy évig, vagy egy fél évig? Értjük? Nem is beszélnek róla? Nem is akarják rendezni? Nem is foglalkoznak vele? Nekem az a meglátásom, hogy mivel az emberek ebben nem foglalkoznak, ez nagyon, nagyon sok bajnak a gyökere. Azért gondoljunk bele egy közösségben, ahol nincsen megbocsájtás, ahol nincs bocsánatkérés, az a közösség az akár egy ország, akár egy család, akár egy nagyobb közösség, az tud ő békességben működni és lenni. Hát ugye láthatjuk Magyarországon, nem? Szóval, de két ember között is lehet kapcsolat rendezett, hogyha én a szívemben a másikkal neheztelés hordozok? Kizárt dolog. Ugye az ember nagyon jó színész, és el tudja játszani azt, hogy nem haragszom rád. Azt el tudja játszani. De valójában megtartja a távolságot, és esetleg másnak elmondja azt, amit a másiknak kellett volna. Ugye? Nem, nincs meg az a igazi megbocsátás. Meg fogok arról szólni, hogy mit is jelent igazán megbocsátani, és mit jelent bocsánatot kérni a másiktól.

0: Amikor az emberek mondjuk bűnt követnek el, mondjuk én is, ha valami rosszat csinálok, hogy elkövetnek, vagy önök is valamit elkövetnek, mi az első reakció? Bennünk, de hogyha rámutatnak, hogy na figyelj, Zsolt, ez most nem volt helyes. Rámutattok, hogy hát azért ezt nem kellett volna. Mit szoktunk csinálni? Ugye, eleve az agyunk valahogy úgy működik, hogy körülbelül 5 másodpercet 100 kifogást tudnánk felszólni, hogy azt miért követtük el. Ugye? Csak úgy dől belőlünk. Én emlékszem, amikor még nem ismertem annyira mélyen a Bibliát, csak ismerkedtem vele, és akkor megsértettek. Volt, hogy egy fél napig eljátszottam az agyamban azzal, hogy én most miért nem vagyok bűnös, és a másik meg miért olyan. És úgy jöttek a kifogások, hogy öröm volt magamnak hallgatni. Hogy magamat fel tudtam menteni. A végén én teljesen magam tisztára mostam, és a másik volt a gazember. És az volt a szomorú, hogy már bántott, de valahogy akkor is, mint a gondolatok, itt tolakodtak a fejembe. Mindig eszembe jutott, hogy már negén, és akkor negén, de én ő meg úgy. Ugye, és jön belőlünk. Nem kell gondolkozni rajta. Ez furcsa, hogy nem kell gondolkozni rajta. Ugye, hogyha az emberben rámutatnak, akkor jön a mentegetőzés, a magyarázkodás, sokszor hazugság, mellett agadjuk, ugye? Indulatba jövünk, akkor ugye sokszor vannak emberek, akik rámutatnak, dübe jönnek, és akkor visszaborítják ránk. És akkor mutogatnak, hogy hát te is, ugye? Mint hogyha ő elkövetne valamit, meg én is, ha ő is vagy én is elkövettem, akkor az ő hibája az kisebb lenne. Ugye, hát most ő is hazudik, és én is hazudok, hát az ő hazugsága az enyém, mert nem kisebbíti. Szóval nem azt adok kifogásra, hogy hát ő is olyan volt, akkor nekem is lehet, ugye? Szóval az emberben ez a fajta reakció, ez a természetünkben van, nem tudunk mit csinálni. Ez jön. Ez csak egyféleképpen lehet megoldani, ezt majd a végén erről szóltétek. Van egy ige a Bibliában, a Jakab, nem is a Jakab, a Jeremiás könyvében. Rosszul lakozik a máskorot. Szóval a Jeremiás könyve második fejezetében, amikor itt az Isten is rávilágít a zsidóknál, hogy ők is hogy tudták a kifogást keresni, és a végén még azt is kimondták, hogy ők tulajdonképpen nem is vétkeztek. Ez így szól, hogy még ruháit szélén is található szegény, ártatlan emberek vére, nem azért, hogy betörésen kaptad őket, ugye arra mondja, hogy azt tudni kell a zsidóknál, a polgártörvényekkel az volt, hogy ha valaki éjszaka betört valakihez, és ugye nem tudta a lakó, hogy ki az, és megölte, akkor aki megölte, az ártatlan volt, mert nem tudhat. És az, hogy nem azért van vér, szóval nem azért tapad vér a kezedhez, mert jogosan védekeztél, hanem azt mondja, mindamazokért, most el kéne olvasni a jelenlásként, hogy mit csináltok még, és az Isten felsorolt, hogy paráználkodtál, meg elvetted a felebarátod feleségét, meg a szegény megkárosítottad, és sorolja az Isten, de ezek voltak a mindamazokért. És ezt mondod, bizonyára ártatlan vagyok. Ugye, ki mondja, ártatlan vagyok. Hiszen elfordult tőlem az ő haragja, itt arra mondja, hogy mivel nem volt következmény, akkor rosszat csinált, mondhatnám, az Isten nem sújtott rájuk, hát akkor nyilván én ártatlan vagyok, hogy még az Isten sem maragszik rám. Íme én törvénybe szállok veled, mondja az Isten, mivel hogy azt mondod, nem vétkeztem. Szóval most hosszú lenne, megnézzük a Jeremiás könyve 22. fejezetében, vagyis a második fejezetében, meg a Jeremiásnál, hogy mennyi mindent ír az Isten, hogy a zsidók milyen vétkeket követtek el, a legaljasabb dolgokat, és akkor megmagyarázták. Nem vétkeztem. Én ártatlan vagyok. Hát ez a reakció. Még az Istennel szembe is, ugye az ember megmagyarázza. Szóval, hogy szavaink visszahatnak ránk, és hogyha mi nem mondjuk ki a dolgokat egyenesen, és így magyarázgatjuk, akkor végén mi elhisszük, hogy nekünk igazunk van. Az a rettenetes sötétség. Ugye azért ugye kimondottnak a szónak ereje van. Ha én kimondom, hogy vétkeztem, és én ezt komolyan veszem, az pozitívan hat rám. Ha letagadom, és azt mondom, hogy nem vétkeztem, az is hat rám, és a végén ugye az ember elsötétedik, és nem látja. Szoktuk mondani, hogy hát nem látja, hogy mit csinál. Nem. Ugye? Hihetetlen. Tegyük fel a kérdést őszintén, hogy azért az könnyű kimondani, hogy vétkeztem? Nem. Miért nem vajon? De. Nem, azért nem olyan könnyű. Könyv, hát, hogy hibáztam, vagy tévedtem, ugye, hát nem olyan könnyű. Igen, egyrészt valaki mondta, hogy mert szégyel is az ember, talán restelli. Aztán talán, ha be kellene látni, nincsen igazam, hogy mondtad, akkor most meg kéne alászkodnom, hogy hát az én tévedtem, hogy azt meg az ember nem nagyon teszi meg, mert külön szakadtáig ragaszkodik a maga igazához, mi akkor sem a látja, hogy nem igaz, de most ismerjen be, hát most mit fognak hozzászólni az emberek. De másrészt az ember úgy gondolkozik, hogy egyszer egyik munkatársam mondta, hogy elmondom neki, hogy rendezni kéne a dolgot vele, mert nem jó. Hát nehogy még én kérek bocsánatot. Mikor nekem van igazam? Mikor akkor azt gondoljuk, hogy a másikat megerősítjük a tévedésében. Ugye van ilyen érdekes szituáció, hogy tényleg mondjuk igazad van, a másik erre megsértődik, és a kapcsolat ugye hát, rossz lesz, és rendezni kellene. És akkor nekem arra kéne menni, hogy hát jó, hát lehet, hogy én is rosszul reagáltam le, mert ő valamit mondott, és azt mondja, hát nehogy már én menjek még oda, hát ő csinálta rosszat, hogy jön ő. Ugye? És az ember úgy gondolkozik, hogy megerősítjük a másikat a tévedésében, ha én bocsánatot kérnék, pedig nem igaz. A másik is talán akkor látna, hogy hát jó, akkor én is. Úgyhogy ha mégis megtesszük, akkor tapasztaljuk azt, hogy a másik is megenyhet, és akkor tőleg elismer, hogy ő is, hát őnek is volt igaza. De ez is visszatart, és az ember gondolkozhat így. Mert hát ugye ott van benne az ember, az a nagyfajta szégyenlőség, hogy hát az olyan kellemetlen. Nem? Meg hogyan fog reagálni? Ugye az is, hogy hogyan fog reagálni, ha valaki az oda menjünk. Ugye félünk. Esetleg megint felkapja a vizet, és ránk borítja megint az asztalt, mert kioszt még egyszer, ugye, nem, hogy tartózkodik, és óvatos, és nem mindig meri olyan bátran oda menni. Azt mondja Pál apostol, mert a test gondolat ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ezt arra mondja, hogy az ember megtenne valamit, de a természetünk az hihetetlen módon az ellenkező irányba húz, az nem akarja. Az nem tud engedelmeskedni, még akkor is, ha látja, hogy jó. Annak ellenére, hogy a természetünk ilyen, képes vagyunk-e őszintén bocsánatot kérni. Szóval ugye, mert a természetünk az pont az ellenkező irányba húz. Most mondtuk, hogy mennyi minden kitalál, mennyi minden akadályt támaszt. Vagy emlékszem, volt olyan, hogy összekülönböztem valakivel, és akkor úgy gondolkoztam, hogy na majd holnap elrendezem. Ugye, hogy nem, majd inkább holnap után. Ugye halogattuk. Aztán úgy elfelejtődött, eltemetődött, nem gondoltunk vele. Kicsit az ember úgy jópofáskodott, mint a mi se történt volna, de azért valahol annak ott maradt a tüském, az rendezetlen. És még minden tüske az ugye gyulladást okoz. És egy kapcsolatukban az eltávolít. Szóval az ember kicsit hátrébb a másiktól is érzékeltet, hogy itt valami nincs, nem rendezett a dolog. Ez nem jó. Mennyire jobban az ember kimondaná. Én úgy gondolom, hogy a természetünk ilyen, de a jó Isten, hogy megkeresse az embert, és aki tényleg őszinte a bocsánatkérésben, mi vagy mi magunk nem tudunk, mert akármennyire úgy gondolok, hogy őszinték vagyunk, ugye szokták mondani, hogy megbocsátó, nem felejtek, oda-vissza igaz, az ember bármennyire is gondolja, hogy ő megbocsájt valakinek, vagy bocsátot kér, nem tudja maradéktalanul megtenni. Nem tudja. Legfeljebb az idő elfelejteti vele, de valakivel még azt sem felejteti el. Ugye valaki felhántogatja 20 jelzőt, és hogy nekem egyszer azt mondta, és akkor emleget, hogy és hogy megsértődött, ugye? Nem, elhalványul, de nem, nincs az a tökéletes rendezés. Dávid olyan szépen fejezi ki azt, hogy igen, az ember őszintén bevallhatja a vétkét. A Zsoltárok 32. fejezet 5. versen olvasható ez a szép bűnbevallás. Azt mondja, vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Úgyis mondja Dávid, azt mondja, vétkemet bevallom. Azt mondja, bűnömet el nem fedeztem. Ugye azt jelenti magyarul, hogy nem próbáltam eltakargatni, meg mentegetgetni. Ugye? És azt mondja, hogy bevallom hamisságomat az Úrnak. Ez alapszabály külön, meg kedves hallgatók, hogy ha valakivel problémánk van, akkor mi először az Istenhez menjünk. Mert ha mi az emberhez menjünk, aki a problémánk van, akkor azt mi magunk akarjuk megoldani, és sokszor még nagyobb bajt csinálunk. Kérni kell az Istent, hogy adjon a másiknak is belátást. Adjon az Isten megfelelő időt arra, hogy olyan körülményeket, hogy azt én tudjam. Hogy a másik is fogadóképes legyen, és az én szavaim is érezze azt, hogy most esetleg, hát bocsánat kérek én, de hát csak mint a fogamat húznák. Ugye? Mert illik. Ugye? Mert illik. Szóval ne ez legyen, hanem ott tényleg ez az elve legyen meg. És azt mondja még az első krónikában szintén Dávid, hogy mondta pedig Dávid az Istennek, igen vétkeztem, hogy ezt műveltem, most azért bocsáss meg a te szolgád vétkét, mert felette esztelenül cselekedtem. Még azt is kívül, hogy esztelenül cselekedtem. Ugye, hogy ezen belátja, hogy buta voltam és bolond, elment az én eszem. Ugye, akkor érződik, hogy igen, abban van az, hogy az őszinte, hogy nem magyarázgatja a dolgait. De azért vannak az őszinte bocsánatkérésnek jellemzői. Mondjuk honnan tudjuk, ha valakor olyan hozzánk azt mondja, hogy ugye, elnézést, van ilyen, hogy bocs, meg bocsika, ugye hát mondjuk annyit ér, ha mondjuk udvariasak vagyunk, és ha jön valaki befelé, és véletlenül mellük, azt mondom, elnézést. De mondjuk ebben ez nem egy olyan konfliktus, hogy most valami íratlan nagy rendezést kellene véghez vinnünk, ez ilyenkor van bocsika, meg bocs, de azért vannak komoly összeződülések, nagyon húsba vágok és szívbe markolóak, amikor azt tényleg őszintén kéne rendezni. De mi honnan tudjuk, hogyha valaki hozzánk, hogy az ő bocsánatkérése az őszinte volt? Mert csak mondja? Ugye egyrészt azért látszik a lényén is, ahogy ezt kifejezi. Ugye? Szóval egy ember azért látszik, hogy most tudod, és akkor az tényleg látszik, hogy bánkódik, meg zavarba is van, meg szóval szeretné rendezni. De azt hiszem, az első dolog az, ami nagyon fontos, hogy önkéntes. Én emlékszem, nem tudom, ki volt úgy gyerekkor, amikor azt mondták, hogy valakit, mit tudom én, rosszat csinált a gyerek, és menjél róla a fiam, az kérje bocsánatot. Ugye? És akkor az ember kellemetlen, hogy tuszkolták, hogy na, mondjál azt, hogy rosszat csinálta, és akkor kérje bocsánatot. Hát a gyerek esetleg kimondta, de hát az inkább csak azért volt, mert a szüleik piszkálták, hogy kérem bocsánatot. Hogy emlékszünk rá, nem tudom, hogy ki milyen vallás itt most közöttünk, de ki szeret gyónni? Az most egy másik kérdés. Én is katolikus vagyok, és én gyógytam is. De gyerekkoromtól úgy éreztem, hogy ez valahol kényszer. Én ezt legszívesebben kihagynám, de akkor is anyukám mondta, hogy menjél fiam, jön a karácsom, gyónni kell. Nem örültem neki. És ugye mondtam már, ha hallgatom egy pár szó, hogy anyukám is 81 éves, azt mondta, fiam, én nem megyek gyónni. Azt mondja, hogy erre papnak nem mondom el, elmondom az Istennek. Ugye valahol lehet, hogy valakinek az megkönnyebbülés, hogy gyónni megy, most nem tudom, de valahol szerintem, aki nagyon őszint is a lelkében azért érzi azt, hogy ez valahol egy kényszer, hogy én egy másik embernek mondjam el a legtitkosabb dolgaimat is. És azért kényszer, mert így nevelték, ebbe született bele, nyilván ezt cselekszi, de hogyha lehetne választani, azért hány ember menne el gyónni? Akkor biztos a statisztika nem lezuhanna, ugye? Mondom, biztos, hogy van, aki ezt igényli, és elmegy, és meggyóni, és azt mondja neki, nem okoz problémát, de én tudom gyerekfej, hogy nekem is ez egy kényszer volt. És kényszerből bevallani bűnt, mondjuk annak, akinek ami semmi köze hozzá. Mert mondjuk, ha nem is sértettem, akkor minek neki mondom. Ugye, mert ha mi berendezzük a bűnt, akkor elmondjuk az Istennek, ha az Istenre tartozik, mert vannak olyan vétkek, amik csak az Istenre tartozik. Mert én azt mondom, hogy most gondoltam a szívembe valakivel szembe, ha valakire nem tartozik, mert nem tudja, csak az Isten tudja. De akkor az Isten nekem rendezni kellene, ugye? Jézus azt mondta, hogy aki gonosz kívánság okáért tekint más asszonyra, hogy mondja, paráználkodott a szívében. Tehát a szívében, jó, de ezt ki tudja? Csak az Isten. És az Isten rámutat, hogy te hogyan gondolkozol most, és az embernek felébred a lelki ismerete, akkor az Istennel ezt rendezni kellene. Ugye? A másik dolog, hogy van olyan bűn, amelyet be kell vallanunk nyilván a másik embernek, mert ő rá tartozik. Hát most én megsértettem valakit, akkor neki kell mondanom. Ugye? És vele kell, vagy valamikor megsértünk egy adott közösséget, mondjuk elnézést, most valakit, most én olyat mondanék, hogy most mindenkit megsértődne, akkor most azt nekem a papnak kell bevallanom, vagy elnézést kell kérnem itt mindenkitől. akkor nekem azt nyilvánosan kell megbánnom. Ugye arra mondja Jakab apostol, hogy valljátok meg a bűnéteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, mert vannak dolgok, amelyeket egy adott közösségben nyilvánosan elkövethetünk, családban is, vagy bárhol vagyunk. Úgy nyilvánultuk meg, hogy megbántottunk embereket, és az Isten azt, hogy nyilvánosan rendezzük. Szóval az első az, hogy önkéntes, a második pedig az, hogy egyenesen kimondjuk, és nem magyarázzuk. Ugye hajlamosak vagyunk rá, nem? Hát, hogy ne haragudj, de! És akkor jön a de, és akkor a de után egy ilyen listát felsorol, hogy miért vagyok ártatlan. Nem?
1: És az igényhez semmi köze nincsen.
0: És az, ha az ember úgy gondolkozik, hogy ő úgy szeretné rendezni a dolgait a másik emberrel, hogy közben meg is magyarázza, az nem bocsánatkérés. Ő nem látta be azt őszintén. Szóval, ha nem önkéntes, meg ha azt mondjuk, hogy de, ott már régen baj van. Ugye Saul királynál volt egy ilyen, amikor Sámai elment hozzá, volt egy olyan dolog, hogy meg kellett támadniuk, most nem is tudom, melyik népet, és az Isten azt mondta, hogy minden állatot írtsanak ki, mindent és semmit ne tartsanak meg. És akkor Saul meg, hát ezt nem követte. És akkor azt mondja neki Saul, Sámai a próféta, hogy akkor mond a Saul Sámaiának, figyeljük meg, hogy Saul Sámuelnek hogyan magyarázta, hogy ő miért nem követte az Istennek az utasítását. Vétkeztem, ugye ezzel kezdte, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédetet. De, mivel féltem a néptől, ugye, azért hallgattam szavukra. Ugye látszat úgy tűnik, hogy milyen őszintén be azt mondta, hogy vétkeztem. Még azt is hozzátette, megszegtem az Úrnak szavát. Azt mondja, de. Végülis nem mondjuk hívás, hanem a nép. Mert van egy de. Ugye így nem lehet. Ha az ember magyarázza a bizonyítványt, ahogy szoktuk mondani, önmagát csapja be amúgy. És ugye a kimondott szónak ereje van, visszahat rá, és a végén elhiszi magának, hogy ő nem is vétkezett. A példázatbeli tékozó fiú mondott ilyet, hogy de. Ugye azt mondja, így olvasom, hogy ezt mondom, néki mondja a tékozló fiú. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. És nem mondta, hogy de. Nem volt de. Nem magyarázt, hogy hát azért. Igen. Azt mondja, hogy nem vagyok immár méltó, hogy te fiadnak hivatasam, tégy engem olyannál, mint a te béreseid közül egy. Ugye ő belátta, hogy ő méltó arra a büntetésre. Nem magyarázta a bizonyítványt, hogy ő miért csinált azt, amit csinált. Ugye ez volt a második pontunk, hogy egyenesen kimondjuk és nem szépítjük. A következő pedig, ha bármilyen kárt okozott, azt igyekszik az ember megtéríteni. Ugye ritkán gondolunk arra, hogy a másik embernek az a kárt is okozunk. Ugye hát mondjuk az is bűn, ha meglopjuk a másikat, valamilyen figyelmetlenségből vagy rehányságból nem kárt okozunk, és másikat megbántjuk, megsértjük, akár a jó hírnevében is, akár az anyagi javaiban is, hogy ezt rendezni kellene. Ha valakiben nagyon erős mély a bűnbánat, akkor nem csak a szavával meg a szájával mondja, hanem azt igyekszik mindenképpen rendbe tenni. Úgy olvashatunk ilyet a Bibliában, hogy az Zákeusról, aki azt mondta, hogy mindazt, amit elvettem patvarkodással, hát ugye, hogy is mondják, most hogy mondanák, pereléssel, amit nem kellett volna, szóval igazságtalanul, azt mondja, azt én mindet azt mondja, visszaadom, és én azt rendezni szeretném. De érdekes, különben csak egy zárójeles megjegyzés, hogy aki olvassa a Bibliát, az ilyen, hogy mondjam, megnyilvánosokat, vagy ilyen rendelkezéseket, törvényeket olvas az Új Szövetségben, vagy amit Jézus mondott, minden megtalálta az Ószövetségben, és csak lefér nem szó szerint. Ugye olvashatjuk Zákeusnál, hogy ő azt mondta, hogy előállt, azt mondja, Uram, én minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 agynyit adok helyébe. Tudjuk, hogy az Ószövetségben ez hol van leírva? Ezt most Zákeus csak úgy felindulásból, mert tudta, hogy rendezni kell, azt csak úgy fogta, és akkor azt így kell rendezni. Az Ószövetség, olvashatjuk a 4. Mózes könyve 5. fejezetében, 6.-7. versében, az Isten így szól, szól Izrael fiának, ha akár férfi, akár asszony, akármi emberi bűn követ el, amely által hűtlenül válik az Úrhoz, az a lélek vétkessé lesz. Vallja meg az őt azok bűnét, amelyet elkövetett, és fizesse meg a kárt, amit okozott, teljes értékében. Azután tolja ahhoz annak 1/5-ét, és adja annak, akinek kárt tett. Ugye világos beszéd, nem? Ha bűnt követette, azt mondja, akkor kárt. Ugye a mai világban hogy van? valaki elkövet egy bűncselekményt, mondjuk valakinek összetöri az autóját, vagy mit tudom én, bármi kárt okozott, ellop valamit, akkor mit csinál a törvény? Lecsukják. Na de hol a kártérítés? A sehol nincs. Nem? Valami büntetés kap, de olyan, hogy akinek okozta a kárt, hogy meg kellene téríteni, az nem is tudom, van olyan jogszabály, hogy meg kellene téríteni? Mert nem azt látom, hogy megtérítenék a kárt. Persze mondja a jog, hogy hát amennyire lehet, meg amit be tudnak rajta hajtani, ugye? Mondjuk a zsidóknál azt csinálták, ha valaki nem tudta nem tudták rajta behajtani, akkor tetszett, hogy mit csináltak vele? Eladtak rabszolgának, ledolgoztatták vele magyarul. Úgyhogy nagyon meg kellett fontolni, hogy mit csinálok, mert hamar oda kerülhettem. És az utolsó pont, ami természetes nyilván, hogy azt mondtuk, hogy önkéntes, és egyenesen kimondjuk, és megtérítjük a kárt, és még egy dolog van, ami bizonyítja azt, hogy az az ember őszintén megbánta, és elnézést kérünk. Beszélgetés is fogunk tartani, 7 órát, hogy nyugodtan mindenki elmondhatja a véleményét. Az utolsó pont pedig az, hogy nem követi el újra. Ugye, mert az csúnya dolog, szoktam mondani, hogy hát figyelj, jó bokárulok, aztán azt mondom, hogy ne haragudj. De aztán megint jó bokárulok, ezt meddig lehet játszani?
1: Amíg meg nem unja a másik.
0: Ugye, ez nem egy értelmes dolog, bár az ember teszi ezt. Most, ha én valakit ugyanazon módon mindig megsértek, hogy azt a dolgot elkövetem, most mindig bocsánat, aztán megint elkövetem, megint bocsánat, megint elkövetem. Ugye, ha az ember ezt igazán mélyen bánja, és őszinte a bűnbánata, és az Istenhez fordul, akkor arra törekszik, hogy ő soha többet ne kövesse, mert ő is utálja azt, amit csinál. És e szágába se lesz belelépni. Ugye így olvashatjuk például Ószövetségben, hogy olvassak egy ószövetségigét, majd újból is fogok olvasni, az Ezékiel könyve 18. fejezetében, és ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat és törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen és meg ne haljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem leszen. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonoszok halálát, ezt mondja az Úristen. Nem, inkább az, hogy megtérjen útjáról, és élvén éljen. Azt mondja, hogy megtérjen az útjáról, azt mondja, hogy igazságot cselekedjen a törvény szerint, és ne kövess el ugyanazt. Ja. És az Isten azt mondja, megbocsájtja neki. Az Isten is, és azt az emberek is holjanak. Az Isten azt szeretné, hogy ne essen ugyanoda bele. Ugye az Új Szövetségben olvashatjuk még a parázna asszonyra, emlékszünk rá, és akit meg akartak kövezni, tudjuk a farizeusok, mert paráználkodott, és akkor Jézus írt a porba, és leírta azoknak a nevét, akik vele paráználkodtak, és ugye ott hagyták, és azt mondja Krisztus, hogy hol vannak a te vádlóid, akik károsztatnak téged, és elítélnek. És mondja az, hogy nincsenek sehol. Azt mondja, én sem károsztatlak téged, magyarul én sem ítélek el téged, menj el, de többet ne vétkezzél. Ezt hozzátette. Többet ebbe, amiben te is csináltál, ne lépjél bele, ne cselekedj többet. Ki az, aki szívből meg tud bocsájtani, mit gondolunk? Van olyan, aki szívből meg tud bocsájtani? Van annak valami feltétele?
1: Van. A Szent Szellem jelen.
0: Mit gondolunk? Ahogy én így végig gondoltam ezt a dolgot, én arra döbbentem, hogy azt tud szívből megbocsájtani, aki szívből tud bocsánatot is kérni. Szóval az egyik dolog, a másik nélkül elmaradhatatlan. Szóval aki nem tud bocsánatot kérni az emberektől, hogyan tud megbocsájtani? Vagy az Istentől? Már őszintén. Most mondom, nem a felületes mondom, amit az emberek csinálnak. Aki igazán bánja, amit tett, az át tud érezni a másik embernél is, amikor a másik követ elbűnt, hogy most ő milyen egy nehéz helyzetbe hozta saját magát. Szoktam ilyen kedélyesen mondani a munkatársának, hát szegény most nagy bajban van. Hát nehogy már, hát ő mondta. Hát mondom, de épp az, hogy ő csinálta rosszat, nem, te nyugodjál meg. Ő van bajban. Ezt most neki kell rendezni. Ezért ne haragudjál rá, inkább segíts, hogy rendezni tudja. Ugye? Aki, mert Én is átérzem, hogy milyen rossz, amikor az ember belesik valamibe. És én átérzem, meg tudok bocsájtani, mert tudom, hogy neki is milyen jó, mert nekem is milyen jó volt, mikor megbocsátottak. Ugye? Ebből lehet érzékelni. Krisztus erre így tanított minket, hogy mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkéteket. Ha pedig ti meg nem bocsájtotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkéteket. Tehát azt mondja, hogy ha mi nem bocsátunk meg, vagy ha imádkozva megállunk, ugye ez is Jézus azt mondja, hogy mielőtt imádkoztok. Végig gondoltátok, Istenhez mentek, hogy nem haragusztok valakire? Megvizsgáltátok a szíveteket, hogy nincs-e menetek neheztelés, harag, mondhatnánk rossz májúság, és személyválogatás, nem szimpatikus, meg ilyen álnyalt dolgok, ugye? Ami szoktunk úgy mondani, hogy ne állunk szóba, hogy ez nincsen nekem ilyen emberem? Kinek nincsen ilyen embere? Akit néha úgy megfojtogatnánk, ugye? Vagy máshova kívánnánk. Vagy nem szívesen látjuk a személyét. Valakinek? Van, akinek nincs ilyen embere?
1: Nekem van.
0: Akkor te egy különleges ember vagy. Azt mondom, hogy minden, aki ki milyen környezetben van, valahol szoktán mindenki megtalálja maga emberét, a nehéz emberét, akivel neki küszködni kell sokszor, ugye, sokszor egy életen át, sokszor 10 évig, 20 évig, de mindenkit megvan maga embere, és én azt tanítom meg az Istentől, hogy az Isten nem is véletlenül hagy ilyen embereket. Mert meg kell tanulnunk megbocsájtani, meg kell tanulnunk türelemmel elhordozni, meg kell magunkon tanulni uralkodni is, hogy az ember ne robbanjon fel, mert a másik olyan, és meg kell tanulnunk a másikat is megérteni, hogy ő miért ilyen. És meg kell tanulnunk aztán még segíteni is neki, hogy abból ki is jöjjön. Ugyanebből a gondolatkörből még olvasok egy igét, hogy ki az, aki tényleg meg tud bocsátani. Azt mondja az Ószövetségben maga az Isten, ne gyűlöld a te atyát, fiát szívedben, fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseld az ő bűnének terhét. Bosszúáról ne légy, és haragot ne tart, hanem szeresd.

a szeretetünk, ez mindez nem változik. Ugye? Szóval azt tud tényleg megbocsájtani, aki, ahogy is mondta, ne gyűlöd a atyát, fiát a szívedben. Ugye, mert az ember mondta, jó színész, mi eljátsszuk azt, hogy ó, nem haragszom. Ah, nem haragszom én. Szoktuk ezt mondani. De azt mondja, a szívedben ne gyűlöd, mert azt meg én látom. És az ember sokszor nagyon udvarias, nagyon kedves tud lenni, aztán amikor elfordul a másik, akkor rögtön tesz rá két megjegyzést. Ó, nem haragszom, dehogy, ó, tudod, dehogy, ó, hagyjad. Aztán amikor elmegy, ah, persze. Szóval ez ne, a szívből ott van a gyűlölet. Hogy emlékszünk még az adószolga esetére, amikor sok nagy adósága volt, és tudjuk, aki király elengedte neki, Isten megbocsátott, volt neki a szolgája, aki csak egy nagyon pici összeget tartozott neki, amúgy folytogatta, hogy add meg, amivel tartozol, és nem bocsájtotta meg neki. Szóval az ember néha gondolkozik úgy, hogy hát Istenem, én bűnös vagyok, ezt meg ezt elkövettem, hát Isten bocsáss meg nekem. És az Isten mondjuk megbocsájt. Van a kedves kollégája, vagy szomszédja, vagy akárkije, az meg csak egy rossz szót szólt. Nem bocsájtok meg. Ugye? Az ember milyen furcsa. Igényeljük az Istentől a bocsánatot, de másiknak, ha csak egy valamit nem úgy tett, vagy mondott, vagy éppen rossz kedve volt, haragszom, mint halálig. Befejezésül, kedves hallgatók, mikor lesz a szavainknak valóságos ereje, ami az embereket és a fele barátainkat is mondjuk jóra vezeti? Hogy az az előadásnak a címe, hogy a kimondott szavaknak az ereje. Ugye nekünk nagyon meg kell fontolni, hogy hogyan beszélünk. Aki megismer az Istennek a beszédét, annak meg kell fontolni, hogy a szavai azoknak mindig súlya van. Ugye az emberek anélkül is olyanok, hogy akik tudják, hogy hívő, mert ugye így mondják, akik Bibliát olvas, meg van a vallásos, meg van a hívő. Ugye, az nem ugyanaz a köztudatban. Az emberek sokkal jobban figyelik. És nem mindegy, hogy a szavaival mit vár ki az emberekből. Tudnám úgy beszélni az emberek, hogy az mindig jó hatással legyen rájuk? Nem is tudunk mindig figyelni, hogy a szavainkra. Az ember teszi a dolgát, aztán jönnek a gondolatok, meg mennek, beszélt az ember össze-vissza. Ugye, hogyan is mondta Dávid a 51. Zsoltában, azt mondja, hadd tanítsam a bűnösöket a utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzád. Amikor azt mondta Dávid, tiszta szívet teremts bennem, Isten, és az erős lelket újíts meg bennem, és add vissza nékem a szabadításnak az örömét. És azt mondja, hadd tanítsam a bűnösöket. Ha az Isten nekem megbocsájtott, ha engem kiemelt abból a helyzetből, akkor nem ülök rajta, hogy jó, hát én az Istennél most jó ember vagyok, aztán a többiek meg újjanak, hogy akarnak. Azt mondja, az Isten arra késztette az embert, hogy a bűnösöket tanítsa az Isten útjára. Hogy ők is megismerjék. És ugye akár hogyan is gondolkozunk, elsősorban éppenséggel pont a szavaink azok, amelyekkel hatással vagyunk emberekre. Akár akarjuk, akár nem akarjuk. És a szavainkat az Isten hogyan tudja úgy formálni, hogy az tényleg jó hatással legyen emberekre? Hogy olyat mondjunk, ami helyén való dolog. Ugye? Ami tényleg annak az embernek pont akkor szükséges. Ami tényleg, ugye azt mondja Pál apostol, semmi rothadt beszéd, a ti szátokból ki ne származék, csak ami hasznos az épülésre, a tanításra. Ami hasznos. Hát, hogy ami hasznos, ami haszontalan, akkor igen nagy csend lenne a világ egy-kettőre. Ha csak a hasznosat mondanánk ki, ugye? Kedves hallgatók, én arra jutottam, hogy az Isten beszéde, ugye az a kezünkben van az Istennek az igéje. Az Isten beszél feleslegesen, vagy haszontalanul? Jézus beszélt úgy, hogy hát csak úgy leártott társadalmi viccelődik dolgokon, felesleges beszédeket szól, megtárgyalja a politikai helyzetet, ugye, meg mit tudom én, meg valakiket. A Bibliában van ilyen sallangos, üres, járatú beszéd. Ugye nincsen, mert az Istennél minden szó mindig a helyén van. Akkor hogyan tudnál megtanulni helyesen beszélni? Hogy az mindig tanítás legyen más ember számára? Az Istennek a beszédéből. Különben az Isten igaz, hogy az ember egyre többet olvas, akkor hat ugye a gondolkodására. Megváltoztatja a gondolkodását. Hát a szavaink mindig a gondolatainkat mutatják meg, ugye? Az ember általában arról beszél, ami a belsejében van. Hát kinek mi van, ugye?

Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az életnek kenyere. Az Isten beszéde, az az életnek beszéde. Pál apostol mondja, az életnek beszédét tártuk elibéjük. Vagy máshol azt mondja, hogy te az Isten levele vagytok beírva tintával, nem tintával, azt mondja, a szívetek táblájára. Hogy az Isten ami beszédét, ami értelmünkbe, az egész lényünkbe akarja belevinni, de nem úgy, hogy ennek fejbe tudjon, hogy itt mond az Isten, hogy ez nagyon fura lenne, hogy mi teljesen azonosuljunk az Istennek a gondolkodás módjával, és úgy szóljunk, úgy cselekedjünk, mint ő. Azért mondja tovább Krisztus itt a János 6. fejezetét, ha végigolvassuk, az egész fejezet erről szól, egyrészt, hogy az Isten beszéd az milyen fontos, és ő maga. Szóval mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom nétek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Ugye sokan úgy értek, hogy el kell menni úrvacsorázni. Az is igaz. De mire emlékeztet az úrvacsora? A kenyér az micsoda? És az mit jelképez Jézusnak, a Krisztusnak a teste? Ugye? Azt mondja, hogy nem csak kenyére él az ember, hanem Isten minden igével. Krisztus itt külön a 6. fejezet végén úgy fejezte be, hogy az én beszédem lélek és élet. Azért mondja, hogy úgy kell ennünk az ő beszédét, vagy a testét, hogy mi egyé váljunk vele, azonosuljunk vele. Teljesen átjön az ő gondolkodása, hogy szinte az ő szavai legyenek a mi szavaink is, vagy a mi szavaink az ő szavai. Azt mondja, nem issza a vérét, ugye ez meg arra mutat, hogy te meg tudjál változni, hogy én tudjak rád hatni, hogy egyé legyél, mint szőlőtők a szőlőveszővel, ezért nekem valamit tennem kellett. És a vér mire emlékeztet mindig minket? Ugye arra, hogy neki el kellett jönni a földre, és meg kellett halnia. Ő, amikor itt 33,5 évig élt, az ő szavai, az ő beszéde önmagát, vagy az atyát mutatta be. Ő azonos volt azzal, amit mondott. Ugye nálunk ez nem mindig van. Azért volt ő az ige. A megtestesült ige. És azt mondja, hogy mikor ő meghalt értünk azért, hogy mi egyé tudjunk lenni vele. Azt mondja, aki nem eszi az ember fiának testét, és nem iszza a vérét, nincs is élet benne. Mert a beszéde az életnek a beszéde. Ezért gondoljuk bele, hogy a kimondott szavak ereje. Mi volt a kezdőigénk? Ki emlékszik rá? Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Ezért az életnek beszéde. És beszélhetünk úgy is az emberekkel, hogy ami beszédünk a halálra viszi, de úgyis, hogy az életre viszi. De csak mi ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha az Isten lelke munkája ez bennünk. Ha mi Krisztussal egyé válunk, ha mi úgy gondolkozunk, hogy ő gondolkozik. Ha látjuk Krisztusban, hogy ő hogyan tudott emberekhez szólni, hogy ő milyen lelkülettel volt, milyen szeretettel fordult az emberekhez. Megvárom, hogy befejezet. Vagy. Most, ha találnék, azt mondom, hogy hátra ültetlek. De nem vagyok az. Szóval az Istennek, ha úgy tudjunk értelmesen szólni és megszólalni, ahogy az Isten is beszélt, ha mi Krisztustól tanulunk folyamatosan. Ugye az ő teste étel, ugye azt mondta, nem csak kenyére az ember Isten minden igével, amely az ő szájából származik. És amiképpen minden nap ennünk kell, fizikailag, ugyanúgy kéne minden nap az Isten igévés táplálkoznunk. Ugye nem érezzük mindig hiányt, nem érezzük, hát az ember nagyon jól van az Isten igéje nélkül, de én tudom a magam életéből, hogy valami hihetetlen, hogy mondja, az ember tényleg lelkileg gyengül el. Ugye ha nem eszünk, akkor fizikailag gyengülünk el. Ha az Isten beszéde nincsen bennünk maradandóan, akkor az ember lelkileg gyengül el. Akkor tudjuk, hogy milyen ki az emberből. Megint az ember. Szoktam mondani, hogy akkor jöttünk ide, Palival beszélgettünk, és azt mondja nekem, Pali, hogy te fogsz ölást tartani, mondom neki, remélem, nem én. Nézd rám. Szóval miért? Hát mondom, ha én szólok meg, mondom, akkor régen rossz neked. Mert az én természetem. És az én természetem az, hát az emberi, ugye? Az emberi természet, mert tele van minden rosszal. Jó, én úgy szeretnék szólni, hogy az Isten szóljon, és ne én. Hogy a jó Isten nyilvánuljon meg. Mert az Isten beszéde az élő és ható. Azt mondja Krisztus, hogy aki az én testemet, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és ön is abban. Ezt így, ilyenképpen kell érteni, hogy aki az Isten igével táplálkozik, a Krisztus teste, aki a halálát elfogadja, hogy ő
hitáltal befogja Krisztus, hogy ő azért élhet, azért eheti az Isten testét, vagy az igéjét olvashatja, mert Krisztus meghalt érte, azt mondja, azonosul vele. Az ő gondolatai, azok az Isten gondolatai, az ő érzései, az Isten érzései. Az ő látás, mondja, az ő hallás, az az Istené. Teljesen egyek lesznek. Azért mondja, hogy egye, hogy átjegye az egész lényét, az egész gondolkodását. És akkor azt fog bele megnyilvánulni, mint a Krisztus szólna mi általunk. Úgyis mondja Pál apostol, mint a Krisztus kérne mi általunk. Azt mondja Pál, azt mondja, ez nem olyan emberi beszéd, mint az emberek szólnak. Azt mondja, ez valósága az Isten beszéde. És az Isten beszédében hatalom van és erő. Azba van erő, abba a szóba van erő. Az meg tudja az embereket változtatni. Ránk is visszahat, mert amit kimondunk, az mindig visszahat ránk is, és segít nekünk is abban, hogy lelkileg erősek maradjunk és épüljünk, arra is hat, aki hallja. Szóval befejezésül ezt az igét jól megjegyez, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és miképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ugye ne gondoljuk azt, hogy a kimondott szavak elvesznek. Ne gondoljuk azt, hogy valamit mondtunk 10 évvel ezelőtt, és annak nem volt hatása a környezetünkre. Nem azt mondjuk, hogy egy-egy szónak, mert néha egy-egy szó is úgy megragad a fejünkbe, de ahogy mi beszélünk, ahogy emberekkel kommunikálunk, amit mondunk, az összességében a környezetünkben lévő embereket valamilyen irányba mindig befolyásolja. Az Isten azt szeretné, hogy is mondta Dávid, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérnek te hozzád. Hogy az emberek arra forduljanak, hogy bennük is az Isten fel tudja kelteni az ő utáni vágyat, hogy a lelki ismeretükkel szembe tudjanak, vagy szóba tudjanak állni. Hogy ne azt mondják, hogy vétkeztem, de. És ugye még annyit, hogy hogyan tud az ember valóban milyen másik embernek megbocsájtani, ugye említettem ezt is, hogy az emberben nincs ez a bosszú álló lelkület. Ez is az emberi természetnek az egyik sajátsága. Hanem megtanulja Istentől azt, hogy teljesen az Istenre hagyja. Jézus Krisztusban volt bosszúállás, amikor ugye a sátán mindent megtett az, hogy ki hozza ezt belőle, amikor leköpték, meg arcültötték, meg tövéskornát beleverték a fejébe a nárpálcával a katonák, meg kigunyolták, meg Heródas is ott gunyolta, amikor oda vitték. Ugye mindent megtett az ellenség, hogy vágjon vissza. Ha más nem, legalább szóban mondjon valamit. És nem jött ki belőle semmi. Ez hihetetlen. Nekünk olyan kevés ahhoz, hogy oda mondjuk valamit a másiknak, nem? Ha Krisztus ezt meg tudta cselekedni, kedves hallgatók, én hiszem azt, hogy az Isten nekünk is megadja ezt. Hogy túllássunk azon, hogy az embert mi tartja fogságba, és tudjunk neki segíteni, hogy kilépjen belőle, hogy ő is Krisztusra tekintsen, és vele táplálkozzon. Én kívánom, hogy ez maradjon meg bennünk, és amikor innen elmenjünk, vagy beszélgetünk, jól fontoljuk meg, hogy a hallgatni jobb, mint sokat beszélni. Nyilván Krisztus nem arra célzott, hogy soha ne beszéljünk. Nem is a sok beszédre célzott ő ezzel, hanem a sok üres beszédre, a tartalmatlanra. Jézus is mondott sokszor, sokat olvassuk a Bibliába, de az minden szó, minden gondolat mindig a helyén volt, és mindig építette az embereket. Én azt kívánom, hogy ami beszédünk, az mindig építse az embereket inkább, és ne rombolja. Köszönöm a figyelmet.

0: Folytatjuk a hétzárót Vankó Zsuzsa teológia tanárral, aki a Sola Scriptura teológiai főiskola rektora. Biztosan az én műveletlenségem, de mielőtt elkezdünk beszélgetni arról, amiről tulajdonképpen kérdezni szeretnélek, tehát hogy van ezzel a keresztény vallási fundamentalizmus előretörésével, amelyről nemrégen írtál a Népszabadságban egy cikket, meg még sok minden másról is. Azért kérlek, mondd el, hogy milyen főiskoláról van szó.
1: Igen, hát a neve Sola Scriptura azt jelenti, hogy egyedül az írás, és ez arra utal, hogy ez egy bibliacentrikus teológiai főiskola. Tulajdonképpen, hogy így mondjam, az az álszpoétikánk, hogy mi a Biblia eszmei tartalmát szeretnénk közismertebbé tenni, és tényleg eszmei történeti szempontból és művelődés történeti összefüggéseit szeretnénk világossá tenni. Ugyanis ami kereszténység címen fut, az távolról sem azonos mindig a Biblia eszmeiségével, és a levelező tagozatunk az nyitott bármely felekezetű világnézetű hallgatók számára. 1992 óta működünk, és népszerű is ez a levelező tagozata a főiskolának. 250-300 között van mindig a rendes vizsgázó hallgatók száma, és itt nincs keresztlevél, nincs lelkészi ajánlás, bármilyen vallású világnézetű felekezeti hallgató jöhet. A tanítás informatív, nem agitatív, nem kérjük számon az azonosulást a tananyaggal, lelkismereti szabadság, abszolút tiszteletben tartása alapelv.
0: És kérdezhetek egy tisztességtelent, hogy ki tartja el ezt a főiskolát, kié, ki finanszírozza?
1: Igen. Hát ez egyházi alapítású főiskolaként keletkezett, a keresztény advent közösség áll mögötte, de a közösség is egyetért ezzel a szellemiséggel, tehát nincs konfliktus a fenntartó egyház és a főiskola szellemisége között, és nem veszünk igénybe állami támogatást. Tulajdonképpen a levelező, az igazán jelentős levelező tagozata az önfenntartó. A felekezethez kötődő nappali tagozatát azt fenntartja a felekezet. Uh-huh. De a levelező tagozat a csekély költségtérítési díjakból tartja fenn magát, amit azért igyekszünk alacsony szinten tartani.
0: Köszönöm szépen a felvilágosítást, és akkor vágjunk bele. Először nem a te cikkedre hivatkoznék, hanem egy olyan írásra, amelyet tavaly novemberben olvastam a Népszabadságban, Kun István tollából származott. Ő akkor írta meg ezt a cikket, amikor a bökönyi görögkatolikus templom újjáépítése és felszentelése folyt, és ennek kapcsán arról írt, hogy az ország legszegényebb vidékén, a délnyírségben, ahonnan ugye megélhetés hiányában elmenekülnek az emberek, illetve mindenki, aki el tud egyáltalán menekülni, ott az elmúlt években 40-nél több templomot újítottak fel 22 településen. Ezek között van néhány műemléki értékű templom, de ő arról elmélkedett tulajdonképpen, hogy képtelenség, hogy egy teljesen elnyomorodott országrészben 22 településen 40-nél több templom restauráltatik, vagy építik teljesen újjá. Aztán így folytatta, hogy a főpapság kiszolgálásában eddig az Orbán kormány számított éltanulónak. Az általuk adományozott pénzekből épült, ám a hitelvek parancsolta egyszerűségét csípőből leküzdő luxus üdülőközpontok, itt Balatonszászot hozta fel, Beregdarócot vagy Tivadart, hencegve mutatják a gáláns bőkezűséget és a protestáns fényűzést. Ám a Horn kormány sem vétlen, lásd a vatikáni konkordátumot. Talán a papság jó indulatát szerette volna megnyerni vele? Ha igen, akkor az eredmény több, mint kínos. A mostani balliberális kormány írt ezt tehát tavaly, ott folytatta, ahol Orbánék abba hagyták. A papság kegyeiért folytatott nemes versengésben ez a kormány sem akart lemaradni, és ígért, adott, fizetett. Eddig az idézet tehát Kun Istvántól, mi pedig 4 éve veled és Budapéterrel beszélgettünk, körülbelül ugyanilyen tájt, tehát még a kormány megalakulása előtt, azt hiszem, amikor már azért voltak ilyen gesztusok az egyházak felé, és akkor azt kérdeztem tőletek, hogy egy olyan választási kampány után, amilyen a 2002-es volt, az egyházaknak azzal a szerepével, amelyet ott ők betöltöttek, vajon milyen lesz, vagy milyen lehet egyáltalán a szocialista-liberális koalíciónak az egyházpolitika, és lesz-e egyáltalán? Hogy néz ki, mit vártok? Hát azt hiszem, hogy úgy tűnik, hogy nem lett neki ilyenje, legalábbis amennyire én ezt követni tudtam, és azért ne kellene, hogy a jelekből mit látsz, hogy a Gyurcsány kormánynak lesz-e? Mert ugye egyre nyilvánvaló, hogy konfliktusokat kell vállalni az egyházakkal, vagy a katolikus egyházzal, ezt nem tudom pontosan megítélni, de a konfliktusban biztos vagyok, hogy lesz-e rá mersz, vagy lesz-e rá energia, mert sok más konfliktusra is kell, hogy energia legyen. Mit tippelsz?
1: Igen, emlékszem erre a cikkre, amelyből idéztél, És sajnos tényleg attól félek, hogy nem látják, hogy milyen fontos egy nagyon, nagyon tiszta elvi alapokon álló egyházpolitikai koncepció kidolgozása. Nem is tudom, milyen dolognak kéne történni, hogy ez átlátható legyen. Ez igazából nem politikai ügy, meggyőződésem szerint, mondjam azt, hogy köztársasági ügy, mert itt már egy nagyon komoly dologról van szó. Itt az egyházi előretörés nem annyi, hogy hát most próbáljuk az elvesztett pozíciókat visszaszerezni, meg hát annyi, hogy egy kis hát vigaszt kapjunk, vagy hát szóval pótolja a kormány a sok évi elnyomást most mindenféle kedvezménnyel. Hát tulajdonképpen ezt írtam meg az utóbbi időben ezekben a cikkekben, hogy itt egy vallási fundamentalizmusnak az ideológiájáról van szó, és itt tulajdonképpen ha mondjuk anyagilag sem mindegy, én nem akarok mondjuk nyilatkozni arról, hogy most mi, hogy legyen az egyház finanszírozás. Nekem van egy elvem, a főiskolánkat fenntartó közösség sem, a főiskola sem vesz igénybe állami támogatást, azért fent tudjuk
0: magunkat tartani. Semmire, se hitéletre, se iskola, oktatásra se.
1: Nem, közfeladatoknál igen.
0: Igen, ott igen.
1: Közfeladatnál igen, de hitéleti tevékenységhez nem. És én ezt tartom helyesnek, de én nem akarok ezen se vitázni, se nyilatkozni, de mondjuk egy olyan koncepció nélküli, tisztázott elvek nélküli financiális támogatás is, szóval bármit, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy azt az ideológiát támogatja az állam, és financiálisan segíti nagy hatalommá lenni, amely igazából a köztársasági alapelvetvel ellentétes.
0: Azért vannak problémáim, mert ugye volt egy nagyon ígéretes megmozdulás a Gyurcsány Ferencnek, legalábbis én annak tartottam, amikor a pápával próbált erről beszélni tavaly, hogy a magyar katolikus egyházzal vannak bizonyos problémák. Ez ugye akkor rázódult itt mindenki boldog és boldogtalan, amikor ez megtörtént, de aztán volt ez a bizonyos konfliktus az egyházi iskolák finanszírozásáról, a tüntetések, ugye a menetrendszerű éventénkénti tüntetések, őszintén szólva nem látom át a számokat, nem tudom megítélni, hogy Magyar Bálintnak volt igaza, vagy a tüntetőknek volt igaza. Egy dolog biztos, hogy a oktatási miniszter állított valamit, az egyházi iskolák állítottak valamit, és Gyurcsány Ferenc végül is kihátrált Magyar Bálint mögül. Ennél fogva az egyházi iskolák elvárásai szerint alakult a költségvetésnek ez a fejezete. És hát végül itt van az MSZP programja, amelyben ugye két mondat szerepel az egyházakról, a következők, mi hívők és nem hívők támogatjuk az egyházakat a társadalom javát szolgáló hivatásuk teljesítésében, és a másik mondat, gondoskodunk arról, hogy érvényesüljenek az állam és az egyházak szétválasztásának alkotmányos elvei. Na most hát ezek elég bizonytalan jelzések ahhoz, amit tőled kérdeztem, hogy egyáltalán mekkora azt fel tud mérni, hogy ezekkel a szerintem nagyon agresszív, te úgy nevezed, hogy fundamentalista törekvésekkel szemben mekkora konfliktusokba kéne belemenni?
1: Én azt gondolom, hogy nem annyira financiális téren kéne megvívni a csatát. Ugye itt viták lehetnek, kétes dolog lehet, itt elődök lefektettek dolgokat. Én úgy gondolom, hogy mindenek előtt eszmei tisztázásra van szükség, mert ez állam és egyház szétválasztása, annak az alkotmányos elve egy üres szólammá válik manapság. Tehát ezt mindenhez hozzá lehet vigyeszteni, hogy így mondjam, de ennek az eszmeisége nincs kellőképpen kidolgozva. És ez a probléma, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy teoretikus és nagyon kitisztázott egyházpolitikai koncepció a leginkább kívánatos, amely nem ellenséges, nem konfliktusos helyzetet akar az egyházakkal, de az állam és az egyház szétválasztása elvét azt nem hangoztatja, mint egy szlogent, hanem pontosan megmondja, hogy mi az és mi nem, és ehhez szabni következetesen az egyházakkal való kapcsolatot, mert ez tényleg az egész társadalomnak az érdeke. És úgy gondolom, hogy erre lenne igen nagy szükség.
0: Azt mondod, hogy
1: még bocsánat, csak igen. Egyet elnézést elfelejtem mondani, amikor szóltál arról, hogy a pápánál szóvá tett dolgokat, igen. Mondjuk ezt én sem tartom szerencsésnek. Egy kicsit naivitásnak is, ugye, hiszen a római katolikus egyház, tudjuk, hogy milyen jellegű, fejétől az a hierarchia alsó fokáig elkötelezett szervezet, nem is talán ildomos, Tehát nem ilyen fronton kellene ezt megvívni, hanem akkor tudná az a kormány méltósággal és vita nélkül és támadhatatlanul képviselni a maga álláspontját, hanek nagyon tisztázott elvi alapjai vannak, és ehhez következetes a ragaszkodás, és az megértésre is találhatna a társadalom szemében. Én abban is hiszek még, hogy nagyon sok alapvetően tisztességes, de nem egészen tisztán látó jobboldali embert is elfogadtatni lehetne bizonyos elveket és normákat.
0: Mindjárt visszatérek erre, csak azt mondod, hogy a katolikus egyház fejétől a talpáig egy erősen hierarchizált szervezet, amely ugyanazt képviseli minden mozzanatában, hogy ez a legalábbis az általános szabály, de hát ugyanakkor Vatikán egy állam is. Tehát vannak állami érdekei is, vannak olyan érdekei is, amelyek arra ösztönzik talán, vagy késztetik, hogy a vallás érvényesítésének a körében, tehát ebben a tevékenységi körében azért békességben, vagy kompromisszumra való képességben, vagy megegyezésben éljen más országokkal. Tehát én szerintem Gyurcsány Ferenc talán inkább ehhez a pápához beszélt, aki a Vatikán államnak is feje, nem a...
1: Igen, ez egy nagyon szép elmélet, de a valóságban a római katolikus egyháznak van egy hagyománya. És tulajdonképpen egy bizonyos értelemben az egykori római birodalom hagyományát tartja fenn. Szóval itt a világ és az egyházi hatalom egyesítését képviseli önmagában. Uh-huh. Önmagában, és tulajdonképpen az egész Európai Unió körül a római katolikus egyháznak a tevékenysége az erre irányul, hogy ugye az Európa keresztény gyökerei. Tehát itt újra szeretné visszahozni a keresztény társadalmat, a keresztény államot, tehát itt nem lehet, hogy így mondjam, nem lehet szétválasztani, szóval ezt tartom naivitásnak, a római katolikus egyháznál valaki szét akarja választani azt, hogy állami világi hatalom és vallási hatalom, mert az egésznek a lényege az, hogy a kettő szorosan összeolvad, és ez a társadalmi modell az ideálja, és ma elérkezettnek látja az időt arra. Nem tudnám sajnos a szerzőt megmondani, a Mérleg című folyóiratban olvastam, hogy valaki megjelentetett egy katolikus szerző egy könyvet ezen a címen, hogy a katolikus pillanat, amiben azt fejtegeti, hogy ez az a történelmi pillanat, amikor ennek a modellnek a megvalósításáért hatékonyan tenni lehet. Uh-huh. Tehát ezt nem lehet szétválasztani soha.
0: Értem, lehet, hogy mi világi emberek naívak vagyunk. Azt mondtad, hogy olyan egyházpolitikai koncepció kéne, amely elvi alapon áll, és nem ellenséges. Ez fontos kérdés. Az elmúlt 16 évben találkozta, vagy volt-e olyan szocialista vagy liberális kormány, vagy volt-e olyan kormányzó párt, amelynek az volt a célja, hogy kiélezze az ellentéteket az egyházzal, tehát amelyik támadta kifejezetten az egyházat. Nem, válasszuk külön, ez nagyon fontos szerintem. Mondom még egyszer, én szerintem legalábbis a katolikus egyház biztosan agresszívan viselkedik. Ha én megpróbálok ellenállni az agressziónak, az nem az én agresszivitásom, az az én védekezésem. Olyan, amelyik eleve megpróbálta támadni az egyházakat, olyan politikáról tudsz-e?
1: Szerintem nem volt ilyen. Aha. Szerintem nem volt ilyen. Ez inkább valahogy én úgy látom a szocialista liberális kormányoknál, hogy itt az igyekezet arra irányult, és sokkal inkább, hogy megnyerni, engesztelni az egyházakat. Csak néha, olykor, bocsánat, hogy így mondom, van egy kis nyűszítés, vagy hogy na ez már sok, vagy már ezt mégsem. De kifejezett támadó szándék szerintem soha nem volt.
0: Azt te végig gondoltad, hogy melyek lennének azok a területek, ahol azt mondtad, hogy elvi szinten és a köztársaság érdekében le kellene fektetni azokat a kulcspontokat, amelyek ezt az általános mondatot, hogy az állam és az egyház Magyarországon szét van választva, konkretizálják, tehát átültetik a gyakorlatba?
1: Hát például én erre gondolok, hogy tisztázni, hogy mit jelent az állam világnézeti semlegessége.
0: Ez nem tisztázott?
1: Távolról sem. Nem. Hát mondjuk nem akar, lehet, hogy valaki kis dolognak tartja, hogy állami tisztviselők részvétele egyházi ünnepeken, de vagy a bizonyos szimbólumok, de még ez sem mindegy. De szóval ennél még komolyabb dolgot is lehet említeni, hogy hogy az államnak a világnézeti semlegessége, hivatkoznék az amerikai alkotmány 1791-es alkotmány egyes számú kiegészítő pontjára. Az egy nagyon egyszerű mondat, de abban egy nagyon fontos elv van, amely így hangzik, hogy az amerikai kongresszus, nem egész szó szerint idézem, de ez a lényege, sem nem tilt, nem hoz törvényt valamely vallásos tevékenység tiltása vagy támogatása érdekében. Ebben ez a zseniális, hogy támogatása érdekében. Tehát világos, hogy ne is tiltson, ehhez nincs joga. De viszont támogató törvényt se hozzon. Ilyen szempontból tulajdonképpen már kifogás alá eshetne, igazából konkordátum volt, amit Fordula megkötött a Vatikánnal. Tehát ez egy
0: elmagyarázott, nagyon... hogy mi a különbség a vatikáni egyezmény és a vatikáni konkordátum?
1: Hát ennek ez a neve, de tulajdonképpen a lényege ugyanaz, hogy egy kiegyezés az állammal, amelyben valamilyen módon ennek a Római Katolikus Egyház privilégiumot biztosítja. Itt privilégiumokat biztosított. Ez teljesen egyértelmű. Ez nem csak a felekezeti jogegyenlőség elvét sérti. Én mondjuk nem tartozom azokhoz, akik nem tudom, hogy akarnak harcolni, hogy minden pici kis, vagy kis egyház, meg nagy egyház teljesen egyforma elbírálás alá essen, de ha csak a többi egyházat nézném is, az, amik úgy nevezett történelmi egyházakat, itt a Római Katolikus Egyház messze menő privilégiumokat kapott. Tehát ez szerintem már annak a tiszta elvnek a elvet sérti, hogy nem hoz olyan törvényt, olyat sem, amelyik tilt, de olyat sem, amely vallásos tevékenységet támogat. Mm. Mert ha az egyház egyszer világnézetileg semleges, és az állam és az egyház szétválasztott, akkor a törvényhozásban rendkívül ügyelni kell erre. Ugye is tudjuk, hogy állandóan jelentkeznek azok a követelések, hogy törvényekben jelenjenek meg bizonyos vallás erkölcsi felfogásoknak a következményei. Tehát az állam, ha nem tisztázza ki ezt a kérdést, akkor különböző nyomásokra akármikor összecsúszik a dolog, és megszületnek olyan törvények, amelyek valójában vallási alapozásúak, és valójában vallás erkölcsi felfogást, vagy vallási törekvéseket támogatnak.
0: Uh-huh. Ennek mi lenne a formája? Közé tesznek egy dolgozatot, amelyben világosan kifejtik, tehát a koalíció világosan kifejti, hogy mit gondol erről a viszonyról, és aztán megnéznék, hogy a gyakorlatban hol kell ennek utána menni?
1: Hát nagyon nehéz dolgot kérdeztél, hogy ez gyakorlatilag hogy lehetne megvalósítani. Hát én úgy gondolom, hogy tényleg valami egészen egyrészt nagyon komoly tisztázó elméleti munkára lenne szükség, elsősorban nem dolgozatokra, inkább szerintem igen-igen jól szervezett konferenciára, amelyben az érintettek jelen vannak, és nagyon előkészíteni, és hogy ezeket az elveket pontosan tisztázza. Másik oldalon pedig olyan személyeknek kellene például egyházügyi államtitkárságra kerülni, akiknek tiszta a gondolkozásuk ezen a téren, akik soha nem ellenségesek, nem támadóak, nem provokatívak. Én megjegyzem, én a gunyoros támadó hangot sem szeretem, hiszen mi egy köztársaságot akarunk, ahol békében élnek az állampolgárok, és legyen valaki római katolikus, legyen valaki ateista, de ez azt jelenti, hogy békességes társadalomban szeretnénk élni, tehát én azt sem tartom szerencsésnek, ha túl durva neki szánkázás megy, mindig maradjon elvszerű és higgadt a dolog. És olyan személyekre lenne szükség az egyházügyi államtitkárságon, akik nem támadóak, nem ellenségesek, nem provokatívak, de abszolút elfűek és következetesek, világos a fejük, és arra is megvan a képességük, hogy az illetékeseket is felvilágosítsák, és szóval erre a pályára tudják vezetni.
0: És hát bizonyos értelemben ezek szerint kemények. Mert
1: igen, azok... igen, igen.
0: Szóval hát nyilván nagy a nyomás.
1: Igen, az elfűségre és a rendíthetetlenségre ezen a területen nagyon nagy szükség van.
0: Hát nehezen tudom elképzelni. Szóval tudod, mint ahogy minden ilyen állami funkcióval, vagy kormányzati funkcióval, itt is az a baj, hogy szerintem nagyon el kell szánnia magát annak az embernek, aki egy ilyen iszonyan kényes és éles helyzetben funkciót vállal, mert abban a pillanatban el fog kezdődni a lejáratása. Igen. Tényleg.
1: Szóval hát most én is tiszta idealista dolgokat mondok, hát tudom, de ha azt kérdezted, hogy hogy lehetne, hát az ember nem tudja csak az eszményit mondani, hogy valahogy így lenne jó.
0: A nagy probléma az, hogy gyakorlatilag a magyar értelmiségnek, mert ugye a magyar értelmiség folytat erről vitákat, is, magyar értelmiség is, az elmúlt hónapokban, noha ez nagyon intenzív volt, ez a Gyurcsányféle vatikáni látogatás óta, annyit nem sikerült tisztázni, hogy mit jelent az, hogy az egyház politizálhat. Hát ennyit nem sikerült tisztázni, hát az egyik fél állít bizonyos dolgokat, de kompromisszum keresően elfogadja azt, amit az egyház mond magáról, tehát hogy neki igenis joga van megnevezni azokat az értékeket, amelyek mellé, ha pártot rendel, akkor már mindjárt nem választási kampányban vesz részt, hanem a saját értékeit nevezi meg. Szóval ezt az egyszerű fogalmat, hogy mit jelent az egyház politizálása, lehet, hogy bonyolult, ezt nem sikerült tisztázni.
1: Hát igen. Szóval megértem, hogy ezer gond és nehézség van, de én pont azért írtam ezeket a bizonyos cikkeket is, hogy hát az ember a maga pici szerény eszközeivel próbál hozzájárulni ahhoz, hogy felvilágosítás, hogy ez nem úgy van, hogy mondjuk gazdasági és egyéb kérdésekhez képest mellékes, mert ez egy világviszonylatban előretörő irányzat. Hogyha gyalogol, megy ebbe az irányba bele a kormányzat, és nincsenek világos fogalmak, és az értelmiség is nem félvilágosult, és nem folyik bele ebbe a folyamatba, hogy egy tisztázás legyen, akkor annak ellenére, hogy Magyarországon a lakosság nagy része nem elkötelezett egyháziasan vallásos, hát Magyarország valami lengyel útra fog térni, vagy nem tudom mire, ugye? De hát ezt valahol fel kéne mérni a gondolkodó értelmiségnek is, hogy ez nem egy perifériális kérdés. Ez most egy forró kérdés Magyarországon, és ezt nem indulatokkal és érzelmekkel kell megoldani, hanem nagyon világos érzelmi tisztázással. Vagy elvi tisztázással.
0: Hát majd mindjárt beszélünk az érzelmekről, meg az indulatokról, csak most meghallgatjuk a híreket, jó, és aztán Vankó Zsuzsával folytatjuk a hétzárót. Kérlek szépen, hogy térjünk vissza erre, amit mondtál, és ez egyébként elvileg tényleg nagyon fontos lenne, hogy okosan, higgadtan és érzelemmentesen kellene vitatkozni azokról a dolgokról, amelyek az egyház és az állam viszonyát, vagy a társadalom és az egyház társadalom és az egyház viszonyát érintik. Ezzel a következő a baj. Most mondani fogok példákat. Ugye a választások előtt Veres András az iskolai hitoktatás mellett érvelt, hogy be kell vezetni, alternatívaként természetesen a nem vallásos gyerekeknek az erkölcstant. És azért kell bevezetni, és itt az érvelés a lényeg, mert ma, amikor egyesek a világnézetileg semleges nevelést szorgalmazzák, valójában nihilista, materialista, hanem egyenesen ateista nevelést propagálnak és próbálnak kötelezővé tenni. Na most folytatom. Mert ugye a választások után, amikor a emlékezetes interjúját adta, amelyben közölte, hogy a választások végeredménye őt szomorúsággal töltötte el, Veres András, ugye, aki nem tudná, ő a püspöki konferencia titkára, azt mondta, hogy a kialakult helyzet egyfajta tükre az ország jelenlegi lelki és erkölcsi állapotának, vagyis mi, akik ugye nem az ő választott pártjára szavaztunk, mi tulajdonképpen ilyen síralmas lelki és erkölcsi állapotban vagyunk, ezt mondta el. Itt van a Keresztény Értelmiek Szövetsége, hogy ne csak a klérust idézzem. Azt mondja, az elnöke azt nyilatkozta, hogy a választás eredménye azzal magyarázható, hogy értékvesztett, emberségekben súlyosan devalválódott környezetben élünk, ahol az emberek széles rétege számára az alapvető értékek már nem léteznek, és szerint ezek az értékek az egyház, a kereszténység, a család és a magyarság. Na most az én számomra meg nem érték az az egyház, amelyik vallásháborút folytat, nem érték az a kereszténység, amely kirekeszt másokat, nem érték az a család, amely szolgaságba tartja, ha kell egy életen keresztül a családtagjait, és nem érték az a, nem is tudom mit mondott, nem érték az a magyarság, mondjuk amelynek a nevében más magyarokat próbálnak kirekeszteni ebből a nemzetből. Szóval az a baj, hogy folyton bántanak, folyton minősítenek, folyton azt mondják, hogy rossz vagyok. Hát miért nem hagynak engem a saját normáim szerint érni? Most elnézést, hogy a saját nevemben beszélek, csak így egyszerűbb, mert személyes megszólítatásnak érzem, amikor Veres András püspököt hallgatom. Szóval, és a másik kérdés, miért így akarnak híveket szerezni? Mert gondolom, ez nem az én meggyőzésemre irányul, hanem mások megfélemlítésére irányul. A harmadik kérdésem pedig, hogy hol vannak azok a hangok, a katolikus egyházból, vagy egyáltalán a magyarországi egyházakból, mondjuk a nagy egyházakból, amelyek pontosan ezt a higgadt megegyezésre törekvő, a másikat élni hagyó politikára törekszik, amelyet tesz te is szeretnél.
1: Igen. Hát én teljesen megértem ilyen értelemben az érzelmeket, és nem is baj, ha kirki robban. Én arról beszéltem, hogy a kormány részéről, vagy szóval az államegyház viszonyában ott feltétlenül higgadt és szenvedélymentes és elvi megközelítésre van szükség. Hát különben sajnos ez tényleg szomorú, hogy nincs éppen keresztény oldalról hát világos értékelés, hogy tehát mindenkinek a szabadságát tiszteletben tartjuk, a harcias, a sértegető kereszténység. Itt éppen azzal fejeztem be az első cikket, ugye, hogy nagyon messze esik az alapítója szellemétől, még egyébként az evangélikus egyházban van olykor egy-egy pozitívabb megnyilatkozás ilyen vonatkozásban. Ők nem állnak be olyan egyértelműen mindig a sorba.
0: Az a baj, tudod, hogy szóval én nem figyelek nagyon oda az egyházakra, akkor figyelek oda, amikor valami olyat mondanak, ami rám is tartozik, vagy olyat csinálnak, ami úgy érzem, hogy rám is tartozik. És ebből a szempontból én mégiscsak azt láttam, hogy a sajtó, meg a rádiók, meg a televíziók, azok, vagy maguk a hívek itt a Klubrádióban, a Bolgár Gyuri műsorában, a Megbeszéljükben, ők maguk számoltak be arról, hogy miféle sérelmek érték őket, és ezek többnyire a katolikus egyháztól érik őket, ezek a sérelmek. Tehát én ezért tartom a katolikus egyházat egyfajta ilyen zászlóvívőnek ebben a folyamatban, amelyet te fundamentalistának, én meg egyszerűen durvának tartok. Szóval amikor az történik, amit itt hallottam, és aztán te is láttad talán ezzel az idős hölgyel többször is készült interjú, aki elmondta, hogy a vízivárosi plébános ugye nem volt hajlandó őt feloldozni azért, mert más politikai meggyőződésű. És hát ugye a katolikus püspöki kar titkára úgy védte meg ezt a plébánost a nyilvánosságban, hogy itt az MSZP-nek egyik beépített emberéről van szó, holott az MSZP beépített embere nem fogja magát elsírni azért, mert 50 éves vallást hitélet után nem kapja meg a feloldozást. Vagy a Győri Hittudományi Főiskola tanára, aki egyben plébános is, és aki azt írta, hogy nem szabad a megmondta a választási felhívásában, hogy nem szabad a szociál-liberális koalícióra szavazni, és akkor itt megindokolta azzal, hogy eladták a fél országot, meg ezzel, azzal, amazzal, és azt úgy mondja, nem akarom, hogy ők folytassák, akik mégis rájuk szavaznak, Isten előtt lelkiismeretükben felelősek. Most hogy lehet az emberben az a törekvése egy egyházi embernek, hogy lehet, hogy a másik emberben lelki görcsöket okozzon, pusztán azért, mert a világi meggyőződését másként képzeli el, mint a vallásit.
1: Igen, hát nézd, ez egy nagyon szomorú jelenség, de én azért terelem a szót mindig egy kicsit a nagyobb összefüggésekre, mert attól tartok, tudod, hogy akaratlanul is leragadunk ezeknél a konfliktusoknál. És nem látjuk azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy itt mondjuk egy konzervatív klérusnak, a lényegét tudja adni. Ugye ezzel egyszerűen, mint egy realitással számolni kell. De azt kell látnunk, hogy ez egy nemzetközi tendencia. Európában és Amerikában. És ez a probléma, hogy nézzük meg azt, hogy egy nagyon különleges történelmi időben élünk. A posztmodern korszakban a liberalizmus pozitív eszméi sokszor szélsőségekben nyilatkoznak meg, egy szélsőséges szabadságkultuszban, ami már a tömegekben visszahatást vált ki. És hogy így mondjam, nagyon kedvez a történelmi klíma annak, hogy bekövetkezzék az, amit a jó magyar közmondás így mond, hogy az ember mindig a ló túlsó oldalára esik. És akkor jöjjön a rend, a vallás, az erkölcs, ugye ez az új jelszó, és nem győzöm hangsúlyozni, rengeteg, én főleg azokat a jó szándékú embereket féltem, akik hatalmas lelkesedéssel támogatják ezt az új irányzatot, mert azt mondják, hogy hát én nem akarom a homoszexuális reklámokat, én ezt, meg azt, meg amazt, és én szeretnék egy normális biztonságban és közegben nevelni a gyerekeimet, és nem látja azt, hogy itt az óriási veszély. Tehát én azért beszélek...
0: Mi az óriási veszély?
1: Hát tulajdonképpen az az óriási veszély, hogy mi a kommunizmus alatt megismertünk egy állami ideológiát, egy kötelező állami ideológiát, mondjam azt, egy kötelező vallási ideológia felé haladunk, mert ne felejtsük el azt, hogyha ha itt politikai hatalmat sikerül szerezni, hogyha az állam és az egyház szétválasztása nem világos, és hogy így mondjam, vakon haladnak a dolgok abba az irányba, hogy financiálisan és óvatlanul és mindenhogyan nyissuk az utat ennek az irányzatnak, akkor tulajdonképpen az fog bekövetkezni, hogy akkor a törvényhozó hatalom erejével és a politikai hatalom erejével kívánni meg egyfajta ideológiai igazodást. És tudjuk, hogy ha az érdeket összekapcsoljuk és a kötelező ideológiát, nagy változások történnek.
0: De rend van.
1: Igen. De ez morálisan iszonyú károkat tesz, és a lelkismereti szabadság az szétfoszlik, mint a köd. Tehát, szóval én úgy látom, hogy erre kell koncentrálnunk, mert tényleg az ember bosszankodhat, meg kesereghet, ugye a sok napi megnyilatkozáson, de tudomásul kell vennünk, hogy vannak ilyen hiányzatok, vannak ilyen felfogások, de azt kellene nézni, hogy lehet menteni azt, ami menthető, és hogy lehet felvilágosítással és tiszta fogalmakkal mégis feltartóztatni egy olyan irányzatot, ami az egész társadalomnak nem egészséges. Mondhatnám azt, hogy a hívő embereknek sem egészséges.
0: Sokan közülük maguk is így tapasztalják, legalábbis amikor beszámolnak az élményeikről. Na most ugye, ami ennek a nemzetközi vonatkozásait illeti, arról, amit beszélsz, nagyon keveset tudunk, mi újságolvasók, úgy értem, ezekről az eseményekről, vagy tendenciákról, főként ugye az akkor volt nyilvánvaló, amikor nagyon hosszan ment a vita Európa szerte, és Magyarországon is, az Európai Uniós alkotmányról, arról, hogy a kereszténység mint gyökér, és mint megőrzendő érték benne szerepeljen-e név szerint, vagy ne. Sőt, egy időben Isten nevét akarták alkotmányba foglalni, aztán erről később letettek. Na most ugye az ezen a héten történt, hogy a pápa kiállt az egyházi oktatás mellett, konkrétan Venezuela esetében, ahol egyházi reformokat szerettek volna megvalósítani. Hát a spanyolok ezt nem kérdezték, amikor reformálták a saját vallási struktúráikat, vagy intézményeiket. A Hugo Chávez elnök megkérdezte, úgyhogy ő neki nem engedélyezték. És hát itt van az Egyesült Államok, amelyről te is írtál, a múlt heti 10 parancsolat napja ürügyén, ezt majd kérlek mondd el, hogy micsoda, mert nem biztos, hogy mindenki olvasta a cikket, de hát arról meg azért minden hónapban legalább két olyan írást olvasok, vagy a magyar, vagy a nemzetközi sajtóban, azokról az elképesztő perekről, vitákról, veszekedésekről, amelyek a darwinizmus és a teremtés elmélet között zajlanak, hogy mit tanítsanak a gyerekeknek az iskolában, szóval a darwinizmust kitiltsák-e vagy ne. Szóval mi a tétje, most már így világviszonylatban elgondolva, ennek a folyamatnak, amelyet vallási fundamentalizmusnak nevezel?
1: Igen. Tehát nagyon rövidre próbálok lenni, mert ez egy óriási témakör. Tehát annyit mondanék, hogy ez a 10 parancsolat napja Amerikában május 7-én volt, még a konkrét hírek még nem futottak be igazán, hogy hogy zajlott le, de az nagyon érdekes már önmagában, ahogy ez felmerült, ugyanis ez egy reakció volt arra, hogy a legfelsőbb bíróság úgy rendelkezett, hogy el kell távolítani a 10 parancsolatot, mint szimbólumot, amelyet kitettek bíróságokon egyes fundamentalista szemléletű bírák, mondván, hogy ez az állam és egyház szétválasztása elvével nem összeegyeztethető, mert ez egy vallásos indítatású kitétel. És az állam is...
0: Mondta a bíróság.
1: Mondta a bíróság.
0: Legfelső bíróság.
1: Na most ez ellen történt egy fellázítás a fundamentalista gondolkodású vallási rétegnek, és ennek egy ilyen erődemonstrációja volt ez a 10 parancsolat napja. Na most engem különösképpen megdöbbentett az a törvényjavaslat, amit beadtak a kongresszusnak. Elolvastam ennek az angol szövegét. Ezt még nem tárgyalták bizottsági szinten sem, 2005-ben adták be, tehát még nem tudni, mi lesz a törvény sorsa, de itt nem is annyira az az érdekes, hogy most ebben a pillanatban lesz-e ebből törvény, vagy még nem, hanem inkább az, hogy milyen tendenciát mutat. Ez arról szól, hogy eleven jellegzetes a címe, amilyen címet a törvénynek adtak, hogy alkotmányrestaurációs törvény 2005. Tehát azt állítják, hogy ez az amerikai alkotmány eredeti szelleme, rögtön ki kell mondani, teljesen fals, mert nem teokrácia az igazi amerikai hagyomány, tehát történelemhamisítás igazából, már a címe is a törvényjavaslatnak, és a törvényjavaslat azt tartalmazza, hogy a feljebb viteli hatáskörét a legfelsőbb bíróságnak korlátozni kell, és a legfelsőbb bíróság az sem fellebbezés útján, sem saját hatáskörébe vonásra vonatkozó végzés útján nem foglalkoztat olyan ügyekkel, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy akár szövetségi kormány tisztviselői, akár egyes államok tisztviselői elismerjék Istent, és most ezt szó szerint idézem, elismerjék Istent, mint a törvény, a szabadság és a kormány szuverén forrását. Tehát még egyszer, hogy elismerjék Istent, tehát állami tisztviselők elismerjék Istent, mint a törvény, a szabadság és a kormány szuverén forrását.
0: Bocsánat, csak egy pillanatra megakasztalok, tehát azt akarják, hogy a legfelsőbb bíróságnak erre ne legyen hatásköre, igen, tehát igen, szabadon.
1: És hogy ugye úgy is mondják, hogy a törvény arra irányul, hogy megvallhassák Istent az állami tisztviselők. Állami tisztviselő mi voltukban is, mint ugye, ahogy mondtam, a törvény, a szabadság és a kormány szuverén forrását. Na most hadd mondjam el, mint meggyőződéses keresztény ember, én is hiszem, hogy Isten a végső forrása ezeknek a dolgoknak, de nem tartom elfogadhatónak, hogy azt mondjuk, hogy a köztársaság, aminek a nevében az van, hogy ez egy társadalmi szerződés végül is, ahol mindegy, hogy kisebbség, ha egy abszolút kisebbség is az ateista, de ez a köznek a békés együttélésére irányul, és itt lelkismereti szabadságot sértő, hogyha állami tisztviselő mi voltában, ez deklarálja, hogy Isten ezeknek a forrása. Az állam és az egyház szétválasztása azt kívánja, hogy egy állami tisztviselőnek magánügye lehet, hogy ő hogyan vallásos és miként vallásos, de ezt ne deklarálja. Ugye például az, hogy bíróságokon kitették a 10 parancsolatot, hát gondoljunk meg, a 10 parancsolat mindenképpen vallásos törvény, ugye? Tehát akkor mi egyszerűen, ha azt mondjuk, hogy ez a jognak, ez a törvénykezésnek az alapja, akkor ezt széttiportuk a lelkismereti szabadságot. Mert ha valakinek a lelkismerete ezt nem fogadja el, ezt a törvényt, akkor én nem tehetem ezt az állami törvénykezés alapjává, mert abban a pillanatban megsértettem a köztársasági szerződést. Ugye? Tehát azt, hogy...
0: És mi közösség tulajdonképpen azért hozzuk létre az államot, hogy mi valamennyünk ügyét intézze. És
1: így
0: ha,
1: van.
0: És ha az állami tisztviselő vallási alapon elkezd különbséget tenni köztünk, akkor már mindjárt
1: így, pontosan erről van. Ráadásul még valamit szeretnék mondani. Ez is egy nagyon lényeges dolog, mert ahogy mondtam, én mint keresztény ember hiszem azt, hogy Isten a végső forrása ezeknek. Igen ám, de ahogy úgy képzelik sokszor vallásos erők, hogy az Isten kézi vezérléssel irányítja itt a földi dolgokat. Hát rögtön megmondom, ha így lenne, én se tudnék az Istenben hinni. Mert ugye, hát ha ez lenne a képe annak, ahogy az Isten kormányozni tud. Ugye, és az emberek nem gondolnak arra, hogy milyen egyszerű, hogy a mi atyánk, ami a legtöbb egyház Isten tiszteletén hangzik, ugye ott van benne, hogy jöjjön el a te országod, meg legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hát ebből egy perc alatt kiderül, hogy az a vircsaft, ami itt van, az nem az Isten országa, meg nem az Isten uralma. Tehát most, amikor azt állítják, hogy Isten a szuverén forrása a törvénynek, a jognak és a szabadságnak, akkor ez itt nem egy az egybe érvényesül az Isten szava, mert az Isten akart, hanem egyházi szűrőkön és egyházi képviseleteken. Most, hogy ezek az egyházi képviseletek hogy fogják képviselni, hogy mi az, hogy törvény, meg szabadság, meg kormány, ugye? Tehát ezt egy az egybe, hogy így mondjam, az Istennel azonosítani, meg az Isten akaratával azonosítani, ahogy ezt itt egyházak megjelenítik, vagy képviseletik, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a tévedő és sok mindennel keveredő emberinek az istenítése. És isteni tekintét követelni annak, ami pedig nagyon távol járhat az eredeti isteni elvektől vagy eszményektől.
0: Papok...
1: Nem tudom, mennyire tudtam ezt világos elmondani.
0: Világos, nekem abszolút világos. Csak igen, még annyit akartam hozzáfűzni a magam földhöz ragadt módján, mert a papok is esendő emberek. Szóval ők se a tévedhetetlenség és a csalhatatlanság letéteményesei vagy megtestesítői.
1: Igen, korszellem befolyásol, előítéletek befolyásolnak, történelmi tradíciók tévedései befolyásolnak. Tehát itt azt mondani, hogy úgy, ahogy mi megjelenítjük a törvényt, a jogot, a törvényt, a szabadságot és a kormányt, az úgy tisztán az Isten akarata, vagy az isteni forrásból származik, hát ez tragédia.
0: Azt mondtad az előbb, hogy tulajdonképpen ez a rendvágy, a szélsőséges a liberalizmusnak egyfajta szélsőséges felfogásából vagy gyakorlatából következő ilyen szabadosság vagy szabadság túltengés. Tulajdonképpen úgy veszem, ez is oda sorolható. Mert abban a pillanatban, hogy a szabadság jegyében és nevében más embereket arra akarok kényszeríteni, hogy alávessék magukat nekem, akkor én végül is a szabadságommal élek vissza, nem?
1: Hát szóval világos.
0: Az, aki engem be akar terelni kötelezően egy világnézeti gondolkodásba.
1: Ez világos. A lelkismereti szabadság durva megsértése. Ugye ezt mondta Pascal olyan szépen, hogy a minden szelítséggel ítéző Istennek az a szokása, hogy az értelembe éjszakokkal és a szívbe pedig kegyelmes segítségével írja be a törvényét, de ha kényszeríteni akarják, és ha az állam támogatásával akarják, akkor ennek csak félelem, és mondom én, érdekből igazodás, meg kötelező ideológia az eredménye. Tulajdonképpen nyugodtan mondhatjuk, leegyszerűsíthetjük a dolgot úgy, hogy a kereszténység nagy része, az egyházak nagy része a mai napig nem tudott kiábrándulni a konstantinuszi képletből és eszményből.
0: Ami
1: azt jelenti, hogy a kereszténységnek az állam erős karja támogatására van szüksége ahhoz, hogy hatékony legyen és krisztianizálja a társadalmat. De mondjuk biblikusan ebből egy szó nem igaz, mert ha valaki az evangéliumokat egyszer életében elolvassa, akkor ott a Jézus tanításaiban és gyakorlatában ennek a nyomát nem találja, hanem pont az ellenkezőjét, az én országom nem e világéről való, adjátok meg az Istennek, ami az Istené, a császárnak, ami a császári, és azt mondta, hogy a kereszténység úgy hasonl, mint a só meg a kovász, ami azt mondta, nem azt kérem, hogy vedd ki a világból, hanem őrizd meg a gonosztól, legyen benne a világba, adjon neki jó ízt, ugye, és erjessze meg a pozitív erkölcsi elveivel, tanításával és példaadásával, de teljesen idegen dolog a kereszténység eredeti elveitől, hogy ehhez hatalmat, törvényt, a világi hatalomnak a támogatását vegye igénybe.
0: Hát nézd, te a történelemből, a történelmi tapasztalatokból ezt tanultad meg, hogy a lelkismereti szabadságnál nincs fontosabb. Ők meg azt tanulták meg, hogy hatalom nélkül tehetetlenek.
1: Hát ez a szomorú.
0: Ez a szomorú tény. Csak egy dolgot nem értek. Ezt annyiszor elmondják ezekben a különféle társadalmi konfliktusokban, Magyarországon is, vagy politikai konfliktusokban, hogy a szeretet, meg a megértés, és főként a megbocsátás. Hát ezek alaptételei a keresztény vallásnak. Hát akkor tényleg ennyire nehéz. Szóval én, jó, hagyjunk engem, csak azt mondom, hogy a világi erkölcsnek vannak olyan normái, amelyet az ember soha nem szeg meg. Akkor sem, hogyha maga körül azt látja, hogy sokan mások megszegik.
1: Igen.
0: Mert beégett.
1: Igen.
0: Hát ez miért nem éged be? A megbocsátás, a szeretet, a türelem a másik iránt, ez miért nem éged be?
1: Egy nagyon igaz és nagyon szomorú kérdést vetettél fel. Mondanék neked valamit, hogy van a Bibliában egy ilyen mondat, hogy olyan kereszténységről beszél, ahol megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Ez egy klasszikus megfogalmazás. Megvan a kegyesség látszata, de megtagadják erejét. De ugyanakkor rettenetes harcias tud lenni a tradíciói védelmében ez a kereszténység. És tényleg nekem is fájdalmas, hogy mikor ott alapelv, hogy ahol az

0: növelését és az előítéletek növelését, azzal, ha így jeleníti meg a kereszténységet.
1: Igen.
0: Tehát ezért mondtam, hogy a főiskolánknak is ezt érzi a küldetésének, hogy egyszer már különítsük el a bibliai eszmeiséget a történelmi megjelenítésétől, és mutassuk meg azt, hogy ebben az is például milyen szomorú, hogy a felvilágosítás idején nem a Bibliából vett ezt az elvet, pedig ott van eredetileg, hanem ilyen kanyaron keresztül, ugye a felvilágosodás, éppen a humanizmus szellemisége hozta felszíre azt, hogy szabadság, egyenlőség, testvériség az egyházi ellenében, a középkori vallásosság ellenében pedig annak kellett volna ezt képviselni. Ugye? Tehát mondhatnám azt, hogy megszégyenítő volt, hogy egy nem egyházias új gondolkodási irányzat volt az, ami azt hozta felszíre, amit az egyháznak mindig is kellett volna képviselni igazából.
1: Igen. Csak tudod ezt a mondatot, hogy Isten ott van, ahol szabadság van.
0: Igen, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság.
1: Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szóval ezt azért nyilván ilyen hittérítő szellemben is, tehát agresszív módon is lehet értelmezni, hogy szabad csak akkor lehetsz, hogy ha akarod, ha nem, az Úr lelke veled van. Meg lehet úgy is értelmezni nyilván, ahogyan a szól,
0: igen,
1: a maga kontextusában és a maga szellemében, hogy szóval nem akarom értelmezni ezek a dolgokat, mégsem én vagyok rá hivatott, csak én körülbelül úgy értem, hogy az egy Istentől való dolog, ha az ember szabad.
0: Igen, így van. Igen, egyszer valaki nagyon megütközött azon, amit írtam egy cikkben, hogy arra reagáltam, hogy tényleg nem is tudom, ki nyilatkozott valahol rádióban, csak Foszlányt hallottam, hogy a rossz vallásosság is jobb, mint az ateizmus. Hát én azt mondtam, hogy ez így nem igaz. A rossz vallásosság mindennél rosszabb, és lehet sokkal erkölcsösebb és tisztább akár egy ateista álláspont, egy ateista-humanista álláspont, mint egy rossz vallásosság.
1: Van ateista-humanista álláspont, és vannak egyszerűen a nem hívők.
0: Igen.
1: Nem nevezném őket ateistának, mert nem okvetlenül védik a saját vallás, vagy egyház,
0: igen,
1: vagy hitellenes elveiket. A baj az, hogy a humanista ateisták sem, és a nem hívő emberek sem támadják azokat, legalábbis az én ismereteim szerint, legalábbis ebben az országban, akik templomjárók, hívő emberek, Istenről beszélnek értelmes, emberi módon. Ezért nem értem, mert nincs okuk védekezni. Tehát nem védekezésből történik az, ami történik, hanem egyszerűen támadásból. Mert mondom, a viszontbántást nem látom.
0: Igen, szóval ezek nagyon szomorú tények. De megengednéd, hogy egy pár mondatot idézzek, hogy mi az igazi amerikai hagyomány, ami a történelmi hűség szerint, aminek a szellemében az amerikai alkotmány fogant. Ebben nagy szerepe volt Roger Williamsnek, aki a Rhode Island államot alapította, és ennek olyan eszméi voltak, hogy például azt mondta, az indiánoktól meg kell venni a földet. Mm. És maga is ezt tette. Ő a kereszténységből ilyen dolgokat vezetett le, nem pedig a magától értetődőbb módon elfoglaljuk. Tehát ezt csak jelzem, hogy a tiszta kereszténység milyen következtetésekhez vezet. És hadd idézzek egy pár sort tőle szó szerint. Ezt írta. Bevallom, hogy az Isten tiszteletek szabadságáért vívott küzdelmemben én részrehajlás nélkül bármilyen felfogástnak a szabadságát vallom. Azután ezt írja, semmiféle egyén az által alapított gyarmaton nem szenvedhet bántódást, molesztálást vagy büntetést vallási különbségek miatt, amíg a közbégét nem zavarja. Legszebb mondatát idézem. A legvirágzóbb polgári államot az szolgálja a legjobban, amikor teljes szabadság van a vallási ügyekben. 1644-ben az Üldözés véres tana című művében írta ezt, amiben ugye elutasítja az Üldözés véres tanát. Talán érdemes még egyszer, hogy a legvirágzóbb polgári államot az szolgálja a legjobban, amikor teljes szabadság van a vallási ügyekben.
1: Kívánjuk a magyar egyházaknak, hogy ezt a mondatot 2006-ban, így 400 évvel később, 401 néhány évvel később tegyék ki maguknak, és olvasgassák szorgalmasan, és akkor azt hiszem békében fogunk élni. Vankó Zsuzsa, nagyon szépen köszönöm. Ez volt a hétzáró. Jövő vasárnap este találkozunk ismét, viszontlátásra, mi Ancsik Zsófiát hallották.

Kedves gyülekezet, mindössze úgy látom, csak két kisgyermek van közöttünk, de ők sem maradhatnak anélkül, hogy valami közvetlenül hozzájuk ne szóljon. És az a bibliai ige, amit most idéznék, jól ismert azt hiszem, Jézus azt mondta, hogy ti sok verebecskénél drágábbak vagytok, mondta embereknek, és nektek még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Hát ugye ez nyilván egy költői megfogalmazás, hogy a fejünk hajszála is számon vannak tartva, de a tartalom, a mondani való az tökéletesen érvényes és igaz, hogy Istennek a legkisebb dolgainkra is gondja van, hogyha mi valóban őt követjük és ragaszkodunk hozzá. Gondolom, gyerekek, hogy ti már hallottátok, amikor Péter apostolt Isten angyala kiszabadította a börtönből. És ebből én most csak annyit említek meg, hogy mikor már kihozta őt a börtönből, illetve mielőtt kihozta volna, mikor fölébresztette, azt mondta neki, hogy vedd rád a felső ruhádat és kövess engem. Ugye ez egy meleg éghajlatú vidék, de nagy a hőmérséklet ingadozás. Napközben meleg van, de éjszaka sokszor ehhez képest nagyon hűvös. És hogy hát ez már igazán kis dolog, amikor valakit a börtönből kiszabadítanak, hogy meg ne fázzon az éjszakai hűvösben. De az Isten angyalának még erre is gondja volt, hogy azt mondta neki, vedd rád a felső ruhádat, és kövess engem. És erről nekem mindig eszembe jut egy dolog, ami velem történt meg. Ez sok évvel ezelőtt volt. Zugligetben még elől volt az iroda, ott mindjárt a bejáratnál, és hát mindenes voltam akkoriban, és ott dolgoztam valami nagyon sietve az irodában, de aznap este nekem Szegedre kellett menni bibliaórát tartani. És akkor még nem volt ilyen, hogy szolgálati kocsi, tehát volt a gyülekezetünkben egy testvér, ő szokott kisegíteni, amikor nagyon forró volt a helyzet, mert egyébként úgy mentem, hogy lementem vonattal, másnap reggel visszajöttem vonattal, de akkor mindenképp vissza kellett érni Budapestre, ezt nem lehetett megtenni, tehát ő jött segíteni. És ez a munka húzódott, én meg már izgultam az időn, és amikor befejeztem ott a munkát az irodába, gondoltam, hát úgyis autóba beülök, autóból kiszállok, azért sem megyek át a ház túloldalára, hogy a kabátomat fölvegyem. És csak egy pillanat alatt átsuhant az agyamon ennyi, hogy sose lehet tudni, hogy mi történik. Ennyi volt. Sose lehet tudni, mi történik. És szó szerint futó lépésbe átmentem az épület másik felére, és fölkaptam a kabátomat és a sapkámat. Ez ilyen november végi idő volt, mint a mostani. Jó hideg szél fújt egyébként, és körülbelül Dabasnál jártunk, az egy olyan 40 kilométer körülbelül Budapesttől, amikor észrevettem, hogy nincs bekapcsolva az öv. És bekapcsoltam, és az a testvér, aki vitt engem, azt mondja, hát ezt meg minek kapcsolom be? Mert ő neki mindig ilyen büszke volt, hogy ő balesetet sose szenved. Mondom neki, nem kívánom, hogy szükség legyen rá, de hát ez a rendje. És ez a kis beszélgetés arra volt jó, hogy ne ijedjek meg belegyek kapcsolva, ugyanis a következő pillanatban, ugye országúton mentünk, és volt előttünk egy álló busz az út szélén, és azelől kihajtott egy bácsi biciklivel, és egyszerűen nem lehetett elkerülni az ütközést. Rárepült biciklistől a mi motorháztetőnkre, betört a szélvédő, mi pedig egy árok szélén álltunk meg éppen, hogy csak. És hát ugye, amikor egy ilyen baleset van, akkor tudjuk, még jön a rendőrség, jön a mentők, és egyébként egy igen kedves bácsi volt a sofőrünk, aki büszke volt, hogy őt baj sose éri. Úgy tönkre ment, hogy nem is bírt megmozdulni, annyira megijedt szegény, én pedig még, engem valahogy úgy fölkészített ez a kis beszélgetés, én mentem megkeresni a bácsi elrepült sakbáját, ott feküdt a hideg szélben, a földön, de olyan kedves bácsi volt, hogy mikor a rendőrök jöttek, az volt az első szava, hogy nem a fiatal ember a hibás, hanem én. Tehát rögtön a sofőrt mentette,
És hát tudjátok, amíg ott ez mind lezajlik, ha én nálam nem lett volna kabát meg sapka, ugye egy nyitott országút, egyik oldalról voltak csak házak, hát ott olyan megfázást kaptam volna, és ugye szél, nem lehetett autóba se beülni védelemre, mert a szélvédünk teljesen betört. És akkor, mikor ez zajlott, akkor hirtelen eszembe jutott a Péter esete, hogy az Isten angyala szólt neki, hogy vedd rád a felső ruhádat, mielőtt kiléptek volna a börtön ajtaján. Hát mondom, most én is így jártam, hogy ez a belső hang figyelmeztetett, hogy hát sose lehet tudni, mi történik. És még egy kis rövidet hozzáfűzök ehhez, még ennek a történetnek nincs egészen vége. Ugyanis ugye milyen az ember, akkor én egy darabig töprengtem, most mit csináljak? Hát ugye a sofőr csak visszafordulhatott Pestre szélvédő nélküli autóval, meg idegileg is ki volt szegény. És hát, hogy most én is hazamenjek, hát majd megértik, ugye, hogy hát ilyen rendkívüli eset. De aztán azt mondtam magamban, hát a mi szolgálatunk olyan, mint a katonaság, akkor szabad visszafordulni, hogyha lehetetlen menni. Tehát ugye egyébként nem szoktam autóstoppal menni, de most ezt eldöntöttem, és hát felvett egy autó, az is nagyon érdekes beszélgetés folyt ott is, de őrkénynél letett, mert ő tovább menni nem tudott, és ott már nagyon fújt a szél, meg sötétedett, és hát ilyen gondolat, meg kell vallanom szégyen szemre, mindezek után átfutott rajtam egy ilyen gondolat, hogy vajon a jó Isten most is fog-e gondoskodni, mert ilyen gyarló az ember. Hogy most itt vagyok, ki tudja, hol van valami közlekedés, hogyha nem vesz föl senki, oda se érek, haza is ki tudja, hogy érek. De végül is jött egy autó, ami olyan intelligens kinézésű férfi ült benne, és mondta, hogy Makóra megy. Hát akkor ugye Szegedig egyhuzamba el tud vinni, és hát csak nem akarok hosszas lenni, csak annyit mondok, hogy mikor aztán ugye rögtön megindul a beszélgetés, hogy egy baleset után miért akarok mindenáron menni, és mondom neki, hogy hát lelkész vagyok, és bibliaórára várnak, visszakérdez, azt mondja, szabad megkérdeznem, hogy milyen lelkész, mikor mondom. Azt mondja, hát ez érdekes, az én édesanyám hűséges adventista volt. Ezt kezd kérdezgetni engem, azt mondja, létezik még ez az ének, hogy végünk is folyik a kis patak, meg hogy van ez, meg az, meg amaz. Végül elárulom, hogy ki volt, az egyik pesti színháznak az igazgatója volt. Senki nem tudta ezeket róla. És ráadásul nem csak az volt, hogy elvitt Szegedig, hanem megkérdezte, hogy jövök vissza. És hát mikor mondtam, hogy hát most bajba vagyok, mert ugye ez történt, azt mondta, hogy hát azt mondja, lemegy az előadás Makón, és azt mondja, én felveszem és visszahozom Pestre. Azt mondja, csak folytassuk ezt a beszélgetést. És így is volt. Fölvett és visszahozott Pestre, és végig beszélgettünk. Tehát ezt most csak azért mondtam el, hogy amit Jézus mondott, hogy ti sok verebecskénél drágábbak vagytok, és nektek még a fejetek hajszála is számon vannak tartva. Ez régen is igaz volt, és ma is igaz. Ugye az már igencsak kis dolog, hogy valaki meg ne fázzon egy hideg szélben, vagy egy hideg estén, de Péternél is ezt tette a Jóisten, én is ezt tapasztaltam, egy kis figyelmeztetés, és ugye mennyire nem szabad ilyet gondolni, mint én rajtam is átfutott ott az alkonyba, hideg szélbe, kinn a országút mellett, hogy vajon fog-e a Jóisten gondoskodni tovább is. Hát a Jóisten megmutatta, hogy mennyire gondoskodott, háztól házig vittek, és még közben nagyszerű dolgokról beszélgettünk. Tehát mindannyian bízunk ebben, hogy Istennek gondja van ránk, és a legkisebb dolgok sem kicsiségek nekik, hogy azokkal is törődjön. Most pedig olvassuk el a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét, János evangéliuma 16. fejezetéből a 33. verset. János evangéliuma 16. fejezetében a 33. vers így hangzik. Ezeket azért beszéltem néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot.
A Jézus búcsú beszédeiben hangzott el ez az ige, és nem csak azoknak a közvetlen tanítványainak szánta, akik ugye vele jártak, vele éltek 3,5 évig, és akikre a munkája folytatását bízta, hanem az idők végéig mindazoknak, akik az ő beszédükre is hisznek majd én bennem, ahogy Jézus mondta. Még egyszer elolvasom, ezeket azért beszéltem néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Amit így fordít itt, hogy nyomorúságotok lesz, az az eredeti szövegben lévő kifejezés azt jelenti, hogy szorongatás, küzdelem. Tehát nem feltétlenül ilyen csak szegénységre vagy ilyenekre kell gondolnunk a nyomorúság szó kapcsán, hanem az eredeti szöveg azt mondja, szorongattatásotok, üldözésetek, küzdelmetek lesz, de bízzatok, én meggyőztem e világot. Jézus tehát nagyon világos szót mondott arról, hogy az ő ügye az e világi szempontból nem egy sikeres, győzelmes ügy lesz, hanem azt mondta, e világon szorongatásotok, küzdelmetek lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi is megértsük, mert az ember sokszor egy ilyen gondolat foglalkoztatja, hogy hát ha valami igazság, ha valami igaz és jó dolog, akkor hát miért nem látjuk annak a látványos eredményességét, vagy a sikerességét. És azon kívül azt is hozzá kell tennünk, hogy az emberi természet az hát nem ilyen életre vágyik, hogy szorongatás és küzdelem, hanem hát békességre, biztonságra, kényelemre. És sokszor a hívő ember is úgy van vele, azt mondja, ha már annyi küzdelem van a világban, hát talán az Isten követés meghozza nekem azt a békességet, azt a biztonságot, azt a nyugalmat, amire vágyom, és hát ugye úgy elvárjuk, hogy rend és nyugalom vegyen bennünket körül, és hogyha ez egy kicsit megbojdul, akkor megijedünk, és azt mondjuk, talán valami nem jól van. De a Jézus azt mondta, hogy a Krisztus ügyének és a Krisztus követőknek a törvényszerűen normális élete az az, hogy szorongatás és küzdelem, és azt mondja, de bízzatok, mert én meggyőztem a világot. Mindig is így volt, hogy azok, akik azt várták Krisztus ügyétől, hogy az sikeres legyen, eredményes legyen, az, hogy így mondjam, meghódítsa a világot, amikor látták, hogy nem ilyen irányba visz a Krisztus követése, akkor meghasonlódtak és elfordultak Krisztustól. Gondoljunk például Júdásra. Ugye Júdás nem véletlenül csatlakozott Krisztushoz. A Bibliából megértjük, hogy okos ember volt, és érezte, hogy valami rendkívüli nagyság és érték az, amit Krisztus tanít, de ő azt várta, hogy ebben a világban ebből valami nagyszerű dolog fog kibontakozni, aminek a fénye majd ő rá is süt. És érdekes, hogy melyik volt az a pont, amikor elfordult Jézus követésétől, amikor Jézus nem hagyta, hogy őt királlyá kiáltsák. Akkor Júdás realizálta, hogy ebből sohasem lesz olyan ügy, amire ő vágyik, és akkor elfordult és elhagyta Jézusnak a követését. Olvasunk egy érdekes igét a Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetének a 10. versében, ott azt olvassuk, hogy, és az is érdekes, hogy Pál honnét írja, ugye a Timóteushoz írt 2. levelet római börtönéből írta, és azt olvassuk ott, hogy Démás elhagyott engem e világhoz ragaszkodván. Tehát ezek szerint ő is a keresztényekhez csatlakozott, sőt Pálnak a közvetlen környezetéhez, még a római börtönig is kísérte őt. De amikor ő is azt látta, hogy egy ilyen nagy apostol, mint Pál, hát az ő élete sem egy emberi szempontból sikeres élet, hanem lám itt sínylődik a római császár börtönében, akkor elfordult, elhagyta ennek az útnak a követését, ahogy mondja Pál, világhoz ragaszkodván. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy
a Krisztus követés a szorongatással és küzdelemmel jár. Hát ha valaki valóban a Krisztus élet elveit követi, az önzetlenség és az önfeláldozás nyilatkozik meg az életében, mint ahogy Krisztus életében is volt, továbbá azt a munkát végzi, amit Krisztus végzett, akkor Sátán úgy tekinti őt, akit Jézus maga a világ fejedelmének nevezett, mint az ő területére, az ő uralma területére betolakodót, és ettől kezdve, mint egy hadviselő viszonyul hozzá. Ez törvényszerű, hogyha valaki valóban a Krisztus életelveit követi, és valóban azt a munkát kezdi végezni, amelyet ő végzett. Figyeljük meg, hogy Jézus nyilvános szolgálatánál ez hogy volt. Ugye 30 éves korában megkezdte a nyilvános szolgálatát, és észrevettük a Bibliában, hogy megélénkült a démoni világ. Sehol annyi, olyan sokszor nem olvassuk a Bibliában, hogy szinte nyíltan mutogatták magukat, hogy így mondjam, Sátán démonai, és mindenütt ellenkeztek, és ellenállást produkáltak Jézus munkájával szemben. Ha ott valóban az igazság elvei nyilatkoztak meg, ha Jézus valóban nekifogott, hogy a foglyoknak szabadulást, a megkötözötteknek megoldást és Sátán foglyait megszabadítani igyekezett, akkor Sátán azonnal nagyon tevékeny lett, és nagyon élinken ellenkezett ezzel, hogy ezt a munkát akadályozza. És nem csak az egyes keresztények életére igaz ez, hogy szorongatás és küzdelem, hanem az egyház életére is. És sokszor mi azt gondoljuk, hogy az a normális, és az a helyén való, hogyha ott zavartalan békesség van, és ha valami probléma van, akkor úgy gondoljuk, valami nincs rendben, valahol valakik hibáztak valamit. De szeretném elolvasni a Nagy Küzdelem című könyvből, hogy mit ír Ellen White. Azt írja. Pál apostol kijelenti, hogy mindazok, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. Ugye ez a Timóteushoz írt második levélben van. Vajon miért van az, hogy napjainkban olyan ritkán üldözik a keresztényeket? Ennek csak az az oka, hogy az egyház alkalmazkodik a világ normájához, és ezért nem vált ki ellenkezést. Korunk vallásában nincs meg az a tisztaság és szentség, amely Krisztus és az apostolok korabeli keresztények hitét jellemezte. A kereszténység azért olyan népszerű a világ előtt, ma különösen, ugye, a kereszténység ma népszerű, mert kiegyezik a bűnnel, mert Isten szavának nagyszerű igazságait közömbösen veszi, mert olyan kevés az életadó Isten félelem az egyházban. Éledjen csak fel az őskeresztény egyház hite és ereje, az majd életre kelti a gyűlölet szellemét, és felszítja az üldözés tüzét. Ugye érdekes ezt megfigyelni és végig gondolni. De szeretném feltenni a kérdést, hogy ez, amit Jézus mondott, hogy a világon szorongatásotok, üldözésetek, küzdelmetek lesz, azt jelenti, hogy akkor mi hiába vágyunk a Krisztus követésben békességre vagy örömre, távolról sem. Ugyanezekben a búcsú beszédekben Jézus ilyen kijelentéseket is tett. Idézem János evangélium a 14. fejezetének a 27. versét, tehát János 14-27. Ezt mondta Jézus. Ugyanezt az igét idézte majdnem, hogy a világon békességet vagy nyomorúságotok lesz, hanem azt mondta, hogy az én békességemet adom néktek, nem úgy adom, ahogy a világ adja. Tehát az én békességemet adom néktek, mondta Jézus. Megkérdezem, mondhatott volna ilyet, hogy az én békességemet adom néktek, ha nem lett volna nagyon ismert a tanítványai előtt, hogy az összes küzdelem és szorongatás közepette, ami őt éri, Jézusnak mindig békessége van. Csak az beszélhet az én békességemről, amikor ez egy nagyon ismert és világos fogalom a tanítványainak. És azt mondta, az én békességemet adom néktek. Ez másfajta békesség, nem úgy adom, hogy a világ adja, de igenis ennek emellett és ennek ellenére békességet adok néktek. A másik kijelentése pedig ugyancsak a búcsú beszédekben így hangzott. János evangélium a 15. fejezetének a 11. versét idézem. Azt mondta, ezeket azért beszéltem nektek, hogy az én örömem megmaradjon ti bennetek, és a ti örömetek beteljék.
Én nagyon szeretem ezt az igét, mert sokszor Jézus talán úgy képzeljük el, hogy mindig ilyen nagyon komor volt, valami ilyesmiket, hogy őt az a sok küzdelem, ami körülvette, elgyötörte. De megkérdezem, mondhatott volna Jézus ilyet, hogy az én örömem megmaradjon ti bennetek, ha nem lett volna nagyon ismert az állandóan vele járó, vele együtt lakó, együtt élő tanítványai számára, hogy Jézus mindig egy derűs öröm jellemzi. A Krisztushoz vezető lépések című könyvben van egy szép megfogalmazású mondat, azt írja, bár Jézus élete mindenkor szent komolyságot lehelt, kedélye nem volt komor, és bárhová ment, oda örömet és vidámságot vitt. Tehát ez egyszerre igaz. Igaz az, hogy e világon szorongatásotok, küzdelmetek lesz, de közben az én békességemet adom nektek, és közben az én örömemet adom nektek, hogy a ti örömetek beteljék. Nehezen fér a fejünkbe, hogy hogy működik ez együtt. De megérthetjük, hogy mi az oka. Miből fakad például a küzdelmek között élő kereszténynek a békessége? Ugye neki van egy biztos mércéje ahhoz, hogy melyik az igazság útja, melyik az örökké valóság útja, az Isten igéje. És ezerszer is megvizsgálja, hogy azt az utat követi-e, de ha ezerszer megvizsgálva is megnyugszik, hogy azt az utat követi, akkor neki békessége van, még akkor is, ha pusztaságon megy keresztül, vagy viharokon kell áthaladnia. Másodszor a békessége pedig a bűnbocsánatnak az ígéretéből fakad, mert tudja azt, hogy ha hibázott is életében, de ha ő megvallotta és bocsánatot kért Krisztustól, akkor ő Isten szemében egy bocsánatot nyert ember, aki úgy kezeli őt, mintha nem is vétkezett volna. Tehát tudja, hogy nincsen választfal Isten között és közötte. Tudja, hogy nincs a háta mögött olyasmi, amit meg nem vallott, vagy bocsánatot ne kért és ne nyert volna Krisztustól. És akkor, ha tudja, hogy az út az biztos, tudja, hogy az valóban az igével megegyező, tudja azt, hogy nincsen választfal közte és Krisztus között, akkor, hogyha szorongatás, ha küzdelem, ha nehézség, akkor is békessége van. Mert mindig el tudja mondani azt a hitvallást, amit a 146. Zsoltárban találunk, az én segítségem az Úrtól jön, aki teremtette az eget és a földet. Jézusnak is ebből eredt a békessége. Idézem az egyik legszebb vallomását, János evangélium a 8. fejezetének a 29. versében van. Ezt mondta Jézus, nem hagyott engem az Atya egyedül. Aki elküldött engem, én velem van, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Ez a békességnek a forrása. Sajnos mi ilyen, hogy mondjam, makulátlanul nem mondhatjuk el mi emberek, hogy én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek, de ahogy előbb említettem, óriási kegyelem a bűnbocsánatnak az ígérete, és hogyha valaki ezt tudja, hogy semmi tisztázatlan, rendezetlen dolog nincs a háta mögött, és a Krisztus útját követi, és szívből az Istennek akar engedelmeskedni, akkor békessége lehet minden körülmények között. Akkor ő is elmondhatja, hogy aki küldött engem, én velem van. És az én segítségem attól van, aki teremtette az eget és a földet. Az örömnek a forrása pedig minden egyes győzelem a kísértések felett, és az, hogy Isten együtt munkálkodik, annak a tapasztalása, hogy a bűn foglyainak a szabadításában, emberek megmentésének a munkájában lépten nyomon látja az Istennek az együttmunkálkodását. Ez pedig egy hasonlíthatatlan örömnek a forrása. Ezért igen, lehet így együtt a keresztény életében küzdelem, szorongattatás, de békesség és valódi öröm. És segíti a keresztényt az is, hogy megérti és magáévá teszi ezt a szemléletet, hogy ezen a földön nem is vár mást, mint küzdelmet küzdelem után, nem ringatja magát abban, hogy itt mindenkor sikereknek és eredményeknek kell lenniük emberi szempontból,
Tehát ő nem vár ilyesmit, ezért nincsen meglepődve, és nincsen kétségbeesve, ha szorongatásokon és küzdelmeken kell átmennie. Az apostolok cselekedetei 14. fejezetének a 22. versében olvassuk, hogy Pál apostol a következőképpen bátorította egyik misszió útján a keresztényeket egy olyan helyen, ahol nagyon sok üldöztetés érte őt is, meg a gyülekezetet is. Azt mondja, bátorította, erősítette a tanítványok lelkét, hogy sok háborúságon át kell nekünk az Isten országába mennünk. Valaki azt mondaná, hogy hát ez egy ellentmondás, hát ez az erősítés, hogy sok háborúságon át kell mennünk. De azt kell mondanunk, hogy előre felkészültnek, előre ismerni valamit, annyi, mint előre felkészültnek lenni. Tehát, hogyha az ember megérti azt, hogy Krisztus nem ígért itt egy e világ szerinti békességet, és nem ígért mindig ilyen világot meghódító győzelmeket és sikereket, hanem egészen más utat, ha tudatosul benne, hogy sok háborúságon át kell bejutni az Isten országába, mert törvényszerű, hogy az ellenség támad, akadályokat gördít. Ha egyik eszközzel nem megy, akkor a másikkal, akkor ez igenis megerősíti a tanítványok lelkét, és megedzi őket arra, hogy békességük és örömük legyen a küzdelmek és a nehézségek között is. És megérti a keresztény azt, hogy itt egy erkölcsi küzdelem zajlik. Szóval nem várja azt, amit sok ember elvárna, hogy hát ha Isten van, hát akkor miért nem sújt le mindig, miért nem szolgáltat mindig azonnal igazságot. Megérti, hogy ez egy erkölcsi természetű küzdelem. Itt sokszor meg kell próbáltatni, hogy vajon az Isten iránti hűségünk az abszolút-e, az álhatatos-e, és nem várhatjuk, hogy az Isten azonnal lenyúl, azonnal segít, és azonnal megszabadít. Egy picit megszakítom az igének a magyarázatát, és egy rövid kis történetet megint csak fölelevenítek. Ugye nekünk volt egy nagy konfliktusunk 1975 után az akkori állami egyházügyi hivatallal, és hát emlékszem, hogy milyen borzasztó válságban voltunk, mikor úgy látszott, hogy bármi a lelkiismeretünk szavára szóltunk, és Isten úgy éreztük, hogy a lelkiismeretünkben Isten buzdít erre bennünket, és utána mégiscsak rosszabb meg rosszabb dolgok jöttek, és hát úgy nem mondta ki egyikünk sem, de az volt a lelkünkben, de hát hol van a jó Isten, hát miért nem cselekszik, hát miért nem szól közbe. És egyszer, mikor a legnehezebb volt a szituáció, hát többen emlékeznek, ugye Egervári Oszkára vagy Oszi bácsira, így emlékezik sokan, őt éppen berendelték az állami egyházügyi hivatalba, és rettenetes fenyegetésekkel bocsátották el, és mikor eljött hozzánk, ahol többiek egy helyen imádkoztunk, akkor hát elmondta ezeket nekünk, és mindenkin egy olyan csüggett hangulat volt, hogy hát ha az ember a lelkiismerete szerint jár az egyenes úton, akkor hát a Jóisten miért nem szól, és hát akkor még mindig ki tudja, mi várható, és még rosszabb dolgok. És akkor volt egy ilyen érdekes eset, hogy valaki letett csendbe egy borítékot a küszöbünkre, és mikor jött haza egy családtag, és csöngetett, én ott megtaláltam, és azt hittem, hogy egy ilyen fenyegető névtelen levél, mert ilyen pszichikai háború is volt, ilyeneket is kaptunk, meg ilyen telefonhívásokat, és föltéptem a többiek előtt, egy vers volt benne, és ebből a versből most csak a leglényegesebb részt idézem, ami nekünk egyszerre megvilágosító volt. Az volt a címe a versnek, hogy emlékkönyv, a mottója az volt, hogy az Úr pedig figyelt, és egy emlékkönyv iratott azoknak, akik félik az Urat, és becsülik az ő nevét, és ezek voltak a kezdősorok. Valaki rád figyelt, meghúzódva csendben, hogy miként állsz meg testvér a nagy küzdelemben. Megtántorítanak, vagy hű marad szíved? Valaki hallgat még, a döntés most a tiéd. Ugye ez nekünk egyszerre megvilágosító volt, tehát ez nem így van, hogy az ember elindul egy úton, és lelkiismeretében nyugodt, hogy az helyes, és akkor hát nem mindjárt úgy van, hogy jön a Jóisten, és minden nehézségből kiemel és igazol, ez nem így szokott lenni, hanem előbb a döntés a tied,
megtántorítanak, vagy hű maradt szíved. Hát így volt mindig, ugye, mindig is a bibliai történelem folyamán, tehát nem szabad így gondolkoznunk, hogy ha valami jó ügy, ha valami igaz ügy, akkor annak sikeresnek kell lenni. Akkor ott az Isten mindjárt közbelép és mindjárt megoldásokat hoz, mert ez egy erkölcsi természetű küzdelem, amelyben mindnyájan megpróbáltatunk, hogy nekünk mennyit ér az igazság, és mennyit ér a Krisztus követés ténylegesen. És ha azt mondhatom, hogy mi sokszor elfeledkezünk arról, hogy Jézus nem arra hívta el a gyülekezetét, hogy meghódítsa a világot, hogy ott látványos emberi szempontú sikereket érjen el, hanem hogy legyőzze a világot. Ami a világban a bűnnek a fertőzése, ami a nagyon sokszor a korszellem, a küzdelem arra vonatkozik, és az elhívás arra vonatkozik, hogy ezt legyőzze, hogy a bűnnek a fertőzése ne hatoljon be se az egyesek, se a közösségnek az életébe. Ugye Jézus ezt mondta a főpapi imájában, így könyörgött egyházáért, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a gonosztól. És azt mondta, hogy te küldtél engem e világba, úgy küldtem én is őket a világba. Tehát a világba küldetnek, nem megvetik, nem leírják a világot, a világ megmentéséért kell dolgozniuk, de úgy, hogy a világot legyőzik, hogy a világnak a szelleme, a bűnnel fertőzött korszellem és egyebek nem tudják meghódítani őket. A világban vannak, de őrizkednek a gonosztól. És mi nagyon sokszor nem figyelünk meg eléggé egy igét, és azért idézem ezt az igét, mert ugye éppen most a Jakab levelét tanuljuk, és Jakab levele első fejezetének a 17. versében olvassuk, hogy mi az igazi istentisztelet. A szeplő nélkül való igaz istentiszteletől mit mond Jakab? Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket is az ő nyomorúságukban, és itt vége van? És szeplő nélkül megtartani magát a világtól. És ez olyan sokszor az átírása történik ennek az igének, vagy a kettészelése. És egy olyan értelmezése, hogy hát a kereszténység az csak a jó cselekedetek. Cselekedjünk jót a világért, adjunk, segítsünk, ebben áll a kereszténység. De ezt az igét nem szabad szétválasztani, és szeplő nélkül megtartani magát a világtól. És ez egy elég beszédes hasonlat, hogy szeplő nélkül, hogy a bűnnel fertőzött szellemből, a jó és a rossz keverékéből, amit ugye Sátán szeret ilyesmit produkálni, ebből semmit, szeplő nélkül megtartani magát e világtól. És szeretnék végül egy néhány gyakorlati példát idézni a Szentírásból, arra vonatkozóan, hogy lehetséges ezt megvalósítani, hogy a világon szorongatás és küzdelem, és közben mindig békesség és öröm. Pál apostol életéből szeretnék csak egész röviden felvillantani néhány mozzanatot. Az egyik részletet csak nagyon tömören fogom összegezni, de ajánlom, hogy olvassuk el otthon az apostolok cselekedeteiből a 21-től a 23. fejezetet. És ha ezt a három fejezetet elolvassuk, akkor látni fogjuk, hogy micsoda szorongatott helyzetbe került Pál. Milyen szorongatást kellett átélni. Ugye ő már Rómába készült, meg is írta a levelet Rómába, de előtte még mindenképpen le akart menni Jeruzsálembe, mert nagy lelki teher volt rajta, hogy ilyen úgynevezett judaista tanítók, akik ragaszkodtak a zsidóság bizonyos kiváltságaihoz a kereszténységen belül is, azok egy szembenállást alakítottak ki, és a gyanakvásaikkal még a jeruzsálemi apostolokat és véneket is megfertőzték. És Pál úgy érezte, hogy ezt az egyenetlenséget muszáj elrendeznie, mielőtt folytatná a további missziószolgálatát. És ott aztán az történt, hogy ugye mutatja, hogy milyen hamar kezdett tünedezni az a bizonyos első szeretet, mert amikor az apostolt meghallgatták, aki adományokat vitt a pogány keresztény gyülekezetekből, bizonyítva, hogy a pogány keresztények szolidárisak a zsidó keresztényekkel, és
és elmondta a nagy tapasztalatokat, hogy Isten hogyan segítette őt misszió útjain. Azt is olvassuk, hogy örömmel hallgatták ezeket, és magasztalták az Istent, de utána Pálnak mégiscsak adtak egy olyan tanácsot, ami megalkuvás volt. Pál tudta azt, hogy a templom szolgálat érvényét vesztette, attól a pillanattól fogva, hogy a templom kárpítja Jézus halálakor fölétől aljáig ketté hasad, de hogy ezek a zsidó szokásokhoz, szertartásokhoz ragaszkodó zsidó keresztények nekifogásolják Pált, azt javasolták neki, hogy ilyen nazireus fogadalmat tett embereket támogasson abban, amikor anyagilag támogasson, az áldozatukhoz járuljon hozzá, amikor a fogadalmuk letelik, ami ugyan nem személyes áldozat bemutatás volt, de mégis egy közvetett igazolása annak, hogy a templom szolgálatoknak még értelmük van, még érvényük van. És mondtak neki egy mondatot, ami nagyon tanulságos, ezt az apostolok cselekedeteiről írott könyv 21. fejezetében találjuk. Tehát az apostolok cselekedetei 21. fejezetében, így olvasom a 23. verset. Ezt mi veled azért, amit néked mondunk. És ez egy olyan félelmetes mondat, a Krisztus gyülekezetében sose szabad ilyet mondani senkinek. Te most azt műveld, amit én mondok. Ugye itt apostolok és vének voltak, de nekik se lett volna szabad ezt mondani, te azt műveld, amit mondunk, hanem legfeljebb azt mondhatták volna, most mi is gondolkozunk, hogy hogy lehet ezt a konfliktust feloldani. Hát mi így gondoljuk, de azért te a lelkiismeretedben fontold meg, hogy ezzel azonosulni tudsz-e. De az ilyen direkt utasítás, hogy most te azt műveld, amit mi mondunk, függetlenül az ő lelkiismereti meggyőződésétől, ez bizony nem volt egy Istentől ihletett tanács. Ha valaki elolvassa Ellen White apostolok története című könyvében, nagyon érdekes, ahogyan ezt fejtegeti, ahol leírja, hogy ez a megalkuvás szülötte volt, és nem a konfliktus megoldása elő, hanem tragédiá.

keresztény, és akkor elkezdték azzal vádolni, hogy ő bevitte a templomba, ami persze nem isteni rendelés volt, ez is a rabbinikus zsidóság ötlete volt, hogy csináltak egy külön pogányok udvarát, és kitettek oda egy táblát, hogy ha valaki nem zsidó létére itt ezen a falon átlép, akkor maga felel a bekövetkező halálért, és ugye nekiestek Pálnak, és ha a római sereg ki nem menti, akkor ott meglincselték volna, ott megölték volna a templom udvarán. És akkor megkérdezem, hogy milyen helyzet volt ez? Szorongatott volt? Nem értették meg a saját apostoltársai, a jeruzsálemi vének és apostolok, és hát egy ilyen tanácsot adtak neki, hogy az ő feladata, hogy ezt a problémát elhárítsa egy megalkuvással. És akkor ott volt a saját népe, akikért mindent megtett, és akiket mint honfitársait szeretett, és akikért annyira aggódott, azok meg megölni akarták. Hát ennél szorongatottabb helyzetet nehéz elképzelni. De szeretném olvasni a 23. fejezetnek a 11. versét, hogy mi az, ami ilyen körülmények között mégis békességet ad, és mégis örömet ad. Mert ilyen szorongatások között, mikor Pál ugye aztán fogságba kerül, és elgondolhatjuk, hogy egy tevékeny ember, aki szüntelen fáradozott, annak a tétlenség a fogságban milyen nehéz lehetett, és az egész, és az a gondolat, hogy hát ő neki megvan a következő célpontja, Róma, és hogy ő oda akar menni az evangélium hirdetésével, és most ezt keresztül húzva. De így olvassuk a 11. versben, 23.11. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr mondta, bízzál, Pál, mert amiképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Ugye megjelent néki a damaszkuszi úton az Úr, és azt mondja, itt mellé állván az Úr. Ebben a szorongatott helyzetben megint csak megjelent a feltámadott, megdicsőült Krisztus Pálnak, és azt mondta, hogy ne félj, mert Rómában is bizonyságot kell tenned néked. Még azt is tudta, hogy mi az, ami Pál lelkét annyira szorongatja, hogy nem fogja az ő nagy célját elérni és teljesíteni. És megkérdezem, ha maga az Úr áll mellé valakinek, és ilyet mond, hogy ne félj, a feladatot teljesíteni fogod, és el fogsz jutni Rómába. Mit számít emellett az emberi dolgok, nem? Ugye megértjük, hogy akinek ilyen tapasztalata van, az annak békessége és öröme van, akármilyen szorongattatás és akármilyen nehézség között is. Aztán egy másik részletet is felvillantok Pál életéből. Ugye amikor aztán hajón vitték fogolyként, mert a császárra appellált, akkor ott egy olyan vihar támadt, hogy azt olvassuk, hogy 14 napon át nem látták sem a napot, sem a holdat, sem a csillagokat. Enni is képtelenek voltak ebben a szörnyű viharban. Ugye mindenki nyilván tengeri betegséget is kapott, és a gyomra se vett be semmit. És hát azért el tudjuk képzelni, hogy azért ez se volt akármilyen helyzet. Bármennyire odaállt az Úr Pál mellé, és tudta ezt az ígéretet, hogy Rómában is bizonyságot kell róla tennem, de most gondolkozhatod, hogy hát most mi lesz? Most mégiscsak a sátán győz, most ezen az úton elvesznek, meghalnak itt mindannyian, vagy mi fog történni? De azt olvassuk, hogy amikor mindenki a legcsüggettebb volt a hajón, akkor így olvasom a 22. verstől. A 14 nap elteltével már, mikor hosszas volt az étlenség, olvassuk, felállt Pál, és ezt mondta. Mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok, és ezt mondta. Ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod. És ímé Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amit nékem megmondatott. Ugye most megint van egy nagyon szorongattatott helyzet. Erre Isten angyala megint mellé áll Pálnak. És én nekem olyan bátorító az, ahogy itt Pál fogalmaz. Azt mondja, mellém állt egy angyala Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok.

szolgálok. Ezt olyan jó lenne, ha megjegyeznénk. Aki elmondhatja, hogy akié vagyok, akinek szolgálok, az az ember akármilyen szorongattatás közben biztonságban van. Erről mindig eszembe jut egy néhány mondat, amit Ellen White a Kiben bízhatunk második kötetében ír le. Nyilván ez a bibliai szakasz ihlette. Azt írja, felemelem fejemet a viharban, mert az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Ugye nyilván innét a Pál hajóútjáról vette az igét, hogy felemelem fejemet a viharban, mert az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Aztán így írja, hogy emberi természetem visszarihad, de mégis szent merészséggel haladok előre. Abban bízva, hogy Isten, ha jónak látja, akkor egyetlen szavával lecsitítja a vihart, és lapájá teszi a hegyet is, hogyha szükséges. És utána ezt is mondta Pál, hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Tehát Isten újra megerősítette ebben a szorongatott helyzetben az előző ígéretet, és Pál azt mondta, hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogy nékem megmondatott. És a harmadik kis mozzanat, amit kiemelnék az utoljára még Pál életéből, ugye olvassuk, hogy aztán megérkeznek Rómába, és a 28. fejezet 11. versétől írja, hogy elindulnak száraz földön Róma felé, ugye attól a helytől, ahol kikötöttek, és utána így olvasom a 15. verset. Onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallották, nekünk elénkbe jöttek Appii fórumig és Tresz tabernéig. És mikor Pál meglátta őket, hálát adván az Istennek bátorságot vett. Megkérdezem, amikor azt mondja, hogy mikor meglátta ezeket a keresztényeket, akik Rómából elé jöttek, akkor hálákat adott Istennek és bátorságot vett. Mit hallunk ki ebből? Hogy előzőleg megkísértette az elbátortalanodás. Meg lehet ezt érteni? Ugye, hát most tényleg közeledik Róma felé, ami az úti célja volt. De ugye arra gondolhatod, hogy egy láncra vert, megbélyegzett fogolyként, hát mit fog ő csinálni Rómában? Ugye, szorongató érzés lehetett, és sok minden kavaroghatott a fejében. És azt mondja, de amikor meglátta ezeket a keresztényeket, bátorságot vett. És olyan szép a leírás erről az Apostolok története című könyvben, Ellen White könyvében, hogy idéznék egy néhány mondatot. A partra szállás utáni 8. napon a százados elindult foglyaival Rómába. Szívesen könnyített volna Pál sorsán Julius százados, amennyire hatalmában állott, de azon, hogy fogoly, változtatni nem tudott. Sem láncaitól, amelyek őrizőjéhez kötötték, meg nem szabadíthatta. Pál nehéz szívvel közeledett a világ fővárosa felé, amelyet olyan hőn óhajtott meglátogatni hosszú idő óta, hogy ott is hirdesse az evangéliumot. De hogyan teheti ezt, mint megláncolt és megbélyegzett fogoly? Reménysége, hogy Rómában sok lelket vezethet Krisztushoz, teljesen szertefoszlott. Hirtelen azonban örömkiáltás hangzik fel. A járókelők közül egy férfi ugrik elő, a fogoly nyakába borul, és örömkönnyek között öleli át, mintha hosszú távollét után atyát üdvözölni. És ez a jelenet újból és újból megismétlődik, mert igen sokan, szerető várakozástól megélesedett tekintettel felismerik a megkötözött fogolyban azt a férfit, aki Korintusban, Filippiben és Efézusban az élet igéjét hirdette nékik. Magyarázatul hozzáteszem, hogy a Claudius császár kiűzette a zsidókat Rómából, de később ezt a rendeletet feloldották, és akik addig Kis-Ázsiában voltak, ahol Páltól hallották az evangéliumot és megtértek, most már visszatértek Rómába. És ezek mind mentek elé, hogy üdvözöljék. Aztán így olvasom tovább. Mi alatt a melegszívű tanítványok vágyakozva gyülekeznek lelki atyuk köré, az egész menetet megakasztják útjában. Igaz, hogy a katonák a késleltetés miatt türelmetlenek, de még sincs szívük, hogy ezt a boldog találkozást megszakítsák.
És azután ennyit olvasok, amikor Pál a hittestvéreket megpillantotta, hálákat adva az Istennek bátorságot vett. Kevesen tudják csak felfogni e szavak mély jelentőségét. A könnyező részvételes hívők között, akik nem szégyelték béklyóit, az apostol fennhangon dicsőítette Istent. A bánat felhő, amely előzetesen lelkére nehezedett, immár eloszlott. Keresztény élete ugyan nem volt egyéb a bántalmazások, szenvedések és surlódások sorozatánál, de ebben az órában bőséges jutalmat vett. Most már bátrabban és vidámabb lelkülettel folytatta útját. Nem akarta többé panaszolni a múltat, sem félni a jövőt. Bilincsek és nyomorúság várt rá, ezt igen jól tudta, de azt is tudta, hogy sokkal borzalmasabb rabságból szabadított meg lelkeket, és így örült Krisztusért viselt szenvedéseinek. Ugye szép ez a leírás. Tehát ezeket a gyakorlati példákat szerettem volna még idézni arra vonatkozóan, hogy igen, lehet ilyen, hogy e világon szorongatásotok van, küzdelmetek van, és mégis bízzatok, mert én meggyőztem a világot, ez egy erkölcsi természetű küzdelem. Ebben a Krisztus útját követő tanítványoknak át kell menniük hasonló megpróbáltatásokon, de eközben is békességet és örömet nyernek Krisztusban. És utoljára csak annyit említenék meg, hogy a jelen pillanatban fizikai üldöztetésekben nincs részünk. Ez még a szelek féken tartásának az ideje. És ezért mi nagyon hálásak lehetünk Istennek, hogy ilyen értelemben békességünk van. De ugyanakkor van másfajta küzdelem. És figyeljük meg, hogy a Szentírás a végidő egyik legsúlyosabb küzdelmének a hitetésekkel való küzdelmet nevezi. Jézus úgy kezdte a nagy profétikus beszédét, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Aztán azt olvassuk a Tesszalonikai második levél második fejezetének a 11. versében, hogy ebben az időben Sátán működni fog a hazugság minden jelével és csodájával. A Timóteushoz írt első levél 4. fejezet első verse azt mondja, az utolsó időben sokan fognak hitető lelkek tanításaira figyelni. És a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy az egészséges tanítást ebben az időben el nem szenvedik, az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. És az apostol azt mondja, te hirdesd az igét mindezek ellenére. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy csak az a szorongatás, amikor fizikai üldözés van, nagyon erős szorongatás, és nem könnyű küzdelem a hitetésekkel való küzdelem, ahol a jó és a gonosz keveréke megtévesztő. És a ilyen körülmények között is érvényes azonban Jézus szava, hogy szorongatásotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem a világot. Az igazság végső győzelme mindezek ellenére mindenképpen bizonyos. És én szívemből kívánom, hogy Jézusnak a búcsú beszédében elhangzott igéből mi is bátorságot merítsünk. Tekintsük azt természetesnek és törvényszerűnek, hogy szorongatásokon és küzdelmeken kell átmenni. De legyenek közben békességünk, és legyenek közben örömünk. És legyünk bizonyosak abban, hogy aki legyőzte a világot, az annak ott a végső győzelem már biztosítva van mindenképpen. Amen. Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében hozzád jövünk, és megköszönjük, hogy ez a búcsú ige, amely a mai igehirdetés alapigéje volt, olyan jól útba igazít bennünket, és olyan reménységet ad. Bevalljuk, hogy sokszor az önzésünk még a hívő életbe is beszivárog, és sokszor még itt is úgy azt várnánk, hogy itt nekünk kényelmünk, békességünk, nyugalmunk legyen, hogy te ezt e világ közepette is biztosítsd nekünk. De megértjük, Urunk, hogy ha mi a te igazságod útját következetesen járni akarjuk, ha fáradozni akarunk, hogy emberek a bűn és Sátán fogságából kiszabaduljanak, akkor nem lehet békességünk ezen a világon, hanem törvényszerűen szorongatásokon, üldöztetéseken, nehézségeken kell átmennünk. De Urunk, segíts meg, hogy nekünk szüntelen örömünk legyen, szüntelen békességünk legyen eközben is. Segíts, hogy mindig rendezett legyen a kapcsolatunk te veled,
soha ne engedjük, hogy valamilyen bűn, valamilyen meg nem bánt és bocsánatot nem nyert bűn elválasszon minket te tőled. És add, hogy azért mi is mindig felemelhessük fejünket a viharban, és bizakodva nézzünk előre. Kérünk, Urunk, légy a te kegyelmeddel velünk, és add, hogy minket lelkesíteni tudjon, hogy ebben az erkölcsi természetű küzdelemben vehetünk részt, és add, hogy soha se fáradjunk bele, hanem higgyük azt, hogy a te követésed, úgy, ahogy mondtad, ugyan keskeny út, de a vége az életre vezet. És add, hogy az eljövendő végső győzelem az nagyon eleven és nagyon valóságos legyen számunkra, és ezért soha se tudjon eltántorítani vagy elkeseríteni a nagy ellenség. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg iránkat, és maradj a te kegyelmeddel és szereteteddel mindannyiunkkal. Amen.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, külön a legfiatalabbakat. Először a ti figyelmeteket szeretném kérni. Nem tudom, ha emlékeztek-e arra, hogy a Biblia ír az állatokról, arról, hogy a Jóisten még állatokat is föl tud használni, hogy embereket megszólítson és figyelmeztessen. Emlékeztek-e ilyen történetre, amikor még meg is szólalt egy állat? Nem tudom, valakinek eszébe jut? Milyen állat az, amelyik megszólalt? Most nem a kígyóra gondolok az édenkertben, hanem egy másik állatra, amelyik tehát a Jóisten szólaltatta meg. Kinek jut eszébe? Bálám szamara. Tehát a szamár szólalt meg. Vissza akarta tartani ugye a gazdáját egy útról, amin elindult. Az angyal odaállt eléjük, és ugye a szamár pedig kitért, és amikor megverte Bálám, akkor megszólalt a szamár. Hát el kellett volna, hogy gondolkodjon ezen Bálám, ugye? Hogy milyen úton jár. Sajnos nem volt igazán hatásai rá. Én egy olyan történetet szeretnék elmondani nektek, ami nem túl régen történt, és ez egy igaz történet, hogy egy állaton keresztül hogyan vezetett embereket Isten megtérésre. Nem szólalt meg ez az állat, de mégis. Egy idős néni szerette a Jóistent, és gyülekezetbe járt. A gyülekezet az nem az ő falujában volt, hanem a szomszéd faluba. Minden szombaton reggel elkészült, és elindult a gyülekezetbe. A családtagjai közül sajnos senki nem tartott vele, ezt ilyen öregek hóbortjának tartották, hogy persze ő járjon, higgyen a Jóistenben, de úgy gondolták, hogy ez nekik nem való. Csak a kutya kísérte el. Minden szombaton elkísérte a nénit a gyülekezetig, ott megvárta, míg vége az istentiszteletnek, és utána elment vele haza. Ugye biztosan tudjátok, hogy a kutyák szeretik kísérgetni a gazdájukat, és nagyon türelmesek tudnak lenni, amikor meg kell várni. Hát ez a kutya is ilyen volt. Aztán már nagyon idős volt a néni, és meghalt. És a családtagok arra lettek figyelmesek, hogy a kutya minden szombat reggel eltűnik. Aztán visszajön délután. És aztán egy pár hét múlva úgy gondolták, hogy megnézik, hogy hova megy ez a kutya minden szombaton reggel. És elmentek utána, és a kutya megállt egy háznál, figyelt egy darabig, fülelt, aztán lefeküdt oda a ház elé. És kihallatszott az ének ebből a házból. Ez volt a gyülekezeti ház. Ide járt a néni. És ha már ott voltak, bementek a gyülekezetbe, meghallgatták az istentiszteletet, és így vezette el a családtagokat is a kutya az Isten házába, és a Jóistenhez. Amit a néni nem tudott életében elérni, nyilván imádkozott a családjáért, azt ilyen módon a Jóisten mégiscsak elérte, hogy a kutya vezette el őket a gyülekezetbe. Ugye, hogy a Jóisten gondoskodik mindenkiről, és ezért bízunk abban, hogy akiket mi szeretünk, ha imádkozunk értük, akkor a Jóisten meg fogja valamilyen módon szólítani. Én ezt kívánom, hogy ti is ebben bízzatok, és figyeljetek mindig a Jóisten hangjára, akárhonnan jön is. Köszönöm, hogy figyeltetek. Most a gyülekezet figyelmét szeretném kérni, és a ma délelőtti ige tanulmányunk bevezető gondolatait, igéit olvassuk el a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezetéből. Tehát Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levele 3. fejezete, és ott a 7. verstől a 9. terjedő szakaszt olvassuk. Tehát így olvassuk az igét, 7. verstől. De amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent. Az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hitáltal.
Istentől való igazságom a hit alapján. Miről beszél itt az apostol, amit ugye újra meg újra hangsúlyoz, hogy én mindent kárba veszni hagytam, mindent szemétnek ítélek. Mindent, amit eddig értéknek tartottam. Mi lehetett ez a minden? Amire itt Pál apostol azt mondja, hogy most már az én számomra ez mind szemét. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy hát igen, aki megtér a világi, hitetlen életből, hát bizony ott sok szemét van. Sok értéktelen dolog, nem? Eltékozolja nagyon sok ember az életét, az idejét, a pénzét, haszontalan dolgokra. Van mit megbánniuk. Van mitől elfordulni. De vajon Pálnak miből kellett megtérnie? Nem olvastam az előző verseket, hogy ő mit is ítélt kárnak és szemétnek. Milyen élete volt Pálnak, mielőtt Krisztussal találkozott volna. Ugye csak egy gondolatra utalnék az előző felsorolásból. Ezt mondta Pál, hogy törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Hát nem tudom, melyikünk mondhatná el ezt magáról. Törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Ez azt jelenti, hogy ő az általa megismert törvényeket, már pedig elég jól ismerte, ugye Pál írástudó volt és farizeus volt, tehát nagyon jól ismerte az Isten törvényét. És ő annyira törekedett betartani, betölteni, ezt mondta, hogy fedhetetlen voltam. Törvénybeli igazság tekintetében én mindent pontosan, gondosan megtartottam. Tehát amikor Pál apostol ezt mondja, hogy amik nekem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért kárnak ítéltem, akkor miről is beszél? Erről a saját igazságáról beszél. Ez sokkal nehezebb szemétnek tartani, ugye? Mint azt, hogy züllöttem, egy kicsit szórakoztam, vagy nem is kicsit, hát elszórtam, eltékozoltam az életemet. Ugye arra könnyű azt mondani, hogy hát igen, ez rossz volt, és most már egy másik életet akarok élni, egy jobb, tisztább életet, Isten akarata szerint életet. De mi van a saját igazságainkkal? És azért egy kicsit gondolkodjunk el a saját életünkön, a saját kereszténységünkön. Nincsenek ilyen igazságaink, amiért ölre mennénk, amiért harcolnánk, úgy, mint Pál apostol. Ő is harcolt. Ő szintén tette. Igaz, hogy Krisztus követői ellen, de ő úgy gondolta, hogy az Istenért harcol. Tehát nincsenek nekünk ilyen igazságaink? Mert meg vagyunk győződve. Igyekszünk, törekszünk megvalósítani. Lehet, hogy nem annyira, mint a farizeusok. Tehát, hogy így mondjam, ott még talán nem tartunk, hogy fedhetetlenek lennénk. De nincsenek ilyen igazságaink? És könnyű rámondani, hogy ez értéktelen, ez semmi. Ezt kidobom. Ugye, amit én olyan nagyon fontosnak tartok. Ugye azért beszélt arról Jézus, és ha elolvassuk az evangéliumokat, nem keveset, hogy ez a veszélyesebb út, a farizeusok útja. Ezért mondta azt, hogy megelőznek titeket a paráznanők, a vámszedők az Isten országában. Nem azért, mert jobbak, mert nyilván nem jobbak, hanem miért? Könnyebb elismerni, könnyebb belátni, hogy semmi vagyok. Könnyebb belátni azt, hogy mindent eltékozoltam, mindent tönkretettem, mint annak, aki igyekszik, törekszik, és valóban emberi megítélés szerint is becsületes életet él, sőt, keresztény életet él, sőt, a keresztények között is a legmintaszerűbb életet éli, sőt, a keresztények között ahhoz a néphez tartozik, amelyik a választott nép, és még azon belül is fokozhatnánk, nem? Pálnak se volt könnyű elismerni ezt, nem volt könnyű szembesülni ezzel. Pál, ugye tudjuk, hogy hogyan tért meg, amikor leesett a lóról, és megvakult, és szembesült ezzel, hogy Krisztus jelenlétében, és a krisztusi jellem tisztaságával összehasonlítva, milyen is az ő élete. És az ő egész eddigi felfogását át kellett értékelnie.
És ugye ezért írta ezt le, hogy én most már nem vágyom arra, hogy legyen igazságom a törvényből. Ja, ne legyen. Nincsen igazságom a törvényből. Pedig azért nagyon szeretnénk, nem? Tehát mi még talán nem tartunk itt, hogy ezt kimondjuk, hogy nekem ne legyen saját igazságom a törvényből. Hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való igazságom a hit alapján. Tehát Pál nem azt mondta, hogy én mostantól rosszabb akarok lenni. Most már nem akarom úgy megtartani az Isten törvényét, mint eddig. Nem akarok fedhetetlen életet élni. Ugye nem ezt mondta, hanem azt, hogy ennél többet akarok. Ennél többre vágyom. Én a Krisztus igazsága után vágyom. És én ezt szeretnék. És én ezért elvetem a sajátomat, mert az kár és szemét. Gondoljunk csak bele, ugye át kell, azt hiszem, mindannyiunknak értékelnünk a saját hitéletünket és vallásosságunkat, hiszen bármennyire is nehéz ezt kimondani, de mi ugyanebben a helyzetben vagyunk, mint a farizeusok. Ugyanis Jézus mit mond Laodiceáról? Azt mondja, hogy milyen züllött vagy, milyen rossz életet éltek, milyen törvényszegők vagytok. Nem, ezt mondja? Nem, pontosan, ha nem is ugyanazokkal a szavakkal, de nagyon hasonlókkal mondja el, mint a farizeusoknak. Azt mondod magadról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Tehát vannak kincseid, vannak értékeid, van saját igazságod, és nincs szükséged rám, úgy érzed. Nincs semmire szükségem. És ugye utána mondja ezt Krisztus, hogy nem tudod, hogy milyen állapotban vagy. Kicsit elemezzük a saját állapotunkat olyan szempontból, hogy azért látjuk, mit mond a Biblia erről a saját igazságról. Hogy mik ennek a tünetei, mik ennek a következményei, jelei. Tehát, hogy tényleg felfedezhető ez a mi életünkben, vagy a mi kereszténységünkben. Mondjuk, ha nem is tartunk ott, hogy fedhetetlenek lennénk törvénybeli igazság tekintetében. De ugye Jézus a hegyi beszédben is szólt erről, meg hát sok esetben is, hegyi beszédben is elmondta, hogy ha mi jót teszünk, akkor ne úgy tegyük, mint azok, akik. Ugye, akik az emberi dicséretre vágynak. Tehát feltűnő módon. Vagy, hát ha nem is annyira sikerül feltűnő módon tenni, hogy mindenki lássa, akkor elmondjuk. Minél több embernek, nem? Tehát legalább tudjanak róla minél többen, hogy mi mit tettünk. Hogy mi... milyen jók vagyunk, jó keresztények vagyunk. Ne tévesszük ezt össze a személyes bizonyságtevéssel, amikor az Isten dicsőítjük, és nem magunkat. Nagyon könnyű ezt a határt átlépni. Nagyon könnyű. Amikor úgy beszélünk mi az Istenről, mint az a farizeus, aki elment a templomba, és azt mondja, hogy hálát adok nekem, Uram, hálát adott neki, nem? Miért adott hálát? Azért, hogy ő olyan jó. Mondhatnánk, hogy ez is egy bizonyságtevés volt, nem? Istennek adott hálát azért, hogy ő olyan jó. Olyan rendes ember, hogy mindent megtesz, igyekszik, és nem olyan, mint egyebek. Na, ez a következő, ami tünete annak, hogyha saját igazságunkban élünk, és nem Krisztus igazságában. Hogy hogyan tekintünk másokra. Mert ugye itt azt mondja, hogy nem vagyok olyan, mint egyebek, mint például ugye ez a vámszedő is itt. Mi volt e mögött? Ugye ezt így fogalmazza meg a Szentírás, amikor Jézus éppen a farizeus és vámszedő imájáról a példázatot elmondta. Ezelőtt olvassuk Lukács evangélium a 18. rész 9. versében, hogy ezt azoknak mondta, akik... ugye úgy gondolták magukról, hogy ők igazak, a többieket pedig semmibe se vették, nem? Tehát ez van itt az igében. A többieket pedig semmibe se vették. Tehát ők igazak, a többiek meg... Tehát amikor mi egymáshoz hasonlítgatjuk magunkat, akkor az milyen igazság? Krisztus igazsága? Vagy az enyém? Az én igazságom, nem? És az több, mint a másiké.
Én azért ezt nem tenném. Tehát ez sokszor így is megnyilvánul, amikor úgy ítélek meg egy másik embert, egy testvéremet ne talán, hogy én ilyet nem tennék. Ezzel tulajdonképpen mit mondok ki? Az én igazságom az azért fölötte áll ennek. Én jobb vagyok. Én ilyet nem tennék. Sokféleképpen ki lehet ezt fejezni. Tehát látjuk-e ennek a tüneteit, hogy a saját igazságunk él bennünk? Nem Krisztus igazsága. Az egymáshoz való hasonlítgatásnak van egy ilyen tünete is, ami Jézus tanítványainál is megtörtént, előfordult, sőt az utolsó vacsoráig is kísérte őket, ki a nagyobb. Tehát amikor talán annyira nem rótták meg a másikat, de versengtek egymással. És hogyan, milyen formában jelent meg ez a versengés a tanítványoknál? Ez is egy érdekes tünet, mert ők nem gazdagabbak akartak lenni, tehát nem ilyen evilági versengés zajlott közöttük, hanem mit kérdeztek Jézustól? Ki a nagyobb a mennyek országában, nem? Tehát ez nagyon szép törekvés. A mennyek országában akarunk mi nagyok lenni, nem? Hát az Isten szemében akarok én nagy lenni, nem emberek előtt. Ki a nagyobb a mennyek országában? Tehát ezt meg lehet úgy is fogalmazni, hogy Uram, ki az, aki? Hát aki mégiscsak többet tesz, te érted, jobban igyekszik, ki a nagyobb a mennyek országában? És ha én nagyon sok embert megtérítek, akkor nagyobb leszek az Isten országában? És ha én több igét megtanulok a Szentírásból, nagyobb leszek az Isten országában? Szebben tudok imádkozni, többet? Nagyobb leszek? Mit válaszolt erre Jézus? Ismerjük mindannyian. Azért nem keresem ki ezeket az igéket, mert elég közismertek. Mit válaszolt? Ha meg nem tértek, be se lehettek az Isten országába. Ugye? Nem nagyobb vagy kisebb leszel ott. Ha meg nem tértek, ugye ott a kisgyereket állította eléjük, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, be sem mehettek a mennyek országába. Hát, hogy miért is veszélyes ez, látjuk talán mindannyian a tüneteit a mi életünkben. Aki a saját igazságára törekszik, ugye azért megtévesztő ez, ugye a farizeusok esetében is az volt, mert kívülről nem lehet megítélni a másikat, hogy most mi van belül, milyen indíték volt ez. Azt mondta a farizeusoknak Jézus Máté evangéliuma 23. fejezetében, hogy ti megkerülitek a tengert és a földet, hogy egy pogány zsidóvá tegyetek. Nagyon nagy missziós buzgóság lakott bennük. Tehát élhet bennünk ilyen vágy is, hogy minél több embert megtéríteni. De, ugye utána úgy folytatta Jézus, és utána Gehenna fiává teszitek. Szóval, hogy utána hova vezetitek? Milyen példát mutattok neki? Tehát még a missziós buzgóságunk se feltétlenül azt jelzi, hogy a Krisztus igazsága él bennünk. Az a kérdés, hogy mit miért teszünk? Tényleg az iránt, az ember iránti szeretetből, vagy pedig valami más indítékból? Gondoljuk csak át Krisztus életét és szolgálatát ilyen szempontból. Ő neki mi volt a fontos? A tömeg? Amikor ott volt az a nagy tömeg, ugye 5000 férfi, mennyien voltak? Micsoda öröm volt a tanítványoknak, nem? Ugye ők is benne voltak, hogy királlyá kellene tenni Krisztust. És amikor másnap, ugye Jézus átküldte a tanítványait, még akkor aznap a tó túloldalára, ő elvonult imádkozni, és másnap a tó túlpartján megkerülték a tavat, és utána mentek. És akkor Jézus mondott egy tömegoszlató beszédet. Tényleg ezt mondhatjuk. Én el tudom képzelni, hogy a tanítványok hogy érezték magukat. Amikor azt olvassuk, hogy még a tanítványai közül, a 70 tanítvány közül is nagyon sokan ott hagyták. Gondoljuk el, mennyire leapadt az 5000 ember. Milyen gyorsan leapadt. És Jézus olyan kemény beszédet mondott nekik.
Elmondta azt, hogy én nem ilyen kenyeret akarok nektek adni, én a mennyei kenyeret akarom nektek adni, az igazit, ami örök életre vezet benneteket. Én többet akarok nektek adni. És akkor az emberek eltűntek. Ez már nem kellett nekik. De ugye visszatérve erre a gondolatra, hogy milyen is volt Jézus szolgálata, mit tartott ő fontosnak és értékesnek. Számomra nagyon elgondolkodtató az, hogy miért is van benne a Bibliában olyan sok ilyen történet, amikor Jézus egy emberrel beszélget. És nem is akármilyen emberre, most nem Nikodémusra gondolok, hanem mondjuk egy samáriai asszonyra. Hát nem tudom, melyikünk mondaná el ezt nagy örömmel tapasztalatként, hogy találkoztam egy züllött nővel, akit már mindenki kiközösített, mert többszörös visszaeső, tehát nincs sok remény hozzá, és szóba állt velem. És elfogadta az evangéliumot. És melyikünk tartana ezt ennyire fontosnak? Jézusnak pedig ez a lelkét melengette. Ugye azt olvassuk az igében, mikor megjöttek a tanítványai, hogy van nekem eledelem. Jézus boldog volt. Boldog volt, hogy megtért ez az asszony. Boldog volt, hogy végre tudott neki valamit adni, tudott kiutat mutatni. De sorolhatnánk tovább Zákeust és a többit. Jézusnak fontos volt mindig az elveszett ember, az a szerencsétlen. Nem a tömeg volt a fontos neki. Nem az, hogy minél többen legyünk, minél nagyobb eredmény legyen. Őneki az volt a fontos, hogy azok a szerencsétlen, tehetetlen emberek, akiket mindenki megvet, azok valahogyan megtalálják a kiutat. És visszatérve erre a kérdésre, hogy így összehasonlítva a mi igazságunkat és a Krisztus igazságát nem csak ilyen jelekben és jelenségekben mutatkozik meg a különbség, hanem a mi végső sorsunk szempontjából sem mindegy. Nyilvánvalóan nem mindegy. Itt is Jézus szavait szeretném idézni, először Máté evangélium a 5. fejezetéből, tehát a hegyi beszédből, a 20. verset, tehát Máté evangélium a 5. fejezete 20. versében. Ezt olvassuk. Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Hát elég komoly kijelentés ez, gondoljuk csak át. Azt mondja Jézus, ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál. Lehet ennél több igazság? A törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen valaki. Lehet ennél több? Mi az, ami ennél több? A Krisztus igazsága. Mi emberek ennél többet már nem tudunk produkálni. És Jézus ezt mondja, hogy ha nem több az igazságotok, mint az írástudók és farizeusok igazsága, akkor semmiképpen az Isten országába be nem juttok. Hát akkor hiába gyötörjük magunkat és törjük magunkat egy életen keresztül? Hiába küszködünk önmagunkkal is sokszor, hogy be tudjuk tartani a törvényt? Hiába mindez? Azt mondja Jézus, hogy igen. Nélkülem igen. Teljesen hiába való. Ha nem több ennél, mi az a több igazság? Itt el is mondja. A törvényhez hogyan lehet viszonyulni? És mi hogyan viszonyulunk? Itt mondja, ne ölj, ne paráználkodj, hogy parancsolatot, de sorolhatnánk az összes többit. Akár a szombatot is. Hogy igen, ez mind jó, mind helyes. De ennél többre van szükség, mint hogy itt üljünk szombatonként és meghallgassuk az Isten tiszteletet. Ennél több igazságra van szükség. Ettől még nem szenteltük meg a szombatot. Több igazságra van szükség, mint hogy hát mi nem vagyunk gyilkosok, ugye? Csak éppen hordozzuk a neheztelést sokszor hónapokon, éveken keresztül, még a te saját testvéreinkkel szemben is, nem? Milyen jó lenne, ha legalább a hit testvéreinket tudnánk úgy szeretni, mint ahogy az ellenséget kell Jézus szerint. Mit mond az ellenség szeretetéről?
áldjátok őket, tehát jót kívánjatok nekik, imádkozzatok értük, és jót tegyetek velük. Ezt mondja az ellenség szeretetéről. De jó lenne, ha ez a testvéri közösségben legalább megvalósul. De hát ennél is több, ennél is nagyobb igazságról van szó. Tehát látjuk azt, hogy hol tartunk. Tehát Jézus azt mondja, hogy ha nem több az igazságunk ennél, akkor nincs értelme a kereszténységünknek. Ugyancsak a hegyi beszédben, már a vége felé olvassuk, a 7. fejezetben, ezt is valószínű mindannyian ismerjük a 21. verstől. Nem mindenki, aki ezt mondja nékem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ugye ezt eddig szoktuk is idézni, éppen arra vonatkozóan, ugye kívülállóknak, hogy az Isten törvénye mennyire fontos, mert lehet beszélni, de meg is kell cselekedni. De hogy folytatja Jézus? Ezt mondja, hogy sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem cselekedtünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben? És akkor vallást teszek majd nékik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ugye ez már azért elgondolkodtató, mert itt olyanokról van szó, akik cselekszenek. Tehát akik nem csak mondják. Itt hiszen föl is tudják sorolni, hogy mi a te nevedben sok hatalmas dolgot cselekedtünk. És Jézus nem azt mondja hogy erre, hogy nem igaz. Hanem csak annyit mond, hogy nincs közünk egymáshoz. Soha sem ismertelek titeket. Lehet, hogy tettétek az én nevemben, de nem velem együtt tettétek. Nem az én lelkületemmel tettétek. Nincs közünk egymáshoz. Nem ugyanezt mondja Jézus a 10 szűz példázata végén is? Vagy legalábbis hasonlót? Nem volt közük Krisztushoz, azoknak a szűzeknek, akik elindultak, kimentek a vőlegény elé? De a kezdet kezdetén még volt. Úgy indultak el, lámpással a kezükben, égő lámpással a kezükben. Jézus azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Nem mondja azt, hogy soha. Lehet, hogy volt kapcsolatunk valamikor, de már nincs. És ez az, ami a mi számunkra a veszélyes út. Én úgy gondolom és remélem, hogy mindannyian úgy indulunk el Krisztus követésének útján, hogy nem én akarok élni. Éljen bennem a Krisztus. Mindannyian úgy indulunk el, hogy én ki fogok tartani melletted, Uram, mint ahogy Péter mondta, hogy ha bárki elhagyna is, de én nem. Így indulunk el. És mi történik közben? Közben jön a saját igazságunk, hogy már mi mindent megtartok, többiek meg nem, vagy nem annyira. Én már jobb vagyok. Nagyon könnyű átcsúszni ezen a határon. Nagyon könnyű úgy gondolni, hogy most már egyedül is tudom. Ugye? A megtérés után. Tehát Krisztus váltott meg, Krisztussal indultam el, most már egyedül is tudom, most már rutinból is megy. Most már van saját igazságom is. Tehát gondoljunk arra, hogy nehezebb, igen, az ige szerint is nehezebb, de a farizeusoknak is meg kell térni. És Laodiceának is meg kell térni. Keresztelő János kiknek hirdette a megtérés üzenetét? Ugye ezért volt új akkor mindenki számára, amit ő hirdetett, még a keresztség is, holott azt is gyakorolták, csak éppen a pogányokból megtért hívőknél a bemerítést. Az volt az új, hogy keresztelő János odafordult a zsidókhoz, akik beleszülettek, akik úgy gondolták, hogy az Isten népe, és mit mondott nekik? Hogy ne bízzatok abban, hogy Ábrahám a mi atyánk. Ugye ezt lefordítva a mi esetünkre lehetne másképpen fogalmazni. Ne bízzatok abban, hogy egyszer megkeresztelkedtetek, ne bízzatok abban, hogy a választott néptagjai vagytok. Tud az Isten ezekből a kövekből is fiakat támasztani Ábrahámnak. És mit mondott? Minden fa kivágattatik, amelyik jó gyümölcsöt nem terem. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket.
próbáltuk nézni először a negatív gyümölcsöket, és nézzük meg, mi a Krisztus igazsága. Krisztus igazságának milyen gyümölcsei vannak. Ugye láttuk, hogy a magunk igazságánál ott azért törekszünk arra, hogy azért lehetőleg mások is lássák, kapjunk érte elismerést, legalább emberektől is. Krisztus igazságánál mi lesz a fontos? Hogy Istennek mi az akarata. Nem az, hogy az emberek elismerjenek. Pál apostol azt mondta, hogy ha én embereknek akarnék tetszeni, akkor Isten szolgája nem volnék. Ha már a Krisztus igazsága fontos, akkor nem embereknek akarunk tetszeni, hanem az Istennek elsősorban. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Akkor az emberekre, akár testvéreink, akár megmentendő bűnösök, egészen másképpen fogunk tekinteni. A krisztusi szeretettel, a krisztusi elfogadással. Akkor nem a versengés lesz ami cselekedeteink mozgató rúgója, hanem az Isten iránti és embertársaink iránti szeretet. Ahogyan Krisztusban is ez munkált. Akkor a Krisztus szelídsége és alázata is megjelenik a mi életünkben. Vagy mondhatnánk így is más szavakkal, hogy a lélek gyümölcsei. Hiszen amikor felsorolja Pál apostol, hogy a lélek gyümölcse pedig, a krisztusi jellemvonásokat sorolja fel, nem? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés. Ezek a gyümölcsök. Tehát ha ez megjelenik az életünkben, akkor ez már nem a mi igazságunk. Ez a Krisztus igazsága. Mert mi erre képtelenek vagyunk. Mi meg tudjuk tartani a szombatot, meg tudjuk tartani azt, hogy nem ölöm meg a másikat, meg tudom tartani azt, hogy nem lopok a másiktól, meg sorolhatnám tovább, nem csalom meg a házastársamat, meg tudom tartani magamtól. De hogy belül milyen indulatok vannak, milyen indítékaim vannak, azon nem tudok változtatni magamtól. Nem tudom a szívemet megtisztítani. És itt szeretnék néhány gondolatot idézni a Krisztus példázatai című könyvből, hogy hogyan is juthatunk el odáig, ameddig Pál apostol eljutott. Nagyon nehéz kimondani azt, amit a római levélben is leír, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben semmi jó. Ezt nagyon nehéz kimondani. Hogyan, milyen háttéren ismerhetjük csak fel a mi lényünket úgy, ahogyan Isten lát bennünket. Hát olvassak a 105. oldalról néhány mondatot. Önmagától egyetlen ember sem ismerheti fel hibáit. Családabb a szív mindennél, és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? A szánkkal talán elismerjük lelki szegénységünket, de szívünk tiltakozik. Míg Istennek lelki szegénységről beszélünk, lehet, hogy szívünket majd szétveti a gőg, felsőbbrendű alázatosságunk és igaz voltunk érzetében. Igazi önismeretre csak egy úton juthatunk, Krisztust kell szemlélnünk. Az ember azért tartja magát igaznak, mert nem ismeri Krisztust. Ha Jézus tiszta és tökéletes lényét figyeljük, igazi megvilágításban látjuk meg saját gyengeségünket, szegénységünket és hibáinkat. Meglátjuk magunkat önigazultságunk rongyaiban. Felismerjük, hogy épp oly elveszettek és gyógyíthatatlanok vagyunk, mint minden más bűnös. Belátjuk, hogy ha üdvözülni fogunk, azt nem a saját jóságunknak köszönhetjük, hanem Isten végtelen kegyelmének. Tehát hogyan ismerhetjük meg a saját állapotunkat, nyomorúságunkat és tehetetlenségünket? Nem ismerhetjük meg úgy, hogy állandóan magunkban vájkálunk. Nem ismerhetjük meg úgy, hogy a másikkal hasonlítgatjuk magunkat össze. Csak egy úton ismerhetjük meg. Úgy, hogyha Krisztusra tekintünk. És ezen mindannyiunknak el kell gondolkodnunk, mennyire tudunk mi erre figyelmet, időt szánni, vagy egyáltalán mennyire fogékony még a lelkünk Krisztus szeretetére, Krisztus áldozatára. Nem vált-e immunissá már az egész kereszténységünk, a felfogó képességünk erre? Hiszen mindig erről hallunk. Nagyon nagy a veszélye ennek.
Én hálás vagyok a Jóistennek, hogy most ezt a kis áhítat könyvet állíthattam össze, mert nem azt mondtam, hogy rákényszerültem, mert örömmel tettem, mármint arra, hogy kifejezetten Krisztus áldozatával, Krisztus szeretetével, Krisztus szolgálatával foglalkozzak. Hogy olyan igéket gyűjtsek össze, hogy olyan idézeteket találjak és olvassak el, hogy tényleg átgondoljam én is, hogy nincs más út, nincsen senkiben másban üdvösség, és nekünk sincs, ne is keressünk más utat, és ne bízzunk saját magunkban, vagy a saját igazságainkban, vagy a saját jó cselekedeteinkben, a saját módszereinkben, ahogyan akár az evangéliumot hirdetjük, netán az ezáltal elért eredményeinkben ne bízzunk. Egyedül Krisztusban bízzunk. Valóban nincsen senkiben másban üdvösség, de ő mindenképpen üdvözítheti azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Ezt egy kicsit személyes bizonyságtételként is szeretném elmondani, hogy a Jóisten ezáltal engem is megszólított. És tudom, hogy ez a gyógyszer. Mindannyiunknak ez a gyógyszer. Krisztus felkínálja, és azt mondja, hogy védj tőlem. A fehér ruha az a Krisztus jelleme. Nem a miénk.

Hallgatott a Krisztus példázatai című könyv 215. oldaláról. Hogy a valóságban mikor következik be, mikor történik az meg, hogy az ő jelleme látszik meg az életünkben. Az ember, aki nem viselt menyegzői ruhát a lakomán, sok mai ember állapotát ábrázolja. Ezek az emberek magukat kereszténynek vallják, igényt tartanak az evangélium nyújtotta áldásokra és kiváltságokra, de nem érzik, hogy jellemüknek át kellene formálódnia. Nem látják be, hogy szükségük van Krisztusra, hogy hinniük kell benne, nem győzték le öröklött és szerzett rossz hajlamaikat. Úgy vélik, hogy elég jók, és Krisztus helyett saját érdemeikben bíznak. Hallgatják az igét, eljönnek a lakomára, de nem öltötték magukra Krisztus igazságának palástját. Ennek a fényében én azt hiszem, hogy nagyon meg kell, hogy alázzuk magunkat, és Krisztus előtt kell megvizsgálni a mi életünket, mert itt ugye a jellemünkről van szó, nem csupán a cselekedeteinkről. A jellemünkről, amelyik vagy világít, és vagy Krisztust mutatja be, vagy a mezítelenségünk rúdságát mutatja be, ami saját igazságainkat és a saját jellemünket. Vagy a lélek gyümölcseit teremjük, vagy pedig a saját gyümölcseinket. És amikor ugye a bevezető ígében olvashattuk, hogy Pál apostol ezt elhatározta, hozzátette azt, hogy most is, nem csak a megtérésekor, hanem folyamatosan. Tehát ahogy említettem, bizonyára mindannyian jól indultunk el a hitélet útján. Mindannyian kapaszkodtunk Krisztusba. Hol vétettük el? Mikor engedtük el? Mikor gondoltuk már úgy, hogy egyedül is megy? Vissza kell térnünk hozzá. Pál apostol ezt mondja, hogy én most is kárnak és szemétnek ítélek. Én most is így gondolom, hogy nem lakik bennem semmi jó. Én nem engedem meg azt, hogy az ördögnek helyet adjak. Amikor bármi ilyen gondolatot hoz elém, hozhatott Pál apostol életében is, nem? Mikor Korintusban elkezdtek versengni, hogy most Pál vagy éppen Apollós, hát Pál is mondhatott volna nekik néhány dolgot, nem? Hogy azért mégiscsak, hát én jöttem hozzátok előbb, meg hát az ő szolgálatának a gyümölcse volt a korintusi gyülekezet. Mégis mit írt Pál apostol? Kicsoda Pál és kicsoda Apollós. Hát ki vagyok én, hogy ki? Csak szolgák. Mi az Isten eszközei vagyunk, és az Isten adja a növekedést. Tehát nehogy már ez legyen a gond nektek, hogy most ki. Minden a tiétek. Mindenkinek a szolgálatára szükség van. Olyan szépen teszi helyre a korintusi gyülekezetet, és olyan szépen tudja elhárítani ezt a kísértést saját magától, hogy belemenjen ebbe a csapdába. Pál apostol ki tudta ezt mondani, nem csak megtérésekor a kezdetén, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem, és élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És ugye itt már ennél a kijelentésnél is láthatjuk, hogy mi a feltétele annak, hogy a Krisztus igazsága megjelenjen a mi életünkben. A laodiceai üzenetben annyi feltétel van csupán, hogy nyissuk meg az ajtót, ugye? Tehát aki meghallja és megnyitja, tulajdonképpen ezek lépcsőfokok, aki meghallja és megnyitja az ajtót, ott is megállhatunk, hogy meghalljuk az ő hangját. Lehet, hogy már itt tartunk, hiszen a hitáltali megigazulás üzenetét is valamennyire már ismerjük, vagy hallottunk róla, tudunk róla. Tudunk róla, hogy ez az üzenet fogja az Isten népét felébreszteni. Tudunk róla, hogy az Isten lelke kitöltetését ennek kell megelőznie. Tudunk róla, hogy a világközösség, tehát az egész advent nép ezt visszautasította és nem fogadta el. De ebben mi is benne vagyunk. Mert ha csak tudunk róla, azt írja ezzel kapcsolatban Ellen White,
hogy a hitáltali megigazulás csupán elméleti

0: elfogadása egyenlő annak visszautasításával. És hát egyetérthetünk ezzel, hiszen ha valaki hallja Krisztus kopogtatását, és nem nyitja meg az ajtót, az ugyanaz, mintha nem hallja, sőt, tulajdonképpen még rosszabb. Nem tudom, voltatok-e ilyen helyzetben, én már jártam így, hogy valakit meglátogattam, és volna, ha beengedett volna. Ott álltam az ajtóban, és tudtam, hogy otthon van, tudta, hogy jövök, és nem engedett be. Hát mondhatom, hogy sokkal kellemetlenebb volt, mintha nem hallja meg. Hát ez ugye nyilvánvaló, nem? Tehát ha nem hallja meg, vagy nincs otthon, hát akkor egyszerű a dolog. De amikor tudom, hogy otthon van, és tudom, hogy hallja, és azt is, hogy én jöttem hozzá, és nem enged be, hát azért nagyon rossz érzés. És Jézus ott áll, és tudja, hogy otthon vagyunk. Szóval, hogy halljuk is. Igen, halljuk is. És még örülünk is neki, hogy halljuk, milyen jó. Még nem ment el tőlünk, nem távozott el. Milyen közel van hozzánk. Csak éppen azt az ajtónyitást, azt felejtjük el. Tehát tulajdonképpen mi nagyon közel vagyunk. Ugye Jézus azt mondta egyik farizeusnak, írástudónak, hogy nem messze vagy a mennyek országától. De azért mit gondolunk, hogy kiknek lesz a legszörnyűbb az utolsó napon? Azoknak, akik nem hittek Krisztusban, akik élték a maguk világát, és akkor szembesülnek Krisztussal, vagy pedig azoknak, akik majdnem beléphettek oda, akik nem messze voltak az Isten országától, akik hallották a kopogtatást, akik már majdnem beengedték. Én azt hiszem, hogy ez lesz a legfájdalmasabb. Ezért ne jussunk idáig, hanem legyen bennünk készség erre. Csak ennyi lenne, hogy nyissuk meg az ajtót. Igen, mi sokszor tudjuk azt, nem csak ezt tudjuk, hanem azt is tudjuk, hogy az mivel jár. Azzal jár, hogy élek többé nem én. Azzal jár, hogy nekünk meg kell halni. És nem szeretünk meghalni. Az énünknek meg kell halni. És semmi, de semmi dicsőségünk nem lesz. Semmi, de semmi emberi dicsőség után már nem vágyakozhatunk. Azért ez kellemetlen, nem? Lehet, hogy kapunk elismerést, de azt se szabad úgy fogadni, hogy az engem magasztaljon. Csak Krisztusé lesz a dicsőség. Egyedül Krisztusé lesz a dicsőség. Nekem meg kell halni az énemnek. Ez az, amitől mi félünk. Ez az, ami nekünk fáj. De higgyük el, így csak szenvedünk. Farizeusok boldogok voltak? Én nem hiszem. Pál apostol se volt boldog. Törvénybeli igazság tekintetében, fedhetetlen életében. Boldogok vagyunk Krisztus nélkül? Boldogok vagyunk a saját igazságunkban? Békességünk van? Szívbeli békességünk van? Isten ezt nem akarja visszatartani tőlünk. Ő minden kincset, minden értéket nekünk akar adni Krisztusban. Nekünk csak át kellene adnunk magunkat. És itt már csak néhány mondatot, egy idézetet szeretnék olvasni, hogy mi is a feltétele annak, hogy Krisztus betérhessen hozzánk. A késői eső jön, és Isten áldása kitöltetik mindazokra, akik megtisztultak minden szennytől. Ma az a munkánk, hogy adjuk át magunkat Krisztusnak, hogy alkalmasak legyünk az Úr színétől jövő felüdülés idejére. Alkalmasak legyünk a Szentlélek keresztségére. A Review and Herald egyik számának idézete. Nagyon egyszerű mondat. Ma mi a mi munkánk? Hát föl tudnánk sorolni jó néhányat különben, hogy nekünk mi mindent kellene tenni ahhoz, hogy az Isten műve befejeződjön ezen a földön. És ha ilyen ütemben tesszük, akkor ugye soha nem lesz befejezve, tehát egy kicsit szorgalmasabban dolgozzunk, nem? Tehát el tudjuk mondani még milyen módszerekre, hogy mire van szükség. Mit mond, hogy mi a legfőbb feladatunk? Ma ez a munkánk, adjuk át magunkat Krisztusnak, hogy alkalmasak legyünk az Úr színétől jövő felüdülés idejére. Mert akkor az Úr majd elvégzi. Igen, rajtunk keresztül is elvégezheti, ha mi erre alkalmasak leszünk, de most ez a munkánk, hogy adjuk át magunkat Krisztusnak. Enélkül egyrészt értelmetlen is, fölösleges, magunkat is, másokat is csak. Ugye terheljük azzal a fajta kereszténységgel, ami Krisztus nélküli. Hogyha úgy igazán Krisztussal szembesül az ember, ahogyan olvashattuk a Krisztus példázatai című könyvből és az idézetből, hogy nem ismerhetjük meg saját nyomorúságunkat, csak úgy, hogyha Krisztus szemléljük, az ő igazságát és az ő szeretetét. Akkor mi nem csak megszégyenülünk, tehát ezért nem kell ettől félni. Csodálatos dolog, ahogyan Isten fölemeli az embert. Emberi dicsőségben nem lesz részünk, de Isten dicsőségében igen. Isten szeretetében, a vele való közösségben, abban a békességben, abban az örömben, amit semmi nem tud nyújtani. Ne tartsuk magunktól távol ezeket a kincseket, amit felkínál nekünk Krisztus. Adjon nekünk készséget, vágyat, hogy minél előbb, mint nép is készek legyünk erre. Egyenként is. Nyilván mindenkinek saját magának kell ezt megtennie. De ha egyenként megtesszük, akkor mint gyülekezet, mint nép is eljuthatunk oda. Hogy a Krisztus igazsága tölt be bennünket. Ha pedig a Krisztus igazsága betölt, akkor megvalósul az is, amiről Jelenések könyve 18. fejezete elején olvashatunk. Hogy az Úr dicsősége betölti az egész földet. Hogy valóban az Isten lelkétől áthatva tudjuk az ő evangéliumát képviselni. És én úgy gondolom, hogy mindannyian erre vágyunk. Ha erre vágyunk, akkor fogadjuk el az Úr tanácsait. Vegyünk tőle, illetve őt. Ne csak az ajándékait, hanem őt magát engedjük be az életünkbe. Legyen ő az Úr. Legyen az ő igazság a valóság, ne a miénk. Legyünk készek meghalni az énnek, és élni Krisztusnak. Az Isten lelke munkálja mindannyiunkban ezt a változást. Amen.
1: Befejezésül énekeljük a 212-es éneknek első két versét, majd imádság után a második kettőt. 212.

0: leborulva imádkozzunk.
1: Szerető mennyei atyánk, eléd jövünk most, aki olyan türelmes vagy irántunk, és olyan sokszor küldöd a te üzeneteidet felénk, és kérlelsz bennünket arra, hogy azt a kincset fogadjuk el, amit felkínálsz számunkra. Köszönjük, hogy elküldted a te fiadat erre a világra. Köszönjük, hogy megváltott bennünket, de azt is, hogy bennünk akar munkálkodni, nem csak értünk. Köszönjük ezt, hogy Jézusunk, olyan türelmes vagy, és vársz ránk. Kérünk, segíts nekünk, hogy rádöbbenjünk a legfőbb hiányosságunkra. Rádöbbenjünk arra, hogy miért küszködünk itt egymással is, magunkkal is, hogy miért nem érünk el igazi eredményeket az evangelizációban se, hiszen annyit teszünk, és annyi minden eszköz a rendelkezésünkre áll. Urunk, segíts megértenünk, hogy te mindent megcselekedhetnél, ha engednénk, ha beengednénk az életünkbe, hogyha készek lennénk meghalni az énünknek, ha készek lennénk elismerni azt, hogy semmi jó nincs bennünk, hogy képtelenek vagyunk az igaz életre. Mi még a törvénybeli igazságot sem tudjuk betölteni. Urunk, az pedig különösen nem, ami az indulatainkat, a gondolatainkat is áthatná, megtisztítaná, a te szeretetedet költöztetni a szívünkbe. Ezért kérünk, hogy te térj be hozzánk, hogy te tisztíts ki belőlünk valóban minden szennyet, a mi igazságainkat is. Add, Urunk, hogy mi is szemétnek tudjuk ítélni azt, amit értékesnek tartottunk, akár a saját ige ismeretünket, akár a saját igyekezetünket, a saját törvénybeli igazságainkat. Hiszen te nélküled mindez értéktelen. Urunk, segíts, hogy vágyakozzunk ennél többre, nagyobbra, a valódi tisztaságra, arra a fehér ruhára, amely tiszta és makulátlan. Urunk, te megígérted ezt nekünk. Kérünk, tegyél alkalmassá, hogy lakhass a mi szívünkben, lakhass a mi életünkben, közösségünkben, gyülekezeteinkben. Te légy az Úr. Hallgass meg, kérünk bennünket, ami megváltunk Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mindenek előtt a gyermekeket. Egy bibliai igét olvasok nektek, hogy azután egy-két gondolatot kiemeljünk és végig gondoljunk ebből az igéből. Gyerekek, Pál apostol szavait olvasom az Új Szövetségből, a Korintusi levélből. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Emlékszek rá, gyerekek, hogy amikor ilyen kis fiú voltam, ilyen idős, mint ti, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi van, amikor egy ember, a nagypapa, a nagymama meghal. A Biblia egy nagyon szép kifejezést használ erre. Azt mondja, hogy elalszik. A Biblia szerint, amikor valaki meghal és a Teremtőnek visszaadja az életét, akkor olyan, mint egy álom nélküli alvás. Nem tudja, hogy mi történik tovább. Semmit nem érzékel abból a világból, amit itt hagyott. Mintha egy álom nélküli alvás lenne. Nem érzékeli az idő múlását, nem lát, nem hall, semmit nem érzékel. És amikor gondolkodtam ezen, és olvastam ezt a Biblia verset, amiből szeretnék nektek most egyetlen egy szót kiemelni, akkor úgy találtam kisfiúként, hogy ez a legszebb Biblia vers, amit én olvastam egészen odáig. Kisfiú voltam, amikor édesapám meghalt. És amikor a temetésén részt vettem, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lesz ez után. Milyen reménységem van. És amikor ezt a Biblia verset olvastam újra és újra, hogyan kezdte az apostol? Hallgassátok csak. Ímé titkot mondok néktek. Ez egy olyan titok, amit a legnagyobb tudósok sem tudnak megfejteni. Hogyan van ez? Hogyan fog ez történni? Azt mondja az apostol, hogy amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és vele mind a szent angyalok, akkor az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak mind feltámadnak, nagy hirtelen egy szempillantásban. Mennyi idő, gyerekek, egy szempillantásnyi idő? Csukjátok csak be a szemeteket. Na, csukjátok be, számoljunk. 1, 2, 3, ki lehet nyitni. Ez hosszú idő volt, gyerekek? 3 másodperc. Most próbáljuk meg újra. 1 másodpercet csukjuk be. 1. Ki lehet nyitni? Egy szempillantás még ennél is rövidebb, gyerekek. A pillancsatok csak egyet. Meg lehet mérni, hogy ez mennyi idő? Képzeljétek el, azt mondja a Biblia, hogy amikor Jézus visszatér az ég felhőiben, akkor mindazok, akik szeretetben, hitben aludtak el. Jézus Krisztus mennyi idő alatt? 3 másodperc alatt? 1 másodperc alatt? 1 szempillantás alatt. Feltámasztja őket. Nem lesz betegség, nem lesz fájdalom. Nem úgy támadnak fel, amilyen fájdalmakkal meghaltak, elaludtak. De mond egy másik ígéretet is, figyeltétek? Azt mondja, hogy akik élnek majd akkor, amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és ezek lehet, hogy ti lesztek gyerekek, lehet, hogy mi leszünk, kedves gyülekezet. Akkor azok, akik élnek még, szemlélik Jézust, ahogy jön vissza az angyalaival, és ugyanígy egy szempillantás alatt elváltozik az ő testük, a betegség, a fájdalom, minden, ami a bűnnek a következménye, eltűnik, és Jézus Krisztus újjáteremti őket. Értitek már, hogy miért így kezdte a Biblia szakaszt Pál apostol, hogy egy titkot mondok néktek. Ez egy csodálatos titok, nem? Egy szempillantás alatt fog mindez megtörténni. Én azt kívánom, gyerekek, hogy ezzel a reménységgel, ezzel a szempillantásnyi ígérettel, ezzel a szívetekbe éljetek, és győzzétek le a szomorúságot, győzzétek le a keserűséget, a félelmet, a betegséget is. És azt is, hogyha szerettetektől kell búcsúzni, tudva azt, hogy Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és egy szempillantás alatt visszaadja az életet, és elváltoztatja a mi nyomorúságos beteg testünket is. Úgy legyen, gyerekek, a szempillantásról mindig ez jusson eszetekbe. Amen. Nyissuk ki a
Bibliánkat, kedves gyülekezet, a zsidókhoz írt levél 4. fejezeténél, és olvassuk innen az alapigét, a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versétől a 16. versig terjedő igéből. Olvasom Isten igéjét. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, többetek Bibliájában, így az enyémben is a felolvasott 2-4-5 versből legalább 3 vastagon van szedve. És amikor ezen gondolkodunk, hogy miért is vannak vastagon szedve ezek az ige versek, akkor indulva a 12. verstől, mint talán többségében olyan testvérek, tagjai a gyülekezetnek, akik alaposan felkészültek a Krisztussal való szövetség kötésre, olvassuk a 12. verset, és eszünkbe jut, hogy milyen bibliai alaptanításról szól ez az ige vers nekünk. Mit mond? Az Istennek beszéde. Melyik keresztségi anyag volt ez? Emlékezünk? Hanyas sorszámú? Azért ennél gyorsabb választ vártam. Ugye rögtön a legelején. Ha rátekintünk a további vastagon szedett igeversekre, 15. 16. versre, szintén azt mondhatjuk, hogy a mi hitünk alap oszlopait olvashatjuk itt, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Rögtön 2 nagyon fontos anyag. Mely leckék voltak ezek? Főpapunk van a mennyben. Igazi képviselőn közben járunk. Nem kell sorszámot mondani. És a másik igazság, a másik tanítás, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Miről szól ez? Arról a csodálatos igazságról, hogy Jézus Krisztus hogyan jött el emberi formában, és vált hozzánk egészen hasonlóvá, hogy megismerje küzdelmeinket, és hogy az ő győzelme példa legyen számunkra is a győzelemre. És amikor ezeket így végig gondoljuk, és mint minden ilyen ige szakasznál ennél is fennáll az a kísértés, hogy olvassuk, és megerősítenek minket ezek az igék. Milyen jó, hát ez egy csodálatos igevers, ez pontosan az, amiért én adventista vagyok. Ez pontosan az a gondolat, az a tanítás, ami nekem olyan sokszor erőt ad. És amikor így olvasgattam ezt az igeverset, ezt az igeszakaszt a 12. verstől a 16. versig terjedő igeszakaszt, akkor olyan kérdést tettem fel magamnak, hogy és mit mond ez nekem ma ez az igeszakasz? Mire tanít ez engem most? Az én hitelveimet megerősíti, és az emberben egyfajta belső békesség és biztonság érzet alakul ki, hogy na igen, jó helyen vagyok én ezeket, így gondolom, ezek nagyon fontos igeversek. De olyan érdekes volt elolvasnom, és ezt tennénk a mai délelőtti istentisztelet során is, összefüggésében azt az üzenetet, ami ezekben az összefüggő gondolatokban és versekben olvasható. Rögtön az első mondatra térjünk is rá, mert az Istennek beszéde élő és ható. Mit jelent ez a mondat? Az Istennek beszéde élő és ható. Azt jelentette, amikor szokás szerint olvastam ezt az igeverset, hogy élesebb minden kétélű fegyvernél, hogy na, az Isten nekem egy olyan kardot adott a kezembe, amit én viszek magammal az életben, kilépek a világba, körülnézek, és használva ezt a kardot, jót és rosszat, szétnyesek egy pillanat alatt, ránézek az embertársamra,
meglátom benne azt, ami érték, de hát persze azt, ami értéktelen is. Ebben is segít nekem az igazság. Hordom ezt a kardot magammal, az Isten beszédét, az Isten igéjét, olvasom a Bibliát, és olyan jó eligazodni ebben a világban, úgy, hogy az embert már nem csapják be hamis vallások, hamis irányzatok, hamis ideológiák. Nekem egy tiszta, világos, letisztult világképen van a Szentírás segítségével. Hála Istennek én már jól állok. Élő és ható. Azonban tovább olvasva az igét, és nem ezzel a dogmatikus gondolkodással, ezzel a szerénytelen, magabízó gondolkodással olvasva az igét, azt olvastam tovább, és ez volt az, ami megrendítő volt számomra, és ami miatt végül is igehirdetés lett ebből az ige szakaszból a számomra. Élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Kezembe volt a kard, éreztem azt a biztonságot, amit a világos tudás, az igazság ismerete ad. És amikor a Jóisten újra elolvastatta velem ezt az igét, akkor hirtelen ez a kard ellenem fordult. Hirtelen a Jóisten azt mondta, hogy ezt a kardot nem te használod, hanem én. És a tisztátalanságot, úgy a világét, úgy általában, meg a szomszédodét, meg a testvéredét, ezt biztos, hogy nem fogom rád bízni. Ellenben, ha engeded, hogy rendet tegyek a te életedben, a te gondolataidban, a te indítékaidban, akkor a világra van egy külön tervem, de akkor esetleg megismered a rád vonatkozó tervemet is. És az ember, amikor mindezt végig gondolja, akkor hirtelen rájön, hogy mennyire sokszor nem értjük az igét helyesen. Mennyire sokszor nem a megváltás üzenetét olvassuk ki belőle, hanem mi akarjuk használni az Isten bölcsességét a magunk oktalanságának az eltakarására, az ő nagy tudását arra, hogy azzal dicsekedve vagy azt hangoztatva a magunk kudarcait és a magunk bűnösségét leleplezzük, illetve elleplezzük. Még megrendítőbb volt tovább olvasni ezt a nem vastagon szedett következő verset, a 13-at, amelyik azt mondta, és nincsen olyan teremtmény, és nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. És az ember ezeket az igeverseket olvasva először elveszíti az önbizalmát, aztán az áll lelki békéjét, aztán a mások iránt való szeretetlen ítélkezésre való hajlamát, aztán az egész világ bűneivel szembeni magabízását, hogy ő jó helyen van és jó gondolkodik. És amikor az ember idáig eljut, akkor olyan jó volt azt látni majd a további versekben is, ahogy olvassuk, hogy akkor valóban abba a helyzetbe kerül, hogy most már van esélye az üdvösségre. Most már van esélye az üdvösségre. Mert ahelyett, hogy az Istennek ránk lenne szüksége abban a munkában, amit a világ megváltásának nevez, ahelyett azt mondja, hogy engedd, hogy először téged megváltsalak. Ahelyett, hogy az Isten azt mondaná, hogy szeretnélek téged nagyon kiokosítani az igazságra vonatkozó dolgokról, szeretném, hogyha felkészülnél arra, hogy majd bölcsen beszélj az embereknek arról, hogy mi a fekete és mi a fehér, különösen óvjad őket a szürkeségektől. Ezzel szemben a Szentírás azt mondja, hogy az Isten kezében tart egy kétélű éles kardot, pontosabban tört egyébként, majd később visszatérnek, hogy mi ennek a jelentősége, és azt mondja, hogy te magad vagy a szürkeség, te magad vagy a képmutatás, te magad vagy a szeretetlenség. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy meghaljon a bűnösért, aki közül első vagy te, ha tetszik, ha nem. Éppen ezért a tegnapi, a tegnap előtti hibáidért, bűneidért, gondolataidért és indítékaidért halt meg Krisztus. És neked nincs más esélyed, mint hogy ezt beismerd és belásd. Engedd el tehát a testvéred torkát, ne kárhoztasd a politikusokat, a gazdasági szakembereket, ne elemezd az igazság elméletét, hanem állj szóba azzal, hogy neked magadnak valakire szükséged van, akit mindjárt szeretnék bemutatni neked. Olyan csodálatos, hogy az Isten ezt a munkát végzi egész életünk során, nem? Mielőtt tovább lépnénk az ige gondolataival, szeretném feltenni a kérdést, hogy
hányszor kell, hogy erre a felismerésre és erre a fajta ige értésre elvezessen bennünket a Jóisten? Hányszor kell az életben? Hányszor kell? Szoktuk mondani, hogy az ember először eljut ide, és akkor azt mondja, hogy most már nincs tovább egyedül, tehát szövetséget kötök Krisztussal. És a Biblia azt mondja, hogy ez a ma született csecsemő állapota, nem? És amikor vele gondolunk abba, hogy mióta megszülettünk, azóta az évek múlásával és az évtizedek múlásával, vajon milyen módon ismertük meg önmagunkat Isten segítségével, akkor azt mondhatjuk, hogy az évek múlása önmagában nem hordozza a fejlődés lehetőséget az ember számára, erkölcsileg, lelkileg. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy csak akkor vagyunk biztonságban, hogyha az Isten folyamatosan végzi ezt a számunkra borzasztó kényelmetlen szolgálatát, az ő megváltó munkáját napról napra. És újra jön, és ezzel a kétélű éles tőrrel, amit az áldozati rendszerben használtak az áldozatok megtisztítására, annak szétválasztására, hogy mi az, ami Isten előtt kedves lehet, és mi az, ami tisztátalan. Római Levél 12. fejezetében, hogy az Isten bennünket is alkalmas áldozattá akar tenni, természetesen nem megváltó áldozatról van szó. Jön az Isten, és folyamatosan fáradozik értünk. És mikor mi már azt hiszük, hogy elég jók vagyunk, mert már lelkész lettem, vagy gyülekezetvezető, vagy misszióvezető, vagy mert 10, vagy 20, vagy 50 embert már felkészítettem keresztségre, vagy mert havi 200 óra helyett 280-at dolgozok az Isten művében, akkor jön, és azt mondja, hogy drága gyermekem, a lényeget nem érted. Hát nekem rád van szükségem, nem a munkádra, és ha te meg vagy, akkor a munkád is a helyén lesz. És ha te magad odaadtad nekem, és nem félsz ettől a kétélű éles törtől, ami úgy sebez, hogy közben élő és ható az, amit majd a gyümölcseként látni fogsz, akkor igazi gyümölcs lesz. És ami a Jóistennek a legfontosabb, legfőképpen te magad egy békességben élő, boldog, igazi lélek által munkált boldogsággal boldog ember lehetsz. És amikor az emberek ezt látják, akkor a szavaid mellett a hitelességi szorzó 10-szeres és 50-szeres és 100-szoros lesz, de hogy Krisztus ezt a példázataiban elmondta. És nem azt fogod érezni, hogy ebben az évben csak 4-et kereszteltem, de mit kaptam bezzeg, mit kaptam, mennyire nem értékelik a munkámat, hanem eközben az Istennel járásnak a békéje lesz a szívedben, hogy az Isten a kezébe vett és tisztogat, olyan türelemmel, ahogy más ember, más valaki engem el nem bírna viselni, de ő hordoz, és kezel, és vigyáz rám az üdvösségig. Mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. És úgy elgondolkodtam azon is, hogy akkor nem elég csak hallgatni, meg olvasni az igét. Tehát nem úgy van, hogyha én az igével bármiféle kontaktusba kerülök, akkor, és gyönyörködök az ige szép gondolataiban, és azt mondom, hogy na ez igen, na ez szép. És szaporítom a lejegyzetelt prédikációk vázlatait, és egyre több szép könyv lesz a polcomon, hasznos, amiket még át is olvastam. Nem ez az a kapcsolat, amitől élő és ható lesz. Összeszámoljuk magunkban, olyan érdekes testvéreim, átgondolni, bár ilyen számolásokat az évvégi istentiszteleteken szoktunk egymás figyelmébe ajánlani, hogy az elmúlt 52 szombatnak ugye a szombati átlagos két istentisztelete közül hány végzett élő és ható munkát a mi életünkben? Például. Egyáltalán, bár ha ez számba vehető. Mennyi hagyott nyomot a lelkünkben? Mennyi hagyott nyomot? Vagy beültünk a kis táblácskánkkal, és azt mondtuk, hogy hát eleve most ide jövök, mert most ez a prédikátor lesz, vagy amoda megyek, mert kinéztem, hogy amott a másik lesz, és aztán magamban, hogy hát a beszéde az négyes, az üzenete az most pont jó volt egyébként, és vájt fülű ige hallgatóként. Vájt fülű ige hallgatóként. Mi magunk válunk az ige megítélőjévé. Ahelyett, hogy olyan szívvel jönnénk, hogy szólj, Uram, van mit tanulnom. Nem tudom, melyik mondata fog rám vonatkozni annak, amit ő se tudja, hogy az rám fog vonatkozni. De a te szent lelked tanítson és neveljen és vezessen tovább. Mert nincs más remény. A többit azt tudom, azt megtanultam, azt fel tudom mondani. De az én emberi természetem a hétköznapokban egyáltalán nem akar arról tudni, hogy én ötösre vizsgáztam dogmatikából a záró.
A természetemet ez egy kicsit sem érdekli. Mert ahhoz, hogy az Isten beszéde élő és ható legyen, ahhoz arra van szükség, amit a 13. vers olyan szépen elmond, hogy amikor megállsz az Isten előtt, minél gyakrabban, napi rendszerességgel, annak a kellemetlen, de mégis elkerülhetetlen szembesülésnek a helyzetével, ahogyan mondja, hogy mindnyájan leplezetlenek és mezítelenek ő előtte. Minden teremtmény. Minden teremtménye. És amikor így megállunk, akkor biztonságban vagyunk. Amikor nem kérkedünk a rongyokkal, amiket magunkra szabtunk, és nevezzük kereszténységnek, vagy missziós buzgalomnak, vagy nem tudom én minek, vagy igazságismeretnek. Ellen White-nak a Kiben bízhatunk című kötetében van egy mondata, amit mikor megjelent ez a 4 kötet, mindenkinek ajánlom minél többször olvasásra, lehet, hogy elsőre nehéznek tűnik, de a lelkisége hihetetlenül fontos ezeknek a köteteknek. Így kezdődik ez a mondat, talán a 3. kötetben van, hogy egy ember annyiban ismeri az igazságot, vesző, hogyan fejeznénk be ezt a mondatot? Egy ember annyira ismeri az igazságot, ez is nagyon jó, amennyire követi. Ön érdekes, hogy ezt még mélyebben hogyan fogalmazza meg ez a mondat. Egy ember annyira ismeri az igazságot, amennyire az isteni természet részese ő maga is. Inkább szeretnék kevesebbet tudni az igazságból, de nagyobb önátadással, többször megtapasztalva azt, hogy Isten felöltözteti a mezítelenségemet, mint hogy sok tudással azt hallani ebben a mezítelen állapotomban, hogy nem tudod magadról, hogy mezítelen vagy. Ugye ismerős, ez egy másik új szövetség ige szakasz. Hanem azt gondolod magadról, hogy ruha van rajtad. Márpedig a mezítelenségnél kellemetlenebb és szégyentelenebb állapot alig van, nem? Laodicea levél egész meglepő módon részletezi ki ezt a gondolatot, és másutt is azt mondjuk, hogy a mezítelenség rúdsága, a csúnyája. És az ember mégis azt gondolja, hogy az évek, az évtizedek, a nagy szolgálatok, a sok tudás, a sok szép prédikáció hallgatása, hogy ez bármit is számít az Istennél a végső elszámolásban. Ezeknek az eszközi szerepe megvan. Megvan. De nem ütszerző szerepe van. Csak, ha úgy visznek közelebb ezek a dolgok az Istenhez bennünket, ahogyan itt az apostol arról bizonyságot tesz. Mert azt mondja, mindnyájan mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. És testvérem, itt jön a folytatás. Mert a mélység után magasságot mond az ige. Csodálatos magasságot állít elénk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Olyan szép a Bibliának az a kettőssége, ahogyan az Isten jellemének is az a kétoldalúsága olyan tökéletes, hogy az Isten igazsága az Isten kegyelmével és irgalmával párosul. Ahogyan az első két vers ebből az ige szakaszból, a 12. és a 13. vers a rongyokon túl vetkőztette a mi önigazultságunkat. Egy 19. századi francia zeneszerző, Charles Gounod, ha jól ejtem, 18 évesen leült a zongorájához, nagyon tehetséges volt, és miután gyönyörűen játszott, megállt, és annyit mondott, hogy én. Aztán néhány év múlva, kicsit tanulva az életből, önismeretre jutva azt mondta, hogy én és Krisztus. Aztán teltek az évek, és azt mondta, hogy Krisztus és én. És aztán időskorában annyit mondott, hogy Krisztus. Azért szép ez az érési folyamat, amit egy ilyen ember gondolkodásában, és ezekben a, tulajdonképpen ez 6 szó és 4 mondat, megérthetünk, mert az apostol pontosan erről beszél.
Mit jelent az éntől, a 12. 13. verstől eljutni a 14. 15. 16. versig? Ugyanis az Isten megkeresett bennünket az előző versekben, és azt mondta, hogy legyél tisztában magaddal, és hagyd abba ezt az ostoba kaszabolást, amit végzel magad körül. Ezt a cselekedetek általi megigazulást, ezt a gnosztikus kereszténységet, tehát a nagy igazságismeretedre támaszkodó gondolkodásmódodat. Hagyd abba. És felajánl egy csodálatos meghívót, és egy csodálatos helyettest, nem? Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Jézus az Istennek fia. Ragaszkodjunk vallásunkhoz. Azt mondja, itt kezdődik az igazi vallás és az igazi kereszténység. Ott kezdődik, hogy Krisztus azért hagyott itt benneteket, bennünket, hogy közbenjárója és egyedüli igaz képviselője lehessen azoknak az embereknek, akik már megcsömörlöttek az éntől. Nem azoknak, akik már kiábrándultak a világból, meg már elégszer szembe kellett nézniük a maguk butaságának a következményeivel, és szeretnének már egy komfortosabb életet élni. Nem azoknak, akik sajnálják magukat, mert annyi gonosz ember veszi körül őket, aki mindenki csak bántja őket, és várják az örök életet, hogy majd ott csak jók lesznek, hozzájuk méltó társaság. Nem azoknak. Azoknak, akiknek magukkal és már csak magukkal van bajuk és problémájuk. Azok, akik valóban győztesek akarnak lenni, és nem másokkal háborúznak. Azt mondja Jézus Krisztus, azt mondja az apostol, hogy közben járok. Azt mondja, hogy én akarlak téged képviselni. Azt mondja, hogy hagyd abba az erőlködést. Nem a magad cselekedetei által fogsz üdvözülni. Ellenben, ha hozzám jössz, akkor megtanítalak helyesen cselekedni. Hűséggel, engedelmességgel, Istennel járásra tanítom a lépéseidet. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, és nézzétek, milyen szép ígéret a következő vers is. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a gyarlóságainkon. Testvéreim, voltatok már olyan élethelyzetben, amikor azt éreztétek, hogy olyan undorító, amit tettem, szóltam vagy gondoltam, hogyha ezt az emberek látnák, akkor biztos, hogy mindannyian kiábrándulnának belőlem, és talán többet kezet sem fognának, vagy nem is köszönnének nekem. Amikor a hajléktalan szolgálatnál dolgoztam 96 és 2010-11 között, akkor nagyon gyakran találkoztam olyan emberekkel, akik miután beszélgettünk, bemutatkoztak, és egy mély interjún átestünk, utána úgy voltam, hogy hát most minimum kezet mosok, de legközelebb csak 2 méterrel odébb ülök le, mert hát ha ebből az emberből valami rossz átragad rám, csak egy picit is, akkor. Ezek az emberek olyan emberek voltak, akik 20-30 évet töltöttek fegyházban, olyan emberek voltak, akik nagyon súlyos erkölcsi vétségeket követtek el, nagyon-nagyon csúnya dolgoknak voltak a részesei, akik jelenleg is súlyos szenvedélybetegségekkel küzdöttek, akik a pszichiátriai intézetek ugye bezárása, 2000-es első évtized végi bezárása után tömegével kerültek ki. És akikkel kapcsolatban úgy voltam, hogy kötelességem segíteni, de hát este egy sötét utcában nem szeretnék velük találkozni, mert önmaguk számára is kiszámíthatatlan a viselkedésük. És amikor ezek az emberek visszaestek és újra jöttek hozzám, miután néha sikerült nekik olyan ügyvédet szerezni, olyan közbenjárót, aki vállalta az ügyüket ingyen, mert ugye itt hát pénz nem volt legfeljebb adósság formájában. És jöttek, és szabadult, nem tudom hány év után, és mondtam, hogy de ígérd meg, hogy soha többet, ígérd meg. És eltelt fél év, és megint jött, hogy de nem így akartam, és hogy csak lopásnak indul, de felébredt, akkor már ütni kell, de mondom, hányszor megbeszéltük már, hogy nem szabad. Mondtam, hogy ezt nem könnyű letenni, akkor kérjél segítséget, ha érzed magadban a természetedet. Akkor gyere és menjünk el együtt rehabilitációra. És olyan sokszor gondolkodtam, mert ugye mindig hívtuk az ügyvédurakat, azt a néhányat, aki szabad idejében felvált ilyen ügyeket, hogy hát most elnézést, ne haragudjam, mert megint itt van, hát azért csak számít, hogy nem kirendelt. Hát múltkor is azért csak nem 6, hanem 4,5 év lett, hát most persze újra itt van, de... És
Értitek, hogy néha ebben maximálisan belefáradtam? És amikor 15-ször megcsináltuk annak az embernek a papírjait, és meghozattuk, nem tudom én, világ melyik országából megint a születési anyakönyvi kivonatát, mert voltak ilyen bonyolultabb ügyek, és 2 nap múlva újra mindent elhagyott, és aztán minket is megtámadott, és a többi, és a többi. És akkor álltam ezekkel az emberekkel szemben, és úgy voltam, hogy inkább mennék virágot szedni, vagy kaszálni, aminek van gyümölcse, értelme, eredménye, de emberekkel foglalkozni, aki normális, nem teszi. És erről az igeversről pontosan ez jutott az eszembe. Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Szerintetek mi könnyebb esetek vagyunk a jó Istennek? Szerintetek? A mi kultúrált, szocializált bűnözésünkkel. Ami csak a zsebemben nyílik ki a bicska, ugye? Meg majd a háta mögött mondom, mert nem pletykálok. Szerintetek?

és de nem volt bűn. Miért? Csak azért, hogy a végén még az életét is feláldozhassa értünk. Azért törekedett az igazságra, nem azért, hogy a végén azt mondja, hogy na ide nézzetek, ilyen egy szent, nem ezért. Jézus életének, testétének nem az a kulcsa önmagába, és nem az a lényege, hogy aztán most fussatok neki, ti is próbáljátok meg, mert nekem sikerült. Hanem az, hogy ő ezt vállalta tudatosan, ezt a terhet, ezt a küzdelmet, hogy meghalhasson értünk. Hogy meghalhasson. Mert a szabadulás nekünk először a kereszt áldozata megértése által jön. És azután jön az, hogy győzni, amint ő is győzött. Hogyha már azt értem, hogy ő nekem hogy közben járom, hogy kezesem, hogy megváltom. Érdekes volt, egyszer szomorkodott egy ember, azt mondta, őt nem szereti senki. Ő érte, még soha senki nem tett semmi jót. Nem tudom, kinek szokott ilyen gondolata lenni az életben, magányos emberek problémája. Biztos nem vagyok szerethető, ugye? Azért nincsen társam, azért vagyok egyedül, azért nincsenek barátaim. Mindannyiunk problémája életünk egy-egy időszakában. Nehezen szerethető ember vagyok. Egy idős bácsi azt mondta ennek az embernek, figyelj, valaki annyira szeretett, hogy a kereszten meghalt, érted? Miért gondolod, hogy te nem érsz semmit? Hogy az embereknek mit érsz, az sose zavarjon meg. Hogy az Istennek mit értél? Hogy Jézus Krisztus ezért jött el erre a földre. Ezért élt a bűn és a kísértés közepette bűntelen életet. Mindenekben hozzánk hasonló lett. És olyan szép testvéreim, a záró ige szakasz is. A 16. vers. Mert az igazi gondolatmenete ennek az ige szakasznak ez, vagy valami ehhez hasonló. Nem pusztán az, hogy mi kiemeljük, hogy igen, kinyilatkoztatástan, szkripturológia, főpapi szolgálat, közbenjárás, ugye igazi mediáció csak a részéről, aztán pedig testélétel, ugye krisztológia, három alap, igen, lapozzuk a Bibliánkat, összeáll dogmatikai rendszer, megvan az igazságunk, és a természetünk semmit nem akar tudni erről az igazság ismeretről. De amikor elolvassuk ezeket az igéket, és azt látjuk, hogy ez egy összefüggő tanítás magáról az evangéliumról, az örömhírről. Az Isten szereti az embert. Melyik könyvnek az első fejezete ez? Isten szeretete az emberek iránt. Melyik könyvünknek? Az a Biblia után a legfontosabb könyvünk. Jézushoz vezető út című könyv. Isten szeretete az emberek iránt. Mi a második fejezet? A bűnösnek Krisztusra van szüksége. Itt kezdődik. Az adventizmus is itt kezdődik. Ez után jön a többi. Enélkül a többi nem él. Ezért mondja az apostol, járuljunk azért bizodalommal, a kegyelem királyi székéhez. És azt szeretném kiemelni, hogy ahogy elindultunk a papi, főpapi törtől, kétélű éles törtől, eljutunk a kegyelem királyi székéhez. A tört ott használták az áldozati oltáron, a pitvar legelején, ugye? Az volt az első bútorzat. A kegyelem királyi széke melyik? Melyik? Melyik bútor? A szentek szentjén, a függöny után, ugye? Bent. Az a láda, amiben benne van az Isten jellemét jelképező igazság, az Isten változhatatlan törvénye. Ami mindannyiunkat megmér, és mezítelenek és leplezetlenek vagyunk, de miben van ez a törvény? Ládában, lefedve, elfedezve, káfar, kapóret, ugye? Befedezés. És a kérubok eltakarják a szemüket, mert az Isten jelleme és az Isten hatalmas munkálkodása, ahogyan az embert a törtől, a szentek szentjéig elvezeti. És azt mondja, hogy amikor ezt az utat járod, akkor tegyed azt azzal a bizalommal, járuljunk azért bizodalommal. Gyönyörű kifejezés az, hogy a kegyelem királyi széke. Nem pusztán azt mondja, hogy a Fridláda, ugye, hanem a kegyelem királyi széke. Milyen uralkodó az, akinek a királyi székét úgy hívják, hogy a kegyelem királyi széke, nem? Mi az igazság sámliairól szoktuk egymást verni. Ő pedig a kegyelem királyi székéhez hív bennünket egy olyan úton, amit ő készített nekünk, ami neki került áldozatba, és ami egy végtelen türelmű közbenjárás, egy papi, főpapi közbenjárás által elérhető a számunkra, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. És aki ismeri ezt az utat, az mindig

0: tapasztalni fogja, hogy az Istennél mindig alkalmas idő a segítségre, az, amikor hozzáfordulok. Az, amikor Jézus Krisztus által keresem meg őt. És ebből fakad, és ebből nő ki egy gyümölcsöző, egy szolgáló, egy jellemváltozást mutató, egy a lélek gyümölcseit magán hordozó hívő élet, ami már nem kapaszkodik az emberi elismerésbe, ami már nem kuncsorog dicséretért, bátorításért, hogy emberek mondjanak rólam jót, hanem amelyik ad, szolgál, és ő maga az Istent képviseli kifelé. Erre mindannyian képtelenek vagyunk. De a jó atya meghívása csodálatosan itt van ebben az igében, és én azt kívánom, hogy jussunk el az éntől Krisztusig. És ez ne évtizedekbe teljen, mert túl rövid már ez a történelem. Úgy legyen. Amen.
1: Délelőtti együttlétünket zárjuk le a 221-es számú énekkel, és a 221-es számú énekünknek az első és második versét énekeljük el. Tehát a 221-es számú ének első és második verse.

0: Lehetőség szerint hajtsunk térdet az imádsághoz.
1: Szerető édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, és méltó vagy rá, hogy meghajtsuk magunkat te előtted. Köszönjük azt, hogy elviselsz, kibírsz, hordozol minket. Látod, hogy bennünk nem ugyanez az indulat, és nem ugyanez a lelkület van. Látod a megterheltségeinket, amikre nincs mentség. Jó atyánk, nem tudunk szeretni, nem tudunk bízni, nem tudjuk rád bízni egymást sem. És a magunk sorsát is, a magunk erejével, a magunk bölcsességével akarjuk rendbe tenni, de a közösségét is. Jó atyánk, ezért jövünk te hozzád, mert amikor te állítasz, vagy döntesz királyokat, vagy embereket, minket, engem, te akkor is olyan türelmes és olyan szerető vagy, hogy csak azért sebezel, hogy gyógyítsál. Hogy elkészítsél mindannyiunkat az üdvösségre. Köszönjük, jó atyánk, hogy a te kezedbe tehetjük az életünket. Köszönjük, jó atyánk, hogy fiatalon vagy idősen ugyanúgy jöhetünk te hozzád, és nem szükséges, hogy tovább éljünk békétlenül és reménytelenül, hanem te eléd hozhatjuk a mi egész eddigi életünket a jó és rossz döntéseivel, mindenestől, egyikre sem lehetünk büszkék, és letehetjük te eléd, szövetséget köthetünk veled. Édesatyánk, segíts, hogy gondolkodjunk ezen a lehetőségen, akár először, akár újra ez a szövetség elénk kerül. Segíts, hogy Jézus Krisztus sokkal jobban értsük, sokkal jobban ismerjük, hogy az érzelmeken messze túlmutató, mély, belső meggyőződés, egy rendíthetetlen hit, ez legyen végre a miénk, és bizalommal járuljunk te hozzád, és tegyük le sérüléseinket, betegségeinket, rossz tulajdonságainkat, bízva te benned. Köszönjük, jó atyánk, hogy gondod van ránk, köszönjük, hogy vigyázol ránk, különösen köszönjük a csodálatos szombatokat, ezt a mait is, a maga békéjével, nyugalmával. Hálásak vagyunk és dicsőítünk téged a te kegyelmedért és igazságodért. Amen.
0: Távozás előtt a megkezdett 221-es számú énekünk 3. és 4. versét énekeljük el.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Az 1988-89-es évi sorozatunk 7. előadásához érkeztünk. Sorrendben ez a 23. előadás az Ószövetségről. A mai témánk Dániel próféta könyve. Előre is felhívom szíves figyelmüket, hogy ebben az évben 5 alkalommal foglalkozunk Dániel könyvével. Először 4 előadás keretében, egészen február 14-ig. Majd pedig az április végi előadás keretében még egy alkalommal, tehát összesen 5-ször. Hallatlanul fontos könyve ez az egész Bibliának, azért van szükség ennyiszer foglalkozni vele. A Biblia legközéppontibb személyisége Jézus Krisztus ebből a könyvből idézett talán a legtöbbet és a legfontosabb dolgokat, bizonyos fogalmak, mint Isten fia, Isten országa, emberfia, pusztító, utálatosság, stb., és innen valók, és ezeket is visszaidézte Jézus. És azért nagyon fontos könyv még, mert a Bibliában található 10 vázlat profécia közül az első 4 ebben a könyvben található. Ugye a Bibliában 10 olyan vázlat profécia van, amely egy adott ponttól kiindulva az emberiség történelmének a végéig terjed, és a 10 vázlat profécia közül az első 4, tehát a megalapozó vázlat proféciák ebben a könyvben találhatók. Ezért aztán a történelemben minden időben felkeltette a figyelmet Dániel könyve, hiszen a végső időkig szóló proféciákat tartalmaz, tehát a világtörténelem lezárulásáig, Jézus második eljöveteléig terjedő proféciák vannak ebben a könyvben. Szeretném megemlíteni, hogy a következő alkalommal az első vázlat proféciát fogjuk nagyon részletesen áttekinteni. Előre is szeretném kérni a kedves hallgatókat, hogy Dániel könyve második fejezetét legyenek kedvesek erre az alkalomra elolvasni. Tehát 2 hét múlva Dániel könyve második fejezete lesz a témánk, a Bibliának az első nagy távú proféciája Jézus második eljöveteléig. Most, ahogy tenni szoktuk, néhány rövid pontban összegezzük erről a könyvről a legátfogóbb ismereteket. A mai alkalom mint egy bevezető jellegű előadás, és egy bizonyos témának az embernek, a hívő embernek a politikai hatalomhoz való viszonya, ez lesz a mai témánk. Az első kérdés, hogy mit is jelent a könyv címe. Dániel könyvében ott áll a próféta neve, Dániel, és ez magyarra ennyit így lehetne lefordítani, hogy Isten az én ítélőm. Nagyon kifejező ez a név, ez a névadás, Dániel neve, ennyit jelent, hogy Isten az én ítélőm, mert valóban ebben a könyvben olvashatunk először, bibliai iratban először részletesen az ítéletről és a végső eseményekről. A héber kánonban ez a könyv a történeti könyvek között foglal helyet, tehát Eszter könyve és Esdrás és Nehémiás könyve között. A mi bibliánk, ahogy tetszenek látni, akik használják a Károlyi fordítást, a prófétai könyvek között találják Ezékiel után, akiről 2 héttel ezelőtt beszéltünk. Ugye a görög kánon, a Septuaginta kánonja az előbbi, az időszámításunk előtti 3. századból való, és ebben teljes joggal sorozták a prófétai könyvek közé. Némi igazsága a héber besorolásnak is van, hiszen Dániel könyve, hogy fel is rajzoltam a táblára, 2 világosan elkülöníthető részre osztik. A 12 fejezetből álló könyvben az első 6 fejezet foglalja magában a történeti részeket. Ezek Dániel fogságba vitelétől, Nabukodonozor korától egészen Círus perzsa uralkodó időszakáig terjednek, és hogy fönn tetszenek látni az időrendi táblázaton, Jeremiás és Ezékiel proféták kortársa volt Dániel, akit az első fogoly csapatokkal vittek el Babilóniába időszámításunk előtt 606-605-ben. Az egész babiloni fogságot az idegen földön átélte, és valamikor a fogság lejárta után pár évvel halhatott meg, tehát körülbelül 90 évet élhetett a próféta, és ennek a hatalmas nagy korszaknak 4-5 eseményét részletezi könyvének az első 6 fejezete. Ezeket szoktuk nevezni történeti részeknek is, történeti szakaszoknak is. Noha jeleztem, hogy éppen a második fejezet egy hatalmas profétikus szakasz lesz. A 7. fejezettől a 12-ig terjedő részekben vannak a profétikus szakaszok. 4 vázlat profécia foglal itt helyet, tehát a második fejezet az első vázlat profécia, a 7. fejezet a második,
1: A 8. 9. fejezet lesz a harmadik, és a 10-től a 12-ig levő fejezet lesz a 4. vázlat profécia lelőhelye. Mint említettem, mind a 4 vázlat proféciát szükséges részletesen átvennünk, hiszen hallatlanul fontos az egész bibliai történelem szemlélet szempontjából, mint említettem, a világ történelem lezárulásáig tekinti át az eseményeket, természetesen bizonyos szempontok szerint. Nem egy földi történetírás szempontja, hanem bizonyos erkölcsi szempontok szerint tekinti át. Tehát Dániel az első fogolycsapatokkal 606-605-ben ugye Babilóniába érkezett, és jegyezzük meg, hogy itt töltötte be magas tisztségét, majd rátérek, hogy milyen tisztség volt ez. Tulajdonképpen a babiloni uralkodó udvarában, magában Bábelben és manapság Susánban, amely kicsit keletre fekszik ettől, mutogatják a turistáknak a sírját. Ez ugye nem megbízható hagyomány, de megjegyzem, hogy a több évszázadig fennmaradó hagyomány szerint Susán városában halt meg Dániel. Ennyit tehát a címről és a könyvnek a szerkezetéről. A második kérdésünk az az, hogy Dániel könyve milyen utóéletet is ismer a történelemben, hogyan tekintettek erre a könyvre az utóbbi több mint 2000 évben. Felrajzoltam itt a táblára, hogy tulajdonképpen Dániel könyvére egyes személyek is nagyon nagy hangsúllyal hivatkoztak, és majd fogom elemezni, hogy miért. Másrészt pedig bizonyos vallási csoportok, vallási mozgalmak is nagy eréllyel és hangsúllyal hivatkoztak ennek a könyvnek a tanításaira. Az első adatunk Josephus Flaviustól származik, akinek a fő művét, az Antiquitates, tehát a zsidók története, ahogy magyarra fordították, mindenkinek ajánlottam már a sorozatunk keretében. Josephus Flavius a zsidók története 10. és 11. könyvében beszél Dánielről. Először is azt szeretném megemlíteni, hogy Josephus elmond egy nagyon érdekes időszámításunk előtt a 4. században lejátszódó eseményt. Akkor, amikor Nagy Sándor, ugye a híres hadvezér, akiről még lesz szó, nyugat felől elfoglalja és bekebelezi az akkor már Babilónia omladékain felépült Médó-Perzsa, illetve Perzsa birodalmat, Perzsia legyőzése után Palesztinába veszi az útját. Mindenki úgy gondolja, a kíséretében levő szíriaiak és főníciaiak, hogy lerombolja majd Jeruzsálemet, ugye a híres nagyvárost, de a város előkelősége és papjai egy hatalmas menettel mennek a király, a császár elébe, és a császár mintegy megengesztelődik, ugye egész részletes a leírás a Josephus Flavius zsidók történetében, és akkor, amikor a császárt fogadja ez a papi küldöttség, akkor viszik elébe az ószövetségi szent iratokat, és mutatják neki Dániel könyvét, hogy tudnék, Dániel könyvében is található jövendőlés a görög világbirodalomról, arról, hogy egy görög ember fogja legyőzni majd Perzsiát. Ugye szeretném itt felhívni a figyelmüket, hogy majd, ha odaérünk, egészen pontosan megmondom, hogy a második és az első vázlatprofécia a második fejezetben, valamint a második vázlatprofécia a 7. és a harmadik vázlatprofécia a 8.-9. fejezetben fog erről részletesen beszélni, sőt azonosítja is Jávánnal, ugye a későbbi Görögországgal ezt a hatalmat. Tehát valóban egy óriási dolog volt, hogy Dániel, aki az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, egy több mint 200 évvel későbbi esemény pontosan megjövendőlt. Ugye nyilvánvalóan nem a saját maga számítása és értelme alapján, hanem Isten kijelentése folytán. Josephus Flavius aztán, aki az időszámításunk szerinti első században élt, a történeti művében még tesz egy megjegyzést, hogy az első században hogy tekintették Dániel prófétát és a könyvét. Azt írja a művében, hogy hatalmas nagy megbecsülésnek örvendett Dániel könyve, azért, mert az Ószövetség iratai közül kivált a tekintetben, hogy pontos idői kijelentéseket is tett a megváltó eljövetelére, a világtörténelem számos fontos eseményére vonatkozóan. Maga ez a szó is, hogy világtörténelem, meg hogy a világnak valami egységes történelme, valamit át lehet tekinteni, ez is Dániel könyve tanulságai alapján mondható el, és ebből származik. A következő történelmi személy a 3. században egy római püspök, az időszámításunk szerinti 3. században, aki egy terjedelmes művet írt Dániel könyvéről, Hippolytos, görögül író, de Rómában élő püspök volt, akinek a műve ugyan elveszett, de az ókori forrásokból tudunk ennek az embernek a magyarázatáról, és én is az előadás sorozat keretében fel fogom majd használni Hippolytosz római püspök magyarázatát. A 17. század magányos gondolkodója Blaise Pascal, francia matematikus és fizikus, akinek ha a kezükbe veszik Gondolatok című művét, megláthatják, hogy mennyit foglalkozik Dániel könyvével, főleg a 8. és a 9. fejezettel. Newton, szintén természettudós, a 18. században azt a kijelentést teszi, hogy aki Dániel könyvét elveti, és ezeket a proféciákat nem tanulmányozza, az az egész Bibliát veti el, és az egész bibliai összefüggések sorozata ismeretlen marad előtte. És a 19.-20. század fordulóján élt, ugye szintén egy magányos gondolkodó, egy katolikus tanár és professzor, aki Kalocsán élt, Budapesten is tanított itt a Hittudományi Akadémián, Huber Lipót, akinek a századunk elejéről való a messiás megjelenése a Dániel próféta szerint című iratát szintén fel fogom használni. Ezek tehát az egyes emberek, akik a történelemben elszigetelten élnek az egyházuktól vagy más vallási mozgalmaktól, de őszinte keresésük a Bibliában elvezeti őket Dániel könyvéhez. De vessünk egy pillantást a mozgalmakra is. A középkornak az egyik híres zsidó mozgalma a karaita mozgalom. Ez a 10.-11. században jött létre, olyan képzett izraelita tudósokból állt, akik felül akarták vizsgálni az Ószövetséget, és magából az Ószövetségből szerettek volna megbizonyosodni arról, hogy a messiás eljött-e már a történelemben, vagy sem. És ezek a tudósok, akiknek a vizsgálataira szintén fogok hivatkozni, a 11. században nagyon közel kerültek ahhoz, hogy elfogadják Dániel könyve 9. fejezetét, amely egyedülálló jövendőlés a Szentíráson belül, egyetlen egy ilyen ószövetségi jövendőlés van, amely időre pontosan megmondja Jézus Krisztus fellépésének, kereszthalálának az időpontját. Sőt, nem jelképekben beszél, hanem szinte rámutat arra így fogalmazva, hogy kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz, hogy az eljövendő megváltónak, messiásnak szégyenletes halált kell halnia, kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz. A 16. századi reformáció és a 17. századi protestantizmus is a gondolkodása homlok terében tartotta Dániel könyvét, főleg Lutherre mondható ez el, akinek szintén fogom idézni majd a megnyilatkozásait erről a könyvről, valamint a magyar irodalomban, a magyar prédikációs irodalomban is ismeretes két szerző, akiknek a művét éppen nem régen, hát az elmúlt évtizedekben adta ki az akadémiai kiadó. Az egyik Laskai János, akinek válogatott műveit 1970-ben jelentették meg, akinek a Jézus királysága című művében esik szó Dániel könyvének proféciáiról, és ezeket ugye próbálja magyarázni. A másik protestáns prédikátor Kecskeméti Alexis János, akinek a prédikációs gyűjteményét 1974-ben jelentette meg az akadémiai kiadó, mint tetszenek látni, ugyanannak a sorozatnak a keretében régi magyar prózai emlékek második és ez a harmadik kötete, és ebben is nagy részletességgel esik szó Dániel könyvének profécia magyarázatairól. A harmadik nagy mozgalom, amely szinte, hogy úgy mondjam, Dániel könyve egyik proféciájának köszönheti a születését, az úgynevezett Miller mozgalom a 19. század elején. Miller egy amerikai baptista farmer volt, aki kezdte komolyan tanulmányozni a Bibliát, és követőket gyűjtött magának. A múlt század elején mintegy 1 millió millerista volt az Észak-Amerikai Egyesült Államokban, és ebből a hatalmas nagy mozgalomból jött létre ugye az Advent mozgalom, vagy Advent közösség, amely Dániel könyve 8. és 9. fejezete alapján részletezte Dániel könyvének a végső időkre szolgáló magyarázatait. Valaki felvethetné a kérdést, hogy miért épp ebben az időben támadt szinte egy ilyen világméretű és felekezet közi mozgalom, tehát a katolikus egyházban is és a protestáns egyházakban is. Nagyon egyszerű a magyarázata, mert az a nagyon nyilvánvaló és magától értetődő tény, amit ma úgy elkönyvelünk, hogy a Biblia itt lehet a kezünkben, ez egészen a 19. század elejéig nem történt meg az emberiség kultúrájában.
0: Egyedül a reformáció állította vissza a Bibliát eredeti tekintélyébe a 16. században, de ez nem járt még együtt azzal, hogy minden ember kezébe Biblia került volna. Sőt, a 16.-18. századok között óriási vagyont kellett adni egy-egy bibliai példányért, amikor a brit és külföldi bibliatársulat, illetve az amerikai bibliatársulat megalakult 1803-ban és 1815-ben, akkortól fogva lett a Biblia tulajdonképpen olyan mindennapi olvasmánya és mindenki számára elérhető olvasmánya, tehát az emberiség történetében csak az utóbbi 2 évszázadban került minden ember kezébe, kerülhetett minden ember kezébe a Biblia, és egy egyszerű földműves ember, mint Miller, ugye a Bibliának nagyon szorgalmas tanulmányozása folytán jutott új felfedezésekre. Ennyit tehát nagyon röviden Dániel könyvének az utóéletéből, de nem lenne teljes ez az utóélet, ha ehhez még egy fontos dolgot nem jegyeznék meg. Az utóbbi 2 évszázadban az egész Biblia értelmezését tekintve fellépett egy tudományos igénnyel jelentkező magyarázat, és ez az úgynevezett történeti kritikai módszer. Ez először protestáns egyházakban alakult ki a 18. század közepétől, de aztán átterjedt a katolikus egyházra is a századunk elejétől fogva, és ez az úgynevezett történet kritikai módszer, ez a leghevesebben Dániel próféta könyvét támadta és támadja, mondván, hogy ez nem hiteles könyv, nem Dániel a szerzője, hanem az időszámításunk előtti 2. században az úgynevezett makkabeusi háborúk során keletkezett. Az előadás harmadik rövid pontjában szeretnék megemlékezni a szerzőség és a hitelesség néhány kérdéséről. Ugye egészen másként veszi az ember a kezébe a könyvet akkor, hogyha az bizonyítottnak látja, hogy a szerző valóban az eseményekkel egykorú volt, tehát az időszámításunk előtti 7.-6. században élt, és egészen más a benyomásunk akkor, hogyha azt látjuk, hogy a szerző ugye 4 évszázaddal később vetítette vissza a gondolatait arra a korra. Ragadjunk ki néhány jellegzetes érvet a modern bibliakritikai magyarázat fegyvertárából, hogy mivel is támadják Dániel próféta könyvét. Az egyik fő-fő támadás, ami a múlt században kialakult, hogy Dániel próféta könyvében nagyon nagy szerepet kap, és ezen az estén őről a fogok részletesen beszélni, Nabukodonozor, az új babiloni birodalom nagyhatású képviselője, királya, aki időszámításunk előtt 606-tól 562-ig uralkodott. Dániel könyvének az első 4 fejezete tulajdonképpen őről szól. És azzal támadta ez az újabb tudományos magyarázat Dániel könyvét, hogy egy alapvető hibát követel ez a könyv, amikor Nabukodonozor teszi meg az új babiloni birodalom székhelyének, Bábelnek az alapítójának, illetve tovább építőjének. Tudnék, az ókori görög források nem sokat emlékeztek meg Nabukodonozorról, hanem Szemirámisz királynéről, akinek a függő kertjeit és az ő munkálatait, amelyekkel kiépítette Babilont, állandóan ezt emlegették. Ugye ez a Szemirámisz, ez egy legendás alak lett aztán a történelemben, és mindenki a görög forrásoknak adott hitelt, és azt mondták, hogy Dániel könyve, amikor a 4. fejezetében kijelenti, hogy Nabukodonozor építette újjá Babilont, és ő fejlesztette fel ezt a várost, ez csak is hiba és tévedés lehet. 1899-ben, érdemes megjegyezni a dátumot, már hivatkoztam rá Jeremiás könyvével kapcsolatban, 1899-ben érkezett az első német régész csoport Babilónia területére, és megkezdték a bábeli ásatásokat. Koldevaj, ez volt a német régésznek a neve, aki 1899-től 1917-ig, tehát 18 évig ásatott ezen a vidéken. Az előadás végén le is fogom vetíteni majd az ásatások eredményeit, és az ásatások következtében eredményeképpen kiderült, hogy valóban ennek a városnak az új megalapozója Nabukodonozor volt, feltárták Nabukodonozor palotáját, feltártak ékirásos táblákat, különböző régészeti dokumentumokat, amelyek nyilvánvalóan bizonyították, hogy az egész Szemirámisz történet legenda, nem is ebben a korban élt ez a királynő, és egészen más várost fejlesztett, és nem Babilont, és a Nabukodonozorra való hivatkozás Dániel könyve részéről teljesen világos és egyértelmű. Ez a nagyon fontos ellentét tehát elesett. Ugyanakkor ezután is még fenntartotta ez a történet kritikai biblia magyarázat azt, hogy Jeremiás és Dániel könyve között bizonyos idői kijelentésekben feszültség van, nem fedik teljesen egymást. Nem volt nagy a különbség, egy évet lehet feltüntetni, amit Jeremiás kronológiai megjegyzése és Dániel időrendi megjegyzései között találhatunk, de hát mégis évként szolgálhatott egészen a századunk közepéig. A sok-sok ásatás és feltárás következtében ugyanis nyilvánvalóvá vált, hogy a babiloni királyok egy különleges időszámítást követtek, amelynek az volt az alapja, hogy amikor király vagy császár lett közülük egy, amikor elfoglalta a trónt, az a trónra lépési évnek számított. Azt nem számították még uralkodási évnek, hanem uralkodási évnek a megkezdett egész esztendőt, első egész esztendőt számították, tehát először jött a trónra lépési év, és ahogy úgy mondjam, a második évtől lehetett számítani az uralkodási évet. Jeremiás és Dániel időbeli kijelentései között, tehát ezért nincs feszültség, mert az egyik a trónra lépési évtől számítja annak a királynak az uralkodását, a másik pedig az uralkodási év első évét veszi alapul. De volt még egy harmadik döntő érv is, amivel ma nem tudunk foglalkozni, csak megemlítem, hogy az új babiloni birodalomnak Nabukodonozor után, ugye különböző uralkodói voltak, Evil, Merodák, Nabonidész, és ennek a Nabonidésznek a fia Belsacár. Erről a Belsacárról a múlt század 70-es, 80-as éveig semmit nem tudtak. Megjegyzem különben, hogy van Dániel könyvében egy perzsa uralkodó, egy méd uralkodó helyesebben szólva, mert nem a nagy Dáriuszról van szó, hanem a méd Dáriuszról van szó, akiről mind a mai napig nem tud a történettudomány. Nos hát, ilyen volt ez az új babiloni birodalom végső utolsó uralkodója Belsacár is. És mivel róla semmi nem került elő, csak is Dániel könyve 5. fejezete beszél róla, ezért kezdték ezen az alapon kétségbe vonni a Dániel könyvét, hogy itt egy mesés, kitalált alakról van szó, meg az az egész történet, ahogy elfoglalják Babilont, és a kéz megjelenik a falon, majd annak idején fogok erről beszélni. Hát ez csak Dániel könyvében található, és ez nem mondható hitelt érdemlő tudósításnak. Nos hát a múlt században, amikor Koldevály elkezdte a régészeti feltárásait, különös dolgok kerültek elő. Egyet-kettőt én is le fogok majd vetíteni, olyan agyaghengerek, olyan ékírásos táblák, amelyek hírül adják, hogy akkor, amikor a médek és a perzsák megtámadták Babilont, akkor az akkori uralkodó Nabonidész nem volt a helyszínen, hanem egészen más vidéken járt, és helyette a fiát, Belsacárt nevezte ki, mint egy társula uralkodóként, ugye az ország vezetőjének. Nagyon érdekes különben, hogy amikor Belsacár előtt megjelenik a kéz a falon, és hát rémülten veszi tudomásul ezeket az ismeretlen szavakat ez a király, akkor hívja Dánielt, ugye Baltazár az akkori neve, és azt ígéri neki, hogy ha megfejti az írás értelmét, ugye mene-mene tekel ufárszin, akkor ő utána a harmadiknak teszi az országban. És ez többször is elhangzik Dániel könyve 5. fejezetében. Hát a kritikus tudósoknak az érdeklődését bizony felkelthette volna ez az érdekes megfogalmazás, mert általában, ha valaki király vagy császár és valami nagyot akar ígérni, akkor biztos azt szokta mondani, hogy a másodiknak teszi meg az országban azt, aki valamit megfejt, vagy a tudtára hoz. Miért mondta az Belsacár, hogy a harmadiknak teszlek meg az országban? Azért, mert hát tudjuk, hogy Nabonidész volt az uralkodó, Belsacár csak társuralkodó volt, ő volt a második, és Dánielnek ő többet nem ígérhetett, csak annyit, hogy harmadik lehet az országban. Tehát ez az érv is megdőlt, nem csak a Biblia belső összefüggései alapján, ami alapján már régen megdőlhetett volna, csak hát a Bibliát nagyon kevés tudós veszi hitelre méltó műnek, és nagyon kevesen gondolkoznak úgy a Bibliáról, hogy a történeti részei teljesen bizonyosak, hanem megdőlt a régészeti feltárások következtében. Nem tudom végigsorolni az összes vitapontot, ha valakit érdekel ez az előadás után, szívesen válaszolok a kérdésekre, de olyan dolgokkal is gyanúsították Dániel könyvét, például, hogy arámi nyelvre vált át a második fejezetétől fogva, hogy ezért nem Dánieltől származik, hogy héberül kezdődik és arámi nyelvre vált át. Ez is megdőlt, hiszen az arámi volt a nemzetközi nyelv, a térség elfogadott nyelve, és végül is egy idegen világbirodalomnak a középpontjában írta Dániel a könyvét. vagy ilyen kifogásokat emeltek fel, hogy néhány görög kifejezés is van Dániel könyvében, bizonyos zene szerszámoknak a kifejezése, és nem tudták elképzelni, hogy a 6. században a görög kultúra hogyan jelenhetett meg a perzsák udvarában, vagy éppen a babiloniaiak udvarában. Hát a történeti és régészeti feltárásokkal ez is bebizonyosodott, hogy a görög kultúra nem csak a hellenizmus időszakában, tehát a 4.-3. századtól fogva terjedt szét a Mediterránum keleti részén, hanem már jóval korábban. Tehát szerettem volna ezeket, ahogy nevezik, bevezetéstani kérdéseket is útba ejteni, hogy valahogy nagyobb bizalommal lehessen hozzáfogni Dániel könyve olvasásához, amit mindenkinek őszintén kívánnék, hogy az elkövetkezendő több mint egy hónapban olvassuk Dániel könyvét, 12 fejezetből áll, nem olyan hosszú prófétai irat, és a következő alkalomra, mint említettem, a 2. fejezetet tekintsük át. Ezek után a következő pontban szeretnék immár rátérni a könyvnek a mondani valójára, és ahogy tetszenek látni, az 4 fejezet lesz a tárgyunk. Arról fogok beszélni, hogy Dániel hogyan került a babiloni udvarba, milyen megpróbáltatásokat élt át, és Nabukodonozor iránt ő és a társai hogyan mutatták meg az igazi hívő magatartásnak a mikéntjét. Szeretném először idézni az 1. fejezetet, amelyben arról van szó, hogy Nabukodonozor tényleg a történelmnek egyik zseniális uralkodója volt. Amikor elvitette a fogságba ezeket a héber ifjakat, kiválasztott közülük értelmes, bölcs, fiatal embereket, akiknek 3 évet biztosított, hogy ez alatt a 3 év alatt mindenféle tanulásban részt vehetnek, egy olyan műveltséget szerezzenek, amely őket képesíti, hogy vezető emberek lehessenek, és elsajátíthassák a káldeusok nyelvét, és a birodalmában ilyen embereket akart megtenni vezetőknek, tartományi tisztviselőknek. És ekkor találkoztak ezek a héber ifjak, Dániel mellett még név szerint említi a Biblia Sidrák, Misák és Abednégó nevét, ezeket megtaláljuk az 1. fejezettől fogva. Ekkor találkoztak a héber ifjak azzal a megpróbáltatással, amivel oly sok alkalommal találkozik az ember az életben, hogy egy bizonyos politikai hatalom iránt mi legyen a hívő ember magatartása. Az egész Dániel könyve 6. fejezete erről beszél részletesen, hogy egy ellenséges, egy elnyomó és egy más meggyőződést követő politikai hatalom iránt mi legyen egy meggyőződéses hívő embernek a magatartása. Nabukodonozor nem csak időt biztosított ezeknek az ifjaknak, nem csak tanulási lehetőségeket, hanem annyira közel akarta vonni magához őket, hogy a palotájában étkeztette őket, ugye a saját asztaláról kapták az ételt, és ekkor találkozunk azzal a történettel, amit Dániel könyve 1. fejezete elbeszél. Az 1. fejezet 5. versétől olvasom a leírást. És rendelt nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, amelyet ő ivott, hogy így nevelje őket 3 esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Tudnék, hát tegyenek vizsgát. Voltak pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás. És az udvarmesterek fejedelme nevet adott nékik. Tudnék, elnevezte Dánielt Baltazárnak, Ananiás Sidráknak, Misáelt Misáknak, Azariást Abednégónak. Figyeljék meg, hogy az 1. dolog, amit tesznek ezekkel a fiatal emberekkel, hogy más nevet kapnak. Ugye ez sem új jelenség a történelemben, hogy átkeresztelik a neveket, emberek nevét vagy városok nevét. Ez egy nagyon régi, elnyomó politikai és taktika, hogy ezzel akarják tudatosítani, szuggerálni az emberekbe, vagy éppen kihasználni őket, hogy ők tulajdonképpen nem azok, akiknek születtek, hanem mások. Ezért ugye ez volt ennek a módszere, hogy új neveket adott nékik. De Dániel eltökélte az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből ivott, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. Itt is megállnék. Ugye milyen érdekes kis mozzanat, mert hiszen nem nagy mozzanat elvégre a Biblián belül, de ezt a Biblia ilyen részletesen feljegyezte. Ott a királyi asztal mellett azokból az ételekből és italokból kaptak ezek az ifjak, amiket a király és a babiloniaiak is fogyasztottak, tehát olyan ételeket és bódító, részegítő italokat, amelyekkel ők is éltek. És érdekes, hogy Dánielről ezt mondja itt a Biblia, hogy ő eltökélte a szívében, hogy ő ezt nem fogja tenni. Két dologra hadd hívjam fel a figyelmüket. Az egyik az, hogy a Bibliának egy óriási tanítása, ami itt csak nagyon, hogy úgy mondjam, érintőlegesen jut kifejezésre, hogy az ember egységes egész lény, és az embernek a lelki, az erkölcsi állapota, az semmivel sem fontosabb, mint a fizikai és a testi állapota. Mi bennünk emberekben az alkotó elemeink egységbe vannak. Ugye, tehát az, hogy milyen valakinek a lelki, az erkölcsi felfogása és állapota, az elválaszthatatlan a testi felépítésétől, egészségétől, az életmódtól, amit folytat. És Dániel ezt fontosnak tartotta. Pál apostol is fontosnak tartotta, mert ilyen határozott szavakkal fordult a korintus beliekhez, hogy azt mondta nekik, hogy nem tudjátok, hogy nem a magatokéi vagytok, és a ti testetek a Szentlélek temploma. Az ember egységes lény, és az emberben nincsenek alá meg fölé rendelt részek, minden alkotó elemünk rendkívül fontos, és ahogy vigyáznunk kell az erkölcsi tisztaságunkra, ugyanúgy vigyáznunk kell a testi egészségünkre, mert ezek kölcsönös függésben, kölcsönhatásban vannak egymással. Mint említettem, a Bibliának ez egy óriási tanítás. A Mózes harmadik könyve ugye jelentős részeiben ezzel foglalkozik, hogy az embernek milyen legyen az életmódja, a táplálkozása. A Bibliában vannak a táplálkozásra vonatkozó törvények, vannak higiénikus törvények, vannak a nemi életre vonatkozó törvények. A Bibliának az olvasásából kiderül az érdeklődő ember számára, hogy Isten nem csak az erkölcsi életre figyelt, nem csak a lelki élet összefüggéseit nyilatkoztatta ki, hanem a testi élet törvényeiről is beszélt az embereknek. Ugye sajnos ez a Bibliának egy, mint említettem, elfelejtett tanítása, de mindaz, aki ezt megismeri, arra biztos, hogy felszabadító hatással lesz. Itt is látjuk ebben a részletben, hogy Dániel két dolog ellen tiltakozott. Az egyik az olyan ételek ellen, amelyek nem egészségesek a szervezetre, amelyek a szervezet számára károsak, és az olyan italok ellen, amelyek részegítő italok. És ő, ahogy olvastam, eltökélte a szívében, hogy ezektől ő mentesíteni fogja magát. Nem tudok részletesen beszélni ezekről az egészségi törvényekről, hiszen egyetlen egy alkalommal a példabeszédek könyvéről szólva nagyon röviden kitéltem, hogy mit mond a Biblia az alkoholfogyasztásról, de a sorozatunk kerete nem engedi meg, hogy erről ugye részletesen szóljak, de azért hadd ajánljam a figyelmükbe, hogy a magyar könyvpiacon az utóbbi években nagyon sok ezzel kapcsolatos mű jelent meg, ha nem is mindegyik 100%-ig megbízható, nagyon sok túlzás van ezekben, de azért néhányat hadd ajánljak az önök figyelmébe, amelyet itt az előadás után is megvásárolhatnak. Ugye ez a Biofizetek sorozatban, Olá Andor könyve az ötödik a Biofizetek sorozatban, a reform életmód és étrend a természetgyógyászat. Mindenkinek nagyon ajánlom, egy kis füzet a leglényegesebb tudnivalókkal az emberi élet egészségéről, 16 forintba kerül. A másik könyv Ellen Gould White-nak a Boldog élet című műve a múlt század, illetve a századfordulóról. Ez egy nagyon részletes kifejtése a bibliai alapelveknek, a levegővel való éléstől, az életmódon, a táplálkozáson, hogy mit eszünk és mit iszunk, és miért lehet az egyiket, miért jár károsodással a másik. Tehát a bibliai alapelvek legrészletesebb kifejtése ez a könyvecske, a Boldog élet, ez 100 forintért kapható. Nem kapható, csak felhívom a figyelmüket, hogyha valaki ugye, utána tud járni nagyobb könyvtárakban, egy református lelkész 1914-es könyvet, ezt már mutattam, Legyetek józanok, a borszó a Bibliában, végig tekinti az összes bibliai előfordulási helyét ennek a szónak, 1914-ben jelent meg Észak-Amerikában, talán nagyobb könyvtárakban ennek is utána lehet járni. De azért hadd vessek bizonyos hangsúlyt a másik kifejezésre is, amit így olvashattam, hogy Dániel eltökélte a szívében. Azért gondoljuk meg a helyzetet. Dániel és társai egy ellenséges világbirodalom központjába kerültek. Hát hogyan voltak ők elég bátrak ahhoz, hogy újat húzzanak a babiloni uralkodóval? Hogy ők valamit visszautasítsanak, amit ő méghozzá jó szívvel ad nekik. Mert hiszen ez Nabukodonozor nagy lelkűségére vallott, elvégre neveltethette volna ezeket a derék ifjakat valami távoli iskolában is, de ő ott a királyi palotában tartotta őket és lakatta őket, és hogyan merészelték ezt visszautasítani. Figyeljünk erre a kis kifejezésre, hogy Dániel eltökélte az ő szívében. A Bibliának ez megint csak egy kulcs kifejezése. A Biblia arról beszél, hogy ha az ember valamit lát világosan, látja, hogy egy bizonyos kérdésben mi az igazság, akkor az ember ne késlekedjék, ne habozzék azt követni, hanem az ember határozza el magát, tegyen elhatározást, eltökélje az ő szívében. A Biblia szerint Isten csak ezután segít az emberen. Az Isten nem függeszti fel a nehézségeket, és nem akkor segít az emberen, amikor az ember még nem döntött. Amikor az ember dönt, választ, először csak belül, mint Dániel is azt mondja, hogy én ezt nem akarom tenni. Azután fog Isten segíteni ezen az emberen. Figyeljük meg, hogy ez a kis történet még valamire világosságot vet. Mégpedig arról, hogyha egy ember valamiben meggyőződött, valamit követni akar. Ha az igazi meggyőződés és igazi követés, az mindig párosul egy helyes modorral, egy megfelelő stílussal. Dániel, hogy úgy mondjam, nem volt fanatikus, és nem tűzte lobogóra ezt, vagy nem odavágta az udvarmesterek vezetőjének, mint hogy látni fogjuk, hanem Dániel csöndesen, szépen, szelíden igyekezett a kérését előterjeszteni. És ez mindig nagyon fontos. Sokszor mi meggyőződhetünk jó dolgokban, és érezhetjük belül, hogy valami igaz dolgot látunk és képviselünk. De ha ez nem párosul megfelelő modorral és stílussal, akkor ez egyrészt visszariasztja az embereket, és az emberek nem arra figyelnek, amit kér az illető, hanem a stílusra és a módszerre. Másrészt pedig maga az ügy sem oldódik meg, mert a lehető legritkábban vezet eredményre, hogyha izgatottan, a stílusban, modorban elhibázottan képvisel az ember valamilyen igazságot. Szeretném itt a figyelmükbe ajánlani, hogy Sámuel első könyve 3. fejezetében, a 20. versben van egy nagyon szép bibliai kifejezés. Sámuel első könyve 3. fejezet 20. versében. Így szólít Isten, hogy akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Egy nagyon nagy bibliai kijelentés. Akik engem tisztelnek, mondja az Isten, azoknak tisztességet szerzek. Azoknak az életében előfordulhat az, hogy belekerülnek egy olyan helyzetbe, amikor mást képviselnek, teljes szöges ellentétben valamit, amit egy hatalmi tényező képvisel. De az a hatalmi tényező meggondolja magát, hogyha látja a kitartást, az őszinte ragaszkodást egy bizonyos elfhez, az tisztességet ad nekik. Figyeljék meg, hogy hogyan adtak Dánielnek és társainak tisztességet. Az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. És mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek, félek az én uramtól, a királytól, aki megrendelte a ti ételeteket és az italotokat. Minek lássa, hogy a ti orcátok hitványabb amaz ifjakénál, akik egykorúak veletek. És így bűnbe kevernétek az én fejemet a királynál. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta Dánielt, Ananiást, Misáelt és Azariást. Tégy próbát kérlek a te szolgáiddal 10 napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt tegyünk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután mutassák meg néked a mi ábrázatunkat, és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedjél majd a te szolgáiddal. És engedett nékik ebben a dologban, és próbát tettek velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbnek látszott az ő ábrázatuk, és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével éltek. Elvette azért a felügyelő az ő ételüket, és az ő italokul rendelt bort, és adott nékik zöldségféléket. Kedves hallgatók, milyen tapintattal, milyen szelíden adta elő Dániel a kérését. És milyen érdekes ez a megjegyzés, Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt. Ha az ember valamit képvisel, valamit val, ha a legigazabb, legszentebb meggyőződés ez, akkor még inkább kötelező ezt méltó módon képviselni. Nagyon sokszor az történik az életben, hogy az emberek rosszul képviselnek helyes igazságukat, és így dől romba minden. Dániel ezt a hibát nem követte el. Ő megadta a tiszteletet a politikai hatalomnak, a legkisebb kérdésben is. És miben adott Isten tisztességet és kegyelmet? Isten még erőt is adott neki, hogy amikor az udvarmesterek fejedelme így visszakozott, és ugye azt mondta, amit egyébként a mai orvosok is szoktak mondani, annak, aki egészségesen akar étkezni, hogy kérem, hát maga le fog soványodni. vagy a maga életében nem lesz, ugye, mivel ezt meg ezt nem eszik, nem lesz elég vas. A csontjai gyengék lesznek. A gyerekeit is miért neveli így, hát minek akarja őket nevelni? Gyengének és ványatnak? Kedves hallgatók, ez nem igaz. Ha a Bibliát elővesszük, és az első oldalon lapozunk egyet, már Mózes első könyve első fejezetében ott látjuk a Bibliának az alapelvét, hogy Isten a gabonaféléket és zöldségféléket, illetve a gyümölcsöket adta az embernek táplálék. Ez a két legfontosabb táplálék. Aki ebben tud részesülni, megfelelőképpen tud fogyasztani zöldségféléket, főzelékféléket, gabonaféléket és gyümölcsöt, ami például a mi éghajlatunkon különösebb problémába nem kerül, annak az alapvető táplálkozási gondjai megoldódnak, és egészségesen fog táplálkozni. Úgy, hogy Dánielnél ugye ez megmutatkozott, hogy azt mondta, hogy tégy próbát, 10 nap múlva majd nézzél meg bennünket, akik így étkezünk, és nézzed meg azokat, akik továbbra is a király ételéről esznek, és 10 nap múlva azt látta Ariók, ugye ez a udvarmester, hogy ők tekintetre kedvesebbek, ugye pirosposgásak, egészségesek, ugye így mondja a Bibliánk, hogy kövérebbek, tehát semmiféle lesoványodás nem vette itt a kezdetét. Meggyőző volt ez a tapasztalat, hogy az udvarmester minden további nélkül belement, és adta azt ételül, amit Dániel és társai kívántak. Kedves hallgatók, mint említettem, a Bibliának nem középponti tanítása ez. De a Bibliában minden egyes rész fontos. Jézus Krisztus nem véletlenül mondta azt Máté evangélium a 4. fejezete, 4. verse szerint, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Úr szájából származik. Jézus Krisztusnak ez volt a Biblia szemlélet, hogy minden ige fontos. Nekem is itt az első fejezetnél meg kellett állanom, és ezt ki kellett emelnem, hogy egyrészt egy erkölcsi bátorságról tettek bizonyságot ezek a fiatalok, egy ellenséges nagyhatalom fővárosában ők vállalták a hitüket és a meggyőződésüket, de másrészt pedig szelíden és jó stílusban képviseltek egy egészségügyi igazságot, egy táplálkozás tanigazságot, amit nagyon jó lenne, hogyha emberek megismerhetnének, elfogadhatnának és így élhetnének. Számos betegség, számos borzalmas olyan baj, amely főleg most Magyarországon ugye érezteti a hatását, ugye az érelmeszesedéstől kezdve a szívbetegségekig, amelyeknek egyetlen egy közös gyökerük, ami ma már fogalommá vált, a koleszterin. Nem akarok tényleg ennél a problémánál sokat időzni, de hadd vessem fel önöknek a kérdés, hogy ki ismerte ezt a fogalmat akár 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Így benne volt a köztudatban, hogy kérem, hát ezek és ezek a táplálékok lerakódnak az érben, érszűkületet, érelmeszesedést idéznek elő, ugye a szívre milyen hatással vannak, ugye a vérre milyen hatással vannak, 20-30 éve nem sokat törődtek ezzel az emberek. De a Biblia több mint 3500 évvel ezelőtt írott könyvei, tehát 3500 évvel ezelőtt írott könyvei megkülönböztetnek állatokat, amelyek alkalmasak a táplálkozásra, állatokat, amelyek nem alkalmasak, hanem károsak az egészségre. A Biblia rámutatott arra, hogy a zsiradékfélék miért alkalmatlanok. A Biblia olyan részletesen beszél erről, hogy például még a halak között is különbséget tesz ebből a szempontból. Ki tudta azt, hogy bizonyos fajta halakban mekkora a koleszterin, másokban meg milyen kevés? Senki sem. Az utóbbi években bizonyította és igazolta ezt az orvostudomány, de csak arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a Biblia valóban ember szerető. A szó igazi nemes értelmében embert szerető könyv, aki az embernek nem csak erkölcsi megújulását kívánja és ad ehhez erőt, hanem az embernek a teljes életének a megújulását, a szokásoknak, az életmódnak, a táplálkozásnak a megújulásával együtt. Vajon, hogyha az emberek erről tudnának, és a maga igazi összefüggéseiben és részletességében tudnának, mennyi sok szenvedéstől, fájdalomtól óvhatnák meg magukat. Ugye, mint mondtam, ebben a sorozat keretében nem beszélhetek erről, de egy vidéki városban például orvosok és egészségügyi dolgozók kértek arra, hogy erről részletesen beszéljek, és ha valakit érdekel ezzel kapcsolatos kazettákat is, mint említettem, hát írásokat is beszerezhet, nagyon sok fájdalomtól, szenvedéstől, bajtól óvhatja meg magát az ember. Ugyanakkor hadd tegyem hozzá, hogy a Biblia mindig hangsúlyozza, hogy a legkisebb igaz dolgot sem lehet megcselekedni hit és meggyőződés nélkül. Ha az ember ezt nem látja át, nem tanulmányozza, nem látja be ezeknek a dolgoknak az igazságát, akkor mit sem ér ezeknek a dolgoknak a képviselete. Gyorsan el is enyészhet az ember életéből, ugye egy bizonyos ideig való divat lesz, de aki ezeknek a dolgoknak a valóságát belátja, és elfogadja azt, hogy Isten mondja ezt az embernek, és Isten ember szerető, és az ember megjobbulását kívánó Isten, az készséggel és örömmel fogja ezt követni minden egyes részletében. És ezek után még annyit szeretnék elmondani az első fejezetről, hogy természetesen a vizsgát is le tudták tenni, nem soványodtak le később sem, nem mentek tönkre az ilyen táplálkozástól később sem. Sőt, Nabukodonozor megállapítása az volt, hogy ezek az emberek bizony csak nem 10-szer értelmesebbek, mint a káldeusok, mint a babilóniaiak. Dánielt magánál tartotta az udvarban, és így lett a király után, Nabukodonozor után egy főember, a próféta, a három másik héber ifjat pedig tartományi tisztviselőkül, vezetőkül rendelte, és ez adja majd a magyarázatát annak, hogy a harmadik fejezet szerint mi is történt ezekkel a fiatalokkal, Sidrákkal, Misákkal és Abednégóval. De mielőtt tovább mennék, hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy ennek a könyvnek nagyon nagy a zenei feldolgozás története is, olyannyira nagy, hogy az irodalmi feldolgozás történetet a mai alkalommal mellőzzük, de a zeneiekre talán rövid néhány utalást engedjenek meg. Nemrég jelent meg a magyar zeneboltokban a Ludus Danielis lemez, magyarul ez ugye Dániel játék, középkori magyar Dániel játékot ad elő a Schola Hungarica, majd egy rövid részletet ebből meghallunk. Általában ugye az ötödik fejezetet dolgozzák fel, a híres Belsacár jelenetet, Dániel könyvét teljesen ezzel azonosítják. A zenetörténetben egy másik feldolgozás Carissiminek, az ismert 17. századi olasz barokk zeneszerzőnek, ugye ezen a lemezen az egyik a Jónás,

Mielőtt tovább mennék a történeti részek vizsgálatánál, csak éppen ízelítőül a Ludus Danielisnek, tehát ennek a középkori játéknak a zenei feldolgozásából a bevezető néhány taktust hallgassuk meg. Előadja a Schola Hungarica vezénnyel Szendrei Janka.

Igen, tehát ennyi tízelítőül egy középkor végi darabból, a Ludus Danielisből. Egyéb zeneműveket, mint említettem, fogunk hallgatni, és most szeretnék tovább menni az első fejezet után a másodikra térni. A második fejezetet, mint említettem, a következő előadáson fogjuk részletesen szemügyre venni. Én itt csak azt az összefüggést emelném ki belőle, amely Nabukodonozort jellemét és magatartását világítja meg. Nabukodonozor király egy alkalommal álmot látott. És ebben az álomban egy hatalmas nagy szobrot, és a szobornak a feje aranyból volt, a két karja ezüstből és a válla is, a gyomra részből, a lábszárai vasból, a láb ujjai pedig vas és cserép elegyékéből. Nem az egész látomást, arra nincs is idő, és mondom, a következő alkalommal ezt fogjuk megvizsgálni, szeretném kiemelni, csak azt, hogy ennek a nagy szobornak, ennek a nagy szobor kolosszusnak a feje volt aranyból. Dániel rögtön megmagyarázta neki az álomban ezt a mozzanatot, hogy Isten olyan jövendőlést adott neked, amely a te birodalmaddal kezdődik, és te vagy az aranyfej. Ezt a második fejezetben olvashatjuk, hogy Dániel ezt mondta Nabukodonozornak, hogy te vagy az aranyfej. Nabukodonozor tudomásul is vette a történelemről való proféciát, és abban azt, hogy az ő birodalma egy hatalmas nagy birodalom egy ideig. De aztán a harmadik fejezet elmondja, hogy Nabukodonozor dacolt ezzel az isteni kijelentéssel. Ő többet tartott magáról, mint amit Isten őróla elmondott. És ezért, hogy megmutassa, hogy ő nem csak arany fej, ezért egy hatalmas nagy szobrot öntetett, készítetett. Ugye a szobor méreteit megadja a Biblia, hogy 60 sing magas volt, 6 sing széles, ugye csak nem fél méter egy sing. Tehát ez a szobor csak nem 30 méter magas volt, ugye csak nem 3 méter széles, és egy óriási monstrum szobor, ugye nem csak a 20. században vannak a diktátoroknak szobrai, hanem ez már régen is megesett, ezt ugye felállította Dúra mezején, kirendelte az embereket, a tartományi vezetőket ennek a szobornak a felavatására, az ünnepélyes leleplezésére, és ott volt ezek között az emberek között Sidrák, Misák és Abednégó is. Kedves hallgatók, megint egy olyan mozzanat, amire azt mondhatják sokan, hogy ez éppen annyira jelentéktelen, mint amit az első fejezetben én kidomborítottam, hogy az ember az étkezésben milyen szabályokat követ. Hát jobb, hogyha az ember néha meghunyászkodik, meg fejet hajt bizonyos hatalom, meg szobrok előtt. Hát elvégre erről az utóbbi évtizedek is nagyon sok embert meggyőztek, hogy azért csak-csak biztosabb az, hogyha az ember mindig adandó szobrok előtt jó mélyen fejet hajt. Nabukodonozor is csak ennyit kívánt, nem is kívánt.

0: kívánt mást, nem is kívánt csokrokat, koszorukat, megcsókolását annak a szobornak, csak ennyit kívánt, hogyha megszólal a lant, a citera, a hárfa, ugye az ünnepélyes külsőségek között, ugye elkezdődik ez a szobornak a leleplezése, akkor térdeljenek le a szobor előtt, mert ez őt Nabukodonozort ábrázolja, ő nem csak aranyfej, ő csak nem Isten. Ahogy általában a politikai hatalmak így mutatják be magukat, jönnek-mennek, pár évtizedig tart ugye a valós hatalmuk, de abban a pár évtizedben azt akarják magukról bizonyítani, hogy rajtuk függ minden, és rajtuk múlik minden, csak nem Isten. Kedves hallgatók, nagyon fontos téma ez, és Dániel könyve 3. fejezete elmondja azt, hogy mi történt ezen az ünnepélyes szobor felavatáson. Minden tartományi tisztviselő fejet hajtott, térdet hajtott. Csak a 3 héber ifjú nem hajtott térdet. És most azért kell megint csak felolvasnom ezt a történetet, hogy láthassuk, hogy egy igaz meggyőződés micsoda csodálatos és páratlan stílussal járt együtt. Hogy ezek nem úgy kikérték maguknak, vagy nem élezték az amúgy is feszült helyzetet, hanem figyeljék meg, hogy micsoda finom stílus, modor, micsoda szerény, de a másik embert meggyőzni akaró hang ez, amely az övék. De olvasnám talán az egész jelenetet, hiszen Nabukodonozor maga nincs ott a leleplezésen, ő ugye maga a szobor, hát miért kell, hogy ő is ott legyen, de ott vannak azok a káldeabeli férfiak, akiknek rögtön feltűnt, hogy itt nem mindenki hajtott térdet. Itt vannak a feljelentők és a besugók. Figyeljük meg Dániel könyve 3. fejezete 8. versétől. Elmentek azért ebben az időben káldeabeli férfiak, és vádat emeltek a zsidók ellen. Szóltak pedig és mondták Nabukodonozor királynak: király, örökké élj! Te, ó király, parancsolatot adtál ki, hogy minden ember, mihelyt meghallja a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának és mindenféle hangszernek szavát, boruljon le és imádja az arany állóképet, ugye szobrot. Aki pedig nem borul le és nem imádja, vettessék be az égő tüzes kemencébe. Vannak zsidó férfiak, akiket a babiloni tartomány gondviselésére rendeltél, Sidrák, Misák és Abednégó. Ezek a férfiak nem becsülnek téged, ó király, a te isteneidet nem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádják. Figyeljék meg, hogy hogyan érvelnek ezek a feljelentők, ezek a besúgók. Ez klasszikus érvelés, ez a történelemben mindig ismétlődik. Először azzal érvelnek a király előtt, hogy téged ezek a zsidó férfiak nem becsülnek. Először is a királynak a személyes becsületét, személyes tisztességét féltik mód felett. Ezzel jól utat lehet találni mindenkihez, mert a hiúság egy emberből sem hiányzik. Főleg abból nem hiányzik, aki hatalomra jutott. És először a hiúságán megfogni, először azzal érvelni, hogy téged nem becsülnek, ez tulajdonképp már elég is lenne. De hogy sokkal szebben hangozzék a dolog, még hozzáteszik, hogy a te isteneidet sem tisztelik, és az arany állóképet, amelyet felállítattál, nem imádják. Kedves hallgatók, figyeljék meg, hogy minden feljelentésben és besugásban van igazság. Tudni, ebben is az volt az igazság, hogy nem imádják az arany állóképet, ez kétségkívül igazság van. De mindegyikben van hamisság és hazugság, tudnék, ezek a héber ifjak becsülték a babiloni uralkodót. Hát az ő szolgálatában állottak. Ez másféleképp nem lehetett elvégezni ezt a tisztséget, csak úgy, hogyha az uralkodót becsülték. És ezzel a jellegzetességgel nagyon sokszor fogunk találkozni. Ezt jól jegyezzük meg, mert például Eszter könyve ezen fog felépülni. Hogy az embert, amikor rágalmazzák, amikor bevádolják, akkor mindig olyannal terhelik, és olyan dolgokat szólnak rá, amelyek szemen szedett hazugságok, és ezek keverednek az igaz dolgokkal, és így veszélyes a rágalmazás és a feljelentés, mert abban tényleg van valamilyen igazság, és tényleg így értett célt Nabukodonozor esetében. Figyeljék meg, hogy Nabukodonozor mennyire bölcs és nagyszabású uralkodó volt, azért hiú ember volt, és hatalomra vágyó ember volt, de Nabukodonozor először szerette volna megmenteni ezeket a héber ifjakat. Akkor Nabukodonozor nagy haraggal és felgerjedéssel meghagyta, hogy hozzák elő Sidrákot, Misákot és Abednégót, erre elhozták a férfiakat a király elé. Szólt Nabukodonozor, és mondta nékik: Sidrák, Misák és Abednégó, szánt szándékból nem tisztelitek-e az én Istenemet, és nem imádjátok-e az arany álló képet, amelyet felállítottam? Ha tehát készek vagytok, mihelyt halljátok a kürtnek, sípnak, citerának, hárfának, lantnak, dudának, és mindenféle hangszernek szavát, leboruljatok és imádjátok az állóképet, amelyet én csináltattam. Mert ha nem imádjátok, tüstént bevettettek az égő tüzes kemencébe, és kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Látszik jól, hogy ez az uralkodó először habozik, tétovázik, felajánlja újra a héber ifjaknak, hogy imádják őt, de aztán a végén az indulata nagyon is kicsap, amikor ezzel fejezi be a felszólítását, hogy kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből. Kedves hallgatók, azért képzeljük magunk elé ezt a jelenetet. Ott áll három ember egyszer magában. Mindenki leborult. Mindenki imádta azt a szobrot. Ők hárman nem imádták. Maga az uralkodó rendeli maga elé. Ott vannak a besugók, a feljelentők. Hát meg lehet őrizni ilyenkor a nyugalmat? Ilyenkor az ember egyáltalán tud emberi nyelven beszélni, és nem az indulataival kitörni vagy visszavágni? Figyeljék meg, hogy amikor Nabukodonozor kiejti ezt a legindulatosabb kifejezést, hogy kicsoda az az Isten, aki kiszabadítson titeket az én kezeimből, feleltek Sidrák, Misák és Abednégó, és mondták a királynak: Ó Nabukodonozor, nem szükség erre felelnünk néked. Így kezdik a válaszukat. Mintha azt mondanák: király, olyan igazságot fogunk neked mondani, ami mindenkor igazság. Most mi mondjuk, de ha nem mi mondanánk, akkor is igazság lenne. Ne csodálkozz ezen. Mi valóságot és igazságot beszélünk neked. Annyira, hogy nem is lenne szükség felelnünk erre az indulatos, erre a hatalomtól megittasult kérésedre. Íme a mi Istenünk, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. Kedves hallgatók, amit mondanak először ezek a héber ifjak, nem a maguk mentsége, nem a maguk tisztázása, nem a hitelveik kifejtése, nem a műveltségük, a neveltetésük részletezése, hanem ezek az ifjak először Istenről beszélnek. És azt mondják a királynak: mi olyat Istent imádunk, akinek van személyes hatalma mindent megoldani. Nem ő neki vannak, nem ő van alávetve a törvényeknek, hanem ő neki vannak alávetve a törvények. Az égő tüzes kemencéből is ki tud bennünket szabadítani, és a te kezedből is, ó király. De figyeljék meg, hogy most hozzátesznek még ezt, ilyet is: de ha nem tenné is, legyen tudtodra, ó király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Kedves hallgatók, ezek a héber ifjak valóban hívő és meggyőződéses emberek voltak. Ők nem tudták, hogy Isten hogy fogja ezt a kérdést megoldani. De ők először bizonyságot tettek Isten hatalmáról, utána arról, hogy lehet, hogy az Isten nem menti ki őket az égő tüzes kemencéből, de ha nem tenné is, akkor sem fogunk imádni bálványokat és szobrokat. Mi akkor is ragaszkodunk az Istenhez. Nem tudjuk, hogy mit fog végezni az Isten, de mi akkor is az Isten szolgái akarunk maradni. Kedves hallgatók, milyen érdekes kis történet ez a Bibliában. Néhány nappal ezelőtt voltam egy kis vidéki városban, és ott az előadás után, a beszélgetés során sokan felvetették nekem, hogy az elmúlt évtizedekben micsoda nehézségek voltak a hívő, a vallásos emberek életében. Nem lehetett a vallást ugye az 50-es években ugye gyakorolni se tulajdonképpen, meg még utána is milyen megszorítások voltak. Mennyire jó az, hogy most már egy kicsit fel lehet lélegezni, most már van azért egy kis lelkiismereti, meg vallásszabadság is. És úgy részletezte az a hozzászó, hogy régen milyen nehéz volt a helyzet. Hát kedves hallgatók, én azt hiszem, hogy ennél nehezebb helyzet soha nem volt. Hogy égő tüzes kemencébe bevettetni, így közvetlenül, nyilvánvalóan, aki nem hajt térdet, az tessék, az égjen el, ennél nehezebb helyzet soha nem volt. Mit ér az a vallásosság, és mit ér az a hit, ami folyton a nehézségekre hivatkozva tulajdonképpen nem vállal semmit? Milyen ereje van annak a hitnek, amely azt mondja, hogy hát ilyenek voltak a körülmények, ekkor én ezért nem állhattam ki a meggyőződésemért a gyermekeimet, és azért nem neveltem lelkiismeret és meggyőződéseimet, mert tudtam előre, ha így nevelem, akkor ilyen és ilyen nehézségek lesznek. Kedves hallgatók, akik így gondolkodnak és így gondolkodnak, azok nem hitet vallanak, azoknak nem volt és nincs is meggyőződésük. Ez a pár szó a héber ifjak ajkáról bemutatja, hogy mi az igazi hit. Az igazi hit egy rendületlen meggyőződés az Isten valóságában, hogy Isten látja a mi problémánkat, tudja, hogy most mi elé kerültünk. És őnála kész a szabadítás. Ő meg tud szabadítani, ha kell, az égő tüzes kemencéből is. De ha nem tenné is ezt az Isten, én az igazságot, a helyes felismeréseket magukért szeretem. Nem azért, mert nekem ebből előnyöm lesz, és ha nem lesz előnyöm, akkor már ott hagyom őket. Hát csak annak van erkölcsi értéke, amit én önmagáért szeretek, mint jót, mint helyeset, mint igazat. És figyeljék meg, hogy micsoda stílus és micsoda modor társult ehhez. Hogy azt mondták, hogy király, erre nem szükség felelnünk neked. Te fenyegethetsz tüzes kemencével, kitehetsz az állásunkból, bármit tehetsz velünk, mi a meggyőződésünket nem adjuk fel, mert az a legértékesebb kincse az embernek. Hát ez megérdemli a hit és a vallás nevet. Amit itt Dániel könyve 3. fejezetében olvashatunk, ez megérdemli azt a nevet, hogy ezek a fiatalok hívők voltak. De hát mit ér az olyan úgynevezett hit és vallás, amely azt mondja, hogy régen így, meg úgy, meg amúgy, és tulajdonképpen ezen segít valamit az, hogyha a körülmények jobbak lesznek? Nem segít. Mert belülettől még ő nem lesz több. Nem a jobb körülményekből lehet gyűjteni a hitet és a meggyőződést, a bátorságot, hanem személyes tapasztalatból, amit az ember szerezhet az élete minden napján az Istennel. És figyeljék meg, hogy Nabukodonozor beváltotta a szavát. Sőt, biztosra akart menni. Azt mondja a Biblia, hogy 7-szer inkább befűtette a kemencét, mert érezte, hogy ezeknek az embereknek a magatartásából erő származik. Tehát biztosra akart menni, hogy ezek tényleg megégjenek. Annyira befűtette ezt a kemencét, hogy az ott dolgozó emberek közül sokan megégtek, akkor, amikor vitték őket az égő tüzes kemencéhez, és ezt a három ifjút bevetették a kemencébe. Az a három férfiú pedig Sidrák, Misák és Abednégó az égő tüzes kemencébe esett, megkötözve. Akkor Nabukodonozor király megijedt, és sietve felkelt, szólt és mondta az ő tanácsosainak. Nem három férfiút vetettünk-e a tűz közepébe megkötözve? Felelték és mondták a királynak, bizonyára, ó király. Felelt ő és mondta, íme 4 férfiút látok szabadon járni a tűz közepében, és semmi sérelem sincs bennük, és a negyediknek ábrázata olyan, mint valami istenek fiái. Ugye a király meg akarta nézni, hogy az ítélete hogy teljesül, leszalad ugye az égő tüzes kemencéhez, és látja, hogy nyugodtan járnak, kelnek ezek a megkötözve bedobott rabok, és a három helyett 4 alakot lát. Ki ez a negyedik? Ki ez a negyedik személy, aki ott van az égő tüzes kemencében? Figyeljük meg, hogy Nabukodonozor is kiejt egy ilyen szót, hogy az ő ábrázata olyan, mint valami istenek fiái. A Biblia nagyon sokszor beszél arról, hogy az Ószövetség idején a választott nép legkritikusabb küzdelmeiben a menny segítségét közvetlenül maga az Isten fia képviselte. Nem angyalok jöttek, Isten nem angyalok által nyújtott segítséget, hanem maga az Isten fia, Jézus Krisztus jött el a földre, emberileg látható alakban, emberi formához hasonlóan, de az ábrázata olyan volt, mint az Istenek fiája, hogy ezt Nabukodonozor is önkéntelenül beismerte. A Bibliában nagyon sok ilyen történet van, kezdve Mózes első könyvétől egészen a Biblia végéig, az Ószövetség végéig, amelyek bemutatják Jézus Krisztust, mint szabadítót, mint megváltót. Az Ószövetség idején is. Erre Nabukodonozor nem tudott mit tenni. Erre Nabukodonozor csak azt tudta tenni, hogy kivonszoltatta ezeket az ifjakat, és egybegyűlvén a fejedelmek, helytartók és kormányzók és a király tanácsosai nézték ezeket a férfiakat, hogy a tűznek semmi hatalma nem lett az ő testükön, és hogy egy hajszáluk sem égett meg, és az ő alsó ruháig meg nem változtak, és a tűz szaga sem járta át őket. Ez egy döbbenetes tapasztalat volt. Nabukodonozor olyan tapasztalatokat kapott az Istentől, ugye leírja a 3. fejezet, hogy ezután egy rendeletet is kiadott, amelyben elismerte, hogy létezik Isten. Létezik világ fölött álló, hatalmas, a törvényeket tudó és a törvényeken fölül emelkedő Isten, és ő tisztességet akar adni ennek az Istennek. A kedves hallgatók, az egész Bibliának az egyik legdrámai fejezete következik ezután, hogy Nabukodonozor annyira előre haladt a hatalom ittasságában, annyira megrészegült a saját maga nagyságától és dicsőségétől, mint bármely politikai hatalom és személy, aki a végveszély óráiban itt csak monomániásan a maga nagyságát hangoztatja. Hát Nabukodonozor is ilyen volt, és egy alkalommal sétált ugye Babilonban, a palotájában, és azt hajtogatta, hogy micsoda nagy ez a Babilon, amelyet én tettem ilyen hatalmassá. Ugye innen tudjuk idézni azt, amiről beszéltem az előadás elején, hogy Nabukodonozor építette ki ezt a várost, és ebbe a gondolatban Nabukodonozor teljesen belezavarodott. Őrült lett. Ugye a hatalmi téboly egy nemébe esett bele a király, és 7 évig őrületben élt, mégpedig úgy, hogy a mezők füvét ette, hogy állatokkal járt. Hatalmas nagy csoda, hogy eközben senki nem pályázott a birodalmában a helyére. Ugye egy fölfoghatatlan dolog, hogy senki nem követett el puccsot, vagy nem tette el láb alól a királyt, nem lépett a helyébe, és 7 év után tekint fel az égre Nabukodonozor, ismeri el az Isten hatalmát, ismeri meg Isten nem csak mint hatalmat, hanem erkölcsi jóságot is. És akkor tér meg a király, és a Biblia szerint ebben Dánielnek óriási szerepe volt, hogy a babiloni birodalom uralkodója Nabukodonozor egy pogány isteneket imádó királyból tulajdonképpen egy Isten hívő, az igaz Istent imádó király lett. Ugye erről is kiad egy rendeletet Nabukodonozor, és Ezékiel könyve 14. fejezetében a 14. vers sejteti, hogy ettől a pillanattól fogva az egész fogoly nép körében Dániel miért kap akkora nagy tiszteletet. Ezékiel könyve tudnék azt mondja, maga Isten mondja ezt, hogyha 3 állnának előttem, Noé, Dániel és Jób, csak az ő lelküket menthetnék meg, nem ennek a népét. Tehát a Biblián belül Ezékiel könyve, ugye Isten szavaként Dánielt Noé és Jób pátriárkák magasságába helyezi, és ettől a pillanattól fogva, miután Nabukodonozor megtér és Nabukodonozor hívembe lesz, Dániel neve is ismeretes lesz az egész birodalomban, és valóban Dániel, hogy majd később fogunk foglalkozni az életével, a király után a közvetlen azutáni posztokon is meg tudta őrizni az éles látását, a határozottságát és az erkölcsi tisztaságát. Kedves hallgatók, ebből az első 4 fejezetből, hogyha eltetszenek otthon olvasni, le lehet vonni a következő alapvető következtetéseket. 1. Az az ember, akinek lelkiismerete van, hite van, meggyőződése van a szónak a bibliai értelmében, mindig tiszteli a világi hatalmat. Mert az egyik hatalom olyan, mint a másik ő előtte, jön az egyik, megy a másik, sok minden nem változik, a színek változnak, esetleg a módszer, stílus egy ideig változik, de tulajdonképpen itt a földön, aki hatalomra tör, és aki a hatalmat ilyen eszközökkel szerzi meg, mint az erőszak, fegyver, attól ennyi várható, több jobb nem. De ő, a hívő, a meggyőződéses ember mindig az embert látja a hatalom képviselőiben is. Ezért tiszteli mindig a hatalmat, mert egyrészt a hatalom, hogy mondja Pál apostol, az Istentől adatot, másrészt viszont a hatalmat mindig képviselik hús és vér emberek, akik, mint Nabukodonozor, megváltozhatnak. Hol van az megírva, hogy azok nem változhatnak meg, akik ma talán a hatalommal a leginkább visszaélnek. Vagy a hatalmat úgy képviselik, hogy emberek ártalmára teszik ezt. A Biblia tud egy-két olyan történelmi személyiségről, de hát most maradjunk csak Nabukodonozornál, akik emberileg megváltoztak és megjobbultak. Tehát egy hívő ember soha nem élezi ki a hatalommal való viszonyát, ameddig csak lehet elmegy abban, hogy a hatalmat meggyőzze arról, hogy ő nem akar semmi rossz a hatalom ellen. Ő egyedül a lelkiismeretét, a hitét akarja követni. Második fontos dolog, hogy ugyanakkor viszont egy hívő ember a hitéhez, a meggyőződéséhez akkor is ragaszkodik, hogyha az égő tüzes kemencével fenyegetőznek neki. Ez érdemli meg a vallás és a hit nevet, amit ez a három héber ifjú bemutat, és ekkor, ugye jegyezzük meg jól ezt a bibliai kifejezést, hogy akik nekem tisztességet tesznek, azoknak én is tisztességet szerzek. Isten megadta az erőt ezeknek az embereknek, hogy képviseljék a meggyőződésüket, és úgy képviseljék olyan stílusban és olyan felfogással, ami megnyerő volt. Tehát a fanatizmus, a túlkapás minden formája távol van a Bibliától. Ez a második fontos dolog, amit el kell, hogy mondjunk. És a harmadik dolog, amivel fogunk majd foglalkozni az elkövetkezendő előadásokon, hogy a Biblia ezzel veti meg az alapját annak, hogy a hívő közösség viszonyulását a hatalomhoz is bemutassa. Mert nem csak egyes emberek vannak a világon, hanem csoportok, közösségek, gyülekezetek, egyházak, és Dániel könyvétől kezdve meg fogjuk látni, hogy Isten mit mond arról, hogy egy igazi hívő közösségnek mi legyen a viszonyulása a hatalomhoz. Tehát nem csak egy hívő embernek, hanem igazi hívő közösségnek mi legyen a viszonyulása a hatalomhoz, és azért indul ki a Bibliának négy vázlatproféciája ebből a korból, tehát a babiloni méd és a hellenista korból, mert ezek azok a hatalmak az emberiség történetében, amelyek először képviselték vasmarokkal a hatalmat. Minden, ami ezután következik a történelemben, tulajdonképpen a babiloni, a perzsa, a hellenisztikus és a római hatalommal való élésnek a továbbfolytatása, a továbbfejlesztése, ez van a világ történelmének végéig. De hogy ez mikből áll? Mi van? Hogyan jut hatalomra, és mi a hívő közösségnek a feladata? Ezt már nem részletezhetjük a mai alkalommal, hanem erre külön előadásokat kell nyitnunk, és mint említettem, a második alkalommal Dániel könyve második fejezetét fogjuk részletesen megvizsgálni. Most azonban még pár perc erejéig nézzük meg a régészeti feltárásokat, és egyáltalán Nabukodonozor Babilonját. Tehát az áttekintésünket, tehát Babilon feltárásával kezdjük. Ilyen a városnak, illetve hát a romoknak a képe ma, amikor mindenki végig mehet ezeken az utcákon, illetve a romok között. Ugye azt hagyj egyezzem meg, hogy ez a Babilon városa, ez azonos a Biblia első fejezeteiben említett Bábellal, vagy Babili, ugye sumér, akkád nyelven, a Babilon elnevezés görög eredetű, de mivel a görögök voltak azok, akik a földközi tenger keleti részét hát leírták, és Hérodotosz, ugye a történetírás atya volt az, aki ezt beutatta és bemutatta a világnak, ezért általában a görög elnevezésekhez ragaszkodunk, azért mondtam én is mindig Babilont, és nem Bábelt vagy Babilit, ahol tehát az ásatásokat 1899-ben kezdte meg Koldevály. Nézzük a következő képet, itt különböző részeit látjuk. Bábelnek egy óriási terület, amelyet fel kellett tárni, néhol több 10-20 méter mélységben, itt is látjuk a méreteket. Természetesen ezek a városok a földdel lettek egyenlővé a történelem sok-sok vihara közepette, kétszer-háromszor is lerombolták őket, és azért is kellett mélyre menni, mert különböző korokból kerültek elő városfalak és építmények. Menjünk tovább, nézzük ezeket a részeket. Vannak aztán meglepően magasan megmaradt, és szinte hát az egész palota szerkezetet visszaadó romok is. Látjuk, hogy nagyon fejlett volt a téglavetés és a fazekasság, zománc, kerámia, ezeket is fogjuk majd látni. Főleg aztán a perzsa időszakban is a művészi erejüknél fogva nagyon híressé váltak. Menjünk tovább, még nézzünk néhány képet Babilon feltárt romjairól. Ez óriási régészeti szenzáció volt, és az emberiség történetében az egyik legnagyobb expedíciót vezette Koldevály. Menjünk tovább. Ugye, hátrafelé, hogyha lehet. Igen, mehetünk tovább, nézzük a... Igen, ezt már a múlt alkalommal is bemutattam, ez volt tulajdonképpen Nabukodonozor idejében az Istár kapunak a környéke. Itt sokkal nagyobbak, hatalmasabbak a falak. Magát Babilont különben háromszoros falgyűrű vette körül, és az egykorú leírások szerint egy-egy falon két négyes fogat egymás mellett is elfért. Ugye, tehát óriási erődítményrendszer volt ez, az ellenség minden várható betörésével szemben. Ezeknek a hatalmas palota soroknak az alján fedezték fel azokat a bizonyos agyag cserepeket, amelyen a Jeremiás könyvében megörökített eseményekre is fény derült, Jojákim király fogságával kapcsolatban. Menjünk tovább. Ez volt Nabukodonozor Babilonja. Itt látunk róla egy kis vázlatot. Ugye a híres felvonulási út, aztán a tulajdonképpen ez a Etamankinak nevezett Bábel torony, hiszen a Bábel torony építése után itt mindig megismétlődött a hatalmas nagy tornyok építésének a kultusza, ezeket is fogjuk látni. Ugye különböző templomok, az Újváros és az Eufrátesz folyó, ahogy hát különböző korokban más és más helyre terelték Babilonban ennek a folyását. Majd fogunk arról beszélni, hogy Belsacár idejében hogyan eshetett el ez a hatalmasan megerősített város, éppen az Eufrátesz folyó vizének elterelése folytán. Menjünk tovább. Itt látjuk Nabukodonozor palotáját, mindössze ekkora volt ez az alaprajza, egy óriási kiterjedt palota, ahol valóban léteztek függőkertek, hiszen a maga város sivatagos részen épült, és hát a zöld nagyon ritka dolog volt benne, de az uralkodók számára biztosították ezeket a több lépcsős teraszokat, hogy úgy érezzék magukat, mint a paradicsomban, ahogy ők mondták, tehát egy erdős és hát zöld övezetű vidéken. Menjünk tovább, nézzük meg, hogy Koldevály hogyan rajzolta le ezt a századunk elén, hogy ő így gondolta el, hogy ilyen lehetett a palota, amelynek előbb láttuk a vázlatát, hogy különböző szinteken, tehát lépcsőkön kezdődtek ezek a kertek, nem azonosak tehát Szemirámisz függőkertjeivel, de a név már örökre rajtuk maradt, még akkor is, hogyha Szemirámisz nem itt élt, soha Nabukodonozor függőkertjeinek ezt nem fogják nevezni, holott ő építette őket. Menjünk tovább. Hát ez volt a híres felvonulási út, úgy, ahogy ma Berlinben az Elő-Ázsiai Múzeumban látható. Itt vonult be mindig a király, Nabukodonozor, ugye a kárkemisi győző, aki az egyiptomiakat megverve alapozta meg a világhatalmát, és az ütközet közben jutott el hozzá a hír, hogy édesapja 21 évi uralkodás után meghalt, és ekkor tért vissza Babilonba és ragadta magához a hatalmat. Mint mondtam, időszámításunk előtt 606-605-től 562-ig uralkodott, tehát több mint 40 évig, és valóban megalapozta az új babiloni világbirodalmat, valóban aranyfej lehetett. Itt látjuk a távolban ezt a bizonyos bábeli torony építményt, amelyet majd közelebbről is szemügyre veszünk. Menjünk tovább. Hát így fest most az Istár kapu. A berlini Pergamon Múzeumban ez az a híres Istár kapu, amelynek a borítása, ez a különböző színekben pompázó égetett agyag. Mehetünk tovább. Ez a felvonulási út egy más nézőszögből. Itt látjuk a hatalmas nagy építményeket. Menjünk tovább. Mindezek az Elő-Ázsiai Múzeumban vannak, mint makettok. Itt is a múzeum folyosóját látjuk. Ide el lehet látogatni és megnézni ezeket az emlékeket, mehetünk tovább. Ilyen volt Nabukodonozor palotájának egyik homlokzata. Ugye a jellegzetes állatdísz az oroszlán, ezzel fogunk találkozni majd Dániel könyve 7. fejezetében, Babilóniának a jellegzetes sivatagi állata mind a mai napig, ugye Irán és Irak van ezen a területen manapság. Menjünk tovább. Itt látjuk Nabukodonozor egyik feliratát, ahogy az ásatások során ez előkerült. Nézzünk meg egy másik feliratot. Tehát Nabukodonozor személyes rendelkezéseit is előásták a németek, és különböző törvényeiből is előkerültek példányok. Mehetünk tovább. Ugye itt van ez a hatalmas oroszlán, ezt a szobrot is megtalálták, majd erről fogok részletesebben beszélni, egy ember gyűl maga alá, és Babilon világhódító hatalmát és Nabukodonozor erejét akarja szimbolizálni. Vább. Ugye hatalmas nagy kultuszok felvirágzásának helye az Istára, Bél kultusz és egyéb más istenségeknek egy szinte gyűjtő medencéje volt Babilon, és ezért a Biblia is fogja jelképes értelemben használni, mint a hamis vallások gyűjtőhelyét, vagy politikai kapcsolatát. Menjünk tovább. Hát ilyen volt ugye a rajz szerint az Istár kapu és a szentély, ugye az istenség szobrával. ilyen kövezett, hallatlanul modernnek tűnő város volt Babilon több százezer lakosával, menjünk tovább. Ilyen hatalmas házaik voltak a jobb módú polgároknak. Ezeken nagyon kevés ablak volt, hiszen, mint mondtam, sivatagos város volt, és mindenki behúzódott a meleg elől. Tehát egy rendkívül egészségtelen, ablaktalan városépítkezés, ez is az emberiség történetében nem az utóbbi évtizedekben vagy évszázadokban kezdődött, hanem ahol városok kifejlődtek, ott az egészségtelen életmód és lakáskultúra is kifejlődött. Menjünk tovább. Ilyen szűk sikátorokon jártak az emberek, hogy most feltárták, a következő képen látjuk is ennek a mai maradványait. Ezért pusztíthatott tűzvész, járványok az ilyen ókori nagyvárosokban. Mehetünk tovább. Itt látunk feltárásokat még mélyebbről. A csatorna és a vízhálózat is kiépített volt, tehát senki se úgy gondolja el, hogy valami parlagi hely volt ez a Babilon, hanem a vizet, a csatornázást is megoldották, ilyen hatalmas, nagy, égetett agyag hengereket tapasztottak egymáshoz, és ezeket is sikerült feltárni. Menjünk tovább. Most itt látjuk a nagyon fontos régészeti emléket a Nabunaidról, aki megosztja az uralkodását Belsacárral, a fiával, és ezért ígérhető majd Dánielnek harmadik helyet. Ennek a kis táblának a feltárása igazolta egy csapásra Belsacár létezését, amelyet különben angol nyelven írott monográfiák az 1920-as évben igazoltak végérvényesen. Sajnos magyar történelmi könyvekben és általában a magyar teológiai irodalomban nem nagyon vesznek erről tudomás, holott szakállas már a probléma, és régen bebizonyosodott Nabunaid fiának, Belsacárnak léte és társuralkodói minősége. Menjünk tovább. Itt van ez az égetett agyakhenger, amelyben Círus perzsa uralkodóról mondja el a szöveg, ugye egy ékirásos agyakhenger, hogy hogyan is vette be Babilont, és hogyan is pusztította el Belsacár idején a fővárost. Mehetünk tovább. Néhány képzőművészeti alkotás, Jeruzsálem ostroma, első ostroma, amikor Dánielt elvitték a fogságba. Menjünk tovább. 18. századi biblia illusztráció, az aranyszobor imádása, amikor is ugye a héber ifjak nem hajolnak meg, itt van már az égő tüzes kemencének a füstje, és itt van Nabukodonozor, aki bevetteti őket. Mehetünk tovább. Itt van a három héber ifjú a tüzes kemencében, és a negyedik, úgy sejtelmesen a háttérben, egy kora keresztény katakomba freskóról, Rómából. Mehetünk tovább. Itt van Holbein híres metszet sorozatából, az Ikónészből, 1538 Lyon, az égő tüzes kemencében a héber ifjak, és Nabukodonozor, aki megjelenik, és ugye a hatalmas lángok megölik az embereket. Mehetünk tovább. Dániel próféta ábrázolás a sínai félsziget Szent Katalin kolostorában megmaradt gyönyörű mozaik, görög nyelven a neve is ott van, Dániel, általában fiatal embernek ábrázolják mindig, még a 70-80 éves Dániel.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves gyerekek, hozzátok szólok először, és ma valamit ismételünk. Olyasmit, amiről egyszer már tanultunk, de biztos vagyok benne, hogy ez az a lecke, amit hasznos és fontos ismételni. Egyszer régebben, már jó régen a kis Sámuelről tanultunk, és tudjátok erről a kis Sámuelről mi van megírva a Bibliában? Azt olvassuk róla az írásban, hogy növekedett az Isten és emberek előtt való kedvességben. Nagyon elgondolkoztam rajta, hogy ez rajta kívül Jézusról van megírva. És ez olyan érdekes, ezek szerint egy kisgyermek már kisgyermek korában hasonlíthat az Úr Jézus Krisztushoz. Mert erről a kis Sámuelről az van megírva, hogy ugyanolyan volt a gyermek kora, mint Jézusé. Növekedett az Isten és emberek előtt való kedvességben. Megkérdezem rólatok, mondta már valaki, nem jó szembe dicsérni benneteket, de azért, ha ilyet mondtak, az mégiscsak öröm, hogy milyen kedves, engedelmes, szófogadó, tisztelettudó gyerek. Észrevette ezt valaki rólatok, vagy valami egész mást vesznek észre? Hú, de fékezhetetlen, akaratos, morcos, visszabeszélő gyerek. Látjátok, nagy a különbség. És az a lecke, amit ismételni szeretnénk, két felelet, amit a kis Sámuel adott. Tudjátok, biztos emlékeztek rá, tanultatok róla, hogy Éli főpap mellett nevelkedett a templomban a kisgyermek Sámuel, és egyszer egy éjszaka hallotta, hogy a nevén szólítják. És abban a pillanatban kipattant, odament Élihez, akkor olyan volt, mint a jóságos nevelőapja, odaszaladt rögtön hozzá, és azt mondta, itt vagyok, mert hívtál engem. Mondta neki Éli, hogy nem hívta. Elment, visszaaludt, megint hallotta a nevét, megint azonnal kipattant, és rögtön oda ment Élihez, és azt mondja, itt vagyok, mert hívtál engem. Na gyerekek, most valamit kérdezek tőletek. Így szoktatok ti, mikor a szüleitek valamire hív benneteket válaszolni? Itt vagyok, mert hívtál engem. Akkor is, mikor mondjuk azt mondja, hogy valamit segíteni kéne, vagy amikor azt mondja, most abba kéne hagyni a játékot és bejönni, azt szokták, hogy itt vagyok, hívtál engem. És megkérdezem, az, aki annyi szeretettel nevel benneteket, a szüleitek, akik annyi mindent tesznek értetek, megérdemlik azt, hogy ha szól, akkor azonnal engedelmesen, készségesen ugorjatok? Olyan borzasztó az, mikor egy gyerek fintorog, vonakodik, négyszer, ötször kell neki mondani, és még mindig meg nem hallja. Tehát látjátok, az a kisgyermek Sámuel, akiről ez van megírva, hogy kedves volt Isten és az emberek előtt, ő így felelt, mikor hívta a nevelő szülője. Itt vagyok, mert hívtál engem. És érzitek, ebben az is benne van. Amit mondasz, bár is megteszem. Aztán Éli végül rájött, hogy nem ő hívta, akkor csak a Jóisten hívtatta ezt a kisgyereket. Mert miha még gyermek volt, de olyan istenfélő volt, olyan engedelmes, olyan szép volt a magatartása, hogy a Jóisten ilyen gyermekkorában már prófétának hívta el, és az Úr szólt hozzá. És akkor azt mondta neki Éli, hogy most, ha még egyszer hallod ezt a hangot, akkor az bizonyára a Jóisten hangja, és neki meg így felelj. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ez is szép feledet, gyerekek. Hát látjátok, ha a Jóisten hozzánk olyan közvetlenül ritkán szól, ugye a prófétákhoz szól úgy, olyan kézzelfoghatóan, de hozzánk is szól a tanítások által, a Biblia igéi által, és hogyan helyes a Jóistennek felelni? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Akkor gyerekek, ez volt a mai tanulásunk, hogy ezt a két feleletet megtanuljátok. Megkérdezem, érdemes volt ezt a leckét ismételni? Mindenki megtanulta már, hogy a szülőknek így felel, hogy itt vagyok, mert hívtál engem? Amit kérsz, megteszem. És amikor a Jóisten szólít benneteket, amikor érzitek, hogy a szívetekhez szól, megértett veletek valamit, akkor így szoktatok válaszolni? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És ebben is benne van az, meghallom, megcselekszem, engedelmeskedem. Hát azt kívánom, hogy ezt a két feleletet megtanuljátok, és még ha felnőttek lesztek is, mindig így feleljetek. Szívemből kívánom, hogy így legyen. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk az igehirdetés alapigéjét.
Jelenések könyve 14. fejezetéből a 6. és a 7. verset olvasom. Tehát Jelenések könyve 14. fejezetéből a 6. és a 7. verset. Jól ismert igék, azt hiszem sokan fejből is tudják. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, minden nemzetségnek, ágazatnak, nyelvnek és népnek. Ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Kedves gyülekezet, az advent mozgalom küldetését meghatározó ige szakasznak az első részét olvastam föl. Azt hiszem, a legtöbben tudjuk, hogy az angyal szó, ugye magyarosan átírt a görög angelos szó, az azt jelenti, hogy követ küldött. És a Biblia ezt a kifejezést nem csak mennyei angyalokra, az Isten nálunknál magasabb rendű teremtményeire alkalmazza, hanem emberekre is, hogyha isteni küldetést teljesítenek, ha az Isten követségében jár. És ez kétségtelen, hogy ez itt szimbólum. Nem szó szerint így fog történni Jézus eljövetele előtt, mert az ige szakaszból kiderül, hogy az Jézus eljövetelét előzi meg, hogy az ég közepén Isten angyala repül, és üzenetet hirdet a föld lakosainak, hanem egy hívő nép fog felkelni Jézus eljövetele előtt, és az emberek olyan szentnek, és olyan nagynak, és olyan hangos szóval fogják hallani ezt az üzenetet, mintha az ég közepéről Isten angyala kiáltaná, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a profécia még nem teljesedett be. A föld lakosai még nem hallottak ilyen üzenethirdetést. Mert mi kell ahhoz, hogy ilyet halljanak? Egy olyan nép, amelyről a megelőző Biblia versekben van szó a 14. fejezetben, akikről azt olvassuk a 4. versben, hogy követik a bárányt, valahova megy, vagyis Krisztust, és az 5. versben szájukban nincs álnokság, mert Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Isten egy ilyen hívő néppel tud együttműködni, hogy olyan hatalmat ad, olyan bizonyságtevő erővel ruházza fel az üzenet hirdetésüket, hogy a föld lakosai úgy hallják, hogy az Isten angyala kiállt hozzájuk az ég közepéről nagy szóval. Lelkismeretet meggyőző, lelkismeretbe világító erővel hangzik ekkor az üzenet. Úgy is fogalmazhatnám ugyanezt, hogy csak olyan nép tudja ezt az üzenetet majd ilyen erővel, ilyen bizonyossággal, ilyen világossággal hirdetni, amely ezeket az üzeneteket mindenekelőtt maga megszívleli, és az életében testet ölt. Én közelebbről ma csak a 7. verssel szeretnék foglalkozni, és abból a szempontból, hogy szembesítsük saját magunkat vele, hogy ami ebben a 7. versben foglaltatik, az ami életünkben élő valóság-e. Mert amíg a mi életünkben nem élő valóság az, amit ez az üzenet tartalmaz, addig semmi szín alatt nem vagyunk felkészülve arra, hogy ezt a küldetést teljesítsük. Itt nem arról van szó, hogy prédikálni a világnak, bizonygatni neki, hogy mi az igazság, vagy mi a helyes. Itt arra van szükség, hogy valakik, akik az életükben ezt maradéktanul megtestesítik, megvalósítják, és akikkel az Isten szent lelke együtt tud működni fenntartás nélkül, azok az Isten lelke hatalmával, szeretettel és lelkismeretbe világító, meggyőző erővel hirdetik ezt az embereknek. Nézzük csak meg ebben az üzenetben foglalt felhívásokat. Az első felhívás így hangzik, féljétek az Istent. Sokszor előkerül, hogy mi is ez a fogalom, hogy Isten félelem. Ugye ez a legelemibb dolog, gondolom, ezzel mindnyájan tisztában vagyunk, hogy nem azt jelenti, hogy Istentől félni. János apostol első levele 4. fejezetében olyan egyértelműen mondja az apostol, hogy a félelem rettegéssel jár. A félelem negatív dolog. A Bibliában azt találjuk, hogy a bűneset után jelent meg az emberek életében, akkor kezdett ember először félni.
és így mondja, hogy a félelem gyötrelemmel jár, és aki fél, az nem lett teljessé az Isten iránti szeretetben. Aki valóban Isten szeretetében él, annak az ítélet napjához is bizodalma van. Tehát biztosan nem erről van szó. Úgy emlékszem, hogy a közelmúltban is egyszer egy ige hirdetésben beszéltünk erről, hogy ha meg akarnánk határozni, hogy mit jelent az Isten félelem a Bibliában, akkor talán azt mondanánk, hogy megrendült csodálat és tisztelet Isten személye iránt. Ez az, amire Isten valóban méltó. Úgy érthetjük meg a kifejezést, ha arra gondolunk, hogy valami nagyon tökéletes, valami nagyon szép, azt csúszik ki a szánkon, hogy félelmetesen szép. Mert egy ilyen jó értelembe vett megrendülést érzünk, úgy beleborzongunk a tökéletességébe, a szépségébe, a nagyságába. És amikor azt mondja, féljétek az Istent, akkor azt mondja, amíg az Istent nem ismertük meg így, amíg nem érzünk egymást már félelemmel vegyes, mélységes tiszteletet és csodálatot iránta, addig még nem érett, nem helyes, nem igaz az Istenhez való viszonyunk. És mi következik abból, ha valaki Istenhez így viszonyul, hogy félelemmel vegyes, mély csodálatot

következtetését megfogalmazza, Isten féljed, és az ő parancsolatait megtartsad. Mert akkor Istent valóban féli, aki így viszonyul hozzá, hogy az előbb vázoltuk, ebből oly természetesen következik, hogy megtartja az Isten parancsolatait, hogy neki az Isten szava szent. Tudja azt, hogy az Isten törvénye tökéletes, abból nincs mit elvenni, nincs mit hozzátenni. Az ember magának is akkor tesz a legjobbat, de tartozik is Istennek ezzel. Ezért ő az Isten minden szavát szentnek tartja, az ő parancsolatait megtartja. Nem bírálja felül, nem vitatkozik vele, nem viszonyul hozzá lazán, hanem teljes szívvel megtartja. És ugyancsak következik az Isten félelemből, amit példabeszédek könyve 8. fejezetének a 13. verse mond. Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. Amennyire készséges, és amennyire életeleme az, hogy az Isten parancsolatai szerint éljen, ugyanúgy iszonyodik a rossztól, a gonosztól, annak az ellenkezőjétől. Egy nagyon egyszerű kis gyakorlati példa, egy kis mozzanat, amit ugye az Ószövetség megörökít a József magatartásával kapcsolatban, amikor fiatalemberként egy nagyon elveszett helyzetben, egy igencsak erős kísértéssel állt szemben, akkor mit mondott? Azt mondta, én ezt hogyan tehetném? Én hogyan vétkezhetném az Isten ellen? Én hogyan követhetném el ezt a gonoszságot? Tehát aki az Isten féli, ezt a kifejezést tudom használni, annak szent lehetetlenségé változik a vétkezés. Az egyszerűen ilyen nincs, hogy ezt meg tudja tenni. Mert tele van a szíve lelke az Isten jelenlétével, az Isten megrendült csodálatával és tiszteletével. Az Isten szavát abszolút szentnek tartja. Kedves gyülekezet, én szeretném feltenni a kérdést. Itt tartunk. Mondhatjuk másoknak, hogy féljétek az Istent, ha a mi életünkben ez nem éred be? Nekünk az Isten szava az törvény, abszolút törvény. És a gonosztól iszonyodjunk. Ugye az új szövetségben is van ilyen felszólítás, Pál apostol azt mondja, hogy iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Aki az Istent féli, arra ez jellemző. Van egy nagyon elgondolkoztató feljegyzés Jézus Krisztustól a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében. Úgy olvassuk a 7-től a 9. versben, hogy Jézus az ő földi életében erős kiáltás, könyörgés, közben esedezésekkel járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelmért. Tehát az emberfia Jézust is Isten félelem jellemezte a földön. És miben nyilvánult meg ez az Isten félelem? Hogy amikor érezte azt, hogy az felvett emberi természet másfelé akarja húzni, akkor erős kiáltás, könnyullatás közben esedezésekkel járult az Istentőhez, hogy őt szabadítsa meg a gondolataiban, vagy az érzelmeiben jelenlévő ellenkezéstől, ami ellenkezné az Isten szent, igaz és jó, tökéletes akaratával. És ő ki tudta mondani imádságában, ami a mai tanulmányunkban is volt, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Mert ez az Isten félelem volt benne, hogy neki maga a halál volt, vétkezni maga a halál. Ezt ő nem teheti meg. És nem tűrte meg magában ezt az ellenkezést, ezt a kétszívűséget. Jakab apostol azt mondja, hogy sokszor az imáink azért nem hallgattatnak meg, mert kétszívűen kérünk. Úgyhogy azt mondom, hogy Uram, segíts ezt meg ezt megtenni, segíts ettől megszabadulni, de egy másik hang ugyanakkor belül mondja, hogy de azért még ragaszkodom hozzá. De azért, ha küldenéd a kegyelmet, úgyis visszautasítanám, mert azért csak az egyik felemmel akarom, de a másik felemmel nem akarom igazán. És azt mondja Jakab apostol, a kétszívű embert nem tudja az Úr meghallgatni. Jézus miért hallgattatott meg? Az Isten félelmért. Mert ő neki az Isten szava szent volt, mert ő az Isten parancsolatai teljes szívvel meg akarta tartani, és mert iszonyodott a gonosztól, és az neki maga volt a halál, és elutasította. Testvérem, még egyszer hadd tegyem meg, ilyen mély Isten félelem jellemez bennünket. Ebben kell fejlődnünk. Ha mindig bennünk van ez a megrendült csodálat és tisztelet, és mélységes tisztelet Isten iránt, akkor ebből igen természetesen fog következni, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és hogy gyűlöljük a gonoszt, és nincsen közünk hozzá. Nem véletlen az, hogy a Bibliában olyan sokszor van szó, hogy szemlélés által változunk át. Sokat kell az Isten szemlélnünk,
hogy igazán

Aztán beköltözzék a szívünkbe ez a megrendült csodálat, tisztelet és szeretet. Mert minden a szemlélésből indul ki. Arról, hogy látjuk őt magunk előtt. És akkor abból következnek ezek a további dolgok. A következő felhívás úgy hangzik, hogy néki adjatok dicsőséget. Ez is nagyon elgondolkoztató felhívás. És következik az előbbiből. Mert ha az Isten igazán ilyen csodálattal és tisztelettel szemléljük, akkor felfedezzük azt, hogy a világon mindent neki köszönhetünk. Akkor meg fogjuk érteni, hogy mindaz, ami szép és igaz, szép és jó ezen a világon, az Istentől származik. Ahogy Jakab apostol mondja, így fogalmaz, minden jó és tökéletes ajándék felülről származik, és a világosságok atyától száll alá. Vagy nagyon szeretek egy igét a 95. Zsoltárban, olyan egyszerűen és képiesen fogalmaz. Azt mondja Istenről, hogy mi az ő legelőjének népe és kezének juhai vagyunk. Azért jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt. Képies, egyszerű és minden benne van. Mi az, hogy a legelőjének juhai vagyunk? A legelő is tőle van. Az étel, amit megeszünk, a szépség, amit a természetben látunk, amit onnét veszünk, a tudomány, amit az ő alkotásaiból merítünk. Minden, de minden tőle van. A legelőjének a juhai vagyunk. És saját magunk, a fantasztikus emberi agy, amivel jogos az a mondás, hogy emberi aggyal az emberi agyat megérteni nem lehet, ami a tünemények tüneménye, mi magunk pedig a kezének a juhai vagyunk, a közvetlen személyes alkotásai. Nincs minden ebben benne? Az ő legelőjének népe és kezének juhai vagyunk. Mi következik ebből? Jöjjetek, essünk térdre, boruljunk le a mi alkotónk előtt. Ez az igaz és normális magatartás Isten iránt. Ha belegondolunk, hogy magának az életnek a fenntartása, hogy mondja az apostolok cselekedeteiben az ige, mi ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Azt mondta Jézus a hegyi beszédben, Isten ad mindeneknek esőt és napfényt. Ő ad jóknak és gonoszoknak, a háládatlanoknak is esőt és napfényt. És még mit köszönhetünk az Istennek? Amit mi saját magunk jót cselekszünk, igazán jót, amely az Isten mérlegén is valóban jó, azt mind ugyancsak neki köszönhetjük. Joggal mondja a korintusiakhoz írt levélben Pál apostol, ugyan mit van, amit nem kaptál? Ha pedig úgy kaptad, akkor mit dicsekszel, hogy nem kaptad volna? Vagy ahogy mondja Pál a Filippi levélben, én úgy akarok Isten előtt megállni, akinek nincs saját igazságom. Mert ha csak saját indítékainkból, saját erőnkből próbálunk jót cselekedni, úgyis rajta lesz az önzés pacája itt és ott, és nem lesz tökéletes. Ha pedig valami igazán jót és tökéleteset teszünk, azért csak az Istennek adhatunk hálát, azért övé a dicsőség. Mert ő tisztította meg az indítékainkat, ő gyújtott világosságot az elménkben, ő készítette a szívünkbe, ő adott erőt a tökéletes kivitelezéshez. Akkor megkérdezem, van okunk Istennek adni a dicsőséget? Ó, de mennyire! És végül ott van az, amit a 116. Zsoltárban olyan szépen fogalmaz meg a Zsoltárjíró, hogy mi a legnagyobb, amit neki köszönhetünk, a megváltás. Azt írja, mivel, hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szememet a könnyhullatástól, és lábamat az eleséstől. Ugyan miért fizessek az Úrnak minden hozzám való jótéteményért? Olyan nagyon komoly ez a felhívás, néki adjatok dicsőséget. Amit az Istennek köszönhetünk, ne tulajdonítsuk magunknak. Szokjunk le a dicsőségvágyról és az ember dicsőítésről, és kezeljük Istent, illetve viszonyuljunk Istenhez a maga helyén, ismerjük el őt annak, aki. Ha így gondolkozunk, aki Istennek adja a dicsőséget, abból eltűnik a hiúság és a becsvágy. Megkérdezem, nagy ellenségei ezek az ember életének, a hiúság és a becsvágy? Nagyon fontos tényezők az ember életében? De aki megtanulja Istennek adni a dicsőséget, lesz annak küzdelme a hiúsággal meg a becsvágyal? Leszokik róla. Teljesen leszokik róla. Azt írja Pál apostol a római levélben, hogy a hit kizárja a dicsekvést. A hit törvénye, ha a hit törvényé lesz az életünkben, ha Istennek adjuk a dicsőséget, kizárja a dicsekvést. Micsoda kolonztól, micsoda ellenségtől,
Micsoda fertőző lelki betegségtől való szabadulás ez. A többet nem kísért a hiúság, a becsvágy, a versengés, a féltékenység. Mert hát megtanultuk, hogy kinek kell adni a dicsőséget, kinek tartozunk vele az Istennek. Milyen, éppen erről is a heti tanulmányunkban, a Biblia tanulmányunkban is szó volt, hogy Jézus teljesen érinthetetlen volt ettől, hogy emberek csodálata, emberek elismerése, vagy éppen embereknek az elfordulása, vagy embereknek a megvetése, ezek nem érintették az ő lelkét olyan értelme, hogy őt az énjében meg tudták volna sebezni, vagy kísértésbe tudták volna vinni. Mikor olvasom a Bibliában, hogy majd az újjáteremtett földön Isten lesz minden mindenekben, mindig úgy megérint ez, akkor helyreáll a dolgoknak a reális állapota. Isten lesz minden mindenekben. Nem lesz az emberek között versengés, féltékenység, hiúság, becsvágy. Ez a normális állapot. Ő a minden mindenekben, mert ez a realitás, mert ez az igazság. És ez szabadítja fel az embert ezek alól a dolgok alól. Amikor olvassuk Jelenések könyvében, hogy milyen a mennyei istentisztelet, akkor olyan megindító, hogy azt olvassuk, hogy a mennyei lények ezt mondják, méltó vagy Uram, hogy védj dicsőséget, tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek. Ezt az egyszerű igazságot nekünk embereknek oly nehéz belátni. Aztán így olvastuk tovább, mert eljött az ő ítéletének órája. És ezt az igét is megnézhetjük, hogy mi hogy értjük. Ha halljuk ezt, hogy eljött az Isten ítéletének órája, mi költözik a szívünkbe, félelem vagy hálaadás? Mert az előbb olvastuk, hogy aki teljessé lett a szeretetben, annak bizodalma van az ítélet napjához. Kedves gyülekezet, mindjárt egy pillanatra szembesítsük magunkat. Ha most tényleg az ég közepéről Isten angyala mondaná, eljött az Isten ítéletének órája. És most már ugye tudjuk azt, hogy ez jelent egy bizonyos vizsgálatot is, számunkra láthatatlan vizsgálói ítéletet is a mennyben, de most arra gondolok, hogy most már itt van az ítélet végrehajtás ideje, itt van Jézus megjelenése. Most ez bennünk, ehhez bizodalmunk van, ez nekünk felszabadulásra és hálaadásra ad okot, vagy pedig félelmet kelt bennünk. Pontosan megállapíthatjuk, hogy milyen szinten vagyunk abból, hogy ez hogyan hat ránk. Megkérdezem, hogy mikor lehet az embernek bizodalma az ítélet napjához. Ehhez két dolog kell. Az egyik az, hogy a bűnrendezés az életünkben azonnali, hűséges, lelkiismeretes legyen. Ha tudjuk azt, hogy sajnos vannak törvényszegéseim, de Istenhez folyamatosan bűnbánatért, szemtől szembe bűnbocsánatot kértem tőle, és a Krisztus helyettes áldozatáért és az ő közben járás által bűnbocsánatot nyertem. Ezért bizonyos vagyok abban, hogy ez nem terhel, nem fog terhelni az utolsó ítéletkor. Ez az egyik, ami szükséges. A másik pedig az abszolút odaadó engedelmesség. Olyan fajta viszonyulás, amit a Filippi levél 3. fejezetében Pál apostol így mond, én egyet cselekszem, ami hátam megett van elfelejtvén, és ami előttem van nékig dőlvén, célegyenest igyekszem Istennek az onnan felülről való elhívása jutalmára. Átlátni se tudjuk, hogy mennyi fogyatékosság van még bennünk. Nem is az a dolgunk, hogy magunkat méricskéljük, csak az a dolgunk, hogy egyet cselekedjünk. Ami hátam megett van elfelejtve, ez nem azt jelenti, hogy elfelejtjük, hogy mennyit hibáztunk, hanem azt jelenti, hogy nem kínoznak a vétkeink, azért, mert azokat a Krisztus áldozatával és közbenjárásával vetett hittel, igazi bűnbánattal, igazi személyes bocsánatkéréssel rendeztük. Tehát akkor nem kell foglalkoznunk azzal, ami a hátunk mögött van, nem kell kétségeskednünk és kétségbe esnünk, hogy mi van a hátunk mögött. Ami pedig előttünk van, mit csinálunk? Neki dőlve, célegyenest igyekszem előre, a Krisztus Jézusonnét felülről való elhívása jutalmára. Teljes szívvel akarok engedelmeskedni, készséggel akarok Isten rendelkezésére állni. És utána így folytatja az apostol, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Ez nagyon fontos. Azt mondja, ha az én lelki hozzáállásom ez, akkor az Isten kézbe veszi a mi felkészítésünknek, a mi üdvösségre való elkészítésünknek a munkáját. Ha ez a két dolog megvan az életünkben, a hűséges, lelkiismeretes, azonnali bűnrendezés, és az annál nagyobb odaadással, még eltökéltebben, egy ilyen rendezés után még inkább akarunk győzni, és még inkább célegyenest előre haladni,
akkor igaz az, amit Ellen White úgy él a Krisztushoz vezető lépések című könyvében, hogy nem kell remegnünk és aggódnunk a saját üdvösségünkért sem. Akkor bizodalmunk lehet az ítélet napjához. Mert ha mi így viszonyunk Krisztushoz, akkor ő megragad minket. Akkor ő az elkezdett jó dolgot be is fejezi teljes bizonyossággal a Krisztus Jézus napjáig. Tehát akkor egész másképp tekintünk az ítélete, nem félelemmel, hanem szeretnék az igében ráirányítani a figyelmet, hogy a Biblia az ítéletről úgy beszél, mint ami nem egyszerűen egy kataklizma, vagy valami félelmetes dolog, hanem ami egy felszabadító, csodálatos, mindent helyretevő Isten igazságszolgáltatás. Hadd idézzem megint Prédikátor könyvét. Hogy beszél Prédikátor könyve az Isten utolsó ítéletéről? Azt írja, mert Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, akár jó, akár gonosz legyen az. Sokszor a jót kifelejtjük, csak a gonoszra gondolunk. De az Isten ítélete nem csak a gonoszt hozza elő. Előhoz minden emberi cselekedetet, minden titkos dolgokkal együtt, akár jó, akár gonosz legyen az. Ebben benne van az, hogy igen, most ő méltányolni fogja a jót. Helyre fogja tenni az igazságot. A gonoszt is a maga helyére, a jót is a maga helyére. Az Isten az igazság rendjét fogja megteremteni. Egy teljesen más világot. És egyszer végre, végre az Isten mindent igazságosan értékel, és igazságosan tesz a helyére. És Jelenések könyve 11. fejezetét is szeretném idézni, ahol azt olvassuk, hogy a mennyei seregek mit mondanak, amikor már Krisztus eljövetele itt van a küszöbön, amikor megszólal a 7. kurcó, amikor az utolsó szakasza kezdődik a megváltási tervnek, akkor így olvasom Jelenések könyve 11. fejezetében. A 17. és 18. verset olvasom. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, aki voltál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. És megharagudtak a népek, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Mit tesznek a mennyei lények, amikor Isten ítéletének az órája itt van? Hálát adnak. És miért adnak hálát? Hogy az ő nagy hatalmát kezéhez vette, és hálát adnak, hogy az ítélet munkáját megkezdte, és ők is hogy beszélnek az ítéletről? Azt is mondják, hogy jutalmat adja te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, kicsinyeknek és nagyoknak, akik ennek te nevedet félik. Hogy most igazán, igazán örök életet adj nékik, most teljesíted a bűnbocsánatot, most mindazt, amit ígértél, beteljesítsd rajtuk. Hát testvérem, nem így kéne az utolsó ítéletre gondolni, ha Istennel békességben vagyunk. Nekünk is hálát kéne adni. Mert az Isten csak a menthetetlen gonoszt fogja megítélni. És az Isten viszont minden igazságot felmagasztal is, és mindent méltányosan és igazságosan ítél. A 97. és a 98. Zsoltárban ismétlődik ez, hogy örüljünk, mert eljön az Úr, és megítéli a földet igazsággal, és a népeket az ő méltányosságával. Megítéli a földet igazsággal, és a népeket az ő méltányosságával. Tehát csak úgy próbálgassuk magunkat. Hallom ezt, hogy eljött az Isten ítéletének órája. Megremegek? Összeesek? Kétségbe esek? Vagy erre hálát adunk, mint a mennyei seregek. Mert ugyan nem vagyunk tökéletes emberek, a világért se képzeljük magunkat annak. De tudjuk, hogy Istennel járunk. Megvan a bűnrendezés. És annál eltökéltebben, nem úgy, hogy ezt úgy elkönyveljük, hogy így fogunk bukdácsolni az Úr napjáig, hanem úgy, hogy annál eltökéltebben állunk talpra, és ami hátam mögött el van elfelejtve, ami előttem van nekidőlve, célegyenest igyekszem előre, akkor bizonyos, hogy oda jutunk. Akkor bizonyos, hogy az Isten kegyelmét nyerjük el az ítélet napján. Ezért, aki Isten félő, aki Istennek adja a dicsőséget, az nem fél az ítélet napjától, hanem bizodalma van az ítélet napjához. És van még egy utolsó felhívás itt az igében, amikor ezt mondja, és imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. A köznyelvben az imádás az egy ilyen rajongó szeretetet jelent.
De az eredeti bibliai fogalom azt jelenti, hogy valaki előtt meghajolni, valakinek a szolgálatára lenni, valakinek a rendelkezésére állni. Az Istent imádni az azt jelenti, hogy nekem állandóan a szívemben és az ajkamon van ez a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Ez azt jelenti, hogy meghajolunk az Isten akarat előtt, meghajolunk az Isten szava előtt. Készséges engedelmességgel állunk a rendelkezésére. Kedves testvéreim, hadd kérdezzem meg, itt tartunk. Megkérdezem, állandóan kérdezzük a Jóistent, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, vagy tele vagyunk a saját terveinkkel, ambícióinkkal. 90%-ban tesszük a magunk akaratát, és hát azért van az Isten tiszteletnek, az Isten szolgálatnak is egy helye az életünkben, vagy pedig úgy gondolkozunk, hogy a hétköznapjainkban, minden földi dolgunkban mi imádjuk az Istent. Mi engedelmes készséggel az ő rendelkezésére állunk. Nekünk mindig csak egy kérdésünk van, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Minket csak azt foglalkoztat, hogy melyek azok a jó cselekedetek, amelyeket személy szerint számunkra előre elkészített az Isten. De azt is tudjuk, hogy ez egy szó szerinti idézet a 4. parancsolatból. És az én mindig csodálkozom a szombatnak a pedagógiáján, hogy a Jóisten milyen bölcsen gondolta el, hogy egy nyugalomnapot rendelt, hogy a Teremtő Isten iránti hódolatunkat, dicséretünket, tiszteletünket kifejezzük. Kedves testvére, egy pillanatra tekintsünk a szombat ünneplésünkre, és kérdezzük meg, miféle tiszteletadás, miféle imádás, miféle dicséretadás ez. Milyen borzasztó tökéletlen. Milyen sokszor úgy vagy bűn és ünneplés együtt. Milyen sokszor úgy van az, hogy ez olyan méltatlan ahhoz, hogy mit jelent az, hogy imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. Én sokszor elgondolkoztam azon, hogy azt nem tudjuk megtenni, hogy egy 24 órát tényleg az Istennek adjunk. Tényleg neki szenteljük ezt a napot. Tényleg ne hágjuk át ezt az egyszerű, majdnem, hogy így mondjam, tárgyias kívánalmat, hogy azon semmi dolgot ne tégy, hanem szenteld az Istennek. És zárd ki mindent is. És most teljen meg a szíved az Isten iránti hódolattal, szeretettel és csodálattal. Testvéreim, én meg vagyok győződve, hogy igen-igen tökéletlen a szombat ünnepésünk. Még óriási változásoknak kell ahhoz történni, hogy a mi szombat ünneplésünk az nem egy vallási gyakorlat, az nem azt jelenti, hogy más napot ünnepelünk, mint mások, más napon van az Isten tiszteletünk, hanem a mi szombat ünneplésünk az lesz, hogy tényleg imádjuk az Istent, az Isten imádásnak a valódi kifejezése. Megkérdezem, a világnak is szüksége lenne erre az üzenetre? Az a megfogalmazás jut eszembe, hogy telibe találóbb üzenet nincsen a világ számára, amelyben van ugyan a kegyesség látszata, sokféle vallásosság, de amelyben nyoma nincs annak, hogy egy élő Isten tisztelni, egy abszolút teremtőt tisztelni, aki mindent teremtett. Ahol óriási az ember dicsőítés, a teremtmények dicsőítése az emberek helyett, ahol az emberek az ítélet gondolatával szóba se állnak, Isten előtti felelősséget abszolút nem éreznek. Ami világunknak óriási szüksége lenne erre az üzenetre, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette az eget, a földet, a tengert és a vizek forrásait. De ezt az üzenetet nem hirdethetik ki mások, csak azok, akiknek az életében teljességgel megvalósul, akik az életüket oda szentelték, akik összhangba jutottak ezzel az üzenettel teljesen, ők lesznek képesek megszólítani a világot. Ők lesznek képesek arra, hogy mintha Isten angyala hirdetné nagy szóval az ég közepéről, velük tud az Isten együtt munkálkodni. Őket tudja az Isten az ő hitelesített követeivé tenni, hogy ezt az üzenetet a világnak hirdessék. És kedves gyülekezet, én szívemből kívánom, hogy sokszor szembesüljünk ezzel az üzenettel, és kérjük az Istent, hogy vezessen el minket egy igazi Isten félelemre, és ne felejtsük el, hogy ez a szemlélésből fakad, az elgondolkodásból fakad. Ha mi csak nagyon kevés időt szentelünk arra, hogy az Istenre figyeljünk, hogy az Isten igényébe mélyedjünk, gondolkozzunk az Isten dolgairól, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem mélyül el az Isten félelem. És hogyha őt nem szemléljük így, akkor könnyen magunknak és embereknek adjuk a dicsőséget.
Ha mélyebben megismerjük és megértjük őt, akkor csak neki fogjuk adni a dicsőséget. És az ítélet napjától félni fogunk, és akaratlanul is a szívünkben olyan visszakozás és ellenérzés lesz, mindaddig, amíg az Isten félelem és az Istennek adott dicsőség el nem vezet oda, hogy az ő parancsolatai teljes szívünkkel akarjuk megtartani, iszonyodunk a rossztól. Meghallgattatunk az Isten félelmünkért, mint Jézus, és ezért nem félünk az ítélet napjától. És akkor megtanuljuk az Istent imádni. Akkor az Isten rendelkezésére állunk, mint az ő szolgái. Akkor mindig engedelmességgel hajolunk meg az ő akarata előtt. Segítsen a jó Isten minket, hogy mi tényleg legyünk az Isten követeivé, az Isten angyalaivá. Az Isten angyalairól az van megírva, hogy hallgatnak az ő rendeletének szavára, és teljesítik az ő rendeletének szavát. Legyünk Istennek mi is ilyen követőivé, akik hallgatnak az ő szavára, és teljesítik az ő rendeletének szavát. Amen. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében. De bizony úgy érezzük sokszor, mikor megszólítunk téged, hogy hazugul cseng az ajkunkon a megszólítás. Eszünkbe jutnak a te igéid, hogy ha én Úr vagyok, hol van az én félelmem, és ha én Atya vagyok, hol van az én tisztességem. Urunk, belátjuk azt, hogy gyermekek vagyunk, csetlő-botló kisgyermekek a te követésedben, akik még nagyon messze vagyunk attól, hogy féljünk téged, néked adjuk a dicsőséget, hogy igazán imádjunk téged. Ezért is van az, hogy nincs igazán bizodalmunk az ítélet napjához. Sokszor még félünk az idők jeleitől, és szorongva gondolunk a bekövetkező eseményekre. Urunk, a mi szemünk előtt olyan talány, hogy fog ez az üzenet hirdettetni. Emberileg oly reménytelennek látszik, hogy lesz olyan nép, és egyszer felhangzik a föld lakosainak ez az életmentő üzenet, ez az utolsó kegyelmi üzenet a te dicsőséges megjelenésed előtt. Úgy, ahogynak hangzania kell, a te szent angyalod követett szavával az ég közepéről. Drága jó Istenünk, köszönjük, hogy megtanulhattuk a múltból, hogy minden szavad beteljesedett, ez is fog. De ezért kérünk, segíts, hogy mi igazi szolgáid legyünk, hogy vágyakozzunk arra, hogy mint a te angyalaid szolgálnak téged a mennyben, úgy legyünk mi is követeid ezen a földön az emberek között, hogy megtestesítsük az Isten félelmet, a dicsőségadást néked, cselekedetünkkel és beszédünkkel és mindennel, és azt, hogy imádjunk téged, hogy mint a te szolgáid rendelkezésedre álljunk, hogy ne a mi magánprogramjainkon, a mi egyéni ambícióinkon járjon a gondolatunk, hanem igazi alázattal hajoljunk meg előtted, mint akik tudjuk, hogy boldogok akkor lehetünk, a mi életünk is akkor teljesedik ki. Tudjuk, hogy ez a megoldás minden gondunkra, ha te szolgáidnak tekintjük magunkat, és a te végéremetlen bölcsességedet, szeretetedet, kegyelmedet befogadjuk, hogy tégy minket igaz embereké, tégy minket másoknak szolgáló emberekké, téged megdicsőítő emberekké. Urunk, kérünk, taníts és nevelj bennünket, olyan nagy szükségünk van rá. Kérünk, segíts, hogy tudjunk célegyenest előre haladni, te pedig ragadd meg a mi életünket, és segíts, hogy részesei lehessünk majd a csodálatos küldetés beteljesítésének, hogy Isten félelemmel, de szeretettel tudjuk ezt továbbadni a föld lakosainak. És a személyes meggyőződés erejével. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen.

0: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a mai előadásunknak ez a témája boldogság és igazság. Bizonyára az eddigi előadás sorozatokon is már tetszettek látni, hogy körülbelül milyen tematikát követ ez a hat részes előadás sorozat. Mindig a boldogságnak egy-egy társ fogalmát próbálja megfogalmazni, hogy mi által lehet boldog az ember, az emberi élet, szabadság és boldogság, boldogság és szeretet, és ugye a harmadik nagy fogalom, hogy boldogság és igazság. Tehát bevezetőül úgy kicsit furcsán hangzik ez a kijelentés, mert hogy az ember boldog lehet, ha szeretni tud, ezt azt hiszem mindannyian egyértelműen belátjuk, nem kell ehhez olyan nagyon sokat gondolkodni, hogy az igazi boldogság a szeretetben van. Tehát az is belátható, hogy az igazi szabadság is boldogságot jelenthet. Ha valaki szabad, azt tehet, amit jónak lát, és amit követ, és megszabadul a rabságtól, mind a külső, mind a belső rabságtól, az az embernek valódi boldogságot adhat. De már kevesebben gondolják, és talán kevesebben gondolkodnak el azon, hogy a boldogsághoz az igazság is szükséges. Hogy igazság nélkül nincs boldogság. Ez már szerintem, és talán többek szerint is egy kérdést jelenthet, hogy egyáltalán létezik-e igazság, és az igazság hogyan tehet bennünket boldoggá. Hogyha bevezető gondolatokként megtetszenek engedni, hogy ugye költőt idézek, amit már lehet, hogy az elmúlt előadók is idéztek, és csak egy költőt idéznék, Vörös Marti Mihályt a Merengőhöz című verséből, ugye, amikor azt írja, hogy nézd a világot annyi milliója, s valódi boldog köztük oly kevés. De s tulajdonképpen mi is a boldogság? Hisz ezt minden ember másban keresi. Kincs, hír, gyönyör. Ez a három nagy dolog. Tehát az első körben, hogy az emberek hogy gondolkodnak a boldogságról, és hogy az ókorban is már ezt felfedezték, hogy talán ebben a háromban lehet a boldogságot megtalálni. Ugye ezt jól fogalmazza meg Vörös Marti Mihály, ugye a 19. században, ami megint egy nagy boldogságkereső százada volt az irodalomnak, hogy mi is a boldogság? Kincs, hír, gyönyör? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor boldog igazán valaki, akkor leszek boldog, ha minél többet birtokolhatok a kincsből, bizonyos tulajdonokból, bizonyos eszközökből, termékekből, javakból. Nagyon általános ugye ma ez az elképzelés, hogy a pénz boldogít, hogy az anyagi javak bőségével, kényelemben, szabadságban élhet az ember, függetlenedhet a körülményeitől, és hát egy valahogy az élet színvonal fölötti élet az igazi boldogságot jelenthet. De szerintem nagyon sokan gondolják azt is, és nem csak gazdagságban jelenik meg a boldogság, hanem a hírben. Kincs, hír. Ugye a hír is, talán így rövidre fogta Vörös Marti, csak így, hogy hír, de hírnév az igazi boldogság sokak számára. És mit jelent ez a boldogság forrás? Azt, hogy dicsőséget kapunk, hogy dicsőítenek az emberek. Azt, hogy sikerben van részünk. Azt, hogy elismerésben van részünk. Azt, hogy az emberek szeretnek és fölnéznek ránk valamiért, amit talán mi tudunk tenni, mások nem tudnak, ettől már boldog lennék, hogyha az emberek dicsőítenének, ha az emberek elismernének. Jó lenne a hírnevem, ugye mindenki úgy nézne rám, mint egy nagy emberre. De aztán a harmadik boldogság forrás is már az ókorban is nagyon elterjedt volt, ez a gyönyör, ugye a hedonizmus. Hogy az élvezetek, a különféle szórakozásokban való, hát elmerülés, gyakorlatilag az élet akkor boldog, ha élvezni lehet. Ha jól érzem magam, ha testileg is gyönyörben van részem, bizonyos értelemben lelkileg is gyönyörködhetem, lelki gyönyörben is van részem. Kicsit Vörös Marti utána hozzáteszi, hogy talán nemes lelki gyönyörökre gondolt, mikor azt teszi hozzá, hogy ugye a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Tehát a kincs, hír, gyönyör, de hát van ilyen, hogy szívöröm. Hogy ugye a belső lelki megnyugvás. A sztoikusok tanították azt, hogy az életnek a legnagyobb boldogsága a nyugalom. a kiegyensúlyozottság, ez a horáciuszi köz, a mértékletesség, egy kicsit a jóból is, a kicsit a rosszból is, mindenből egy kicsit, nem túlzásba vinni a dolgokat, nem elmerülni a telhetetlenségben, de jól érezni magunkat itt az életben, az az arányos középszer, az a középút. Hát azt mondhatjuk, hogy a boldogságnak ez az első köre, nagyon általános a mai világunkban is, mert ki nem szeretne gazdag lenni, ki nem szereti a sikert, a jó hírnevét öregbíteni, és ki ne szeretné élvezni az életet, hogy ami jó, ami finom, ami élvezetes, ugye már ezek a wellness kultúra világában vagyunk, akkor mindent megkaphatunk, mindent. Arról szól ez az egész világ, az áruházaktól elkezdve a reklámokig, hogy érezd jól magad, szerezd be mindent, és ezekben keresd a boldogságot. De a második körben, menjünk a boldogság második körére, még ez is az ókorból eredhet, az ókori gondolkodásból, de ma is, és az egész történelmünket átívelt ez a boldogság eszmény. Ez már egy kicsit magasabb rendű boldogság ideált tűz maga elé, mint a pénzt vagy az élvezeteket. Nagyon nemes dolgokat tűz célul ez a boldogság eszmény, mint például a család. A boldogság forrása, mint a család, ahol a gyermekeket neveljük, ahol a férje, a feleség szereti egymást. Boldog ember az, akinek szép családja van? De itt még nincs szó az igazságról. Boldog ember az, akinek szép családi élete van, akinek harmonikus a magánélete, vagy boldogság az, hogy az ember egészséges. Nagyon sokszor hallom vissza kedves apósomnak halála előtti, hát jóval még a betegsége kezdetén idézett állandó kijelentéseit, csak egészség legyen, a többi nem számít. Ugye, hogy milyen igaz ez a magyar mentalitás, vagy ez a magyar gondolkodás, különösen már egy 40-50-60 év felé közeledve, csak egészség legyen, és akkor boldog vagyok. Mert ha van egészség, akkor tudok dolgozni, akkor tudok tevékenykedni, akkor tudom is az életet valahogy örömmel venni. Tehát család, egészség. Aztán már megyünk egy kicsit magasabb régiókba, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a boldogság forrása a munka, az alkotás. Hogy alkotni, hogy létrehozni, dolgozni. De ezek már nemes célok, ugye? Hogy a munkában az ember kiteljesítheti magát. Ugye szoktuk is mondani, a munka nemesít. Azért ezt már azt mondhatjuk, hogy nincs messze attól, amiről majd nekünk beszélnünk kell, hogy boldogság és igazság, de ebben még mindig nincs benne az, hogy hát valahogy az igazság boldogít. Ezt kevesen mondják, ugye? Hogy az egészség, a pénz, meg a család, meg minden boldogít, de hogy az igazság boldogítana, hát ezt kevesen mondják. Nagyon sokan, ugye József Attila is azt mondja, hogy előttem ím e papírhalom, a működésben van a nyugalom. Nem, bocsánat, ím előttem-e papírhalom, hogy írja a verseit, egyik a másik után születik, és a működésben van a nyugalom. Ha én jó verseket írok, ha jót alkotok, ha jó vers születik, és papírra kerül az, ami múzsák által ihletés adatik, hát akkor ebben nyugalmat találok, ebben az alkotásban örömet találok. És akkor léphetünk tulajdonképpen már Madácshoz, az ember tragédiájához, hogy mit mond Madács ugye a 13. szín végén, hogy tulajdonképpen mi is az élet célja maga. Mi ad boldogságot? Sokan azt mondják, a boldogság a küzdelem maga. Hogy küzdjünk. Az élet harc, az élet küzdelem, és azért ez már ugye azt mondják, hogy hát nem akarunk mi itt ilyen olcsó, ilyen langyos boldogságot, mint József Attila írja, hogy láttam a boldogságot én. Szőke volt és másfél mázsa. Ugye? Ott hempergett az utca peremén. Ugye egy disznót látott ott hemperegni a sárban. Láttam a boldogságot én. Szőke volt és másfél mázsa. Hogy aki nem törődik semmivel, csak éli. Ugye nem ilyen boldogság eszmény az, hogy küzdeni kell. Nemes célokért, családért, hivatásért, emberekért küzdeni. De ez még mindig nem azt jelenti, hogy boldog az az ember, aki igaz, vagy aki megismerte az igazságot. Ez még mindig nem az. És itt szeretnék föltenni egy kérdést, hogy miért nem gondolják az emberek azt, hogy a boldogság elválaszthatatlan az igazságtól? Vagy az igazság elválaszthatatlan a boldogságtól? Miért nem gondolkodnak így az emberek? Hát erre egy választ adhatunk. Mert az emberek, tegyük fel a kérdést, elhiszik azt, és az emberek tudatában vannak annak, hogy van igazság, ami boldogít. Egy nagyon-nagyon sok ember azt mondja, hogy nincs is igazság. Akkor meg minek keressük? Akkor miért abba keressük a boldogságot? Hát megfogható dolgok kellenek a boldogsághoz, mint a pénz, mint a gyönyör, ugye a szex, meg a jó evés, ivás, ezeket, de az, hogy igazság, hát hol van itt igazság a Földön? Hol van itt igazság, és hát hol keressük egyáltalán az igazságot? Ugye ezt tényleg jól mondta, hogy minden ember ezt másban keresi, de egyben nem. Jól mondta Vörös Marti, ezt minden ember másban keresi, kincs, hír, gyönyör, de az, hogy a boldogság az igazságban is ott van, és az igazságon keresztül találhatjuk meg igazán a boldogságot, ezt még a legnagyobb költők sem tudták megfogalmazni. Petőfi Sándor a Világosságot című versében ugye a legmagasabb boldogságról beszél, hogy küzdeni, hogy önfeláldozó életet élni, hogy a hazáért az életemet is föláldoznám, ugye? Petőfi a legmagasabb erényeket ostromolja, vagy azokról beszél, amikor ugye a boldogságot keresi, kérdezi, hogy hol van, hol található a boldogság, ugye a Világosság című verse így szól, hány volt ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma. De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e vagy sem, a kérdések kérdése ez. És nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozá magát? Eljön-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek, s az általános boldogság kora? S tulajdonképpen mi a boldogság? Hát még ő se nagyon tudta, hogy mi a boldogság, pedig a legmagasabb gondolatokat, legkomolyabb gondolatokat, a legmélyebb gondolatokat fogalmazza meg, hogy nem az a kérdés, hogy lenni vagy nem lenni a hamleti kérdés, hanem az a nagy kérdés, hogy használunk-e a világnak, ha érte élünk, ha önfeláldozó életet élünk, ha szeretjük az embereket és mindent, még az életünket is, használunk-e vele? Mivel megy előbbrébb a világ? És kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon kevés gondolkodó volt az európai történetben, gondolkodás történetben, az egész világ történetben, akik eljutottak oda, hogy az igazság megismerése, az igazság megértése tesz igazán boldoggá. Például Plátont hagytam itt utoljára, ugye Szokratész beszélgetéseit Pláton örökítette meg, ő mondta ki, azt a nagy, már többször idézettán igazságot, amit én is úgy hallottam, hogy amiképpen a testnek az egészség, az a léleknek az igazság. Ami a testnek az egészség, a léleknek az az igazság. Tehát mi miután test, ugye mondtuk, hogy az egészség nagyon jó, ha testünk egészséges. Az alapja mindennek. De nem csak testből vagyunk, hanem gondolkodásból, lélekből. És aki gondolkodik, az nem tud meglenni igazság nélkül. Annyira szüksége van rá, mint amennyire a testnek az egészséges működésre. Azonban hol, hogyan találhatjuk meg ezt az igazságot? Ugye Augustinus például, ugye nem tudom, hogy lehet-e itt kapni, a Boldog Életről írt egy könyvet, egy beszélgetéssel a barátaival, a Boldog Életről, és azt írja, nagyon sok ember, hogy hajózik a kikötő felé, az élet vizén, hajózunk a kikötő felé, az életünk célja felé, a kikötő előtt van egy nagy hegy. És sokan úgy gondolják, hogy ez a hegy az olyan szép, és arra rásüt a nap, és olyan gyönyörű, hogy nem találják a kikötőt, és a hegy eltorlaszolja a kikötőt, és úgy gondolják, hogy itt a cél, itt a végállomás, de nem veszik észre, így mondja Augustinus, hogy a hegy mélyében van egy kis, pici kis, szoros kis kapu. A hegy tövében. Egy nagyon kis szűk kapu, egy kis szűk barlang. Azon keresztül lehet a kikötőbe jutni. Sokan megmaradnak a hegynél, és milyen szép, és milyen nagy, és ott büszkén jönnek, mennek a hegyen, hogy na, megtaláltuk a kikötőt. Ugye ez még nem a cél. Hanem ha valaki keresi, hogy a hegyre még nem megy föl, hanem elkezdi az elején, akkor ott megtalálja azt a kiskaput, ami a kikötőhöz vezet. Hát tulajdonképpen így lehet boldogsághoz is jutni, így lehet az igazságon keresztül ma is boldogsághoz jutni, hogy akik nem ragadtatják el magukat a külső élet dolgain, és nem csak gondolkodás nélkül adják át magukat az élet örömeinek, és küzdelmeinek, és fáradalmainak, hanem akik gondolkodva akarnak eljutni a célig, azok ezt megtalálhatják. És itt szeretnék már bibliai gondolatokat felidézni, hogy hát szóval Isten elrejtette volna az igazságot, ami igazán boldoggá teszi az embert? Ami a testnek az egészség, az a léleknek az igazság? Szeretnék még, mielőtt bibliai igét idéznék, egy nagyon szép pászkáli gondolatot felidézni, hogy hol találhatjuk meg a boldogságot. Biztos, hogy ezt a gondolatot már talán mások is idézték. A 465. töredék a gondolatok könyvében, ugye Pászkál 17. századi matematikus filozófus gyűjtötte össze a gondolatait, így szól. A hedonisták azt mondják, hogy a boldogság kívül van a gyönyörökben, a világban. Kívül kell keresni a boldogságot. Idézi ugye az ókori gondolkodókat. Viszont a sztoikusok azt mondják, hogy nem kívül kell keresni a boldogságot, a boldogság belül van. Én egyiknek se adok igazat. Se nem kívül nincs a boldogság, se nem belül. Nincs bennünk a boldogságnak a gyökere. Az igazi boldogság Istenben van. Ami egyszerre kint is van, meg bent is van. Milyen nagy mondat? A boldogságot Istenben kell keresnünk, ami egyszerre kint is van, ugye, hogy Isten kívülről is megismerhetjük, de Isten bennünk is lakozhat, és így válhat az ember igazán boldoggá. Azért ez egy egyedülálló felismerés volt ugye a 17. században, hogy hol keressük az igazi boldogságot. És most az ugye a nagy probléma nagyon sok embernél, hogy hát az igazságot azt hogy találjuk meg? Hát most el kell járni előadásokra mindenkinek, hogy boldog legyen, vagy csak vallásos emberek kiváltsága, de hát ott se látunk sok boldog embert, még a vallásos köz sem látunk sokba. Hogy találhatjuk meg azt a boldogságot, ami valóban a gondolkodás, az egészséges, igaz gondolkodásból ered, és ami Istent is megtalálja, Istenben létező boldogság? Hát nem kell előadásokra járni. Szeretném, hogy az ember az igazságot meg is. Bizonyos szinten igen, nehogy félretessenek érteni. Pál apostol azt mondja, hogy miért menthetetlenek, védhetetlenek azok az emberek, akik nem a kiválasztott népből valók voltak, mondja Pál apostol az első században, a római levél első fejezetében, akiket pogányoknak neveztek akkoriban, ugye népeket jelent maga a szó. Miért védhetetlenek és menthetetlenek azok az emberek, akik nem Istenben keresték, és nem Istenben találták meg a boldogságukat? Miért nem lehet őket felmenteni az alól, hát, hogy ők nem ismerték meg ugye a kinyilatkoztatást, amit az Ószövetségben Isten a zsidó népnek kijelentett? Azt mondja Pál apostol, ha fellapozzuk a római levél első fejezetét, 18. verstől, és ma is minden embernek ezt el lehetne mondani, amit itt megfogalmazott az apostol, hogy hogyan találhatjuk meg mi a boldogsággal együtt az Istent, vagyis az igazsággal együtt az Istent és a boldogságot, amit így fejezít ki, 18. vers, mert nyilván van az Istennek haragja a mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert az Isten megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek, védhetetlenek. Az ana apologétás szó szerepel itt, ugye az apológia az a védelmet jelenti, valamit megvédeni, itt pedig az ana apologétas, hogy védhetetlen, menthetetlen az az ember, aki ezt nem ismeri fel, mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Azt mondja itt ki Pál apostol, hogy minden ember menthetetlen, ha nem az igazságban gyökeredzik a boldogsága, és ha nem Istenben keresi. Mert nyilván van az Isten haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Milyen döbbenetes ez. A világunk nem szól másról, ezt a kifejezést ragadjuk meg ebből a levélből, hogy az igazságot az emberek a hamissággal feltartóztatják. Lenne itt igazság, van itt igazság, hát csak ki kell nyitni a szemünket, hát bele botlunk. Itt az igazság, meglátható, megtapasztalható, csak mi a világunkban a nagy baj? Nyilván van az Isten haragja az embereknek minden hamissága és hitetlensége, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Ezért boldogtalan a világunk, mert az igazság fel van tartóztatva, meg van akadályozva, hogy az elismerjék az emberek tulajdonképpen. Mivel? Azt mondja, mert ami az Isten felől tudható, nyilván van ő bennük. Mert az Isten megjelentette nékik. Milyen nagy mondat. Ott van a forrása minden emberben a boldogságnak. Mert ami az Istenből tudható, nyilván van ő bennük. Mert az Isten megjelentette nékik. Nem kellett még megismerni ahhoz tételesen a kinyilatkoztatást. Az Isten már megjelentette minden ember. Hogyan? Mert ami az Istenben láthatatlan, tudnélik az ő örökkévaló hatalma és az istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaikból megláttatik. Megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Azt mondja itt ki az apostol, hogy hát van igazság, van Isten, csak egyet kellene tenni. Körül kellene nézni a világban. Hogy észre kéne venni, hogy hát hogy került oda az a rengeteg csillag oda föl az égre? Hát meg se lehet számolni, meg még, hát mi csak milyen kis pici porszemek vagyunk az egész univerzumban. Hogy van ez az egész itt, körülöttünk? Meg hogy van az, hogy ez a szív naponta nem tudom hány ezeret dobban? Csak úgy magától? Mi élteti ezt? Ki működteti ezt? Hát csak úgy, mint egy örök mozgó, így működünk, és a vér pumpálja, és érdekes a vér is, hogy úgy folyik, hogy közben minden helyre oda megy, és idegeket mozgat, és ellát, és sejteket táplálja, és minden tökéletesen működik az emberben, oda van kódolva a szervezetünkbe, hogy milyenek vagyunk, hogy milyenek leszünk. Hát ugye a makrokozmosztól a mikrokozmoszig volna mit elgondolkodni az embernek, hogy ki van minden mögött. Ez a kis sejt, hogy lehet, hogy evolúció útján fejlődött ki? Egy kis sejt. Ha egy kis sejt azonnal nem áll össze abból a protonból, neutronból és kvarkokból, és minden együtt nem áll, az soha nem indul el. Nem lehet, hogy először csak egy kis kvark, aztán utána még egy kicsi, aztán majd így lesz belőle egy élő szervezet, hanem ott egyszerre kellett mindennek megjelennie, hogy az működjön. Ha egyszerre megjelent, az véletlen nem lehetett. Nem lassan, szépen kialakultak ott a részecskék. Csak egyszerű dolgokat kell végiggondolni. Ugye nem szeretnék belemenni ilyen természettudományos kérdésekbe. Ami az Istenben láthatatlan, az ő alkotásain keresztül megláttatik. Az egyik dolog, hogy igen, akkor lehetünk boldogok, ha valahogy megismerjük azt, hogy honnan van az élet. Először, hogy honnan van az élet? Hát ki alkotta az életet, ki teremtette meg az életet, és ki teremtette meg az embert? Miért teremtette meg az embert? Mi a dolgunk ezen a világon? Mert ha nem tudom, hogy miért élek, ha nem tudom, hogy mi a dolgom itt a Földön, ha nem tudom, hogy ki a teremtőm, aki megteremtett, és miért teremtett meg, akkor hogy lehetek boldog? Akkor csak úgy, hogy eszem, iszom, élvezem az életet, élvezem azt, hogy minden körülöttem forog, de az nem lesz boldog ember. Tehát valahol ugye a Szentírás nyitogatni akarja a szemét az embernek, és ehhez kevesen jutottak el, hogy A boldog ember csak az lehet, aki megismeri az igazságot. Megismeri az igazságot abban, hogy mi a célja és értelme az életemnek. Aztán erre azt mondja János evangéliumában, Jézus a 17. fejezetben, 17. versben, hogy a te ígéd igazság. Erre Isten kinyilatkoztatást adott. Aztán nagyon sokszor beszélt Jézus az igazságról, különösen János evangéliumában. De el tetszenek tudni képzelni azt az embert, aki úgy boldog itt a földön, hogy nem tudja, hogy minek él. Nem tudja, hogy mi az élet értelme. Lehet ilyen alapok nélkül igazi az élet, igazi értelmes boldog élet. Ugye, tehát most még csak itt tartunk, hogy és Isten hogyan akarja az embert felvilágosítani arról, hogy van igazság, és ezáltal lehetsz boldog. Nagyon sokszor nem is tudom, hogy hogyan bírják ki emberek, hogy elfogadni azt, hogy meg kell halni, hogy a betegségből, a lelki betegségből nincs gyógyulás, és hogy mi csak magunk vagyunk ezen a földön, magunkra vagyunk utalva, és nincs senki, aki segítsen. Lehet, aztán pusztíthatjuk az életünket, pusztíthatjuk az egész világ életét, mert nincs semmi mérték, nincs semmi cél, nincs semmi alapja az életnek. Hogyan lehet ezt kibírni? Én nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy hogyan bírják ki az emberek ezt az életet, anélkül, hogy tudnák, hogy minek élnek. Hát erre mondja Pascal, az emberek azt teszik, hogy a szórakozásba merülnek, a munkába merülnek, csak ne kelljen gondolkodni. Csak ne kelljen végig gondolni dolgokat, ne kelljen következetesen végig gondolni, hogy miért élek, mert egyébként, ha ezek az alapok megvannak, akkor az ember igazán boldog lehet. Milyen hatalmas dolog, azt mondja Jézus János evangélium a 8. fejezet 32. versében, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Gondolom, hogy erről már volt szó a második előadáson. Lehet megismerni az igazságot. Jézus azt mondta, hogy meg lehet ismerni az igazságot. Ha megismeritek az igazságot. Ezt a kifejezést mindenképpen ragadjuk meg, hogy maga Jézus mondta, hogy meg lehet ismerni az igazságot. Nem bizonytalan dolog az igazság. Kedves hallgatók, sokan azt mondják, hát igen, a Biblia az igazság. De hát a Bibliában mi az igazság? Micsoda az igazság? Ugye ezt tette fel Pilátus is kérdésként. Micsoda az igazság? Micsoda az igazság? Addig, amíg nem tisztáztuk azt, hogy mi a Bibliában az igazság, és mitől lesz boldoggá az emberi élet az igazság által, addig azért nincs meg az igazi biztonság és nyugalom, hogy jó irányba halad az életem. És három dolgot szeretnék megemlíteni kedves hallgatóknak, hogy hogyan ismerjük meg az igazságot. Ugye a Biblia azt mondja, az igazság szóra két kifejezése van. Az igazság szó, János 17-17-ben azt mondja, hogy aléteia. Az aléteia szó, ezt használta Pláton és a görög filozófusok is, ezt a kifejezést használták. Ez milyen igazság? Ez az igazság, de fordíthatnánk úgy is, hogy valóság. Azt mondja a Biblia, a te igéd a valóság. Azt mondja az ige, amit az Isten kijelentett, kinyilatkoztatott az embernek, az a valóság. Abból az élet legfontosabb igazságait, nem természettudományos igazságok, ezek nem matematikai igazságok, ezek nem csillagászati, az élethez szükséges igazságot kinyilatkoztattam, ez a valóság. Ez pedig azt jelenti, hogy Isten kinyilatkoztatta azt az ember számára, hogy ki az Isten, miért teremtette meg az embert, milyen életre akarja az embert elvezetni, hogyan lehet az emberi élet kiteljesedett, és hogyan lehet az embernek megváltoznia itt a földön. És ezeket az igazságokat a Biblia valóban igazságként nyilatkoztatja ki, mert ott vannak például a proféciák, kedves hallgatók, ugye ezek letagadhatatlan matematikai igazságok is. Olyat nem tehet valaki, hogy azt mondja, hogy a bibliai igazságok nagyon relatívak. Azok nem biztos, hogy igazságok. Mert ott vannak a matematikai bizonyítékok, hogy a proféciák hogyan teljesedtek, idői proféciák. Ott vannak azok az erkölcsi igazságok a Bibliában, hogyha a Biblia valamit kimond az emberről, például azt így mondja, hogy az ember szíve csalárdabb, csalárdabb a szív mindennél és gonosz az, kicsoda ismeretni azt. Ezek olyan igazságok, hogy a saját életemben azt mondja, ez a valóság. Tetszenek érteni, hogy az ige, hogy mondja ki az, hogy ez az igazság? Hát lehet, hogy még nem fogunk fel sok mindent a Bibliából, de ha a valósággal összevetjük a Biblia kijelentéseit, ezek mind pontosan tényleg az igazságot fejezik ki. Mind a történelemben, mind a saját életünkben, mind az, hogy az Isten milyen. De mi a nagy baj, kedves hallgatók, ebben az életben? Miért nem boldog sok ember? Mert az a nagy baj az életben, hogy Isten kinyilatkoztatta az igazságot. Ott van a természetben az igazság. Ott van a történelemben az igazság. De így mondja Pál apostol a Római Levél első fejezetben idézett versében. Az a baj, hogy mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették, és néki hálákat nem adtak. Az emberi boldogtalanságnak a legfőbb forrása, hogy mert bár az Isten 100.001 úton és módon az embernek odállítja a szem elé, hogy itt az igazság, beleütközhetsz, ha fölnézel az égre, beleütközhetsz abba is, amit Kant így mond ki, hogy fölöttem a csillagos ég, bennem pedig az erkölcsi törvény, a lelki ismeret. Beleütközhetünk, ha kinézünk, beleütközhetünk, ha magunkba nézünk az igazságba, az isteni igazságába. Csak azt mondja itt ki Pál apostol, bár az Istent megismerhették az emberek, de nem mint Isten dicsőítették, és néki hálákat nem adtak. Az a nagy fájdalom, az a nagy boldogtalanság az ember életében, attól boldogtalan az emberi élet, hogy bár elfogadja, és mindenkinek látnia kell, és ezt nem lehet letagadni, hogy van törvény, van valaki, aki nyilvánvaló igazságot elébünk helyezi, de az ember nem akarja elfogadni. Az ember nem akarja, hogy az igazság az életében megvalósuljon. Nem akar vele szembesülni. Így mondja a János evangéliumában Jézus, ugye a nagy híres prológusában, ez a harmadik forrása annak, hogy az Isten valóban az igazságot olyan közel akarta hozni az emberhez. Azt mondja a prológusban János első fejezet, János evangéliuma első fejezet 5., 9., 10., 11. versében. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Aztán akkor van, hogy a gyönyör, kincs, hír. Az emberek boldogság pótlékokat megragadják, de amikor az igazság eljött erre a világra, mondhatjuk a világosság ugyanaz, mint az igazság. Jézus maga mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Eljött, de a világ nem ismerte meg őt, nem fogadta be őt. Az emberi életnek a legnagyobb tragédiája tulajdonképpen, és addig sose lesz boldog, amíg ezzel a valakivel igazi közösségre nem jut, aki eljött a világba is, hogy bemutassa a világosságot, és bemutassa az igazságot, és az embert így ezen keresztül szeretné boldoggá tenni, de amíg ezt a valakit, ezt a szemét visszautasítja az ember, addig igazi boldogságról nem lehet beszélni. Szeretnék itt még arra is ráutalni, amit Jézus maga mondott ki, mert ezt János mondta Jézusról. Eljött, de nem fogadták be őt. Miért? Utána azt mondja Jézus a Nikodémussal való beszélgetése során a 3. fejezet 19. és 20. versében, 19. vers elég, ha elolvassuk. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság eljött a világra, a világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Milyen fájdalmas kijelentés. Hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Kedves hallgatók, azt mondhatjuk, hogy az igazság akkor válik egy ember boldogságának a forrásává, ha szereti azt, ha az igazság mindennél fontosabb számára. Inkább szereti az igazságot, a világosságot, mint a sötétséget, hogy az igazi boldog ember lesz. Az a kárhoztatás ebben a világban, hogy az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, hogy visszautasították. Jézus azt mondta, ez is olyan szép ez a kijelentése Pilátusnak, akkor megkérdezte, hogy micsoda az igazság. Azt mondta Pilátusnak, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Milyen érdekes, mély értelmű kijelentés. Mit jelent ez, kedves hallgatók, hogy az igazságból való valaki? Mit jelent ez? Aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Azt mondhatjuk, hogy körülbelül azt jelenti, hogy az az ember, aki mikor felismeri az igazságot, hogy ez igazság az én életembe, hogy ez és ez az igazság, és ezt kellene követni, az az ember önmagát megtagadva, a saját énjével is szembefordulva, inkább az igazság mellett dönt. Nem inkább a sötétséget választja az igazság a világosság helyett, hanem inkább szereti az igazságot, mint a sötétséget. Nagyon mély értelmű Jézusnak ez a szava. Én valahogy így fogalmaztam meg, hogy azt az embert nevezi igazságból valónak Jézus, aki következetesen, egyenesen gondolkodik, becsületesen gondolkodik, aki önmagával képes szembenézni, és önmaga helyett inkább az igazságot választja. Az az ember lesz boldog igazán ebben az életben. Nem tudom, hogy mindannyian érezzük-e ezt, hogy amikor az ember mégsem az igazságot választotta, mégsem az igazság szerint élt, akkor az nem boldog, nem, a lelkiismerete nem nyugodt. Amikor nyilvánvaló volt, hogy most segítenem kellett volna, most ezt kellett volna tennem, most azt kellett volna tennem, és még a környezetünkből is jön visszajelzés, hogy ez lett volna helyes, akkor az az ember nem lehet boldog. A Pascalnak néhány gondolatát engedjék meg, hogy azért felidézzem, hogy miért utasítják el, miért olyan megfoghatatlan sok ember számára. Számomra ez egy nagy felfedezés volt Pascal, ahogy ezt világossá tette, az egészen nyilvánvaló, hogy az emberek miért utasítják el maguktól az igazságot. Miért utasították el Jézust olyan sokan? Azt írja a 430. töredékben. Nem lett volna helyes, ha nyilvánvalóan isteni módon jelenik meg, úgyhogy tökéletesen meg tudjon győzni mindenkit. De az sem, hogy annyira rejtőzködve jöjjön, hogy azok se ismerhessék fel, akik őszintén keresik. Ez utóbbiak számára tökéletesen felismerhető akart lenni. Ezért nyíltan óhajtván megmutatkozni azoknak, akik tiszta szívből keresik őt, és rejtve maradni azok számára, akik minden érzésükkel kerülik, azzal szab határt a róla szerezhető bizonyságnak, hogy az őt keresőknek adott magáról látható jeleket, azoknak azonban, akik nem keresik őt, azoknak nem. Ezt azért tartom nagyon mélyen szántó felismerésnek, hogy nyilván mutatkozik meg az igazság azoknak, akik tiszta szívből keresik őt, de rejtve marad azok számára, akik minden érzésükkel kerülik. Itt van valahogy a lényege annak, hogy kik jutnak el arra, hogy az igazság által igazi boldogságra tesznek szert. Itt is ki kell, hogy mondjuk, amit Jézus mondott, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Az igazság az nem valami elmélet, valami fogalom. Az a csodálatos, kedves hallgatók a Bibliában, és talán a Biblia egyedülálló módon mutatja be, az igazság az egy személy. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság, az aléteia és a valóság, és ezáltal az élet. Én testet öltöttem, mint igazság. És hogyha valaki engem elfogad, azt én boldoggá tudom tenni. Aki valóban elfogad, aki valóban hagyja, hogy vezessem, aki valóban engedi, hogy az életét én irányítsam. Itt szeretnék arra rátérni, hogy valóban, és ez a második része, vagyis hát az utolsó része a mai témánknak, hogy elméleti igazság senkit nem tesz boldoggá. Mi teheti boldoggá igazán az embert? Az, hogy megismeri a Bibliát, az, hogy megismeri a kinyilatkoztatást, ez egy nagyon nagy dolog. Az, hogy valaki tisztázza magában az élet célját, és tudja már, hogy mondjuk a bűneset miatt mi minden történt a világunkban, és hogy Isten ebből kivezetve az embert egy örök életre elvezeti, és van a halál után egy feltámadás és örök élet. Nem nagy reménység, nem nagy boldogság? Hát önmagában eznek az ismerete. Nem telít bennünket el nyugalommal, örömmel. Azt mondja Pál apostol, hogy akik csak ebben az életben reménykednek, minden embernél boldogtalanabbak, nyomorultabbak. És egy ember egy távlatot lát. Hát ez maga az igazság megértése és befogadása. Hát kedves hallgatók, itt még nem állhatunk meg. Ettől még itt a Földön van valami, amitől nem teljes a boldogság. Valami többlet kell ahhoz, hogy az ember boldog legyen. Mi az? Elég, ha az alétejiát, az elméleti igazságon keresztül Jézust megismerve, azt mondjuk, hát igen, Jézus eljött, megváltotta az embert. Mi kell még ahhoz, hogy az ember boldog legyen igazán? Tessék?
1: Úgy is éljen.
0: Igen, ezt mondja Jézus a boldog mondásban, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet. És itt ezt a szót fejezi ki, ezt a szót használja dikainos szüné. Boldogok azok, akik nem csak megismerték az elméleti igazságot, hanem akik az életükben igazzá is tudnak válni ezáltal. A Biblia nem azt mondja, hogy van egy igazság, amit csodálatosan megismerünk, és akkor majd mi élünk a szerint. A Biblia azt mondja, hogy az igazság beköltözhet az ember életében. Mi lehetünk az igazság. Mi magunk is igazság lehetünk. Mi magunk is igazzá válhatunk. És itt szeretnék felidézni néhány olyan Biblia verset, hogy nagyon érdekes a Biblia azt mondja, hogy megigazul az ember. Igazzá válik gyakorlatilag, ugye ezt jelenti, hogy megigazulni. Nagyon sok ember azt mondja, hát hallgatok ilyen igazságokról, hát de én még mindig nem tudom legyőzni az indulataimat. Hát nagyon szépek ezek az elméleti fejtegetések, de hát az igazság, mint olyan, hogy most megismertem valamit ettől, én még hazamegyek és veszekedek a férjemmel, meg a unokáimmal, meg a gyerekeimmel, meg a háborgok az élet sok-sok dolgán, ettől lennék én boldog. És azt fejezi ki a Szentírás, hogy ettől nem, tényleg nem lesz boldog. Bár nagy dolog, hogy megismerjük az élet törvényét, hogy az önző élet nem lehet boldog. Még Szeneka is felismerte, hogy az önző élet nem lehet boldog, csak az önzetlen, de ezért ennél többre van szükség, mert hiába mondjuk ki azt, hogy az önző élet nem lehet boldog, de mégis önző maradok. Mégis valaminek történnie kell. Az igazság ne csak kívülről éltessen engem, hogy van igazság, hanem én hogy lehetek igaz. És egy kijelentést szeretnék felidézni önöknek. Nagyon érdekes ez a római levél 10. fejezete, hogy az igazság mellé egy másik fogalom társul, ami igazán boldoggá teszi az embert. Mi az a másik fogalom és egy másik éltető eleme a boldogságnak, ami által tényleg igazzá lesz az ember? A római levél 10. fejezetében, a 9. is megfogalmazza Pál apostol, de a 10. is, amit egyébként mindenkinek meg kell érteni, ha boldog akar lenni. Azt mondja a 9. fejezet 30. versében, mit mondunk tehát? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot követték, az igazságot elnyerték, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte, nem jutott el az igazság törvényére. Azért, mert nem hitből keresték. Aztán utána kimondja a 10. fejezetben is ezt a kijelentést, a 6. versben, a hitből való igazság pedig így szól. Itt kell valamit nagyon megértenünk, kedves hallgatók, hogy az igazság az a hitből adatik az embernek. Mondja, hogy a hitből való igazság. Mit jelent ez a kijelentés? Van az igazság, amit meg lehet ismerni, de van olyan igazság, ami hitből van. Szeretnék felidézni egy másik Biblia verset, a Római Levél első fejezet 17. versét, és talán itt már majd még közelebb kerültünk a megoldáshoz, a megfejtéshez. A Római Levél első fejezet 17. verse így szól. Ez egy nagyon híres Biblia vers, Habakuk könyvétől idéz Pál apostol, mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Hitből való igazság, és itt mondja ki Pál apostol, az igaz ember pedig hitből él. Vagyis megtörténhet az a csoda minden ember életében, hogy az igazság az ember életének a részévé válik, mert igazságos lesz, és igazságosan fog élni. Az az ember igaz. Nem tudom, hogy fel tudjuk-e fogni, hogy az emberre azt mondja az Isten, hogy igaz. Az igazság így valósul meg igazán az életben. Az ember lesz igaz. Az egész Biblia arról szól, hogy az ember hogyan lehet igaz. Hogyan lehet az, hogy nem háborog, hogy az élete cselekedeteit, a testi vágyait az igazság vezérli. Hogyan lehet az, hogy az ember a beszédében igaz, igaz lesz, hogy nem hazudozik, nem beszél mellé, nem túloz. Hogy lehet az, hogy az ember az egész életében valahogy, mint ahogy Simeonról azt mondta a Szentírás, hogy igaz ember volt. Hogy valakire azt mondja a Biblia, hogy igaz ember volt. Hogy mértéktartó a beszédében, hogy a magatartásában megbízható, hogy a cselekedetei kiszámíthatók, hogy az érzelmei tudja uralni. A csodálatos fogalom a Bibliában igaz ember. Igaz ember. Hogy ez az igazság szó, itt az szerepel egyébként a Római Levél első fejezet 17. versében, itt mit tetszenek gondolni, mikor azt írja, hogy a hitből hitbe jelenteti ki az Isten igazsága. Itt milyen szó szerepel, az aléteia vagy a dikaios szüné? Az Istennek igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe. Itt egyértelműen a dikaios szó szerepel, dikaios szüné szó szerepel, vagyis az igaz élet, hogy az Isten igazsága hitből hitbe jelentetik ki, mert az igaz ember hitből él. Azt akarja kimondani itt Pál apostol, hogy mi emberek Isten által, hit által igazakká lehetünk. Az embert az Isten igazzá tudja tenni. Hogyan? Hitből hitbe. Igen, egy részben örömhír, részben fájdalmas igazság ez az ember

Büdös ruha. Büdös. Szennyes és megfertőztetett ruha. Ezt ki kell dobni, vagy ki kell mosni, vagy valamit. Ugye ez a jellem. Szennyes, piszkos ruha, amit az ember maga képes igazságát, a maga igazságát gyakorolni. Azt mondja a Római Levél 3. fejezetében Pál apostol, mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, írja a 23. versben, a 24. versben, megigazulván ingyen az ő kegyelméből, a Krisztus Jézusban való váltság által. És a 28. vers még hozzáteszi, azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Szeretnék egy nagyon szép vallomást felolvasni egy svájci teológustól, hogy ő ezt a Krisztusban való igazságot hogy értette meg. Mit jelent az, hogy én Krisztusban hitáltal igaz vagyok? Az ember hitáltal, Krisztus által igazul meg. Hogy milyen nehéz, igen, ez az először ez a szomorú hír, hogy az ember igyekezhet jót tenni, de Isten azt mondja, hogy szennyes megfertőztetett ruha. Nagyon-nagyon aranyos törekvés és jó törekvés, hogy az ember úgy igaz legyen, de amit a magad erejéből teszel, nem hitből teszel, az szennyes megfertőztetett ruha. De a jó hír pedig az, hogy miután a magunk cselekedeteivel nem igazolunk meg, Krisztus egyszerűen igaznak nyilvánít bennünket hitáltal. A hitben van igazság. Tessék gondolni. Ezt mondja Pál apostol, hogy a hitből való igazság, az az igazi igazság. Nem a magam cselege. Hitből van nekünk igazságunk. Nem nagy dolog? Ezt fogalmazza meg ez a szerző, hogy tehát nem önmagunkból táplálkozik az igazság, hanem az, amit Krisztus tulajdonít nekünk, és amit Krisztus ad, amivé Krisztus minősít bennünket. Azt mondja, sok ember, mikor még nem ismerte meg Krisztust, de miután megismerte Krisztust, ráébredt, hogy van Isten, aki őt szereti, és vállalja őt. Isten épp úgy szeret, ahogy mindenkit szeret. Az egész múltja, jövője egybefolyik Isten jelenlétében. Az egész múltat egybefogja a bűnbocsánat szava, az egész jövendőt hordozza Isten hűsége. A múlt bűne Istennek Jézus Krisztusban való szeretete mélységébe süllyedt, és elenyészett a jövő a bűn nélküli, Istenből fakadó élet lesz. Hát Isten képes megbocsátani mindent, és azt teszi utána, a hit annyit jelent, hogy életemet önmagamon túli alapra építem. Örök és szent alapra Krisztusra. A hit azt jelenti, hogy fogva tart Jézus Krisztus tekintete, hogy ő rajta kívül nem látok semmit, kiszakadtam saját énem rabságából, megszabadultam Jézus Krisztus által. A hit ráhagyatkozás, és csak ezen belül jelenti cselekvésünket. És mégsem elegendő ez a két szó arra, hogy a benne foglalt titkot kifejezzük. Egyedül a hit bizonyosság, minden, ami a hiten kívül esik, a kételynek van alávetve. Egyedül Jézus Krisztus a hit bizonyossága azt, hogy megigazult az életem, az Úr Jézus Krisztusnak hiszem el. Nem nyílik más kapu életem megigazulásához, csak egy, ez az egy a hit. Milyen érdekes egy, és milyen mélyen szántó. Jézus Krisztus igazított meg engem hitáltal. Ha én ezt elhiszem, hogy Krisztus, így mondja, azt, hogy megigazult az életem, az Úr Jézus Krisztusnak hiszem el. Nem nyílik más kapu életem megigazulásához, csak egy, ez a hit. Ugye kapizsgálunk már valamit, hogy mi, nagyon nehéz fogalmak ezek, hogy hit meg megigazulás, de ennek lesz majd egy következő lépése, hogy valóban az ember képes lesz az indulataitól megszabadulva élni. Ennek a hitnek a bizonyossága alapján, ebből a ráhagyatkozásból, hogy én nem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Azt írja utána, a megigazulás eseményében az ember mindent megkap ajándékul, de csak a hit igazít meg, a Krisztussal való találkozásban mindent ajándékba kap az ember, ami Krisztus és ami Krisztusé.

Így mondja ezt Péter apostol második levele első fejezetében. Az Isten mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a romlottságot, vagyis a kívánságot, ami a világban van. Hatalmas dolog a hit, kedves hallgatók. És valahogy az igazságot, ugye ezáltal nyerjük el hitáltal, hitből való igazságot. Mert az ember rádöbben arra, hogy valaki fölötte álló, valaki, aki tökéletesen igaz volt, valaki, aki megteremtett, aki meghalt értünk, az képes bennünket igazzá tenni, képes bennünket megváltoztatni. Képes hitáltal a belévetett bizalom alapján minket átformálni, igazzá tenni. Gyakorlatilag a hitben ott van a magja annak, hogy az ember élete valóban megváltozik. Azt mondja a Római Levél 8. fejezetében Pál apostol, még ezt hadd idézzem fel így a befejezés vége felé közeledve, hogy mikor is válik valaki igazán boldoggá. Tehát az igazság által. Mikor is, hogyan is válik valaki boldoggá. Azt mondja Pál apostol a 8. fejezetben, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. A törvénynek igazsága, végül is az egész törvény, a Bibliának az igazsága, az igazsága, a 10 parancsolat igazsága, a szeretet törvénye, végül is beteljesüljön bennünk. Hatalmas dolog, kedves hallgatók, valahogy ugye lehetett volna egy ilyen előadást is tartani, hogy hit és boldogság. Gyakorlatilag erről kellett ma szólnunk, amikor ez a téma, legalábbis úgy láttam, hogy erről kell szólni, amikor az igazság és a boldogság fogalmát kell valahogy összefüggésbe hozni. Mert abból, hogy az ember nem ismeri az igazságot, abból csak álboldogság lehet. Abból, hogyha az ember megismerte az igazságot, az még nem igazi boldogság, mert ismerem az igazságot, csak az életemben mindig bukdácsolok. És a harmadik lépés vezet el igazán az igazságban való boldogsághoz, ez pedig a hitből való igazság. Amikor az életemben megértem azt, hogy az Isten igazzá tesz, az Isten által igazzá lehet az élet, hogy Krisztusban élve, ahogy mondja Pál apostol, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Akkor ezt így mondja, aki benne van, Krisztusban éli az életét, és Krisztus által az életét éli, az megszabadul a bűn és a halál törvényétől. Milyen hatalmas dolog megszabadulni a bűn és a halál törvényétől. Ez az élet törvénye. Az önzés törvénye, az a halál törvénye. És kedves hallgatók, ez törvényként ott van az emberben. Nem úgy van, hogy akkor teszünk rosszat, amikor mi akarunk, és akkor teszünk jót, amikor mi akarunk. Mi törvényként tesszük a rosszat, hogyha nem hitből élünk. Két választási lehetőség van az emberi élet boldogságához. Én akarok boldog lenni, a magam erejéből akarok boldog lenni. És akkor láthatjuk, hogy mi lesz a következménye. A törvény továbbra is ott működik az ember életében, a bűn és a halál törvénye, ami szüntelenül kárhoztat bennünket, mert ugye milyen bűntudat jön abból, amikor kiabáltam, vagy indulatba jöttem, vagy valakit megszóltam, vagy elhanyagoltam valamit, vagy milyen kárhoztatás ez, ugye? Folyamatosan, sokszor a bűntudat, vagy az önzésnek tulajdonképpen a járatai, azok boldogtalanná teszik az ember. De azt mondja itt Pál apostol, hogy ami a törvénynek lehetetlen volt, azoknak viszont nincs semmi kárhoztatásuk, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. És hogy ez a lélek,
Ez az Isten lelkének a törvénye, ami tulajdonképpen a hitből fakadó élet. Ja, hogy mondja Pál apostol, hogy az igaz ember hitből él. Milyen nagy mondat. Az igaz ember, az igazságos ember, az nem a maga az bizalommal fordul mindig az Istenhez. Az bizalommal elmerül az Isten szeretetében. Az a bizalmát mindig az Isten felé fordítja. És tudja, hogy az Isten felemeli őt és segíti őt. Milyen csodálatos dolog egyébként, ha az ember tényleg így éli meg az életét, ahogy ez a Bonhoeffer idézet is olyan megrázó, hogy a hit annyit jelent, hogy életemet önmagamon túli alapra építem. Örök és szent alapra, Krisztusra. A hit azt jelenti, hogy fogva tart Jézus Krisztus tekintete, hogy ő rajta kívül nem látok semmit, kiszakadtam saját énem rabságából, és megszabadultam Jézus Krisztus által. A hit ráhagyatkozás, és csak ezen belül jelenti cselekvésünket, és mégsem elegendő arra ez a két szó, hogy a benne foglalt titkot kifejezzük. Egyedül a hit, a bizonyosság, minden, ami hiten kívül esik, a kételynek van alávetve. Egyedül Jézus Krisztus a hit bizonyossága azt, hogy megigazult az életem az Úr Jézus Krisztusnak, hiszem el. Nem nyílik más kapu életem megigazulásához, csak is ez az egy, a hit. Van mit gondolkodni az embernek azon, hogy igazság és boldogság. Önmagamon túli alapra építem az életemet. Milyen nagy mondat. Önmagamon túli alapra építem az életemet. Fogva tart Krisztus tekintete. Ő rajta kívül nem látok semmit, kiszakadtam saját énem rabságából. Megszabadultam önmagamtól. Jézus Krisztus él bennem. És az az élet, amit ő él bennem, mivel ő igaz volt, az igazzá tesz engem is. Az ő élete a igaz, és ha bennem él, az ő élete él bennem, akkor az nem lehet igaztalan, az nem lehet indulatos, az nem lehet emberi, nem? Tehát ha Krisztus él bennem, ezt ragadjuk meg, Pál apostol azt mondta, ha Isten él bennem, akkor élek pedig többé nem én. És az emberi élet igazzá válhat ezáltal. És ez úgy fog megvalósulni, hogy az ember komolyan veszi azt, hogy nekem naponta az igazságot kell szomjaznom. Nem tehetek mást. Szomjuhozom Jézus jelenlétét. Szomjuhozom azt az igazságot, amit ő bennem el tud végezni. Mert ő igaz lesz bennem. Ő nem csak önmagában volt igaz, hanem az ő lelke törvénye által beteljesíti a törvény igazságát én bennem is. És csodálatos, miért lesz boldog ez az élet, két igével szeretném lezárni. Ézsaiás próféta fogalmazott meg hatalmas mondatokat avval kapcsolatban, hogy az igazság mit képes az emberi életbenni. A 32. fejezetben azt mondta, 17. és a 18. vers. És ha valaki így kiszakad önmagába, bocsánat, a hit által a bizalmát nem önmagába, hanem az Istenbe helyezi, az ő jelenlétébe, és elhiszi Istennek, hogy ő képes ezt megcselekedni. Magunkban nem tudjuk, de ő meg tudja cselekedni bennünk azt, amit mi magunk nem tudunk elvégezni. Akkor nyugalom és békesség lesz az életében. Nem zaklatottság, nem kárhoztatás. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Ezt mondja Ézsaiás próféta, és lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Ez boldogság, ugye? Lesz az igazság műve békesség, az igazság gyümölcse nyugalom, és biztonság mindörökké. Népem békesség hajlékában lakozik, biztonság sátraiban, gondtalan nyugalomban. Ha az igazságot magunkévá tettük hitáltal. Tehát nem magunkba való hitáltal, hanem Krisztus igazságában való hitáltal. És ugyanezt mondja ki az 54. fejezetben is, ez is nagyon szép, érdemes megtanulnunk ezt is. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közel hozzád.
ne gondolja nyomorral, igazság által leszel erős. Milyen nagy kijelentés. Az emberi életben két tényező és két dolog kell, hogy megvalósuljon a boldogsághoz. A békesség és az erő. Az igazság művelez békesség és nyugalom, és utána még hozzáteszi, a békesség és nyugalom mellett még kell valami. Igazság által leszel erős. Hogy erőnk van, hogy az élethez van erőnk, az életet nem magunkban küzdjük, és nem magunkkal küzdködve éljük az életünket. Hol fönt, hol lent, hol lent, hol fönt, hanem az igazság olyan erőt ad az embernek, az Isten igazsága, hogy ő, az ő ereje munkálkodik bennünk, és az ő erejéből lesz az ember igaz. Le tudja győzni a test törvényét, a test kényszerítő erejét, a test hatalmát, ami állandóan arra késztet, hogy tegyük a sajátunkét, a saját kívánságunkat, igazság által leszel erős, ne gondolja nyomorral, mert nem közelít hozzád. Hát köszönöm szépen a figyelmet.

0: kinyitjuk az igét, mondani nektek, hogy ma olyan két ige verset fogunk együtt felfedezni, amelyek közül én azt gondolom, hogy az elsőt azt nem annyira ismerjük, a másodikat viszont nagyon is jól ismerjük. És ezért is nagyon érdekes az, hogy vajon hogyan tudunk közelebb lépni egy kicsit ezekhez a szakaszokhoz. És még mindig így egy kicsit, hogy felcsigázzam az érdeklődéseteket, azt szeretném elmondani, hogy igazából a mai szakasz azért is nagyon jelentős a számunkra, mert ebben a szakaszban Jézus Krisztus egy ószövetségi történetet idéz fel. És amikor Jézus felidéz egy ószövetségi történetet, ezzel nyilvánvaló, hogy egyrészt kiemel valamit abból a szövegösszefüggésből, és valamiért a figyelmünk középpontjába állít valamit. Mindjárt látni fogjuk, hogy ezúttal mit. De ezen túlmenőleg azzal, hogy ő maga idézi ezeket az igéket, ezeknek az igéknek rendszerint a mélyebb értelmét is feltárja a mi számunkra. Úgyhogy ezért is különösen fontos a mai szakaszunk a mi számunkra. És akkor talán ennyi bevezető után most már el is árulom, hogy melyik lesz ez a két egyébként nagyon rövid vers, amit most együtt fogunk végig gondolni. Lukács evangéliumánál nyitjuk ki a Bibliánkat, mégpedig a 17. fejezetnél. És a 17. fejezetből a 32. és a 33. versek lesznek azok, amikről ma együtt fogunk gondolkodni. Tehát Lukács evangéliuma 17. fejezet 32. és 33. versét keressük ki, és figyeljük meg együtt alaposan az itt található kijelentéseket. Így hangzik tehát ezen a helyen Isten igéje. Emlékezzetek Lót feleségére. Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt. És valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Nagyon rövid, van annyi időnk, hogy olvassuk el újra, és figyeljük meg alaposabban. Emlékezzetek Lót feleségére. Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt. És valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Ezek az igék Jézus szájából hangzanak el, és az első kérdés természetesen az, hogy mégis milyen összefüggésben hangzanak el ezek a szavak, mert még a másodikról csak-csak tudnánk valamit mondani, vagy gondolni, na de hogy most miért kellene Lót feleségére emlékeznünk, ez azért úgy nem teljesen egyértelmű, hogyha nem vizsgáljuk meg azt, hogy mégis milyen összefüggésben hangzik el ez a nagyon határozott felhívás Jézus ajkáról. És ehhez azt kell látnunk, hogy ugye itt Lukács evangéliumának a 17. fejezetében a 28. verstől Jézus pontosan azt igyekszik feltárni az ő tanítványai számára, hogy milyen is lesz majd az az idő, amely közvetlenül megelőzi az ő második eljövetelét, amiről tudjuk, hogy ezúttal már az ő teljes isteni dicsőségében fog megtörténni. Tehát a 28. verstől kezdődik ez a szakasz, és azért hivatkozik Lótnak és Lót családjának a történetére Jézus, ugye, ahogy így mondja a 28. vers, hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is, stb., hogy azok, akik őt hallgatják, azok valahogyan el tudják gondolni, el tudják valahogyan képzelni, hogy milyen is lesz majd az az idő, ami közvetlenül megelőzi Jézus Krisztus második eljövetelét. Ugye Lót történetét a hallgatók ismerték. Tehát úgy hivatkozhatott erre Jézus, mint ismert történetre, és ezért még hasonlóképpen, hogy tudjátok elgondolni, hogy milyen lesz majd az, amikor maga az Úr Krisztus eljön az ő dicsőségében újra erre a földre. Én arra hívlak most benneteket, hogy kövessük Jézusnak ezt a bizonyos felhívását, hogy tudnélik emlékezzünk Lótnak a feleségére, és idézzük fel röviden, mert azt gondolom, hogy legtöbbünk által azért valamennyire ismert történetről van szó, idézzük fel együtt Lótnak a történetét, hogy való valahogyan megpróbáljuk megsejteni azt, hogy miért is olyan hangsúlyos Lót feleségének a története a ma élő ember számára, a ma élő ember számára is. Lótról ugye tudjuk azt, hogy Ábrahámmal járt elég sokáig, és ugye Mózes első könyvében találjuk ezt a történetet, és aztán, amikor megsokasodtak az ő jószágaik, ugye Ábrahámé is és Lóté is, akkor úgy döntöttek, hogy különválnak. Különválnak azért, hogy elkerüljék a konfliktusokat, hogy elkerüljék azt, hogy aztán valaki esetleg alul maradjon a jószágoknak a jól tartásában, akkor mindenki menjen a maga területére, és mindenki boldoguljon most már egyedül a háza népével. És a választás joga az Lótot illette meg, aki amikor széttekintett, látta Szodoma és Gomora földjeit, látta Szodoma és Gomora földjeinek az elképesztő és vonzó gazdagságát, és úgy döntött, hogy akkor ő Szodoma és Gomora felé, azaz kelet felé indul el. És aztán, ugye, hogy nagyon léptékben előre haladjunk a történetben, hogy Lót feleségéhez érkezhessünk, és aztán, ahogy telt múlt az idő, ugye Mózes első könyve leírja, hogy Szodoma és Gomora gonoszsága, ugye ahová Lót aztán érkezett, vagy ahol letelepedett, Szodoma és Gomora gonoszsága betelt az Úr előtt, és ezért aztán az Úr meglátogatta ezt a földet, azért, hogy elpusztítsa azt. És még mielőtt mit kezdenénk, azt gondolom talán megijedni, vagy ugyan félelmetesen hatni ránk ezek az igék, vagy ezek a szavak, hadd jegyezzem meg azt, hogy igazából nem az Úr az, aki megsemmisít, és nem az Úr az, aki örömét leli abban, hogy megsemmisítse az embert, hanem a bűn az, ami kimondja maga fölött a halálos ítéletet, és az Úrnak ezt kell, hadd mondjam így, végrehajtania, mert nincs más lehetőség előtte. De mivel az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, ezért nem volt megint csak kollektív ítélet, nem volt kollektív elmarasztaló ítélet, Szodoma, Gomora gonoszsága betelt, pusztuljon mindenki, aki benne van, hanem az Úr ebben az esetben is egyenként állította, hogy úgy mondjam, az ő ítélőszéke elé az embert, és aki kedves tudott lenni az ő szemei előtt, az igenis megmenekült. És így talált irgalmat Isten előtt Lót és az ő családja is. Ugye tudjuk, hogy Ábrahámnak a közben járására, de erre most végképp nem térünk ki. Így menekült meg aztán Lót, de nem az egész családjával együtt. Most nem tudom, hogy ti valaha felfigyeltetek erre, hogy igazából Lót és Lótnak a családja valahogyan megjeleníti számukra az Istenhez való emberi viszonyulásnak, azt gondolom, hogy a három alapesetét. Mindegyik, tehát mondjam, ebben a három alapesetben azt gondolom, hogy a legtöbben, vagy lehet, de mondjuk nem akarok nagy szavakat használni, be lehet illeszteni a saját viszonyulásunkat az Istenhez. Ezen kívül persze lehetnek még árnyalatok, de én azt gondolom, ez a három alapeset, majd ti is mindjárt látni fogjátok, hogy mire gondolok. Az első csoportot most ugye, akik jelképezik számunkra, azok Lótnak a vői. Nem tudom, szoktunk-e rájuk gondolni, vagy szoktak-e Lót története kapcsán az eszünkbe jutni, mert bizony Lót nem csak a lányait, és nem csak a feleségét hívta, hanem hívta a vőit is, ugye a lányainak a házastársait, a férjeit. És azt olvassuk Mózes első könyvében, hogy ezek a bizonyos vők, ugye családtagok, ezek nevettek. Nevettek, azt gondolták, hogy Lót tréfálkozik velük, azt gondolták, hogy ez egy vicc. Amikor Lót hívja őket ki ebből a városból, figyelmeztet őket arra, hogy a város és a benne lakók el fognak pusztulni, hogyha nem vonulnak ki belőle azok, akiket hív az Úr. Ők tehát az első csoport, akik azt gondolom, hogy egyértelműen áll előttünk, elutasítják az egyértelmű isteni üzenetet és az isteni hívást. Ők azok, akik a hívás mellett, vagy a hívás ellenére is élik tovább a már jól bejáratott és ismert hétköznapjaikat, pontosan úgy, mintha nem hallottak volna az égvilágon semmit. Ugye ahogyan az ige írja itt Lukács evangéliumában, a 28. versben, ugye ők azok, akik ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek továbbra is, mintha nem is hallottak volna semmit. Lót és a családjának a többi tagja, ugye Lót a lányai és a lányainak a felesége, tehát Lótnak a felesége, és Lót és feleségének a lányai végül ki tudtak menekülni ebből a bizonyos romlott városból. Ők voltak azok, hogyha nagyon nehezen is, de mégis hallgattak az Isten hívásra, és Lóttal tartottak a városból. De azt is tudjuk már így előzetesen, hogy nem érkeznek meg mindannyian a menekülésnek a helyére. A menekülésnek a helyére végezetül csak Lót és az ő lányai fognak megérkezni, akik ugyancsak nehezen indultak el a városból, úgy kellett őket kiemelni abból a közegből, de aztán azért figyeljük ezt meg, mégis készé váltak arra, hogy a menekülés további részében, anélkül, hogy hátraforduljanak, igenis menjenek arccal előre az Isten által kijelölt helyre, a menekülésnek a helyére. Azt gondolom, hogy valahogyan ők, ez a bizonyos második csoport, Lót és a lányai, megjelenítik a hívőknek egy nagyon-nagyon nagy csoportját, mert azt gondolom, hogyha mi is ilyen menekülők vagyunk, már pedig legyünk azok, akkor talán a legtöbbünk ugyanilyen, mint Lót és az ő lányai, mert valahogyan minket is először az Úrnak ki kell szinte ragadnia abból a közegből, azokból az összefüggésekből, amelyekben élünk. Nem nagyon akaródzik nekünk elindulni. Ugye, ahogy Lukács evangéliuma ugyancsak mondja ezt a nagyon-nagyon képletes igét, senki, aki óbort iszik, mindjárt újat nem kíván, mert azt mondja, jobb az ó. Ilyenek voltak Lót és az ő lányai is. Jobb volt az ó, inkább maradtak volna, de az Úr valahogy mégis ki tudta őket emelni, és aztán fokozatosan megtanulták az engedelmességet. Nem is volt ez olyan könnyű. Azt gondolom, nekünk sem olyan könnyű megtanulni a teljes engedelmességet Istennek. Ezt csak azért mondom, hogy nehogy úgy viszonyuljunk ezekhez a szereplőkhöz, mintha mi különbek lennénk, vagy előrébb tartanánk, hogy bezzeg minket nem kell így kirángatni jóformán a régi életünkből, de hogy nem, minket is így kell kiemelni, mert csak így tudunk megmenekülni. Ők tehát a második csoport, akik ha nehezen is, de végül hallgatnak az Isten hívásra, és követik az Istennek a szavát, de Jézus nem rájuk irányítja a figyelmünket, nem Lótvőire, nem Lótra, és nem Lótnak a lányaira, hanem Lótnak a feleségére. Aki most a mi számunkra megjeleníti ezt a bizonyos harmadik alaptípust, vagy harmadik alapesetet, ami hát a félelmem azt mondja, hogy sajnos valószínűleg elég jól ismert a mi számunkra, hogy milyen is ez a bizonyos harmadik alaptípus. Ezt mondja az ige, emlékezzetek Lótnak a feleségére. Emlékezzetek. Miért éppen rá kellene nekünk emlékezni? Miért éppen rá ebből a történetből? Mózes első könyve rendkívül szűkszavúan beszél nekünk erről az asszonyról. Igazából egyetlen egy vers van, ugye Mózes első könyvének a 19. fejezetének a 26. verse, amely csak és kizárólag vele foglalkozik, és ebben a rövid versben összesen két kijelentés szerepel ezzel az asszonnyal kapcsolatban. Annyit örökít meg a mi számunkra, hogy ő is el tudta végül hagyni férjével és leányaival együtt a várost. Ez fontos szempont. Ő is el tudta végül hagyni. Őt is ki tudta emelni az Úr. Nem úgy, mint Lótnak a vőit, akiket már ki sem tudott emelni. El tudott indulni végül, ki tudta emelni az Úr, de menekülés közben a határozott tiltás és figyelmeztetés ellenére ez az asszony hátranéz, régi élete és régi otthona felé tekint, és amikor ezt megteszi, akkor azonnal meghal. De így írja az ige, hogy sóbálványá lesz. Ennyit tudunk róla. Egyetlen egy vers, egy rendkívül tömör mondat az Ószövetségben, és Jézus mégis erre a nagyon apró mozzanatra irányítja mindannyiunknak a figyelmét. Azt szeretném megkérdezni magunktól, hogy akkor ez a felhívás, ez csak azért hangzik el vajon itt Lukács evangélium a 17. fejezetében, mert azt kell nekünk ebből megtanulnunk, hogy Az időnk végén, az utolsó napokban nekünk arra kell ügyelnünk, hogy ahogyan Lóthoz hangzott a felhívás, ugyanúgy, ha majd hozzánk is hangzik a felhívás, akkor elinduljunk és meneküljünk arra a helyre, amelyre az Úr vezet bennünket. Ezért van-e itt ez az ige, hogy valahogyan tudatosítsuk magunkban, hogyha elérkezik az idő, és menekülnünk kell, akkor valóban mindent hátrahagyva tudjunk menekülni. Mert ugye a szöveg összefüggés azért ezt teszi a legkézenfekvőbbé. És mielőtt még magunkban akár be nem vallottan is szorongatni kezdenénk, vagy félni kezdenénk a menekülésnek az elképzelt kép kockáitól, tudjátok, mint hogyha egy filmszerűen elkezdenék magunkban pörgetni, hogy hogy is lesz az, majd hirtelen felállok, milyenek lesznek a viszonyok, és majd nagyon fogunk félni, és ilyen riasztó képek tolakodnának be a fejünkbe és a szívünkbe. Én azelőtt még arra hívnálok benneteket is, hát magamat is, hogy valahogyan hagyjuk azt, hogy Jézus egy kicsit a mélyére tudjon vezetni bennünket ennek a felhívásnak, mert én azt gondolom, hogy ez a nagyon határozott és nagyon nyomatékos felhívás nem pusztán erről szól, hanem erről sokkal mélyebb mondani való és üzenete van és lehet a mi számunkra. Egyáltalán nem vagyunk tanácstalanságban. Most sem kell találgatnunk, hogy miért kell emlékeznünk Lót feleségére, hanem maga Jézus Krisztus megint csak megadja a magyarázatot is, hogy mi az, amit nekünk tanulnunk kell ennek az asszonynak a történetéből, és ezt a magyarázatot a 33. vers adja meg, amit számunkra, amit már ugyan kétszer felolvastunk, de nem állt még egyszer, mert annyira tömör ez a kijelentés, és nyilván annyira gazdag is. Így hangzik, valaki igyekszik az ő életét megtartani. Elveszti azt. És valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Ez tehát a magyarázatunk. És ennek a tükrében kell feltennünk azt a kérdést, hogy miért halt meg Lótnak a felesége. Azért halt-e meg Lótnak a felesége, mert menekülés közben hátrafordította a fejét? És a válasz természetesen nem.
1: Nem azért halt meg ez az asszony,
0: mert menekülés közben
1: hátrafordította a fejét, hanem
0: azért kellett meghalnia, amit ez
1: a mozdulat nyilvánvalóvá tett. Azért kellett meghalnia, mert bár
0: hallgatni tudott nagyon nehezen végül a
1: férjére,
0: mert bár nem akart menni eredetileg,
1: de az Úr mégis ki tudta őt emelni.
0: És aztán, mikor
1: a menekülés végső helyére indult,
0: akkor ő is el tudott indulni
1: a családjával együtt. De mégsem tudott megérkezni
0: a menekülés helyére,
1: mert az elindulásra
0: való végső készség nem
1: volt elég
0: ahhoz, hogy életben maradjon. Azért, mert ez az asszony
1: úgy indult el
0: az Istennek az útján,
1: hogy a szívében még
0: élt a ragaszkodás
1: az ő régi életéhez,
0: az ő korábbi, jól bejáratott,
1: ismerős és azt gondolom biztonságosnak
0: is gondolt életéhez.
1: Isten
0: tanácsát végül követve,
1: arccal
0: a menekülés helye és Isten
1: végső célja felé,
0: belülről egy láthatatlan,
1: de annál
0: erősebb,
1: eltéphetetlennek tűnő szál
0: kötötte ahhoz,
1: ami az övé volt,
0: vagy amit annak gondolt, hogy az az övé.
1: Ez
0: fejeződött ki ebben a
1: hátratekintésben, nem a mozdulatért
0: halt meg ez az asszony, hanem azért
1: kellett elpusztulnia, amit ez a
0: mozdulat kifejezett.
1: Azért nem volt számára végül
0: menekülés, ami a szívében élt,
1: ami ott a kötődés miatt,
0: ami
1: rendkívül erősnek bizonyult az ő esetében,
0: a régi életéhez,
1: a saját
0: ismerős, megszokott otthonához.
1: Ismerőse
0: a
1: számunkra ez a viszonyulás?
0: Ismerjük-e ezt?
1: Ismerjük-e ezt a harmadik
0: alapesetet? Hadd nevezzem ezt
1: félszívűségnek, mert ez az.
0: Arccal vagyok
1: Isten célja felé,
0: arccal arra nézek, oda megyek. De közben, még
1: ha rejtetten is, van
0: bennem valami láthatatlan,
1: de nagyon erős
0: szál, ami meg nem
1: oda visz, nem arra húz,
0: nem ahhoz köt,
1: hanem visszafelé. Ez félszívűség, mert egyik oldalról előre megyek, valami viszont visszatart, és hagyom, hogy valami visszatartson. Ez a félszívűség ebben a példában, vagy ebben a képben, ismerőse nekünk ez az ide is, oda is tartozás. Ismerőse nekünk ez, amikor ide is és oda is akarunk tartozni. Ismerőse az, amikor arccal Isten célja felé foggal, körömmel ragaszkodunk a saját elgondolásainkhoz, a saját életünkkel kapcsolatban. Tudjuk-e, milyen az, amikor az Isten útján járunk, követjük is az ő tanácsait. Mert nem lehet azt mondani, hogy nem. És mégis közben meghitt viszont ápolunk azzal a valamivel, amitől maga az Isten minket meg akar szabadítani. Nem különös ez? Azzal ápolni a meghitt viszonyt, amitől az Isten szabadítani akar. Hogy van ez? Hogy van ez? Miért van az sokszor, hogy pontosan azzal ápolunk szinte a legmeghittebb viszonyt, amitől az Isten leginkább szabadítani akar bennünket. Ismerős ez? Ismerős ez a félszívűség a számunkra? Amikor nekünk most Lótnak a feleségére kell emlékeznünk, akkor nem csak erre emlékezünk. Nem csak erre emlékezünk, hogy megismerünk egy asszonyt, aki ment, de szívében mégis hátrafordult. Nem csak erre emlékezünk, hanem arra is emlékezünk ebből a bizonyos, nagyon rövid versből, hogy ez az asszony, ez elpusztult. Az a megdöbbentő, hogy amikor Jézus mondja ezt a felhívást, hogy emlékezzetek Lót feleségére, akkor Jézus nem mondja azt, hogy igen, igen, de hát az a megítélés, ami Mózes első könyvében még élt, az ma már azért nem érvényes. Nem. Azt mondja, emlékezzünk rá. És amikor emlékezünk rá, akkor, mivel nagyon röviden szól róla az élet, csak két dologra tudunk emlékezni. Az egyik a hátrafordulása. A félszívűsége. A másik meg a pusztulása. Mert ennyi van ebben az igében. Nem tudunk úgy erre a félszívűségre emlékezni, hogy a pusztulásra ne emlékezni. És van ebben valami rettentő. Van ebben valami rettentő, hogy a félszívűség és a pusztulás együtt jár. Hogy nem lehet ezt a kettőt külön venni. Nem lehet. Pontosan ezt állja elénk. A 33. vers is. Mire tanít ezzel engem Jézus? Arra nyilvánvalóan nem akar tanítani engem, hogy görcsös félelemben éljek, hadd ne mondjam, kuporogjak, várva az ítéletre is. Rettegve attól, hogy csak nem, hogy félszívűnek találtassam is. Elpusztuljak, nem. Az Isten nem fenyeget. Az Isten a szabadító. Az Isten nem fenyeget, hanem a leghatalmasabb lehetőséget tárja minden ember, mindannyiunk elé. Azt mondja nekünk ezekkel a versekkel, ezekkel a szavakkal, hogy adj át nekem mindent. Azt mondja, hogy engedd el az életedet. Mert ha nem teszed, akkor halott vagy. Nem csak, hogy halott leszel, hanem már most is az vagy. A Krisztus hit bármennyire is rettentő ez, mert az, a Krisztus hit az, bocsánat ezért a szóért, radikális. A Krisztus hit az nem kényelmes, és a Krisztus hit az nem konformista. A Krisztus hit az nem valami olyan valami, ami az eddigi életemet kényelmesebbé teszi. Nem olyan, ami az eddigi életemet még egy kicsit gazdagabbá teszi. Nem olyan, amely új barátokat ad, új programokat ad. És ez milyen szép. Nem. A Krisztus hit nem ilyen. A Krisztus hit nem egy ünneplő ruha, amit felveszek, begombolom, és már is olyan jobban érzem magam, nem? Mert van egy kerete annak, ahogy élek. Van valami értelem, amit úgy ráhúzok mindarra, ami eddig is volt, nem? A Krisztus hit, a Krisztus követés nem ilyen. Az Úr Lótnak a feleségét az ő életéből ki hívta. És most ezen a kín van a hangsúly, a kifelén. Ki hívta ebből az életből, és ez az asszony nem ment. Csak félig ment. Azaz nem ment. Mert aki félig megy, az nem megy. Az csak olyan, mintha menne. Értsük meg ezt. Az Úr a tanítványait, minden tanítványát ki hívta egész korábbi életéből, abból, ahogyan addig élt. És ezek a tanítványok, akiket ezért nevezünk tanítványnak, ezek a tanítványok igent tudtak mondani erre a hívásra. És ez a meghívás Krisztustól, ez ma is pontosan ugyanígy hangzik. Kövess engem. És az a valódi, hadd ne mondjam, a tanítványa Krisztusnak. Csak az a tanítványa Krisztusnak, aki erre a hívásra igent mond, aki kész arra, hogy kövesse őt, aki kész kilépni arra, kész arra elnézést, hogy kilépjen a saját eddigi életéből. És hát rögtön itt a kérdés, hogy de hát ez mit jelent? Mit jelent? Arra buzdítan akkor bennünket az ige, hogy ha Krisztussal akarok közösségre lépni, akkor szakítsam meg a kapcsolatot a szeretteimmel. Váltsak otthont, cseréljem le a ruhatáramat, cseréljek barátokat, telefonszámot, mindent? Nyilvánvaló, hogy nem. Hogyha mi így értenénk Jézusnak a szavait, bocsánat ezért a kis kitérőért, hogyha így értenénk Jézusnak ezeket a szavait, akkor én azt gondolom, hogy úgy járnánk el, mint azok a bizonyos kemény fejű tanítványok, akikről ugyancsak Lukács evangéliuma tesz bizonyságot a 22. fejezet 36. és majd a 38. versre utalok, akik úgy értették Jézus szavait, amikor Jézus azt mondta nekik, hogy akinek nincs, vegyen szabját. Most az összefüggést nem idézem fel. Tehát ezt mondja Jézus, hogy mondta nekik tanítványainak, akinek nincs, vegyen szabját. Nem tudom, emlékeztek erre a részre, hogy mit mondanak erre a tanítványok. Nyilván nagyon átgondolták, hogy most hogy is van ez. Azt mondták bizony, azt mondták erre Jézusnak, hogy Uram, íme itt van két szabja. És tudjátok, hogy mit mondott erre Jézus? Azt mondta, elég. Ön különösen hat. Mert hát nem jól értették, amit Jézus mond. Nem. Ne legyünk ilyen keményfejűek, mint Jézusnak ezek a tanítványai, mert az elég az azt jelentett, hogy nem értetek semmit. Elég. Mit jelent akkor? Mit jelent elveszíteni az egész eddigi életemet Krisztusért? Mit jelent az, hogy el kell engednem az életemet, hanem azt, hogy legyen új identitásom, új lakásom, új házastársam, új nem tudom én micsodám. Ha nem ezt jelenti, akkor mit? Ne rébuszokba beszélj! Mit jelent ez? Én azt gondolom, hogy mi nagyon sokszor úgy állunk hozzá a Krisztus hithez, már korábban is próbáltam erre utalni, mint hogyha ez valami ilyen fotel lenne, vagy egy ilyen kényelmes puha valami, amiben én belehelyezkedek, és beleültetem az egész korábbi életemet, és így biztosítom azokat a, tehát tényleg hadd mondjam, így ringató kereteket, amikben aztán már sokkal-sokkal vonzóbb, vagy kellemesebb lehet az én addigi életem. Én azt gondolom, hogy a Krisztus hit nem ilyen. Az ige arra tanít bennünket, hogy a Krisztus hit az az egész életemnek a felforgatását jelenti, a felforgatását és egyben ennek az egész korábbi életnek az elvesztését is. Vállaljam azt, hogy vak leszek, vállaljam a vakságot annak minden kockázatával együtt. Mert mihelyst ragaszkodom a saját életemhez, mihelyst uralni akarom azt, azonnal elvesztettem azt az életet. Még mindig nem pontosan értjük, hogy miről van szó, hát nem kegyetlenség ez. Ki az, aki ezt közülünk elbírná hordozni? Mindannyian költöztünk már valahonnan, valahová. Hát egy költözést alig bírunk elviselni. Teljes az átmenetiség, minden átrendeződik, új lakhelyet kell megszoknunk. Olyan nehéz. Nem kegyetlenség az, mikor arra tanít bennünket az ige, hogy igenis fel kell, hogy forgatódjon, hogy úgy mondjam, az egész életem, hogyha Krisztus mellett döntök. Az Úr jó. Soha nem feledkezhetünk el erről, akkor sem, hogyha minden látszat ez ellen beszél. Azért kell az Istennek mindent felforgatnia bennünk, hogy mindentől el tudjon végre oldozni bennünket, mert hogyha ezt nem engedjük meg, akkor nem tud bennünket újjáépíteni, és aki nincs újjá felépítve a Krisztusban, az halott. Akkor is, hogyha virágzónak tűnik most itt az élete. Olyan különös ez, hogy egy ilyen kis személyes vallomást engedjetek meg nekem, mióta erről gondolkodom, vagy erről próbálok beszélni. Azóta valami egészen különös módon kell megtanulnom azt, hogy milyen elementárisan, milyen mélységesen él bennem a ragaszkodás a saját életemhez és a saját dolgaimhoz. Hogy milyen nagyon nehezen, vagy nem is tudom elengedni mindazt, amim van. Mindazt, ami számomra fontos. Nem megy. És amikor elkezdődik ez, hogy az Isten pedig ki akar ebből emelni, annyira fáj. Annyira fáj. És keserves ez a tanulás. Mert az egész életem van benne kockára téve, és ez elképesztően nehéz. Fájdalmas. Azon is sokat gondolkodtam, hogy honnan tudhatja az ember, honnan tudhatjuk mi most, hogy vajon én milyen szinten állok ebben az önátadásban, mert egy kicsit még mindig nehéz megragadni ezt. Honnan tudhatom, van-e valami mérce? Vagy nincs. És tudjátok, én azt fedeztem fel elsőképpen nyilván magamban, hogy azon bizony le lehet mérni azt, hogy mennyire tudtam átengedni az életemet, vagy mennyire veszteglek még a félszívűség halott állapotában, hogy mennyi félelem van a szívemben. Ha félek, azért félek, mert nekem kell irányítani. Aki viszont az irányításhoz szükséges tudással és képességekkel nem rendelkezem. Persze, hogy félek. Hogy ne félnék, hogy mi lesz a jövőben, mikor nem látom a jövőt? Ha félek, az pontosan ezt jelenti, hogy én akarom uralni a saját életemet. Ha elengedtem, akkor ezzel szabadulok a félelmeimtől. Ha félek, azt jelenti, hogy még ott van az a láthatatlan szál. Még ott vagyok arccal Isten útján. De hátra, hátra, hátra fordulok. Újra és újra. Én nem tudom rátok, hogy hatnak ezek a gondolatok, de megmondom őszintén, hogy rám valamilyen szinten még mindig félelmetesen hangzik ez így önmagában. Mert az elengedés félelmetes, mert az a különös, hogy az Isten útjára lépve sokszor a legdrágábbakat kell elengednünk. A legdrágábbakat. És én azt gondolom, hogyha nekünk az életünket a semmibe kellene elengedni, mint valami hegytetőről egy virágot, ami elrepül aztán a térbe, és ott száldos jobbra-balra, akkor félhetnénk. akkor ez az egész félelmetesen hangozhatna, és azt mondanám, hogy jó, köszönöm, ha a Krisztus hit ilyen, én nem kérek ebből. De az ige nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy ne maradjon talaj a lábad alatt. Mert nekünk az életünket nem elengedni kell, hanem nekünk az életünket átengedni kell. És a kettő nem ugyanaz. Az elengedés az, tudjátok milyen, nem tudjuk, hogy hová megy. Az átengedés az pedig olyan, hogy tudja az ember, hogy kinek. Tudja. Hogy kinek hisz. Tudhatjuk mindannyian. Nekünk annak a Krisztusnak kell átengedni az életünket, aki bár a legnagyobb Úr, Teremtő Isten, mégis kész volt arra, hogy lemondjon arról, hogy Úr legyen, és úgy éljen itt, mint közülünk egy. Neki kell átengedni az életünket. Akiről azt mondja Pál apostol a második korintusi levélben, az egyik legkedvesebb igén, ne haragudjatok, hogy felidézem, annak a Krisztusnak kell átengedni tehát az életünket, aki gazdag lévén szegényé lett érettetek. Hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Szegénynek kell lennem. Szegénynek kell lennünk, vaknak kell lennünk ahhoz, hogy Krisztus gazdaggá tehessen bennünket. Mi szegények vagyunk szerintetek? Mi szegények vagyunk-e vajon? Vagy esetleg mi úgy gondolkodunk, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, és semmire nincs szükségünk? Melyik gondolkodás a miénk? Merünk-e? Van-e bátorságunk már ahhoz Krisztusban, hogy lélekben szegények legyünk? Vagy azt mondjuk, meggazdagodtam, gazdag vagyok, és nincsen semmire szükségem. És ne keverjük ezt össze az anyagi javaknak a birtoklásával, ne. Lehet úgy az ember anyagilag nagyon gazdag, hogy mégis lelkileg szegény tud maradni. Tudok rá egy jó példát. Úgy hívják, hogy Jób. Honnan tudom ezt? Honnan tudom, hogy Jób, miközben gazdag ember volt, anyagilag megáldott az Istentől, mégis lélekben szegény tudott maradni? Mert a megpróbáltatásban nyilvánvalóvá vált, hogy mi lakik az ő szívében. Az más kérdés persze, hogy a gazdagság sokszor a földi értelemben vett gazdagság megnehezíti, vagy megnehezítheti az ember számára, hogy lelkileg szegény tudjon maradni. Mit gondoltok, hogy amikor ezen az oldalon van, azért irányítom rá a figyelmeteket, amikor azt mondja itt az ige, a 25. versben, már a 18. fejezetben, hogy mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Akkor gondoljátok, hogy csak arról van szó, hogy akinek nagy-nagy vagyona van, az neheze jut be az Isten országába, dehogy? Aki azt mondja magáról, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, annak olyan nehéz bejutni az Isten országába, mint a tevének a tű fokán. De aki lelkileg szegény, az valójában boldog ember. Nekünk vállalni kell a szegénységnek a kockázatát. Vállalnunk kell annak a kockázatát, hogy semmik legyünk azért, hogy Krisztus fel tudjon bennünket emelni. A vakság mindig kockázattal jár. De gondoljátok meg, hogyha nem vállaljuk a vakságnak a kockázatát, hogyan lehet mellett a vakvezető? Nem csak azt tudja vezetni a vakvezető, aki vak. Aki lát, annak nincs szüksége vakvezetőre. De a vakvezető akkor fog tudni odaállni mellém, ha vállalom a vakság melletti döntést. Mit akarok? Én akarok irányítani, vagy azt akarom, hogy Krisztus vezessen? Ha azt akarom, hogy ő vezesse, akkor ez egy radikális döntést követel részemről. A vakság melletti döntésnek a teljes kockázata. Tudjátok, miért kockázat ez? Mert azt soha nem tudom, merre fog vezetni. Persze, a menny, mint végső cél ott van, de a földi életem nem lesz kiszámítható. Nem fogom tudni, hogy mi merre megy. Ezért nehéz. Mert mindannyian vágyunk arra, hogy kiszámítható legyen az életünk. Mindannyian szeretnénk tudni, hogy mit teszek holnap. És hogy a jövő hét hétfőn még meg lesz a munkahelyem. Ez normális emberi igény. Ez nem bűn. De ebben az életben az az egyetlen esélyünk, hogyha vállaljuk, annak a kockázatát, hogy Krisztusnak adom át a vezetést. Így azt nem fogom tudni, hogy mi lesz holnap, de azt fogom tudni, hogy a holnap kinek a kezében van. Új értelemben kiszámíthatóságot kell tanulnunk. Nem attól lesz kiszámítható, úgymond az életünk, mert tudom, mit hétfő, hanem azért lesz kiszámítható.

0: és az Isten elé akarom vinni.
1: Igen vagy nem?
0: Az egyik magatartás, ami sajnos szerintem sokszor ismerős előttünk, az úgy néz ki,
1: hogy oda megyek az Istenhez, és azt mondom,
0: hogy Uram, hadd tudjam, hogy igen vagy nem,
1: most.
0: És majd aztán én eldöntöm, hogy akkor, hogy átengedem-e neked az irányítást, vagy nem. Különös ez, de játsszuk ezeket a játszmákat,
1: játsszuk az Istennel, játsszuk.
0: A másik
1: magatartás pedig oda megy az Istenhez,
0: és azt mondja, nem tudom, hogy igen vagy nem.
1: De akármi
0: lesz, akárhogy akarod,
1: legyen meg.
0: Az előtt
1: mondom ki,
0: hogy tudnám, hogy az igen
1: vagy nem. És ezzel vállalom
0: annak a kockázatát, hogy az Úr azt
1: fogja nekem tanácsolni, hogy nem.
0: És akkor el
1: kell engednem
0: a szívem olyan mélységes ragaszkodását. Kockázat, hát hogy ne?
1: Mindent kockára
0: kell tennünk, mindent.
1: Amikor Jézus a tanítványokat
0: elhívta, és azt mondta nekik,
1: hogy kövess engem, kérdezték-e,
0: hogy hová, nem. Mert csak
1: azt látták, hogy kit kell követniük,
0: nem pedig azt, hogy hová is
1: kell őt követni. Vállalták
0: a Krisztusnak való önátadásnak a
1: teljes kockázatát.
0: Szerintetek ma
1: az Úr kevesebbet vár tőlük? Én azt gondolom, hogy
0: az Úr mai tanítványaitól
1: sem lehet
0: kevesebb, elég.
1: Akkor sem, hogyha úgy
0: tapasztaljuk a hétköznapjainkban, hogy bármit megtehetünk.
1: Mert nem
0: szakad ránk az ég, vagy a plafon.
1: Ha zárt helyen vagyunk.
0: Vétkezhetünk.
1: Követhetünk el
0: hazugságokat. Becsapjuk magunkat, másokat.
1: Még azt is hihetjük,
0: hogy az Istent is be tudom csapni. Az azonnali következmény nem lesz látható. De ez ne tévesszem meg senkit. Nem tehetünk
1: meg bármit mi sem.
0: Az Úr ma is azt a célt tűzi
1: ki elénk, hogy ő
0: mindennél
1: előbbre való, és mindennél
0: fontosabb legyen az életünkben,
1: de nem azért, hogy magát
0: felmagasztalja, nem, dehogy.
1: Hanem pontosan
0: azért, hogy végre
1: új életben
0: tudjon bennünket járatni,
1: és nem csak a mennybe akar minket
0: bevinni, hanem már itt a Földön
1: új életet
0: akar ajándékozni nekünk,
1: és új életben
0: akar járatni bennünket. Amikor Ábrahám
1: feláldozta
0: a fiát,
1: szerintetek,
0: amikor ment
1: az áldozás helye
0: felé,
1: tudva, hogy az Isten
0: az ő egyszülöttjét
1: kéri,
0: akkor ez neki fájt. Én azt gondolom, hogy fájt. Fájt, mert Ábrahám is
1: ember volt. Fájt.
0: De tudjátok, mi a különbség
1: ő között és mi közöttük?
0: Az, hogy Ábrahám
1: nem volt megkeseredve. Mi sokszor azt mondjuk, hogy igen,
0: átengedjük Krisztusnak, persze, de
1: amit elvesz, azt
0: azért megjegyezzük.
1: És keserűség
0: él a szívünkben emiatt.
1: Nehogy azt higgyük, hogy ez
0: átengedés. Ez nem
1: átengedés. Ha közben
0: orrolok az Istenre, ez nem átengedés.
1: Ha megkeseredett keresztény
0: vagyok azért, mert ez meg ez,
1: nem adatik meg az életemben,
0: akkor az pontosan azt jelzi, hogy
1: nem engedtem át az életemet Krisztusnak.
0: Mert az átengedés
1: nagyon fáj.
0: És senki nem mondta, hogy nem fog fájni. De nem
1: kell benne
0: megkeseredni.
1: A kettő nem ugyanaz.
0: Én azt gondolom, hogy Ábrahámnak is fájt
1: a legkedvesebbjének
0: az odaadása.
1: De nem volt megkeseredve
0: a hitében.
1: És nem volt megkeseredve
0: Krisztussal szemben.
1: Ez a valódi
0: alázat. Ez
1: önmagunknak a teljes
0: átadása.
1: Igazából
0: pontosan
1: ezért kell nekünk itt,
0: most,
1: akik a földi történelemnek az utolsó
0: idejében élünk, emlékeznünk Lótnak
1: a feleségére, mert
0: igazából még ha
1: menekülnünk is kell,

0: Csak azt fogja tudni Krisztus vezetni. Csak azt, aki nem félszívű. Csak azt, az fog tudni a menekülés helyére odaérkezni, ami végső soron a menny, a Krisztussal való teljes közösség. Aki nem félszívű. És tudjátok, a konkrét lépésekben is, a menekülésben is, úgy fog majd tudni az Isten utat mutatni, hogy hova menj, mit hagyjod, mit ne hagyjod ilyen technikai kérdésekben. Aki, ha kell, ha szükséges, aki átengedte az életének az irányítását az Úrnak, akit tud vezetni. Nekünk magunknak kell szembenéznünk azzal, hogy a Lúd családjában lévő különböző Istenhez való viszonyulások közül melyik az enyém. Ezt mi nem látjuk egymásról, én nem látom rólatok. Ti teljes egészében nem tudhatjátok rólam sem. De mi magunkról, az Isten kegyelméből tudhatjuk. Isten előtt tudomásunk lehet arról, hogy kik vagyunk mi valójában. Hogyha féltve őrzött és titkolt ragaszkodásaim vannak Krisztus nélküli életemnek a dolgaihoz, tervek, vágyok, akkor azt gondolom, hogy talán nem ártan emlékeznünk arra, amit én is valamelyik héten láttam egy fal feliraton, nem bibliai idézet természetesen, a falon volt. Így hangzik, hogy amit birtokolsz, az téged. És tudjátok, olyan érdekes ez, hogy
1: mennyire
0: a szának, ugye így hangzott ez a fal felirat, hogy amit birtokolsz, az téged birtokol. De rögtön eszembe jutott, nem tudom, nektek eszetekbe jut-e ez az ige, amit szerintem mindannyian ismerünk, hogy ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek. Ugyanazt mondja. Ahol a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Nem véletlen az, hogy az Isten valahogyan arra tanít bennünket, ezt egy nagyon kedves testvéremtől kaptam ezt a gondolatot egy szolgálat során vagy után. Mi így hangzik, hogy az Isten nem azt ígérte nekem, nekünk, mindannyiunknak, hogy megsegíti az én dolgaimat. Mi ezt várjuk tőle rendszerint, de az Isten nem ezt ígérte. Hanem az Isten azt ígérte, hogy véghez viszi benned az ő. Az Úr nem azt ígérte, hogy megsegíti a te dolgaidat, hanem az Úr azt ígérte, hogy véghez viszi benned az ő dolgait. Ezért kell megtanulnunk elengedni az életünket, elengedni mindent, és az Úrra bízni, hogy mi az, ami most a miénk lehet, idézőjelbe téve, és mi az, ami nem. Mi az, ami megadatik, és mi az, ami nem. Bármilyen helyzetben vagyunk, ne felejtjük el, az Úr jó, és nem feledkezik el rólunk sosem. A lehető legbiztosabb kézben van az irányítás. Ha minden ellene mond ennek, minden, akkor is. Én azt kívánom, hogy adja meg az Úr mindannyiunknak ezt az hitben erős szívet, ami képesség készé tud tenni minket arra, hogy életünk egészét, gondolkodásunk egészét, lélegzetvételünk összes darabját átengedjük az Úrnak, hogy ne forduljunk hátra, amikor az Isten útjára lépünk, hanem arccal előre, csak is előre haladjunk, és jussunk be

Kedves hallgatóink, új sorozatot kezdünk, amelynek a célja az, hogy a Bibliának bizonyos igéit a szívünkbe fogadjuk. A cím azt sejteti, hogy itt rövid, egyszerű igékről lesz szó, amiket nem szabad elfelejteni, és amikkel együtt kell élnünk, és ahogy együtt élünk egy-egy bibliai igével, meg fogjuk látni, hogy ez milyen változást eredményez az életünkben. A kérdéskör feldolgozásához azt az egyszerű módot választottam, hogy a Biblia legelső könyvét, Mózes első könyvét tanulmányoznánk az elkövetkezendő hetekben ebből a szempontból. A Biblia 66 könyve között biztos, hogy az egyik legalapvetőbb könyve, a Mózes első könyve, a Genezis. Nem szoktuk ajánlani, hogy először ezt olvassuk el a Bibliából, de azért mégis az első könyvek között helyet kell, hogy kapjon a Genezis, mert az egész bibliai kinyilatkoztatás alapja, Isten miért teremtett, Isten hogyan teremtett, mi is az emberi élet, mi az embernek a rendeltetése, mi a célja ezen a világon. Ezek a hatalmas nagy kérdések, amik talán még egy 20-30 évvel ezelőtt olyan banálisnak tűnhettek volna, ma húsba vágó kérdések, hiszen azzal szembesülünk, hogy embertömegek mutatják, hogy nem tudják, hogy miért élnek. Nem tudják, hogy mi az ember élet rendeltetése. Miért is vagyunk emberek a világon? Mire való az emberi élet? Az egyik legértéktelenebb dolog lett az emberi élet, amit nagyon könnyen elhajítanak, vagy lerombolnak, vagy tönkretesznek. Tehát az biztos, hogy a Bibliából az egyik legidőszerűbb kérdés, egy 3500 évvel ezelőtt lejegyzett kérdés, ami egyébként 6000 évvel ezelőtt hangzott el az Isten szájából. Ez az első ige, amit fogadjunk a szívbe. A Bibliánk legelső lapjain szerepel az ige, hogy hol vagy. Ember hol vagy? Ádám hol vagy? Ugye, ha lefordítom a héber Ádám szót, akkor az ember. Tehát, hogy ember hol vagy? Vagy nagyon röviden így, ahogy szerepel ez Mózes első könyve harmadik fejezetében, hogy hol vagy? Így olvassuk a harmadik fejezet 9. versében. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? Erről a hol vagyról szeretnék én most részletesen beszélni. Ez az egyszerű kérdés, ez legyen a mai szívbefogadott igénk, hogy valaki megszólít bennünket, hogy hol vagy. Még réges-régen, egy 25-30 évvel ezelőtt volt egy ilyen előadás sorozatunk, hogy Isten hol vagy. És ennek a sorozatnak az első része arról szólt, hogy általában az emberek azt kérdezik, hogy hol az Isten, miért nem látható az Isten, miért nem nyilvánvaló az Isten akarata, miért nem mutatja meg Isten, hogy ő létezik, és miért nem fegyverzi le a hitetleneket és az ellenszegülőket. De ez az Isten hol vagy, ha jobban belegondolunk, talán erre a kérdésre lenne átfordítható inkább, hogy ember hol vagy. Mert az Isten a helyén van, de az ember nincs a helyén. Sok ember talán azt mondja, hogy az Isten hol vagy a nagy kérdés. A Biblia mégse ezzel a kérdéssel kezdődik, hanem a Biblia azt mondja, hogy ezen gondolkozzunk el, hogy az ember hol van. Mert az ember nincs ott, ahol lenni kellene, és a mi életünk sem olyan, mint amit az emberi élettől elvárhatnánk. Mielőtt rátérnék a bibliai összefüggések taglalására, hadd hívjam fel a figyelmet egy beszélgetésre, amely a 17. század közepén zajlódott le az akkor frissen megtért fizikus és matematikus Pascal beállított egy teológushoz, akit Sassinak neveztek, és ezt a beszélgetést egy fiatal ember lejegyezte, a francia kultúrának az egyik legértékesebb beszélgetése ez, a beszélgetés Sassi úrral című beszélgetés, ami magyarul megjelent az Ima az Akropoliszon, a francia esszé klasszikusai című gyűjteményben, amelyet a gondolatkiadó adott ki egy 21 néhány évvel ezelőtt. Pascal, aki már akkor híres matematikus, fizikus volt, elment ehhez a Sassi úrhoz, aki janzenista volt, egy ilyen Bibliát követő mozgalomnak az egyik képviselője, és elmondta neki, hogy ő végigolvasta a filozófusokat, végigolvasta a gondolkodókat, és azt látta, hogy az emberi gondolkodás általában kétféle csoportba sorolható.
Ő a kétféle csoportot egyrészt Epiktétosszal, a sztoikusokkal, másrészt Montaigne-nyel, az epikuristákkal azonosította. Tehát két filozófust meg is jelölt Pascal, két gondolatirányzatot meg is jelölt, és szeretném felolvasni szó szerint, hogy Pascal milyen belátásra jutott, hogy az emberi gondolkodás formáknak mi a rettentő nagy hiányossága, és mi a két tévedésének a forrása. Én azt hiszem, mondja a beszélgetés közben, hogy a két csoportosulás tévedéseinek forrása abban van, hogy nem tudták. Az ember állapota ma már különbözik attól, amilyen teremtésekor volt. Így aztán az egyik csoport, megfigyelve néhány nyomát az ember eredendő nagyságának, de megfeledkezve romlásáról, egészségesnek vélte a természetet, és nem látta szükségét semmiféle nyesegetésnek, ami féktelen önteltségre viszi. A másik viszont, átérezve a jelen nyomorát, és nem ismerve eredeti méltóságát, szükségképpen esendőnek és javíthatatlannak véli a természetet, aminek következtében lemond arról, hogy az igaz jóhoz emelkedjék, és ezért hull végletes tunyaságba. Így külön-külön ismerve meg ezt a két állapotot, amelyet együtt kellett volna felismerniük, hogy az egész igazságot lássák, szükségképpen a két bűn egyikéhez, a gőkhöz vagy a restséghez jutnak el, és minden ember elkerülhetetlenül ezekben leledzik a kegyelem állapota előtt. Ez egy nagyon míves retorikus próza, hadd mondjam el mai szavakkal is, hogy miről beszél. Azt mondja Pascal, hogy az emberek egyik része csak azt látja, hogy milyen nagy az ember. Mintha még abban az időben élnénk, amikor az Isten kezéből kikerülve valóban nagy volt az ember. Az emberek egyik része, és a filozófusok, gondolkodók egyik része csak az emberben rejlő nagy lehetőségeket és az ember nagyságát látja, és elfelejtkezik arról, hogy mennyi rossz van az emberben. Az emberek másik része pedig azt látja, hogy mennyi rossz van az emberben, és azt gondolja, hogy ez eleve mindig így volt, és az pedig megfelejtkezik arról, hogy az Isten kezéből nem így kerültünk ki. És erre mondja Pascal, hogy az emberek világában ez a tévedések legfőbb forrása, hogy az egyik csoport az emberek nagyságát látja a nyomorúság nélkül, a másik csoport az emberek nyomorúságát látja a nagyság nélkül, és azt mondja, ez a tévedéseik forrása, mert külön-külön látják azt, amit együtt kellene látni. És erről, hogy amit együtt kellene látni, erről egyedül a Biblia beszél, és ezért nagyon nagy jelentőségű, amivel kezdődik a Biblia teremtés története, ezért a Bibliának az első három fejezete egy alapvető és megkerülhetetlen fejezet. Rövid ez a Bibliának az első három fejezete, de itt minden szóval el kell tudnunk számolni, mert ez egy nem egy túl beszélt leírás a teremtésről, sőt, mondhatnám, egy nagyon szűk szavú, rövid leírás, de ebben pontosan az van benne, amire szükségünk van. Hogy ez az első három fejezet jelzi, hogy hogy kerültünk ki az Isten kezéből, de azt is jelzi, hogy hogy torzultunk el nagyon gyorsan. Az Isten minek teremtett bennünket, és mire teremtett bennünket, de mi hogyan torzultunk el nagyon gyorsan, és még azt is jelzi, hogy az Isten hogyan nem fordult el mégsem tőlünk. Ezt három fejezetben mind elmondani, amit az emberi történelemben külön filozófiai irányzatok, gondolkodási irányzatok nem tudtak elmondani vaskos kötetekben sem. A Biblia első három fejezete ezt tárja elénk, és ennek az első három fejezetnek, hogy említettem, a Mózes első könyve harmadik fejezetének a 9. versében található az egyik kulcsmondat, hogy hol vagy. Mert az Isten nem ilyennek teremtett meg bennünket, amivé eltorzultunk, a sajnos szinte fölismerhetetlenségig való eltorzulás ahhoz képest, aminek megteremtett bennünket, de az Isten mégsem mond le senki emberről sem, az Isten vissza akarja állítani az eredeti arcát minden embernek, és az egész Biblia a megváltás tervéről, az Isten helyreállító tervéről beszél. Ugyanakkor e köré a kérdés köré, hogy hol vagy, azért kell egy külön előadást most kerekítenünk,
mert azt gondolom, hogy a jelenlévők is egyetértenek velem abban, amiben különben én is osztozom, mint tapasztalatban, hogy elkezdtem valamikor a Bibliát olvasni, és letettem, mert nem értettem ezt a három fejezetet, újra elkezdtem olvasni, megint letettem, és hányszor kezdtem elolvasni, újra és újra letettem, mert egy sor kérdést nem értettem meg ebből a három fejezetből. Most mindenkit arra szeretnék biztatni, hogy tekintve, hogy ilyen alapvető igékről beszélünk, és ilyen alapvető kérdésekről, hogy tényleg próbáljuk most negyed év alatt végigolvasni Mózes első könyvét, és ebben a Mózes első könyvében úgy próbáljunk tájékozódni, ahogy a Biblia várja tőlünk, hogy tájékozódjunk a Bibliában. A Bibliát csak az fogja megérteni, aki egy bibliai szakasz, jelen pillanatban ennek a három fejezetnek a megértéséhez, a Biblia összes többi ide vonatkozó kijelentését is segítségül hívja. A Bibliát úgy nem tudjuk megérteni, hogy azt mondom, hogy kérem, kinyitom a Bibliát, itt van ez a három fejezet, most én végigolvasom, ha kell, tízszer végigolvasom, most én világosodjam meg. Nem fogunk tudni megvilágosodni, mert roppant súlyos kérdések vannak itt elrejtve, de a Bibliát állandóan olvasva vissza kell kötnünk minden egyes könyvet és kijelentést, ami ehhez csatlakozik, ide tartozik, és úgy majd meg fogjuk tudni érteni a Bibliát. De a legpraktikusabb végénél szeretném megfogni a dolgot, és ezt a kérdést, hogy ember hol vagy, a következőképpen szeretném valahogy elmélyíteni, hogy föltenném a legalapvetőbb kérdéseket, ami minden embernek alapvető kérdése, ha olvasta a Bibliát, ha nem, ha érti, ha nem, hogy tudnék, miért vagyunk a világon? Ha valaki létrehozott bennünket, miért hozott létre, és a hogyan is fontos, hogy hogyan hozott létre bennünket? Hogy megadta a célt is, amire létrehozott bennünket? Megismerhető, megtudható ez a cél? Miért vagyunk a világon? Vegyük sorra most ezeket a kérdéseket. Isten, ha létezik, miért teremtett? Ha Isten tökéletes és önmagában több, mint amiket létrehoz, akkor egyáltalán miért teremt? Azzal az Isten több lett, hogy teremtett? Hát nem lett több, mert ha csak az emberi világra gondolunk, az Isten nem több lett azzal, amivé vált az emberi világ, hanem szinte azt mondhatnánk, hogy az Isten egy sor gondot, egy sor szenvedést, egy sor feladatot szerzett be magának azzal, hogy egy teremtménye ennyire eltér tőle, és az Isten ezt tetejében még látta is előre, hiszen a Bibliának van ilyen tanítása is, hogy az Isten előre lát. Hát az Isten előre látta, hogy az egyik teremtménye ennyire eltér tőle, akkor egyáltalán miért hozta létre? Ha meg előre látta azt is, hogy mit szerez az az eltérés, mennyi sok rossz következménye, az élet pusztításának mennyiféle formája fog ehhez tapadni, hát akkor miért vállalta ezt a kockázatot, hogy létrehozza az embert? Alapvető, fontos kérdések, és az Isten is kérdezni tanít bennünket, a hol vagy kérdés is ezt szolgálja. Hogy hol vagy, ez egy kérdés. És a Biblia tele van kérdésekkel, és a Biblia föl akarja szabadítani bennünk azt, hogy gondolkozzunk, merjünk gondolkozni, merjünk utána járni a dolgoknak, ne fogadjunk el sablonokat, ne fogadjunk el kész kliséket, hanem járjunk utána az Isten gondolkoztatni akar, és a kérdések rendkívül alkalmasak arra, hogy gondolkozásba fogjunk. Ha az első nagy kérdésünkre szeretnénk választ adni, hogy Isten miért is teremtett? Mi oka volt a teremtésnek, és mi célja volt a teremtésnek, akkor vajon találunk erre a kérdésre választ az első három fejezetben? Valaki mondhatná, hogy szövegszerűen nem. Az első három fejezetben ilyen mondat nincsen, hogy az Isten azért teremtett, mert. Itt kifejezetten csak egy leírás van, ez a leírás nyilván bizonyos kérdéseket belőlünk kikényszerít, itt is arra kényszerülünk, hogy a Biblia más könyvei után nyúljunk. Ha erre a kérdésre a legrövidebben meg kellene adni a választ, hogy az Isten miért is teremtett, akkor én két bibliai könyvet tudnék ajánlani. Az egyik János első levele, a másik pedig a Zsoltárok könyve. A János első levelében, a negyedik fejezetben olvashatjuk a legrövidebb meghatározást Istenről.
A legrövidebb meghatározás 1 János 4.8-ban ez, Isten pedig szeretet. Ennél rövidebb meghatározás nincs a Bibliában Istenről, hogy Isten pedig szeretet. Ha valaki az Isten elhatározza, hogy tesz valamit, és ő neki a lényege a szeretet, akkor nyilvánvalóan amit tesz, azt is szeretetből teszi, mert ez a lényege. Erre válaszol a 8. Zsoltár, ezért mondtam, hogy János első levele mellett a Zsoltárok könyvét, és ezen belül is a 8. Zsoltár tudom ajánlani. Amikor Dávid elkezd gondolkozni, és azt mondja, amikor látom egeidet, a te kezeidnek munkáját, a holdat és a csillagokat, és mindent, ami körülvesz bennünket, én azon gondolkodom, hogy micsoda az ember. Micsoda az ember. Miért van ember? És ez a kis ember, aki itt van a világmindenségnek ebben a zúgában, a földön, kicsoda az ember, hogy megemlékezel róla, az embernek fia, hogy gondod van rá, hiszen kevéssel tetted kisebbé az Istennél, és dicsőséggel, tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted őt kezeid munkáján. A 8. Zsoltárnak ez a gyönyörű töprengése, gondolkodása, jelzi, legalábbis számomra ez mutatja meg legjobban a Bibliából azt, hogy az Isten miért teremtett bennünket. Ha az Isten a szeretet, ha szeretetből teremtett bármilyen lényt, ugye tudjuk jól, hogy a Biblia szerint nem csak személyes lényekként, nem csak mi élünk a világmindenségben, az angyalok is személyes lények, a más egyéb mennyei fejedelemség és uraságok is személyes lények, tehát a legfőbb személyes lény maga az Isten. Aztán akiket az Isten, mint személyes lényeket létrehozott, más égitestek értelmes teremtményei, akikkel jelen pillanatban nem tudunk kapcsolatot találni, és nem is fogunk, csak Jézus második eljövetele után áll össze az egész világ mindenségben újra a rend, és az angyalok, akikről már sokkal többet tudunk, akik látható lények, de láthatatlanul is tudnak mozogni a világ mindenségben, és itt vagyunk mi emberek, vannak a földön ásványok, növények, állatok, de ezek nem személyes lények. A személyes lény az, aki megismerésre képes, gondolkozásra és döntésre képes. Döntésre képes saját sorsát alakítani tudó lényeket, Isten csak személyes lényeket hozott létre, és ezek között, a személyes lények között vagyunk mi emberek. Miért hozott létre Isten bennünket? Kevéssel tetted kisebbé őket magadnál, mondja itt Dávid a Zsoltárában. Sok embernek itt van rögtön a problémája. Nagyon sok embertől hallottam ezt, hogyha Isten teremtett, miért nem teljes egyenrangú lénynek teremtett bennünket? Egy francia író ezt így fejezte ki, miért nem vagyunk istenek? Hát ha Isten van, és ő meg akarta osztani a létet, ha az Isten szeretet és a szeretet lényeg az, hogy megosztani, másokat is részesíteni a dolgokban, akkor Isten miért nem isteneket hozott létre? Mi miért nem istenek vagyunk? Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a 82. Zsoltár és nyomában János evangélium a 10. fejezete azt mondja, hogy mi istenek vagyunk. Mi istenek vagyunk. Kevéssel vagyunk csak kisebbé téve az Istennél. Mi ugyanabban a kategóriában vagyunk, mint az Isten. Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Isten felruházott bennünket a megismerésnek, a döntésnek, választásnak, az élet formálásának, az élet továbbadásának a képességével. Tehát mi abban a kategóriában vagyunk, mi nem a kövek, az ásványok, a füvek, az állatok kategóriájában vagyunk, mi az értelmes lények kategóriájában vagyunk, és az értelmes lényeket csak egy kicsit tette Isten kisebbé önmagánál, de miért tett bennünket mégis kisebbé önmagánál? Azért, mert a teremtő és a teremtményi helyzet az más állapot. Egy szülő szülő, akkor is, hogyha a gyerek már nagyobb lesz. A szülő akkor is szülő maradt, hogyha a gyereke már 60 vagy 70 éves. Csak ennyivel tett Isten kisebbé önmagánál, ez nem olyan kiszolgáltatottság, Isten nem éreztetni akarja, hogy ő mennyire nagy és mi mennyire kicsinyek vagyunk, Isten csak kevéssel tett bennünket kisebbé önmagánál, ezért fontos a 8. Zsoltárnak ez a megjegyzése, de miért tett bennünket kevéssé? Azért még a kérdést nem válaszoltam meg, miért nem olyannak teremtett, szakasztott olyannak, mint ő maga, miért nem vagyunk mi istenek? Erre mondja a 82. Zsoltár és János 10. fejezete, Jézus maga mondta a farizeusoknak, hát sohasem olvastátok, hogy így mondja a Zsoltár, hogy istenek vagytok ti és a felségesnek fiai mindannyian.
A Biblia szerint Isten azért teremtett bennünket kevéssel kisebbé önmagánál, mert meg akarta adni a lehetőséget a fejlődésre, a növekedésre. A hozzá, ami tudatos közreműködésünkkel való hasonlóvá válásra. Isten nem úgy teremtett bennünket, hogy egyszer s mindenkorra befejezett lények vagyunk, és többet nem tudunk mit csinálni, mert nem is kell mit csinálni. Isten azért teremtett egy kicsit kisebbé önmagánál, hogy mi a magunk megismerésével, döntéseivel, választásaival tudjunk fejlődni, tudjunk növekedni, és szinte teljesen meg tudjuk közelíteni Istennek a lényét. Tehát erre mondja azt a 82. Zsoltár, hogy Istenek vagytok. Erre mondja az Efézus levél 3. fejezet, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Tehát Isten egy emberhez méltó isteni pályát állította a teremtménye elé, az, hogy hasonlóvá válni az Istenhez. Isten semmit nem akart eltitkolni, semmit nem akart tőlünk megvonni. Nagyon sok ember, amikor olvassa a Bibliának ezeket a kezdeti fejezetét, azt mondja, hogy hát az Isten megtiltott egy fát, meg el akarta zárni a tudást, meg az európai kultúrában különösen elterjedt ez a tudás almája kifejezés, hogy hát Isten azzal az almával, vagy azzal a fával, hogy ne szakítson annak a gyümölcséről, hát a tudást akarta visszatartani az embertől. Hadd mondjam azt, hogy a Biblia mérlegén ezek az okoskodások nem állnak meg. A Biblia szerint Isten semmit nem akar tőlünk visszatartani, legfőképpen nem a tudást. Az ismeret és tudás az minden személyes lény létezésének az alapja. Isten, amikor megteremtette Ádámot és Évát, ugye olvassuk itt a nagyon egyszerű a felosztás, az első fejezet elmondja a hat napos teremtéstörténetet a 7. napi megnyugvással, és a 2. fejezet 4. versétől visszatér a 6. napra, tehát az ember teremtésére, és olyan egyszerűen mondja el a Szentírás, ahogy csak lehet, de olyan mély valóságokat zár magába ez az elbeszélés, amilyeneket csak lehet, hogy Isten, amikor megteremtette az embert, hát Isten maga tanította az ismeretszerzésre. Maga tanította arra, hogy figyeljél ember, nevezzél meg dolgokat. És a megnevezett dolgok itt az elmédben is, igen, járjál utána, gondolkozzál. Ha valaki elolvassa a 2. fejezetet, itt láthatja, hogy Isten 3 alappillértre emelte az emberi életet. Az emberi életnek 3 nagy alappillére van. Az első alappillér a gondolkozás. Hogyan tanította az Isten az embert gondolkozni, tehát ismeretszerzésre, tudásra, műveltségre, ahogy akarjuk nevezni, intelligenciára, hogy elvonultatta előtte az állatokat, és azt mondta Isten az embernek, hogy adjál te nevet nekik. Nem az Isten mondta, hogy ez a világ, vett tudomásul, ezt kaptad, nincs jobb, nincs más, hanem azt mondta az Isten, hogy itt van a világ, most itt vannak a növények, itt vannak az állatok, te adjál nevet nekik. Ez egy nagyon rövid jelzés itt a 2. fejezetben, de föltenném a kérdést, hogy meg szoktuk gondolni, hogy az ilyen rövid igék mögött mik állnak? Hát mikor tudom én megnevezni a dolgokat? Ki tud fogalmilag tisztán valamit megnevezni? Az, aki belül gondolkodik, aki fogalmat alkot, és aki a beszéd képességét arra használja, hogy valóban néven nevezze, árnyaltan, ha kell, árnyaltan néven nevezze a dolgokat. Ez egy óriási dolog. Óriási dolog, hogy belül van több milliárd agysejtünk, óriási dolog, hogy gondolkozni vagyunk képesek, óriási dolog, hogy elvonatkoztatunk, hogy összehasonlítunk, hogy emlékezünk, hogy fogalmakat alkotunk. Óriási dolog ez a kis mikrokozmosz, ami itt van minden ember elméjében és agyában. És az Isten az emberi életnek egyik alapját ebben jelölte meg, és ez nem véletlen, mert az Isten létének is az egyik alapja ez. Az Isten is úgy áll előttünk a Biblia lapjairól, mint egy végtelen bölcsességű, mint egy olyan értelmes lény, akinek a lényének az egyik lényege abban van, hogy ő gondolkodik, tervez, előrelát, alakít, és így tovább, és így tovább. Az emberi életnek a másik alappillére, hogy itt a 2. fejezetben ez kiderül, az emberi élet második alappillére abban van, hogy az ember, ahogy gondolkodik, ahogy megismeri a világot alakítsa,
és a világot, hogy Isten mondta, hajtsad uralmad alá. Ez feltételezi azt, hogy az embert az Isten nem tétlenségre teremtette, hanem tevékenységre, hogy a tevékenységnek Isten rögtön rendet szabott, tehát a hatnapi munka és a hetedik napi megnyugvás. Ez a második civilizációs alappillér. Az első tehát a gondolkodás, a beszéd. Ez a legalapvetőbb. Ezután erre épül rá, hogy az ember tevékenykedjék és megpihenjen, hogy mindig számot tudjon vetni azokkal a dolgokkal, amiket elvégez és amire készül. És a harmadik alappillér, amire alapította Isten az életet, ez pedig az, hogy az ember ezt ne egyedül csinálja. Az embernek Isten társat adott. Ádám, míg nem volt társa, addig joggal érezhette magát egyedül, mert a növények nem megfelelő társak, az állatok nem ugyanazon a szinten való társak, de amikor Évát megteremti az Isten, ez is egy nagyon rövid ige itt a második fejezetben, de mi minden van mögötte, hogy ő már testemből való test, csontomból való csont, ezért méltó arra, hogy asszony embernek neveztessék. Ember és asszony ember. Ez a szó szerinti fordítás is, ugye a Héber is így képezi, hogy a férfi az is, az asszony pedig issá. Tehát a magyar nyelv is ezt adja vissza, hogy ember, asszony, ember. Ez a három hatalmas nagy ajándék, amit az ember kapott, ugyan kevéssel kisebbé tétettünk Istennél, de hogy gondolkozni vagyunk képesek, hogy munkálkodni, fejlődni, alakítani az életet, életünket és a világéletét, erre vagyunk képesek, és ez közösségben, hogy valakivel közösségben, tehát a család intézménye. A családban a nevelés, a szeretet megismerésének és gyakorlásának a lehetősége. Tehát Isten mindennel ellátott bennünket, ami alkalmas arra, hogyha jól használjuk ezeket az ajándékokat, akkor Istenhez hasonlóvá válhatunk, méghozzá az első emberpár közvetlenül, könnyű módon Istenhez hasonlóvá válhatott volna, és valóban Istenné lett volna az ember rövid időn és közvetlen fejlődésen keresztül. A Bibliának a drámai leírása a harmadik fejezetben azért valóban drámai, mert az közdi velünk, hogy erről már nem érdemes beszélni, mert ez nem következett be. Az ember nem akart Istenhez hasonlóvá válni. Az ember nem akart fejlődést, nem akart felnőni az Istenhez, hanem az ember egészen más utat választott, ami a romlásnak, a pusztulásnak az útja lett, és azóta is ez az út, amit járunk évezredek óta, és ez az, ami fenségessé teszi ezt a három fejezetet, hogy az Isten ennek ellenére nem mondott le az emberről. De mi történt? Menjünk egészen közel, főleg most a második fejezethez, mert a Biblia első fejezetére valaki azt mondja, hogy hát én ezt nem hiszem, hogy egy nap alatt ezt és ezt teremtette, a második nap alatt, hát ez csak költészet. Biblia szerint ez nem költészet, Isten teremthetett volna egy szempillantás alatt is, de teremthetett volna évmilliárdok alatt is. Ő azért teremtett napok alatt, hat napon át, mert ezzel akart példát adni az embernek a helyes időbeosztásra, a cselekvés és munka és megpihenésnek a ritmikus változására. De én azt gondolom, hogy ha valaki ezt nem hiszi is, de áttér a második fejezetre, a legtöbb embernek a Bibliánk második fejezetével, hogy mondjam, gyűlik meg a baja, mert egy sor dolgot nem ért. És meggyőződésem, hogy talán azért is nem értik ezt az emberek, mert nem állítják előjük oda világosan, nem a Biblia más részeinek az összefüggésében magyarázzák ezt el, és az emberek akkor előállnak, hogy kérem, mi az, hogy élet fája a paradicsom közepén? Mi az, hogy jó és gonosz tudásának a fája? Mert hát ezt akarják nekünk bemagyarázni, hogy most vett a fa gyümölcséből, és ezért van ez a rossz élet, ezért van ez a sok önző dolog, meg vérontás, meg háború az egész világtörténelemben, mert valaki leszakított egy gyümölcsöt, tehát egy gyerekeknek való mese. Nagyon sokszor hallottam emberektől ezt a megjegyzést, hogy a bűn eredete, hogy a Biblia elmondja, hogy a bűneset, az első bűn elkövetése, ez gyerekeknek való mese. Magam is így gondolkoztam, és milyen érdekes, hogy még az ember vitázott is, még érvelt is,
amikor én először hallottam arról egy bibliainak nevezhető előadást, hogy valaki azt elmondta, hogy kérem szépen, a bűnnek mi a jelképe a Bibliában? Mi az egyik jelképe? A kovász. A bűnnek a Bibliában az egyik jelképe a kovász. 1 Korintus 5:7, ne ünnepeljetek bűn kovászával, hanem bűntelenség kovásztalanságában. Kovász az több értelmű jelkép egyébként a Bibliában, például a jelképe az evangélium terjedésének is, ami a kicsiből majd nagyjá növekszik, de nem csak a jó kifejlődésének a jelképe a kovász, hanem a rossznak is. És amikor valaki erről engem felvilágosított, hogy minden bűn a kicsiből indul ki, és igen, ebből a jelentéktelen kis mozdulatból, ami mozdulat mellé persze a Biblia ír néhány sort, hogy hogyan is döntött el ezt Éva, és hogyan is bírta rá Ádámot is, hogy ő is eldöntse, hogy ő is vesz a fagyümölcséből, hogy mi van emögött, a jelentéktelenek látszó mozzanat mögött, hogy valaki egyszer csak azt csinálja, amitől az Isten óva intette az embert, és amire kérte is az Isten az első emberpárt, hogy ne tegye. Egy kis dologban kérte az Isten tőlük, hogy valamit ne tegyenek, nem egy óriási dologban, egy kis dologban kérte, de abban a kis dologban sem tette meg az ember azt, amit meg kellett volna tennie. De nézzük sorjában. Azonosítsuk itt a második fejezetnek az egyes kijelentéseit. Mi az, hogy életfája, ami a paradicsom közepette volt? A Biblia szerint Isten olyan személyeket teremtett, minket embereket is, hogy nekünk vannak anyagi meghatározottságaink, tehát mi emberek a legfontosabb rész bennünk a lelkiismeret, a gondolkodás, az akarat, de azért mindezt a belső embert egy külső ember hordozza, tehát nekünk van testünk, fizikai felépítésünk, és a fizikum nyilván ételre, italra szorul, tehát táplálkozásra, táplálék szerzésre szorul, és az élet fája azt jelzi a Bibliánk második fejezetében, hogy Isten megteremtette az élet anyagi alapjait. Az élet fája ott szerepel a Bibliánk második fejezetében, és ott szerepel a Jelenések könyve végén, hogy az élet fája ott lesz majd az újjáteremtett földön, ott lesz az örök életben is, mert az örök életben is lesz evés, ivás, az örök életben is lesznek testi funkciók, a testi funkciókat ne nézzük le, ne a mostani lerombolt és beteg és gyenge emberi testről vegyük a példát, hanem arról vegyük a példát, hogy az ember a testi mi voltában is egy csodálatos teremtmény. És az Isten jelezni akarta, hogy az életnek anyagi alapjai is vannak, és az élet fája miért volt ott a paradicsom közepén, mert ez biztosította a halhatatlanságot. Isten bennünket tudnék halhatatlanságra, vagyis örök életre teremtett. Isten nem azért teremtett, hogy meghalljunk, Isten azért teremtett, hogy éljünk, ővel együtt örökké éljünk, és az örök élet anyagi alapjait jelzi, röviden jelzésszerűen az élet fája, hogy arról táplálkozva mindenki beszerezhette volna azt, ami az élet anyagi fenntartására való. Mit jelent ez a másik kifejezés, hogy az élet fája mellett ott volt a jó és gonosz tudásának fája? Én ennek a fogalomnak a megértését kulcskérdésnek látom, és aki a Bibliában nem tisztázza, hogy mit jelent ez a fogalom, hogy jó és gonosz tudása fája, az azt gondolom, hogy tisztázás hiány csak tévelyegni fog, és egyik dolgot félreérti a másik után. Mit jelent ez, hogy jó és gonosz tudásának fája? Igaza van azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy az Isten el akarta zárni tőlünk a tudást? Mert azt mondta, hogy arról a fáról ne egyél, a jó és gonosz tudás a fájáról ne egyél. Hát mégiscsak azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy az Isten valami olyan Isten, mint a görög mitológiában az istenek, mint Kronosz vagy Zeus, akik azt mondják, hogy nem lehet ellopni azt a tüzet, azt a tudást. Ugye Prométeusz, amikor ellopja a tüzet, akkor majd jól megbüntetjük és odaláncoljuk a sziklához, mert ami az Istennek szabad, az az embernek nem szabad. De előbb említettem már, hogy ez teljességgel téves gondolkozás. Az Isten nem akarta tőlünk a tudást visszatartani. Isten nem azért teremtett bennünket, hogy,
hogy jelentéktelen, sötét, tudatlan lények legyünk. Ilyesmit föltételezni az Istenről, egyszerűen ez a Biblia szerint nem megengedhető dolog. Egy másik lény akarja így beállítani az Istent, hogy az Isten bennünket olyan kicsi, apró, tudatlan és tudás nélküli lényeknek akar föntartani. Az Isten minden ismeretet és tudást a rendelkezésünkre bocsátott. Az Isten mindent elmondott, ami az életre való. Az Isten nem azért nevezte ezt a fát a jó és gonosz tudása fájának, hogy a legfontosabbat, az igaz ismeretet akarná távol tartani tőlünk, hanem a Bibliában ez az kifejezés, hogy tudás, ez mindig a tapasztalati ismeret kifejezésére is szolgál. Ha Bibliában olvassuk ezt, hogy ismeret és tudás, ez nem csak egy elvi természetű kifejezés, egy eszmei ismeret és tudás, hanem ez egy gyakorlati ismeret és tudás, tehát a jó és gonosz tudása fája egyszerűen annyit jelent, hogy Isten semmit nem akart visszatartani tőlünk, csak egy valamit. Tudnék azt, hogy a rosszat tapasztalatból próbáljuk ki. Isten elmondta azt, hogy ő kicsoda. Elmondta, hogy miért teremtett, de még azt is elmondta az első emberpárnak, hogy a földünk teremtése előtt, a mennyben, az angyalok között már történt valami. Az Isten világa nem egységes világ. Valaki már föllépett az angyalok körében, és azt mondta, hogy az Isten nem jó, hogy teremtett. Sőt, nem is jó az Isten. Nem ő méltó arra, hogy az Isten nevet viselje. Hát, hanem ki? Én, mondta Sátán. Én vagyok a jó. Ne teremtsünk, ne adjuk tovább az életet. Akinek élete van, az éljen önmagának. És Isten ebbe is bepillantást engedett az első emberpárnak. Itt a Biblia ezt nem részletezi, csak néhány szó utal erre. Például a második fejezet 15. verse. Aki a második fejezet 15. versét nem veszi komolyan, az megint csak a fél Bibliát nem érti meg. Mit mond a második fejezet 15. verse? Ezt mondja szó szerint, és vette az Úristen az embert, és helyezte őt az Éden kertjébe, hogy művelje és őrizze azt. Ezt a kis szócskát nagyon komolyan kell vennünk, hogy őrizze azt. Kitől kellett őrizni? Nem kellett volna őrizésről beszélni, ha nem lett volna meg már a rossz a földünk teremtése előtt. De megvolt. Isten ebbe a tudásba is betekintést adott az első emberpárnak, hogy a világ, amely most elkezdi a működését, a föld, amelyre én téged megteremtettelek, tudod, hogy már a világom nem egységes világ. Már valaki azt mondta, hogy én nem vagyok jó Istennek. Valaki azt mondta, hogy miért teremtesz Isten, és miért hoztad létre az embert is. Jobb lett volna nem létrehozni. És ez a valaki itt meg fog jelenni a jó és gonosz tudása fájánál, ami természetesen jelképes kifejezés, tehát még egyszer mondom, Isten azért nevezte ezt a fát jó és gonosz tudása fájának, mert Isten semmi tudástól nem akart bennünket visszatartani, vagy semmit el nem akart titkolni, Isten egy valamire kérlelte az embert, elégedjél meg a rossz tudásával, de ne a rossz kitapasztalásával. Ne a rossz megtapasztalásával. Ha valaki tud a rosszról, hogy úgy mondjam, már ez is sok. A jóhoz képest ez is sok, hogy már nem olyan világban élünk, amelyben csak jó van. Isten azt mondta, hogy olyan világban élünk, ahol már megjelent egy másik erő is. Én ebbe beavatlak, ember, én ezt elmondom neked, sőt azt is elmondom, hogy ez az erő, hivatkozva a szabadság törvényére, meg fog itt jelenni, és maga mellé akar majd állítani. És egy nagyon fondorlatos maga mellé állítási kísérlet lesz, de te ne tapasztalatból ismerd meg a rosszat. Fogadd tőlem azt el, hogy a rossz az rossz, mert a rossz végső következménye az élet elpusztulása. Isten ezt így mondta az első emberpárnak, hát ha mégis úgy döntesz, hogy kipróbálod a rosszat, akkor a rossz következménye az lesz, hogy meg fogsz halni. Nem létezel. A nem létbe süllyedsz vissza, por leszel. Hadd tegyem föl a kérdést, hogyha ezt elmondanák az embereknek. A hittanóráktól fogva bibliai előadásokig ezt nagyon sokszor el lehetne mondani, hogy az Isten semmiféle
tudást nem titkoltál tőlünk. Ne beszéljünk a tudás almájáról. Ne beszéljünk arról, hogy az ember vett a tudásból, és hát ezért lett ilyen az emberi történelem. Az emberi történelem a rossz megtapasztalása miatt lett ilyen, amelyben többek közt a tudást is elveszítettük, mert mióta kipróbáljuk a rosszat, és amióta állandóan próbálkozunk a rosszal, az ismereteink is összezavarodtak. Ugye az egyszerű példa, amit el szoktunk mondani, hogy ha valaki tudja, hogy valami rossz, és ezt világosan tudja, jobbról, balról ismeretet szerzett, ellenőrzi, akkor még mi szükség van arra, hogy kipróbálja? Ha tudja valaki, hogy a kábítószer rossz, akkor minek kísérletezik vele? Talán azért, hogy még mélyebben tudja? Nem még mélyebben fogja tudni, hanem a megtapasztalt rossz, vagy a tapasztalás során kipróbált rossz össze-vissza fog bennünket zagyválni, és eltünteti a jó és rossznak a határvonalát. Tehát a rossznak a tapasztalata az ingadozóvá tesz, vagy ahogy Jézus mondta a János evangélium a 8. fejezetében, aki a bűnt cselekszi, szolgálja lesz a bűnnek. Isten bennünket nem szolgaságra és rabszolgaságra teremtett. Isten bennünket életre, növekedésre, fejlődésre teremtett. És ezzel a jó és gonosz tudása fájával kapcsolatban még egy rövid dolgot hadd mondjak el. Ez a jó és gonosz tudása fája azt is jelzi, hogy Isten sátánnak csak egy ponton engedte meg az ember megkísértését. Ezért is van jó és gonosz tudása fája a Bibliában, hogy olvassuk az egyik bibliai szerzőnél, nagyon szemléletesen fogalmazza meg, Isten nem engedte, hogy sátán, aki már korábban létezett, mint az ember, aki a mennyben már ott szemlélhette Istent teljes dicsőségében, szóval Isten nem engedte meg, hogy sátán állandóan az ember sarkában járjon a paradicsomban. Isten azt mondta, hogy sátán, te azt mondod, hogy én nem vagyok méltó az Isten névre, azt mondod, hogy nem jól tettem, hogy teremtettem, azt mondod, hogy az én tulajdon teremtményem fog eltérni tőlem, én egyetlen egy ponton engedem meg, hogy megpróbáld az én teremtményet, ezen a ponton, ennél a fánál, és azért nevezem jó és gonosz tudása fájának, mert ettől szeretném megóvni az embert, hogy tapasztalatból kipróbálja azt, amit te felajánlasz neki. Tehát a jó és gonosz tudása fája, és az, hogy Isten mennyire volt igazságos, hogy megengedte a szabadnak teremtett ember megpróbáltatását, én azt gondolom, hogy ezt, hogyha végig tekintjük, akkor majd még inkább joggal marasztjuk meg a lelkünkben ezt a kérdést, hogy hol vagy? Mert az ember nem úgy esett ki a rendeltetéséből, hogy véletlenszerűen, vagy hogy úgy mondjam, súlyos megpróbáltatás ért, és el kellett, hogy bukjon. Én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy ha valaki a Biblia az első két fejezetét becsületesen végig gondolja, más bibliai igék fényében végig gondolja, csak egy meggyőződésre juthat. Minden jel arra mutatott, hogy az ember megállja a próbát. Az Isten az embert jónak teremtette, gondolkozni tudott, munkálkodni, megpihenni tudott, ott volt a társa mellette, az emberi élet alapjai a fejlődéshez biztosítva voltak. Isten csak egy ponton engedte meg a megkísértést, mint hogyha mondjuk én egy embernek azt mondanám, hogy bejöhetsz ebbe a szobába, csak egy dolgot ne csinálj, hogy a tűz forró kályhába ne tedd be a kezedet, mert leégeted. Ha valaki ezután mégis ezt teszi, azt mondjuk, hogy elmeháborodott és őrült, miért tette ezt? Minden jel arra mutatott, hogy ez olyan kis próbatétel, olyan szinte semmiségnek látszó dolog, hogyha az ember itt ennél az egy pontnál megállta volna a próbát. Egy pont van a világ mindenségben, ahol minden összezavarodott, ez a föld, és éppen azért a mi földünk, mert az ember beengedte a rosszat, noha nem kellett volna beengednie, minden jel arra mutatott, hogy szinte jelentéktelen volt ez a megpróbáltatás, szinte könnyűszerrel legyőzhető lett volna. Miért bukott el az ember mégis? Miért kell az Istennek ezután ezzel a rövid, de drámai kérdéssel fordulni az emberhez, hogy hova jutottál, hol vagy? Szeretném még a válasz megadás előtt azt is jelezni, hogy aki elolvassa a második fejezetet, ami rövid fejezet, de sok minden információ van benne, azt is olvashatja, hogy
Isten egy körülhatárolt területre helyezte először csak az első emberpárt, amit Édennek, vagy görögül paradicsomnak nevezett. Ugye ez az Éden, héber szó, görögre lefordítva a paradicsom, magyarra lefordítva kert. De ez nem olyan kis kert, ez egy, meg is adja a területét, itt négy folyóvizet sorol fel. Ebből tudjuk azonosítani például a Kus folyóvizét, ami a Bibliában mindig a Nílusnak a megjelölésére szolgál. És aztán tudjuk azonosítani még itt a második fejezetben a Hiddékelt is, azt a folyóvizet, amit a 14. vers említ, ez a Tigris kifejezésére szolgál, és a 4. folyóvizet is, ami az Eufrátesz, ami hát később is az Eufrátesz. Tehát ez a bizonyos kert, ez az Éden vagy paradicsom, ez a mai Egyiptom és a mai Irak és Irán közötti terület, hogy szokták mondani, az emberiség bölcsője itt ringott, ez a termékeny félholdnak a vidéke, az emberiség kezdetei erre a tájegységre vezethetők vissza. Itt is szembe találkozhatunk azzal a kérdéssel, hogyha az Isten az egész földet az ember számára alkotta, akkor miért csak egy kis körülhatárolt területbe helyezte? Hát ha az Isten azért teremtette a földet, hogy a földön az ember legyen az Úr, akkor miért ne bízta rá Isten rögtön az ember az egész földet? Én személyesen is ültem ezzel a kérdéssel, és

Ha miért csak itt a Kúsa, Hiddekel és az Eufrátesz folyó közé tette az embert, de megszólal Jézus, és ott azt mondja Lukács 16. fejezetben, aki a kevesen hű, a sokon is hű lesz az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hű, hamis lesz az. És akkor az ember kezdi megérteni, hogy Isten tökéletes pedagógus, Isten tökéletes atya és nevelő, azt várta az embertől, hogy egy kis dologban bizonyítsa a rátermettségét, és ha az ember egy kis dologban állja a sarat, akkor a nagy dolgokban is majd alkalmas lesz arra, hogy az egész föld vezetője legyen. Semmi több, csak ilyen egyszerű megoldása van ennek az összefüggésnek is, hogy Isten ránk bízhatta volna az egész földet. De akkor is és azóta is azt hiszem sokkal célra vezetőbb az embereket kipróbálni, hogy először bízzunk rá ennyit, utána bízzunk rá annyit, és ennek van egy folyamata, ennek van egy nagyon szép kifejlése. Isten azért mondta azt, hogy itt éljél, és ha a próbát itt megállod, akkor majd az egész földre kiterjed a te befolyásod. Sajnos az ember nem állta meg a próbát, sajnos az ember elbukott, és az ember bukása nyomát most már az is jelzi, hogy az egész földön sem tud az ember tisztességesen a föld vezetőjévé lenni, és a saját maga életében sem tud igazán megfelelni ennek az elhivatásnak. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket tisztázni kell, erről beszélni kell. És a hol vagy előtti legfontosabb kérdés tisztázása, hogy hogyan is bukott el az ember, amikor minden jel arra mutatott, hogy az embernek meg kell állni a próbát. Hogy történt ez az elbukás? Itt van a Bibliának a következő, a harmadik fejezete, ami az első hat versében túlzás nélkül mondhatom, az egyik legmélyebb pszichológiai dráma. Ennél mélyebben pszichológiai könyvek, összevéve az egész lélektan története nem mondja el a bűnnek ezt a természetrajzát. Itt pontosan nyomon követhető hat versben, hogy mi történik, talán fel is olvasom ezt a hat verset. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és mondta az asszonynak, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, amely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. Kedves hallgatók, egy előadás nem lenne elég ennek a hat versnek a méltó bemutatására, csak röviden jelezném az összefüggéseket. Az Isten kért valamit az embertől, egy kis dolgot kért. Itt Éva, hogy visszamondja a harmadik vers vége szerint a kígyónak, illetve a kígyó mögött álló sátánnak a leckét, azt mondja Éva, hogy azt kérte tőlünk Isten, hogy ne csak, hogy ne együnk annak a fának a gyümölcséből, de azt meg se illessük. Egy kicsit régies magyar kifejezés, talán azt jelzi, hogy közel se menjünk hozzá, ne is érintsük. Tehát Isten azt kérte az első emberpártól, hogy könnyedén legyőzhetik ezt a megkísértést, ha elébe se mennek. Ha nem mennek arra. Hol kezdődött el az embernek a fordított előjelű mozgás, hogy nem fölfelé megy, nem fejlődik, nem Istenhez akar hasonlóvá válni, hanem éppen ellentétes utat választ. Az Isten egy kis dolgot kért, nagyon kis dolgot kért. Ne menj a közelébe se, nem azért, mert a fában lett volna hiba, a fában semmi hiba nem volt, a gyümölcsébe se volt semmi hiba. Egy pontra korlátozta Isten a megkísértést. Isten pontosan tudta, és az ember is pontosan tudta, hogy annál a pontnál fog a támadás kibontakozni. Sátán ott fog megjelenni. Azt mondja az Isten, ne is menj oda, és ha te ezt eldöntöd, hogy nem is mész oda, akkor nincs megkísértés, nincs veszély, és nincs elbukás. Ez a jellegzetességhez, illetve ez a mozzanathoz azt a jellegzetességet hadd fűzzem,
hogy sok ember például, aki nem érti meg ezt az első három fejezetet, úgy okoskodik, hogy azért vagyunk szabadok, mert hát a rossz a világban van, mert ha rossz nem lenne, akkor nem is lennénk szabadok, mert hát az a szabad ember, aki a jó is.

rossz között választhat. És nem értik meg azt, hogy az ember akkor is szabad volt, amikor a rossznak a közelébe nem ment, amikor az Isten megteremtett bennünket, eleve szabadságra teremtett bennünket. Nem azért vagyunk szabadok, mert van rossz, nem azért vagyunk szabadok, mert Sátán létezik. Sátán is csak úgy létezhet, hogy ő is szabad volt, nem? Ha nem lett volna szabad, akkor soha Istennel szembe nem fordulhatott volna. Az ember is már eleve szabad volt, és hogyha az ember a szabadságát a jóra használta volna ki, és nem ment volna a fa közelébe, akkor még inkább szabad maradt volna. Most mi emberek nem vagyunk szabadok, mert annyiszor elkövettük a rosszat, hogy aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Az ember nem szabad, hanem szolga. A szolgaságból kell az Istennek küzdeni, hogy visszaváltson bennünket a szabadságra. Tehát ezzel csak úgy rövid jelzést szeretnék adni erről is, hogy aki elmélyed ebben a három fejezetben, itt például a harmadik fejezetben, az láthatja, hogy Ádám és Éva eleve szabad volt, nem azért lett szabad, mert a bűnt elkövették, a bűn elkövetése előtt már szabad volt. Szabad volt nekik azt tenni, amit az Isten mondott, és szabad volt nem egészen azt tenni, amit az Isten mondott. Éva és Ádám azt választották, hogy nem egészen azt tették, amit az Isten mondott. Nem egészen azt tették. Isten azt mondta, hogy ne menj a fa közelébe. Hogyan kerül Éva a fa közelébe? Nem egészen azt tették, amit az Isten mondott. Elkezdtek egy ellentétes mozgást. Itt is fölvethető már a kérdést, hogy hol vagy? Miért arra jársz, ahol semmi jót nem fogsz találni? És nagyon érdekes dolog, és ez a második mozzanat, amikor az ember elkezd egy kicsit másképp tenni, végezni, mint amit az Isten kér tőle, különös események történnek. Egy kígyó megszólal. Na, sokan ezen is kiakadnak, hogy kérem szépen, mi a Biblia elején ez a kígyó megszólalása? Hát a kígyó meg az állatok nem tudtak beszélni. Hát az előző második fejezet mondja, hogy egyedül az ember tudott beszélni, és az ember adott nevet az állatoknak, hogy itt egy kígyó beszél. Hát én ezt elhiggyem? Miféle mese dolog, egy kígyó egyszer csak megszólal? Erre csak azt az egyszerű választ tudom adni, hogy a Bibliában még egyéb állatok is megszólalnak, mondjuk a Bálám szamara is megszólal. Igaz, hogy az más előjellel és más hatalom feloldására, de az teljesen biztos, hogy a Biblia tanítása szerint az állatok élik a maguk életét, és az állatoknak nem teremtett olyan nyelvet az Isten, mint hogy mi gondolkozzunk és beszélünk. Az állatok is hallatnak hangokat, mondjuk lehet azt mondani, hogy a papagáj is milyen szépen beszél, de hát azért az bizonyos betanult dolgok, amiket ő ugye másol és betanul. Hogy egy kígyó beszél? Én azt szoktam ennél a mozzatnál mondani, hogy ha Évában lett volna itt egy kis, mondjuk föltette volna magának a kérdés, hogy hol vagyok. Akkor megszólal egy kígyó, hol vagyok? Hát egy kígyó csak úgy tud megszólalni, hogyha valaki azt valami fondorlatos, tüneményes módon megszólaltatja, hogy úgy tűnik, mintha ő beszél. Tehát Isten elmondta, hogy Sátánnak óriási ereje és hatalma van. Isten ebből se zárta ki az embert. Elmondta, hogy Sátán egy óriási intelligencia. Neki eléri azt, hogy egy kígyó beszél, az annyi, mint nekünk fölállni és leülni. Nyilván nem a kígyó beszélt, hanem az a ravasság, ami Sátánban ott volt, hogy Sátán pontosan tudta, hogy ha az ember egy kicsit eltávolodik Istentől, akkor először tesz valamit, ami erre még rátesz valamit, még inkább vonzóvá teszi a dolgot. Nem ő jelent meg személyesen, hanem eszközt választott, és egy állaton keresztül ért el azt, hogy, és ez a harmadik fokozat, hát hogyha egy kígyó beszél, ha most mi mondjuk kimennénk itt az erdőbe, és valami ilyesmivel találkoznánk, hogy ilyen mondatot mond valaki, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, ugye ez nem egy papagáj mondat, ez egy értelmes, felnőtt embertől származó mondat. Hát nem tudom, hogy ki mennyire gondolt bele abba, de én már sokszor eldöntöttem azt az életbe, hogyha én ilyesmivel találkoznék, hát rögtön elfutnék. Hát szóval ilyesmi, tehát ami olyasmi, ami nem egyezik az élet törvényeivel,
ahol valószínűsíthetem, hogy ott kénye kedve szerint akar valaki a kis ujja köré csavarni engem, hát ott hagynám azt. Tehát gyerekeknek szoktam ilyesmit mondani az iskolába, hogyha te szereted az édesapádat és édesanyádat, és valaki csenget az ajtón, és beszól neked, hogy ilyen meg olyan gonosz a te apád és anyád, hát akkor bezárod az ajtót, nem? Hát ha te tudod, hogy ki az apád és anyád, ő teremtett, ő visel gondot, és valaki elkezdi nyíltan szidalmazni, hát akkor bezárod az ajtót. Csak hogy ugye Sátán sokkal ravaszabb volt, és ő nem nyíltan kezdte az Istent szidalmazni. Itt jön a negyedik fokozat. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? Sátán pontosan tudta, hogy semmi célt nem ér el az embernél, ha elkezdi Isten nyíltan támadni. Mi a feladat, mi a rossznak a stratégiája, hogy először meg kell ingatni a bizalmat abban, akit szeretünk. Majd nyíltan utána lehet őt vádolni és támadni, de először meg kell ingatni a bizalmat abban, akit szeretünk. Ezért ez a furcsa mondat, hogy ez egy nagyon sikamlós, nagyon álnok, nagyon megfoghatat. Csak ugyanazt mondta, jól hallottál? Ezt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se ehettek. Ez Isten nem ezt mondta, Isten azt mondta, hogy egy fájáról ne egyetek. Nem az, hogy egyikről sem, hanem egyről ne egyetek. De ezt már ő úgy állítja be, hogyha Isten valaminél megjelölte azt, hogy itt következik be valami, ezt ő rögtön kifordítja, és azt mondja, hogy miféle istenetek van, hogy ilyen tiltást ad nektek, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek. Nyilván, hogy ez egy bizalom megrendítő, ez egy olyan kérdés volt, amit azért mondott Sátán, hogy beszédre, hogy párbeszédre hívja Évát, és ezt el is érte. Még itt is sarkon fordulhatott volna Éva, hát minek elegyedem szóba egy hazug, egy álnok valakivel, eszébe juthatott volna, hiszen Isten erre fölkészítette, de milyen érdekes, hogy válaszol neki. Azt mondta az asszony a kígyónak, a kertfáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mert a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne halljatok. Látszólag tökéletes a válasz. De mi nem tökéletes, sőt, mi az, ami már kikövezi az útját a bűnnek. Most még nincs bűn a világban, még Ádámról és Éváról nem mondhatjuk azt, hogy bűnös, de már mi kövezi ki az útját a bűnnek? Az, hogy beszédbe elegyedik a rosszal, hogy társalkodni kezd a rosszal. És aki a rosszal már társalkodni kezd, egyelőre még nem állt a rossz pártjára, de elkezd vele társalkodni, most már a rossz tudja, hogy mit kell csinálni, és mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Most már nyíltan megcáfolja az Istent, azt mondja, hogy az Isten nektek hazudott. Nyugodtan egyetek a fagyümölcséből, nemhogy nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, mert most vakok vagytok. De kövessétek el a rosszat, akkor majd látni fogtok, és olyanok lesztek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói. Lényegileg az emberi világban azóta is ez a felfogás ver gyökeret, hogy Sátán ajánlotta fel az igazi tudást, az igazi ismeretet. Ember merjél gondolkozni, ember merjél kérdezni, tudni, tapasztalni. Ugye Madács is így állítja be az ember tragédiájában ezt a paradicsomi jelenetből kiindulva az egész emberi sorsot. Ez a nagy hazugság, hogy Sátán ezt akarja elhitetni az emberrel, hogy mi akkor leszünk igazán emberek, ha nem azt tesszük, amit az Isten kér. Ha merünk nemet mondani, ha merünk lázadni, ha merünk más tenni. És erről elhiteti az embereket, hogy ekkor leszünk igazi emberek, és az Isten ezt akarta megakadályozni. Milyen érdekes logika, ugye? Isten azért teremt bennünket, hogy meg akar valamit akadályozni. Meg akarja akadályozni, hogy mi olyanok legyünk, mint ő, jónak és gonosznak tudói. Tehát Isten féltékeny, az Isten irigy, el akarta tőletek rejteni a tudást, el akarta rejteni tőletek az ő megközelíthetőségének a rendjét. És a hatodik versre mondta Immanuel Kant, a német filozófus, hogy ebben a hatodik versben van benne a Bibliának egyik legfőbb gondolata, a radikál bőze, a radikális gonoszság gondolata. Hogy tudnék, a Biblia ezután azt mondja, hogy látta az asszony, hogy jó az a fa Elederre, kedves a szemnek,
és kívánatosa bölcsességért. Három dolgot mond. Megkívánta, akart enni, a szemével megkívánta, le akarta szakítani, és az eszével azt magyarázta be magának, hogy ő leszakítja, akkor valóban okosabb lesz, mint az Isten. Akkor ő valóban jobb lesz, nagyobb lesz, mint az Isten, és bölcsebb lesz, mint az Isten. Minden csatornán az ember igent mond a rosszra. Nem olyan jelentéktelen dolog ez tehát. Maga a tett jelentéktelen, hogy egy gyümölcsöt levesznek a fáról, de ami emögött van, hogy valaki ezt testestül, lelkestül kívánja, és az Istenre már nem is hederít, már el is felejti, hogy az Isten mit kér, és ott van valaki mellett testileg, gondolkodás szintjén, lelkileg, mindenféle szempontból ő mellé áll. Ez valóban a radikál bőze, a radikális rossz, a radikális gonoszság. Az ember tetőtől talpáig azonosult, és azóta is ezt látjuk a világban, mármint emberek, hogy a világra születünk, hogy tetőtől talpig önzők vagyunk, és azt hiszük, hogy amit mi csinálunk, az a helyes és az a jó. És azt hiszük, hogy a mi jótevünk az, aki lázadásra, és aki az élet törvényeivel való visszaélésre biztat bennünket. Tehát itt következik a nagy kérdés, hogy hol vagy. Ennek a nagy kérdésnek, hogy hol vagy, az embernek magában kellett volna megérlelődnie. Nem Istennek kellett volna ezt a kérdést kimondania, de az is nagyon érdekes, hogy Isten mikor mondja ki ezt a kérdést, hogy hol vagy. Még mindig nem mondja ki a kérdést, hogy hol vagy. Isten azután mondja ki ezt a kérdést, hogy ez a rossz döntés, amivel Éva eljegyezte magát, rögtön döntő következményeket érlelt. Erre szeretném befejezésül felhívni a figyelmet. Az ember tesz valamit, ami nem Isten akaratával és az élet törvényeivel egyezik meg. Az ember tesz valamit, és amit tesz, annak döntő következményei lesznek, és ezek a következmények pillanatokon belül beillednek. Három következményre mutat rá a Biblia. Amikor az ember vesz a fa gyümölcséből, Éva ad Ádámnak is, és esznek a fa gyümölcséből, utána csak hamar elszégyelik magukat, és elbújnak, mert a félelem lesz úrrá rajtuk. Az ember életben megjelenik most szemünk előtt először a félelem. Isten nem félelemre teremtett bennünket. A rossz első rémületes következménye a szégyen és a félelem. A második következménye az, hogy az ember érzi, hogy mi történt, valami rossz dolog történt, el is bújik, de fel akar öltözni, és készít magának fügefa levélből való körülkötőket, mondja a Bibliánk, tehát fügefa levél öltözéket, és úgy hiszi az ember, hogy most én, ha bár rossz dolgot tettem, már kezdem látni, hogy rossz dolgot tettem, de nem baj, legyőzöm ezt a rossz dolgot, beborítom a testemet, és megvédem magamat az elkövetkezendő rossz dolgoktól. Tehát jön a második nagy és félelmetes következménye a rossznak, és ez pedig az, hogy majd mi megoldjuk, majd mi legyőzzük. Tehát ott van a magabízás, hogy ugyan beengedtük a világba a rosszat, de majd a rosszat le fogjuk győzni. Mi emberi erőből le fogjuk győzni a rosszat. És amikor Isten megszólítja aztán Ádámot, hogy mit cselekedett, akkor Ádám azt válaszolja vissza az Istennek, hogy az asszony tette ezt, tulajdonképp nem én vagyok a vétkes, hogy az asszony, akit te mellém adtál, ő adott nekem a fa gyümölcséből, és ezért ettem. Jön a harmadik következmény, és a harmadik következmény a másik ember vádolása. A rossznak rögtön azon szín pillanatban meglevő három következménye: félelem, magabízás, vádolás. Ezek teszik tönkre azóta is az életet. A félelem, a magabízás, a büszkeség, és a másik emberre való áthárítása a felelősségnek, a vádolás. És itt kérdezi az Isten, hogy hol vagy. Mert most már kérdezheti. Hol vagy? Félelemre teremtettelek? Büszkeségre teremtettelek, mintha te lennél az Isten? Ne így legyél Isten, ahogy valaki mondja, hogy így lehetsz majd Isten jónak és gonosznak tudója. Én szerettem volna, hogyha olyan leszel, mint én, de így nem lehetsz olyan, mint én. És a vádolás, hogy a másik emberre hárítod a felelősséget, amikor te is beleegyeztél abba, hogy átvetted Évától a gyümölcsöt, itt kérdezi az Isten az embertől, hogy hol vagy. Kedves hallgatók, az emberiség
ide jutott rögtön az első bűn következtében. Az egész emberi történelem nem más, mint ennek a három dolognak a folyamatos, máig tartó elmélyülése. A félelem már ott volt a világban, most már nem tudjuk elmondani, hogy mit jelent ez, hogy félelem. A büszkeség, a magabízás rögtön kiütközött, most már nem tudjuk elmondani, hogy mit pusztít a világban ez a szörnyű ragály, hogy az emberek annyira el vannak telve magukkal, és ez zárja ki azt, hogy segítséget elfogadjanak Istentől. És a vádolás, amit megint csak rutinszerűen alkalmazunk, hogyha valamit nem tudunk megmondani, megmagyarázni, vagy valamiért nem vállaljuk a felelősséget, azt áthárítjuk más emberre. Lényegileg az egész emberi történelem ez, hogy ember, hol vagy? Hol voltál és hova jutottál? És ez a hol vagy kérdés, és erre is szeretném fölhívni a figyelmet, tovább ismétlődik a Bibliában. Ez a hol vagy, ez nem csak ilyen Ádám hol vagy, mint egy szálló ige, hogy ez a Bibliánk harmadik fejezetében itt van, hanem például, hogyha olvassuk tovább a Bibliát, eljutunk Jób könyve 38. fejezetéhez. Ott az Isten még ezt is kérdezi az embertől, hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Hol voltál? Miért nem tőlem kérdeztél? Miért nem tőlem akartál tanulni? Én elkezdtem a te tanításodat, olyan gyorsan egy másik hatalomhoz pártoltál. Vagy a Jób könyve 14. fejezet 10. versében is ott van egy hol van kérdés. Talán ez a hol van, bibliai hol van kérdések között talán a legsúlyosabb. Ha az ember, ha a férfi elterülés kimúlik, hol van ő? Hol van? A halálra kérdez rá így a Biblia. Jób 14. fejezet 10. versében. Hol van az ember? Mert az ember nincs a rendeltetésénél a földi életében, és aztán pedig egyszer csak véglegesen a földi élet végén letűnik a színről, hol van az ember? Itt sem azt teszi, amit kell, és utána meg egyáltalán léte sincs már meg. Hát van ennél világosabb bizonyíték annak, hogy mit szerzett a rossznak az elfogadása? Hol van, hová lett az ember? Nincsen. Mi az emberi életnek a rendeltetése és a célja? Ha csak egy ilyen kérész életet élünk itt a világon, és ebben a rövid életben sem akarják az emberek megtudni, hogy miért is vannak, és hogy van-e még örök sors, vagy csak egy néhány évtized van, és utána mindenki elkerülhetetlenül meghal, és ennyi lenne az egész földi élet? Miért vagyunk a világon? A harmadik fejezetben a 15. vers adja meg a reménysugárt. A Biblia egyik legnagyobb verse, Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. verse, az úgynevezett ős evangélium, amelyben Isten ígéretet tesz arra, hogy az ember elfordul tőle, de az Isten nem fog elfordulni az embertől. Az Isten követni fogja az embert, keresni fogja az embert, vissza akarja hívni, hol vagy ember, messzire távoztál, de én nem mondok le rólad, követlek, hogy visszanyerjelek, és majd elküldök közétek egy valakit, aki ugyanolyan lesz, mint ti vagytok, asszony magva lesz, asszonytól fog születni. És az az egy valaki, aki asszonytól születik, ez meg fogja mutatni a kígyónak, hogy a fejére tapos. Az a kígyó, aki Sátán formájában elvezetett benneteket az eredeti rendeltetésetektől, ez a valaki meg fogja mutatni, hogy Sátánra bizonyítani fogja, hogy nincs igaza. Hogyan fogja bizonyítani? Hogy az életét nem sajnálja a bizonyításért. Ő meg a sarkába mar, nem mardosod, így fordítja a Bibliánk, hogy a sarkát mardosod, a sarkába marsz. Isten ezt mondta Sátánnak a paradicsomban, ezt mondta az első emberpárnak, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő maga között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkába marsz. Az Isten így akarja visszahozni az embert, így akarja a hol vagy ember kérdéssel megközelített embert visszahozni az élet igazi útjára. Rögtön itt ebben a versben benne van a Bibliának a fő eszméje. És a fő eszme egy fogalomban összefoglalva a megváltási terv, a szabadítási terv. Az embert úgy akarja Isten visszahozni, hogy bár az ember eltorzult, bár az ember azt se tudja, hogy hol van, miért van, mit csinál,
de az Isten fel akarja éleszteni az emberben a gondolkozást, a kérdezést, a keresést, a segítségnyújtás elfogadását, és hogyha az ember szövetségre lép az Istennel, ha végre az ember elismeri, hogy egy valakiben bízhat a teremtőjében, akkor az Isten az ember közreműködésével, és soha azt nem kikerülve, de az embert visszahozhatja az eredeti rendeltetésére. Befejezésül szeretném Hérakleitosznak a híres töredékét idézni, amit már olyan sokszor a hallgatók figyelmébe ajánlottam. Hérakleitosz ez a görög bölcselő, aki a 7.-6. században élt, egy három szóból álló, rövid, talányos mondást hagyott ránk. Ethos antropodaimon. Így hangzik ez görögül. Ethos antropodaimon. Majd, hogy nem magyarul is tudjuk minden szónak a lefordítását. Az antroposz az ember, a daimon az a régi görög nyelvben Istent jelentette, nem egyszerűen szellemet vagy démonot, hanem magát az Istent. Mit jelent az ethos? Az ember ethosza a daimonja, szokták így lefordítani. Helyesebb így fordítani, az ember ethosza, tehát az ethosza az tartózkodási helyet jelent a régi görög nyelvben. Az ember, ha az Isten közelében tartózkodik, akkor lesz ember. Röviden így lehetne lefordítani, hogy az ember tartózkodási helye az Isten. Akkor lesz az emberből ember, hogyha a teremtője közelében tartózkodik, ha a teremtőjére figyel. Ezt egy Biblián kívüli forrásunk, egy görög bölcs is így fogalmazta meg, rendkívül röviden, de találóan. Az ember hol vagy kérdésére ezt a választ lehet adni, hogy az ember akkor van az igazi helyén, ha az Istenhez szabja magát, ha az Isten mértékéhez méri az életét. Ethos antropodaimon, az ember tartózkodási helye az Isten. Az ember eltávolodott az Istentől. Aztán az ember történelme is eltávolodott az Istentől. De mind a mai napig ez a legfontosabb kérdés, hogy ki személyesen, mi, te, ő, mi, mindannyian, hol akarunk tartózkodni, kit választunk mértékül, hol akarunk lenni, kihez szabjuk az életünket, kinek a szavára hallgatunk, kinek a törvényeit becsüljük vagy sem. Ezért a nagy kérdés, ezzel kezdtem az előadást és ezzel fejezem be, ez maradjon meg a szívünkben. Hol vagy? Erre a kérdésre nekünk az életben válaszolnunk kell tudni. Kit ismerünk el mértéknek, kivel azonosulunk, kit akarunk követni. Milyen módon akarunk Istenhez hasonlóvá válni, Isten szerint akarunk Istenhez hasonlóvá válni, vagy egy másik önmagát Istennek tartó lény szerint akarunk egy másik fajta Isten arcához hasonlóvá válni.

Hát szeretettel köszöntünk mindenkit a második részének az eladásunkon. A mai eladásunk címe mi mindennapi kenyerünket, ugye? Az első eladáson volt a három kérést vizsgáltuk meg. Ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved és jöjjön a te országod címmel. És a bevezetést, a megszólítást, hogy hogyan szólítsuk meg az Istent. Most a negyedik kérést szeretnénk megbeszélni, ami arról szól, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Ugye ez egy eléggé húsba vágó kérdés, lehet így mondani, és nagyon sok embert foglalkoztat. Talán az előző három kérdés nem is annyira tiszta, mert nem tudja az ember mindnek a fogalmát, de ez, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk, azt hiszem, ez mindenkiben visszhangzik. És a mindennapi kenyér, mint olyan eléggé a történelemben sokat foglalkoztat a dolog volt, mert nagyon sok ember várja mindig a mindennapi kenyeret, hogy itt nem csak a kenyérről magáról van szó, hanem maga a megélhetésről van szó. És hát azt látjuk, hogy nagyon sok embernek, hát az emberiségnek a nagy részének ez mondhatnám mindennapos gond a mai napig is. Ez a mindennapi kenyérgond nem volt megoldva, és aztán most nincs megoldva. Ugye miért ezzel a kéréssel folytatódik az imádság? Ugye szenteltessék meg a termel, hogy jöjjön a te országod, és ami mindennapi kenyerünket ad mennyi. Ugye ez hogy kapcsolódik az előző háromhoz? Ugye nagyon egyszerűen az előző három kérés az főleg lelki dolgokat taglalt, hogy az ember hogyan mutassa be az Istent, hogy az Isten akarata hogyan válik valóra ezen a földön, és de nyilván mi fizikai lények is vagyunk, és kenyérre is szükségünk van. Az Isten ezt jól tudja. Ugye hát szokták mondani, hogy most lelki dolgokkal lehet táplálkozni, meg kell is, de fizikai dolgokra is szükség, és az Isten ezt jól tudja, és ő szeretné azt is megadni nekünk, de ezt is szeretné, ha kérnénk tőle. Mielőtt rátérnék arra, hogy pontosan mit is tartom ez az a kérés, és tényleg az ember hogyan tárja ezt az Isten elé, és mit is takar ez a mindennapi kenyér, utána néztem az interneten, hogy végül is a mai világban hogy is van meg ez a kenyér az emberiségnek, és hogyan nem. Hát mit mondjak, elég megdöbbentő adatok vannak. Ilyeneket írtam ki, hogy például mai a világban, amikor az ENSZ szem kitűzte, hogy 2000-re megszüntetik a Földön az éhséget, hát ahhoz képest ma 1 milliárd ember éhezik. Ugye vagyunk mennyi? 7 milliárdan, és abból 1 milliárd ember naponta éhezik. Aki, nem tudom, éhezett már valaki életében? Mondjuk nem evett 4 napig. Hát nem azért, mert beteg volt, hanem mert nem volt mit enni. Hát voltál cukros kenyered, de hogyha nem lett volna semmi. Ugye mi ebben az országban, Magyarországon nem is tudjuk pontosan, hogy a legtöbb nem ismer az éhezést. Hát ne is ismerem, mondjuk nem kívánom senkinek, de aki már esetleg volt olyan, én voltam olyan helyzetben, hogy nem tudtam menni, mert akartam, de mindig közbe jött valam, aztán úgy kezdtem érezni, mit jelent éhezni, amikor az ember már ugye megkíván mindent. Ugye először csak álmodik az ember, hogy milyen jó, ha lenne ezt megenném, aztán jó lenne már a kenyér is, csak lenne valami. Ugye az ember kezdi lefeladni, de már mindegy, mint csak valamit egyen. 1 milliárd ember éhezik, és ebből 200 millió gyerek. Az valami rettenetes. 200 millió gyerek éhezik. Hát akinek van gyereke, és ha nem tudna neki adni, és látna, hogy ott a kezébe sír a gyerek enni, az valami iszonyatos szívfájdító lett. És 200 millió gyerek ma is éhezik, nincs mit enni. És amellett a Földön annyi élelmiszert termenek, hogy 10 milliárd embernek elég lenne. Ugye most vagyunk 7 milliárd, amíg 3 milliárd embert jó tudnánk lakatni. Ugye 1 milliárd ember éhezik, akkor a harmad elég lenne annak, amit megtermelünk, hogy megszűnjön az éhség. Magyarországon azt mondják, hogy 100 000 ember éhezik. Ugye az azt jelenti, hogy nincs meg mindig az az ételmennyiség, vagy olyan minőség, amit kellene megadni az embereknek. Évente mit gondolunk, hány millió ember hal éhen? 55 millió ember hal éhen. Azonban majdnem 6 magyarországnyi lakosság, akik éhen halnak egy évben. Amikor 10 milliárd emberre való élelmiszer termel az emberiség. És mégis egy évben 55 millió ember hal éhen. Az valami hihetetlen szám. Naponta 150 ezer ember pusztul el éhen. Ugye naponta 150 ezer ember. Akkor ebből 96 ezer gyerek.
Ugye ma is meghalt, ugye mi nem is tudjuk, meghalt 96 ezer gyerek. Akkor ilyen adatok vannak még, hogy Európában és Észak-Amerikában egy ember évente, mint egy... Ja igen, ez egy másik oldala. Még egy ilyen érdekes lebontásba adják meg, hogy minden órában 4000 ember hal meg, percenként 66, másodperceként egy ember palánta élete vész oda, mert nincs mit ennie. Ugye, mire befejezem a előadást, mennyit is olvastunk? Hogy egy órában 4000 ember hal meg. Egy, mire azt befejezzük, 4000 ember most megint meghal ilyen. Csak mi azt ugye nem tudjuk, mert itt élünk. És amellett ennek ellenére figyeljük meg, hogy az emberiség mégis hogyan foglalkozik az élelmiszerre, vagy hogyan viszonyul hozzá. Szóval Európában és Észak-Amerikában egy ember évente mintegy 115 kg élelmiszert pazarol el. Egy évben több mint egy más élelmiszert csak elpazarolnak, ugye az kukába kerül. Ugye a szerényebb régióban, mint Dél-Ázsiában vagy Afrikában 11 kilót. Ugye a fejlett országokban 115-öt, ahol meg nincs mivel 11-et, ami azt jelenti, hogy a százszorosát pazarolják el a fejlett országokban az emberek. Azt mondja, a FAO szakértői szerint az élelmiszer fajtájától függően a veszteség 27% között van, és összességében meghaladja az évi 1 milliárd tonnát. Az Európai Unióban évente 70 millió tonna élelem végző a szemétben. 70 millió tonna szemét, vagy étel, gondoljuk már bele. Azt mondja, a világon keletkező élelmiszerfeleslegnek már a fele is elegendő lenne az összes éhező ellátásához. Magyarországon fejenként 40 kg élelmiszer dobunk ki, évente 500 ezer tonnát, ez körülbelül 200 milliárd forint. Ugye az érdekes adat, mert ugye Magyarországon, mint a magyar nép általában nagyon szeret panaszkodni és sírni, hogy nincs mit enni, és hogy ugye teljesen lehetetlen. Amellett azért kidobálnak az emberek 200 milliárd forint értékű élelmiszert a kukába. De ez igaz is, mert ugye aki kicsit szétnéz a környezetünkben, mindenki tudja, hogy mennyi ételt kidobálnak az emberek. Hát most is mentem hazafelé, egy ilyen kifli volt a kuka mellé dobva. Vagy sokszor látom a munkahelyemen, hogy a gyerekek visszahozzák a, még az almát is. Vagy a narancsot. Vagy játszanak az ételre, dobálják egymás a zsemlébe. Meg mit tudom. Ugye csak azért mondom itt Nyíregyházán, hogy ez nem, mit tudom én, Győr, vagy nem Amerika, ahol jól élnek, úgymond, hogy valahogy az ételnek semmi becsülete nincs. Ugye, amellett az emberek panaszkodnak és zugolódnak és sírnak, hogy kevés a fizetés, miből fogunk megélni, mit adja a gyereknek enni, ugye ezt mondják az emberek. Közben meg azt látjuk, hogy valahol az ételnek a megbecsülése az teljesen kiveszett ebből a társadalomban. Ugye amikor mi voltunk gyerekek, ez így nem volt. Anyukám még arra is megtanított, hogy találunk az utcán egy darab kenyeret, vegyük fel, másnál jó lesz a moslékba. Hát nem is dabálták el a gyerekek az élelmiszert. Örültünk, ha kaptunk valamit. Mi felszedtük az almát, ha leesett a szekérről, a porból. Most eldobálják az almát. Ez egy hihetetlen, ugye a jólét az ide vezet, hogy sajnos tönkreteszi a gyerekeket, és semmi megbecsülés nincs az életnek, vagyis az ételnek. Ugye azért mondtam ezt, soroltam fel, mert sok emberben felmerül az a kérdés, amikor hall ilyen rémisztő számokat, meg látjuk ugye a televízióban ezeket az éhező gyerekeket csontig soványodva, alig bírnak levegőt venni, felpufadt hassal, hogy na akkor hol az Isten? Miért hagyja ezt az Isten? Hát most akkor erre gondolom, az Isten ezt hagyja? Rengeteg élelmiszert szállítottak, még te mai napig szállítanak a fejlődő ország, hogy az éhező gyerekeknek, de elvész a korrupció zsákut szájában, a fegyveres konfliktusokban, ugye ott is állandóan ölik egymást az emberek, mindig polgárháborúk dúlnak. A Föld még ebben az áldatlan állapotban is annyi sok ugye, természeti katasztrófa van, meg annyi rengeteg árvizek, és ennek ellenére mégis megterem annyi élelmiszert, hogy elég volna 10 milliárd embernek. És ennek ellenére az éhezők száma meg csak nő. Azt is olvastam múlva, hogy bejött ez a gazdasági válság, az éhezők száma hirtelen megugrott 70 millióval. Hirtelen. De nem látjuk azt, hogy az élelmiszerrel takarékosabban bánnának. Valami hihetetlen pazarlás van, és ugye mégis az emberek, amikor látják azt, hogy gond van, akkor azt mondják, az Isten, milyen Isten az, ami hagyja, hogy emberek éjjel halnak. Az Isten nem ránk bízta, hogy segítsünk a másikon. Ugye a másikok, hogy egyik az, hogy kapzsiság, az emberek kapzsiak és mohók, és pazarlóan élnek, akiknek megvan.
Másik oka az éhezésnek, hogy én nem tudom, de ilyen statisztika ugye nincsen az interneten, hogy vajon hányan kérik a mindennapi kenyeret. Hányan keltek fel úgy Magyarországon, hogy az Istentől kérték, hogy adja meg a mindennapi kenyeret. Ugye, hogyha az Isten tartsa fenn az életünket, hogy adja, amire szükségünk van. Ugye nem tudom, erre nincsen statisztika, de valószínűleg szomorú statisztikánk jönnek, hogy ez. Ugye még azok az emberek is, akik úgymond hívőnek tartják magukat, ott sincs azt hiszem az az imádkozó lelkület, hogy ők komolyan kérik azt, az Isten ma is adja meg azt, ami a betörő falatot és fenntartsa az életüket. Ugye az onnan is mondjuk lehet következtetni, hogy láthatjuk azt, hogy az emberek ugye mitől várják, hogy az életük jobbra forduljon? Hát változzanak a körülmények, a politikában a hatalmasok hozzanak olyan törvényeket, adjanak állást, adjanak több fizetést, rendezzék az én életemet a hatalmasok, és akkor gondolom, hogy nekem jobb lesz. De ki kéri az Istentől? Olyan szépen mondja Zsoltárosban, hogy jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint fő emberekben reménykedni. Ugye mindig a nagyoktól várjuk a megoldást. Az a dolgát, miért nem ad nekem állást, miért nem emeljük fel a nyugdíjat, miért nem ad nekem több fizetést. Ugye állandóan az emberek ezt mondják. De ki fordul az Istenhez? Ugye sajnos Magyarországon is hiába keresztény országban élünk. Mégis ha mit mondjak, hát az egyházon is az emberek a politikusoktól várják, hogy adjon több pénzt. Mindig adjanak több pénzt. Ugye? Hát a hívő ember az Istentől, vagy az a fő emberekben bízik. Vagy emberekben reménykedik, hogy majd neki jobb lesz az élete, vagy az életszínvonala. Miért is kell kérnünk? Ugye mondtam, hogy hát ki kéri. De miért is kell nekünk kérnünk? Hát az Isten nem tudja, hogy nekünk erre szükségünk van. Nekünk ez tényleg... engem hívnak, de nem ezen fel. Nekünk ezt tényleg kérni kell? Ha Isten nem tudja, hogy... Szervusz Isten! Isten nem tudja, mire van szükségünk? Azért mi, akinek...

kérünk, mint az Isten amúgy nem adna. Ugye ilyen dolgokat írtam le, hogy azért kell kérnünk az Istentől, mert egyrészt kifejezzük az irántoló bizalmunkat, hogy mi tőle várjuk. Nem főemberektől, meg emberektől. Bízunk benne, mikor kérjük, hogy meg is adja. Az furcsa lenne, hogy kérnek a gyerek az anyát, és azt mondja az apját, hogy nem adok. Nem adok. Éhező. Ugye? Hát az Isten az ad nekünk, ha kérünk tőle. Ugye a bizalommal kérjük. Vagy pedig kérjük tőle, mert szeretnénk, hogyha az Isten is minket megtanítani jó szívűségre, takarékoskodásra. Hát ha az Isten ad nekem valamit, és én mondjuk Isten ezen engem hálára indít, akkor ha Istennek hálás vagyok, akkor az az ember, aki az Istennek hálás, az nem úgy gondolkozik, hogy ő másnak is adni akar. Vagy legyünk olyan önzőek, hogy csak mondjuk magunknak kérjünk. Az, hogy ugye a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, ugye a nékünk az többes számban van. Azért nem úgy működik, hogy hát nekem az Isten adja meg, hát kérje mindenki magának, nem? Nem. Az Isten azt szeretné, hogy mi úgy kérjük, hogy mindenkire gondoljunk, és ha az Isten ad nekünk, legyünk érte hálásak, adjunk másoknak is, vagy itt nem csak a konkrét a kenyeren szól, amit az Isten nekünk ad, anyagi javakat, abban adjunk másoknak is, Isten minket jó szívűségre szeretne nevelni, hálára szeretne nevelni, takarékosságra, mert ha az Istentől kaptunk valamit, azt mondja, becsüljük meg. Ne szórjuk szét, ne pazaroljuk el. Mondjuk az Isten számon is kéri tőlünk, hogy én adtam neked, te hogyan bántál vele? Hogyan bántál a felhasznált javakkal? Akkor még szeretnék ehhez kapcsolni egy igét felolvasni a Filippi levél 4. fejezet 6. versében. Szóval semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal háladással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat. Aki bőven vett, bőven is arat. Ugye itt azt fejezik ki, hogy egyrészt, hogy háladással tárjuk fel a kívánságot, hogy mindig az embernek hál legyen az Istenért, hogy ő ma is megadta, mert ugye, hogy hogyan kell kérni, hogy a mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. Nem erre a hónapra, meg erre a hétre, hanem azt mondja, hogy ma. Hogy holnap mi lesz, azt nem tudhatjuk. Azt mondja, Jézus, elég mindennapnak a maga baja, a mával foglalkozunk. A holnap nincs a hatalmunkban. Ha kérünk valamit, az Isten adja meg nekünk ma. Azt mondja, ezt hálásak legyünk érte. És azt mondja, aki bőven vett, bőven is arat. Ha az Isten ad nekünk, és kaptunk bőven, és mi azt adjuk, azt mondja, hogy bőven is aratunk. Hogy így folytatja, hogy a jó kedve az adakozó szereti az Isten. Hogy az ember örömmel ad, mert ő is kapott. És tudja, hogy az Istentől kapta. Ami az Istennél elfogy, vagy nála szükélybe lenne a hogy ő nem tudná eleget adni? Hogy az egész emberiségnek is adná eleget, ad eleget. Csak az emberek nem úgy élnek vele. Azt mondja, még befejezésre a Korintusi levél 9. fejezetében Pál apostol, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk háladás szerez az Istennek. Azt mondja, hogy meggazdagodjunk a teljes jó szívűségre. De milyen csodás az Istentől, ha mi kérünk, Isten közben arra nevel minket, hogy mi hálásak legyünk, jó szívűek legyünk, kérjünk másoknak is. Ugye voltam már olyan helyzetben, hogy nem tudtam a másiknak mit adni, de egyet tudtam érte imádkozni, Isten segítsen neki. Mert nekünk nincs mindig hatalma, hogy segítsünk, mert nekünk mondjuk nincs tele a zsebünk pénzzel. Ugye? Nem tudunk abban a helyzetnek az embernek odani 5 milliót, hogy mondjuk ne vigyék el a házát. Mert nem tudunk. De egyet kérhetünk, hogy az Isten segítse meg. Azzal a lelkülettel. Ugye észrevenni a másnak a baját, hogy imádkozni, és segít, hogy az Isten segítse meg. Azért gondoljunk bele, hogyha a hívő emberek észrevennék, hogy a másiknak mire van szüksége. És ők őszintén imádkoznának. Lenne ilyen nyomor Magyarországon? Hogy az embereket kihasználják és kizsákmányolják? Ugye akkor nem azt látnak, hogy az egyik ember keres naponta 1 milliót, a másik meg mit tudom én 1000 forintot. Észre, hogy a másiknak is szüksége van. Ugye még egy nagyon fontos dolog, az Isten meg akar minket tanítani, hogy elégedettek legyünk. Ugye az Isten nem ad nekünk ilyen terő-terő asztalkámat. Az Isten nem azt mondja, hogy hát ha kértek, akkor én bőségbe öntöm. Emlékszünk, mikor az 5000

embert Krisztus jól tartotta, és ugye a kenyeret meg a halat megszaporított, ugye volt, azt hiszem, 5 kenyér meg 2 hal, és azt mondja, hogy összeszedtek utána még 12 kosára. Jézus Krisztus miért nem adott még gyümölcsöt hozzá, meg különböző, mit tudom én, dolgokat? Miért csak kenyér volt, meg hal? Milyen egyszerű étel? Lehetett volna hatalmába? Azt mondja, hogy nem. Isten mindig egyszerű ételt ad, és azt adja, amire éppen szükségünk, és nem többet. És azt mondja, megtanít minket, hogy elégedettek legyünk. Pál apostol úgy mondja a Filippiek levélben, hogy megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. És tovább folytatja, tudok megaláztatni, és tudok bővölködni. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok. A jó lakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szükölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez a Pál apostol azt mondja, hogy megtanulta. Nem egyből rájött. Nekünk is sokszor meg kell tanulnunk, hogy megelégedettek legyünk. Azt mondja, volt úgy, hogy éheztem is, volt úgy, hogy bővölködtem is. Akkor se panaszkodtam, amikor éheztem, és akkor se voltam hálatlan, amikor bővölködtem. Nem magamnak töltöttem, most milyen jól megy a sorom. Mindig hálás volt, és nem volt elégedetlen. Elfogadta az Istentől, amikor nem volt mit tenni, hogy az Isten akarata, az Isten majd megadja. Sokan mondták már nekem életem folyamán, hogy ismerem a Bibliát, hogy hát azért mi imádkozom, hogy hiszen azért a boltban nem adnak semmit. Ugye? Ugye azt hallottuk már ezt a járasztó, de azért a boltban nem adnak, az nem lehet fizetni. Elnézést. Dolgozni kell, meg pénz kell. Imádkozhatsz te. Ugye ezt így odavogják kicsit ilyen nyersen, vagy kicsit ironikusan. Hát persze az ő szemszögből érthető, mert ők azt tapasztalták, hogy ha van valami, ha dolgoznak. És hogyha mégis elértek valamit, azt maguknak tanítják, nem az Istennek. Viszont aki megismerte az Istent, megismer az Istennek a szeretetet, az Istennek a kegyelmét, és meg is tudjuk azt, hogy minden az Isten hatalmában van. Az is, hogy azt mondja a példabeszélkében, hogy az is, hogy eszünk is, iszunk, és hogy jól van dolgunk. Ez is az Istennek az ajándéka. Az emberek azt gondolják, hogy az ő ügyességük, az ő erejük, az ő képességük, az ő helyzetük, az ő nem tudom miük, az, ami segít nekik, és akkor ők meg tudnak élni. Hát a gyengék imádkoznak, mert ők gyengék. Mert ők nem erősek, nem okosak, hát ők inkább imádkoznak, majd az Isten segít nekik. Ez nem így van. Pontosan az erősek fegyver az ima, mert bíznak, hogy az Isten megsegít őket. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell dolgozni, tévedés ne essék. Ugye az Isten felszólt minket a 4. parancsolatban, hogy 6 napon át munkálkodjál, és végezz minden dolgodat. De ők mindig tudják, hogy az erőt, a képességet, a munkát, ugye azt is, hogy például hogy esik az eső, májusban, ugye milyen nagy ajándék, nem? Hát most én hiába vetettem, mert még ültettem a paradicsomot, meg a paprikát, tehát nem esik az eső. Ugye az emberek már rögtön kétségbe estek, mikor még nem volt az esős idő, ugye május, mikor volt áprilisban, hogy már szárad ki a föld, szárad a gabona, drága lesz a kenyér, mi lesz velünk? Ugye. Aztán, mikor meg esik az eső, az Isten megáldja a földet, és bőven terem, akkor büszkék, hogy na most mennyi tudtunk betakarítani, milyen ügyes voltam én. Elfelejtik, hogy kinek tartoznának hálába. Ugye. Akkor az ember az ügyes, ha meg nem esik, akkor meg az Isten hibás, miért nem bocsátás őt a földre, meg egyáltalán. Szóval sajnos az emberek így gondolkodnak. A Bibliában most nem tudtam minden példát felhozni, de ha aki olvassa, csak mondjuk abból a szemszögből, az Isten hányszor segített csak az éhezőkön. Ugye más nem mondjuk, amikor vonult az Isten népe a pusztában. Ugye, és ott túl sok mindent nem tudtak volna enni. Ugye ilyen két és fél milliós tömeg. Hát ma is egy komoly katonai műveletlen nagy embert ellátni, ugye? Pedig van konzerv, meg tartós élelmiszer, meg zacskós, meg minden. És az Isten vezette a népet, és volt mit enniük. Volt mit inniük. Ott a pusztában. Az Úr gondoskodott róluk. Adott nekik ugye mannát. A kősziklából vizet fakasztott. Vigyázott rájuk. Nem éheztek. Hogy olvashatunk ilyen egyszerű történeteket a Bibliában, amikor a Királyok könyve, a második királykönyv olvasható a 17. fejezetben, amikor Illést is hollók táplálták, amikor ugye Akháb király üldözte és elmenekült,
pusztába, és a hollókat küldött az Isten, táplálják, és a patak vizét itta. És ugye Illés ott lakott, és találkozott egy özvegyasszony, aki tudta, hogy a Sereptől jött az asszony, így van a Bibliában, és nagy éhség volt a földön, és hát neki se volt mit enni. És az Isten hogyan segítette meg? Azt mondja, adott neki, még nem esett az eső, olajat és lisztet, semmi mást. De azt mondja, addig, míg az éhség tartott, volt egy edénye, kettő, egyik olajot, másik liszt, és azt mondta neki Illés, hogy ki nem fogy a liszt, és ki nem fogy az olaj, míg tart az éhség. És nem fogyott ki. Mondja, ez is csoda volt. De az Isten képes csodákat tenni. Egy egyszerű özvegyasszony, és az Isten mégis így megsegítette. Vagy amikor éhség volt, és amikor Elizeus próféta munkálkodott, akkor neki se volt nagyon mit tenni, a prófétáknak sem. És egyszer vitt nekik egy ember, nem így a nevét, egy ember 20 árpa kenyeret. Az árpa kenyéről tudni, hogy az a szegények kenyere volt amúgy. És azt mondja az egyik tanítvány, hogy uram, hát mi ez ennyi embernek, mert voltak 100-an. Azt mondja, add oda, meglátod, még marad is. És hogy tudjuk, hogy régen milyen volt a kenyér, az nem ilyen 2 kilós, vagy 1 kilós, ilyen kerek lapos kenyereket ettek, ami valószínűleg egy kenyere talán egy embernek elég lett volna, és volt 20. Azt mondja, adtak, odaadta a 100-nak, és még maradt is. Jó szövetség, ismerős, hogy kis ugyanezt tett, amikor megszabadott a kenyeret, hogy ő is 2 kenyeret, meg 5 halap, és 2 halap, meg 5 kenyeret szétosztott, ott is árpa kenyér volt, és aztán mennyit gyűjtöttek össze utána? Ugye 12 tele kosárra, de nem a moslékba. Ugye? Nem hogy most, hogy kiosztják nálunk is az ebéd, és összeszedünk a malasznak egy csomó moslékot, mert a gyerekek elhaigálják, vagy nem kell, vagy nem eszik meg. Azért gyűjtötték össze, mert az Isten mutatta, hogy nála nincsen felesleg, hogy elpazarolom és elhaigálom. Hogy olvashatjuk még, amikor József idején, amikor ugye még visszában, mielőtt kivonultak Egyiptomból Mózessel, Ábrám idejében, amikor Józsefet is eladták, és ugye akkor is éhség volt a földön, és ugye ott nem csoda történt, hát mondhatnám csoda, ugye Józsefet az Isten elvitte Egyiptomba azért, mert látta erről, hogy 7 esztendei éhség lesz a földön. És Jákob meg a családja úgy menekült meg, hogy Józsefet eladták ugye rabszolgának, az Isten ott ugye magas polcra helyezte, és aztán később József gondoskodott a családjáról, mert elmentek, és Egyiptomba vásároltak gabonát. Ugye József értelmesen megszervezte azt, hogy amikor bőségben termett, akkor nem pazaroltak, meg eladták, mint Magyarországon szokták, mert Magyarországon a bőségen terem gabona, akkor azt mondták, hogy eladják ezek a gabonakereskedők külföldre jó pénzért, amikor nincs, azt mondják, venni kell külföldre drágán. Ilyet nem csinált, hanem begyűjtötte, beraktározta a gabonaházakba, és amikor jött az 7 szükesztendő, akkor szépen adta, akinek kellett. Ugye tanulhatnánk tőle a mai miniszterek, a gazdászok, hogy hogyan kell, amikor nehéz idő van, amikor jó lét van. Ugye szoktam mondani, hogy Magyarországon 2 baj van általában a gazdászok, vagy a gazdálkodóknak, hogy amikor sok terem, akkor kevés. Ez a 2 probléma. Már sok, akkor olcsó, ott rohad a fa alatt az alma, meg a gyümölcs, mert a kutyának nem kell elnézést, ugye? Elnézést, amikor uborkát elmert a húgom, és a trágyára haigálták, mert nem kellett senkinek. Viszont amikor nem termett, ugye emlékszünk, amikor lefagyott a megy 3 éve? Ú, ott akkor micsoda rága lett a gyümölcs rögtön. Mintha nem tudnánk elraktározni. Hát régen is el tudták. Akkor felviszik az árat az égben. Na, ez a 2 probléma általában az embereknek, a sok terem, meg a kevés. Olyan szépen mondja Dávid a Zsoltárok könyve 37. fejezet 25. versében, hogy gyermek voltam, megismélhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, a magzatja pedig kenyérkéregetővé. Ugye Dávid olyan 70-es koráig ért, azt mondja, gyermek voltam, gyermekkoromban se láttam, megöregettem, egész életem, és nem láttam azt, hogy aki az Istent félte, aki az Istentől remélte az élete fenntartását, hogy az kenyérkéregető lett volna, hogy kordosbotra jutott volna. Ez érdekes megállapítás, nem? Nem azt mondja Dávid, hogy dúskálta Jahve és gazdagon élt, ugye, mert van ilyen tanítás, nem mondom még közösségben, hogy azért vagy szegény, mert nem bízol az Istenben. Jézus gazdag volt? Nem mondhatnánk, akkor ő sem bízott az Istenben? Ugye, milyen furcsa lenne.
ha bíznál, az Isten téged megáldana. De azért nem áld meg, mert te nem bízol, meg hitetlen vagy. Vagy nem adsz elég adományt nekünk, mert te biztos irigy vagy. Ugye sajnos ilyen pszichikai ráhatások van, de ez butaság, hogy ilyen nincsen. Bibliában van gazdag ember is, ugye Ábrám gazdag ember volt, vagy Jób, az Isten megáldotta, de volt szegény ember is, ugye, mint Ámos prófét, és szegény pásztor volt annak idején. Vagy Jézus Krisztus, vagy a tanítványa egyszerű halászemberek voltak. Nem vetette fel őket a pénz. És mégis Krisztus kiválasztott őket, és hű emberek voltak. Mégis van valamilyen feltétel annak, hogy az Isten meghallgassa a kérésünket? Mert lehet, hogy valaki elnézést így próbálkozott az, hogy imádkozott az Istenhez, és azt mondja, nem hallgatta meg. Vagy hát nem teljesítette. Mégis küszködik az életben. Mégsem simultak el az anyagi gondjai. Mégis sok problémába ütközik. Állandóan egyik bajból esik a másikba. Hol anyagi problémája van, hol betegség jött, hol emberi problémák vannak. Az egész létét állandóan veszély fenyeget, ugye aggodalmaskodik. Akkor most az Isten nem hallgatja meg azt, vagy az Isten valami feltételt szab ennek, hogy ő most meghallgasson valakit, és tényleg segítsen neki? Így gondolunk. Létezik ilyen feltétel? Felolvasok hozzá egy igét. Nem is egy igét szeretném a Bibliából felolvasni, mert ez egy kicsit hosszabb rész. Csak azért, mert ez nagyon jó szemléltet az, hogy Krisztus maga mondta, mert minden korban az emberek emiatt aggodalmaskodtak. Minden korban, hát ugye megvolt a létbizonytalanság, háborúk, éhség, járványok, ugye sok. Minden kornak megvolt a maga baja. De azt hiszem, hogy amit Jézus Krisztus mondott, az minden korra igaz. Itt a Máté Evangélium 6. fejezete 25. versét olvasom. Azért azt mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit tegyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, ahogy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak, és a ti mennyei atyátok eltartja azokat, nem sokkal különbek vagytok-e azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megneveleti termetét egy arasszal. Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező lilőmeit, mi módon növekednek, nem munkálkodnak és nem fonnak. De mondom néktek, hogy Salomon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetetik, így ruházza az Isten, nem sokkal inkább titeket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit igyunk, vagy mit tegyünk, vagy mibe öltözködjünk. Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja ti mennyatjátok, hogy mindezekre szükségetek van. És akkor most jön az, hogy Krisztus szabott egy feltételt, hogy mindezekre szükségetek, de. Hanem keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Ugye Krisztus sok mindent elmond. Szóval ne aggodalmaskodjatok. Hát az Isten tudja. Hát látjátok, Isten jártatja a madarakat is. Azt mondja, hogy nem többek vagytok ti. Ugye a mezőklőmánál az Isten nem jobban gondoskodik rólatok? Azt mondja, az Isten nem figyel rátok, nem tudja, hogy mit kell nektek adni. Azt mondja, ha nem, keressétek először az Istennek az országát és az igazságát. Azt mondja, és akkor mindez megadatik néktek. Jézus Krisztus egy hatalmas alapelvet akar nekünk mondani. Mi emberek úgy gondolkozunk, hogy ezt kell megszereznem, erre van mindig szükségem. Na majd, hogyha mindez meg lesz, akkor nyugodtan esetleg még, talán még egy kicsit ráérek az Istent is keresni, már elnézést. Akkor majd ráérek, elmegyek, mit tudom én, olvasom a Bibliát. Ugye sokan azt mondják, na majd, ha nyugdíjas leszek, akkor már ráérek, ugye, akkor nincs semmi dolog, mert nem kell hajtanom, hogy fenntartsam az életemet, na akkor előveszem már a Bibliát, mert kicsit már oda nézek, már az Isten is mit mond, vagy akkor jobban eljárok templomba, vagy mit tudom én, az emberek sokszor így arra jelzik. Nem érkezek ilyesmivel foglalkozni, hát nekem dolgoznom kell. Most ki Isten keresne? Ugyan már? És sajnos ugye megfordul. Krisztus mit mondta? Azt mondja, fordítsuk meg az egészet. Az hogy is mondta, ha nem keressétek, mikor? Először. Ha keressük először az Isten országát, azt mondja, akkor mindezek megadatnak néktek. De Isten külön még más is mond ezzel. Azt is mondja ezzel, hogy nem a ti dolgotok, hogy fenntartsátok magatokat. Az az enyém. Az bízzátok rám.
Azt mondja, hogy az aggodalmaskodással, mert tudjátok, növelne a termetetekre egy alasszal is. Azt mondja, ez épp olyan lehetetlen, hogyha én mindig aggodalmaskodok, mi azzal több lesz nekem? Most én elpanaszolom, hogy nekem ez sincs, meg az sincs, meg ama sincs. Miért? Megoldottam vele a problémát? Hát miért ilyen beteg a magyar nemzet? Hát ha aggodalmaskodást össze tudnánk gyűjteni, akkor itt tenger lenne. Meg a panaszkodást, ugye? És megoldotta a problémákat? Vagy több lett vele a kenyér? Vagy van állásom? Ha én elpanaszolom mindenkinek, hogy nekem milyen, mennyi bajom van, az jó. Azzal megoldottam valamit. Szóval Krisztus, hogy nem tudjátok, hogy ezt rám kéne bíznotok? Tudjátok, hogy ki kérdez ezt mindig? Ugye itt azt mondja a pogányok, de tudjuk a Biblia a pogányok, az mit jelent, hogy más népek, azt mondja a hitetlenek, akik nem is bíznak bennem. Azok kérdezik ezt mindig. Most akkor Magyarország, ugye szoktam mondani, hogy most pogányország vagy keresztény? Hát ha e szerint nézzük, akkor kevés keresztény él ebbe az országban. Mert ezt a pogányok kérdezik, hogy mit tegyünk, mit ígyunk, és mi öltözködjünk. Körülbelül ez az általános kérdések mindig megvannak. Azt mondja, Krisztus nem. Ez a feltétele. Hogyha mi ezt komolyan vesszük, akkor az Isten maga gondoskodik rólunk. Azért, mert ő megígérte, és az Isten nem csapja be az embert. Olyan szép mondja az Úr Jézus, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik néktek. Azt mondja, hogy avagy ki az az ember közületek, aki az ő fia kenyeret kér tőle, követ ad neki. Jézus azt mondja, hogy hát ha ti emberek vagytok, és hogyha a gyerekek kérnek tőletek kenyeret, ti mást adnátok neki? Azt mondja, úgy folytatja, hogy és a halat kér vajon kigyújtád néki? Ha azért ti a gonosz létetekre tudtok a ti fiatoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyegyetetek jókat azoknak, akik kérik tőle? Hát azt mondja, hogy ti gonosz létetekre mégis igyekeztek a legjobbat adni a gyerekeiteknek. Azt mondja, mennyivel inkább az Isten ad nektek jót, ha kéritek tőle. De hozzátette, ha kéritek tőle. Szóval az Isten ezt a feltételt szabta. Ugye sok ember mondja, hogy ismerek én is, vagy ott a munkatársaim közül, hogy hát Jánoskám, imádkozom én, de látod mégis. Ugye? Van, aki hajlik, hogy imádkozik. Azt mondja az írás, hogy kéritek, de csak azért kéritek, így mi a Biblia, hogy a gerjedelmétekre költsétek, vagyis a kívánságétokra. Sokszor az Isten azért nem adja, amit kérünk, mert tudja az Isten előre, hogy ha én megadnám nektek, azzal csak visszaélnétek. Akkor jól élünk, az Isten el van megint felejtve. Mert ugye, mikor tanul meg az ember imádkozni? Ugye múltkor beszéltük ezt, mikor bajban van. És jó, ki jön a bajból? Ugye milyen gyorsan elfért az ember, hogy az Isten megadta, megsegítette, aztán el van felejtve az Isten. Ha megint bajban, akkor megint előveszem. Az Isten azt szeretné, hogy ugye, ha mind, azért mondtam, hogy akik bíznak az Istenben, azok úgy bíznak, hogy mára is kérik. Minden nap, mert tudják, hogy minden nap az Isten annak utalva, és az Istentől várják az életük fenntartását. Akik nem bíznak, azokat a nehézség arnítja, hogy most kérjük, de holnap már nem kérjük, mert most megállok én magam is, most már nem kell nekem az Isten, meggazdagodtam. Ugye van egy ilyen szép jellemzés a Bibliában, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, most már semmire nem szükségem. Jelenések könyvében. Most már semmire, most már az Isten se sincs szükségem, csak addig kellett, míg én szegény voltam. Ugye mit jelent az, hogy keressük először az Isten országát? Mi az Isten ország? Ugye a munka erre volt szó, hogy az Isten országáról. Keressük először az ő igazságát. Hol lehet azt megtalálni? Ugye talán az Isten úgy beleültette az emberbe a vágyat, hogy keressen valami jobbat, valami igazabbat, valami szebbet. Hát mi csupán fizikai lények vagyunk amúgy? Mi nem elsősorban inkább lelki lények vagyunk? Bár megjegyzem, hogy a Biblia úgy mondja, hogy testiek. Ez ilyen jelképes kifejezés, hogy a testiek, hogy csak az embernek a kívánsága, az önző természet, ami az előtérben van, a többi nem számít. Amit megkíván, amit meglát, ami kell neki, azok külső dolgok. Amit meg tudok enni, amit meg tudok venni, azt mondják, az az enyém. Ugye néztem, van egy ilyen dokumentumfilm, internet az, hogy magyar retro. És akkor mondja, ilyen 1970 valányban adják, és mondja, hogy a magyar ember mindenütt teszik.
És megy a kamera, és kérdezik a kedves utazót a vonaton, hogy ön miért teszik? Az a miénk, amit megeszünk. Ez volt rá a válasz. Ez egy klasszikus, ez még 70 valány volt mondani. Még nevettem rajta. Az a miénk, amit megeszünk. Ezt szokták ma is mondani különben. Ugye? Hát az Isten az ilyen embernek megadna, akkor mi lenne? Hát az, hogy a világ jobbik fele túlsúlyos. A világ másik fele meg teljesen ilyen hal. Kb. Ez lesz belőle. Visszélnek vele az emberek. Ugye? Mit is kell nekünk keresni elsősorban? Először. Az Isten országát. De mi az Isten országa? Az Isten országa az lelki ország. Azt mondja Krisztus, Isten országa ti bennetek van. Nekünk a lelki táplálékot kell elsősorban keresnünk. A fizikait azt megadja az Isten. Amire szükségünk van, és tudja, mennyire van szükségünk. Na de hogy, ugye mondtam, hogy ki kéri a fizikait. Na de ki kéri a lelkit? Hát a fizikai se sokan szokták kérni szavaikban, de ki kéri a lelkit? Ugye a mai világban sajnos azt látjuk, hogy amilyen a kenyérnek a minősége, amilyen kenyeret gyártanak, ugye, a fehér kenyér, ami üres, tartalmatlan, hát valószínűleg, vagy hogy mondjam, körülbelül olyan üres, tartalmatlan semmi az a lelki dolog, amit az emberek ráöntenek. Az a rengeteg visszataszító és üres, semmit mondó filmek vagy irodalom, ugyanúgy az embernek a lelkét táplálna valami értelmes dolog, ami szellemileg, lelkileg erősítené, vagy bátorítaná, vagy fenntartaná, az elnézést, hogy azt szokták mondani, hogy csúnya, hogy olyan moslékot öntenek az emberekre. Nincs benne semmi. És ugye, aki ettől úgymond megcsömöllik, az keres valami jobbat, keres valami igazabbat, valami szebbet, ami az ember lelkére, nekünk szükségünk van arra, hogy mi lelki táplálékot tegyünk. Annyira szükségünk van, hogy lelki táplálékot nem is lehet élni. Ugye, amikor Jézus Krisztus megkísértette a sátán, akkor mit mondott neki? Ugye azt mondta Krisztusnak 40 nap éhezés után, hogy változtassa a köveket kenyerekké. És akkor Jézus mit válaszolt? Hogy nem csak kenyérrel él az ember. Nem azt mondta, hogy nem kenyérrel, hogy nem csak kenyérrel az ember, hanem Isten minden igéjével, amely ő szájából származik. És azt mondta, hogy él. Nem csak kenyérrel él, hanem azzal is él, ha az Isten igével táplálkozik. Szüksége van ehhez az élethez. Sajnos a mai világban, hogy hát látjuk, hogy az emberek mivel táplálkoznak. Mit adnak az embereknek úgymond lelki táplálék gyanánt? Sajnos az egyházokban is azt tapasztalom, hogy vagy érzelmes, üles frázisokat, vagy szólamokat mondanak, vagy politizálnak, lehet választani. Vagy megy a külső ünnepség, a forma, a ceremónia, meg a szórakoztatás. De jó, kell érezni magunkat, ezt szórakoztassuk. Megy a zene, különböző színjátszás van, nagyokat mondanak a hívőknek, hatalmas felvonulások vannak, mindenféle, a lélek pedig nem kapja meg a táplálékot. És az emberek hazamennek üresen, és folytatják az életüket, ottól abbahagyták. És várják a következő adagot, mint a morfiót, hogy megint elmegyünk, és megint szórakozunk. És sajnos már Isten tisztelet gyanánt az embereket szórakoztatják. Nem azt adják, ami kell az emberek. Nem azt a kenyeret adják. Olyan szépen kér az Isten az embert. Az Ézsaiás 55 másodikban. Szinte kér el is írva, hogy azt mondja, miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? És gyűjtötök kincseket azért, ami meg nem elégíthet. Hallgassatok rám, hogy jót tegyetek, és gyönyörködjék lelketek kövérségben. Ugye miért adunk pénzt azért, ami nem kenyér? Hát szoktam mondani azt, hogy ha az emberek amennyi pénzt, csak elnézést, ugye a hölgyet, csak cicomára költenek, hogy így fogalmazzak, ugye abban minden benne van a cicomába. Ha annyit törődnénk a lelkünkkel, mint a külsőnkkel, ez maga lenne a mennyország. Ugye? És arra érdekes, hogy nem sonálják a pénzt, meg az időt sem. De arról van szó, hogy olvassanak valami értelmeset, nincs nekem arra időm. Ugye, nincs idő. De utána járnak, pénzt azért keresnek, hogy elköltsék semmire. Miért adtok pénzt azért, ami nem kenyér? Ami meg nem elégíthet. Azt mondja, hallgassatok rám. Hogy egyetek, ugye. Jót egyetek, gyönyörködjék a lelketek. Nem tudom, mikor tapasztaltunk utoljára azt, hogy az embernek belsőleg gyönyörködött valamiben.
ugye nem csak a szemébe. Ugyan jó volt, olyan örömtöltető, hogy végre valami értelmes, szép, igaz, tiszta dolgot látna, vagy hallottam, vagy tapasztaltam. Ugye sose felejtem el, hogy csak egyetlen igaz dolgot mondjak, amikor voltunk egyszer a strandon, mert régebben volt, és akkor csak azt láttam, hogy két idős ember megy, egy néni, meg egy bácsi, és semmi különleges nem volt, mint csak az, hogy fogták egymás kezét. Az nagyon szép volt. A idősek voltak, vagy 80 évesek. Hogy kifejezték, még akkor is fogták egymásnak a szeretetüket. Ez egy szép dolog, és visszaadta a másik emberre is. Csak egyszerű dolgot mondjak, ugye. Vagy amikor megnyilvánul valami jó a másik ember, van a másik ember, ugye olyan ritkán tapasztaljuk, nem, hogy olyan jó lelkűen viszonyultak hozzánk, hogy hivatalban nem elküldtek. Nem? Az orvos visszaköszönt. Mit tudom én? Ugye, ami nem kerül pénzbe. Ugye? Amit úgy lehetne adni. Vagy olyan értelmes filmet adnak, ami úgy tényleg azt mondja, az épített, ez jó volt megnézni. Ebből én tanultam. Ez úgy megnyugtatott, kicsit elcsendesített, ez úgy megerősített lelkileg. Azért úgy kicsit bátrabb lettem, nem az embert nem elcsüggesztette, vagy nem csak kikapcsolta az agyát, aztán nézett ki, és nem tanul semmit. Amikor az ember úgy tényleg úgy együtt érez, azzal látja. Sajnos ezek egyre ritkábbak. Az emberek lelkileg halottá válnak ebben a világban. Élnek és nem élnek. Ugye Jézus idejében is azt mondta Jézus Krisztus, hogy ők élnek, de halottak. Az az élő, aki a lelki kenyérrel táplálkozik, abban élet van. Aki nem táplálkozik, az meg halott. Bár él. Mi az az élet kenyere? Mi az a kenyér? Ugye ki tudja, hogy a kenyér az minek a jelképe a Bibliában? Ugye van a fizikai kenyér, de a kenyér az egy jelképes kifejezés a Bibliában. Ugye a kenyér az jelent az Istennek az igéjét, de ki az Istennek az igéje? Az maga Jézus Krisztus. Szeretném ezt a részt felolvasni a János Evangélium 6. fejezetéből, hogy ezt hogyan fejezte ki maga Jézus Krisztus. Ugye a zsidók azt mondták, arra hivatkoztak, hogy nekünk az Isten mannát adott a pusztában. Nem is az Isten, bocsánat, Mózes. Mózes mannától. Azt mondja Jézus, hogy nem Mózes adta nektek, hanem egy az Isten. Azt mondja, hogy Isten nem azt a kenyert foly nektek, hanem azt mondja, azt a kenyert, ami tényleg kenyér, amit azt mondja, az Isten ad majd az embereknek. És így mondta nekik, én vagyok az életnek kenyere. Azt mondja, ti atyátok a mannát tették a pusztában, és meghaltak. Azt mondja, hiába kaptátok a mannát, mégis meghaltatok. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Köszönöm. Azt mondja, én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Különben érdekes, hogy Jézus húzott egy párhuzamot. Azt mondja, a manna is a mennyből hullott, de azt mondja, én vagyok az élő kenyér, amely szintén a mennyből száll alá. Mert a manna, ami ott hullott, mindig azt fejeztek a zsidóknak, azt kell tudnod látni, hogy az a kenyér, az kenyér, de mindig Krisztusra mutat. Azt mondja, én vagyok az élő kenyér, ami a mennyből hullott alá, szállott alá, ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. Azt mondja, az atyátok a mannát tették a pusztában, de meghaltak. De aki eszik ebből a kenyérből, azt mondja, az él örökké. És ez a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Ugye sokan ezt is félreértik. Azt gondolják, hogy ha ugye különböző egyházokban különbözőképpen van úrvacsora. Ugye van a katolikusoknál ostya van, a görög katolikusoknál aztán kis kocka kenyér és borral együtt adják. Reformátusan is úszom, ott is kenyér van. Máshol nem tudom, hogy van, de általában kenyeret adnak, vagy kovásztalan kenyeret. És ugye azt gondolják sajnos a hívők sokszor tudatlanul, hogy hát ha én elfogadom azt az ostyát, vagy azt a kenyeret, akkor az van, mint valami, ennél valami varázsszer, vagy nem tudom micsoda, az tényleg Krisztus teste, és akkor én most élek. Így tanítják. Mert azt ugye a pap átváltoztatta Krisztus testévé. Hát ugye a teremtő majd, ugye a teremtmény teremti a teremtőt, ugye ez egy nagyon furcsa dolog lenne. Mi is az az élő kenyér? Ha ki eszi Krisztus testét, mi a Krisztus teste? Azt mondja Jézus Krisztus, a lélek az, amely megjelenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok nektek, az lélek és élet. A beszédek, amelyet azt mondja, az a kenyér. Miért mondja, hogy enni kell az ő testét? Mert Krisztus a testet öltött ige.
Ő azonosult azzal, amit mondott. Ő nem úgy volt, mint emberek, hogy más mondunk és más cselekszünk. Ő, amit beszélt, ő ugyanaz volt. Na, nem várt külön. Úgy, mi emberek sokszor ezt mondjuk, aztán azt cselekesszük. Nem vagyunk azonosak a szavainkkal sokszor, vagy nem minden esetben. Jézus Krisztus tökéletesen azonos azzal. Az ő beszéde, sőt azt mondta, hogy az az én beszéde nem is az enyém, hanem az atyámé. János evangélium így kezdődik, hogy az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. Krisztus volt maga az ige, és ha az Isten beszédével táplálkozunk, akkor lelkileg táplálkozunk. Az Krisztus, maga Krisztus, azonosult azzal, az ő beszéde. Különben egyszerűen, ha valakinek én olvasom a könyvét, ugye valahol azonosulok a gondolataival, nem? És akkor az az. Ha én olvasom az Isten beszédét, azonosulok azzal, aki azt mondja Istennel. Az az. Ha persze elfogadom természetesen. És akkor az hat rám. Az engem megelégít. Krisztus így, ilyen módon költözik Krisztus belém. Azért mondja Krisztus, hogy én ő bennük. Hogyan lehet ő, mi bennünk? Ha az ő beszédével táplálkozunk. Ha az Isten igéjét naponta olvassuk. Ugye, mert mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma. És az ember minden nap él az Isten igéjével. A János a 17. fejezet 3. versében azt mondja Jézus Krisztus, hogy az pedig az örök élet, hogy megismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Ugye az pedig az örök élet, hogy megismerjük Krisztust, megismerjük az ő beszédét, az az örök élet feltétele. Az Isten nem csak fizikailag akar minket, ugye fizikailag meddig életünk ezen a földön? Hát túl sokáig nem. Ugye? Ki meddig? De ha az Isten igéjével táplálkozunk, akkor meddig élhetünk? Azt mondja, örökké. Az az örök élet feltétele. Ha az Isten beszédét befogadjuk, akkor az ember örökké él. Azt mondja Krisztus, hogy aki esze az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak. Örök élete. Nem azt mondja, hogy lesz. Azt mondja, hogy van. Örök élete van annak. És miért van neki örök élete? Mert az Isten igéje megváltoztatja az embert. Az Isten beszéde az élő és ható. Az Isten igéjét, ha olvassuk, megváltoztatja a gondolkodásunkat, szembe tudunk menni a saját természetünkkel, átalakítja az egész embert, és maga az ember megváltozik. Mert testi lényből, mondhatnám önző emberből, az Isten igéje egy önzetlen embert formál. Miért kell meghalni minden embernek? Mert a bűn fizetsége a halál. Mikor lehet örök életet élni? Az ember önzetlen lényé válik, és az Isten eredetileg is erre teremtette. Csak hát tudjuk, bejött a bűn. És csak az Isten igéjével tudom legyőzni az önzésemet. Ha én naponta nem táplálkozom Isten igéjével, én magamról is tudom, akkor rögtön a természetem erősödik. És akkor az jönnek a kívánságok, hogy mi kéne nekem, meg milyen ilyen rossz nekem, meg stb. Ugye az ember mondja magáit. Ha az Isten igéjével az ember táplálkozik, az Isten felülemel az embert ezen a világon. Megmutatja, hogy az élet több. Ugye, hogy is mondta a Márti, hogy olvashattuk, hogy a test az több, mint ez az élet. Az Isten nem azért teremtett minket, hogy már elnézést együnk, kinyük, aztán halljunk meg. Az több. Ez a test azért több, mert az Isten itt szeretne velünk lakozni, hogyha befogadjuk az ő beszédét. Krisztus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtőke, ti pedig a szőlővessző. Ugye, ahogy összenő a szőlővessző, a szőlőtőke, olyan szoros kapcsolatot szeretne velünk ápolni. És ugye a szőlőtőkéből jön a nedv, a szőlővessző, úgy terem gyümölcset, ugye? Ez egy szoros kép, hogy Krisztus ilyen szép képet használ. Akik az Isten igéjét olvassák, azok olyanok lesznek, mint a szőlővessző, és a tőke fogja őket táplálni, az Istennek a beszéde. Dávid és a Zsoltárokban nagyon sok igét olvashatunk, ahogy kifejezte Dávid, hogy az Isten igéje számára mennyire fontos, és mennyire neki az élet. Azt mondja Dávid a Zsoltárok 17. fejezetében, az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam az erőszakosnak ösvényeire. Azt az emberek, ugye egy kicsit érdekes kifejezés, az emberek cselekedeteinél a te ajkad igéjével vigyáztam. Azt mondjuk, az emberek gonosz cselekedtek, ugye az erőszakosnak ösvény, azt mondja, hogy az emberek, az erőszakosok járják a maguk útját. Az önzemberek mennek a maguk fel, azt mondja, de a te ajkadnak az igéjével én tudtam vigyázni, hogy nehogy én is rátévedjek.
az Isten beszédi, megőrzi az embert. Azt mondja, te ígéd olyan, mint a lábamnak a szövétnek a világossága. Az ember látja, hogy ebben az életben mi a helyes. Azt mondja az Jézus Krisztus, hogy szenteld meg őket a te igéddel, mert a te igéd igazság. Hát a mai világban sok igazság van. Már nem úgy értve, sok igazság van, mindenki fújja maga igazságát, ugye? Mindenkinek igaza van. Mindenki másik hazudik, de nekem igazam van. Körülbelül ez az alapállás. Egy igazság van ezen a földön, kedves hallgatók, az Isten igéje, mert a te igéd igazság. Az ember amúgy mindenestől fogva hazug. Csak az Isten igazsága tudja az embert igazzá tenni, az ő igéje tudja megváltoztatni. Minden ember hazug. Senki se született igaznak. Ugye? De aki befogadja az Isten beszédét, azt az Isten igazzá tudja tenni, meg tudja változtatni. Még egy befejező gondolat. Azt gondolnánk, ugye, hogy az Isten igéje van erőtelen most, nem? Ki hallgatja ezt? Kinek kell az Isten beszéde? Hát most, ugye most is ennyien ülünk itt. Hát hányan kíváncsiak arról, hogy kérjék az Isten csak, hogy a mindennapi kenyeret adja meg. Szeretnék, ha meglenne, de hát ki fordul az Istenhez? Ki keres az Isten igéjét? Néha az emberek úgy vannak az Isten igéje, hogy az a régi dolog, az olyan szenteskedő dolog, vallásoskodó, időseknek való, meg a fanatikusoknak. Ugye? Az emberek nagy tömegben most nem keresik az Istennek az igéjét. De van egy szép prófécia a Bibliában, mert azt mondja, hogy fogják. Ez az Ámos könyve 8. fejezet 11. versében van. Ímé napok jönnek, azt mondja az Úristen, és éhséget bocsátok-e földre, nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után. Szóval talán nekünk, akik itt vagyunk, most hihetetlen, hogy az Isten egyszer támaszt egy olyan éhséget a földön, amikor az emberek ezt fogják keresni, éhezni fogják az Isten beszédét. Hogy hallgassák az Isten beszédét. Amikor az emberek nagy tömegben felfognak, és keresik az Isten beszédét. És tudjuk, hogy mi fogja ezt kiváltani? Miért fogja kiváltani, hogy az emberek fogják keresni? Egyrészt kiváltja azt, hogy az emberek lehetetlen helyzetbe fognak kerülni. Maga az emberiség is, meg az egyes ember is. Már most is látjuk, hogy vannak lehetetlen helyzetek. Épp tennap voltam egy kis falubban, és ott egy bácsi mondta nekem, hogy mennyi problémája van. Hogy volt, sorolta, hogy a felesége beteg, hogy neki is akarja, szóval nyugdíjasok is, tényleg volt neki problémája. És azt találtam neki mondani, hogy az Isten lehetetlen helyzeteket idéz elő, hogy az embert tehetetlenít tegye, hogy az Istennek lehetséges legyen rajta segíteni. Mert az ember csak akkor lehet segíteni, az ember először tehetetlen lesz, mert addig mi akarunk mindig valamit tenni. Szóval az Isten, ha lehetetlen helyzet hozza az embert, hogy az Isten tudjon érte tenni valamit. És ha az emberiség olyan helyzetbe kerül, amikor a lehetetlen helyzetekbe kerül, már most is mondja, sok ilyen, akkor az ember két utat választhat. Vagy keres az Isten országát és igazságát először, vagy más megoldást keres, úgy a régen rossz, ugye. Vagy sír, zokog, vagy nem tudom, mit fog csinálni. Vagy öngyilkos, ezt meg tönkre mennek az emberek, ugye, ki mit választ. Vagy csalop, hazudik. Lehet válogatni, ugye? És azt mondja, ez fogja az embereket orientálni, másrészt az Isten szeretné, azt mondja, most is van az Istennek egy népe a földön, és az Isten azt szeretné, hogy az a nép megnyilvánuljon. Az Isten kifogja, úgy, hogy a Szentlélek kiárasztja az Isten az ő szent lelkét, és az a maga, amit most ugye az a nép vet, mert veti azt a magot, az egyszer be fog érni. Ugye most olyan jól látni, hogy tavasszal mi is elvetettük a föld magot, és akkor olyan hihetetlen volt, hogy nem látszik semmi. Ki fog az kelni? Na, picike mag. És olyan hihetetlen, hogy ki kell. Lehet, hogy megszoktuk, de nekem ugye, hogy itt élek, már régen vetettem, olyan furcsa, hogy elvetettük a magot, és kikért. És akkor láttam, hogy ott van. A retekből már lettünk is. És ilyen picike egy mag. És a történet még így lesz, az Isten most is gondoskodik arra, hogy vessék a magot, és akik befogadják azt a magot, a mag pedig szintén az Isten igéje, az majd egyszer szárba fog szökkenni, és nagyon sok ember akkor azt mondja, keresni fogja. Szeretnék az Isten igét igazán hallgatni. Ráadásul ugye az emberiség nagy része kezd megcsömölni ettől a világtól. Annyi a visszataszító, undorító dolog, az igaztalan dolog, annyi az emberekben tényleg a megcsömölés, hogy kiábrándul a világban belefáradnak ebbe az életbe, és keresnek valami jobbat.
És az Isten, amikor látja ezt az emberekbe, azt mondja, éhséget támasztok bennük az Isten beszéde órán. Gondolj bele, egyedül tiszta beszéd, csak az Isten beszéde. Ugye? Az Isten beszéde tiszta. De az emberek beszéde milyen? Hát a zavaros, egyszerűen már követhetetlen. Ugye? És mikor hallják a tiszta beszédet, és keresik, és olvassák az Isten tiszta beszédét, az megelégíti a szomjas lelkeket. És az Isten akkor fogja lezárni ezt a történet, és akkor fog eljönni. És azért kérje ezt tőlünk, hogy kérjük minden nap ezt a kenyeret. Ugye kérjük a fizikai megtartásunkat minden napra, de először kérjük a lelki kenyeret. Még egy apró történet, emlékszünk, hogy Jézus Krisztus beszélgetett a szamaritánus nővel. Ugye mentek Szamáriába, egy ellenséges falu volt, ahol nem szerették a zsidókat, mint most is sok helyütt, és akkor ott volt egy másik nemzetbeli nő, egy szamaritánus, ugye félig zsidók voltak, meg félig nem zsidók, és nem szerették a zsidókat, meg szemben voltak egymással, és elkezdett Jézus beszélni ezzel a hölgyel. Közben a tanítványok elmentek a faluba, hogy vesznek valami ennivalót, valami ugye. Ilyes volt, és ahol visszamentek, akkor látták, hogy Jézus beszél ezzel a hölgyel, és akkor mondták neki, hogy Uram, hát ugye hozták a kenyeret. Azt mondja Jézus, hogy van már nékem eledelem, amit ő adott. Hiába, ugye még vizet kér, úgy szólt a hölgyet, hogy adj innom. A hölgy elfelelkezett neki inni is adni. Jézus nem is ivott, nem is evett, és mégis azt mondta, van nekem eledelem, amit én adhatok. És az a eledel volt az Isten igéje, amit annak a másik embernek ő átadott. És ez neki olyan örömet okozott, hogy se inni, és se enni nem is akart. El is felelkezett róla. Szóval először ezt kérjük, mert az megelégíti belőle a lelket. Kérjük, mondom, a kenyeret is, másodikat. De én azt kérem mindenkinek, hogy mi is éhezzük és szomjuk az Isten beszédét. Ebben a gonosz világban csak az Isten igéje tart, meg semmi más. Mehetünk a főemberekhez, meg bízhatunk emberekben, meg szíthatjuk a politikust, meg mehetünk a totózóba is, ugye, ott van mellettem. Bízhatunk sok mindenben, meg nem tudom miben, de én azt hiszem, hogy Isten pont azért engedi meg ezeket a nehéz helyzeteket itt, nem csak nekünk, hanem a világon nagyon sok embernek, hogy keressék az Isten országát. Ahhoz, hogy sajnos ebben az életben annyira sokan szenvednek, azt meg az Isten számon kér azoktól, akik megtették volna, hogy segítsenek, de nem tették meg. Hát az Isten odaadta az embereknek, mondom most is a javakat is, nem segítenek az embereken. Én azt kívánom, hogy mi éhezzük az Isten igazságát, szomjúzzuk, és keressük először az ő országos igazságát. Köszönöm a figyelmet.

Kedves hallgatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, és a mai alkalommal, mivel évforduló van, ugye a mikorunk csak az évfordulókból él meg, de most rendkívüli évforduló van, 500 éves évforduló. Ki találja ki, hogy milyen évforduló? És Michelangelóval kapcsolatos, igen. Igen, aki az internetet nézi, biztos belebotlott ebbe a dologba, hogy Michelangelo éppen 500 évvel ezelőtt fejezte be a Sixtus kápolna mennyezet freskóinak elkészítését. 4,5 évig dolgozott ezen a 40 méterszer 13,5 méteres óriási nagy képegyüttesen, amely 9 nagy képet és egy sor kisebb alkotást foglal magába. Ezért úgy gondoltam, hogy a sorozatba illesszük bele Michelangelót. Egyébként, hogy senki ne rettenjen el a nagy méretektől, az egyik legjobb magyar Michelangelo kiadvány, Lika Károlynak a tanulmánya. Lehet kapni itt Miskolcon is antikvárokban, ilyen kis méretű, de 60 kép van benne, és rendkívül jó az elemzése. Tehát Lika Károly, Y-nal, Lika Károly Michelangelóról szóló, ez a negyedik kiadás, ami az én kezemben van, ez 82-ben jelent meg. Ezt állandóan kiadják, mert tényleg olyan röviden, frappánsan és lényegre törően foglalja össze Michelangelo életét és művészetét. Természetesen bennünket elsősorban a biblikus művek fognak érdekelni, de engedjék meg, hogy előtte egy röviden fölvázoljam, hogy majd mit is fogunk látni. Egyrészt erről a projektorról is, másrészt meg diaképeket is vetítenék, mert minden egyben nem áll rendelkezésre. Ha valaki látta a legújabb magyar Michelangelo albumot, és tud nekem szerezni, minden pénzt megadok érte, egy ekkora nagy könyv. Ár leszállítva 25 ezer forint. Olyan 40-50 ezerbe kerül, de ilyen könyv ritkassággal nagyon ritkán lehet, ilyen nagy könyv, tehát alig bírja el az ember, és így ki lehet hajtani, például a Sixtus kápolnának az egyes részletét így ki lehet hajtani, és teljes kinagyításban lehet nézni, a Taschen német sorozatban jelent meg, és Magyarországon pár évvel ezelőtt adták ki, mint könyvritkasságot. Nekem egyik kedves hallgatóm kölcsönözte, tehát most szkenneljük be a közelképeket, de azzal most itt még nem szolgálhatok. Michelangelóról egyébként egy egész sorozatot is lehetne tartani, mert olyan nagy művész volt, hogy egy egész sorozat is kevés lenne az ő életművének a taglalásához. A legújabb Munkácsi könyvemben is közöltem a legszebb versét. Sokan nem tudják, hogy Michelangelo csak nem 200 verset írt, a halála után adták ki általában ezeket a szonetteket és más válfajú verseit. Tehát Michelangelót ne három művészet művelőjeként, hanem 4 művészet művelőjeként raktározzuk el a tudatunkban. Michelangelo építész, szobrász, festő és költő is volt. Ha egyetlen egy alkotót neveznénk meg, mondjuk egy ilyen feladatot kapnánk, hogy az egész világ irodalomból vagy világ kultúrából egy alkotót nevezzünk meg, aki az egész emberi művészetet egy személyben jól reprezentálja, akkor én habozás nélkül Michelangelót nevezném meg, pedig hát olyan hatalmas nagy alkotók is ott vannak a sorban, mint Johann Sebastian Bach, vagy Rembrandt, vagy Sophocles és a többiek, de Michelangelo annyira kiemelkedik, és olyan gigantikus az életműve, és olyan mélyet tudott adni, és annyira utolérhetetlent, hogy szinte az arányok nála ember felettiek. Igaz, hogy a maga korában rendkívüli nagy kort is ért meg, hiszen 89 évesen halt meg. 1475-ben született, és 1564-ben, tehát 1475 és 1564 között feszül az élete. Például a Mózes szobrát 30 évesen kezdi, faragni és 70 évesen fejezi be. Nem azért, mert ennyi időbe telett, hanem azért, mert ennyi félreértés és vita volt a szobor körül, és ennyi időt kellett várnia.
Aki elmegy Firenzébe és megnézi Michelangelónak a félbehagyott szobrait, az láthatja, hogy még mi minden volt az ő vésőjében, a kezében, és ugyanezt teheti meg a párizsi Louvre látogatója is, mert ott is vannak Michelangelo szobrok. Tehát én Firenzében döbbentem meg azon, hogy Michelangelóból még mi minden maradt, és mi mindent nem ismerünk. Talán a legjobb, a legfontosabb művészeti ág felől megközelíteni Michelangelót, mert ő végül is szobrász volt, legfőképpen szobrász volt. 13 évesen, ahogy Caprese-ben megszületik, egy közép-itáliai falucskában, a szülei elszegényedett nemes emberek mindenre gondolnak, csak arra nem, hogy művész lesz a fiúkból, ezt élénken tiltakoznak is, hogy művész legyen belőle, de ő Ghirlandaio iskolájába 13 évesen beiratkozik, és ott festeni tanul, de az a mestert nem tartja eléggé jónak, és átmegy egy szobrászati iskolába, már 15 éves korában, és az volt a nagy szerencséje, hogy őt, a szegény gyermeket felkarolták Firenze urai, a Medicik. Ugye a Medicik orvos család volt, és hát ugye az orvosok közül nagyon sokan meggazdagodtak a történelemben, de kevés orvos kezdte aztán a pénzt forgatni, bankár család is lett Firenzének és egész Itáliának legmódosabb familiája, és annyira megszerették Michelangelót, hogy Michelangelo tulajdonképpen családtagnak számított már 18-19 évesen a Mediciek körében. Voltam ott, éppen ebben az évben jutottam el én is először életemben Firenzébe, és voltam azon a dombon, abban a villában, ahol Michelangelo először kezdte a műveit készíteni. Olyan különös atmoszférája van ennek a Firenzének, egészen más, mint más művészvárosok, vagy olyan városok, mint Róma, ahol nagyon sok műalkotás szerepel. Michelangelo, mivel kitűnt a szobrászati tehetségével, egy-két szobrot készít, és utána 1498 és 1500 között, tehát tulajdonképpen 23 és 25 éves kora között elkészíti az első jelentékeny nagy művét, és ez pedig a római Szent Péter bazilikában látható Piéta. Ez már 23-25 évesen olyan érett művésznek mutatja. Én nem láttam ezt a Piétát eredetiben, tehát erről én nem tudok beszélni, viszont Brüsszben láttam a brüzsi Madonnát, arról tudnék beszélni, de arra meg nincs idő. Ezek voltak az első szobrai, tehát olyan szobrok, amelyeken általában 2 évet dolgozott, és amelyekben megmutatta, hogy a márványból mit tud elővarázsolni. Aztán Firenzében éri a megrendelés, hogy egy szobrász művész ott hagyott egy hatalmas nagy tömböt, egy márványtömböt, senki nem tud vele mit csinálni, mert rosszul kezdte el kifaragni. Maga a márványtömb 5 köbméter, tehát ugye a Dávid 515 cm magas. Amikor először kiállítják, és most lépjünk az első képre, ugye eredetileg ez a Dávid a firenzei városháza előtt állt. Most, ahogy ott voltunk, készítettünk felvételt, de ez nem az eredeti. Firenzében 3 Dávid van felállítva. Az eredeti, azaz a Firenzei Akadémiában látható. A másolat, tehát teljesen hű másolat ez a városháza előtt, azon a helyen, amely helyen állt. És van még egy Firenze melletti dombról, ahonnan nagyon szép kilátás nyílik a városra, ott állították fel a 3. Dávidot, annyira ez a Dávid szobor megtestesítője volt Firenzének, amit egyébként 1501 és 1503 között alkotott, tehát ez 26 és 28 éves korában csinálta, és önmagában tessenek meggondolni, ez több mint 5 méter gigant,

Kaliforniára bejutottunk, hát oda hosszú sor áll, tehát ott órákkal kell fizetni inkább, mint euróval, mert az euróban is nagy a belépő díj, de inkább az órák száma szerint kell ott több órát várni. Ugye az ember beül az akadémiára, és körbejárja ezt a szobrot, és én ott maradtam több óráig. Vizsgálgattam ezt a szobrot, mert olyan sok minden elemzést hallottam róla, de a magam szemével szerettem volna az arányok ismeretében is, hátul ugye egy ilyen félkörív van mögötte, és ott le lehet ülni egy padra, és ott nyugodtan lehet szemlélődni. Nem akarom azt mondani, hogy feltaláltam a Kolumbusz tojását, de valami más magyarázattal szeretnék önöknek előállni, mint amit általában önök ismernek. Ugye általában Michelangelo Dávidját úgy szokták bemutatni, mint a reneszánsz embertípus megtestesítőjét, azt az erőteljes, bátor, kiállású embert, aki hát nem a bibliai kis pásztorfiú, még Lika Károly is ezt jelenti, ez nem az a bibliai kis pásztorfiú, akiről a Biblia szól, hanem hát ez az 1400-1500 évek fordulójának európai reneszánsz eszményképe. Csak hogy én ezt nem így látom. Én úgy gondolom, hogy Michelangelo mindenhez, amihez hozzáfogott, nem csak a nagy mesterségbeli tudás jellemezte, itt is például, hogy egy ember alakot így kifaragni, soha senki a szobrászat történetében ilyen alkotást nem hozott létre, hanem a mély belső tartalom miatt rendkívüli a Dávid. Ha az ember körbejárja ezt a szobrot és nézi, hogy Michelangelo mit akart ezzel kifejezni? Azt akarta kifejezni, hogy mi a firenzeiek milyen erősek? Vagy hogy Firenzében a legérettebb a reneszánsz, vagy legnagyobb a művészet? Amikor ezt a Dávidot faragja Michelangelo, Firenzében ér Leonardo da Vinci, ő és Raffaello. Mind a három óriási művész egy időben ott él, a városi tanács különben Leonardónak és Michelangelónak közös munkát is ad, ebbe bele is vágtak, de végül is nem készült el, hát mindegyik egy öntörvényű nagy művész volt, de én ahogy végigjártam ezt a Dávidot, és elkezdtem gondolni, hogy mit akar ezzel kifejezni, és láttam azt a hallatlanul odafigyelő, feszült tekintetet. Hátára vetve ott van a paritja, kezében a kő, és ahogy ránézünk erre a szoborra, egyrészt az arcon levő rendkívüli módú feszültség és tetrekészség, másrészt meg az egész alakból sugárzó rendkívüli nyugalom fog bennünket meg egyszerre, és hogy néztem és gondolkoztam ezen a szobron, hogy Michelangelo hogy ezt elkészítette, ugyan mit akart ezzel kifejezni, hirtelen arra döbbentem rá, hogy a bibliai történetnek a legmélyebb kifejezése ez, egy ember, aki vár, és aki keresi a helyes cselekvésnek az útját. Ne felejtsük el, hogy Dávid, amikor kimegy Góliát elé, nem tudja, hogy hogyan fog küzdeni. Nem tudja, hogy ezt a rettentő, erőteljes filiszteus harcost hogyan is lehet legyőzni. Erről, hogy úgy mondjam, fogalma sincsen. A küzdelem egyenlőtlen. Góliát 2,5 méternél is magasabb, Dávid pedig alacsony növésű. Dávidot, ami rendkívülévé teszi a Biblia szerint, hogyha elolvassuk Sámuel első könyvében ezt az egész jelenetet, hogy Dávid 16. fejezetben van leírva, hogy hogyan készül a Góliát elleni küzdelemre, hogyan imádkozik Istenhez, hogyan kér, hogy Isten nyissa meg előtte a teret. Tehát a várakozó ember és a helyes cselekvés útját kereső ember. A várakozásnak, hogy majd Isten valamit megmutat nekem, tehát a várakozás is egy nagyon erőteljes és dinamikus emberi lelki állapot. A várakozás az nem egy tunyaság, vagy nem egy lomhaság. A várakozásra sokszor több energiára van szükség, mint magára az emberi aktivitáshoz. Tehát egyszerre kifejezni a várakozást, és azt a keresést, hogy hogyan nyílik meg a győzelemnek az útja. Ahogy ott ültem a szobor körül, a bibliai történet mellett eszembe jutott a Jeremiás síralmai 3. fejezetéből az a szép bibliai mondat, hogy jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, aki keresi őt. Hát mi más az emberi életünk, mint a várakozásnak és a keresésnek a váltójátéka, hogy mindig várunk valamire, és szeretnénk, hogyha valami megmutatná magát, szeretné azt a hívő ember, hogy az Isten megmutassa az akaratát, vagy megmutassa azt az utat, amit meg akar nyitni a hívő ember előtt, de ugyanakkor a hívő ember is tele

van gondolattal, kérdéssel, küszködéssel, kereséssel. Ezt a szobrot, ezt a Dávid bemutatás azt teszi nagyon emberivé, és ember felett ilyen emberivé, hogy ettől vagyunk emberek, a várakozásnak és a keresésnek az egyensúlyi helyzetétől. Aki vár, tehát ugye odafordítja a fejét. Tehát azért van ez a fejtartás, hogy oldalt fordítja a fejét. Ha itt előtérbe nézne, tehát hogyha frontálisan ábrázolná, az egy akaratos embernek a kifejezése lenne. De az, hogy oldalt fordítja a fejét, tehát nézi azt, hogy Isten hogy fogja hozni a megoldást, de ugyanakkor a két kéztartás, az egész kontrapunktikus szerkezet tele van dinamizmussal. Mondom, a várakozásnak a nyugalma és a keresésnek a dinamizmusa szinte az egész emberi élet benne van. Az igazi ember így él. Az igazán hívő ember így él. Dávid azért volt nagy történelmi személyiség, ezért olvassuk a Bibliába, hogy Isten szíve szerint való ember volt, mert Dávid nem egy akaratos, nem egy emberileg célra törő valaki volt, hanem megtanult Istenre nézni, de megtanulta az összes erőit felkészíteni arra, hogy amikor az Isten kinyit előtte egy lehetőséget, akkor azt ne hibázz el. Mert miről szólt a Góliát Dávid történet? Dávid, amikor a csatatérre érkezik, látja, hogy mindenki lehangolt. Senki nem áll ki Góliáttal szemben. Ő elkezd érdeklődni, utána nézni. A saját testvérei tromfolják le. El akarják küldeni haza, hogy mit akarsz te itt, gyerek. Hát mi már itt 40 napja nem tudjuk, mit tegyünk, pedig harcedzett emberek vagyunk, te akarod itt a megoldást. Elmegy Saulhoz is a híre, a királyhoz is a híre, hogy mit akar Dávid. Saul a maga vértezetét adja Dávidra. Dávid azt leveti, mert nem tud abban mozogni. Akkor vesz a kövekből parittyát, hiszen azért parittyás Dávid, mert hát ő a nyáj mellett megszokta azt, hogy a nyájat megvédi a farkasoktól, a medvéktől, az oroszlánoktól, és ezért jól tudott célozni. Veszi ezeket a köveket, veszi a parittyáját, megy Góliáttal szembe, Góliát viszont kigúnyolja, mert azt mondja, hogy egyenlőtlen a küzdelem. És Dávid mondja, hogy nem tudja, hogy fog győzni. Ő csak bízik Istenben, várja Isten megoldását. Ő mindenre felkészült, mint a vadász, amikor az erdő szélén áll, és órákig rezzenetlen a figyelme, hogy mikor hozza el majd Isten azt a pillanatot. És abban a pillanatban, amikor Góliát felcsapja a sisakrostéját, amikor nem védi meg a homlokát, akkor látja meg Dávid, hogy hol van a győzelem útja. Pontosan célozni és a homlokára célozni. E pillanat előtti pillanat, amit Michelangelo megragadt. Michelangelo-nak különben is szokása volt, ugye majd látjuk a Mózes ábrázoláson is, a nagy pillanatok előtti pillanat megragadása. Amikor valakinek az élete sorsforduló szerűen átalakul, megfordul. Tehát ezért lenyűgöző ez a Dávid, ez ennek a titka, ennek a szobornak, hogy a várakozásnak és a keresésnek egy olyan finom egyensúlyára érzett rá. És mondom, egy 5 köbméteres nagy márványból kellett kifaragnia, és ha ezt valaki megfestené sokkal kisebben, az is nagy dolog lenne. Na de itt maga az anyag is óriási feladatot adott Michelangelónak. Itt nem véletlenül, hogy ő évekig meg évtizedekig faragta a szobrait, és volt, amikor kedvetlenül össze is törte őket. Mert ugye, hogyha itt valamit elhibáz, utána már nagyon nehéz jóvá tenni. Tehát én mondom, hogy lenyűgözve álltam nem ezelőtt a Dávid előtt, ezek nagyon pontos hű másolatok, tehát ezekben sincs semmi hiba, de az eredeti az az akadémián van. Tehát ott viszont nem lehet képeket készíteni, tehát ezért jobb híján így mutatom be a Dávidot. Fogok még beszélni de egyelőre maradjunk itt ennél az előző képnél. Fogok még beszélni Michelangelónak egyéb műveiről, de hogy ne váltsuk a két vetítő eszközt, ezért inkább szóba mondom el, hogy a Dávid elkészülte után annyira híre ment Michelangelo tehetségének. Tehát sem kell gondolni, csak a Piétát csinálta meg, és csak Piéta és a Dávid.
hogy Rómába is eljutott a hír, és akkor II. Gyula pápa 1505-ben, 30 éves korában elhívja Michelangelót Rómába. És elébe tár egy tervet, hát ez egy különös terv volt. A pápa arra készült életében, de már a halála utáni időszakra gondolva, hogy egy olyan emlékművet állított magának, amit soha senki, még a fáraók sem, meg senki sem. Tehát egy olyan impozáns nagy emlékművet, ami hát mai hívő ember számára talán egy Isten káromlás is, mert ennyi márványt összehordani egy halott embernek a tiszteletére, még ha II. Gyulának hívják akkor is, és ebbe beleavatta Michelangelót ebbe a tervébe. Michelangelót, mint minden nagyszabású tervez, ez fölvillanyozza, és elmegy, és fél évig már válogatja a márványt Carrarában. Amikor jön a hír, hogy a pápa lemondott erről a tervéről. Ő benne minden megvan már, hogy Rákelt és Leát fogja ábrázolni, két bibliai szereplőt, hogy Mózest fogja ábrázolni ugyanilyen helyzetben, mint ahogy Dávidot ábrázolta, és akkor jön a lemondás, hogy mégsem kell ez az emlékmű, de hogy Michelangelo teljesen elne kedvetlenedjen, a pápa 1508-ban, tehát ez 1505-ben volt, 3 évvel később 1508-ban megbízza azzal, hogy ha már nem adtam szobor megrendelést, hát akkor adom a Sixtus kápolnának a kifestésének a megbízatását. Amit Michelangelo megkapott megbízatás, és amiből később lett végül is ez a Mózes ábrázolás, de ezt a Mózes megbízatást, tehát hogy említettem, ezt Michelangelo úgy hordozta magában, hogy 30 évesen kezdte el készíteni az egyes alakokat, és ez az egész II. Gyula pápa síremléke nem ekkora volt, hanem ötször ekkora, már szélességében. Ide elhelyezte Leát, ide Rákelt, és középütt Mózes. Vannak még egyéb mellékalakok, Párizsban, a Louvre-ban van még két rabszolga, nem tudjuk pontosan a funkcióját, de hát ő nem ennyiben, hanem körülbelül úgy ennyiben gondolkozott. És ez az, amire azt mondtam, hogy 30 évesen kezdi el, és 70 évesen fejezi be. Mert annyit halaszgatják ezt a tervet, pedig már előállt a sok márvány, már odaszállították Rómába, már Michelangelo alig bírja tűrtőztetni magát, hiszen egy művész, amikor tele van ihlettel, tele van tennivágyása, és akkor állítják le. Tehát ez is az a pillanat, amit megragad Michelangelo, tehát erről nekem sajnos most csak ilyen felvételeim vannak, ne tessenek a színekre figyelni. Tehát ez az a pillanat, amit megragad Mózes tekintetében, meg egész testtartásában, hiszen ez a jobb kéz itt a két kőtáblákat szorítja magához, és ez is az a pillanat, amikor Mózes meglátja, hogy a zsidó nép az aranyborjút imádva táncol és lerészegedik, és a következő pillanatban fogja felemelni a kőtáblákat, a sínai hegy tövéhez vágni, hogy ezek a kőtáblák szétzúzódjanak. Most fog szabad folyást engedni a nem emberi indulatának, hiszen ez egy szent harag, tehát ezért is nem egy annyira emberi haragot ábrázol itt Michelangelo, hanem egy erkölcsi felháborodást, hogy milyenek az emberek 3 hónappal a Vörös-tengeri átkelés után már aranyborjút imádnak. Nem elég az Isten számtalan csodája, már aranyborjút imádnak. Tehát ez, nem tudjuk pontosan, de ezt a szobrot ugye a 40 év során hol előre halad, hol abba hagyja. Végén, amikor aztán ezt kiteszik, egy egészen más templomban helyezik el, ahová ő gondolta, hiszen ez a Szent Péter templomnak a bejárati részének egy grandiózus előterét adta volna. Michelangelo talán a maga fájdalmát, a maga felháborodását is beletette ebbe az ábrázolásba,
hiszen csak nem egy tucatnyi pápát szolgált ki az élete során, és Rómában úgy játszottak vele, hol megbízták, hol kifizették, hol nem fizették ki, majd a Sixtus kápolnánál is beszélek erről. Az, hogy szarvakkal ábrázolja Mózest, ez egy Biblia fordítási pontatlanságnak tudható be. Eddig akkorig mindenki szarvakkal ábrázolja, nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy ennek mi az oka. A héber nyelvben az a szó, hogy fénylő arccal, illetve hogy szarval, az ugyanaz a szó. Ez olyan, mintha azt mondom, hogy korom. A korom úgynevezett homonéma. A korom az jelenti az én koromat is, meg jelenti az elégetett égésterméket is, igen. Tehát azt a kifejezést, hogy fénylő arccal jött le Mózes a Sínai hegyről, azt a középkorban előbb a görög, majd a latin fordításba kezdték úgy visszaadni, hogy szarval jött le. Nem fénylő arccal, hanem szarval. És sajnos a Bibliának a tisztelete annyira nem állt a középpontban, hogy senki nem vetette fel azt a kérdést, hogy ugyan Mózesnek hogy lettek szarvai. Hát ez egy reménytelen dolog, ez egy lehetetlen dolog. És ezért az európai képzőművészeti hagyományban Michelangelo előtt már több évszázaddal szarvakat ábrázolnak, sőt még Rembrandt is, aki már látja, hogy nem ez a helyzet, a szarvak helyén ilyen fénylő sugarakat ábrázol, mert annyira elterjedt ez a képzőművészeti hagyományban. Mint említettem, ez egy elhúzódó megbízatás, ez a Mózes, ez a harmadik nagy szobra, tehát a Piéta, a Dávid után jön a Mózes, de a pápa valamivel kárpótolni akarja Michelangelót, és egy olyan feladatot bíz rá, ami emberileg megoldhatatlan feladatnak látszott, és én ezt szeretném meg is mutatni önöknek, mert mielőtt a Sixtus kápolnának a fő jeleneteit bemutatnám, tehát a teremtés történet jeleneteit, szeretném önöknek bemutatni, hogy az európai képzőművészet egyáltalán mit tudott kezdeni a teremtés történettel, mert hát ez egy olyan bibliai téma, amit kifejezni szinte reménytelen, lehetetlen, nagyon nagy feladat. Az első ábrázolás a 8.-9. század környékéről való, ez a Geronai falikárpit. Régen úgy ábrázolták a teremtés jeleneteit, hogy egy körbe az egyes napok történéseit helyezték el, középpontban pedig a teremtővel, aki egy kinyitott Bibliát tart a kezében, és a teremtő Isten feje mögött van egy glória, és benne a kereszt. Ez jelzi azt, hogy a régi időkben mindenki tudta, hogy nem az Atya teremtett egyedül, hiszen ezért hangzik el a Bibliánk elején, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságára, és Isten lelke is ott lebegett a vizek felett, hanem Jézus Krisztus is teremtő Isten. Tehát az európai képzőművészeti hagyomány kora középkortól így ábrázol, hogy Jézus Krisztus, mint teremtő Isten. Hogyha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy ez az ábrázolás, tehát egy kinagyítom Jézust, mint teremtő Isten, tehát előbb tükörfordítottan láttuk, most a jó, mert itt bal kezében fogja ugye a Bibliát, és itt esküszik meg, vagy itt szólítja fel a puszta szavával teremt ugye a semmiségből. Tehát így fejezi ki az európai művészet 1200 évvel ezelőtt. Ha tovább megyünk, akkor azt látjuk, hogy ezen az úton haladva, például most Moreáléba megyünk el, ez Szicíliának egyik városa, ahol itt van ez a Moreálei katedrális, 11.-12. századból való, és hogyha belépünk ebbe a katedrálisba, gyönyörű az udvar, ezek ilyen régi bizánci stílusú, tulajdonképpen Moreáléba, Ravennába jön át a bizánci stílusú művészet, és ha bemegyünk most a templomnak a belsejébe, akkor azt látjuk, hogy fönt ószövetségi történetek, itt látjuk, hogy az első emberpár már a paradicsomon kívül a földet műveli, itt látjuk Kain Ábel áldozatát, itt látjuk Kain megöli Ábelt, futnak végig itt az ablakok mellett a történetek, itt lent már itt Ábrahám, Izsák, Jákob története, és hogyha megyünk a megfelelő helyre, tehát erről mondjuk sokat lehetne beszélni,
Az ember teremtését például a 12. században így tudják ábrázolni. Ugye az ember egy napon teremtetett az állatokkal, a Biblia szerint a 6. napon, és Ádám teremtését, itt van Krisztus, aki ül a földgolyón, és hát nem nagyon kezdetleges még a technika, egyszerűen egy ilyen vonalat húz Krisztus és a Ádám között, hogy jelzi, hát így akarja didaktikusan, tehát kicsit szájbarágósan tudomásunkra hozni, hogy hát Krisztus szavával teremt, és az ő erejének köszönhetően lett ember. Az embert is egy ilyen görögös, bizánci, tökéletes test, ugye az egész platonizmus és a görög kultúra sejlik fel mögötte. Ha megyünk tovább, akkor azt látjuk, hogy megint csak ezen a vonulaton elindulva, szintén Morráréban, gyönyörű szép arany háttér, amit mozaikokból kiraknak, Krisztus, ahogy Ádámot fölsegíti, és magyarázza neki a teremtés műveit, a növényeket, állatokat. Tehát gyönyörű az ábrázolás, hogy Krisztus beszélget Ádámmal, és ahogy a létre tanítja, hogy hogyan is kell az életben fölhasználni a föld javait. Ha Angliába érünk, akkor azt látjuk, hogy Jézus körzőt vesz, és így körzővel jelöli ki, hogy a földnek tökéletesnek, hát kör vagy gömbölyűnek kell lennie. Tehát különböző alkotások így próbálják a teremtésnek a tökéletességét, a csodálatosságát kifejezni. Ha fali kárpitokra tekintünk, ez is Angliából való már 13. század, akkor itt van Krisztus fölemelt kezével, itt van megint ez a glória kereszt mögötte, hogy ő lesz majd a megváltó, tehát aki teremtő, az egyben későbbi megváltó. Itt vannak a növények, az állatvilág, tehát hogy Krisztus teremtett a puszta szavával, az atyával és a lélekkel együtt. Ha átmegyünk mondjuk Velencébe, a dúsgazdaggá váló Velencéhez, ott már több kör van. Itt van egy ilyen arany létteljességkör, itt van a teremtés első napjai, a világosság, sötétség szétválasztása, itt van a második kör, itt van a harmadik kör. Ez ugye a Szent Márk Székes Egyház kupolája, hogy föltekintünk, és itt a teremtés történet még a Geronai fali kárpithoz hasonlóan, tehát 500 év óta az európai művészet ebbe a sémába dolgozik. Kinagyítom ugye a szent lelket jelképező galamb, hogy Isten lelke lebegett a vizek felett. Mehetünk tovább. Itt látjuk, hogy a kérubok is ott voltak, az angyalok is ott voltak a teremtésnél, a csegelyekben őket ábrázolják. Aztán itt is, hogy Jézus megjelenik, ott vannak az angyalok, és az ő segítségükkel, vagy közreműködésükkel, vagy egyáltalán, hogy ott vannak, folyik az isteni teremtés. Krisztus, mint a világ mindenség teremtője, tehát az a bibliai tanítás, ami később beszendőbe megy, hogy nem csak az Atya a teremtő, hanem, hogy János evangélium mondja Jézusról, minden általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ez az ókeresztény és kora középkori művészetben tetten érhető. Például nem tudják kifejezni, mi az, hogy Krisztus lelket lehel Ádámba. Ez egy ilyen kis lelket külön megszemélyesítve, mint a kis pillangó szárnyával a lélek berepül a testbe, ugye ez a test és élek dualizmusa még görögös felfogás, de hát így tudják kifejezni. Nagyon érdekes, hát ma azt mondanánk, hogy nagyon kezdetleges, nagyon szájbarágos, és hát azt is valahogy olyan furán érzékelteti, tehát művészi szempontból nagyon sokat esnek ezeknek a jeleneteknek a beállításai. Ez még mindig Velence, ahol hát aranyban, meg mindenféle festékben nem volt hiány, és hát a Szent Márk Székesegyháznak ez a sorozata, hogy Jézus álmot bocsát Ádámra, és majd az oldalbordájából megteremti Évát. Tehát itt minden fő jelenet meg van örökítve. Itt van a következő mozzanat, ugye Éva teremtése, de ez már Palermóból. Jelezve, hogy nem csak Velencében, Morráléban, Palermóban, ugye hát ami Morráléhez meglehetősen közel van, tehát Szicília. Tehát a középkori művészet
ezekkel a jelenetekkel ezt tudja tenni. Ha megyünk északra, az északi művészet is már 14. században, vagyunk Bertrán mester 1379-es a késő gótikára jellemző arany háttér, és Jézus mint az égi test teremtője, a napnak a teremtője, Jézus mint a nap, hold és csillagok teremtője. De így tudja kifejezni, hogy föltartja a két ujját, és szól, és meg lesz, úgy, ahogy a Biblia ezt előadja. Állatoknak a teremtője, aki létrehozza az egész mindenséget, és benne az állatvilágot is. Aztán jön az itáliai művészet. Jön már Raffaello, és jönnek azok a művészek, akik már próbálnak nagyobb képfelületen, kicsit mozgalmasabban, Isten is mozgalmasabb, de itt már nem Krisztust ábrázolják, hanem az atyát ábrázolják egyedüli teremtőként. Michelangelo is végül is ezt veszi át, amit részben Raffaello, részben meg Tintoretto, 16. század másik nagy mestere, nagyon mozgékony módon szinte Isten előviharzik, és létrehozza a szárnyasoknak, a vízi állatoknak különböző nemeit. És azért vetítettem ezt le, hogy látassuk, hogy Michelangelo amire vállalkozott, az valóban a világ kultúrának a legnagyobb vállalkozása volt. Tele volt erővel és ambícióval. A Gyula pápa síremlékét nem tudta úgy megtenni, ahogy évekig tervezte. De most ugyanaz a Gyula rábízza az egész, ugye azért Sixtus kápolna, mert egy régi Sixtus pápának a házi kápolnája volt, és ennek a mennyezete üres volt, és freskó technikával, tehát a frissen meszelt falra Michelangelo elgondolta, hogy csinál egy központi jelenetsort. Itt van 9 jelenet, 5-4 beosztásban, hogy kisebb, nagyobb az isteni teremtés itt kezdődik, és befejeződik, ott, ahol a Biblia is határt von, ugye Mózes első könyve első fejezete és 10. fejezete között, tehát itt kezdődik a teremtés, ember teremtése, bűnbeesés története az itt van, és már is jön a Noé bárkája, az özönvíz és a Noé, ahogy kijön a bárkából. Tehát tulajdonképpen a Biblia első 10 fejezete van itt a középrészben. Hogyan oldja meg, hogyha így csinálja meg, mondom, ez 40 méter hosszú. Óriási munka volt, tehát ezt 4,5 év alatt, plusz nem is ismerte a technikát eredetileg még Michelangelo, mert, hogy említettem, szobrász volt. A festménye is egy kicsit szoborszerűnek hatnak először. Hát fölfogadott freskókészítőket, fiatalokat, eltanulta tőlük, aztán utána elbocsátotta őket. Nem bízta rájuk, hogy majd ők, nem négereknek tartotta őket, mint a későbbi festők a tanítványokat. Egyedül dolgozott. Persze így a munka lassan haladt. A pápa állandóan szitkozódott, jött be, felszólította Michelangelo-t, fenyegette, hogy megöli, meg nem tudom én mi. Michelangelo válaszolt fönt, ugye állványokon sokszor fekve, és sokszor az ecsetet a szájában tartva csinálta, és szinte az egész életét ebbe transponálta. Ne felejtsük el, Michelangelo magányos ember volt. Egy ökölcsapástól az orrát eléggé szétzúzták. Előnytelen volt a külseje. Az emberek nem nagyon szerették, olyan mogorvának tartották. Belül nagyon nagy szív lakozott benne, de annyira a munkára összpontosított, hogy sohasem azt adta, ami benne volt. Ő mindig a munkát látta maga előtt. És Michelangelo aztán mondta, hogy majd megleszek a képpel, majd megleszek a képpel, de hát ezt ugye nem tudja egy laikus elgondolni, hogy maga ez a fő jelenet is mekkora energiát kíván, na de az igazi nagy energia ezen kívül van. Tudnék az, hogy egyrészt a csegelyekben mit fest, másrészt pedig az oldalképeken kiket helyez el. És Michelangelónak itt a választása a profétákra esett, és a profétákkal a középkorban egyenrangúnak tartott szibillákra esett. A szibillák a perzsa, görög, római mitológiában a jövőt megmondó lények. És ezt el kellett tervezni, hogy mondjuk itt miért Zakariást ábrázolja, ott miért Jónást, itt miért Jóelt,
itt miért mondjuk Ézsaiást, és így tovább, mert ezekben én nem akarok most belemenni, erre mondtam azt a kedves hallgatóknak, hogy csak ez a mennyezet freskó, ahogy Michelangelo előállította, csak ez egy sorozat kérdése, mert ő mondjuk egy Ezékiel, itt van Ezékiel, vagy itt van mondjuk a proféták sorában Jeremiás, Ézsaiás. Hát annyit lehet erről beszélni, mert a quintesszenciáját adta minden proféta ábrázolásában annak a profétai könyvnek. Tehát ez nem úgy volt, hogy a Piktor úr oda megy, aztán lepingál valamit, hanem ő neki egy bibliai könyvet megíró prófétának a belső lényegét kell adni. Az, hogy Joel itt kihúzza a tekercset, ugyanakkor Zakariás pedig maga elé teszi a táblát, stb. Tehát már maguk a beállítások is külön magyarázatot igényelnek, nem is szólva itt aztán az ószövetségi történetekről és a Szibilla ábrázolásokról. Na most, hogyha a fő jelenetre megyünk, tehát hogy említettem, a fő jelenet az a teremtés történet, tehát például a nap teremtése, tehát Isten a világosságot és a sötétséget, ahogy szétválasztja. Az én képeim nagyon régiek, mert még 30 éve kezdtem ezeket az előadásokat, akkor még a japánok nem restaurálták. Most már ilyen képeket nem lehet készíteni a Sixtus kápolnáról. Kb. 15-20 évvel ezelőtt a japánok nyerték meg a Sixtus kápolna helyre tételét, már mint a Michelangelo freskójét, és egy kicsit más színekbe. Állítólag az eredeti színeket tették a helyükre, amiből az következik, hogy az én képeim a 480 éves színek, vagy ahogy a színek 480 év múlva egy kicsit megfakultak, vagy átalakultak. Most a Sixtus kápolnáról egész más kinagyításokat lehet készíteni, az a magyar album már ez alapján halad. Például az Úr ábrázolásban Michelangelo nem is annyira a pogány mitológiák ős öreg istenének ábrázolásához tért vissza, hanem abból a felfogásból indítatva, hogy egy jóságos Istent hogy lehet ábrázolni. Hát ugye Istent egyébként is lehetetlen ábrázolni, de ha már valaki ábrázolni akarja, akkor az emberi világból honnan vehet példát? Kik jóságosak a legjobban a földi világban? Hát vagy a gyerekek, vagy az idősek. Vagy a gyerekek, vagy az idősek. Hát gyereknek nem ábrázolhatja, idősnek pedig azért tudja ábrázolni, mert egy idős arc megformálásában a nyugalom, a szeretet, a békesség, a bölcsesség sokkal jobban kifejezhető, mint egy fiatal arc ábrázolásában. Tehát ennek ennyi az egyszerű magyarázat, hogyha közel megyünk, akkor látjuk, hogy ez a kéz, ami felemelkedik, hogy legyen, hogy minden legyen, és látta Isten, hogy amit teremtett, jó, és a puszta szavával, és könnyedén hozza létre. Tehát ezt egy festő így tudja ábrázolni. Michelangelo, mondom, a lehetetlenre vállalkozott, és kevesen tudják, hogy miért olyan nagy jelenet ez, amit most már szinte elnyűtten mindenütt föltesznek mindenféle reklámokra is az Ádám teremtését. Ugye egyrészt azért, mert itt is ez a jóságos, szeretetteljes Isten, aki át akarja adni az életet, és itt is az a pillanat, mint Dávidnál az a pillanat, mint Mózesnél az előtti pillanat, itt a létre születés előtti pillanat, mert még nem ér oda a másik kéthez. Itt van a feszültség, tehát itt a központban van a feszültség. Látjuk, hogy Ádám még teljesen ernyett. Még ez a kéz, hogy lekókad, még ezek a tagok olyan teljesen pihenő, még egy ilyen álombeli helyzetben vannak. Itt van az erő, itt van az életadó erő, itt van az életre szánt ember, és itt, ha majd hozzáér a kéz, akkor fog itt az isteni átáramolni az anyagvilágba, és az embert a saját sorsára ébreszteni. Nézzük meg egy kicsit közelebbről, tehát különböző mitológiai alakokat fest ide Michelangelo, hogy a reneszánsz rendkívüli módon keveri, de hát még a romantika is keveri 400 évvel később is a Biblia és a mitológiai szereplőket.
és hogy így kinagyítva láthatjuk itt most csak ezt az Isten ábrázolást, tehát itt a szeretetnek, bölcsességnek, nyugalomnak csak egy idős lénnyel tud egy ilyen kifejezést adni, ha már Istent ábrázolni akarja. Nem véletlenül mondja a Biblia, hogy ne ábrázoljuk az Istent a második parancsa szerint. Itt van ugye a híres jelenet, itt van ez a kis, tehát itt robbanásig feszül valami. Lika Károly is így mondja, hogy ez maga a nyugalom és maga a robbanás. Mind a kettő egyszerre, mert hát itt van valahogy az élet nagy titka, amit Szent Györgyi Albert is úgy mond, hogy az élet titkát nem tudjuk megfejteni. Mi a biológusok megyünk a magasan fejlett részekből az alacsonyabbba, és eljutunk a molekulákig, atomokig, tehát azok már élettelenek. Hol van az élet? Nem tudja az ember megragadni az életet. Miért? Mert az életadás képességével egyedül Isten rendelkezik. Egyedül Isten rendelkezik. Látjuk ezt az Ádám arcot is így kinagyítva, hogy szinte élettelen. Odahajtja a fejét, de még nincs benne az az élet, ami az isteni szó utáni élet. Ezek roppant nagy megfogások, tehát erre a festészet nem, hogy Michelangelo előtt nem vállalkozott, tetszettek látni az eddigi képekhez képest, ez technikában, szellemiségben, lelkiségben mennyire magasabb rendű, de Michelangelo után sem vállalkozott. Majd látjuk azt is. Éva teremtése, tehát Ádámra az Úr álmot bocsát, szól, és az oldal bordából kiemelkedik, és rögtön a háladásnak a helyzetével hozza elő itt Évát, és Ádámhoz méltó Éva, tehát Michelangelónak nagyon érdekesek a női meg férfi és női alakjai, mindegyikben inkább az ember dominál, és nem a nemi sajátosságok. Michelangelo úgy föl akarja emelni az embert, és az embert valóban az Isten képére és hasonlatosságára teremtett lényként bemutatni. Csak úgy mutatom, hogy Lukács Cranach ugyanebben az időben, pedig a Biblia kezében van, protestáns, tehát Luther udvarában és környezetében, így tudja ábrázolni, tehát itt van a Éva teremtése, itt van a bűnbeesés jelenete, itt van, hogy az előtérben Isten beszélget az első ember, tehát itt van a kiüzetés a paradicsomból. Tehát tulajdonképpen a középkori ciklusok mintájára csak nem kört rajzol, hanem körben rajzolja. Tehát Michelangelo szerkesztése is, elhelyezése is rendkívüli. Az első illusztrált Biblia, ugye ami a Luther Bibliának a Cranach-féle illusztrációja, például a teremtést így mondja el, hogy itt vannak a mennyezet felett való vizek, itt van a földi légtér, és itt van a föld, itt van középpontjában a paradicsom, és itt van az Úr. Így tudják kifejezni. Tehát aztán később meg, ahogy illusztrálják a teremtés történet jelenteit, ezek mind protestáns művekből való illusztrációk, hát így tudják kifejezni. Miskolcnak is adjunk egy főhajtást, mert Szalai Lajos meg évszázadokkal később, itt Miskolcon is láthatók sokszor ezek a grafikák, hát így tudja kifejezni, az Isten legyen szavára, egyszerre az állatok előjönnek, előállnak. Tehát, ahogy említettem, Nicolas Poussin, már megyünk a 17. századba a bűnbeesésnek a jelenetére, hát egyszerűen ilyen kifejezést tud találni. Kedves hallgatók, mindjárt befejezzük a diaképek vetítését, tehát a Sixtus kápolna mennyezet freskóját 1508 és 12 között festette. 4,5 év alatt fejezte be, befejezésül kinagyítva bemutatom a bűnbeesés történetét. Nagyon érdekes ennek a jelenetezése. Egy képmezőn mutatja be a két dolgot. Magát a bűnbeesést, tehát itt a kígyó, ahogy csábítja Évát, aztán Ádámot, itt pedig már az angyal, ahogy lángoló pajlóssal kiűzi az első emberpárt a paradicsomból. Lika Károly is rámutat, hogy milyen ez a paradicsom. Hát mi, szikla van itt, vagy egy letört faág, vagy ez a kopárság, vagy ez a vigasztalan háttér. A fa nagyon szép, de hát a fát is egy olyan oszloppá teszi ez a rátekeredő kígyó. Tehát általában az elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy Michelangelónak rendkívül pessimisztikus volt az életszemlélete, tehát azt látta, hogy az emberiség az élettel állandóan visszaél, és nem becsüli az életet, és ez már a paradicsomi bűnbeesésnél elkezdődik, hogy hát igen, a mi világunkat kopárrá teszi a bűn.
és az ember visszaél az élet adományával, mivel eltávolodik Istentől. De én azt gondolom, hogy ez a Bibliának a legsajátabb tanítása, tehát ez nem Michelangelo-t mondjuk pessimistának, a Michelangelo a világot fejezi ki nagyon is realista módon, csak nem idealista módon, ahogy Leonardo meg mások tették. Ha most közelebb megyünk például ehhez az ábrázoláshoz, itt is arra leszünk figyelmesek, hogy az emberi test, volt, aki azt mondta, hogy Michelangelo-t egy valami érdekel az emberi test mezítelenségében. Nála azért van például nagyon sok mezítelenség, például a Piéta ábrázolásokon is, hogy Jézus mezítelen, Mária meg állig begombolva hát ruhában van, mert az embernek a magatartását, érzületét, cselekvését valahogy mezítelenül jobban tudta ábrázolni, de ezek nem szokványos aktképek. Michelangelo aktképein nem botránkozunk meg, hanem azt látjuk, hogy ő tényleg kifejezi, ami az emberben legmélyében ott van. Volt persze, amikor lefestették ugye a szemérem testeket, volt olyan időszak, főleg az utolsó ítéletnél, de abba bele se szeretnék fogni, mert azok tényleg külön megfogást igényelnek. De hogy még közelebb menjünk, csak úgy nézzük meg, hogy például az arcábrázolásban csodálatos arcokat festett. Ez Évának az arca. Hát ennyire tönkre ment, tehát azért kellett restaurálni ezeket a freskókat, mert ezek, ha itt tényleg nem fognak hozzá az újjá alakítás munkájához, ezek letöredeztek volna, tehát ezek 500 évig bírták, közel 500 évig bírták az idő vasfogát, de ugye lehet látni, hogy Michelangelo milyen lelki, tehát nem a külsőségre helyezi a hangsúlyt ennél az Éva ábrázolásnál is, hanem a szemekre, a gondolkodásra, az, hogy az ember tulajdonképpen a vágyainak, az akaratvilágának, tehát a belső világának a függvénye. A külső világ az esetleges, hogy ki hogy néz ki, mekkora az orra, vagy a szája, vagy milyen a haja, ez esetleges. Michelangelo nagyon belülről fogta meg az embereket, és itt a Munkácsi könyvemben idézett szonettje is arról szól, például ilyeneket ír benne, hogy szerelmi vágyak, hiúk üresek. Szerelmi vágyak, hiúk üresek. Michelangelo, mivel nem volt házas ember, a számára a legnagyobb emberi kapcsolat a barátság volt. Voltak olyan férfiak, meg is vádolták, ugye általában régi művészeket meg szoktak vádolni, homoszexualitásának semmi alapja nincs az ő esetében, miként annak sem, hogy volt egy nagyon nemes lelkű firenzei mágnás asszony, ez a bizonyos Vittoria Colonna, akinek a halála mély gyászba sodorta Michelangelo-t, akinek a barátsága nagyon sokat jelentett neki. De ő olyan barát volt, mint egy ember, tehát ez az asszony, megözvegyült asszony volt egyébként, ez az asszony nem Michelangelo-hoz vonzódott, a művészetét becsülte, és Michelangelo-nak szerencsére nem csak a pápák személyében, hanem a firenzei polgárok személyében is nagyon sok támogatója volt, és számára a barátság volt a legmélyebb emberi kapcsolat, különben a munkával telt az élete 89 éves koráig. Eltesznek önök gondolni 89 éves embert egy nagy vésővel és egy kalapáccsal? 89, ez ma is nagy dolog lenne. Akkor viszont hát egyenesen rendkívüli dolog volt. Michelangelo azonban, mondom, hogy festő, szobrász, építész is, költő is volt. Az első illusztrált bibliákból például a részkígyó felállításának a jelenete. Michelangelo-val egykorú Amman bibliája a következő ilyen ábrázolásunk. Népi ábrázolás a Áron, Mózes és a részkígyó. Csak úgy lássuk, hogy mennyire egyszerűen tudták csak ezt megragadni. Utána látjuk, hogy már egy ilyen lavírozott tusrajzban, már a 17. században már egy mozgalmasabb jelent, és itt van a részkígyó. És most nézzük meg ezek után, hogy Michelangelo ezt hogyan ábrázolta. Egy olyan kisméretű csegelyben, tehát egy olyan háromszögben, ahol itt van a részkígyó, és itt van a sok-sok meghalt ember, akik a kígyómarástól meghaltak, itt van a felsorakozott nép, és itt van
az a jelenet, amikor Isten azt mondja Mózesnek, hogy mondd el a népnek, hogy aki föltekint a részkígyóra, az életben marad, aki hittel föltekint, hogy Jézus Krisztus az ő testében fölviszi a bűneinket a fára. Aki nem tekint fel, az elhull. Tehát itt vannak az életben maradottak, itt vannak az elhultak, már a későbbi utolsó ítélet, amit hát az oltár fölötti, a világ legnagyobb oltárképe egyébként, és ugye tudjuk jól azt, hogy a Mona Lisa után a második legtöbbet megnézett festménye ez az egész Sixtus kápolna mennyezet freskója. Szerintem ez az első, de hát mit tegyünk, ha mindenki a Mona Lisa-ra kíváncsi. Leonardo és Michelangelo között különben rivalizálás volt, bár Leonardo 23 évvel volt idősebb Michelangelo-nál, a gyereke lehetett volna, de Michelangelo különböző epés, kemény megjegyzéseket tett. A Biblia mellett volt még egy közös könyvük, amit rendkívül szerettek, és amin szintén sokszor összetűztek Firenzében, a Firenzéből Ravennába számított Dante-nak az isteni színjátéka. Most szeretném megmutatni azt, hogy Michelangelo, ahogy haladtak előre az évek, hiszen 30 éves korától 70 éves koráig a legkeményebb munkákba volt befogva, de 72 éves koráig végül is dolgozhatott a nagy szobrain, 72 évesen változás állott be az életébe, mert Rómában kinevezték fő építésznek. És ekkor kezdődik Michelangelo pályáján az utolsó 17 évnek a korszaka, 72-től 90 éves koráig, amikor ő neki az építészeti munkákkal kellett elfoglalva lennie. Ennek leghíresebb dokumentuma ugye a Szent Péter bazilikának a kupolája, amit ő tervezett újjá, mert eredetileg azt nem úgy tervezték meg, és a nyugati oldala, és egyáltalán az egész térkiképzés, amit majd később Bellini fejezett be, de ebben az időben még különböző piétákat készít el, és amivel szeretném befejezni a vetítést, mert mondom, hogy nem akartam részletekbe belemenni, a számomra talán legeslegnagyobb mű a Medici kápolnának a négy napszak ábrázolását szóba sem merem hozni, mert az annyira lenyűgöző, hogy az nem is egy előadás, hanem több előadás tárgya lehetne. De amit szeretnék szóba hozni, és amit Firenzében a Városi Múzeumban egy csoporttal több óráig néztünk meg, hát ugye mi már voltunk egyszer Amsterdamban, sajnos nem sikerült megismételni ezt a kirándulásunkat, amit két évvel ezelőtt csináltunk, különböző okok miatt. Nem biztos, hogy Firenzébe is most olyan olcsó vagy könnyű kijutni. Nekem volt egy kedvezményes lehetőségem, és egy csoporttal kimentünk, és ott Firenzében tényleg a legnagyobb műveket néztük meg, és elsősorban Michelangelo-t kutattuk. A Firenzei Városi Múzeumban látható Michelangelo-nak utolsó piétája. Utolsó piétája, amelyben nem Mária a főszereplő, nem is Mária Magdaléna, hanem maga Michelangelo Nikodémus szerepében. Ez hogy mondjam, nyilván aki Rómába megy, azt mondják, hogy mindenki a Mózes nézi meg, aki Firenzébe megy, a Dávidot nézi meg. Rám ez gyakorolta még a Dávidnál is mélyebb hatást, pedig hát a Dávid nekem most állt össze így évtizedek múltán, hogy eredetiben ezt láthattam. Hiába művészi alkotásoknál meg kell nézni az eredetit, hogy dokumentáljam is, hogy ott voltam, így a csoport egy része is rajta, ez én lennék itt, akit magyarázgatok. Szerencsére el vagyok rejtve, tehát nem is a magyarázata fontos, itt az a fontos, hogy mit látunk ezen a szobron. Különböző beállításba szerettük volna lefotózni, tehát lehetett fotózni, az jó dolog volt. Tehát négy alakos piéta. Mária Magdolna szintén kicsinyített, mint egy kisgyerek olyan. Mária teljesen háttérben. És mint egy egész csoportozatot Nikodémus fogja össze. És mondom, Nikodémus alakjában az idős Michelangelo, egy kicsit horpadt orr, mondom, Michelangelónak elcsúfították, tehát egy ökölcsapás egész életére. Hát akkor is szifravilág volt azért, tehát
neki mentek az embernek, szóval nem sajnálták a bunyót az akkori emberek, és Michelangelo is kapott hideget, meleget pápáktól is, kardinálisoktól is, emberektől is, de azt hagyj jegyezzem meg, hogy Michelangelo tényleg egy jóságos, gondoskodó ember volt, az édesapjának az ápolása, a szegények megsegítése. Minden pénzét a szegényekre és a sorsüldözöttökre szánta. Ő tulajdonképpen vagyonos ember lehetett volna, de hát Firenzébe elmentünk a házába. Hát már csak azért is érdemes volt elmenni a Casa Buonarrotiba, kétszeresen is megilletődve álltunk ott. Egyrészt azért, hogy azok között, a falak között járhattunk, ahol Michelangelo élt, ugyanolyan szűk, szerény kis szobácskák sorakoznak egymás mellett, mint a Rembrandt házában. Másodszorban ennek a Casa Buonarrotinak évtizedekig magyar volt a vezetője. Egyrészt a legjobb Michelangelo könyvet magyar írta, ez a Tolnai Károly. Kint a századfordulón Budapesten a tanult Lukács György köréhez, a Vasárnap Társasághoz tartozott, aztán disszidált, kiment, és a legnagyobb Michelangelo kutató ő volt, ő számtalan fölfedezést tett a 20. században Michelangelóról, és ott kis emléktábla is hirdett, ilyen a Sárdő Tolnainak mondják ott most Olaszországban. Tehát ez egy nagyon monumentális csoportozat, de Michelangelo, mint sok minden szobrával elégedetlen volt, tehát erre is néhány csapást mért. Próbálta összetörni. Pedig ezt a szobor csoportozatot is legalább 5-6 évig faragta. Ez 1550-es években, tehát a halál előtti évtizedben. Menjünk egészen közel, és nézzük meg különböző beállításokban, hogy itt van Krisztusnak a maga tehetetlenül leomló teste. Ez mondjuk minden piétán így van, ugye itt egy kis ruhadarabbal a szeméremtestet eltakarja, és, de itt is a mezítelen test és a ruhába, sőt kámzsába burkolt embereknek a kontrasztja. Az Isten fia, aki lemesztelenedik, akivel azt csinál az emberiség, amit akar. Aki olyan tehetetlen lesz, és halott lesz az emberekhez hasonlóan, ahogy minden ember végzi az életét, ő is 3 napig vállalta halált. És itt vannak ezek a különböző alakok, akik ott vannak mellett. Egy különböző beállásban kértem, aki fotózza, hogy körbe járni a szobrot. Ugye 4 alakos piétát csinálni azért az nem kis dolog. Mert ugye körbe járhatjuk, és minden oldalról ez más. Tehát nézzük meg. Mária Magdolna mit fejez ki? Mária Magdolna szinte, hogy kinéz a képből, a csoportozatból, hogy úgy felénk néz. Szinte úgy kérdőre von bennünket, hogy emberek, mit szóltok ehhez? Szerintetek itt mi megy végbe? Hát miért ölték meg azt, aki ártatlan, aki csak szeretni tud? A világ végez azokkal az emberekkel, akik csak szeretni tudnak. Mária Magdolna távolabb van Krisztustól, tehát nem nő össze vele. Mária, az édesanyja, szinte összenő a gyerekével. Szinte a két fej egyben ő. Ez a, hát ott mondtam a csoportnak, de nagyon lehúrogtak engem, hogy mondom, van animális fájdalom, van testi fájdalom, és van lelki fájdalom. És itt Michelangelo kifejezi azt, hogy a vér szerinti közelség. Mindegy, hogy most Máriáról van szó, tehát a tulajdon édesanyáról, de a vér szerinti közelség nem biztos, hogy a legmélyebb közelség. Még ez is egy kicsit mélyebb közelség, mert ez oda tekint az emberekre, tehát nem csak a fájdalom fizikai megnyilvánulásaival foglalkozik, megkérdezi az embereket, hogy emberek, miért szenvedett itt az Isten? Mit csináltatok ti az Istennel? Megölitek az Istent? De a legnagyobb szenvedés itt van. Ő, aki szinte átfogja ezt a 3-as csoportozatot. A legnagyobb szenvedés, és Michelangelo itt hát azért ábrázolja önmagát, mert azt gondolom, hogy Michelangelo, hogyan is szól a róla szóló könyv is, a kőbe zárt fájdalom, hogy az egész különleges szenvedés, nem csak a fizikai szenvedés, nem csak a testi szenvedés, de az a lelki szenvedés, hogy hova jutott a világ, hova degradálódott az élet. És az élet a mélypontját mikor ért el? Akkor, amikor eljött az élet teremtője, és az élet teremtőjét megöltük. Hát ennél mélyebbet mit mondjunk? Menjünk csak
tessenek megnézni, itt van a három fej. Tehát Mária szinte így elnagyoltan, mert nem erre helyezi a hangsúlyt. Itt nem Máriára helyezi a hangsúlyt. Önként az első piétán olyan gyermeki az a Mária, és olyan fiatal, a fájdalom csak olyan nagyon áttételesen látható benne. Itt már nyilván erőteljesebb, hát ez az első piéta után 50 évvel készült. De itt Nikodémuson van a hangsúly, itt ezen a kámzsás emberen van a hangsúly, itt Michelangelón van a hangsúly. Itt azt mondja Michelangelo, hogy akinél én megértettem, hogy miről szól az élet, Krisztusnak a fájdalma, Krisztusnak a szenvedése, Krisztusnak a küzdelme az emberiségért. Én ő vele azonosulok, én hozzá szeretnék hasonlóvá válni. Én ezt tartom az egész emberi életem legnagyobb kiváltságának, Krisztust megismerni. Igen, tehát ez az, amit általában nem kapunk meg a különböző albumokból. Tehát mondom, egy órán át mentünk öt fal a lépcsőn, lépcsőről néztük, körbenézhettük. Általában nyugaton nagyon kulturáltak a múzeumlátogatók. Hát mindenütt ugye japánok vannak meglehetősen nagy számban, de nem értették a mi magyar beszédünket, amikor látták, hogy mi ebben mennyire elmélyünk, és mindenki hozzászól, inkább átmentek egy másik terembe, hogy hagyjanak bennünket békén, aztán majd fél óra múlva visszajönnek. Tehát itt nyugodtan ezt a szoborcsoportozatot, mondom, hogy csak nem egy óráig nézegettük, és hát itt még jobban látható, itt a csoportozaton, hogy Jézusnak a feje, és fölötte pedig Nikodémus. Az a Nikodémus, aki a Biblia szerint most értette meg, hogy Jézus mit mondott neki, hogy amikor fölemelik majd, ahogy fölemelte egykor Mózes az érckígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is fölemeltetnie, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete. Hisz benne. A megdöbbenés, az elgondolkozó megütődöttség, a magához térni nem tudó fájdalom. Mi mindent tudott Michelangelo egy szoborral kifejezni, talán ilyenkor érezzük azt, hogy nem a festmény, ha Michelangelo-ról van szó, legalábbis nem a festmény tud a legmélyebben behatolni a lélekbe, hanem ezekből az óriási tömbökből kivált, és hát többdimenziós kép, nem az egysíkú festmény, hanem a szobor. Itt látjuk másik oldalról, hogy Nikodémus tényleg ráhajol Jézus elalélt teste, és tessenek megnézni, hogy milyen döbbenetes az az élettelenség. Ő az élet ura. Ő benne volt az élet. És az élet volt az emberek. És micsoda élettelenség ez, mint egy tárgy. Úgy nyeklik le ebből a beállásból. És itt van, itt nagyon közel látjuk most Mária Magdalénát, aki úgy számon kéri az embereket, hogy emberek, hát ő az én megmentőm. Ő 7-szer küzdött értem, hogy kijöjjek az életem mélységeiből. Ő nem sajnálta értem a fáradtságot. Mindent megtett értem, ti meg megöltétek. Tehát nagyon erős ez a Mária Magdolna ábrázolás. Ugye 4 szereplő, tehát itt minden szereplő külön egyénítve van. Különböző oldalakról lehet ezt úgy szinte, mondom, a fájdalom, tehát ilyen tömegben a fájdalom. De Michelangelo nem barokk művész, bár sokan azt mondják, hogy a reneszánszból a barokkbaló átment, hogy Michelangelo egy nagy összegző, már túl van a reneszánsz, de tulajdonképpen ez már barokk. Na de a barokk az a fölszínen ábrázolja sokszor a szenvedést és a fájdalmat. Michelangelo annyira mélyen belülről ábrázolja, itt semmi nem a felületen van, itt minden a mélyben van, itt el kell gondolkozni, itt körbe kell járni, itt latra kell vetni mindent, hogy miért így és úgy helyezte el. Többek között még nagyon nagy kérdés itt a karok, végtagok elhelyezése, ami önmagában is egy nagyon nagy teljesítmény, hogy ez a szobor ilyen egységes képet ad, hiszen itt 8 végtagot kellett ugye elhelyezni. Egész közel megyünk itt ez a Mária Magdalénához, és itt látjuk azt, hogy mennyire külön egyedíteni akarta is, és mennyire más
ez, mint a megszokott ábrázolások, meg egyáltalán mit keres itt Mária Magdaléna? Az édesanyja, meg Nikodémus mellett. Ugye az édesanyja, a test szerinti édesanyja, minden piétán Mária szokott lenni, az nyilvánvaló. Na de van egy nő, akit megmentett Jézus, és van egy férfi a vallási vezető rétegből, aki a 70 tagú főtanácsból másodmagával hagyta magát megmenteni. Tehát itt is a lelki megmentettek kétszeres száma, a testileg hozzá közel álló Máriával, tehát tulajdonképpen ez lebeghetett Michelangelo előtt, de mondom, ezt a szobrot is próbálta megsemmisíteni, mert azért egy szobrász, ha hozzálát valamihez, és éveken át dolgozik, és valami nem úgy sikerül, hát akkor vesszen az egész. De a tanítványok mindig összetették, mindig összeforrasztották, mindig adták a lelket belé, és végül is elkészülhetett ez a négyes piéta. Tehát ez Michelangelo, ugye több van neki,

nincsen. Ez is Michelangelónak a találmánya, és hát egy nagyszerű fináléja ez az életművének, és az is, hogy talán Mária Magdolna ilyen kicsi, az is magyarázat lehet erre, hogy Nikodémus viszont ilyen ember felett ilyen nagy. Ez is egy ilyen feszültséget okozó ellentét, hogy szinte gyereklánynak néz ki az idős aggasztján mellett, aki viszont az egész együttesre figyel. Tehát ez Michelangelónak az úgynevezett firenzei piétája, vagy Nikodémussal együtt mutató piétája. Aztán hát a meghajlások is, ahogy ráhajol például. Itt a szobornál minden szögnek, minden jelenetnek, minden végtag ábrázásnak, tehát mindennek nagyon nagy jelentősége van. Tessenek megnézni, hogy mennyire kiegyenlített az egész csoportozat, ugyanakkor mennyire egyénített mindegyik alak, és összességében valami mérhetetlen fájdalom, hogy az emberi létezés az odáig fajult, hogy mi az Istent megöltük. És ez folyik évszázadokon keresztül. Isten ma is száműzött a történelemből, ahogy mondja Pirinszki János, a száműzött Isten vére ma is átvérzi a történelem szövetét. Michelangelónak ezek a megfogásai olyanok, amelyek utánozhatatlanok. Rembrandt, Michelangelo, Johann Sebastian Bach olyan hatalmas művet hoztak létre, olyan mélységű lelki művet, amik ha csak ők maradtak volna fenn a művészet történetéből, akkor is évszázadokig lenne miből élni. Nagyon sajnálhatjuk, hogy Michelangelót azért nem annyira ismerik, bár a magyar szobrászoknak hódolat, mert bármely magyar szobrász, Fadrusz Jánostól Vedres Márkon át a Ferenczi Bénig, hát miért mentek ezek mindig Firenzébe? Ferenczi Béni miért tette át a lakhelyét Firenzébe? Firenze ma is egy egyszerű város, tehát ott volt az egyszerű művészet, ami a Michelangelo művészete. Nem az a pompázatos római művészet, vagy velencei művészet, ami mögött mindig a pénz állt. Michelangelo végül is Firenzében halt meg, ott van a Santa Croce templomban eltemetve, gyönyörű sírhelyet állított neki Firenze, és tanítványai közül az egyik meg is írta aztán az életét, és mind a mai napig Michelangelóról könyvtárnyi irodalom van, de a legfőbb dolog azt gondolom magukat a Michelangelo műveket szemlélni és nézni, és ha majd egyszer lesz érkezésünk, mert a következő alkalommal november végén már a sorozatunk ezévi részét le kell zárni, és akkor egy teljes munkácsi pályaképet szeretnék bemutatni, mert ugye tavaly vetítettem a munkácsi trilógiát, de most szeretném megmutatni azt, hogy a munkácsi trilógia is hogyan nő ki munkácsi egész pályaképéből. Azt, hogyha befejezzük és tetszenek kérni, akkor átérhetünk majd olyan típusú bemutatásokra is, hogy Michelangelo a rajzaiból kiindulva, mert azt gondolom, hogy a művészet történetének két nagy rajzmestere volt, akik a rajzoláshoz a legmélyebben értettek. Az egyik olasz, a másik magyar. És mind a kettőt úgy nevezik, hogy a rajzművészet fejedelmei. Az egyik Michelangelo, másik Zichy Mihály. Tehát majd erre is rátérhetünk, annál is inkább, mert mindegyiknek a rajzirónyát a bibliai történetek élesítették ki. Michelangelónak is a legszebb rajzai bibliai fogantatásúak, teremtés és keresztrefeszítés ábrázolások, és Zichy Mihályt azt hiszem még itt a mi sorozatunkban nem mutattam be. Most a Zichy Múzeum, ahova el szoktunk menni egy évben egyszer, Zalafaluban van, talán itt Miskolcról is már többen látták, hogy ez Somogy megyében Siófok alatt van délre. Most a Zichy Múzeum átkerült a Szépművészeti Múzeum hatáskörébe, és éppen tegnap Zichyről tartottam előadást, és megjelent Zichy Mihály szép unokája, úgy kell mondani most, hogy igen. És hát ő jelentette be, hogy

0: a szépapja hagyatékából a múzea meg fog újhodni. Általában áprilisban, májusban megyünk el, és nagyon sokszor elhangzik az a kijelentés nagyon mérvadó művészettörténészek részéről, hogy rajzolni igazán Michelangelo tudott Tézicsi. Már olyannyira rajzolni, hogy verhetetlennek a rajzművészet területén. Hát ennek is majd utána járhatunk, ha önök a következő előadásra átgondolják, hogy mivel folytassuk itt tovább a sorozatot, mert ugye Munkácsiról beszéltünk, Csontváriról, Elmesmesterről beszéltünk, de magyar festők közül Zicsiről nem beszéltünk, a bibliai tárgyú műveiről, nem beszéltünk egyéb magyar festőknek, mint Egri Józsefnek, másoknak bibliai tárgyú műveiről, és ahogy említettem múltkor, amikor Rembrandtot néztük meg, Rembrandt és Michelangelo az nem egy előadásos téma. De hát én nem akarok semmit se a kedves hallgatókra erőltetni, a mai előadás csak egy kis ízelítő volt a Michelangelo 89 évéből és ebből a hatalmas nagy életműből, és még egyszer hadd mondjam, hogy számomra a legnagyobb alkotása a Medici kápolnának a szobrai. De abba azért nem fogtam bele, mert akkor csak reggel tetszettek volna hazamenni. Viszont nem jó ajánlólevél. Ha lehetne, ha ez a sorozat még egy kicsit folytatódhatna, akkor én a Medici hat figurájáról, főleg a négy fekvő figuráról, hát egy külön előadást kezdeményeznék, de ezt is csak azután merem mondani, hogy láttam. Tehát, mert amit láttam az albumokban, nyilván mindig az eredeti a mérvadó, az közelébe nem fér annak, amit az ember lát. Úgyhogy elnézést, hogy a Dávidnál is egy kicsit többet beszéltem, de úgy gondolom, hogy a Dávid sincs egészen helyén a mi tudatunkban, meg ezek a piéták sem, de ha Michelangelo-ról még tetszenek egyszer hallgatni, akkor biztos, hogy a Medici kápolnát, mint az utolsó nagy művét, ami egy tulajdonképp testamentuma és posztumusz műve is, vannak ott olyan részek, hogy már nem tudta kifaragni, vagy talán nem is akarta. Mert az is benne van az ábrázolásban, hogy talán nem akarta. És azt is tudjuk, hogy miért nem akarta. Miért így mond többet, mint hogyha megcsinálta volna egészen pontosan. Lehet kérdezni, nem tudom, hogy kinek van kérdése Michelangelo-ról. Még egyszer mondanám tehát, hogy ha röviden egy óra alatt elolvasva döntő benyomást tetszenek szerezni, az antikvárok váltában lehet kapni. Ha nem, és megbízzuk a kedves antikváriusunkat, nem tudom, most itt van-e az antikvárius, igen, itt van a kedves antikváriusunk, Katika, akit a főutcai antikvárban is dolgozott, meg Diósgyőr fel is dolgozott, hogy ezt a Lika Károly könyvecskét, nagyon jó minőségű reprodukciók vannak benne, tehát ezért is, hogy Michelangelo-ról, ha nincs semmink, akkor azt hiszem, hogy ezzel talán a méreteihez képest is a legtöbb lesz a birtokunkban. Átadom a szót, kinek van bármilyen kérdése, bibliai kérdés, festészettörténeti kérdés, életrajzi kérdés. Próbálom majd megírni ezeket az elemzéseket, most a Csontvári elemzésem jelent meg ebben a Nyitott szemmel számban, tehát ha valaki ezt el akarja olvasni, ez megjelent. A Munkácsi könyvemet, ugye azt már mutattam, hogy abból még lehet vásárolni, és lehet, hogy a labban elkezdek egy sorozatot majd ezekről az alkotásokról külön-külön.
1: Advent Net Rádió Magyarországról.

Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen az örömteli napon. Úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét keressétek meg velem, és nyissuk fel Mózes első könyve 3. fejezeténél a Szentírást, és a 3. fejezet 15. versét olvassuk el együtt. Így olvasom tehát az ős evangéliumot, amelyet az Úr szólt. És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között. Az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Nagyon ismert ez a Biblia szöveg minnyájunk számára. Elgondolkodtató, hogy... És ez volt az leginkább, ami erre a mai ige hirdetésre késztetett. Gondoljátok meg, hogy ez az ige, ez a kijelentés mikor hagyta el az Úr száját? Jó néhány ezer évvel ezelőtt, nem de? Egy borzalmas helyzetben, egy rettenetes állapotban, amikor Ádám és Éva boldogságának, édeni idillének vége szakadt. Ott álltak egy rettenetes helyzetben, amikor érezték már a lelkükre nehezedő bűn terhét, amikor megfosztotta őket az átélt gyötrelem attól a tisztaságtól, attól a békességtől. Oda veszett az a ruha, amit az Isten nekik adott, a fényesség, amely belőlük áradt. De a mindenható Isten valami hatalmas ígéretet fogalmazott meg ebben a kijelentésében. Nagyon jól tudjuk, emlékeztek rá, hogy mikor Ádám és Éva az első gyermekét várta, akkor hogyan nevezték el az első szülöttet? Nyertem férfiat. Az Úrtól ugye így fordítja a Károlyi Gáspárféle fordítás, de ismeritek, hogy ez úgy is fordítható, hogy nyertem férfit, az Urat. Ott dobogott a szívükben, a lelkükben a vágy, a szabadulás, a bűntől való eltávolodásra, és az a reménység élt a szívükben, hogy az Isten talán már az első nemzedékben elhozza a megígért vigasztalót. De nem jött el. S tudjuk, hogy éppen ez az első gyermek, akinek ilyen csodaszép nevet adtak, vált az első embergyilkossá. És az emberöltők folyamán az emberek vissza és előre tekintettek erre az ígéretre, visszatekintettek, hogy az Isten ezt mondta, és előre tekintettek, hogy majd egyszer megtörténik. És a mai alkalommal, amikor úrvacsorában az Úr megtisztítja a lábunk megmosása által ígérete szerint az életünket, és az ő teste és vére által nekünk kész új erőt adni, azt az alkalmat követjük, amikor Krisztus Urunk együtt volt a tanítványokkal az utolsó vacsora estéjén. Vajon a tanítványok belegondoltak ebbe, hogy most következik az az ígéret, és annak az ígéretnek a beteljesedése már a következő nap estéjén, amiről az ígéret szólt? Hogyan tudjuk, belegondoltak a tanítványok ebbe? Egyáltalán nem. Belegondolhattak volna pedig? Emlékeztek rá Péter apostol, mikor bizonyságot tett a Krisztusban való élő hitéről, akkor Jézus elkezdte jelenteni számukra azokat az eseményeket, amelyek vele történtek. És mint a hályog ült volna a szemükön, és nem látták, nem ismerték fel azokat az időket, amelyek hozzájuk közeledtek. Emlékeztek, néhány énekkari szolgálat előtt talált meg az Úrnak az a gondolata, hogy dicséretet énekelve mentek ki az olajfák hegyére, akik az énekkarban ott voltak, emlékeznek erre a soproni ige szolgálatra, hogy 12-en mentek az olajfák hegyére dicséretet énekelve, de egy közülük a szenvedések útján indult el, és ez Krisztus volt. És testvéreim, nem értették meg, hogy valami hatalmas dolog történik most. Az az ígéret, amelyet nemzedékek ismételgettek egymásnak, hogy jön majd az asszony magva és a kígyó fejére tapos, az most következik be. És megtörtént. Pénteken, napszállta előtt Krisztus ki tudta mondani, hogy elvégeztetett. És
emlékezzetek rá, amikor Krisztus a búcsú beszédeit tartotta, akkor elmondta a tanítványainak, hogy ti szomorkodni fogtok, a világ megörül. Emlékeztek rá? Ti szomorkodni fogtok, de a világ örül. De aztán a ti szomorúságotok örömre változik. Mi volt az öröm, ami örömre változtatta a tanítványoknak a szívét? Hogy újra látták a feltámadott és megdicsőült üdvözítőt. És testvéreim, emlékezzetek rá, néhány hete itt egy igeszolgálatban említettem, hogy az Istennek valami hatalmas ígérete van arra nézve, hogy ez a kígyó és a sárkány fejére taposás, ez mikor teljesedik be végképp. Emlékeztek rá? Lapozzatok át velem abba az igébe, ugye nem tudok kibújni most a bőrömből, tudjátok, hogy zajlott ez az előadás sorozat a művelődési házban, és most is ezzel foglalkozunk a hallgatóinkkal. Az elmúlt alkalommal az igehirdetésemben János evangélium, illetve Jelenések könyve 12. fejezetének a 17. verséről szóltam nektek. Emlékeztetek rá, és nagyon fontos, hogy a szívünkbe idézzük most különösképpen, amikor az úrvacsorával találkozunk, és itt Krisztus hozzánk kész jönni, hogy Jézus Krisztus az utolsó idők népe esetében még egyszer és nyomatékkal megismétli ezt az üzenetét, hogy az asszony magva, igenis az asszony magva kígyó fejére fog taposni. Olvassuk tehát Jelenések könyve 17. versét a 12. fejezetből, így olvasom tehát a 12. fejezet 17. versét. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt Krisztus bizonyságtétele. Emlékeztek, elmondtam abban az igehirdetésben, hogy van két nagyon fontos jellemtulajdonság, illetve jellegzetessége ennek a népnek. Az egyik, hogy ők az Isten parancsolatainak megőrzői, annak a parancsolatnak, amelyet elfelejtettek és amelyet megváltoztattak. Itt van a prófétai szolgálatnak a felszólítása és az ígérete. Éppen most a fiatalokkal kint Jelenések könyve 10. fejezetét olvastuk, emlékeztek, amikor az apostol odament és elvette az igét, Dániel könyvének a kis könyvecskéjét Krisztusnak a kezéből megette. És ennek az elfogyasztása ugye mézédes volt a szájában, majd a gyomrában megkeseredett. És úgy elgondolkodtam ezeknek az igéknek az összetevőin, és eszembe jutott az, amit már az elmúlt úrvacsorán is említettem nektek, hogy Jézus Krisztus az utolsó idők népével valami hihetetlenül bensőséges közösséget szeretne kialakítani. Milyen bensőséges közösséget akar Jézus kialakítani velünk? Így szól a laodiceai üzenetben, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. És testvérem, hogy ezt így átgondoltam és átéreztem, emlékeztek arra, hogy Krisztus mit mond, hogy mi is az étel és mi is az ital? Azt mondja, az én testem étel és az én vérem ital. És erre föl a tanítványok, akik nem értettek az ő példabeszédét, dacosan hátat fordítottak, és azt mondták, hogy kemény beszéd, ez kicsoda hallgathatja. És Jézus a tanítványi szűk körhöz fordul, és azt kérdezi, hogy ti is el akartok menni. És erre azt mondja nekik, Jézus magyarázatképpen emlékeztek, hogy hogyan azonosítja az ő testét és az ő vérét. A beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Tehát amikor Jézus azt mondja a laodiceai gyülekezetnek, testvéreim, hogy én kész vagyok, hogy bejöjjek, veled vacsorázzak, és te én velem, akkor nem mást fognak ezek az emberek fogyasztani, mint micsodát. Magát Krisztus testét, magát az igét, és ki lesz az, testvéreim, aki ezt elkölti velünk? Maga Krisztus. Testvéreim, az ige azt mondja ki nekünk, hogy nekünk ige tanulmányozó, ige evő, bocsássatok meg a kifejezését, ige evő emberekké kell válnunk. És nem olyan módon kell ige evővé válnunk, hogy magunk olvasgatjuk, hanem Krisztus lesz az, aki kész arra, hogyha őt beengedjük, akkor velünk együtt tanulmányozza a Szentírást és érteti meg számunkra. Éppen ma a fiatalokkal beszélgettünk, említettem már Jelenések könyve 10. fejezetéről. Miről is szól ez a fejezet?
Arról szól, hogy a mi őseink, az advent mozgalomnak a kezdetén lévő úttörőink milyen borzasztó, fájdalmas tapasztalatot éltek át. Volt egy igei meglátásuk, egy igei elképzelésük, hogy hogyan alakul, és a mindenható tervében benne volt, hogy félreértsenek egy nagyon fontos üzenetet, azt, hogy mit jelent az, hogy megtisztítatik a szent hely. Az Isten elrejtette az ő szándékát, elrejtette az ő akaratát, megengedte, hogy átéljék ezt a nehézséget. És testvéreim, azt kell mondjam nektek, hogy most, amikor szemlélem a mi közösségünknek az életét, és a közösségünkben lévő nehézségeket, viszálykodást, egy nagyon érdekes dolog az, ami följön a szívemben és a lelkemben. Mintha csak a Jóisten azért engedte volna meg ezeket a nehézségeket, hogy bennünket az ige és a bizonyságtételek még szorgalmasabb, még buzgóságos olvasóivá és kutatóivá tegyen. Az életünkben megjelent egy olyan borzasztó kényelem, hogy nem tanulmányoztuk önállóan saját magunknak az igét. Talán már említettem nektek ezt a gondolatot, a tízfűz példázatában van egy ilyen megrendítő gondolata az Úrnak, mikor az alvó szüzek fölébrednek, fölriadnak, akkor öt értelmes van és öt balga, mi a kettő között a különbség? Az, hogy az értelmeseknek a lámpájában van olaj, a balgáknak a lámpájában pedig nincs. És én a következőt látom ezzel kapcsolatban. Nagyon erőteljesen hozzászoktattuk magunkat ahhoz, testvéreim, hogy másoktól vegyünk olajat. Hallgatjuk a rengeteg előadást szakajtó számra, és azt gondoljuk, hogy mindent látunk az igéből, de testvéreim, gondoljátok el, hogy amit vesztek, az másnak az olaja. Az őt erősíti. Azoknak az előadásoknak semmi más célja nem szabad legyen az életünkben, mint az, hogy buzgóbb igekutatásra és buzgóbb bizonyságtétel kutatásra ösztönözzön bennünket. Ha ezt a luxust megengedjük, hogy csak másra hagyatkozunk, nem lesz saját olajunk a lámpásunkban. Emlékezzetek rá, János apostolnak mit kellett tennie a 10. fejezetben Jelenések könyvében? Oda kellett mennie, és meg kellett ennie a könyvet. Testvéreim, amit megeszünk, az mivé válik az emberi testben? Erővé és életté. Ugye Jánosnak a gyomrában megkeseredett, de Krisztus azt ígéri, hogy ha az ő testét esszük és a vérét isszük, akkor mink lesz? Aki eszi az én testemet, és iszi az én véremet, milyen van annak? Örök élete már most. Testvéreim, az úrvacsorának ez a jelképe, ez a hatalom, amit az Isten meg akar osztani ma velünk. És ha térjek vissza a mózesi igére, amelyiket alapigeként felolvastuk, testvéreim, gondoljátok meg, a korszakokban erre az igére tekintettek vissza. A tanítványok nem ismerték föl, nyilván aztán Krisztus feltámadása után minden megvilágosult. Emlékeztek rá, hogy ki volt az, aki megvilágosította számukra az igét? Lukácsban van egy döbbenetes ige, egy apró kétsoros kis vers. Azt mondja nekik, Krisztus pedig megnyitotta az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat. Testvéreim, az Úr ma is kész, és holnap után is kész, minden nap bejönni hozzánk, velünk vacsorálni, és mi vacsorálhatunk ő vele. Kész arra, hogy megnyissa előttünk az ige ajtaját, és ez a világosság ott lehet a lámpánkban, és amikor eljön a hangos kiáltás, testvéreim, fölkelünk, és világítunk a vőlegény háza felé menő embereknek az utat. De kedves testvéreim, hogyha nem ragadjuk meg ezt a lehetőséget, nem vesszük kezünkbe most az igét önálló ige tanulmányozásra úgy, hogy Krisztust hívjuk segítséggel, hogy Uram, kérlek, egyedül nem vagyok képes ennek a megértésre, jöjj be, kérlek, értesd meg velem az igét. Ott maradunk az út szélén, és el kell bujdokolnunk olajat keresve az árusokhoz. Testvéreim, itt állunk az utolsó időknek a végén. Itt állunk azon a ponton, amikor Sátán fejére végképp odasújt az isteni igazságszolgáltatás.
És az a helyzet, emlékeztek, a múltkor már említettem nektek a római levél utolsó fejezetében azt a döbbenetes páli kijelentést, amikor így szól az apostol, hogy Isten megrontja az ördögöt, hol? Lábaitok alatt hamar. Honnan veszi ezt a képet, ahogy már a múltkor is beszéltünk róla? Hát az ős evangéliumból. Kik fognak rátaposni az ördög fejére? Nagyon szépen így megfogalmaztad. De testvéreim, ez így kevés. Feri csak suttogja. Azt mondja, hogy az Úr az én lábam alatt. Az Úr az én lábam alatt. Így van, Ferikém? Testvéreim, erre hív ma az Úr bennünket ezen az úrvacsorán. És hadd kérjelek benneteket, hogyha van is a szívetekben olyan gondolat, hogy nincs elrendezve minden, vagy fájdalmatok van, szomorúságotok, keserűségetek, ne engedjétek, hogy ez elszakítson benneteket az Úrtól, hogy távol maradjatok az ő asztalától, távol maradjatok az ő megmosásától. Hadd emlékeztesselek benneteket, milyen lélekkel ültek ott a tanítványok az utolsó vacsorán. Közük nem volt ahhoz, ami ott zajlott. Lélekben oly távol voltak, mint Makó Jeruzsálemtől. Semmi közösségük nem volt azzal az egésszel. Emlékeztek, olyan mértékben fel voltak dúlva, hogy Péternek az első reakciója is az volt, hogy Uram, te nem mosod meg az én lábaimat soha. Micsoda megnyilatkozás ez. Nyilván Péterben volt egy jó szándék, hogy hát hogy lehet az, hogy Jézus az, aki megmossa a lábaikat. De emlékezzetek, azt mondja Krisztus Péternek, hogy ha meg nem mosnak téged, akkor mi van? Testvéreim, hadd bátorítsalak benneteket. Ha van olyan gondolat a szívetekben, hogy távol maradjatok az úrvacsorától, ne engedjétek. Azt mondja Krisztus Péternek, és higgyétek el, hogy Péter hozzánk hasonló ember volt. Ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Testvéreim, ragadjuk meg az alkalmat. Krisztus kész megmosni. Emlékezzetek vissza, még kinek a lábát is megmosta. Kész mindannyiunk lábát megmosni. Júdás számára még kint a kertben is volt lehetőség. Emlékezzetek vissza. Testvéreim, mindannyiunk számára itt a lehetőség a megtisztulásra és az erőre. Itt van az utolsó pillanat, amikor az Úr az ő Krisztusának, az ő fiának a maradékai által rátaposni szeretne az ördögnek a fejére. Ez a kegyelemdöfés a vége mindennek. Testvéreim, olyan embereket vár, akik Krisztusból, az ő véréből valók, az ő maradékából valók. Ti vagytok azok. Az Isten erre hív most bennünket. Győzteseivé, a végső hatalmas győzelem részeseivé akar bennünket tenni, és ennek az eszköze ma ez az úrvacsora, amit együtt elköltünk. Testvéreim, engedjétek a szívetekbe hatolni az Úr kérlelését. Vegyetek részt az úrvacsorán. Hadd mosson meg bennünket az Úr, hadd tisztítson meg. És majd az ő testével és vérével, ennek az erejével hadd menjünk, akár olyan messze, mint Illés. Hadd menjünk el megtaposni az ördögöt. Az Isten megteszi ezt a mi lábunk alatt. Áldjon meg az Isten mindnyájunkat ebben, fia által. Amen.

0: Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját reád, és adjon békességet néked. Amen.
1: Amen.

Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai reggeli útravalónk alapigéjét a Római Levél 12. fejezetéből olvasnám. A Római Levél 12. fejezete 10. verse így hangzik. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ehhez az igevershez kapcsolódik Gyökösi Endrének a Mai példázatok című könyvéből egy kis történet, amelynek az a címe, hogy Ki kezdje el. A lelkész a kertje hűvös sarkába húzódva olvasgatott, amikor hirtelen ott állt előtte Laci, fia gyermekkori barátja, azóta már 2 gyermekes mérnök. Áldás, békesség! Bocsánat, ha zavarom, nyitva volt a kapu. Ide mindig hazajövök, mint régen. Ó, ennek örülök, Laci, ülj le! Mindjárt jön a fiam is, csak újságért ment ki a sarki pavilonba. A látogató lezökkent a másik kerti székre, és akkorát sóhajtott, hogy az idős lelkész akaratlanul megkérdezte. Sokat dolgozol, fáradt vagy? Fáradt. Aztán némi hallgatás után hozzátette. Úgy legbelül. Munkahelyi nehézségek? Á, azokhoz hozzáedződtem, azok mindenütt vannak. A gyerekek? Aranyosak, olyan egyformák, olykor magam sem tudom, hogy melyik a másik. Tegnap még köszöntő versikéket is mondtak. Bocsáss meg, László nap volt, ugye? Isten éltessen így utólag, és minden jót kívánok. És megszorította Laci kezét. Igen, az volt, köszönöm. Egyébként édesek voltak a kislányok. Anyuka kezükben nyomott egy üveg valamit, majdnem elejtették. Egymásnak súgtak, úgy mondták a köszöntőt. Kedves a feleségettől, hogy betanította őket. Laci a földre nézett, mintha keresne valamit, és hallgatott. A bokorról gépiesen letört egy ágacskát, amellyel eddig jobb keze játszott, 2 ujja között úgy törte ketté, hogy észre sem vette. Csak a recsenésre rezzent össze. A feleségem? Haj, hát, a nejem kezembe adott valami szépen csomagolt bigyulát, azt mondta, hogy Isten éltessen, kezet rázott velem, mint aznap délelőtt a nagyfőnököm a hivatalban. Amikor kibotorkáltam a kertben, motyóm a kutyám rámugott, és végignyalta a képem. Valaki legalább megcsókolt. Kínosan felnevetett, de megpárásodott a szeme. Sokat vagy távol, ez a baj? Laci felemelt a földről egy fehéren erezett kavicsot, a tenyerén a lelkész elé tartotta. Ilyen hideg az asszony, mint ez a kő. Az ujjai görcsösen szorították a tenyeréhez, úgy folytatta. Ezért utazom annyit, nem kedvtelésből. Azzal, aki mellettem ül a gépen, bárki legyen, mindig tudok beszélgetni, másokkal is. De a feleségemmel sosem. Ha messziről megérkezem, bármit hozok neki, hűvösen biccent, jól neveltem megköszöni. Olykor meg sem nézi, enni ad, valamit mond a gyerekekről, aztán visszanéz a szoba ajtajából, ennyit mond, hogy szia, és reggelig nem látom. Mikor némultatok így el? A fiatal férfi tétován felhúzta a vállát. Sosem volt bőbeszédű, de most messzebb él tőlem, mint a Sirius. Tóth Árpád? Igen, ő. Az ő versében olvashatjuk, hogy ó csillag, mit sírsz, messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. Köztetek is az a bizonyos jeges űrlakik? Folytatta a verset a lelkész. Hát, afféle. Az idős férfi akaratlanul Laci kezét figyelte, ahogy ujjai között forgatott, a földről felvett kavicsot. Megszólalt. Áttennéd a másik kezedbe? Bocsásson meg, ha ideges vagyok, mindig babrálok valamivel. És el akarta dobni a követ. Várj, vedd a másik tenyeredbe. A fiatal férfi zavartan engedelmeskedett. Kérdően nézett deresedő fejű atyai barátjára, aki tovább kérdezte. Ugye most melegebb a kő, mint amikor felvetted? Laci eltűnődve szorongatta a másik tenyerében a követ, és elmosolyodott, aztán végül megszólalt. Igen, melegebb, a tenyeremtől. Igen, attól, fiam. Próbáld meg ezt a feleségeddel is. Hát, ha felmelegszik. Te katolikus vagy, ismered a Assisi Ferenc imáját? Ismerem. És ezt a sort is ismered? Ad, hogy ne engem szeressenek, hanem én szeressek, mert akkor kap az ember, ha ad. Laci lassan felállt. Pár percig még nyitott tenyerén a fehéren erezett kavicsot nézte, azután zsebébe csúsztatta és megszólalt. Itt hordom a kapukulcsot is. Ha az ajtónk előtt érte nyúlok, majd a kő eszembe juttatja a tanítást. Nagyon köszönöm. Nem várod meg a fiam? Nem, most inkább hazamegyek. Melegíteni? Igen, melegíteni. Kedves hallgatók, még egyszer felidézném az alapígét, amelyhez ez a történet kapcsolódott. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ahogy szoktuk, először mindig a gyermekekhez néhány szót. A mai napon egy nagyon távoli országban történt dolgot szeretnék nektek elmesélni, de mielőtt elmesélném, elmondanám azt, hogy biztosan a szüleitek már olvasták nektek, hogy mi arra vágyunk, hogy majd a mennyországba örökké éljünk boldogan. És a Biblia azt is leírja, hogy kik juthatnak a mennyországba. És az egyik ilyen feltétel azok, akiknek szájában nem találtatik álnokság. Hát ezt a gyerek nem érti. Akinek szájában nem találtatik álnokság. Valaki meg tudja mondani, hogy mi az, hogy álnokság? Jó, nehéz kérdés. A gyerekek közül? Egyszerű szóval mit lehetne mondani? Igen, hazudik. Másnak, igen. Tehát akik a mennyországba akarnak jutni, azok nem hazudnak. Azt nem akarom megkérdezni tőletek, hogy ti már hazudtatok-e, mert a Biblia azt mondja, hogy minden ember hazug, és minden ember hazudott már, kivéve Jézus, úgyhogy erre nem kell válaszolni. De elmondok egy történet, ami Kínában játszódott, képzeljétek el. Az történt, hogy ugye Kínában ebben az időben, pár évvel ezelőtt történt, üldözték azt, aki Istenben akar hinni, vagy templomba akar járni. És volt egy fiatal lelkész, aki még fiatalabbakkal foglalkozott, és az történt, hogy ahogy találkoztak, bibliaórákat vettek hétről hétre, hónapról hónapra, és eljött az idő, amikor úgy érezték néhányan, hogy most már meg kéne keresztelkedni. Ezért elhatározták, hogy elmennek egy tóhoz, és a tóban alámerítkeznek, és így fognak szövetséget kötni az Úrral. Hát föl is szálltak egy teherautóra, a lelkész előlült a sofőr mellett, és így mentek egy kínai úton, egy elég hepehupás, nem annyira aszfaltozott úton, és mentek a tó felé. Egyszer csak mögöttük feltűnt két motorkerékpáros rendőr, mentek utánuk. A rendőrök ismerték ezt a lelkészt, és oda mentek a kocsi elé, megállították, és kérdezték tőle, hogy hova mentek, és mit akartok csinálni. A lelkészbe gondoljátok el, hogy milyen hatalmas küzdelem zajlódott, most mit tegyen. Megmondja, hogy a tóhoz akarnak menni, hogy ott alámerítkezzenek, és akkor ezzel teljes bizonyossággal őrizetbe vétesse magukat, és menjenek a börtönbe, vagy valahogyan kenje el a dolgot, és majd így ügyeskedve megúszza a büntetést. Hát eszébe jutott, hogy az Isten szeretőknek a szájában nem találtatik álnokság, és azt mondta a két rendőrnek, hogy a tóhoz megyünk, hogy ott alámerítkezzünk ezekkel a fiatalokkal. Képzeljétek el, mi történt. A rendőrök egymásra néztek, kicsit arrébb mentek és tanakodtak. Azt mondták, hogy ez most jó, hogy megmondta, börtönbe zárjuk, de még, hogy még nem teszi meg, akkor nehezebb lesz bizonyítani, hogy ez megtörtént volna. Várjuk meg, még elmennek a tóhoz, ott megkeresztelkednek, és amikor majd jönnek visszafelé, akkor már nyugodtan el lehet őket ítélni, mert megtörtént az, aminek nem lehet volna szabad megtörténni a törvények szerint. Úgyhogy mondták, hogy menjenek csak nyugodtan. A lelkész felszállt, indultak a kocsival, mentek a tó felé. Gondoljátok, hogy a jó Isten tudott erről, hogy ott mi zajlódik, vagy ő messze van a mennyben, és ő nem tud törődni ilyen apró dolgokkal, hogy 6 milliárd emberből most éppen az egyikkel mi történik. Hát nem, ő ott van mindenkivel. És ahogy elindult a kocsi, az ögykölődtek, egyszer csak óriási vihar támadt. Szakadt az eső, a kocsi ment tovább, a motorkerékpárosok pedig elkezdtek bajlódni. Először jobb felé csúszott, bal felé csúszott, végül is elakadtak a dagonyában. Úgyhogy ott maradtak, a kocsi pedig tovább ment a tóhoz, ott megkeresztelkedtek, utána pedig mindenki ment a maga dolgára. És végül is így mentette ki Isten ezt a kis csapatot, de a fontos, amit akarod nektek mondani, amikor az életetekben olyan helyzetbe kerültök, hogy azt mondja valami belül, hogy most jó lenne hazudni, hogy így elmenekülhessünk a következmények elől. Gondoljatok arra, hogy ha valaki az igazságot szereti, és mindig őszintén beszél, akkor a Jóisten bizalmában bízhat, a Jóisten segítségében bízhat, és kimenekíti őket. Amen. Most pedig akkor a felnőttekhez szeretnék néhány szót szólni. Nyissuk ki együttesen Róma bélekhez írt levélnél a Bibliánkat, a harmadik fejezetnél, és olvassuk együtt a következő szakaszt. 19. vers, Róma bélekhez írt levél, harmadik fejezet, 19. verse. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mondja, akik törvény alatt vannak,

Második vers, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Kedves testvérek, nem tudom, hogy értitek-e ezt a néhány verset, amiről itt Pál apostol beszél. Amikor bejöttök a gyülekezet házába, a főbejáratnál a 2 10 parancsolat tábla van ott. Ugye az az Isten törvénye. Itt pedig azt olvassuk Pál apostoltól, hogy egy test sem igazul meg a törvénynek cselekedeteiből. Sőt, a 8. fejezet pedig azt olvassuk, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy előtelen a test miatt. Hát ez egy elég kemény és elég egyértelmű mondat, amikor az ember azon gondolkozik, akár úgy, mint keresztény, aki már szövetségkodott az Úrral, akár pedig úgy, mint aki azon tanakodik, hogy szövetséget kössön az Úrral, és hogy vajon mi mindent követelez tőle. Emlékeztek az Új Szövetség egyik példázatában, azt mondja Jézus, hogyha valaki tornyot akar építeni, ha valaki keresztény akar lenni, ha valaki Isten útját akarja követni, akkor először józanul üljön le, és vegye számba, hogy akkor ez az építés mi mindent követel tőle. Isten nagyon fair, nagyon igazságos ebben. Nem akarja senkitől se, hogy hát látod, hogy kereszténynek kell lenni, bármit is követel ezt, én válom, és megyek ezen az úton, hogy elnyerem az örök életet. Isten nem így működik, nem így kezel bennünket. Azt mondja, gyertek, beszélgessünk, törvénykezzünk, ismerd meg a követelményeket, ismerd meg, hogy mennyibe kerül megépíteni a tornyot, és akkor fogjál hozzá, hogyha ezt az árat hajlandó vagy megfizetni. És aztán itt van még ez is, hogy ugye mennyibe kerül, úgy gondolkoznánk, hogy hát persze kereszténynek lenni annyit jelent, hogy a 10 parancsolat minden törvényét maradéktanul betöltöm. A szeretet, a törvény megtartása, ennyibe kerül. És akkor most olvassuk Pál apostoltól, a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg, és a 8. fejezetben pedig azt, hogy a törvénynek lehetetlen bennünket megmenteni. Nincs itt egy kicsi vagy nagy ellentmondás? Hogy azt mondjuk, hogy hetednapi adventisták vagyunk. Ott is a nevünkben is, ami Istentől kapott név volt. Egyrészt azt mondjuk, hogy várjuk Jézust, hogy visszajöjjön, ezért vagyunk adventisták. Másrészt pedig hetednapi szombatünneplő, tehát hangsúlyozunk a 10 parancsolat, 4. parancsolatát. Tehát mind a nevünkben, mind a hitvallásunkban a törvényt magasra emeljük, és Pál apostol azt mondja nekünk, hogy a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg. És a törvény nem tud értünk semmit sem tenni. Semmit sem tud a törvény értünk tenni. De hát, hogyha a törvény betöltése a szeretet, akkor a törvény nem ment minket meg, hogyha betartjuk? Azt mondja Pál apostol, nem ment minket meg. Amikor te azon gondolkozol, mint hívő, a nap végén, reméljük gondolkozol ezen naponta, letérdelsz, vagy elcsendesedsz, hogy a mai nap mi történt, mennyivel kerültem közelebb vagy távolabb az isteni eszményképhez, Jézusi eszményképhez, akkor végig soroltatja benned a Szentlélek azt, hogy eléggé kedves voltam-e a másik emberhez, vajon a szavaimmal sem bántottam, nem öltem, vajon nem csaltam-e meg a feleségemet azzal, hogy nem őt tartottam a legfontosabb embernek, aki Isten után következik, és egész közeli kapcsolat, és ezt kifejeztem, mindent megmutattam, és így végigmehetek a 10 parancsolaton, és azt fogjátok látni, hogy a 10 parancsolat nem azt fogja mondani neked, hogy igen, megtartottad ezt is, ezt is, ezt is, ebben is fejlődtél. Vagy ha valaki azt mondja, igen, ezt is megtartottam, amazt is megtartottam. Úgyhogy jogosan várhatom az örök életet. Azt mondja Pál apostol, a törvény cselekedetei által egy test sem igazul meg, és a törvény nem tud bennünket megmenteni. Akkor hogy van ez? Még tovább menve, oda ment hozzá a gazdag ifjú Jézushoz. Azt mondta, mit kell cselekednem, hogy tökéletes legyek? Vagy mit kell cselekednem, hogy az örök életet elnyerjem? Ugyanaz. És Jézus azt mondta neki először, hát tartsd meg a törvényeket. És azt mondta neki a gazdag ifjú, ezt megtartottam ifjúságomtól fogva, mindegyiket. Nem tudom, hogy közülünk, bármelyikünk közül, hogyha Jézushoz oda mentünk volna, leborulunk a lábhoz, és azt mondjuk, hogy mit kell tennem, Uram, hogy az örök életbe jussak, és azt mondta, hogy meg kell tartani a törvényeket. Vajon melyikünk mondta volna azt, hogy ifjúságomtól fogva megtartottam valamennyit?

Jézus ránézett, és megszerette őt. Ott írja külön az evangélista, megkedvelt őt, megszerette őt, ismerte őt születése előtt óta. Tudta, hogy kivel beszél, tudta, hogy ki az, aki odajön hozzá. És azt mondta, egy fogyatkozásod van még, és ez a fogyatkozás nem az volt, amit mi gondolunk, hogy nem csak az volt, nem az volt a legfőbb fogyatkozása, hogy gazdag volt, és nem osztotta szét a vagyonát. Nem ez volt a nagy hiba. A nagy hiba az volt, hogy azt gondolta, amire Pál apostolt felhívja a figyelmet, hogy a törvény betartása meg tud menteni bennünket. Nem fogta föl, nem látta a törvény mögött az Istennek a jellemét. Nem látta, hogy a törvény az csak megmutatni képes azt, hogy milyen sztenderdeket, milyen elvárásokat kell az ember fiának megfelelnie ahhoz, hogy a mennyországra alkalmas legyen. Azt gondolta, hogy a törvény megtartható. Azt gondolta, hogy a törvény meg tud bennünket menteni. És mi nem így gondolkozunk, vajon? Először csak nézzük a farizeusokat, hogy a farizeusok is ugye azt olvassuk a zsidóknál, hogy annyira gúzsba kötötték a törvényt, hogy egyszerűen már közmondásossá vált, hogy ahhoz, hogy jó zsidó legyél, ahhoz, hogy jó Isten fia legyél, kívkövetője legyél, ahhoz, hogy jó keresztény legyél, ahhoz nem szabad szombaton gyertyát gyújtanod, nem szabad bizonyos távolságnál többet gyalog megtenned, nem húzhatod ki a szamaradat, hogyha beesik az árokba, kérjél meg valaki mást, aki annak amúgy is mindegy, mert ő pogány, ő nem zsidó. Értelek ezt? És akkor ezt így látjuk, hogy hát persze, ezek a farizeusok. De ezek a farizeusok teljesen műveltek voltak az írásban. Olyanok voltak, mint a mai adventisták. Mi nem azt mondjuk? Hát azért ideje, jó lenne megérkezni a szombatiskola előtt néhány perccel, akkor vagyok jó adventista. Napról napra töltsem ki a szombatiskolai kérdéseket, és ott aktívan szerepeljek a szombatiskolán, akkor vagyok jó szombatista, vagy adventista. Rendes ruhában jelenjek meg szombaton, ne késsek, járjak minden szombaton a gyülekezetbe, kezdjek okoskodni, hogy Istennek mi a kívánalma, emellett még adakozzak is, meg úgy osszam be a napi rendemet, mert jó keresztény akarok lenni, hogy azért napközben is jusson jó cselekedetekre. Ez ugye nem ugyanaz, hogy nem lehet terhet hordani szombaton. Ez nem ugyanaz, hogy a kalászt nem lehet letépni. Dehogy is nem, ez pontosan ugyanaz. Amikor az ember látja, hogy belül baj van, akkor elkezd külső szabályokat hozni. Ez az ember pszichológiája. Ez volt a farizeusok pszichológiája. Ez volt a katolikusok pszichológiája. Ez a protestánsok mostani pszichológiája. Ez a miénk. Amikor belül látjuk, hogy valami nem stimmel, elkezdünk külső szabályokat hozni. A külső szabályokat akarjuk betartani. Nem elég nekünk az Isten törvénye, még hozunk rá. Meddig érhet a szoknyánk, hogyha szombaton jövünk, mit ehetünk, mit nem ehetünk, és ez még ráadásul odáig vezet, ez még csak hagyjam, hogy minket tönkretesz. De odáig vezet el, hogy elkezdjük nézni, hogy a többi ember mit eszik, mit iszik, mibe öltözködik, kifesti-e magát, vagy nem. Kezdünk foglalkozni azzal, hogy ő kevésbé jó keresztény lehet, hiszen látom rajta, hogy nem tudom, festi a haját. Ők nem annyira, mint én már vegán vagyok, de ő még azért eszik húst, vagy nem tudom, ezt, hogy nem annyira jó keresztény, mint én vagyok. Ide vezet, teljes mértékben ide vezet, és ugyanazok vagyunk, hogyha ezen az úton mennénk, mint a farizeusok. És akkor mondja nekünk Jézus Laodiceai levélében, hogy se hideg nem, vagy se forró nem, vagy azt hiszed, hogy meggazdagodtál, persze tudok egy csomó törvényt, tudom a Biblia proféciáit, tudom, hogy mit követel tőlem Isten, és ezt azt kielégítem így, vagy úgy, vagy amúgy. Gazdag vagyok. Isten pedig azt mondja, hogy ha nem változol meg, hogyha nem veszed le magadról, meg a többiekről a szemedet, akkor soha nem lehetsz az enyém. Nem fogok rólad hitvallást tenni az atyának. Nem mondom azt, hogy hozzám tartozol. Kivetlek az én számból. És akkor majd mondjuk neki, hogy hát nem a te nevedben jártunk szombaton? Nem a te nevedben fizettünk tizedet? Nem a te nevedben öltöztünk szép ruhába? Nem a te nevedben mondtam le a húsról? Tettünk nagy dolgokat? Bibliaiskolát, szanatóriumot, mindent. Nem a te nevedben tettük ezt? Azt mondja, soha sem ismertelek benneteket, ti törvényszegők. Most megint azt mondja, törvényszegők. Hát azt mondja Pál apostol, a törvény nem tud bennünket megmenteni. Akkor miért mondja azt Jézus, hogy sohasem ismertelek benneteket, ti törvénytaposok, ti törvényszegők, hogyha a törvény nem tud megmenteni. A kettő nem ellentétes egymással. A törvény megmenteni nem tud, de a törvény el tud ítélni. Jól mondom? A törvénytől ne azt várjuk, hogy majd, ha betartjuk, akkor megment bennünket.
A törvénytől azt kell várni, hogy elítél bennünket, hogy megmutatja a hiányosságainkat, megmutatja, hogy mennyire hiával vagyunk annak a szentségnek, annak a szeretetnek, annak a tökéletességnek, amivel Jézus rendelkezik. A törvény arra való, ott mondja is Pál apostol, mikor belenézünk az igazság tökéletes tükrébe, törvényébe, akkor meglátjuk magunkat. Most tehát kimész az utcára, most éppen jó az idő, kimész az utcára, összesározod magad, visszajössz, odaállsz a tükör elé, nézed magad. Sáros vagyok, gyűrött a ruhám, koszos. Mennyi ideig kell magad nézni ahhoz, hogy a ruhád megtisztuljon? Mennyi ideig? Nem fogod majd mondani. Fizettem tizedet? Nem fizettem. Koszos a ruhám. Szerettem a másik ember? Nem szerettem. Koszos a ruhám. Értedek, amit mondok? Nézegeted magad. Soha nem fog megmenteni. A törvénybe, a tükörbe nézed magad órákon keresztül, és egyre szomorúbb leszel. Tiszta mocsok. És akkor azt mondod, hogy mit kéne betartanom ahhoz, hogy ez a mocsok eltűnjön. Ez egy teljesen céltévesztett megközelítés. Elkezded vádolni magad. Még erősebben kell megtartanom. Még erősebben kell nézni a tükröt, attól még tisztább leszek. És ugye mit mond az írás, mindannyian tudjuk. A törvény Jézushoz vezérlő mesterünk. Ennek a tükörnek annyi a feladata, hogy elszomorítson bennünket. Annyi a feladat, hogy meglássuk azt, hogy mennyire koszos a ruhánk. Meglássuk azt, hogy itt vagyunk, itt állunk, ha kimegyek, ott kosz van, ha itt vagyok, akkor a tükörbe látom, hogy kosz van, kicsoda segít nekem, bűnösnek. Kicsoda ment meg ebből a helyzetből. Kicsoda ment meg. Hát persze, Krisztus, de nézzük akkor, hogy hogyan mondja ezt itt. Annak okáért, hogy a harmadik fejezet 20-as verse, annak okáért, sőt, 19-es. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Az egész világ Isten ítélete alá essék. Amikor te elszomorodsz azon, hogy milyen borzasztó az állapotod, amikor látod, hogy milyen koszos a ruhád a tükörben, akkor te ezt teljesíted be, hogy az egész világ Isten ítélete alá essék. És ez jól van, hogy így van. Ha nem szomorodsz el, ha sohasem látod meg magad a tükörben, akkor te nem vagy Isten ítélete alatt. Akkor nem fogsz arra vágyni, hogy valaki megkegyelmezzen neked. Amikor azt látod, hogy mocskos a ruhád, akkor látod, hogy az egész világ, én magam is Isten ítélete alatt vagyok. És örüljünk, örvendezünk Istennek, hogy elvisz idáig bennünket. Hogy bennünk egy küzdelem indul, hogy én nem akarok így maradni, hogy nem akarok ilyen lenni. Hogy Isten elítélhet engem, hogyha így maradok, ha ilyen koszos marad a ruhám, akkor végem lesz. Akkor sohasem jutok el oda, ahova szeretnék eljutni. De Isten ezt akarja, hogy minden száj bedugasson, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Vagyis, hogy minden száj bedugasson, minden adventista száj bedugasson. Mindenki azt mondja, hogy én nem lehetek büszke magamra, nem lehetek büszke arra, hogy megismertem a proféciákat, nem lehetek büszke arra, hogy megismertem a törvényt, nem lehetek büszke arra, hogy próbálok a törvényben járni, és nem lehetek büszke arra, hogy mikor próbálok a törvényben látni, akkor látom a tükörben, hogy milyen koszos vagyok, milyen mocskos. Nincs miről dicsekednem, hogy minden száj bedugassék. Teljesen jól van úgy. 20-as vers. Annak okáért a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által vagyon. Mit mond itt Pál apostol? Hogyan vigasztal bennünket? Azt mondja Pál apostol, be van dugva a szád, nem tudsz büszkelni magadra? El vagy keseredve, hogyha magad állapotára nézel? Rendben van, így van. De van egy nagyon nagy haszna, mert a bűn ismerete a törvény által van. A törvény megmutatja nekem, hogy mi a bűn. Ugyanezt mondja másod is, nem? 1 János 3-ban. Hogy mi a bűn? A törvény megszegés. Ugyanezt mondja Pál apostol, a képzett farizeus, meg János, a halászember, mind a kettő ugyanazt megtudta, amit most mi is tudunk. Hogy a törvénynek egyetlen egy rendeltetése van, hogy megmutassa azt, hogy a bűnös mennyire bűnös, és a bűn mennyire bűnös. 21-es vers. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága. Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága. Na ez a mondat mit jelent nekünk? Ez az evangélium.
Értjük ezt a mondatot? Most pedig törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága. Ez miről szól ez a vers? Vagy kiről szól ez a vers? Ez Jézusról szól. Törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága. Ez mit jelent? Megjelent Jézus, és akkor megjelent a törvény, az Isten igazsága? Hogy kell ezt érteni? Más fordításban így szerepel, mert most a törvénytől függetlenül jelent meg az Isten igazsága. Testvérek, ebben az van benne, amikor a törvényt nézem, és elmélkedek róla, ugye azt mondja, ne őj, és Jézus megmagyarázza, ha másik emberre haraggal tekintesz, már embergyilkos voltál, megvan az a szabályt, már megsértetted. Sohasem szabad haragudnom. Mindig mindenkihez kedvesnek kell lennem, türelmesnek kell lennem, szeretetteljesnek. Igen, igen, ezt jelenti, ne őj. Ne paráználkodjál. Aki másik asszonyra tekint a szívében bűnös kívánsága, már paráználkodott azzal. Férfi létemben azt kívánja Isten tőlem, hogy soha ne vegyem észre a másik nemet a feleségemen kívül? Hát ez lehetetlen. Soha ne haragudjak, hát ez lehetetlen. Ezt kívánja az Isten tőlem? Igen, ez az Isten igazsága. Ezt kívánja. Ezt a lehetetlen kívánja. Tehát a törvényben is megjelenik az Isten jelleme, az Isten igazsága. Az Isten sohasem veszíti el a türelmét. Az Isten sohasem embergyilkos. És azt akar, hogy én ugyanolyan legyek. Az Istenben sohasem, amikor a Földön volt Jézus más, de sohasem jelent meg bűnös kívánság, mint ami a mi fejünkben tele van. Tehát megjelenik a törvényben az Isten igazsága, de ez az Isten igazsága arra jó a törvényben, hogy minket elítéljen, hogy bedugja a szánkat. És azt mondja, amit itt a versünk, most pedig a törvénytől függetlenül, a törvény nélkül jelent meg az Isten igazsága. Jézusról beszél. Azt mondta, hogy Ószövetségben, a bikák vérében nem gyönyörködtem, a véres áldozat nem volt kedves nekem, de testet alkottál nekem, íme itt vagyok, hogy a te akaratodot cselekedjem. A törvény nélkül most megjelenik testben az Isten igazsága. Ugyanaz, amit ott elvár, hogy ne haragudjunk, ne paráználkodjunk, ne hazudjunk, tiszteljük szüleinket. Megjelenik maga Jézus, és ezt a törvényt tökéletesen bemutatja, hogy működik. És azt mondja, kövess engem. Na persze, ezzel nem vagyok kisegítve, mondod magadban. Persze. Ott a törvény elítélt engem, szeretném betartani, de csak arra jó, hogy megmutassa, mennyire koszos a ruhám. Elküldi Isten Jézust, aki betölti a törvényt, akinek az életének a szemlélése által jobban megértem a törvény követelményeit és annak betöltését, de azt mondom, ettől én még nem fogok üdvözülni. Én nem vagyok Jézus. De miért mondom ezt? Miért mondanám ezt? Mert ha valaha ezt mondod, hogy Jézus megtette, de én nem tudom megtenni, és soha nem leszek rá képes, hogy megtegyem. Hogyha valaha ezt mondod, akkor azt csinálod, amiről az előbb beszéltünk. A törvény követelményeinek akarsz megfelelni. Ismételten azt mondod, Jézus betöltötte a törvényt, én is be akarom tölteni a törvényt, nem vagyok elég erős, hogy betöltsem a törvényt. Megint törvény által akarsz igazulni. És azt mondja, most pedig a törvénytől függetlenül, törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága. Akkor hogy segít ez nekem? Azt mondja, itt a tükör, belenéztem, megláttam az állapotomat, és azt láttam, hogy és nem vagyok igaz, a törvény igaz és szent és jó, és tökéletes, én meg látom, hogy szentségtelen vagyok, hamis és tökéletlen. És akkor jön Jézus, a törvénytől függetlenül megjelenik, testet alkottál nekem, és ő igaz, és jó, és tökéletes, és betölti a törvényt. De ez hogy segít én rajtam? Ez hogy segít rajtam? Menjünk a 8. fejezethez. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, 8. fejezet 3. verse, mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátotta bűn testének hasonlatosságában a bűnért, és kárhoztatta a bűnt a testben. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtelen volt a test miatt. Milyen szépen kifejti Pál apostol, nem?
A törvény megmutatta a tükörben a tükörképet, de lehetetlen volt, hogy ezzel a testtel bármit kezdjen. A törvény, ami testünkkel, ami természetünkkel nem tud semmit kezdeni. Nem tudja a természetünket, a testünket átalakítani a törvény. Lehetetlen neki. És akkor azt mondja az örömhír, de hogy megoldja ezt a problémát, az Isten az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűnt a testben. Mit tett? Azt mondja, itt van egy reménytelen test. Nem tud vele mit kezdeni. A törvény nem tud vele mit kezdeni, bocsánat. A törvény nem tud ezzel a testtel mit kezdeni. Ezt a testet nem tudom bevinni a mennybe. Lehetetlen. Ha bevinném, akkor örökké valóvá tenném a szenvedést és a bűnt. Mivel, hogy a törvénynek lehetetlen volt, mert erőtelen volt a test miatt. Különben csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Ádám és Éva a bűnbeesés előtt, rájuk ez nem volt igaz. A törvény ott nem volt erőtelen a test miatt, az a test tökéletes volt. Ők saját erőfeszítésből, saját jó cselekedeteikből tudtak volna tökéletesek maradni. Mert a test miatt nem volt erőtelenség. Isten meglátta őket, és azt mondta, íme minden nagyon jó. Íme minden tökéletes. A test miatt nem volt ilyen tökéletlenség, erőtelenség. De most már a bűneset után az egész felfordult. És a test erőtelenné vált. Szenved az egész test. És akkor azt mondja Isten, ezzel a testtel nem tudok más tenni, hanem újjá akarom szülni. Ezt Nikodémus nem értette. Azt mondta neki Jézus, így nem mehetsz be. Ezzel a testtel, a törvényhez való ilyen viszonnyal nincs esélyed, hogy a mennyországba juss. Egy esélyed van, hogyha felülről újjá születsz. Elküldte az ő fiát a bűn testének hasonlatosságában. Az Isten fia bemutatott egy új lényt, egy új teremtést. Egy olyan teremtést, ahol a bűnös test és az isteni tökéletesség együtt lakozik. Így oldja meg. Azt mondja, a bűn testének hasonlatosságában elbocsátotta az Isten az ő fiát, és kárhoztatta a bűnt a testben. Mit mond ezzel? Hogy amikor az Isten fia a testben lakozik itt, akkor már nincs esélye a testnek. Nincs esélye a testnek. A magát a bűnt legyőzi a testben. A bűn ott lenne a testben, akar uralkodni rajta, de nem tud. Amikor Krisztus fia benne élt ebben a testben, testet alkottál nekem, a bikák vérében nem gyönyörködtem, íme itt vagyok, hogy az akadatot cselekedjem, hogyha mi testet alkotunk Jézus lelkének, akkor mondhatjuk azt, hogy újjá születtünk, és akkor már győzedelmeskedni fogunk. Azt mondod persze, jó, értem, eljött Jézus, magával vette az emberi természetet, és az emberi tökéletlenséget egyesítette az isteni tökéletességgel, és így győzött. Soha egyetlen pillanatra sem volt lehetősége Sátánnak, hogy Jézus elméjét, gondolkodásvilágát egy morzsányit is a bűn felé hajtsa. A testébe végig ott működött. Azt mondta már 1000 évekkel később, ő maga mondta, majd te a sarkát mardosod. Nem gondoljátok, hogy amikor a 40 napig nem evett semmit, és azt mondta neki, itt van, ő mond neki, hogy legyen kenyérje. Nem korbácsolt fel benne minden vágyat? Az éhségen is minden, nem, ott volt a testében. De az elméjét, az értelmét egy pillanatra sem érintette meg ez. Mert az értelme az az Isten értelme volt. A teste az ember teste volt. Az új teremtés az, amikor nekünk isteni értelmünk van, és emberi testünk. Mert hogyha amikünk isteni értelmünk lesz, ez kifejlődik, erről még lesz néhány szó, akkor a test ilyen szempontból legyőzött, és csak arra vár, hogy Isten újjáteremtse. Vagy a meghalásunk után, amikor föltámadunk, vagy amikor eljön, és akkor elváltoztat minket. A testtel tud majd mit csinálni, de az értelmünkkel nem tud. Az értelmünket nem tudja erőszakkal átalakítani. A testünket szól és lesz. A testnek nincsen szabad akarata. A testnek vágyai vannak. Azzal Isten tud mit kezdeni. De az értelmünkkel, az értelmeddel nem tud mit kezdeni. Furcsa, nem? Azért nem tud mit kezdeni, mert az Isten szabad akaratot adott, és ehhez tartja magát.
hogyha te úgy döntesz, hogy szabad akaratból nem a Krisztus értelme lesz benned, hanem az ördögé, akkor úgy döntöttél. Akkor az Isten tehetetlen. A végtelen Isten. Akkor leteszi, azt mondja, igen, ezt választotta. Mert ahol az Isten lelke, ott a szabadság. Önmagával soha nem kell ellenmondásba. Végtelenül vérzik a szíve, hogy megmentsen bennünket. Mindent odadott, hogy úgy döntsünk, hogy a Krisztus értelme legyen bennünk, de ha mi úgy döntünk, hogy nem, a sátáné, akkor ezt tiszteletben tartja. És akkor nem tud mit kezdeni. Akkor nincsen új teremtés. Tehát visszatérve az eredeti gondolathoz, meglátom ezt a gyönyörű megoldást, hogy Istennek van megoldás, és bemutatta Krisztusban, hogy az igazság a törvénytől függetlenül megjelent, és itt járt közöttünk. Azt mondja János, közöttünk lakozott. És mi láttuk az ő igazságát és az ő kegyelmét. A kettő egyszerre találkozott. Ezt még most még nem látta, mert amikor még éltek, még nem látta. Amikor meghalt Krisztus, akkor látta, hogy a kegyelem és az igazság találkozik egymással. Itt élt, az isteni értelmet elhozta az ember számára, és azt akarja, hogy minden egyesünkünk, valamennyünk, te is, meg én is, isteni értelemmel rendelkezzünk. Több helyen mondja, az az értelem legyen bennetek, ami volt a Krisztusban. Aki mikor Isten formájában találtatott, nem mondta, hogy az zsákmány lenne, amihez ragaszkodjon, hanem magát szolgává tette, és felvette az emberi formát. Eljött, hogy ne neki szolgálnak, a világegyetem teremtőjének, akinek a keze alkotta a csillagokat, hanem hagyta, hogy ezek a kezeket fölszögezzék a keresztre. Megmutatta, hogy ez az isteni értelem. Másodt azt mondja Pál apostol, Krisztus eljött, hogy értelmet adjon nékünk. Az egész kereszténység erről beszél, az egész Biblia erről beszél. Ember, akkor fogsz megmenekülni, hogyha az értelmed átalakul, hogyha újjá születsz felülről. Hogyha a gondolataid az Isten gondolatai, akkor mindegy, hogy a testedben mi van. Mert aláveti a testet. Megöldököli a kívánságokat. Jaj, de jó, hogy ez így van. És láttuk, hogy van egy példakép, aki ezt megmutatta, hogy amikor Isten gondolatai a mi gondolataink, az ember gondolatai, Jézus gondolatai, akkor ő végigmegy ezen a semmihez sem hasonlíthatóan szörnyű emberi testi életen, és tökéletes győzelmet arat. Mi ezt látjuk, és azt mondjuk, hogy igen, ilyen akarok én is lenni. Nem amit a tükörben látok, hanem én is úgy szeretnék, mint Krisztus, hogy ugyanaz a gondolkodás legyen bennem. És ez is Istentől van, hála neki. Ez is őtőle van, hogy megmutatja a tükörbe, hogy nézünk ki. Utána megmutatja Krisztus, hogy nem kell nekünk mocskosnak lenni, hanem mi tökéletesen tiszták lehetünk. Megmutatja a kulcsot, hogy ennek az a kulcs, hogy az értelmünk a Krisztus értelme legyen. És akkor azt mondjuk, add nekem, Uram, ezt az értelmet, hogy olyan legyek, mint a te szent fiad. Adj nekem szent lelket. Lakozzál bennem, vezéreljen engem. Ez a kívánságod. Igen, azt mondod, hogy Józsi, ezzel egyetértek teljes egészében. Én is szoktam erre gondolni, hogy szeretnék úgy gondolkozni, mint Krisztus. Szeretnék úgy érezni, mint Krisztus. Szeretnék olyan önfeláldozó lenni, mint Krisztus. Szeretném odaadni az életemet a többi emberért, mint Krisztus. Szeretnék Isten fia lenni, Isten lánya lenni. Ez a vágy is Istentől van bennetek, és bennünk. És amikor ő ezt el akar bennünket juttatni, akkor azt mondja itt, mert a törvénytől függetlenül megjelent az ő fia, az Isten fia, és elbocsátotta a bűn testének hasonlatosságában azért, hogy ne tegyünk más, csak gyönyörködjünk benne. Nem azt mondja, hogy a törvény tarts be. Azt mondja, a törvény szükséges, hogy lásd magad benne, és utána menekülj Krisztushoz. És szemléljük Krisztust, és nézzük azt. Azt mondta Nikodémusznak is. Hát nem érted, ugye? Nem érted, hogy ez hogy működik. Újjá kell születned, felülről való értelem kell, hogy legyen benned. Itt vagy a gonosz világban, mindenki másképpen él, mint ahogy Isten kívánná, de én azt kívánom tőled, hogy a Krisztus értelme legyen benned, és átalakuljál, hogy a gyermekem legyél. És én csak azért adtam a törvényt, hogy meglásd, hogy ettől milyen messze vagy. És akkor a törvény mellett adtam neked Krisztust, hogy meglásd, hogy melyik, mi az, amit én várok tőled. És azt mondja Pál apostol, de ne csüggedj el, mert nem azt kívánja tőled, hogy azt gondolt, hogy a törvény cselekedetei által meg fogsz igazulni, hanem azt várja tőled, hogy szemléld Krisztus. És azt mondja Isten,
Én ezt nem csak azért csináltam végig, hogy lásd, hogy milyen az isteni élet, és hogy ez, erre vágyakozzál, és hogy ez legyen az életednek a központi mozgató rugója. Ezt ígérte. Mindeneket magamhoz vonzok, azt mondta Krisztus, de hogy folytatja? Hanem ezt az életet végigélem, és utána meg fogok halni. De ő nem úgy fog meghalni, hogy csak egyszerűen a gonoszok jönnek és megölnek engem, mert nem tudják elviselni a tisztaságot, mert vádolja őket, károsztatja őket, hanem úgy fogok meghalni, hogy teljesen ártatlan leszek mindaddig, amíg a Getsemánéban el nem kezdem fölvenni magamra a te bűnödet, az én bűnömet. Magamra veszem a bűnödet, amit látsz, azt a koszos ruhát, amit a tükörben megmutattam neked, ezt leveszem rólad, magamra veszem, és ott fogok állni a mennyei és a földi bíróság előtt, és engedem, hogy mivel látják, hogy milyen bűnös vagyok. Rajtam van a bűn ruhája, a bűn palástja. Minden ember, az egész világ bűnének palástja. És engedem, hogy mint a bárány, a mészárszéken, vagy egy szó nélkül azonosulok a bűnössel, hogy megöljenek. Azért, hogy a bűnös ne kelljen megölni. De nem úgy ne úgy öljenek meg, mint megölik majd a mártírokat utánam, vagy megölték a profétákat előttem, hogy ők tudták azt, hogy Isten mellettem van, és tudták azt, hogy feltámadás van, hanem azt a halált kapjam, amit a bűnösök kapnak majd a végítéletkor. Azt, amikor nincsen atya, amikor teljes sötétség van, a második halált, az örök halált, amiből nincsen föltámadás. Azt a halált vegyem magamra, ami a második tökéletes Istentől való elszakítottság halála. Azt, amit te érdemelsz, amit én érdemlek. Megláttad magad a tükörben, megláttál engem, hogy hogyan kéne élni, és én azt mondom, én végigéltem ezt az életet tökéletesen, és most lásd meg magad, hogy én helyetted odaálltam, és magamra vettem ezt a halálos ítéletet, és meghaltam. Helyetted meghaltam. Tökéletesen meghaltam. Neked már nem kell meghalni. Nekem csak azért kellett meghalnom, mert te bűnös vagy. Csak a bűneid miatt kellett meghalnom. Különben a halál nem lehetett volna rajtam, Úr. Halál, hol a te fullánkod? Bűn. Mondja Ószövetségben. Amikor nincsen bűn, akkor nincsen fullánk, nincsen halál. A bűn által tud megcsípni a halálos rovar, hogy meghalj. De amikor nincs bűn, akkor nem halsz meg. Jézusnak nem volt bűne. Ő a mi bűneinket magára vette, és meghalt a második halállal, Istentől teljesen elválasztva. Tökéletes sötétségben. Az apostolok a börtönben énekeltek, mikor tudták, hogy holnap kivégzik őket. Mert Isten velük volt. Nem féltek. Jézus a Getsemánéban belekapaszkodott a földbe a körmeivel, és vért verejtékezett, annyira félt, és rettegett. Mert nem volt vele az atya, senki nem volt vele. És egy angyalnak kellett jönni, hogy ott ne halljon meg. Ha ott nem jön egy angyal, Jézus már ott belehal abba, hogy Isten magára hagyja, és soha többet nem veszi föl vele a közösséget. Isten belehal abba, hogy a bűn annyira bűnös, hogy Isten nem emelheti őt újra az élők közé. Mert a bűnnek nincs helye a tökéletes szeretetben és a tökéletes boldogságban. De ő magára vette, azt mondta, mint Mózes mondott, hogy inkább engem írts ki, és az egész családomat, csak ezt a törzset hagyd meg. Ő ez a második Mózes. Azt mondja, inkább engem írts ki. Ő, akinek élete van önmagába. Azt mondja, hogy ezért a fajért meghalok. Megjelent az Isten fia a bűn testének hasonlatosságában, hogy károsztassa a bűnt a testben, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem a lélek szerint. Amikor egy keresztény végig gondolja ezt, hogy Krisztus végigjárt ezt az utat, végig gondolja ezt, hogy az egész azért történt, hogy levegye az én bűntől bemocskolt ruhámat, természetemet, és rá, ezt mi nem mondtam. És utána meg pedig, amikor föltámadok, azt mondja, most pedig neked ajándékozom az én tökéletes igazságomat. Nem tud betartani a törvényt, a törvény nem tud megmenteni, a törvény téged nem tud megmenteni. Egy dolog tud megmenteni, hogyha az atya azt látja, hogy az én ruhám van rajtad. Ezt tud megmenteni csak. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk. Hogy teljesül be a törvénynek igazsága bennünk? Úgy teljesül be, hogy követjük a törvényt és be akarjuk tölteni? Nem úgy teljesül be. Úgy teljesül be, hogy Jézus eljött, végigjárta, és odaadja ingyen ajándékképpen ezt nekünk. Most is a miénk.
Hiába a bűneidre gondolsz, hiába gondolsz, hogy mennyire messze vagy Istentől. Azt mondja neked, fiam, lányom, gyere, itt van, rád akarom tenni a ruhát. Elmondta Krisztus, amíg itt járt a földön, a tékozló fiú esetében. Amikor csak jött a ház felé, már az atya rohant elé, hogy átkarolhassa, hogy levegye róla a koszos ruhát, és ráadja az atyának a ruháját. És ráadja a gyűrűt, hogy ő nem szolga, hanem ő gyermek. Ő az Isten fia, ő az Isten gyermeke. Na most, amikor az ember ezeket végig gondolja, amikor hagyja, hogy Isten Jézuson keresztül, az ő életén keresztül így vonzza őt, akkor már a törvénytől függetlenül az igazság beteljesedik, mert Jézus nekünk ajándékozta, és örülünk ezért, és nem tudom, szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket. És akkor ez a szeretet nem úgy nyilvánul meg, hogy a törvénynek ezek a paragrafusai, ezeket kipipálom, akkor tehát szeretek, hanem a szeretet van előbb. Az Isten fia ennyire szeretett engem, hogy az életét adta értem, és akkor én azt kezdem el kérdezni, hogy mit tegyek én érted, Jézus. És amikor belefáradok ebbe, és amikor megint a tükörbe látom magam, akkor nem a törvényeken erőlködök, hogy jobban betartsam, hanem szeretnék újra közel kerülni Krisztushoz. Akkor kérem Istent, hogy megint ábrázoltassa ki bennem a Krisztust. Értedek, ugye, mit mondok? Nem a törvényeket kezdem szabályozni, hogy akkor ilyen szoknyaméret, olyan táplálkozás, stb. Ez nem segít, ez megkötöz bennünket. Hanem akkor visszamegyek oda, amit olvasok, hogy a törvénynek lehetetlen, és az Isten az ő fiát elbocsátotta. Ellen White azt írta valahol, nem tudom, van-e ember a földön, aki ezt be tudja tartani. Biztos, hogy kell lennie, mert különben azok üdvözülnek. Hogy a Krisztus keresztjével naponta foglalkozzunk. Azt mondta 20 percet. Hát amikor ezt olvasom, akkor azt mondom neked, nincs nekem arra időm, hogy naponta a Krisztus keresztjével foglalkozok 20 perc, kinyissam a Jézus Életed című könyvet azon a fejezetnél, hogy mi történik Getsemánéban. De nem ez a kereszténység központi kérdése, hogy Krisztus mit tett értünk és erről elmékegyek. Nem úgy értette Ellen White, hogy nyisd ki a könyvet és olvasd el a fejezetet, hanem úgy értette, hogy építsd újra a kapcsolatodat Jézussal. Hogy ismerd el megint, hogy az ő ruhája van te rajtad. És Isten szeret téged, és így elfogad téged. Levette a moskosod, és rajtad van a tiszta ruha. És akkor ezzel a tudattal, ezzel a hittel tudsz menni előre. Hogy akkor már a törvényt teljes mértékig betölts. Mert nem a törvényt fogod keresni, hanem az Istennek a kedvét fogod keresni. És amikor az Isten kedvét akarod betölteni, mit fogsz csinálni? Hát én azt tenném, hogyha megismernék egy munkáltatót, akkor megkezdem, az ő kedvébe akarok járni, én az új főnököm. Akkor megpróbálom megismerni a főnökömet, nem? Hogy milyen az ő, mi a happy-e, bocsánat, hogy így fogalmazok, hogy milyen a munkastílusa, mit várnak el tőlem. És van bennem egy jó szándék, hogy jó munkaváló legyek. Hát ugyanezt kéri Isten is. Ugyanezt kéri. Azt mondja, de persze ő nem is egy ilyen munkáltató, aki fizetésért, meg nem tudom, büntetésért, hanem ráadásul szereted őt. Vagy hogyha a szüleidet egyszer csak kezded megszeretni, mert belátod, hogy milyen sok jót tett érted. Akkor elkezdesz visszaemlékezni, hogy minek körül az én édesanyám, minek körül az én édesapám, minek tudod neki örömet okozni. És az, hogy az Isten minek körül, az lehet, hogy te kitalálod magadtól, de lehet, hogy tévedsz. A legjobb módszer az, hogyha a Bibliát olvasod. Minek körül Isten? Itt le van írva. Nem hagyod bennünket világosság nélkül. És amikor elkezded olvasni a Bibliát, hogy ja, annak körül, hogyha a nyomorultat megsegíted, annak körül, hogyha a mezitelent felöltözteted, annak körül, hogyha azt látja, hogy amit rád bízott javakat azzal a többieknek a nyomorán akarsz enyhíteni, ennek örül? Hát akkor örömet akar neki okozni. Így működik. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, egyedül neked köszönhetünk mindent, hogy te odaadtad Krisztust, és abban odaadtál mindent érettünk, hogy nekünk örök életünk lehessen. Kérünk téged, hogy ments meg bennünket a törvényeskedő lelkülettől. Ments meg bennünket attól a csapdától, amiben sátán akar belökni bennünket. Ne egymásra és ne magunkra tekintgessünk, hanem egyedül te reád nézzünk. Megígérted, hogy aki felnéz, azt magadhoz vonzod. Mindenki, aki rád néz, mindeneket magadhoz vonzol. Kérünk, mennyei atyánk, segíts nekünk, hogy a te fiad bennünk élhessen, szent lelke által. Erősíts meg bennünk a vágyat, hogy őre akarjunk hasonlítani. Erősíts bennünk a vágyat, hogy az ő útján akarjunk járni. És adj nekünk erős hitet, hogy te nem csak vágyat adsz nekünk ehhez, hanem be is tudod tölteni ezt a vágyat.
Segíts nekünk, hogy ne aggodalmaskodjunk afelől, hogy hol tartunk, milyen gyorsan kéne haladni, hanem teljes mértékben bízzunk te benned, rád vetvén minden gondunkat, a saját üdvösségünk gondját is legfőképpen. És bízzunk te benned, mint szerető atyában, hogy amit te elkezdtél, az bevégzed tökéletesen mi bennünk. Ó, dicsőítünk ezért, mennyei atyánk, és kérünk téged, tégy bennünket a gyermekeiddé, hogy a többi embernek is ezt a világosságot vihessük, és te hozzád gyűjthessük őket, hogy az örök honokban élhessünk majd veled, amikor hamarosan visszatérsz. Jézusunkért. Amen.

Józsefnek az élettörténete szorosan összekapcsolódik majd az egyiptomi birodalomnak a történetével, úgyhogy ennek a kettőnek a viszonyáról is szó lesz majd a mai estén. Jákob az ő csalása után el kellett, hogy hagyja a szülői házat, Izsákot és az ő édesanyját, és hosszú éveket, évtizedeket töltött egy idegen országban, Mezopotámiában, az ő tágabb családi környezetében. Megházasodott, gyerekei lettek, és aztán egy isteni parancsnak engedelmeskedve elindult, hogy hazatérjen Kánaán földjére, és visszatérjen az ígéret földjére, arra a földre, amit az ígéret szerint, még Ábrahámnak adott ígéret szerint Ábrahám leszármazottai fognak örökölni. Jákobnak mindig az élete középpontjában volt az az áldás, amit Ábrahámtól örökölt, bár magát ugye az első szülöttséget is ezt az áldást csalással szerezte meg. És amikor visszafele haladt, hazafele ugye Mezopotámiából északról, akkor megállt a Jabbok folyónál, mert hírét vette, hogy az ő testvére jön vele szembe nagy hadsereggel, és itt egy iszonyatos lelki és fizikai küzdelem után, a Jabbok réve után kibékül az ő testvérével, Ézsauval, és aztán Genezis könyveiben azt olvashatjuk, hogy Jákob áttelepszik, tehát visszatelepszik Kánaán földjére, és Sikem környékén telepedik le az ő családjával. A Biblia úgy írja, hogy Sikem környékén házat épített magának és a barmainak, ugye rengeteg jószággal érkezett Mezopotámiából, és itt Sikem környékén verték fel a sátorukat, és folytatták azt a félnomád életmódot, amit már az őseik is. Nem sokáig maradtak azonban Jákob és gyermekei Sikem környékén, talán csak emlékeztetőül mondanám, ugye, hogy Jákobnak 4 felesége volt, ugye egy testvérpár és a testvérpárnak a 2 szolgáló leánya, és 11 gyermeke. És nem sokáig maradtak Sikem környékén, ugyanis súlyos konfliktusba keveredtek az itt lakó népekkel, és tovább kellett vándorolniuk le délfelé. Egy darabig Bétel környékén laktak, aztán leköltöztek, visszaköltöztek egészen Hebronba. Ugye emlékeznek rá, még Ábrahám kezdett el itt élni, és itt kialakítani az ő félnomád életmódját. Aztán visszatért ide Hebronba Izsák, és ő is egy darabig itt élt ezen a területen. És egy nagyon rövid kis mozzanatként a Biblia megemlékezik róla, hogy Jákob a hosszú évtizedes vándorlása és küzdelme és csalódása és megcsaladtatása után, amikor hazatér Kánaán földjére, akkor a legutolsó állomásként a Biblia megemlíti, hogy hazatér Hebronba, ahol még találkozik az ő idős apjával, Izsákkal. Ezért el lehet képzelni ezt a találkozást, maga a Biblia nem tér ki erre részletesen, hogy milyen lehetett vajon viszont látni egymást apának és fiúnak, hogy annak az apának, akit megcsalt a fia, és annak a fiúnak, aki hosszú-hosszú küzdelmek után, hosszú-hosszú küzdelmes évtizedek után érkezett haza az övéi közé. Amikor tehették, és amikor olyan éghajlati viszonyok voltak, akkor többé-kevésbé letelepült életformát folytattak, valamilyen hajlékot építettek maguknak, és innen terelték ki az állatokat legelőkre, és általában a férfiak, a férfi emberek a legelőn is tartózkodtak az állatokkal együtt, és ugye maga a család, általában a családnak a női tagja, illetve a gyermekek voltak, akik inkább otthon maradtak. És hát ezt olvashatjuk ki valahol a Bibliában Jákobról és az ő családjáról is. Ugye van a 4 felesége, van a 11 gyermeke, ugye a gyermekek, mint az orgona sípok, és a fiúk, ugye 11 fiú gyermek van, van egy lánygyermek is a 11-en felül, és a fiúk azok kint vannak a legelőkön, és ott pásztorkodnak, ott élik a nomádoknak, a félnomádoknak a mindennapi életét. És a 11 gyermek közül, ugye Jákob is elköveti azt a hibát, amit a szüleinél már az előző alkalommal említettük, hogy Jákob is kivételt tesz, vagy különbséget tesz a gyermekei között. Egy gyakorló szülőként bizonyára sokan vannak között, önök között ilyenek, bizonyára, hogy problémát jelenthet az, hogy ugye a gyerekek között van-e különbség, hiszen minden gyerek más, még hogyha ugyanazoktól a szülőktől származnak is. Hát még egy olyan családban, ahol végül is 4 feleségtől születnek ezek a gyermekek. És a Biblia megemlíti, hogy Jákobnak a legkisebbik, a 11. fia volt a kedvenc gyermeke, akit az ő kedvenc felesége Ráhel szült, hosszú évtizedekig vártak Józsefre, erre a gyermekre. Egyébként a józsefi név is jelentéssel bír, mint általában ugye a zsidó nevek, a héber nevek, akit Isten meggazdagít, meggyarapít, ezt jelenti Józsefnek a neve. Ugye már a szülei a névadáskor is szinte így előre szerették volna biztosítani az isteni áldásokat a gyermek számára. És talán azért is szerette
Jákob kifejezetten Józsefet, mert a Biblia így emlékezik meg róla, hogy ő viszonylag idős korában született már. Egy idős korban született, nagyon sokáig a legkisebb gyermek volt József és a kedvenc feleségétől, és ezért volt, hogy Jákob, hogy kifejezze az ő különleges szeretetét József iránt, egy különleges ruhadarabot készített neki. Ugye talán emlékeznek erre a kis fotóra, ez már előkerült így az előadások folyamán. Ez egy egyiptomi sír ábrázolás a 12. dinasztia középbirodalom idejéből. És ez az ábrázolás azt mutatja, hogy sémi eredetű emberek kérnek bebocsátást Egyiptom földjére. Ez egy nomosz kormányzónak, tehát egy kerületi kormányzónak a sírboltjából maradt fönt ez az ábrázolás, hogy ehhez a nomosz kormányzóhoz, ehhez a kerület kormányzóhoz jönnek az idegenek, a sémik, és kérnek egy bebocsátó engedélyt az egyiptomi birodalomba. Hoznak magukkal mindenféle élelmet, szerszámokat, de ami most számunkra a lényeg, az az öltözet, a viselet. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Jákob Józsefnek egy cifra ruhát készített, és egyébként az eredeti héber szövegből nem csak az derül ki, hogy ez egy cifra ruha volt, hanem az is kiderül, hogy egy hosszú ujjas ruha volt. Na most, ha itt megnézik így a képi ábrázolásokat, ugye alapvetően szinte mindenkinek rövid ujjas ruhája van, hiszen a munkásoknak, illetve azoknak, akik a hétköznapi életben sok-sok tevékenységet folytattak, ugye muszáj volt, hogy egy kicsit szabadon maradjon a karja. És azt is meg lehet figyelni az ábrázolásokon, hogy minél előkelőbb volt valaki, annál nagyobb ruhafelület járt annak az illetőnek. Tehát ha valaki viszonylag szegényebb volt, akkor általában csak egy ilyen alsó ruha járt neki. Viszont ha valaki gazdagabb, előkelőbb volt, akkor egy teljes hossz ruházat volt az ő ruhatárában. Ugye általában nem sok ruhája volt egy-egy ókori embernek. Ugye nagyon nehezen állították elő, és ugye ezek általában lenvászomból vagy gyapjúból készültek. Ugye maga az előállítás is meglehetősen körülményes volt. Főleg akkor, hogyha valaki cifra ruhát vagy színes ruhát készítetett magának. Ugye ez többszöri festéssel meg, szóval elég nehéz volt az akkori viszonyok között ezt előállítani. Viszont ugye az előkelőbbeknél láthatjuk, hogy hogyan is nézhetett ki ez a cifra szűr, vagy ez a cifra ruha. És az, hogy József egy ilyen cifra ruhát kapott, ami a testvéréjéktől elütött, illetve hogy ez a ruha hosszú ujjas volt, ami kifejezte, hogy Józsefet nem igazán vonták be a mindennapi, a hétköznapi munkákba, ez ugye egyenetlenséget szült a gyermekek között. És ez már egy nagyon jó gyakorlati tanács is, ahol megállhatunk már rögtön így az előadásunkban, hogy valamilyen erkölcsi vagy lelki tanúságot is levonjunk egy-egy alkalommal, hogy ugye arra tanít bennünket ez a kis egyszerű történet is, sőt már ugye az előző szülőknek a története is, hogy nem jó a gyermekek között, főleg nem ilyen látványosan különbséget tenni, mert az a gyermekek között mindenképpen vitát, irigységet szül. József esetében fokozta ezt még egy dolog, mégpedig az, hogy Józsefnek különleges álmai voltak. Kettőször is álmodott különlegeset, az egyik alkalommal azt álmodta, hogy kévéket látott, minden családtagjának volt egy-egy kévéje, és az ő kévéje előtt minden családtagjának a kévéje meghajolt. Aztán látott egy másik álmot is, látta a napot, a holdat és a csillagokat, és azt látta, hogy 11 csillag és a nap és a hold meghajolt ő előtte, illetve az őt szimbolizáló csillag előtt. És hát ezt is ugye fiatal gyermek lévén elmesélte a testvéreinek, hogy ő mit látott, meg az apjának is. És hát a Bibliából az derül ki, hogy ez is egyenletlenséget szült a gyermekek között. Ugye a fiúk egyre többször mondogatták egymás között, hogy hát ez a József ez valamiért kivételezett helyzetben van, és irigykedtek rá, így jegyzi föl a genezisbeli történet. Míg az édesapja, Jákob pedig ezt írja róla a Biblia, hogy megjegyezte ezt a történetet, ezt a két álmot, és elraktározta úgy a szívében, mint ami talán Józsefnek a jövendő sorsára vonatkozhat. És aztán történt egy alkalommal, és hát, hogy itt folytatódik József élete, mindössze 17 éves volt, tehát még fiatal ember, amikor az édesapja kiküldte a mezőre, és azt mondta, hogy menje, keressen meg az ő testvéreit, akik valahol itt legeltettek itt a kánáni pusztákon, keresse meg a testvéreit, és vigyen nekik valamiféle üzenetet, és aztán majd jöjjön haza tőlük, és mondja el azt a bizonyos hírt. És hát József el is indul a testvéreihez, és nem tudom, kinek mennyire lesz ismerős ez a történet, hogy ugye a testvérek már messziről látják, hogy közeledik József, az apa kedvence, és 11-en összetanakodnak, hogy hát itt az ideje, hogy valahogy eltávolítsuk Józsefet így az atyai szeretetnek ebből a nagyon belső köréből,
Egyébként is az a hír járt a Józsefről, hogy ő ugye mindig, mint aki hazajár a családhoz, a házhoz, az édesapjához, meg az édesanyjához, amíg élt, mert elég korán meghalt, aztán rákjel. De hogy ez a fiú mindig visz haza mindenféle híreket a mezőről. És hát ugye így jegyzi fel a Biblia, hogy rossz híreket hozott haza az ő testvéreiről. Ugye József megint csak a maga fiatal és tiszta jellemével, ami végül is a Bibliából kibontakozik őróla, nyilvánvalóan elmondta azt, ami negatívumokat látott a testvéreinél, és ez is felkeltette a testvérei bosszúvágyát, illetve haragját. És amikor közeledik a fiú, megbeszéli a 11 testvér, hogy hát itt az ideje, hogy akkor Józsefet most megölik. És aztán egyikük, a legidősebb, Júda az, aki azt mondja a testvéreinek, hogy hát valami mást kéne kitalálni, nem kéne megölni. És még egy testvér van, aki felszól a József érdekében, ez pedig Ruben. Az ő nevüket érdemes megjegyezni, mert a történet folyamán majd később még elő fognak kerülni. És hát mind Júda, mind Ruben a maga módja nem mondja ki a 11 előtt, hogy hát gyerekek, azért ezt nem így kéne tenni, nem szabad a testvérünkre annyira haragudnunk, hanem valahogy próbáljuk meg ezt elrendezni egymás között. Ezt egyikük sem mondja ki, de mind Ruben, mind Júda valamit próbálnak kitalálni az öcsük megmentése érdekében. És miközben ott tanakodnak, hogy mi legyen, egyszer csak feltűnik egy teve karaván. Elég sok pátriárkális történetben kerül elő a teve, mint állat, mint olyan állat, ami a pátriárkák tulajdonában volt. És a 20. századig a történettudomány úgy gondolta, és úgy bizonyította, vagy azt tartotta, hogy a tevét nem háziasították még a pátriárkális korban a közel-keleti vidékeken. Tehát teve volt, mint állat, nyilvánvalóan létezett, de nem használták a pátriárkális korban ezen a vidéken. És ezért nagyon sok olyan története a Bibliának, ami a pátriárkák története volt, és a tevével összekapcsolódott, mind-mind egy olyan szelete lett a Genezis könyvének, amire azt mondták, hogy később íródott, később toldották bele, hiszen kor tévesztő, nem lehet még ebben az időszakban teve. Na most a 20. századi régészet bizonyította, hogy bizony a pátriárkális kor rétegeiből is jönnek elő tevecsontok, vagyis ebben az időszakban már egy háziasított, egy domestifikált állat volt a teve. A Biblia följegyzi, hogy izmaelita, vagy egy más ilyen azt mondja, hogy midianita kereskedők jelentek meg. Ugye ezek voltak azok a karavánok, amik keresztül mentek gyakorlatilag Kánaán földjén, és mentek Egyiptomba. Valahonnan jöttek a messzi, akár Mezopotámiából, akár valahol a sivatagból, akár délről, és többé-kevésbé áthaladtak Kánaán földjén. Kánának ezért is volt rendkívül jó a geopolitikai adottsága, mert olyan helyen feküdt, hogy három világrészt kötött össze, ugye Afrikát, Európát és Ázsiát. És minden fontosabb kereskedelmi út, karavánút keresztül vezetett Kánán földjén. Bibliából az derül ki, hogy ezek az árusok egészen bizonyosan Egyiptomba mentek, már csak azért is, nem csak azért, mert ugye József majd oda fog kerülni, hanem azért is, mert olyan árut vittek magukkal, ami kifejezetten Egyiptomnak volt a kereskedelmi terméke, ugyanis a balzsamozáshoz szükséges fűszereket vitték magukkal. Ugye az egyiptomiak a halottaikat bebalzsamozták, és ehhez különleges fűszerekre volt szükség. Máig sem tudják pontosan egyébként, hogy hogyan is mumifikálták az egyiptomi múmiákat. Vannak elképzelések, és vannak így másolatok, vagy próbáljuk reprodukálni, de magát az eredeti receptet nem igazán sikerült még összeállítani. Nos, ez a kereskedő csapat jelenik meg a színen, és a testvérek közül végül is Júda az, aki azt mondja a többieknek, hogy hát gyerekek, legalább a vére ne tapadjon ránk, már hogy a testvérünk vére ne tapadjon ránk, hát adjuk előt ezeknek a kereskedőknek. Csak lábjegyzetben jegyezném meg egyébként, hogy ugye mondtam, hogy egy helyen azt írja a Biblia ezekről a kereskedőkről, hogy midianiták voltak, egy másik helyen pedig azt írja, hogy izmaeliták voltak. Itt sokakban felmerülhet, hogy na most akkor hol van itt az igazság, vagy most akkor ellentmondás van, vagy most izmaeliták voltak, vagy midianiták voltak. Egy nagyon egyszerű dolog vezet bennünket a tisztázáshoz. Az izmaelita szó a korabeli Közel-Keleten egy gyűjtő fogalom volt. Nem annyira egy népet jelölt, illetve jelölt egy népet is, de a népnek a neve átment egyfajta foglalkozás megjelölésre, és ez pedig a kereskedelem volt. A midianita az pedig egy népnév volt. Tehát minden bizonnyal, hogy mind a két adat megfelelő. Ugye az egyik esetben arra utal a bibliai szerző, hogy izmaeliták, tehát kereskedő népek voltak, akik jöttek a karavánnal. Egy másik helyen pedig konkrétan meghatározó, hogy mégpedig Midian földjéről valók voltak ezek a kereskedők. Egyébként nagyon olcsón adják el a testvérüket. 20 ezüst pénzért szabadulnak meg Józseftől, mint felesleges családtagtól.
Akkoriban egy felnőtt férfi ember, és hát ugye József azért már 17 évesen felnőttnek számított, egy felnőtt embernek a rabszolga kereskedelemben felhajtott ára olyan 30 ezüstpénz között mozgott. Tehát nem adták túl drágán az öcsüket, szerettek volna megszabadulni tőle. És ugye itt jön a testvéreknek egy közös bűne, ami összeköti a 11 testvért nagyon-nagyon sokáig. Ugyanis miután Józsefet elviszi ez a karaván, ők megegyeznek abban, hogy hát valahogy el kell számolni Józseffel otthon. Ugye leszették róla azt a bizonyos cifra köntöst, ami annyit szúrhatta a szemüket, bevérezik egy állat vérével, és hazaviszik Jákobnak, az édesapjuknak azzal, hogy hát Józsefet széttépte egy vadállat, csak megtalálták a cifra köntösét, nem ez a te fiadnak a cifra köntöse? És hát ugye Jákob ráismer nyilván a fia cifra köntösére, sírva fakad, és azért egy picit úgy mindig lelkileg is próbálom átélni én magam is, meg szeretném, ha önök is így végig gondolnák, hogy egy-egy bibliai szereplő a Biblia szerint miken ment keresztül, hogy ezért gondoljanak bele szegény Jákobnak az életébe, hogy ott van mögötte sok-sok küzdelmes évtized, egy elcserélt feleség, egy négyre szaporodott házasság, 12 gyerek, ugye megszületett már közben a legkisebb is Ráheltől, akit Benyáminnak hívnak, de ő még csak csecsemő, ő Józsefnek az egyesülésbe. Elveszi

kellett összeegyeztetni a bibliai adatokat, a József történetéhez kapcsolódó bibliai adatokat a történelem, illetve a régészet eredményeivel. Ugye Egyiptom a Nílus mentén létrejött nagy birodalom, aminek a története nagyon-nagyon ősi, több ezer évre nyúlik vissza. Mi, amikor bekapcsolódunk, akkor Egyiptom már több fázisát, több virágkorát élte át. Gyakorlatilag az úgynevezett középbirodalomnak a hanyatló korszakába jutunk, ami a Krisztus előtti 18. század, tehát ugye az 1700-as évek Krisztus előtt. Alapvetően két nagy részre oszlik az egyiptomi birodalom, ez időnként egyesül, ez a két terület időnként szétválik. Az egyik az Felső Egyiptom, ami a nevével ellentétve ne lepődjenek meg, hogy itt lent, tehát délen mutogatom a térképen. És van egy Alsó Egyiptom, ami pedig hát ugye a ellenség megtévesztése véget itt található a delta környékén. Nagyon egyszerű a magyarázat, hogy miért van fordítva. Ugye a folyás irány határozta meg nyilvánvalóan abban az időben az égtájakat, illetve hát az, hogy mit tekintünk fent lévőnek, és mit tekintünk lent lévőnek. Tehát Felső Egyiptom volt az egyik része az egyiptomi birodalomnak, amelynek a központja ebben az időben Théba volt, és nagyon sokáig Thébabeli királyok irányították a középbirodalmat. Az alsó egyiptomi területek, aminek ugye a központja volt a Nílus delta, pedig hát ebben az időszakban egy nagyon erős támadásnak voltak kitéve, mégpedig ez a támadás ez valahonnan északkeleti irányból érkezett a delta vidékre. Kik is voltak a támadók, és mi is történt ekkor az egyiptomi birodalomban? Egy időszámításunk előtt 3. századi egyiptomi történész Maneton jegyzi fel azt, hogy kik is voltak a támadók, és mi is történt az egyiptomi birodalomban. Ő eléggé drámaian fogalmaz, hogy egyszerűen hirtelen a pusztából villámcsapásszerűen egy idegen nép jött, lerohanták Egyiptomot, elfoglalták Egyiptomnak az északi területeit, és Maneton csak egyszerűen pásztor királyoknak vagy puszta fejedelmeinek nevezi őket. Innen is ered az elnevezésük, hogy hükszoszok, vagy hikszoszok, ugye szoktuk így is, meg úgy is ejteni az olvasatát. Ezek a hikszoszok, vagy hükszoszok voltak, akik letelepedtek tehát, főleg a delta vidéken. Nos, ezek az egyiptomi katonák sikertelenül vették fel a harcot a valahonnan észak-keletről a birodalomra zúduló pásztornépekkel szemben, akik nagyon erősek voltak, és olyannyira erőssé váltak, hogy gyakorlatilag bekebelezték az egész akkori egyiptomi birodalmat. Az uralmuk meglehetősen labilis volt. A mai történészek azt mondják, hogy Manetonnak ez a bizonyos leírása, hogy villámcsapásszerűen jöttek a hükszoszok valahonnan, innen észak-keletről, és lerohanták a birodalmat, és szinte egy csapásra elfoglalták egész Egyiptomot, ez így nem igaz. Sem történelmileg, sem régészetileg nem ezt igazolják az előkerült források, hanem azt tudjuk megállapítani, hogy inkább egy folyamatos terjeszkedés volt jellemző ezekre a hükszoszokra. Letelepedtek északon, egészen itt a Nílus delta vidékén, létrehoztak egy várost, ami azért nincs rajta a térképen, mert a mai napig sem tudták pontosan azonosítani. Ez a város központ volt Avaris. Avaris vagy Coannak is emlegeti a Biblia. És ebben a delta parti városban, a Nílus delta parti városban kiépítették az ő királyi székhelyüket, és fokozatosan elkezdtek terjeszkedni. És az uralmuk olyan irányban terjedt ki csak Felső Egyiptomra, hogy egyfajta vazallus királyságban éltek a thébai királyok. Ugye Théba volt korábban a királyi hercegi sarjaknak a székhelye, és Théba volt a központja a korábbi középbirodalom időben egy jó darabig az egyiptomi birodalomnak. Innentől kezdve a thébaiak egy vazallus függésbe kerültek. Pásztor királyok, ugye ezt mondja, ezt jegyzi fel Maneton az idegenekről, a hükszoszokról. Itt egy időszámításunk előtti 2000 körülről származó ábrázolást láthatunk, megint csak egy sírboltból került ez elő. A Egyiptom akkori kancellárjának a sír kamrájában megint csak ilyen pici fából faragott és festett figurák kerülnek elő. Nem tudom, hogy felismerik-e, hogy miről szól a jelenet, nem csak ilyen véletlenszerűen vannak egymás mellett ezek a figurák. Ugye a nyájnak a megszámlálása történik. A háttérben, ezen a pulpituson ül egy kicsit emelt széken a tulajdonosa ennek az egész nyájnak, aki előtt időről időre el kellett számolni a pásztoroknak a nyájjal, amit a gondozásukra bízott, és amikkel ők elvándoroltak egy darabig, ellátták őket. És ugye itt áll előtte az a pásztoroknak a feje, akinek évről évre el kellett számolni, le kellett adni a jelentést az állatállományról. Nos, egyiptomi földrajzi adottságok egyébként csak a Nílus

Általában teszik igazán lehetővé az állattartást, és ezért is volt, hogy ezek a hükszoszok, ezek az idegen eredetű pásztornépek, főleg a delta vidéken telepedtek le. Annyit tudunk róluk, hogy népesség etnikum szempontjából minden bizonyal sémi eredetűek voltak. Tehát elütöttek az Egyiptomban élő népektől, sémi eredetűek voltak. Rokonságban, illetve rokon sémi törzsei Ábrahaméknak és Ábrahám leszármazottainak. Ez is egy fontos mozzanat lesz, azért emeltem ki már az elején. Ja, Egyiptomnak fáraója volt ebben az időben is, és gyakorlatilag a hükszoszok is fáraókként neveztették meg magukat. A manetoni dinasztiákban a 15.-16. dinasztia volt a hükszoszok uralma. Talán tudják, hogy ugye az egyiptomi birodalomnak a fáraói dinasztiákba, családonként dinasztiákba szoktuk sorolni, és sokszor ez is meghatározza, vagy ez segít a korhatározásban, hogy most melyik fáraót hova tehetjük. Tehát a 15.-16. dinasztia táján járunk. Egyiptomban egy olyan birodalmi forma alakult ki, ahol a király egy személyben volt az államnak a vezetője és a vallásnak a vezetője, és ugyanakkor isteni hatalommal is rendelkezett. Ugye voltak papok és voltak főpapok, de alapvetően a fáraó, tehát az egyiptomi király volt a vallásnak a legfőbb letéteményese, és általában Hórusz formájában, Sólyom formájában jelent meg. Ugye Hórusz egy isten volt, egy egyiptomi istenség volt, ő volt az Ozirisznek, a főistennek a fia, és általában a főistennek, Ozirisznek a fiaként testesült meg egy-egy fáraó is. Tehát nagyon sokszor, amikor egy sólyom ábrázolást látunk egyiptomi feliratokon vagy emlékeken, akkor az magát a fáraót is jelképezi egyben. Szóval mondtam, hogy ezek a hükszosz fáraók elkezdték fokozatosan kiterjeszteni az uralmukat dél felé, és a déli tartományok mint egy vazallus államként kerültek az alsó Egyiptommal kapcsolatba. És ezt a kis képet csak azért vetítem ki, mert van egy nagyon kis aranyos mozzanat, amit itt történészek följegyeznek, hogy Avarisból, tehát a Hükszosz királyság központjából nagyon sok levelet küldözgettek a tébai vazallus alárendelt fejedelmeknek, és az egyik ilyen levél például arról szólt, és végülis ez az ábrázolás is ehhez kapcsolódik, és ezek mind ilyen provokatív levelek voltak Téba felé, hogy a tébai királyok jobban ügyeljenek a vízilovaikra, akik a medencében csobognak, mert akkora hancúrozással vannak, és olyan visítozással, hogy azt még Avarisban is lehet hallani. Biztos érzékelik, hogy elég provokatív volt ez a kijelentés, hiszen egy kicsit visszaemlékeznek a térképre. Ugye a térképünk itt futott, itt volt valahol északon Avarisz, Téba pedig itt van valahol lent. Tehát nyilvánvalóan ez egy provokatív kijelentés volt. Nagyon sokszor keresték meg a hükszosz fáraók ilyen lekezelő és ilyen direkt utasításokkal a tébai udvart. És aztán ezért is volt az, hogy az ő uralmuk nem is tartott sokáig, hogy időszámításunk előtt olyan 1750-es évektől egy kb. 200 évig terjedt a hükszosz fáraóknak az uralma. Ez egy viszonylag rövid periódus, és aztán majd felszámolódik, és az új birodalom korszakába lépünk át az egyiptomi történelemben. József tehát egy ilyen országba, egy ilyen birodalomba érkezett meg, szintén sémi eredetű derabszolgaként. A Biblia szerint József egy főembernek a házához került, akiről érdekes módon a Biblia kihangsúlyozza, hogy egyiptomi származású volt, mint egy direktbe utal rá, hogy nem hükszosz volt, tehát nem egy idegen eredetű vezető, hanem egy egyiptomi maradvány, akit nem távolítottak el a pozíciójából. Ő volt a testőröknek a kapitánya, Potifár. Ez egy rekonstrukciós rajz arról, hogy hogyan is nézhetett ki egy előkelő ember háza Egyiptomban. Láthatjuk, hogy ők is nagyon adtak a higiéniára, a lakáskultúrára. Van egy belső medence a belső udvarban, itt látható a férj és a feleség egymás mellett. A feleség kezében egy lótuszvirág, amit innen szakított a tó, vagy a medence vízéről nyíló lótuszokból. És ugyanez a lótusz motívum jelenik meg az oszlopfőknél is. Ugye a lótusz megint csak egy ilyen közkedvelt szimbólum és jelkép az egyiptomiaknál, ami megint csak a meghaló és újraéledő természetnek a jelképe. Nem tudom, hogy tudják-e, de a lótusz egy olyan virág, ami minden nap kinyílik. És ezért volt nagy becsben tartva egy vallási szimbólum szempontjából is. József tehát bekerül Potifárnak a házába, és Potifár házában rabszolgaként él, de József egy olyan ember, és végülis az egész bibliai történet erre tér ki vissza ismétlődően, hogy József egy olyan ember, aki minden élethelyzetben megtalálja és feltalálja magát. Rabszolgaként Potifár házában is becsületesen dolgozik, kedvessé válik Isten szemei előtt, ahogy mondja a Biblia, és ahogy dolgozik Potifár házában, Potifár egyre nagyobb felelősséget és egyre nagyobb feladatokat bíz rá,
végül már a háznak a sáfára lesz, a háznak a gondnoka lesz. De József története sajnos még itt sem vesz egy egyenes fordulatot, ugye a sors még tartogat neki számos kanyart. Következő képünkre, hogyha megyünk, lehet valószínűleg megint ismerős mozzanat lesz. Ugye föltűnik a színen egy újabb szereplő, Potifárnak a felesége. Egy freskó, illetve falfestmény ábrázolást láthatunk megint csak egy sírkamrából, előkelő egyiptomi hölgyek és az öltöztető nőjük egy szolgalány. Ugye az egyiptomi hölgyek nagyon híresek voltak arról, hogy nagyon értettek a szépítkezéshez. Rengeteg olyan régészeti leletünk van, ami hát ezt mutatja, mindenféle kis tégelyek, különböző ilyen szemfestékporokkal, olyan ajakrúzsal. Tehát ők is nagyon értettek már ahhoz, hogy hogyan kell mesterségesen szépé varázsolni az arcukat. És Potifárné ugye egy alkalommal szemet vet Józsefre, és mindenáron szeretné elcsábítani. És József, aki hát teljesen meglepődik ezen az ajánlaton, kimond egy tételmondatot, amit megint csak nagyon érdemes azt gondolom megjegyeznünk, vagy megemlítenünk. Ugye elképed szabályosan Potifárné ajánlatán, és azt mondja, hogy hát hogyan cselekedhetnék ilyen gonoszságot, és hogy hogyan tehetnék ilyet az Isten ellen. Ugye két dolog is megjelenik az ő válaszában, vagy tiltakozásában. Egyrészt megjelenik az, hogy hát hogyan tehetnék ilyet az én gazdám ellen, aki végül is rám bízta a háztartását, az ő féltett kincseit, és nyilván rám bízta a feleségét is. Másrészt pedig ott van József gondolatában mindvégig az, hogy hogyan tehetnék ilyet Isten ellen. Józsefnél ezt azért érdemes többször is megfigyelni, mert az ő életét végig kísérik a nagy magasságok és a nagy mélységek. Ugye kezdetben otthon volt a családjánál, elkerült rabszolgasorba Egyiptomba, egyre lefelébb halad az élete, de Potifár házában egy picit talán jobb körülmények közé kerül, de amikor visszautasítja Potifárné közeledését, ugye az asszony megrágalmazza Józsefet, hogy hát ugye megharagszik, ugye sértett női büszkeség, bevádolja Józsefet a férjénél, hogy hát igenis József el akarta erőszakosan őt csábítani, és Józsefet ezért börtönbe zárják. Ugye Józsefnek az életeit megint egy óriási mélyrepülést vesz, és azért úgy elgondolkozhatunk rajta, hogy József, aki végül is valahol birtokában volt az Ábrahám ígéretnek, mint Jákob gyermeke, és aki az egész élete azt mutatja, hogy milyen Isten hívő ember volt, vajon milyen lehetett neki ezeket a sorozatos, egyre nagyobb mélységeket átélni. A Biblia azt mondja, hogy József ekkor sem rendült meg a börtönben sem. Következő képünkre, ha megyünk, akkor itt egy hivatalnok, egy egyiptomi hivatalnoknak a szobrát láthatjuk, hogy hogyan is képzelhetjük el. Ugye bekerül József a börtönbe, és az derül ki, hogy ott is kedvessé válik a rabtartó szemei előtt. Ez egy ismétlődő fordul a József életében. Ő mindig becsületesen az adott helyen, éppen ahová helyezte a sors, ő megpróbálja megtalálni, hogy mi a feladata. És annyira kedvessé válik a rabtartó előtt, hogy átveszi Józsefet az előkelő raboknak a börtönébe, és az előkelő rabok körüli szolgálatra rendeli. És két hivatalnokkal is összetalálkozik József így a szolgálata során. Az egyike a fősütőmester, a másik a főpohárnok. Nem tudom, tudják-e, de Egyiptomban rengetegféle hivatalnok és rengetegféle titulus volt, gyártották a hivatalnokokat, mérhetetlenül nagy volt a bürokrácia. És többek között a fősütőmester és a főpohárnok is, ugye a fáraónak az asztal körüli szolgálatára voltak rendelve, mind a kettő vétett valamit, és mind a kettő ugye börtönbe került. Józsefnek a jellemére egy kicsi adalék, hogy miközben ő teszi a szolgálatát a rabok között, egy nap feltűnik neki, hogy valahogy ez a két fogoly most másképp viselkedik, mint máskor. És oda megy hozzájuk, és megszólítja őket, hogy ma valahogy olyan szomorú az arcotok. Történt veletek valami? Csak úgy zárójelbe jegyezném meg, hogy majd melyik rabtartó figyeli ma, vagy figyelte bármikor is ennyire a fogjait, hogy esetleg ez feltűnik neki, hogy az arcotok ma mintha egy kicsit szomorú, vagy letörtebbek lennétek, mint korábban voltatok. És a két tisztartó elmeséli, hogy hát nekik is volt egy-egy álmuk. Ugye ez visszatér egyébként a józsefi történetben, hogy álmokat lát valaki. Ugye Egyiptomban egyébként is rendkívül gyakori volt, hogy álomfejtéssel próbálkoztak. Rengeteg ilyen álomfejtő jóskönyv is maradt fent. De mondjuk ezek az álmok mindig egy kicsit eltérnek, sőt nem is kicsit, mindig eltérnek ezektől az egyiptomi álmoktól. A két ember elmeséli, hogy miket is álmodott, és József megfejti nekik a választ. Az egyiknek megjósolja, hogy hamarosan szabadulni fog, a másiknak megjósolja, hogy hamarosan a fejét fogják venni. És amelyik kiszabadul, a főpohárnok, József oda megy hozzá, és egyetlen egyet kér tőle,
Azt kéri tőle, ha te kikerülsz, ahogy én most megjósoltam neked, ez neked most hihetetlen, hiszen itt vagy a börtönben, és egy egyiptomi börtönben bensínlődni, hát nem egy nagy perspektíva volt, általában nem igazán kerültek onnan ki emberek, főleg nem élve. És mondja ennek a főpohárnoknak, hogy emlékezzél meg én rólam, hogyha kikerülsz. És kikerül a főpohárnok, és nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a történetet, mi történik. Ilyen emberek vagyunk, könnyen felejtünk, főleg azt, ami rossz az életünkben. A főpohárnok visszakerül az egyiptomi fáraó mellé a szolgálatba, és esze ágába sincs megemlékezni Józsefről, arról az egyszerű héber ifjúról, aki körülötte a szolgálatot teljesítette, holott beteljesedett az álomfejtés, ő kiszabadult, és beteljesedett a másik álomfejtés is, ugyanis a társát kivégezték. Mennyi idő telik el? Nem tudom, hogy felfigyeltek-e már a Bibliában erre a kis mozzanatra. Ugye József a börtönben van, és ne felejtsük el, hogy valahol birtokában van azoknak az álmoknak, amik őt gyerekkorában, ifjúkorában fűtötték. Hogy majd meghajol előtte a nap, a hold, meg a csillagok, meghajolnak előtte a kévék. Vajon milyen lehetett ezeknek az álmoknak a birtokában bensídlődni egy egyiptomi börtönben, azzal a tudattal, hogy az apám bizonyára azt hiszi, hogy meghaltam, a testvéreim eladtak, senkim nincsen a világon, és itt vagyok egyedül a börtönben, és még itt is elfelejtkeztek rólam, pedig jót tettem. És József ennek ellenére végzi a szolgálatát, a hitében nem csügged, 2 év telik el. 2 év. Nem egy nap, nem 2 nap, 2 év. És József nem adja fel, hanem várja azt, hogy ezeket az álmokat ő megálmodta, ezeknek egyszer valamilyen formában vissza kell köszönni az életében. Eltelik 2 év, és egyszer csak hivatják Józsefet. A birodalomban is történt valami nagy csoda, vagy egy nagy furcsaság, álmot látott a fáraó. Ez önmagában egy szokványos dolog volt, hogy álomlátás történik Egyiptomban, itt viszont nagyon szokatlanná vált a helyzet, ugyanis senki nem tudta megfejteni az álmot. Egyiptom a Nílus országa. A Nílus adja és a Nílus adta számára a termékeny talajt. Ez volt, amikor a Nílus áradt, akkor az áradása után a visszavonuló területen lehetett földet művelni. A Nílusból lehetett úgy vizet meríteni, az egyiptomiak rendkívül jól értettek hozzá, hogy öntöző csatornákat építettek ki, vagy emelő rendszerekkel vitték, szállították a vizet egyik helyről a másikra. A Nílus adta Egyiptom számára az életet, az életnek a lehetőségét, és a legfőbb termény, amit ebben az időben hát használtak, meg forgalmaztak, sőt ugye még a későbbi, még az egyiptomi birodalom ide, vagy a római birodalom idején is, az a gabona volt. És aztán mondja a fáraó, hogy látja a Nílust, és a Nílusból lát kijönni először 7 kövér, szép, nagy tehenet, aztán lát kijönni 7 sovány, nagyon-nagyon lerobbant tehenet, és ezek a sovány tehenek megeszik a kövér teheneket. És jön az összes bölcs, ugye összefutnak az egyiptomi jósok, bölcsök, az ismétlődő jelenet lesz majd Mózes korában, meg aztán majd Dávid korában, illetve Dániel korában, nem történik semmi. Nem tudják megfejteni a jóslatot. És egyszer csak a főpohárnok előkeveredik a szolgálattevők közül, megindul a lelkiismerete, és eszébe jut és mondja a királynak, és itt azért látszik, hogy azért benne is volt egyfajta becsület, egyfajta bűnbánat. Oda megy a fáraó elé, és azt mondja neki, hogy hát volt egy ember, akiről én elfelejtkeztem, amikor börtönben voltam, ez az ember meg tudta fejteni az én álmaimat, és hivassuk hát, ha most is tudna tenni valamit. És József az egyiptomi fáraó elé kerül, és hát itt kapcsolódnék vissza a történetnek ahhoz a mozzanatához, hogy Hükszosz korban vagyunk. A fáraó maga nem egyiptomi, hanem sémi eredetű, rokon nép azzal a néppel, amiből József is származik. Ezért nem lehetetlen, egyáltalán nem lehetetlen az, ami ezután történik, ugyanis miután József megfejti az álmot, és azt mondja, hogy nagyon egyszerűen és nagyon bátran tesz megint csak bizonyságot az egyiptomi fáraó előtt, azt mondja neki, hogy van Isten, aki ezt az álmot adta, és ő meg is tudja ezt az álmot fejteni. Arról van szó, hogy lesz 7 gazdag esztendő, és aztán lesz 7 szűk esztendő. És ha a fáraó a 7 gazdag esztendő alatt nem gondoskodik arról, hogy legyenek raktárak, és legyen a felesleg összehalmozva, akkor bizony a 7 szűk esztendő alatt nagy-nagy veszély néz az országra. És amikor a fáraó mindezt végighallgatja, és ugye József nagyon gyakorlatias ember, rögtön gyakorlati tanácsot is ad, hogy ő azt ajánlja a fáraónak, hogy nevezzen ki egy embert, aki összefogja majd a gabona összeírást, és majd összegyűjtögeti a gabonát, és raktárokba elhalmozza, elraktározza. És itt jön az a bizonyos fordulat, amit említettem, hogy más történelmi periódusában Egyiptomnak nem képzelhető el egyáltalán, ami ezután történik. Ugyanis a fáraó egy hirtelen gesztussal átfordítja a rabszolga és hát börtönben élő Józsefnek az életét, ugyanis azt mondja neki, hogy ha már egyszer megfejtetted az álmot,
és ha már egyszer ennyire nagyon gyakorlatias és jó tanácsot adtál nekem, akkor legyél te az az ember. És innentől kezdve te vagy az egyiptomi birodalom második embere. Nos, ez az a pont, ami más történelmi korban nem képzelhető el, hiszen egy egyiptomi ember, egy idegen eredetű sémi pásztorfiút, egy rabszolgát nem fog a birodalom második emberévé tenni, még akkor sem, hogyha álmot fejt meg. Viszont a Hükszoszokról tudjuk, hogy előszeretettel mellőzték az egyiptomi származású hivatalnokokat, hiszen nem bíztak meg bennük, és előszeretettel vették körül magukat sémi eredetű, idegen eredetű népekkel. Azt is tudjuk a birodalomnak ebben a periódusában, hogy nagyon sok sémi eredetű ember volt, aki beköltözött a birodalomba. Nagyon sokan letelepedtek ebben az időben, ezt is támogatták a Hükszosz fáraók. Olyan korban íródhatott mindenképpen a józsefi történet, a bibliai leírásnak a hitelességét szeretném ezzel egy kicsit igazolni. Egy olyan valaki írhatta le a történetet, aki nagyon jól ismerte az egyiptomi szokásokat ebben az időben. Ugyanis ahogy hivatalba iktatják Józsefet, az teljesen megfelel a korabeli hivatalnokká, hát képzésben vagy hivatalnokká iktatásban. Ugyanis szép ruhákat kap József, kap egy pecsétgyűrűt, és kap egy új nevet is, ami egy egyiptomi név lesz, és ami hát magyarul annyit tesz, hogy az élőknek a táplálója. Az élők táplálója, ezzel is utal arra a fáraó, hogy mi lesz innentől kezdve Józsefnek a feladata. És József így került át az egyiptomi birodalomnak gyakorlatilag a vezető pozíciójába. Mi történik ezután? Ezután a jóslat szerint megkezdődik a hét gazdag esztendő. A Nílus árad, termékeny talaj marad utána, és rengeteg gabona lesz az országban. Egy korabeli ábrázolás megint csak sírkamrából, ugye onnan maradt fönn a legtöbb régészeti emlék, ami Egyiptomhoz köthető, a sírfreskókból, a sírfalfestményekből. És itt láthatjuk még ugye az első mozzanatokat, amikor a gabonát kezdik összeírni, és a gabonát kezdik föltérképezni, hogy mennyi mennyiségű gabona van egy adott területen. És aztán pedig már a betakarított gabonát is a hivatalnokok ugye gondosan, számszerűen feljegyzik. Mondtam, hogy nagyon bürokratikus volt a hivatali időszak ebben az időben Egyiptomban. Ugye az egyiptomi írás rendkívül bonyolult volt, ugye a hieroglif írás, a képírás. A későbbi időkben már a hieroglifának egyfajta egyszerűsödése figyelhető meg a birodalmon belül. Kialakul egy egyszerűbb írás, amit hieratikusnak hívnak. De maga az írás rendkívül bonyolult marad még így is. Nagyon hosszú évek kellenek ahhoz, hogy valaki írnokként beletanuljon ebbe a mesterségbe. Ugye megvolt a hét gazdag esztendő az egyiptomi birodalomban, és aztán a józsefi jóslat szerint lassan közeledünk a hét esztendő lejártához. Maradtak fönt gabonatárolók, persze jóval későbbi periódusból, és hát ugye nem Egyiptom földjéről, hanem Kánaán földjéről, de minden esetre ismert szokás volt Egyiptomban is, és más területeken is, ahol nagyon kiszámíthatatlan volt az időjárás, hogy a gabonát, a felesleget hosszú távon próbálták elraktározni. Nagyon sok kérdőjelet vett föl, hogy József vajon építette gabonatárolókat, mint ahogy azt a Biblia írja, hogy bizonyos gabonatároló városokba vitette el ezeket a gabonákat, és hogy pontosan hol lehetnek ezek, vagy mik lehetnek ezek, ezt nem tudjuk, és nem sikerült még a régészetnek pontosan bizonyítania. Az biztos, hogy Egyiptomban léteztek ilyen városok, főleg későbbi periódusból ismerünk ilyeneket, ami kifejezetten raktárvárosok voltak. Például második Ramszesz fog majd építeni raktárvárosokat, Ramszeszt és Pitomot. Ugye ezek a gabonatárolók itt halmozták föl, tehát a felesleget, és József is ezt teszi a 7 év alatt, ugye ő az egész ura gyakorlatilag a gabona összeírásnak és a gabona felhasználásnak, és amennyi gabonát csak tud, annyit felhalmoz a raktárakban. Elkövetkezik azonban a 7 szűk esztendő. A Nílus vidéken nem volt ritka az, hogy szűk esztendők jártak. Fennmaradt egy hagyomány, vagy fennmaradt egy történet a 7 szűk esztendőről, nem ebből a korszakból, nem az egyiptomi birodalomnak ebből a korszakából, hanem egy korábbi periódusból. Egy késői irat ír arról, hogy bizony előfordult, hogy 7 évig a Nílus nem áradt meg, és ennek olyan súlyos következményei voltak, hogy iszonyú éhínség dúlt az országban, és hogy csak valamelyik nagy istennek a közbeavatkozása mentette meg az országot a teljes pusztulástól. Na most elkövetkezik a 7 szűk esztendő, és itt egy olyan kis ábrázolást láthatunk, ez már egy kicsit későbbi időperiódus, az 1500-as, 1400-as évekből, egy tébai sír feliratnak, egy sír
kamrának a freskója, ahol sémi eredetű emberek közelítik meg a fáraót, és viszik nekik az ajándékaikat, ugye a mester termékeiket, és ezzel mutatják az ő hódolatukat, a tiszteletüket a fáraó felé. Most valahol így képzelhetjük el azt a jelenetet is, amikor József ugye már előkelő emberként a 7 szűk esztendő alatt élelmiszert adott azoknak az embereknek, akik erre rászorultak. Ugye bejött a józsefi gondoskodásnak és a józsefi gondviselésnek valahol a gyümölcse, ugyanis egyre többen járultak az egyiptomi fáraó, és hát így főleg ugye József felé, hogy könyörögjenek azért, hogy valami élelmet adjon nekik, és nyilván hoztak cserébe valami árut, aztán utána leírja a Biblia, hogy aztán eladták már a saját földjeiket, sőt már saját magukat is, csak hogy valami élelemhez jussanak. És így kapcsolódik ismét össze a története az egyiptomi birodalomnak és Kánaán földjének, ugyanis Kánaán földjéről elindítja Jákob az ő 11 fiából, ugye most már csak 10, a legkisebbiket Benyámint nem engedi, azt mondja, hogy az sehova nem mehet, de elengedi a másik 10, és azt mondja, hogy menjenek el az egyiptomi birodalomba, és hozzanak gabonát, hozzanak élelmet, mert Kánaánban is már óriási az éhség. És a fiúk el is jutnak, és megint talán ismerős lehet a történet, hogy ugye kivel találkoznak össze? Józseffel. Nem ismerik föl, hiszen sok-sok év eltelt, sok-sok évtized eltelt. Nem ismerik fel, főleg nem, ugye József teljesen előkelő öltözetben van, egyiptomi viseletben, egyiptomi lett a felesége, már vannak gyermekei, egy megállapodott egyiptomi tisztviselőnek tűnhetett, és ráadásul József, aki fölismeri a testvéreit, hát el is rejti magát a testvérei elől, mert szeretné kipuhatolni, hogy vajon változtak-e a testvérei ez alatt a sok-sok év alatt. Vajon van-e lelkiismeret furdalásuk? Ne felejtsük el, 10 testvér közös titka, amit rejtegetnek az apjuk elől, és egy közös lelkiismereti teher, amit hurcolnak magukkal már évtizedek óta, és József kíváncsi rá, hogy vajon mennyit változtak a testvérei? Vajon van-e még lelkiismeret furdalásuk amiatt, hogy ő így eltűnt a családból? És József, aki egyébként azt tudhatjuk meg a Bibliából, hogy ebben a magas pozícióban is, ugye talán emlékeznek, hogy elkezdtem rajzolni a józsefi élettörténetet, hogy ő elindul valahonnan egy egyszerű pásztor fiúként, elkerül rabszolgának, tehát egy picit javul az élete, aztán Potifárné miatt börtönbe kerül, de egyik napról a másikra fölkerül egy magas állami tisztségviselőbe. Nem tudom, hogy önöknek mi a tapasztalata a gyakorlati életben. Én azt látom a saját életemben, ha valaki nagyon lecsúszik hirtelen, vagy ha nagyon meggazdagszik hirtelen, nagyon kevés ember az, aki ezt jellemtorzulás nélkül kibírja. Aki nem úszik el a nagy gazdagságtól, és aki nem roppan össze a nagy szegénységtől. Nos, Józsefről az derül ki, hogy sem a nagy mélység, sem a nagy magasság nem mozdította ki a jelleméből, ő ugyanaz maradt, aki volt, ugyanaz a tisztán, becsületesen gondolkodó férfi. És ugye szembesül a testvéreivel, és megint csak a történetet leíró nagyon jól ismeri az egyiptomi szokásokat, ugyanis ő, mint egyiptomi tisztviselő, egy tolmáccsal kezd érintkezni a jövevényekkel, és rögtön egy kicsit támadóan lép fel a testvéreivel szemben, ugye próbálja őket egy kicsit aggodalomba hozni, meg egy feszült helyzetet teremteni. Ugyanis azt mondja a testvéreinek, hogy ti nem gabonáért jöttetek, hanem ti kémek vagytok. Na most ugye ez minden korszakban, minden birodalomban és minden rendszer alatt ez volt a lehető legrosszabb kategória, amit az ember kiharcolhatott magának, ugye a hazaárulás és a kémkedés. Ugye rögtön a 10 fiúba is úgy meghűlhetett a vér, hogy hát kémek, és elkezdenek kézzel lábbal magyarázkodni, hogy dehogy vagyunk kémek, van még egy nagy családunk, akit otthon hagytunk, ott van az apánk, ott van egy kis testvérünk, és mindent elmondanak, még azt is, amit ugye ilyenkor az ember elkezd mentegetőzni és magyarázkodni. És József végül is erre kíváncsi, hogy egyáltalán tényleg mi van az apjával, mi van a családjával. És ugye egy meglehetősen furcsa helyzetbe hozza a testvéreit, ugyanis azt mondja nekik, hogy na jó, most szabadon foglak benneteket. Ha igaz ez az egész történet, amit ti elmondtatok, akkor van még egy kis testvéretek otthon. Akkor én azt mondom nektek, hogy most adok nektek gabonát, vigyétek haza, de aztán hozzátok vissza a legkisebb testvéreteket. Hát ugye olyan 10 fiúban megállt hirtelen megint csak a levegő, mert ugye nagyon jól tudták azt, hogy az apjuk kedvence Benyámin. József halála óta gyakorlatilag csak Benyámin volt az, akihez igazán nagyon-nagyon tudott kötődni, és ha még Benyámin is eltűnik, vagy elveszik, hát az apjukkal nem is tudják, hogy mi lesz. És a fiúk elkezdenek maguk között beszélgetni, és ami érdekes, hogy mi az, amit fölhoznak maguk között, érdemes elolvasni majd Genezis könyvében ezt a fejezetet, mi az első, ami rögtön eszükbe jut? Ruben szólal meg, ugye az a Ruben, aki korábban menteni szerette volna ugye Józsefet, és ő nem akarta se azt, hogy eladják, se azt, hogy megöljék.
De Rubenből kifakadt, hogy látjátok, Józsefnek a vére itt jön vissza. Ugye Józsefet mi eladtuk, Józsefet mi megöltük, és a sors, az Isten valahogy visszafordítja ránk az életet, és valahol itt fog megbosszulódni az egész tett, amit elkövetünk. Nem kellett volna tenni azt a kegyetlenséget. És ugye József hallja ezt az egészet, és úgy megindul, de azért rejti, palástolja az érzelmeit. Elmennek a testvérek, ugye hazatérnek a szülői házba, és hazajön a 10 fiú, és már menet közben, útközben felfedeznek megint egy újabb furcsaságot, ugye egyre furcsább számukra ez az egyiptomi előkelőség, ugyanis a gabona zsákok között megtalálják azt a pénzt is, amit ők vittek, hogy majd kifizetik a gabona árát. Na most ezzel még inkább megütődnek, nem tudnak már mit kitalálni, hogy miért csinálja ezt velük ez az ember. És amikor hazaérnek, mindent elmesélnek Jákobnak. Jákob rögtön mondja, hogy Benyámin nem. Szóval lehet visszamenni, meg majd újabb gabonáért elindulni, de Benyámin egy lépés sem tesz a háztól. És itt láthatjuk, hogy mennyit változtak a testvérek. Ugye Benyámin már tényleg egy féltett tártya, egy dédelgetett kedvence az apjuknak, de a testvérekben ez most már nem irítséget vált ki, hanem a testvérek elkezdenek fogadkozni, hogy lesz, ami lesz, mi Benyámint visszahozzuk. Júda olyaddig megy, hogy azt mondja az apjának, hogy ha Benyáminnak valami baja lesz, akkor a saját fiaimat és a saját életemet is föláldozhatod. De Benyámint mindenképpen visszahozom. És másik testvérek is azt mondják, hogy Benyámin nélkül nem térünk vissza. És ugye Jákob egy idő után ugye fölérik azt a gabonát, amit hazahoztak. Egy idő után Jákobnak megint el kell küldeni a testvéreket gabonáért, de most már muszáj, hogy elengedje ugye Benyámint is. Elindulnak, és ugye Jákob a maga kis óvatos, kis ügyeskedő módján azért lelkére köt valamit a fiúknak. Az első azt mondja nekik, hogy mindenképpen adjátok vissza a pénzt. Az legyen az első. Ahogy beléptek az ajtón, a fáraónak adjátok vissza azt a pénzt, amit ő valamiért visszaadott, vagy a fáraó emberének. És ugye Benyámint mindenképpen hozzátok vissza, és ha lehet, még mindenféle ajándékokat is vigyetek magatokkal. Megtörténik a második találkozás is. Ugye József maga elé engedi a testvéreket, és ugye megérkezik Benyámin is a legkisebb, és József egy nagy lakomát szerez a testvéreinek. Ugye a testvéreket már is megint egy kicsit úgy meglepi, hiszen ők, amikor belépnek ennek a nagyon előkelő embernek a házába, ők igyekeznek megszabadulni a pénztől, rögtön már az ajtó küszöbét, ahogy átlépik, elkezdik mondogatni, hogy itt van ez a pénz, amit mi múltkor kifizettünk, de ti visszaadtatok, ezt itt letennénk az asztalra. Aztán utána érdekes, hogy külön asztalhoz le vannak ültetve, ugye ez is mutatja, hogy megint csak jól ismeri a szokásokat az, aki leírta ezt a történetet, ugyanis egyiptomi ember idegenekkel nem ehetett, egyiptomi tisztviselő meg még annyira sem. Ugye József leül egy asztalhoz, leülnek az idegenek is egy asztalhoz, és ugye megint csak egy tolmács az, aki közvetít közöttük. És érdekes dolog történik, a testvérek észreveszik, hogy pont rangidőként, tehát rangidős sorban vannak leültetve az asztalhoz. Ezen teljesen meglepődnek, mert az a valaki, aki leültette őket, valahogy tudja az életkorukat, és tudja azt, hogy ki hogyan született egymás után. Aztán még egy furcsaság. Benyáminnak 5-ször annyi étel jut, mint a többieknek. És ez nem arra utal ez az 5-ször, hogy Benyámin most hogy egye túl magát, hanem az 5-ös szám az egyiptomiaknál a teljességnek a száma volt, és egyfajta megtisztelt szám volt az 5-ös szám. Vagyis aki ezt az 5-szörös ételadagot kapta, az egy nagyon megtisztelt személy volt. És elképzelhetjük Józsefet, hogy ugye figyeli a testvéreinek a reakcióját, hogy na, ugye cifraköntös nincs, de 5-szörös adag van, vajon a testvérek mit csinálnak? Ugye az látszik, hogy a testvérek nem, ezt úgy nem reagálják le. Ezután ugye József tovább fokozza a helyzetet, elengedi gabonával hazafelé a testvéreit, azonban tesz egy nagy cselt, egy értékes kelyhet bele csempész Benyámin zsákjába. Ugye már mennek egy darabig haza a testvérek, gondolom megkönnyebbült szívvel, hogy jaj, végre valahára kiszabadultunk ennek a furcsa embernek a házából, de alig mennek el egy darabig, távolodnak Avárisztól a királyi székhelytől, utoléri őket a fáraóknak a katonái, és ugye elkezdik bogozgatni a zsákokat, hogy valaki ellopta a kelyhet. És a testvérek szabadkoznak, hogy dehogy lopta, hát ugyan miért lopta volna, és hát akinél megtaláljátok, az a bűnös, hát az persze természetesen. És ugye előkerül a Benyámin zsákjából a kehely, és nagyon érdekes megint a testvéreknek a reagálása. Mindegyik abban a pillanatban azt mondja, hogy na nem megyünk sehova, mert ugye mondják a katonák, hogy hát akkor Benyámin gyerünk szépen vissza a királyi házba. A testvérek meg mondják, hogy nem, szóval Benyámin egyedül sehova nem, megyünk mindannyian, vagy vigyetek engem. Végül is mindez összes testvér visszamennek. Visszamennek ugye a fáraó ember ugye József felé, és József most nagyon kíváncsi ebben az esetben, hogy na most a testvérei mit tesznek.
Benjamin egy nagyon szeretett fiú. Maga József is különbséget tett az összes gyermek közül. Most kíváncsi József, hogy vajon kiállnak-e a testvérei Benjamin mellett, vagy nem. És egy nagyon megható jelenet következik, ugyanis a testvérek elkezdenek rimánkodni Benjaminért. És végül is már odáig jutnak, hogy azt mondják, hogy ők itt maradnak, vagy bármelyikük itt marad, örökös rabszolgaságba, csak hogy Benjamin hagy mehessen haza. És aztán egyszer csak úgy Júdából kifakad, és azt mondja, elmeséli a fáraó főember előtt, hogy kiönti a szívét, és azt mondja, tudod, a mi apánk egy idős ember, aki elveszítette már az egyik fiát. És itt valahol kifolyik belőle az is, hogy igen, az is egy ő általuk elkövetett, egy igazán általuk elkövetett büntet volt, és ha most a Benjamin is meghalna, akkor a mi apánknak a szíve megszakadna. Ez az a pont, amit már nem bír tovább József sem, így látja most már, hogy a testvérei egészen-egészen mások lettek az évtizedek alatt, és valahol nagyon bánják, amit annak idén elkövetett ő velük, és ugye megismerteti magát, kiküldi az embereit, ugye nyilván nem akar a szolgái előtt elérzékenyedni, aztán magához öleli a testvéreit. Az a József, akit halottnak hittek, az lett az a József, aki előtt ők egyébként ugye meghajoltak, tehát valahol az az álom, amit József valamikor álmodott, az beteljesedett. És ugye rögtön bennük van az, hogy vajon József mit fog tenni ebben az esetben. József nem kezdi már innentől kezdve a testvéreit elszámoltatni, hogy most hogy is volt ez, miért adtatok el, mennyi pénzért adtatok el, mit mondtatok az apámnak. József ezt már nem teszi, magához ölelje a testvéreit, és amikor azok elkezdenek rimánkodni az életükért, hogy nehogy megölje őket József, hogy valami történjen velük, akkor József egyet mond, és ez is egy nagyon klasszikus bibliai mondat, ami visszatér, visszacseng a Biblia többi történetén keresztül, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, de azt az Isten jóra akarta fordítani. A Bibliának ez egy olyan tételmondata, ami sokszor-sokszor visszatér, ami szerint, hogyha valaki az Isten útján jár, akkor bármi is történik vele, akár a börtönben van, akár a király második embere vagy első embere, minden az Isten akarata szerint van vele. A római levélben Pál apostol ezt így fogalmazza meg nagyon szépen, hogy akik az Istent szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. És József valahol ezt az igazságot mondta ki a testvéreinek, hogy miért haragudnék. Ennek meg kellett történnie valahol. Az Isten ezt látta előre, hogy ez így lesz. És pont azért vezetett el engem ide, hogy nektek segítsek, és az otthon maradottakon segítsek. Mert ugye József innentől kezdve azt mondja a testvéreinek, hogy ne maradjatok Kánán földjén, mert majd most fog igazán még csak fokozódni a szűk esztendő, még nem telt le a 7 szűk esztendőknek az éve. Költözzetek át ide mellém az egyiptomi birodalomba, és innentől kezdve jó lesz dolgotok, egy termékeny földre foglak vezetni benneteket. És maga a fáraó is engedélyt ad erre, és megint csak visszacsatolnék, hogy csak a Hükszosz korban képzelhető el ilyesmi, hogy egy óriási nagy sémi áttelepedés Egyiptomnak a legtermékenyebb vidékére, ugye a delta vidékre történik meg ez az áttelepülés. A delta vidéken rengeteg ásatást folytattak már, és eddig nem nagyon került elő bizonyítéka annak, hogy sémi eredetű népek éltek volna a pátriárkális korban a delta vidéken. Nos, itt van egy olyan ábrázolás Telled Debaában, ahol szembesülhettek a régészek azzal, hogy valóban sémi közösség, egy sémi kis templomot, egy szentélyt is találtak, és találtak házakat, egy települést, ahol minden bizonnyal a kerámiák alapján és az eszköztárgyak alapján sémi eredetű bevándorló népek éltek a Hükszosz fáraók idején. Ezzel most nem azt akarom mondani, remélem senki nem érti félre, hogy most itt laktak innentől kezdve Jákob meg a családja, de a régészet annyit ki tud mutatni minden esetre, hogy sémi eredetű népek, akikről tudjuk, hogy a Hükszosz korban nagy mennyiségben vándoroltak be Gósen földjére a delta vidékre, hiszen ott tudtak legeltetni, nomád pásztorkodni, és ott volt igazán termékeny a föld, valóban nagy számban fordultak elő, tehát megvannak a nyomaik Gósen földjén. És hát ugye a józsefi élettörténet, vagy hát Jákobnak az élettörténete is ugye azzal zárul, hogy Jákob fölkerekedik az egész családjával, és ugye ez is milyen hír lehetett Jákob számára, hogy hazamennek a fiúk, és mondják Jákobnak, hogy József is él a te fiad, és hogy költözzünk át, ő lett Egyiptomnak a legelső embere. Ugye Jákob kimondhatatlanul boldog, és keblére ölelheti ugye még mind az egyik fiát, ugye mind Józsefet, a Rákeltől született fiát, mind pedig Benyámin. És egy nagyon-nagyon hányattatott és nagyon-nagyon küzdelmes ember öltők után egy viszonylag néhány nyugodtabb évtized következik az ő életében, amit Egyiptom földjén tölt el. És amikor az ő halálos ágyán fekszik, megáldja a 12 fiát, és a 12 fia egyébként ugye
mind a 12 lesz, akik majd ugye annak idején beköltöznek ide Kánán földjéről, és akiktől a 12 zsidó törzs is származik. Ugye így kapcsolódik már össze a zsidó történetek, vagy a zsidóknak, mint népnek a története a pátriárkák korával. Hogy ez a 12 fiú lesz aztán az, akitől leszármazik az Izraelnek a 12 törzse, és Izraelnek maga az egész népe. És nagyon szép Jákobnak az áldása, hogy végigmegy ezen a 12 gyermeken, és valahol egy kicsit proféciaszerűen mindegyikről megjósolja, hogy mi fog vele történni, milyen hányatatásai lesznek. Megjósolja ugye azt is, hogy Júdától fog származni majd a fejedelmi pálca, ugye onnan fog majd származni a Mesiás. És aztán Jákob, amikor meghal, József nagy pompával eltemetteti, bebalzsamoztatja egyébként, egyiptomi szokás szerint temetteti el, bebalzsamoztatja a testét, és Jákobnak van egy kívánsága. Ugye Jákob volt az a pátriárka, akinek valahol az egész életének a középpontjában állt az elsőszülöttség és az áldás kérdése, és az ígéret földje, amit ugye még Ábrahámnak adott Isten ígéretként. És amikor lehunja a szemét, akkor egyet köt az ő fia lelkére, és ugyanúgy megesketi, mint annak idén Ábrahám az ő szolgáját, amikor Izsáknak feleséget hozott, hogy így a tomporára, vagy a hasára fekteti a fiai kezét, hogy őt hazaviszik Kánaán földjére, és ott fogják eltemetni, ahol a szülei vannak. Ugye ott volt Hebron, és Hebron mellett Makpela, amit még annak idén Ábrahám vásárolt Sárának, az ő meghalt feleségének, ahová aztán a fiai eltemették őt is, ahová aztán Izsák is el lett temetve, meg Rebeka is, és ahová Jákob is a hagyomány szerint el lett temetve. És aztán József, aki amikor hát meghal végül is az édesapja, valahol ő veszi át a családfői szerepet, bár tulajdonképpen majdnem a legkisebb gyermek, de rangjánál és hát az átélt dolgoknál fogva mégis ő számít igazán az ígéret örökösének. József az, aki hát a családfőként megint a testvéreivel elbeszélget, és a testvérek még mindig nagyon rettegnek Józseftől, és fölhozzák neki megint ezt a kényes kérdést, hogy de ugye József már biztos, hogy nem fogsz ellenünk támadni, és biztos, hogy semmi nyoma nincs a te szívedben a haragnak. És József megint csak megismétli azt, hogy nem. Szóval ez az Isten akarata szerint történt, ami történt. Ne féljetek attól, hogy bármikor is bosszút állnék rajtatok. Az én szívemben nincsen harag, ennek így kellett lennie. És hát ezért József története valahol az igazi megbocsátásnak a története, mert József úgy tudott rendezni egy hosszú évtizedek óta fennállt konfliktust a testvéreivel, hogy valahol a gyökere sem maradt annak a rossz érzésnek sem a testvéreivel szemben. Ez az a bocsánat, ami azt gondolom, hogy nagyon ritka a mai emberi világunkban, mert mi emberek általában úgy szoktunk megbocsátani, valahol így szoktuk mondani, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ugye, de nem felejtem el azt, hogy ez meg ez, és ha legközelebb történik valami, akkor az ember már egész listát tud előhúzni, amit pedig már korábban elméletben megbocsátott, hogy azért volt egy ilyen akció is, meg egy ilyen különbözésünk is, egy ilyen konfliktusunk is. A Biblia arra tanít, hogy igazán Isten által lehetséges egy igazi megbocsátás, ha az ember valahogy így tud hozzáállni az életéhez, ahogy József is hozzáállt, hogy akár fönt vagyok, akár lent vagyok, emberek akárhogy támadnak, nélkülöznek, vagy fölemelnek, vagy dicsőítenek, egy biztos, hogy nekem van egy Istenem, és az én életem azon az úton kell, hogy végighaladjon, és valahol nem emberi tényezőktől függ az én életem. És aztán József is ugye, elég hosszú kort megélve elhalálozott, az ő testét is bebalzsamozták, és aztán az ő hát kérése is az volt a leszármazottai felé, hogyha majd egyszer, valaha, valamikor, arra a bizonyos földre, arra az ígéret földjére, amit még valaha Ábrahám kapott, visszatérnek, akkor mind az ő testét, mind a Jákob testét vigyék el. És mit akartok ezzel kifejezni, mind Jákob is, mind József is? Azt, hogy ők hittek az Ábrahám ígéretben. Hittek abban, hogy bár látszólag semmi teljesedése nincsen annak, hogy ők valaha erre a földre vissza fognak térni, amit az Isten ígéretként adott meg nekik, a jövőben, a jövőre vonatkozó ígéretként, de mégis azt mondták, és ezt a hitet adták át az utódaiknak is, hogy egyszer vissza fogunk térni arra a földre, és ha visszatértek, akkor vigyetek bennünket is, a mi holttestünket is vigyétek magatokkal, mert mi bízunk az Istennek abban az ígéretében, hogy nekünk az lesz majd az igazi hazánk. És tulajdonképpen eddig tart a pátriárkáknak a története, Ábrahám, Izsák, Jákob és József története. Ugye van egy ígéret, ami öröklődik apáról fiúra, és ez az ígéret a pátriárkák korának gyakorlatilag 200 év alatt nem teljesedik be, sőt több száz év alatt nem teljesedik be. A következő alkalommal már átlépnénk egy másik korszakba, mégpedig abba a korszakba, hogy hogyan is éltek aztán később ezek a sémi leszármazottak itt a Gósen földjén, mi lett velük, és mi kényszerítette őket arra, vagy mi volt az oka annak, hogy ők aztán innen egyszer eltávoztak, de már megnövekedett népként, hiszen Gósen földje erre volt egy jó lehetőség a számukra, hogy nagy néppé váljanak.
és aztán nagy népként hogyan váltak örököseivé annak az ígéretnek, amit sok-sok száz évvel korábban még Ábrahámtól örököltek.

Az Úr Jézus szeretetével köszöntöm a gyülekezetet, minden kedves jelenlévőt, gyermeket, ifjat, időset, mindnyájunkat. Először a gyermekekhez szeretnék szólni. Látom, itt elől is vannak, és fönn a karzaton is, meg hátul is. Gyermekek, arról szeretnék nektek szólni, bizonyára már sokszor hallottatok a teremtésről, hogy a Jóisten hogyan teremtett, hogyan népesítette be ezt a bolygót, ezt a földet élő lényekkel. Teremtett növényeket, állatokat. Végül az embert teremtette, és az embert hogyan teremtette, kinek a hasonlatosságára? Tehát a teremtőnek, Istennek a hasonlatossága teremtette az embert. Azon kívül most én az állatokról szeretnék egy pár szót szólni, hogy a Jóistennek a teremtményei mind az ember boldogságát és örömét szolgálták teremtés után. A bűneset után történt az, hogy vadállatok lettek, és féltek az emberektől, és az ember is fél a vadállatoktól. Azelőtt ez nem így volt. De én most a háziállatokról szeretnék egy pár szót szólni, és azon belül is a lóról, hogy a ló mennyire hozzásegített az embernek a jólétéhez, boldogulásához a földi létben. Mikor én még fiatal voltam, gyerek voltam, és fiatal koromban is, hogy visszaemlékszem, hogy gazdálkodók voltak a szüleim, és voltak jószágaink, tehát állataink. És a ló, az egy pár ló, az volt a legfontosabb házi állat, mert nagyon sokat segített nekünk. Azzal lehetett közlekedni, befogtuk a kocsi elé, szekér elé, és az vitt bennünket, vagy amit éppen ráraktunk. A ló segítségével szántottuk fel a földet, hogy termővé tegyük, és minden nehéz munkát tulajdonképpen a lovakkal végeztünk el. A lovak nagyon aranyos állatok, ismerik a gazdát, gazdájukat. És sokan úgy vannak, hogy a gazdájuknak jobban engedelmeskednek, mint az idegennek. Ez különben nem csak a lóra jellemző, hanem más állatokra is. Az Úr Jézus beszél arról, hogy a bárányok is ismerik a pásztornak a hangját, és arra engedelmeskednek. Egy történetet szeretnék elmondani, gyerekkoromban történt velünk, hogy lovas szekérrel mentünk meglátogatni a nagyszüleinket, körülbelül egy 20-25 kilométerre voltak tőlünk, és akkor nem volt még oda autóbusz, vagy autónk se volt, még semmiféle ilyen eszközünk nem volt, hanem csak a lovaskocsi, és ezzel közlekedtünk. Felültünk a lovaskocsira, és órákig ment, sokszor fél napig az utazás, vagy még sokszor tovább is, attól függ, hogy milyen távolságot tettünk meg. És minden évben egyszer el szoktunk menni a nagyszüleinket meglátogatni, akik szintén egy faluban laktak. És amikor második évben mentünk szintén lovaskocsival, és már odaértünk abba a faluba, közeledtünk ahhoz a házhoz, ahol a nagyszüleink laktak, édesapám próbára tette a lovakat, hogy most mit tesznek, és elengedte a gyeplőt. Tudjátok, a gyeplő az, amelyikkel lehet irányítani, most jobbra menjenek, vagy balra. És annak mindig engedelmeskednek, amerre húzod a gyeplőt, ők arra mennek. Ilyen egyszerű. És akkor apám elengedte a gyeplőt, hogy most próbára tegye lovakat, most mit tesznek, mikor odaérünk a házhoz. És amikor odaértünk a házhoz, a lovak szépen fordultak be a házhoz. Minden figyelmeztetés és kérés nélkül, gyeplő nélkül, és azt jegyzem meg, hogy előtte egyetlen egyszer voltak ott, és egy évvel ezelőtt. Tehát az állatoknak is van egy emlékező képességük. A

Mikor meghallotta a gazdának a hangját, akkor gágogva repült haza, hogy ő neki most már otthon a helyen, mert megjött a gazda. Tehát ezzel azt akarom nektek mondani, gyermekek, hogy az állatok és Isten teremtménye is érző lények, és nagyon hasznára van az embereknek, mert szolgálnak. És sokszor például is vetjük az ő szolgálatukat, az a hűségüket. Ugye a kutyáról szokták mondani, hogy milyen hűséges a gazdához, és sokszor kimenti a gazdát még halálveszedelemből is. És ezt most azért mondtam el nektek, hogy lássuk meg azt, hogy ők is Isten teremtményei, és jól bánjunk velük. Ne legyünk kegyetlenek hozzájuk, ne kínozzuk őket, mert sokszor még tanulni is lehet tőlük, mert ők igazán hűségesek. És ezt még Ézsás prófét által meg is mondja az Isten, hogy az állatok ismerik a gazdájukat, ismerik az ő jászoljukat, de az én népem nem ismer engem. Tehát még az állatoktól is tanulhatunk, mert ők is Isten teremtményei. Jó Isten, segítsen benneteket is, hogy így viszonyuljunk az állatokhoz, mint Isten teremtményeihez. Kedves gyülekezet, amint hallottuk a hirdetésben, 2 hét múlva úrvacsorai Isten tiszteletünk lesz. Egy pár szót szeretnék szólni az úrvacsora jelentőségéről. Az úrvacsorának van egy előzménye, amire épül, ez pedig nem más, mint a keresztség, vagyis szövetségkötés Istennel. Isten szövetséget köt velünk, azért, mi meg ő vele, azért, hogy gyermekei lehessünk, hogy üdvözíthessen bennünket, hogy életet adhasson, örök életet. Mi pedig azért, hogy legyen egy erős szövetségesünk, aki megsegít bennünket, átsegít bennünket azokon a helyzeteken, amin mi magunk nem tudunk segíteni. Tulajdonképpen a szövetség kötés Istennel mi történik ekkor? Azt tudjuk, most is a szombatiskolában tanultuk azt, hogy természetünknél fogva milyenek vagyunk. Hogy természetünknél fogva irigyek, nagyra vágyok, önmagunkat szeretők, tehát önzőek, és így lehetne sorolni, hogy milyen a természetünk, hogy ez mind a bűnnek a következménye. És a Jóisten pedig a keresztségben tulajdonképpen azt jelképezi, hogy amint alá meríti a elkész a keresztelendőt a vízbe, hogy a régi életének meghal, és feltámad egy új életre, és egy milyen életre? Egy olyan életre, ahol már Krisztus az Úr. Ő a szívem királya. Ő a mérték. Ő az én életem. Ahogy Pál mondta, hogy nékem az élet Krisztus. Tehát a keresztség egy nagyon fontos dolog egy ember életében. Nagyon nagy fordulópont. És ekkor az Isten az összes addigi bűneinket egy összegben elengedi. Hát az tulajdonképpen nem az a maga az a víz szabadít meg bennünket, hanem ez egy jelkép, ez jelképezi azt, hogy Isten így temeti el a mi vétkeinket. Ezt a tenger mélyére vette a bűneinket. És az úrvacsorát az Úr Jézus rendelt el ugyanúgy, mint a keresztséget, mert itt élünk ezen a földön, és azt mondta, hogy ismét beszennyeződik az ember. Ő tisztára mos bennünket, de mi itt ismét beszennyeződünk, és újra szükséges megmosni. Azt mondja, aki megfürdött, annak már csak a lábát kell megmosni, mert csak az szennyeződött be. De ha az szennyes, akkor
azzal se lehet

akkor már nem vagyunk tiszták, azzal sem mehetünk be egy tiszta helyre szennyes lábban. Tehát mind a két esetben azt láthatjuk, hogy minek van szerepe? A bűnbocsánatnak. A bűnbocsánatnak van nagy szerepe, mert az Isten így tisztít meg bennünket, hogy megbocsátja és felöltöztet bennünket fehér ruhába, vagyis ad nekünk, a fehér ruha jelképezi az isteni életet, az isteni jellemet, Krisztus jellemét, és még az énekünk is mondja, hogy ha beszennyezzük azt, akkor elvész az örömünk. Márpedig beszennyezzük. Ki az testvéreim, akik köztületek nem szennyezte be az életét? Keresztség után. De nem, itt nincs pont téve, és nincs vége a történetnek, mert az Úr Jézus elrendelte azt, hogy ő megtisztít bennünket újra, és erre is egy szertartást hagyományozott ránk ez az úrvacsora. Tehát most úrvacsora lesz két hét múlva. Sokszor elhangzik az, hogy, és azért is jelentjük ki, mert, és még szoktuk is mondani hozzá, hogy készüljünk erre az alkalomra. Most felvetődik a kérdés, hogy hogyan kell készülni az úrvacsorára. Ugye az természetes, hogy fizikailag is készülünk erre, megtisztálkodunk, nem mindez hétköznap, vagy másik szombatokon nem szoktunk, de itt a készülés inkább lelki természetű. Hogyan kell készülnünk az úrvacsorára? Hogyha valakinek már ott van egy válasz a fejében, akkor azt nyugodtan megteheti. Legyen párbeszéd, tehát szeretné valaki megmondani, hogyan készüljünk az úrvacsorára? Hát bizonyára tudnátok mondani több dolgot is, hogy hogyan kell készülni az úrvacsorára. Én most egy dologról szeretnék beszélni, egy dologra szeretném a figyelmünket terelni. Ez pedig az Úr Jézus az ő mintaimájában mondta el, amikor a tanítvány kérték, hogy taníts meg minket imádkozni, és ott azt mondta, Máté evangéliumában olvashatjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek a vétkeit, vagy ellenünk vétkeznek. És azután, amikor befejezi az imát, utána még egyszer visszatér, ha megbocsátjátok az ellenetek vétkezőknek a bűneiket, akkor néktek is megbocsát a mennyatjátok, de ha nem bocsátjátok meg, néktek se bocsát meg. Na most testvéreim, az úrvacsorára azért jövünk össze, mert szeretnénk, hogyha az Úr tisztára mosna bennünket. Szeretnénk ugyanazt hallani, mint a tanítványok hallottak, hogy tiszták vagytok. Ugye tudjuk, mondta az Úr Jézus az utolsó vacsorán a tanítványoknak, hogy tiszták vagytok. Szeretnénk ezt hallani az Úr Jézustól, hogy tiszták vagytok. Mikor mondhatja az Úr Jézus nekem, vagy neked, hogy tiszta vagy? Tanítványok tiszták voltak már a mi elgondolásunk szerint. Hát még azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb. Nem? És milyen érdekes. Az Úr is azt mondta, hogy tiszták vagytok. Igen, ő látta a tanítványoknak a legbelsőbb gondolatait is, és tudta azt, hogy a tanítványok igen, a gonosz, a kívánságok által uralkodik még rajtuk és bennük, de ők más szeretnének, ők tiszták szeretnének lenni.
ők valóban Jézust megmentőnek, megváltottónak ismerték el. Amikor az Úr Jézus megkérdezte tőlük, hogy ti kinek mondotok engem? Mert azt is kérdezte előbb, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor tanítványokat is megkérdezték. De hogy ti kinek mondotok engem? És tanítványok válaszoltak, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. A tanítványok együtt jártak Jézussal 3,5 évig. Milyen lehetett ez az együtt járás? Milyen lehetett az, hogy reggel, délben, este, éjszaka, és volt, amikor elszakadtak egymástól, nagyon sokszor Jézus elment egyedül imádkozni, meg különböző esetek ilyen voltak, de tulajdonképpen menetrendszerűen együtt voltak. 3,5 évig. És ez a 3,5 év összekötötte őket. Összekötötte őket a Mesterrel, akiről megvallották, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És összekötötte őket egymással is. Bár az emberi természetük még megvolt, újra és újra előjött. Most is a szombatiskolában is ezt tanultuk ugye ebben a mai szombatiskolában, hogy a természetünk az megvan bennünk. A kérdés az, hogy ezt a természetet engedem a trónra ülni. Kérdés az, hogy engedem a kívánságaimnak szabad folyást engedni. És ez megmutatja azt, ahogy én viselkedem, ahogy én gondolkodom, ez megmutatja azt, hogy milyen a kapcsolatom a Teremtőmmel, milyen a kapcsolatom a Megváltómmal. Tehát a megbocsátás az nem fakad belőlünk, hogy bármi történik velünk, bárki bármikor megbánt, akkor mi mindig automatikusan megbocsátunk, mert hát ez a természetünk. Ugye milyen szép volna, milyen jó volna, hogy ez így volna. De testvéreim, még szebb és még értékesebb az, amikor ott van bennem a természet, de én nem engedem szóhoz jutni, mert én a krisztusi természet szerint akarok élni. Mert én, ha elmerültem a Krisztus szeretetében, akkor nekem gyönyörűséges a megbocsátás, akkor gyönyörködöm abban, ha megbocsátok. Általában mi személyválogatók vagyunk, magunkhoz szoktuk hasonlítani egymást. És mi magunk, mikor hasonlítjuk egymást, akkor általában mi egy picit jobbnak érezzük magunkat a másiknál, ha nem is sokkal. Nem tudom, ezt mennyire tudunk egyetérteni. Vagy ti nálatok ez nem így van? Mert amikor én a másikra tudok valami rosszat mondani, akkor mit jelent? Azt, hogy én nem olyan vagyok. Én nem így. Én nem így élek. Én ezt nem csinálnám. Én ezt nem tenném. Én ezt nem mondtam volna. Ezt kimondatja velünk. Az Úr Jézus. Az ellenség. Mert az ellenség, amikor teret nyert itt ezen a földön, attól kezdve, az Isten szándéka, hogy az embert az Isten hasonlatosságára teremtette, ez megváltozott.
hogy sátán át akart formálni bennünket az ő képére. Sikerült ez neki? Úgy tűnik, hogy igen. Mert itt éppen megint csak a szombatiskolánkra hivatkozik, hogy miért van köztetek sok háborúság és viszály, nem a ti jedelmeteikből, nem a ti indulataitokból, és így tovább. Mi természetünknél fogva olyanok vagyunk, hogy ha valaki jó hozzánk, egy valaki jó hozzám, hát akkor én is jó vagyok hozzá, nem? Hát ez így logikus, nem? De hogyha valaki rossz, valaki engem bánt, ha valaki már nem jó hozzám, akkor én hogyan viszonyulok hozzá? Ugye mindjárt tudjuk, hogy akkor távolságtartók leszünk, akkor már az a szeretet nincs iránta, mint hogyha ha ő is szeret engem, hát ha ő is szeret engem, akkor én is. Tehát a természetük szerint mi mindig mástól várjuk azt, hogy jó legyen. Az, hogy én milyen vagyok, hát az én privát dolgom, nem? A másik az legyen jó. Azt elvárom. Mindenki jó legyen hozzá, senki ne hazudjon nekem, senki ne bántson engem. És akkor úgy elmegy az élet, így valahogy megleszünk. A Szentírásban van egy ilyen fogalom is, hogy irgalmasság. Nem tudom, hogy mennyire lehet ezt a szót definiálni, hogy na most tulajdonképpen mi is az irgalmasság, de próbáljuk meg. Tehát a Szentírás az mondja, hogy Isten a szeretet. Tehát Isten egyenlő szeretet, vagy fordítva is mondhatnánk, szeretet egyenlő Isten. Mert világunkban Isten nélkül nincs szeretet. És a szeretet hogyan nyilatkozik meg akkor, amikor egy ilyen közegben élünk, mint amilyenben mi élünk itt a földi társadalmunkban? Szükség van? Szükség van irgalmasságra? Tulajdonképpen mi az irgalmasság? De nyugodtan valakinek van gondolata, jelentkezzen és mondja el. Mi az irgalmasság? Mert én azt mondom, hogy mindjárt tudjuk, csak kicsit nehéz megfogalmazni, nem? Tessék. Igen, egy megfogalmazás, de még lehet, van-e valakinek még? Tehát megbocsájtó szeretet. Igaz? Tessék. Nem úgy bánok vele, ahogy megérdemli. Nagyszerű. Feltehetjük azt a kérdést is, hogy ha Jézus úgy bánna velünk, mint ahogy mi bánunk egymással, akkor mi lenne velünk? Ha Jézus is úgy bocsátana meg, hogy mi bizonytalanok volnánk abban, hogy most megbocsát, vagy nem bocsát, most vajon mi lesz? A megbocsátás tulajdonképpen, ahogy itt elhangzott is, szeretetből fakad, vagyis irgalmasságban. Tehát, ha van bennem szeretet, akkor meg tudok bocsátani, de ha nincs, akkor nem tudok. De ha van, akkor honnan van? Akkor hogy van bennem? Hogy lehet bennem szeretet?
A szeretetet hogy lehet elsajátítani, hogy lehet megtanulni, vagy hogy lehet hozzájutni, hogy én úgy szeressek, ahogy Jézus Krisztus. Van erre ige a Szentírásban, hogy szemléljük Krisztust, és akkor, a Korintusi levélben olvassuk ezt, és akkor átváltozunk. Hozzá hasonlóvá leszünk. Tehát mi által? Tessék, Kárika. Igen. Igen, tehát az ige szerint nekünk van tanulnivalónk, de van tanító mesterünk, igaz? Akitől megtanulhatjuk. Természetesen a tanulásra nem úgy kell gondolnunk, hogy bemagolom, és akkor az ésszel már tudom, hanem az együttjárással jár az átalakulás. Ahogy a tanítványok átalakultak, ugye Ellen White ír János apostolról egy olyan cím alatt a Jézus életében, vagy az apostol történetében, hogy átalakult élet. Hogy a szemlélés által átalakul a mi életünk. Sokszor, hogyha mi magunkra tekintünk, akkor elcsüggedünk, elkeseredünk, hogy mikor leszek én győző? Hogyan fog tudni győzni? Mert Jézus mondta, hogy aki győz, az velem ül majd a királyszékemben. Tehát Jézus azt mondta, hogy két csapat van. Egyik része győz, a másik pedig az, aki elvész. Aki nem győz. Tehát nem lesz harmadik lehetőség, csak kettő. Vagy győzni, vagy veszíteni. Győzni csak Jézus Krisztus által tudunk. Pál apostol is feltezi azt a kérdést, hogy kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből. És akkor mondja, hálát adok nék, az Úr Jézus Krisztus által, hogy ő általa szabadulhatok meg. Ha őrá tekintek, és őt nézem, vele járok gondolatban, is. Ha őt szemlélem, a szemlélés szó, ez egy nagyon, úgymond szemléletes, nagyon jelentőségteljes kifejezés. Talán említhetném a házasságot, illetve talán a házasság előtti megismerést egymásnak a két félnek, hogy egymást megismerhessék. Ahhoz mi szükséges? Ma már rendszerint vannak olyan házasságok, hogy meglátom, megtetszik, jó, de azért leírjuk a szerződést, és hogyha elválunk, akkor majd el fogunk osztozni. De a Szentírás nem erről beszél. Nem elhagyja a férfi atyát és anyát, és mit csinál? Ragaszkodik az ő feleségéhez. Ragaszkodik. Itt nagy különbség van. És az Úr ezt akarja, hogy mi ismerjük meg őt, és ragaszkodjunk hozzá. Jézus Krisztus sokszor használja ezt a kifejezést, a hozzánk való viszonyát a házassághoz, a mátkapárhoz, hogy ehhez hasonló. A házasság egy ember életében, a házasságban jelennek meg igazán azok a szép tulajdonságok, amelyek Istentől jönnek. Hogy megismerjük egymást, és igaz szeretettel ragaszkodunk egymáshoz. Most ez nem a mostani házasságokról szólok, ami a világban van, hanem az Isten szerinti házasságról. Ahogy az Isten megalkotta, és ahogy az Isten szeretné, hogy házasságban élünk. És ehhez hasonlítja
az ő kapcsolatát velünk. Nem azt mondja az ige, hogy, illetve Jézus Krisztus, amikor tanította imádkozni, hogy bocsásd meg a vétkeinket azért, mert mi is megbocsátunk. Mert néha talán gondoljuk így is, mert emberek vagyunk, és sokszor tévesen gondolunk valamit, hogy hát Isten azért bocsát meg, mert hogyha én megbocsátok valakinek, akkor biztos, az Isten is megbocsát. Itt arról van szó, hogy amiképpen mi megbocsátunk. Tehát itt egy kölcsönösségről van szó, hogy tanuljuk meg Istentől, hogy mi a megbocsátás. Tanuljuk meg Jézus Krisztustól, hogy mi a megbocsátás. És akkor azt gyakoroljuk. És akkor kérhetjük azt, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk. Magunktól képtelenek vagyunk megbocsátani, csak Krisztus lelke által. Tehát ezért ez egy teljesen kölcsönös dolog kell, hogy legyen. Tehát, amit már említettem, hogy csupán az Isten szeretete az késztethet bennünket az igazi megbocsátásra. Mi, ha én szeretem a testvéremet, akkor meg tudok bocsátani könnyen és örömmel. De miért szeretem? Honnan van a szeretet? Istentől, mert ő a szeretet. Ő maga a szeretet. Gyerekkoromban úgy kicsit gondolkodtam, és elfilozofáltam magamban arról, hogy hát most mi az, hogy Isten a szeretet, Isten egy személy a szeretet, az egy más dolog. Most hogy lehet ezt a két dolgot összeegyeztetni, hogy Isten a szeretet? Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, ezen a földön, ahol mi élünk, és ebben a közegben, amiben élünk, nyugodtan kimondhatjuk, hogy Isten a szeretet. Csak tőle jön a szeretet. Mert Isten nélkül ez a föld sötét, szeretet nélküli, hideg. Én azt hiszem, ezt mindjárt tapasztaljuk, hogy ez így van. És amit már említettem is, ezért mondja Pál apostol, hogy nékem az élet Krisztus, minden, minden. Tehát a szeretet az minden. A szeretetben minden benne van. Ő az Isten, és az Isten a szeretet. A Mikás könyvben azt olvashatjuk, hogy mit kívánt tőled az Isten, csak azt, hogy igazságot cselekedjél, és szeressed az irgalmasságot. Ja, csak azt. Igazságot cselekedjél, és szeressed az irgalmasságot. És amit a példabeszédeknél is olvashatjuk, hogy amit leginkább kell kívánni, az irgalmasság az. Tehát a legfontosabb jellem tulajdonságunká kell válni az irgalmasságnak. Az irgalmasság az nem egy olyan dolog, ami vagy van az életemben, vagy nincs. Mert így is jó, meg úgy is jó. Vagy irgalmas vagyok, és akkor az Isten elfogad gyermekének, megbocsát. Vagy nem vagyok irgalmas. És akkor a végső ítéletben azt mondja, hogy nem ismerlek. A Szentírás sokszor felhív bennünket, bizonyos felhívásokat olvashatunk arról, hogy legyetek ilyenek, legyetek olyanok. Azt mondja, hogy legyetek irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok irgalmas. Azt is mondja, hogy legyetek tökéletesek. Egy másik helyen ugyanerről a dologról azt írja a Szentírás, egy másik evangélista így írja le, hogy legyetek azért tökéletesek. Miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát mondhatjuk azt, hogy az irgalmasság, az már maga a tökéletesség. Nem tudom, ezt el tudjuk így fogadni?
Mivel az irgalmasság isteni tulajdonság, nem a mi tulajdonságunk. És ha mi irgalmasak vagyunk, valóságban, isteni irgalmasság van bennünk, akkor ez tökéletesség. Mert minden, ami Istentől jön, az tökéletes. Minden tökéletes ajándék, mondja az ige, Istentől száll alá. Istentől kaphatjuk a tökéletes ajándékot. Márk evangéliumában olvashatunk arról, hogy amikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Tehát amikor imádkoztok, máshol azt mondja az ige, hogy aki elfordítja fülét a törvény halásától, annak a könyörgése is utálatos. Tehát, hogyha imában Isten elé jövünk, akkor bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Tehát azt is mondja az ige egy helyen, hogy háladással tárjátok fel kívánságaitokat. Tehát a kívánságainknak, az imádkozásainknak vannak feltételei. Ha imádkozva megállottok, bocsássátok meg, hogyha valaki ellen valami panaszotok lenne. A Kolossi levélben ezt szeretném elolvasni. A 3. fejezet. Pillanat.

harmadik fejezet 12. versétől. Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú türést. Elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valami ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Tehát itt tulajdonképpen a szeretet van kihangsúlyozva, hogy abból fakad minden, az a tökéletesség. Szeretet, irgalmasság, ugyanaz. Itt van egy új fogalom, amit még eddig nem említettünk, az elszenvedvén egymást. Nem tudom, erről mit gondolunk. Miért kell egymást elszenvedni? Vagy mit jelent az, hogy elszenvedjük egymást? Testvéreim, hogyha mindjárt olyan tökéletesek volnánk, hogy soha nem szólnánk rosszat, soha nem tennénk senkivel rosszat, soha senkinek semmi rosszat nem tennénk, akkor milyen volna az élet? Hát ilyen lesz majd. Ottól már nem lesz bűn, igaz? De most, mikor itt vagyunk, amikor az sátán az ajtajot leselkedik, amint mondta Káinnak az Úr, hogy vigyázz, mert a bűn ott van az ajtó előtt. Leselkedik. Egy pici rést talál, rögtön bent van. És már működik. És akkor mi történik? Akkor elválunk? Mert te rosszat mondtál nekem, akkor most vége. Most nincs tovább. Mit mond a Szentírás, hogy az Isten mit néz az emberben? Nem a külsőt? Még csak nem is azt, hogy mit mondott, hanem ami belül van. Ezért jellemezte Dávidot az Úr úgy, ahogy jellemezte Dávid királyt. Tehát itt a földön, amíg élünk, addig ez is szükségszerű, hogy aki szeret, az szenved. Aki szeret, az elszenved. Elszenvedi a másikat. Elszenvedi a másságot is. Nem vagyunk egyformák. Eléggé különbözőek vagyunk. Nincs két egyforma ember. Még az ikrek sem egyformák. Már természetük szerint. És ezért erre is felszólít bennünket az ige, hogy szükséges, nagyon szükséges a házasságban is, a szülő-gyermek viszonyban, de nagyon szükséges a testvéri körben, a gyülekezeti közösségben is. Tehát az életünk minden terén kell, hogy ez az elv érvényesüljön. Tehát testvéreim, még sok mindent lehetne beszélni a megbocsátásról. Én most nem akartam teljességében mindent felhozni. Krisztus példázatokban is beszélt arról, hogy mit jelent megbocsátani, és ezekre nem térünk ki. Én most a megbocsátás fontosságáról szerettem volna beszélni, már olyan értelemben, szükségességéről, hogy az úrvacsora mire tanít bennünket. Az úrvacsora mit jelképez? Amikor azt mondta az Úr Jézus, hogy ti tiszták vagytok, de mert aki megfürdött, annak nincs másra szüksége csak a lábait megmosni. Hogy a megfürdést, az alámerítés és keresztség jelzi a megfürdést. Tehát az első nagy megtisztítást, amikor Krisztus megtisztít bennünket minden bűntől, és azután pedig újra és újra meg akar tisztítani bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy csak úrvacsorakor bocsátja meg a bűneinket. Nekünk naponként kell ebben részesülnünk. Naponként kell elvennünk Istenettől a kegyelmet. Naponként kell éreznünk a Krisztussal való közelséget, az összetartozást. Az nem
igazi keresztény élet, hogyha csak ilyen szakaszosan vagyok keresztény. Vagy esetleg ilyen periódikus visszatérő módon, hogy szombatonként, vagy különböző más alkalmakkor. Hanem a kereszténység az egy életforma. Krisztussal járás. Krisztusban bízni. Krisztust kérni segítségül. És ő a Szent Lelk által itt van közöttünk. Ő válaszol a mi imáinkra, válaszol kéréseinkre, figyelnünk kell. Figyeljük meg, hogy az Úr Jézus az ő leveleiben, amit olvashatunk a Jelenések könyvében, ugye az egész korszakok keresztényeihez, mikor ír, akkor azt mondja, akinek van füle, az hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Itt a lelki fülről beszél, arról, hogy halljuk meg. Figyeljünk oda. Ahhoz, hogy meghalljam, rá kell figyelnem. Ahhoz szemlélnem kell őt. És ha meghallom, akkor válaszolhatok nekem. Igen, itt vagyok, küldj el engem. Felmerül hát az a kérdés, hogy mikor, meddig tart a megszentelődés folyamata? Mikor lesz az már, amikor eljutok egy olyan fokra, amire vágyakozom? Hogy azt mondja, hogy legyen az egyház szent és fetetetlen, mondja Szentírás. Az igaz, hogy most még egyénenként is küzdünk, és közösség viszonylatában is küzdők vagyunk. De Szentírás beszél győzelemről, beszél arról, hogy Isten a végidőben meg fog tisztítani egy népet. Természetesen csak azokat, akik erre igazán vágyakoznak, akik igazán összekötik életüket Krisztussal, akik igazán befogadják Krisztust az ő szívükbe. És ez csak úgy jöhet létre, hogyha az Isten megpróbálja a mi hitünket, ha megpróbál bennünket. Isten meg fogja próbálni, a Szentírás világosan beszél rostálással, az egy nagy próba lesz. És az folyamatosan, az Isten folyamatosan próbál bennünket. Nem csak arra kell gondolni, hogy később mi lesz, mert lesz nehezebb helyzet is, mint amilyen most van. Most még tulajdonképpen nincsenek a külső próbáink, külső támadások annyira, ami látványos, de viszont annál inkább van belső. Jóisten segítsen bennünket abban, hogy szemléljük Krisztust, vegyük el az ő bocsánatát, bűnbocsánatát, és mi is így viszonyuljunk egymáshoz. Ezt tanuljuk meg. Ez legyen a fő célunk ebben az életben. Mert ez az élet, ez parányi, ez rövid. Nem sok értelme van ennek a földi létnek Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül. Az örök élet viszont felbecsülhetetlen érték. Nem tudjuk igazán megérteni azt, hogy az milyen érték. Vágyakozzunk arra, hogy az Úr részesítsen bennünket ebben. Működjünk vele együtt, és akkor ő ott lesz velünk, és átsegít bennünket a nehézségen, bajokon. Amen.

A 27. fejezethez érkeztünk, Pál apostol utazása Rómába. Ugye ezzel kezdeném ezt az előadást, a fejezet előtt arról van szó, hogy Pál apostol már 2 évet töltött fogságban, 58-ban kerül fogságba, és most a 60-as évben járunk, Cézáreában. És Agrippa és Berniké előtt kihallgatták, és ez a kihallgatás azzal végződött, hogy ezt mondták, hogy ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császára nem appellált volna. Ugye ez korábbra utal vissza, még a 25. fejezetben láthattuk azt, hogy amikor Festus kihallgatja Pált, akkor kényszerül Pál arra, hogy a császár ítélőszékére hivatkozzon, oda fellebbezzen, hiszen Festus a zsidóknak akart kedvezni azzal, hogy Jeruzsálembe viteti, és ott hallgatják majd ki, ahol nyilvánvalóan megpróbálták volna meggyilkolni, hiszen erre elkötelezték magukat emberek. És Pál ezért, hogy ezt elkerülje, a császár ítélőszékeire hivatkozott, hogy ő pedig nem Jeruzsálemben akar kihallgattatni, és ez zárta úgy Festus ezt a kihallgatást, hogy mivel a császár ítélőszékére hivatkozott, ezért neki Rómába kell mennie, a császár előtt kell majd megjelennie. Tulajdonképpen ez volt, ami miatt Pál apostolnak közvetlenül Rómába kellett utaznia fogolyként, hiszen egyébként szabadon engedhették volna, hogyha ezt nem teszi meg. Ennek az utazásnak még annyi előzménye van, hogy az Isten kijelentette Pálnak azt, hogy neki hasonlóképpen meg kell állnia Rómában, és tanúskodnia kell Rómában, mint ahogyan ezt Jeruzsálemben tette. Innen indul tehát el a fejezetünk, és ezt olvassuk, hogy miután ez eldőlt, hogy Itáliába kell hajózniuk, átadták mind Pált, mind némely egyéb foglyokat egy Julius nevű századosnak a császári seregből. Beülvén azért egy Adramitiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindultunk, velünk lévén a macedóniai Arisztárkusz, aki Tesszalonikából való, és másnap megérkeztünk Szidonba, és Julius emberséggel bánt Pállal, megengedte, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön. Itt, hogyha kérhetném a térképet. Tehát azt látjuk, hogy Pál apostol Lukáccsal és Arisztárkusszal együtt indul el erre az útra, egy fogoly szállítmány részeként. Ugye innen indul az utazásunk Cézáreából. Pál Arisztárkusszal együtt megy, aki önként vállalkozott arra, hogy fogolyként, fogolytársként elkísérje. Ő nem volt fogoly, hanem osztozott Pálnak a nehézségeiben, és Lukács az, aki elkíséri, hogy itt Lukács többes szem első szemében fogalmaz, tehát ezek is az úgynevezett mi részek közé tartozik az apostolok cselekedeteiben. Együtt tehát behajóznak egy kisebb hajóval, egy napi hajózás után érkeztek meg Szidonba, ahol Pálnak megengedték azt, hogy a gyülekezet tagjaival, keresztény társaival együtt legyen, és ők gondoskodjanak róla, meg fizikailag mind

a hozzáállása is. Ezt írja Lukács is, hogy emberséggel bánt Pállal, kedvezményt adott neki. A tervük az volt, hogy a partokhoz közel fognak hajózni. Ugye eléggé későre járt az idő, amint ez kiderül a későbbi leírásból. A hajózási időszak vészesen közeledett a végéhez, és hogy a szélárnyékban utazhassanak, a partokhoz közel utazhassanak, ezért mentek északnak, és aztán úgy fordultak nyugatnak. Így is írja le, hogy onnan elindultunk, Ciprus alatt teveztünk el, mivel hogy a szelek ellenkezők voltak. Ugye északi szél fújt ekkor, tehát ezért igyekeztek védetten haladni, és lassan tudtak csak előre jutni. Ezt írja, Cilícia és Pamfília mellett levő tengeren átteveztünk, eljutottunk a líciai mírába. Itt látjuk a következő pontot a térképen, tehát ezen az útvonalon haladtak, és itt van az a pont, ahova megérkeztek. Ekkor találtak egy olyan hajót, amely már Itáliába tartott, és erre szállította át a százados a fogoly csapatot. Egy alexandriai hajót talált, abba szállította be őket, és így olvassuk tovább a szöveget. Több napon át azonban lassan hajózva és nehezen érkeztünk Niduszhoz, mivel nem engedett bennünket odajutni a szél, elhajóztunk Kréta alatt Szálmoné mellett. A cél az az volt, hogy elérkezzenek ugye erre a pontra. Itt van Knidusz. Azonban azt olvassuk, és ugye ezekről a hajókról el kell mondanunk, hogy szél ellenében nem tudtak manőverezni. Ilyenkor evezőkkel tudtak haladni. Azt olvastam egy könyvben, hogy ezek a gabonaszállító hajók, amin utaztak ekkor is, ezek olyan körülbelül 300-350 tonna befogadó képességű hajók voltak. És azt írja, hogy kedvező szél esetén körülbelül olyan 6 km per órás sebességgel tudtak haladni. Tehát ez egyébként is egy hosszú utazás lett volna. Ráadásul ezen az úton nem kedvező szél volt, hanem ellenszéllel szemben kellett haladni. Tehát láthatjuk azt, hogy úgy megközelítették valamennyire Knidus, de nem tudtak oda hajózni, mert egyszerűen a széllel szemben ezekkel a hajókkal nem lehetett manőverezni. Ugye a manőverezés is elég nehézkes volt, hátul a hajó két oldalán volt egy-egy kormánylapát, amivel irányították ezeket a hajókat. És innentől kezdődik az igazán nehéz, vagy nehezebb időszak, bár még ez ahhoz képest nyugalmas, amit később következik. Tehát képtelenek voltak kitartani az eredeti úti céljuk mellett, egyszerűen a szél nem engedte őket, ezért délnek fordultak, engedve ugye a szél iránynak, az északi szél irányának. Déli irányba hajóztak, elhajóztunk, így olvassuk, hogy elhajóztunk Kréta alatt Szálmoné mellett, és nagy üggyel bajjal elhajózva mellette jutottunk egy helyre, melyet szép kikötőnek neveznek, melyhez közel volt Lássál városa. Sajnos ezeket a helyeket nem tünteti fel részletesen a térképünk, de ugye arról van szó, hogy itt ez egy elég veszélyes szakasz volt az útjuknak, nagyon nehezen tudták kikerülni a itt levő zátonyokat, és itt van ez a kikötő, ez a szép kikötő, vagy más néven jó kikötő, így is lehet fordítani a nevét, ahova megérkeztek. Nagyon hosszan tartott ez az út is, elhúzódott az utazásnak ez a szakasza, és amikor megérkeztek erre a helyre, szép kikötő kikötőjébe, lássa a városa mellé, akkor már igen késő volt ahhoz, hogy eljussanak Itáliába. Ugye a földközi tengeren a hajózás az az évnek csak bizonyos időszakában zajlott, mert ezekkel a hajókkal veszélyes volt közlekedni. Általában szeptember 14-től március 14-ig nem hajóztak. Tehát ebben az időszakban szünetelt a hajó forgalom, a hajó közlekedés. Persze vakmerő emberek vállalkoztak rá, de ez olyan időszak volt, olyan heves viharok voltak ebben az időszakban, amikor nem volt biztonságos a hajózás. És most azt olvassuk itt Apostolok cselekedetei 27. fejezetében, a 9. versben, mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt immár, intette Pál őket. Azt olvassuk, hogy a böjt is elmúlt már, tehát időben egy kicsit be tudjuk tájolni, hogy hol tartunk. Ez a böjt a Jom Kippurra utal,

a nagy engesztelési napnak a böjtjére utal, ami ebben az évben, tehát időszámításunk szerint 60-ban, október 28-ára esett. Tehát amikor a Kréta szigetén Lássa a városa mellé megérkeztek nagy nehezen ebbe a jó kikötőbe, vagy szép kikötőbe, ekkor már jócskán túl voltak azon a bizonyos határidőn, amikor beszüntették a hajózást. Legtovább egyébként november 11-e környékéig mentek el, hogy akkor még hajóztak, de ez nyilván függött az adott év időjárásától is. Illetve ebben az időszakban már annyira szeszélyes volt az időjárás, és annyira jellemzővé vált az északi szél, hogy nem tudtak hajózni. Amikor Pál ezt látta, akkor intette a hajósokat, intette a kapitányt is. Ezt mondta nékik: férfiak, látom, hogy nem csak a tehernek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni a hajózás. De a százados inkább hitt a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mondott. Mivel pedig a kikötő telelésre nem volt alkalmas, a többség azt határozta, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Phoenixbe, Kréta kikötőjébe, amely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. Amit itt szeretnék kiemelni, ugye Pál apostol többször szenvedett már hajótörést, ahogy a korintusi levélben ezt megírta már korábban. Tehát egy tapasztalt ember volt, még hogyha nem is volt hajózási szakember, de volt már némi tapasztalata ezekben a dolgokban. Ráadásul azt is olvassuk, hogy Pál apostol azt mondja, hogy látom, hogy nem csak a tehernek, hanem a mi életünknek is nagy bántódásával jár ez a hajózás. Én ebből arra következtetek, hogy Pál apostol valószínűleg előre látott, az Isten előre kijelenthetett neki bizonyos dolgokat. Ezért ő azt a javaslatot adta, hogy bármennyire nem alkalmas ez a kikötő a téli áttelelésre, bármilyen kedvezőtlen is, még mindig biztonságosabb itt maradni, mint tovább menni. Nyilván a többiek viszont nem láttak előre, nem kaptak kijelentést a jövőről, és hát Pál szavával szemben ott állt a kormányos mester és a hajó tulajdonosnak a szava, akik nyilván hivatkozhattak a maguk gyakorlatára, a tapasztalataikra, és hát ott volt az is, hogy kedvezőtlen volt a körülmény telelésre, ezért azt határozták el, hogy egy kedvezőbb kikötőbe megpróbálnak átjutni a hajóval. Szintén Kréta szigetén maradva megpróbálnak átjutni Kréta nyugati részébe, valahol ezen a területen van ez a kikötő, Krétának a fő kikötője. És úgy tűnt, hogy ezt meg is tudják valósítani, mert déli szél kezdett el fújni. Ugye ahhoz, hogy ők oda hajózhassanak, ahhoz északi irányba kellett nekik haladni, nyugatra és aztán északra kellett haladni, és amikor a déli szelet látták, akkor úgy gondolták, hogy igen, jól értékelik a helyzetet, közel van ez a kikötő, nincsen túlzottan nagy távolságra, meg lehet próbálni, hogy eljussanak oda. Hát meg is próbálkoztak vele, ezt olvassuk, hogy elindultak, és igyekeztek Kréta védelméhez, Kréta partjaihoz közel hajózni. Azonban ahogyan elindultak, ezt olvassuk a 14. versben, nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, amely észak-keleti szélnek neveztetik. Egy darabig Kréta szigete védte őket, az ott levő hegység védelme alatt hajóztak, tehát az északi szél túl nagy hátrányt vagy túl nagy veszélyt nem jelentett ekkor rájuk. De amikor kikerültek a szélvédett területről, és a maga teljes erejével csaphatott le ez a szélvihar, onnantól kezdve teljesen reménytelen volt, hogy eljussanak Phoenixbe, a védett téli kikötőbe, hanem a szél gyakorlatilag elragadta őket. Itt nem egyszerűen egy kis szélről van szó, hanem viharos szélről, másként így is mondhatnánk, hogy ez egy orkán erejű szél volt, orkán volt, ami lecsapott a hajóra. Képtelenek voltak tehát vele szembe vitorlázni. Olvasom tovább a leírását Lukácsnak. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, neki eresztvén azt vitettünk tova. Ja, hát mit tehet egy vitorlás hajó, hogyha
szembe fúj a szél, és olyan orkánerejű szél fúj szembe, amivel szemben vitorla nélkül evezővel sem tudnak haladni. Hátat kell fordítani a szélnek, és megengedni, hogy vigye. Ez volt az egyetlen dolog, amit tehettek ekkor. Neki eresztették tehát, hogy vigye a szél, és ezután egy kikötő, vagy egy kis sziget mellett mentek el. Egy kis sziget Krétától délnyugatra volt ez. Klaudának hívják. Ott van ez a sziget délre, délnyugatra, attól a kikötőtől, a szép kikötőtől, ahonnan elindultak. Ez mintegy 40 kilométerre van egyébként attól a helytől, tehát a szép kikötőtől. Itt már tehát igen komoly veszélyben van az életük. Olyan heves vihar volt, hogy a csónak, a mentőcsónakot fel kellett venni a hajó fedélzetére. Erről olvasunk a következő versekben. Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hivattatik, csak alig bírtok hatalmukba keríteni a csónakot, melyet miután felvontak, védőeszközöket alkalmaztak, alul megövetvén a hajót, és mivel féltek, hogy zátonyra bukkannak, lebocsátva a vitorlát, úgy vitettek. Ugye fel kellett venni ezt a csónakot, a mentőcsónakot a hajó fedélzetére, és hát kötelekkel megkötötték a hajó testet, hogy valahogy szilárdabbá tegyék, hogy a hullámok és a szél ne szakítsa szét a hajójukat. És aztán még egy dolgot tudtak lenni, levonták a vitorlát. Ugye eddig még vitorlával hajóztak, de most olyan erős lett a szél, hogy ezt is meg kellett tenniük. Tehát most már vitorla nélkül pusztán a hajótestet hajtotta maga előtt a szélvihar. És így olvassuk, hogy a szél viszont nem csökkent. Amikor pedig a szélvésztől nagyon hányattatánk, másnap a hajóterhet kihánytuk. Tehát ekkora rakománynak egy nagy részét kellett eltávolítani a hajóból, hogy könnyebb legyen, és ne merüljön annyira mélyre, ne vigye annyira a szél tovább. Aztán ez sem volt elég, a vihar továbbra is tombolt ekkor. Így írja Lukács a leírásban, harmadnapon tulajdonkezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelést is. Mindent, ami a hajóban felesleges volt, ami nem létszükséget volt ekkor, kihánytak a hajóból, kidobták a hajóból, mentették az életüket egészen egyszerűen. És ezzel még mindig nem ért véget a vihar, tehát harmadnapra vannak ebben a viharban, már messze járnak Krétától. Ezt olvassuk, ezután így írja a tudósítását, mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, továbbá minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállt köztük. Én még nem olvasom Pál apostol szavait, csak próbáljuk meg egy kicsit beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, ebbe az utazásba. Már az út eleje sem volt egyszerű, mert ellenszélben hajóztak, de mostantól kezdve aztán végképp reménytelennek látszott a helyzet. Ugye most az elmúlt néhány napban volt, hogy nem nagyon láttuk a napot. Nem tudom ki, hogy érezte magát, de nem volt vihar. Itt nem látták sem a napot, sem a csillagokat, folyamatos vihar volt, de azt gyakorlatilag azt sem tudták, hogy merre járnak, hogy tájékozódjanak a csillagok alapján sem tudták betájolni magukat, és ez nem egy-két napig tartott, hanem több napon keresztül volt folyamatosan így. Úgyhogy, hogy ebbe bele tudjuk egy kicsit élni magunkat, akkor könnyebben át tudjuk érezni, amit így fogalmazott a vers végén Lukács, hogy 20. vers végén minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Tehát emberileg nézve az, hogy ők épségben partot érjenek, hogy ezt az utazást túléljék, ez emberileg teljesen reménytelen volt ekkor. Bármit tettek már ekkor, nem volt több eszköz a kezükben. A hajót már megkötözték körül, megerősítették. A vitorlát bevonták, többet kihányták a hajóterhet, kihányták a felesleges eszközöket, semmi felesleges teher ne legyen a hajón, ami miatt a vihar még jobban tudja hajtani, de gyakorlatilag többet nem tudtak tenni. Teljesen kiszolgáltatott helyzetben ott voltak a viharzó földközi tengeren, ahol nem kis viharok fordulnak elő, tehát erről azért más könyvekben is lehet olvasni. Mit tett ekkor Pál? Ezt olvassuk, mikor pedig hosszas volt már az étlenség. Ugye két dolog lehetett az étlenség mögött. Az egyik az, hogy ilyen viharban ki tud enni.
Ez az egyik, a másik pedig, hogy minden bizonnyal ott volt-e mögött az is, hogy miután reménytelennek látták a helyzetét, valószínűleg könnyebb volt böjtölni is. Amikor az ember igazán átéli azt, hogy szüksége van segítségre, akkor sokkal könnyebben megteszi azt, hogy böjtöl, hogy könyörög, hogy keresi az Istent. Pál apostol ekkor felállt, és ezt mondta. Jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vész el közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém állt egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván, ne félj, Pál! A császár elé kell néked állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk. Pál apostol tehát több nap után, amikor a vihar még mindig nem csillapodott le, még mindig a viharban voltak, nem a vihar végén állt fel ezekkel a szavakkal, hanem a vihar közben szólította meg a hajósokat, és először emlékezteti őket arra, amiről beszélt Krétán még, mielőtt kihajóztak volna. Mi lehet az oka annak, hogy Pál apostol erre emlékezteti őket? Amikor ezen gondolkoztam, akkor arra jutottam, hogy nem valószínű, hogy az lett volna az oka, hogy ő most megpirongatja egy kicsit őket. Hanem arról van szó, hogy Pál apostol rámutat arra, ami azóta már beteljesedett, hogy ő előre megmondta, hogy ne induljanak el, mert veszélybe kerülnek, lám veszélybe kerültek. Most is előre mond valamit, amelyre nézve pedig bízniuk kell megint csak, ahogy bízniuk kellett volna még a kikötőben, hogy ne induljanak el. Most egy sokkal nehezebb helyzetben vannak, mert a viharzó tengeren, a vihar közben kell elhinniük azt, hogy meg fognak menekülni. Ugye ez nehezebb körülmény. Kikötőben könnyebb lett volna elhinni azt, hogy vihar lesz, és ne induljunk el, mint egy viharban benne elhinni azt, hogy lesz kiút, lesz ebből megoldás. Semmi kiútat nem láttak, nem csökkent a vihar ereje. Akkor, amikor Pál ezt elmondta, akkor még a vihar közepén voltak. Pál apostol tehát emlékezteti őket arra, hogy előre kijelentette, előre intette őket, és ez most beteljesedett, most pedig bátorítja őket, és a logika ez tehát, hogy ha az beteljesedett, akkor ez is be fog teljesedni, és vegyék komolyan, amit mond. Bátorítja őket, azért bátoríthatja őket, mert az Isten bátorítást adott az ő számára. Ugye Pál apostol két szempontból lehetett bizonyos abban, hogy ő eljut Rómába. Egyrészt korábban a 23. fejezet 11. versében olvassuk ezt, hogy az Isten megjelent Pál számára, vagy üzenetet adott Pál számára, mellé állt néki az Úr, ezt mondja a 23. fejezet 11. verse, még akkor, amikor Jeruzsálemben fogságba ejtették Pál apostolt, mellé állt az Isten, és ezt mondta, bízzál Pál, mert miképpen bizonyságot tettél az én felőlem való dolgokról Jeruzsálemben, azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Pál számára tehát világos volt, hogy neki el kell jutnia Rómába. Így mondjam, ő másként élhette át ezeket a viharos napokat, mert noha ő is nyilván minden megpróbáltatáson keresztül ment, ugyanazt a vihart élte át, de legbelül a lelke legmélyén bizonyossága lehetett afelől, hogy neki Rómában dolga van, neki Rómába meg kell érkeznie, neki még feladata van. Tehát valahogy, valami módon el fog oda jutni, valami módon ezt a vihart is túl fogja élni. A másodszor pedig azért lehetett bizalomban, és ez az, amivel viszont már bátorítani is tudott, hogy az Isten nyilván Pál imádsága nyomán, nyilván Pál ezt az időszakot nem tétlenül töltötte, nem közömbösen töltötte, hanem könyörgött a hajóért, a hajósokért, az emberekért. Az Isten küldött egy angyalt neki, és ezt az üzenetet küldte az angyal által, ne félj Pál, a császár elé kell néked állanod. Ismét megerősítette az Isten
Pál számára, hogy igen, neki Rómában meg kell jelennie. A császár elé kell állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. Ugye ez már viszont egy olyan pont, amivel Pál felállhatott és bátoríthatta a hajósokat, hiszen eddig maximum azt mondhatta volna, hogy az Isten azt mondta, hogy nekem meg kell jelennem Rómába. Ez, hogy így mondjam, a saját élete szempontjából, ha bizalmat szavaz az Isten szavának, akkor azt jelentette, hogy túl fogja élni ezt az utazást. A viharzó tengeren is biztonságban lehetett, biztonságban érezhette magát. Lehet, hogy nem tudta, hogy hogyan, lehet, hogy nem tudta, hogy milyen módon fog ez megvalósulni, de nyugalma lehetett abból a szempontból, hogy neki feladata van még. Itt azonban egy olyan üzenetet kapott az imádságára válaszként, amivel már a többieket is bátoríthatta. Azt mondja az Isten üzenete, hogy a többieket, akik te veled hajóznak, a néked mindazokat ajándékba adta az Isten. Mondom, nyilván emögött Pál apostolnak az a hozzáállása állt, hogy könyörgött a hajóért, a hajósokért, a fogolytársakért, a katonákért. Könyörgött azért, hogy megismerhessék az Istent, és megszabadulhassanak, ne kelljen elpusztulniuk reménytelenül ebben a viharban. És Pál ezt a kijelentést, ezt azonnal megosztotta az utitársaival, megosztotta a hajón tartózkodókkal, és bátorította őket, hogy éppen ezért, mint hogy az Isten ezt megígérte, éppen ezért jó reménységben legyenek, bízzanak az Istenben, mint ahogy ő maga teljesen szilárdan hiszi, hogy meg fognak menekülni, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Ugye egy dolog hallani az isteni kijelentést, az isteni ígéretet, és egy következő lépés bízni az Isten beszédében, bízni az Isten ígéretében. Pál apostol eljutott oda, hogy ezt személyes bizalommal tudta kimondani, hogy meg fognak menekülni, nem lesz bántódásuk, mert ő az Istennek bizalmat szavazott, az Isten beszédének, az Isten szavának bizalmat szavazott, és azt is ki tudta ugye jelenteni, hogy egy szigetre kell nékünk kivetődni, tehát ami még nem látszott a sziget, nem voltak közelében sem, de ezt is előre kijelentette bátorításként, bizonyságképpen, hogy ez lesz a megoldás, hogy egy szigeten fognak partot érni. Ennél a gondolatnál egy kicsit hadd álljak meg a történet elolvasásában, és végig gondolásában, hogy az Isten ajándékba adta Pál apostolnak mindazokat, akik vele hajóztak. A Bibliában találunk egy ilyen gondolatot, amelyik arról szól, hogy az Isten sóként helyezi el a hívőket a társadalomban. Ugye a sónak konzerváló, megtartó befolyása, hatása van. A kép az erre épül, hogy az Isten embereknek segít, embereket megment, tekintettel azokra a hívőkre, akik ott élnek körülöttük. Ez a gondolat jelenik meg a Korintusbeliekhez írt levélben is, amikor Pál apostol tanítja azokat a gyülekezeti tagokat, hívőket, akik olyan családban élnek, ahol csak ők hívők, és a társuk, a férjük vagy a feleségük nem hívő. Azt mondja, hogy ne akarjanak ők elválni tőlük, mert így az Isten oltalma érvényesül a családjukon is, így a ti gyermekeitek szentek, így fogalmaz a fordításunk. Tehát ott látjuk ezt a gondolkodást, hogy hívő emberek környezetében is áldást nyernek azok, akik ott vannak, védelmet és oltalmat nyernek, azért, mert az Isten tekintettel van rátekint a hívők imádságára, rátekint a hívők életére, és rajtuk keresztül munkálkodik. Megjelenik ez a gondolat úgy is, hogy egy-egy társadalom tovább maradhatott fenn, azáltal, hogy hívő emberek, engedelmes emberek éltek benne. De ezt, hogyha megnézzük, akkor láthatjuk a Bibliában egyrészt egy negatív megfogalmazásban a vízözön előtt, ahol pontosan az idézte elő a társadalomnak a radikális, gyors bukását, hanyatlását, hogy a hívő emberek nem voltak hűségesek, házasságot kötöttek olyanokkal, akik nem félték az Istent és nem követték őt, és ezzel az a megtartó befolyásuk,
a jóra való megtartó befolyásuk megszűnt, hiszen összeelegyedve ők is a romlás útján indultak el. Megjelenik pozitív gondolatként is, amikor Ábrahám történetét elolvassuk Mózes első könyvében, Szodoma és Gomora pusztulása kapcsán olvassuk ezt a gondolatot, bár önmagában ott is pusztulás lett a vége, de magát a gondolatot láthatjuk, hogyha hívő emberek, igaz emberek vannak egy városban. Ugye Ábrahám idézőjelbe téve elkezdett alkudni ott az Istennel, hogy ha csak 50, ha csak 40, és így megy, egészen addig, hogyha csak 10 igaz ember találtatott volna, akkor nem kellett volna elpusztulni a városnak. Mert ez egy olyan befolyást jelentett volna a városban, amire nézve az Isten azt mondja, hogy van még reménység. Itt is tehát egy hasonló helyzetet látunk, ahol önmagában Pál menekült volna meg. Pálnak kellett mindenképpen megjelenni Rómában. Pál volt az, akinek feladata volt az evangélium hirdetésben még. De tekintettel arra, hogy Pál szívén viselte ezeknek az embereknek a sorsát, az Isten ajándékba adta a többi embernek is az életét. Egészen pontosan 276 ember menekült meg így. 276 ember köszönhette a megmenekülését annak, hogy volt közöttük egy olyan ember, aki az Isten munkájában fontos szerepet töltött be, akinek feladata volt még az ige hirdetésében, és aki felől az Isten úgy határozott, hogy neki el kell jutni Rómába mindenképpen. Ma is elmondhatjuk, hogy ma is előfordulhatnak. Nyilván ma nincsen róla kijelentésünk, és nem tudjuk ezt, de az isteni gondviselésnek egy szeletébe pillanthatunk be így, itt, hogy fel sem tudjuk mérni, hogy mi mindenen fordul meg, hogy egy-egy társadalom fennáll, vagy elbukik, hogy egy-egy válságos hajóút az balszerencsés, vagy szerencsés kimenetelű lesz. Ugye ezt mi nem tudjuk átlátni, és nem tudjuk megmagyarázni, de a háttérben nem egy esetben ilyen indoklás áll, hogy az Isten valakinek az életét látja, hogy szükséges, fontos megmaradnia, és ezért megőriz nem csak őt, hanem megőriz hozzátartozókat, vagy embereket, akikkel együtt utazik. Hadd tegyek hozzá még egy gondolatot, és akkor bezárom ezt a zárójelet. A Bibliában van viszont olyan történet, és ez már az utolsó ítélethez kapcsolódik, az isteni ítélethez kapcsolódik, amikor az Isten azt jelenti ki, hogy hiába lennének igaz emberek egy városban, Ezékiel könyve 14. fejezete írja le, ott felsorol 3 igaz embert a Bibliából, ők csak a saját életüket menthetnék meg, a többiek nem menekülnének meg. Tehát ezt el kell mondani, hogy ez a fajta oltalom, védelem, ez itt a földi életben működik, ez itt a földi életben jelent haladékot egy-egy ember számára, kegyelem időt, alkalmakat egy-egy város, egy-egy ország, egy-egy nemzet számára, de ez az utolsó ítéletre nem vonatkozik. Az utolsó ítéletben az Isten szín előtt mindenkinek személyesen kell megállnia, és személyesen kell számot adni az életéről, és ott az már nem működik, hogy az egyik emberre tekintettel a másik ember megszabadul, hanem ott csak az működik, hogy egy ember kegyelemidőt kapott, lehetőséget kapott, és az Isten megnézi azt, hogy alkalmassá vált az örök életre, bemehet az örök életbe, mert összhangba került az élet törvényével, vagy pedig sem. Hát akkor itt ezt a részletet tehát, ami ehhez kapcsolódott, hogy ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak, akkor itt bezárnám, és megyünk tovább a történetben, az utazás történetében. Eljött a 14. éjszaka. 2 héten keresztül hánykolódtak a viharban. Ugye nem kis vihar volt, ez 2 héten keresztül nem szűnt meg ez a vihar. Folyamatosan viharban hajóztak. Amint ides tova hányattatánk az Adrián, éjfél tájban észrevették a hajósok, hogy valami szárazföld közelget hozzájuk. Ugye Málta szigete előtt vannak már ekkor, és hallották nyilván a parton megtörő hullámokat, az úgást, érzékelték a szárazföld közelségét. Lebocsátván a vízmérőönt 20 ölnyinek találták, majd egy kevéssé tovább menve ismét lebocsátván a vízmérőönt találták 15 ölnyinek. És mivel féltek, hogy szirtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből 4 vasmacskát vetve ki, kívánták, hogy nappal legyen.
Ugye ez az éjszaka közepén volt, amikor elérkeztek tehát Málta szigetének a közelébe, és ekkor megint egy válságos idő jött el. Most már közel vannak ahhoz a szigethez, ahova ki kell nekik jutniuk. Ugye mondhatnánk így is, hogy Pál apostol proféciája, ez teljesedő félben van. A vihar ugyan nem múlt el, nem csöndesedett le, de nem is erről szólt az ígéret, arról szólt az ígéret, hogy meg fognak menekülni, és arról szólt az ígéret, hogy egy szigetre fognak kivetődni. Azonban ekkor a hajósok el akarnak menekülni a hajóból. A hajósok pedig, mikor el akartak menekülni a hajóból, és a csónakot lebocsátották a tengerre annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnak kivetni, mondta Pál a századosnak és a vitézeknek, ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok. Ugye itt megint Pál apostolnak fontos szerepe van a történet alakulásában, hiszen ezek a hajósok be akarták csapni a többieket, egyszerűen el akartak menekülni a hajóról, menteni akarták a saját életüket és sorsukra hagyni a többieket. Őket igazából nem gondolkoztatta el az, hogy mindenki megmenekülhetne, ők továbbra is a saját életüket féltették. Pál apostol azonban átlátott a helyzeten, és erre ugye a százados és a vitézek azok elvágták a csónak köteleit, és így gyakorlatilag mentő csónak nélkül maradt a hajó. Elgondolkozhatunk azon is, hogy mi lett volna, hogyha ezt nem teszik, és amikor később zátonyra futnak, akkor van egy mentőcsónak kéznél, és nem kell deszkákon partra úszni. Nem volt tehát már mentőcsónakuk sem, és várták azt, hogy megvirradjon. Ekkor jön Pálnak a következő bátorítása, ezt is szeretném elolvasni. Addig pedig, amíg nappal lenne, intette őket Pál, mindnyájukat, hogy egyenek, mondván. Ma 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál. Mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről. Ja, Pál megint megerősítette azt a bátorítást, hogy ne féljenek, ne rettegjenek, meg fognak menekülni, nem lesz bántódásuk. Egy hajszál sem esik le a fejükről, hogy fogalmazott Pál apostol. 14 nap óta étlen várakoztak, és szükséges volt most már, hogy erősödjenek, ételt vegyenek magukhoz, hiszen nem lesz erejük megmenekülni. Ahhoz azonban, hogy egyenek, ahhoz először annak a félelemnek el kellett múlnia, hogy el fognak veszni. Ugye a halál félelemben az embernek kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy étkezzen. A félelem annyira meg tudja bénítani az embert, hogy képtelen arra, hogy egy falat is lemenjen a torkán. Pál apostol nem csak szavakkal bátorította őket, nem csak szavakban állt az ő példamutatása, hanem ott előttük, amikor ezeket mondta, akkor kenyeret vett és hálát adott az Istennek, és mindnyájuk előtt elkezdett enni, ezzel is bátorítva őket. Itt van egy ember, aki azt mondja, hogy az Isten angyala megjelent neki, aki azt üzente, hogy meg fog tartani bennünket az Isten, ajándékba adja az életünket ennek az embernek, mert neki Rómába el kell jutnia. És ez az ember, aki együtt küzdött velünk, együtt volt velünk a viharban, aki bátorított bennünket, ez az ember azt mondja, hogy együnk, és maga is eszik. Ezt láthatták ott az emberek, és felbátorodtak ők is Pál hatására, Pál személyes befolyására ők is. Annyira felbátorodtak, hogy mindnyájan magukhoz vettek táplálékot. Amiután pedig ettek, még mindig volt a hajóban, amit ki kellett szórni. Ugye kiszorták az összes élelmet, ami még a hajóban volt, a gabonát a tengerbe hányták, és amikor megvíradt, akkor egy tengeröblöt fedeztek fel. Nem ismerték fel, hogy hol vannak, csak érzékelték, hogy egy öböl közelében vannak, és úgy döntöttek, hogy akkor ott megpróbálnak kikötni. Ezért elvágták a vasmacskákat, amik addig ugye horgonyozták a hajót, és felhúzták a nagy vitorlát, és igyekeztek kijutni a partra. Ekkor az utazásnak még egy nehéz időszaka következett, amikor
újabb életveszedelembe kerültek, most már Pál apostol és a foglyok csak, mert hogy a római katonáknak a feladatuk az volt, hogy élve vagy halva, de el kell számolniuk azokkal a foglyokkal, akiket rájuk bíztak őrzésre, hogy eljutassanak Itáliába, eljutassák őket Rómába. És ugye a katonák úgy gondolkoztak, hogyha kiúsznak a partra, miután zátonyra futott a hajó, és kénytelenek voltak úszva partot érni, úgy gondolkoztak, hogyha ezt lehetővé teszik, akkor nyilván el fognak menekülni a foglyok, és őnekik ez az életükbe fog kerülni. Tehát sokkal biztonságosabb, hogyha ezeket az embereket lemészárolják, megölik, hogy senki el ne szabadulhasson. Eddigre azonban Pál apostol olyan tekintélyre tett szert a százados előtt, és hát valószínűleg a többi ember előtt is, hogy a százados mindenképpen meg akarta kímélni Pál apostolnak az életét. Itt most már azt látjuk, hogy egyrészt az Isten kegyelmének köszönhették emberek az életüket, mert az Isten Pálra tekintett el, az ő életüket is megmentette. Most itt megint Pálnak köszönhetik az életüket, mert a százados is úgy gondolkozott, hogy Pált meg akarja menteni. Azt meg nem mondhatja, hogy a többiek igen, Pál nem. Ezért aztán mindenkinek megkegyelmeztek, és hát ugye azt találták ki, hogy ússzanak ki azok a vitézek, akik tudnak úszni, menjenek előre, és aztán ússzanak ki a többiek, azok, akik pedig nem tudnak úszni, azok úszadékfákon a hajónak az egyes darabjain jussanak ki a partra. És hát így történt, hogy szerencsésen kimenekültek a száraz földre, és tényleg át tudtak telelni aztán Máltán. Az életveszedelemből, amely 14 napon keresztül tartott az életükben, megmenekültek, úgy, ahogyan az Isten ezt megígérte számukra. Itt ezen a ponton magának a történetnek, a fejezetnek a végére értünk. A következő alkalommal fog két hét múlva tovább folytatódni a történetünk. Én befejezésképpen egy kérdést szeretnék csak felvetni ehhez az egész útleíráshoz. Ugye ez egy nagyon részletes leírás volt, a hajósok értékelik is ezt az ókori beszámolót a hajózásról, a hajózási szokásokról. Azt a kérdést vetném fel, hogy mi volt a titka annak, hogy Pál apostol így tudott viselkedni ebben az élet-halál veszedelemben. Ja, mert azt hiszem, hogyha végignézzük, akkor láthatjuk azt, hogy döntő fordulatok kötődnek az ő személyéhez. Volt, ahol hallgattak rá, volt, ahol nem hallgattak rá. Nyilván sokkal kisebb veszteséggel megúszhatták volna, hogyha azonnal hallgatnak rá. Ez is lehet egy tanulság számunkra, hogy elkerülhetünk bizonyos veszedelmeket az életben, elkerülhetünk bizonyos veszteségeket az életben, hogyha hamarabb hallgatunk az isteni üzenetekre, ha hamarabb hallgatunk az Isten szavára. Mi a magyarázat annak, hogy Pál apostol másként tudott viselkedni, és a reménytelen élethelyzetben reménység között tudott lenni szemben a többiekkel? Én alapvetően azt úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű és nagyon kézenfekvő a válasz erre, ez pedig a bizalom. Hadd tegyem hozzá azonban azt is, hogy ennek a bizalomnak az alapja pedig az volt, hogy Pál apostol nem akkor reménykedett pusztán az Istenben, amikor veszedelemben volt. Nagyon sok ember felsóhajt, felkiált, és nagyon sok ember segítséget is tapasztal az Istennél, akkor, amikor nehézségbe kerül. Nagyon sok ember fogadkozik akkor, amikor nehézségben van, hogyha abból ki fog kerülni, akkor ő hogyan fogja másként élni az életét, és fogadalmakat tesz az Istennek, és nagyon sokszor, amikor ez a veszedelem elmúlik egy ember életében, akkor el is felejti, hogy mit ígért, mire gondolt, hogyan gondolkozott. Olvastam egy hívő embernek a leírását, aki hát egy tengeröblön kelt át hajóval, és a hajójuk viharba került, és leírta azt, hogy ő nyugodt volt. Nyugodt volt, mert tudta, hogy feladata van, tudta, hogy az Isten feladatot bízott még rá, és tudta, hogy az Istenre rábízta az életét. Körülötte emberek voltak, akik nem tették ezt meg,
és akik fogadkoztak, hogyha ők ki fognak érni épségben a partra, akkor mit fognak tenni, és hogyan fogják az életüket az Istennek ajánlani. És aztán szerencsésen partot értek, és úgy felejtették el az ígéretüket, ahogyan elmondták azt a vihar hevében, a vihar hatására. Próbálta ez az ember emlékeztetni őket, hogy emlékezzenek csak vissza arra, hogy miket mondtak, amikor a hánykódó hajón voltak, de kinevették, kigúnyolták nagyobb részt, és nem gondolkoztak el rajta. Pál apostol hitének tehát az volt a titka, azért tudott a nehézségekben, a bajok között is bízni az Istenben, mert nem csak a nehézségekben és nem csak a bajok között bízott az Istenben. Nem csak akkor kereste az Istent, amikor szüksége volt rá fizikai szorongattatás, nehézség miatt, hanem a bizalmának az volt az alapja, hogy átadta az életét az Istennek. Így fogalmaz Pál apostol, és ez talán már a sorozatunkban elhangzott ez a részlet Pál szavaiból, mert az apostolok cselekedetei feljegyzi. Ezt mondja Pál apostol, hogy én abban gyakorlom magam, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt. Tehát, hogy jó lelkiismerettel élte az életét, hogy rendezett viszonyban élte az életét, és itt szeretném szintén Pál szavait felidézni, az egyik levelében írja ezt, hogy megtartva a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet elvetvén némelyek, a hit dolgában hajótörést szenvednek. Akkor tud az ember igazán bízni az Istenben, amikor a lelkiismerete nem vádolja azzal, hogy ő csak érdekből Isten félő, hogy ő csak akkor keresi az Istent, amikor veszedelemben van, egyébként nem keresi, amikor nem vádolja a lelkiismeret azzal, hogy egyébként semmibe se veszi az Istent, nem foglalkozik vele. Tehát a bizalmat, az Isten iránti bizalmat ássa alá az ember életében az, amikor engedetlen, az, amikor nem követi a személyes meggyőződését, mert amikor az embert a lelkiismerete vádolja, akkor nem arról van szó, hogy az Istenben ne bízhatna, mert az Isten nem szereti őt, nem erről van szó. Az Isten minden embert szeret, az Isten minden embernek segíteni akar. A lelkiismeret bennünket gátol abban, hogy bízunk az Istenben, és nagyon jól teszi, hogy gátol benne, mert az Istenhez való viszonyunk nem rendezett ekkor, nem helyes ekkor. Jó lelkiismeretre van szükség ahhoz, hogy az ember a bizalmat a maga teljességében meg tudja élni az Isten iránt. Arra van szükség, hogy a lelkiismeret arról tegyen bizonyságot az embernek, hogy amit helytelenséget tettünk, azzal szembe fordultunk, és arra nézve az Istentől várjuk a bűnbocsánatot. Ha a lelkiismeret erről tanúskodhat az életünkben, hogy mi megtértünk az Istenhez, ezt így is meg lehet fogalmazni, hogy mi az Isten személyét keressük, és az Istennel rendezett viszonyt akarunk, ami azáltal történik, hogy nem engedjük, hogy a bűn elválasszon tőle. És amikor erről tesz bizonyságot a lelkiismeret, akkor tud felbátorítani bennünket arra, hogy igen, bízhatunk az Isten ígéreteiben, mert ránk vonatkoznak ezek az ígéretek. Tehát az Isten önmagában minden embert szeret, és minden embert megmenteni akar, az ember nem tud bízni az Istenben, csak akkor, hogyha ezt a lelkiismerete támasztja alá, hogy igen, ő az Istenhez tartozik. Pál apostol a római levélben ezt írja, hogy az Isten lelke a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy az Isten gyermekei vagyunk. Tehát az Isten hiába is adna bátorító, biztató üzeneteket az embernek, hogy bízzunk, mert ő szeret bennünket, bízhatunk, mert Jézus Krisztus meghalt értünk, és ezzel a legnagyobb bizonyítékát adta az Isten szeretetének. Mi igazán bízni csak akkor fogunk, ha ez a bátorítás, ez összekapcsolódik a belső jóváhagyással, a lelkiismeret jóváhagyásával. Pál apostolnak tehát ez volt a titka, hogy ő naponként gyakorolta azt, hogy az Istenre bízza magát, nem csak akkor, amikor veszedelemben volt, hanem az Isten akaratát kereste az életében, és ez az, ami adott neki kellő szilárd bizalmi alapot az Isten iránt arra nézve, hogy bárhogyan is alakulnak az események, az az ő javát szolgálja, az segítségül van az ő számára. Ugye itt most ebben a konkrét helyzetben Pál apostol tudta, hogy túl fogja élni és meg fog érkezni. Volt azonban olyan helyzet, amikor ezt írja a korintusi levélben, olvassuk ezt is, hogy ő a saját életéről is lemondott,
nem abban reménykedett, hogy biztos, hogy túl fog élni egy bizonyos élethelyzetet. Azt mondta azért, hogy ne bizakodjunk a testben, hanem az élő Istenben reménykedjünk. Nem azt jelenti tehát, hogy egy hívő ember úgy gondolkozik, hogy én tehetek bármit, én úgyis életben maradok, hogy jöhet bármilyen nehézség, én úgyis életben fogok maradni, hanem úgy gondolkozik, és itt a bevezető versnek ezért örültem is, erre hadd utaljak vissza, hogy bármi nehézség történik az életemben, mindent az Isten iránti bizalommal fogadhatok, és rábízhatom magamat az Istenre, mert ő neki van hatalma megtartani. Ha pedig úgy dönt, hogy nem tartja meg az életemet, akkor az nekem lesz jó, mert az Isten tudja jól, hogy minek kell történnie, mi az, ami javamra válik, mi az, ami építi a vele való kapcsolatomat. A bizalom alapja tehát nem az, hogy biztos, hogy jó történik az emberrel, hanem az, hogy biztos, hogy jóra válik az, ami történik velem, még ha ez önmagában esetleg fájdalmas vagy félelmetes is. A hit, az Isten iránti bizalom adott nyugalmat Pál apostolnak ebben a viharos utazásban. Én akkor ezzel a gondolattal zárnám le ezt a mai alkalmat.

Kedves gyerekek, először néhány gondolatot az igéből nektek szeretnék elmondani. Egy történettel fogunk foglalkozni, egy nagyon rövid történettel, de nagyon-nagyon sok tanulsága van ennek. A Bibliában van egy olyan bibliavers, nagyon érdekes. Azt mondja a Zsoltár, egyik Zsoltár vers, hogy mikor félnem kellene is, én te benned bízom. Milyen érdekes, amikor félnem kellene is. Tudjátok, mi az, hogy életveszély? Tudjátok, mi az, hogy életveszély? Az az életveszély, amikor valami olyan helyzet adódik, amelyben az embernek nincs biztosítva, hogy az élete megmarad. Tehát egy természeti katasztrófa, egy baleset, bármi életveszély. Nagyon sok ilyen van ebben a világban. És egy ilyen életveszélyes helyzetről szeretném, hogyha szólnánk, Pál apostol életéből, aki sokszor szenvedett hajótörést, és nem is a hajótörésről fogunk igazából szólni, de muszáj először néhány szóval erről szólni. Tudjátok, mi az, hogy hajótörés? Mi az, hogy hajótörés? Igen? Így van, igen. Igen, te is ezt akartad mondani? Igen, igen. Pontosan így van, így van. Zátonyra fut ugye a hajó, ugye azt akartad mondani, hogy zátonyra fut, és elsüllyed a hajó, és az emberek belefulladnak a vízbe nagyon sokan. Hallottatok ilyet mostanában a híradóban is? Bizony, hogy mennyi ilyen van. Te is hallottál, ugye? Így van. Igen. Így van, a hajó a sziklának ütközik. Így van, pontosan. Tehát nagyon-nagyon sok életveszélyes helyzet van. És Pál apostolt, amikor fogságba került, és vitték Rómába, egy ilyen nagyon veszedelmes úton, már rossz idő volt. Már nem volt igazából a hajózásra alkalmas idő, de mégiscsak elindultak. És egy óriási viharba kerültek, képzeljétek el, 2 héten keresztül nem láttak sem napot, sem holdat, sem csillagokat, csak a hánykolódó tenger, 2 hét. Tudjátok, mi az a 2 hét? 14 nap. Az annyi, képzeljétek el, hogy most itt vagytok a gyülekezetbe, akkor mondjuk innen kezdődne a vihar, következő héten újra itt vagytok a gyülekezetbe, és azután újra itt vagytok a gyülekezetbe, és ez alatt az idő alatt, amíg otthon voltatok, meg iskolába mentetek, minden semmi más nem történik, csak a hajón vagytok és hánykolódtok, és a Biblia azt írja, hogy minden reményük elveszett az életben maradásuk felül. Ilyen viharban voltak. De az Úr azt mondta Pálnak, hogy ki fognak érni szerencsésen a partra. Hánykolódnak a viharban, zátonyra fut a hajó, ugye, ahogy az előbb mondtad, ugye megtörténik vele ez a baleset, és akkor azt mondta a hajó kapitánya a foglyoknak, meg az embereknek, hogy akik tudnak úszni, ki tud közületek úszni? Akik tudnak úszni, azok szögdössenek be gyorsan a tengerbe, és ússzanak ki a partra, mert ez a parthoz közel volt, és akik pedig nem tudnak úszni, azok a hajónak a roncsaiba kapaszkodjanak bele, deszkákba kapaszkodjanak bele, és úgy ússzanak ki, és úgy menjenek ki a partra. Így is történt. Túl voltak ezen a hatalmas, életveszélyes helyzeten, Pál apostol is, és kijutottak a partra, és innen szeretném a történetet egész röviden olvasni a Bibliából. El tudjátok képzelni, hogy milyen megkönnyebbülés volt mindenkinek, hogy végre partot értek, és kikerültek ebből az életveszélyes helyzetből. És azok az emberek, akik ott voltak ezen a szigeten, azt olvassuk, hogy emberségesen bántak velük. És azt olvassuk, figyeljetek, hogy tüzet gerjesztettek, és mindnyájukat befogadták a záporért és a hidegért. Képzeljétek el, hogy nem volt nyár, nem volt meleg, hideg idő volt. És ott a hideg vízben, nem tudom mennyi időn keresztül ott úsztak meg, a deszkákon mentek ki a partra, és kértek, teljesen át voltak fagyva, mindenük vizes volt, reszkedtek a fázástól. És azok az emberek, akik ott laktak, hatalmas tüzet gerjesztettek, képzeljétek el egy óriási tábortüzet, egy óriási tüzet gerjesztettek, és az meleget adott, és ott melengette őket, ugye a nagy hideg után az a tűznek a melege. De a tűz mivel ég? Mit kellett rátenni a tűzre, hogy égjen? Igen? Fát, így van. Rá kellett tenni ugye a fát, hogy égjen. És Pál apostol is kivette a részét ebből, hogy szedte a venyigét, szedte a gallyakat, hogy rátegye a tűzre. És azt mondja, amikor Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, most figyeljetek, egy vipera a melegből kimászva a kezére ragadt. Azt írja a Biblia. Fölszedte azt a rengeteg venyigét, rátette a tűzre, és a vipera érezte a meleget, és gyorsan kiszaladta a melegből, és rácsimpaszkodott Pál apostolnak a karjára. És a vipera, a mérges kígyó, megcsípte Pál apostolt.
Szerintetek mi a következménye a viperamarásnak? Tessék? Halál. Így van, halál. A mérges kígyó marása, a vipera marása, ugye az halálos. És nézzétek meg, mikor pedig látták az emberek, hogy az ő kezéről függ a mérges kígyó, látták, hogy ott van a kezén, ugye látták az emberek, azt mondták egymásnak, nyilván, hogy ez egy gyilkos ember, akit nem hagyott élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. Ugye nem tudták az előzményeket, azt gondolták, hogy Pál apostol egy közönséges, gyilkos, bűnös, és ugye megmenekült az életveszélyből, a hajótörésből, de most a kígyó marás következtében biztos, hogy meg fog halni. Pál apostol, akit a kígyó megmart. Az emberek azt gondolták, hogy akkor ő most mindjárt meg fog halni. De most figyeljetek, de neki, minek utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja nem lett. Lerázta a kezéről azt a mérges kígyót, és semmi baja nem lett. És figyeljetek, azok pedig azt várták, tehát az emberek, akik látták a jelenetet, tudták, hogy most meg kéne halni ezek után mindjárt neki. Azt mondja, azok pedig várták, hogy ő meg fog dagadni, mert ugye a kígyó marás következtében bedagad az ember, vagy pedig nagy hirtelenséggel halva lerogyik. Mikor azonban sok ideig várták, tehát ott ültek körülötten, nézték, hogy na mi fog vele történni a kígyó marás után, mikor sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatták értelmüket, és azt gondolták, hogy ő az is, hogy ő egy Isten. Idáig olvasom a történetet. Mi történt? Mit mondtunk? Amikor félnem kellene is, én benned bízom. Az Istennek van hatalma arra, hogy a legnehezebb helyzetekből, a legéletveszélyesebb helyzetekből, ha hozzá kiáltunk és imádkozunk, akkor megszabadítson. Ő közömbösíteni tudja a kígyó marást. Megmar valakit a kígyó, de ha az Isten úgy akarja, ha valaki hozzáfordul, könyörög hozzá, az Istennek van hatalma arra, hogy megszabadítsa őt. És én szívemből kívánom, hogy ez az egész életeteket végigkísérje, hogy amikor félnem kellene is, amikor olyan helyzetben vagyok, ami veszélyes, kiáltsunk az Istenhez, imádkozzunk, és neki arra is van hatalma, hogy a háborgó tengerből a hajótörés után kimenekítsen, hogy a viperának a mérgét közömbösítse, és minden veszélytől meg tud óvni, hogyha szívünk mélyéből kívánunk, kiváltunk hozzá. Ezt kívánom nektek, és most menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy olyan eseményről, egy előttünk álló eseményről szeretnék beszélni és szólni az ige alapján, amiről azért nagyon könnyű szólni és beszélni és gondolkodni, mert az igéből láthatjuk egész részletesen, hogy ez az esemény hogy milyen módon fog bekövetkezni. Ugye az előttünk álló eseményekről sok-sok kinyilatkoztatást olvasunk a Szentírásban, de nagyon sok eseményről csak úgy röviden, tömören, egy-egy rövid kijelentés erejéig tesz utalni, de úgy részletesen.

megtudhatunk, és ezért láthatjuk előre nem teljes részletességgel, de sokkal részletesebben, mint több más előrevetített eseményt a Szentírásban. Látjuk, mert egyszer már beteljesedett. És nézzük meg majd az igében, mikor majd erről az eseményről szólni fogunk. Én nem magáról a történésekről szeretnék részletesen szólni, mert ugye azokat ismerjük apostolok cselekedete második fejezete alapján, illetve az apostolok cselekedetét végigolvasva, hanem én a mai délelőtt folyamán egyetlen egy dolgot szeretnék. Párhuzamba szeretném állítani a korai és a késői esőt. Azokat a tanulságokat, amelyeket az ige lejegyez a mi számunkra a korai esővel kapcsolatban. Szeretném, hogyha végig tekintenénk, mert a mi számunkra iratott meg, akik itt vagyunk a késői eső kitöltésének a küszöbén. Párhuzamba szeretném állítani a helyzetet, a szituációt, a különböző feltételeket, ugye, amiket az igében látunk, az korai, illetve késői eső kiáradásának a feltételeit. Tehát ezekről az eseményekről fogunk szólni részletesen, még egyszer mondom, a korai esőt egybevetve a késői esővel. Nagyon sok igét csak kívülről fogunk idézni, mert úgyis jól ismert igékről lesz szó alapvetően. Az első ige, amit szeretnék megemlíteni, illetve kérdezni szeretném, hogy Jézus hogy búcsúzott a tanítványaitól? Mi volt Jézusnak a búcsúzáskor elmondott felhívása, felszólítása a tanítványok felé? Emlékszünk Máté evangéliuma, hogy fejeződik be? Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, ugye megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek nevének nevében, tanítván, hogy megtartsák mindazt, amiket én parancsoltam néktek, és imént ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Van-e ehhez hasonló ígéret, felszólítás, kijelentés a Bibliában a végidőre vonatkozóan? Elmenvén szélese világra, ugye tegyetek tanítványokká minden népeket, mondja Jézus az övéinek, elsődlegesen ugye a tanítványoknak, de mindannyiunkhoz szól. De kimondottan a végidejére, van-e valami ehhez hasonló ige a Szentírásban? Máté 24:14 mit mond? És Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik a világon bizonyságul minden népnek, és akkor jöjj el a vég. Ugyanaz a felszólítás, kijelentés, ígéret, ugye, amit a tanítványok is kaptak, elmenvén szélese világra, minden teremménynek hirdessétek az evangéliumot. Igen, és Isten országának ez az evangélium az egész világon hirdetetni fog, ugye Jézus eljövetele előtt a késői eső időszakában. Menjünk vissza megint a korai esőre. A tanítványok megkapták ezt a parancsot Jézustól, és ott álltak ezzel a parancsal, hogy mindenhova menjenek el, vigyék el az evangéliumot. Szerintetek milyen gondolataik lehettek? Azonnal indulunk, megyünk, végezzük a feladatot. Vajon ez a gondolat volt bennük? Vagy pedig hatalmas teherként nehezedett rájuk, szembesülve a körülményekkel, a saját maguk állapotával, átérezve mindazt, amiről majd most fogunk szólni. Egy szóval azt lehet mondani, hogy a helyzetüket bizonyos értelemben reménytelennek láthatták. Nézzük meg, milyen nehézségek voltak, amik ennek a parancs teljesítésének az útjába álltak. Az első, amit szeretnék megjegyezni, és hadd mondjam, nem fontossági sorrend feltétlen, amit szeretnék felállítani, de mindenek előtt szeretném megjegyezni azt, hogy versengések voltak közöttük. Az egymáshoz fűződő kapcsolatuk nem volt olyan, ami biztosítani tudta volna, vagy záloga lehetett volna annak, hogy erre kiáradhat az Isten lelkének az ereje. Mi volt a tanítványoknak a visszatérő vetekedési kérdés és téma? Ki a nagyobb? Ki a nagyobb? A féltékenység, az irigység állandóan jellemezte a szolgálatukat is, amíg Jézussal együtt voltak, és már akkor is gátat és akadályt képezett, és nem egy esetben ez a lelkület, ez a bennük időről időre felbukkanó, és a szívük mélyén sajnos nagyon mélyen ott gyökerező lelkület. Csak egész röviden egy példa, amikor ez a lelkület akadályozta meg őket abban, hogy végezzék a szolgálatukat. Emlékeztek arra, amikor ott voltak tanítványok, és egy apa odavitte a gyermekét, és miután már ők gyógyítottak, és hatalmas erővel végezték a szolgálatot,

0: látott. Ezt a gyermeket ekkor nem tudták meggyógyítani. És emlékeztek rá, hogy amikor Jézus megjelenik közöttük, és akkor meggyógyítja a gyereket, és kérdezik tőle, hogy mi miért nem tudtuk. Ugye ők se értették, hát korábban ezt tették. Most akkor miért nem tudták ők meggyógyítani? És emlékeztek, Jézus mit mondott? Ez a fajzat nem megy ki, hanem csak könyörgés és böjtölés által. De hát akkor ők korábban nem könyörögtek és böjtöltek? De. Csak mi volt a probléma? Most nem tudtak igazából könyörögni. Nem tudtak ezzel a lelkülettel Istenhez fordulni. Miért? Mert a szívükben ott volt a féltékenység. Miért? Mert ennél a jelenetnél hányan voltak ott? Összesen csak 9-en. Miért? Mert hol volt a 3? Péter, Jakab és János Jézussal volt a megdicsőülés hegyén. Jézus elszólított 3 tanítványt, és ők ott maradtak 9-en. És min keseregtek magukban? És mi volt a nagy probléma a szívükben, hogy őket miért? És engem miért nem? Tehát a vetekedés, a féltékenység, az irigység gátat szabott annak, hogy meg tudják azt cselekedni, amit idáig cselekedtek. Ez meggátolta őket abban, hogy igazából imádkozni tudjanak, és így nem is tudták megtenni, amit korábban megtettek. Igen, ott volt közöttük ez a kérdés, és Jézus halála és feltámadása után, amikor ők magukra maradtak, bizony ezzel a kérdéssel nekik szóba kellett állni. Hogy nem voltak igazából harmóniában egymással. És csak egyetlen egy mondat erejéig szeretnék megállni. Szerintetek, és most a kérdés, amit fölteszek, az magáért fog önmagában a kérdés beszélni, költői kérdés lesz, de szerintetek nekünk az egymáshoz való kapcsolatunk, Jézus tanítványainak az egymáshoz való kapcsolata minden szempontból rendezett, amire az Isten kiáraszthatja az ő szent lelkét? Erről most csak ennyit szeretnék szólni. A következő, amit szeretnék megemlíteni, mi volt a másik akadálya a lélek kiáradásának, és egyáltalán annak, hogy ők a munkát el tudják kezdeni, végezni, ott volt bennük egy hatalmas félelem. Azt olvassuk, hogy a zsidóktól való félelem miatt bezárták az ajtót. Egész őszintén el kell, hogy mondjam nektek, hogy én ezzel a kérdéssel nem foglalkoztam még, hogy utána néztem volna, és nem is tudom, hogy lehet utána nézni ennek kimondottan, de nekem van egy nagyon erős belső meggyőződésem, hogy ha a Biblia ezt külön hangsúlyozza, hogy a zsidóktól való félelem miatt bezárták az ajtót, akkor számomra ez azt mondja, hogy abban az időben, a bibliai időben nem voltak mindig zárva az ajtók. Nem úgy reteszelték és zárták az ajtókat, mint nálunk most manapság. Szóval az, hogy bezárták az ajtót belülről, szóval az a félelemnek egy olyan fokát jelentette, ami nem azt jelenti, hogy mi hazamegyünk és természetesen zárunk, meg hogyha elmegyünk, akkor is zárjuk. Nem tudom, abban az időben mondom, mi volt az általános, de én úgy gondolom, hogy ez nem volt egy általános dolog. Ők féltek, rettegtek, ezért zárták be az ajtót. Hadd kérdezzem meg, hogy miért féltek? Miért féltek a tanítványok? Mert az az üzenet, amivel megbízta őket Jézus, hogy minden emberhez vigyék el, a legnépszerűtlenebb üzenet volt, amelynek következtében félő volt, hogy ők is ugyanarra a sorsa jutnak, mint amelyre Jézus jutott. Miért? Mit kellett nekik hirdetni? Kellett hirdetni a Messiást, hogy ő volt a megváltó, akit a zsidók megöltek és keresztre feszítettek. Népszerű üzenet volt ez? A legnépszerűtlenebb, amit el lehet képzelni. Megint állítsuk párhuzamba a végidővel. Milyen üzenetet bízott ránk az Úr a végidején? Mi ez üzenet? Milyen üzenetet? A 3-as angyali üzenetet. Szerintetek ez népszerű üzenet? Népszerű üzenet? A legnépszerűtlenebb üzenet lesz az előttünk álló időben, már most is, az bizonyos értelemben a legnépszerűtlenebb üzenet. Az ítéletre való felhívás, az Isten, egyedül az Isten imádásával való felhívás. Hogyha emberi elgondolást, rendelést követ bárki, és emberi törvények előtt hajol meg, az Isten haragjának a poharát kell kiinnia. Hadd kérdezzem meg, népszerű lesz ez az üzenet, amikor a világ látja az egyedüli megoldást, a szalmaszálat, amiben belekapaszkodik, és azt mondja, hogy ez nem Istentől, hanem az ellenségtől, az ördögtől jövő kezdeményezés. Milyen üzenet ez? Ki tudja ezt felvállalni a saját maga erejéből? Ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint a tanítványok. Azon kívül a tanítványok életében ugye ott volt ez az óriási csalódás, Jézus személyes jelenléte elvétetett tőlük. Akkor ott voltak a nyelvi korlátok, ugye? Hogy? Hát hogy lehet? És azért itt megállnék egy pillanatra. Ti nem gondolkodtatok azon még soha ebben az életben, hogy hogy fog az való megvalósulni, hogy az Isten országának ez az evangéliuma hirdetni fog egyszerre mindenhol az egész világon. Hogy fog megvalósulni? Hogy lehetséges ez? Egész rövid idő alatt, mert itt nem arról van szó, hogy majd évtizedek alatt, egész rövid idő alatt, mindenhol egyszerre. Ott nyelvi akadályok voltak, itt is rengeteg probléma van a mi korunkban. És érezték a gyönge és tehetetlen, kiszolgáltatott, alkalmatlan voltukat. Tehát mit mondhatunk? Emberileg úgy tűnt, hogy megvalósíthatatlan, amit Jézus rájuk bízott, hogy mindenhova elvinni az evangéliumot. Jézus tudta, hogy ilyen állapotban vannak maguktól. Jézus pontosan tudta, hogy a maguk erejében bízva nem tudják betölteni a küldetésüket. És ezért Jézus megígérte, és most megint nem olvasom az igét, csak kívülről említem, azt mondja, hogy maradjatok Jeruzsálem városában, míg felruháztattok mennyei erővel. És vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljőre átok, és lesztek nékem tanúi úgy Jeruzsálemben, mint Júdeában, és ugye a földnek mind végső határáig. Nézzük meg Jézus tanácsát, útbaigazítását követve, ott maradnak a tanítványok Jeruzsálemben, ebben az állapotban, amit az előbb megemlítettem, és várnak az ígéretek teljesedésére. De hogyan várnak az ígéretek teljesedésére? És ezt a verset szeretném, hogyha elolvasnánk, ez is jól ismert vers, de hadd olvassuk el az első fejezet 14. versét. Apostolok cselekedete első fejezet 14. verse. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Csak idáig ez a Biblia verset. Ezek egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Álljunk meg itt néhány pillanatra. Nem azt mondja a Biblia, és olyan érdekes, nem arról van szó, nem azt mondja, hogy imádkoztak. A Bibliában minden egyes szónak hatalmas jelentősége van. Nem azt mondja egyszerűen, hogy imádkoztak, hanem ezek foglalatosak voltak az imádkozásban és a könyörgésben. Mi a különbség a között, hogyha azt mondjuk, hogy imádkozik valaki, vagy pedig az, hogy foglalatos valaki az imádságban és a könyörgésben? Ugye az előző azt jelenti, hogy valaki ugye elmond egy imát, és ugye nem ima nélkül éli az életét, de amikor valaki foglalatos az imádságban és a könyörgésben, az azt jelenti, hogy az életére ez jellemző. Ez a legfőbb tevékenysége. Ez az, ami a leginkább jellemzi őt abban az időszakban, amikor ő foglalatos az imádságban és a könyörgésben. Itt szeretnék felolvasni egy idézetet a Kiben bízhatunk című könyv második kötetéből, és szeretném azért ezt az idézetet felolvasni, mert hadd mondjam, mi is ugyanebben a helyzetben vagyunk, mint a tanítványok, és hogyha valakinek, akkor nekünk is könyörgésben és az imádságban foglalatosnak kell lennünk. Ez kell, hogy jellemezzen bennünket. És nézzük meg, mit olvasunk. Nem tudom, hogy a helyzet 100 év alatt szerintetek javult vagy romlott, mindenki eldöntheti magában ahhoz képest, amit itt föl fogunk olvasni, de hogy mindenképpen erre van szükségünk, az egészen bizonyos, így olvasom. Soraink között most kialudt az élő hittel párosult esedezés. Amit a szokás szerinti esti és reggeli imának nevezünk, az nem mindig buzgó, nem mindig hathatós. És ilyen egy nagyon érdekes mondat. Sokak esetén a szavak álmos, gépies, lélektelen elismétlése es csupán, és ezért nem is jut el az Úr fülébe. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy reggel fölkeltetek, és még az előző napi fáradtságot sem tudtátok igazából kipihenni, és iszonyú fáradtak vagytok. És meggyőződésem szerint nincs egyetlen egy ember közöttünk, aki ne indulna el úgy, hogy ne imádkozna. De volt már úgy, hogy álmosan, gépiesen elmondtuk a reggeli imádságot? Mert de annélkül nem indulunk el, de imádkozunk, de hol volt abban az erő? És amikor este hazaérünk, és újból imádkozunk, akkor pedig már olyan fáradtak vagyunk, hogy esetleg bele is alszunk az imádságba. Volt már ilyen az életünkben? Nem kell válaszolni, csak úgy magunkban gondoljuk végig. És hadd kérdezzem meg, most minek az ideje van, hogy foglalatosak legyünk az imádságban és a könyörgésben, amit a tanítványok is cselekedtek. Utána ezt olvasom, Az Úrnak nincs szüksége, de nem is várja a szertartásos közhelyeket. Olyan érdekes kifejezés. De a megtört szívet, a bűnök bevallását, a lélek megalázkodását tisztelni fogja. Az alázatos, megtört szív kiáltását nem fogja megvetni. És az utolsó mondatot szeretném nagyon-nagyon hangsúlyozni. Ha volt idő, amikor arra van szükségünk, vagy arra volt szükségünk, hogy a kegyelem és alázat lelke legyen kitöltve ránk, hogy Isten maga fogalmazza meg a könyörgéseinket, akkor az az idő most jött el. Mit mond ez az idézet? Ha volt valaha idő arra, hogy a kéréseinket maga az Isten fogalmazza meg, akkor ez az idő most jött el. Mit jelent ez? Hát az imádság az nem tőlem függ, hogy én azt kérem, amit gondolom, ami igazából fontos lenne. Nem ez az imádság? Hadd mondjam, nem. Nem ez az imádság. Ez csak az én egyéni akaratomnak az Isten felé való továbbítása. Ez még nem imádság. Ez nem az az imádság. Az az imádság, gondoljunk bele abba, amit Pál apostol a római levélben így fogalmaz, hogy amit kérni kellene, nem tudjuk. De maga a lélek van segítségére a mi gyengeségünknek, és ő segít megfogalmazni azokat a kéréseket, amelyre nekünk leginkább szükségünk van. És ennek az ideje most jött el, hogy foglalatosak lenni a könyörgésben, és nem egy listát fölállítani, hogy ez az én óhajom az Isten felé, hanem engedni, hogy a lélek késztessen bennünket, átadni magunkat a lélek vezetésének, hogy ő fogalmazza meg a mi kéréseinket, hogy azt kérjük, amire igazából szükségünk van. És hadd kérdezzem meg, miért fontos, hogy azt kérjük, amire leginkább szükségünk van? Miért fontos ez? Szeretnék egy idézetet megint csak kívülről idézni. Isten minden áldása a mi életünkben, imára jövő feleletként érkezik hozzánk. Imára jövő feleletként. Nem úgy van, hogy az Isten majd ki fogja árasztani úgyis az ő áldásait gazdagon. Persze, ne haragudjatok, hogy ezt mondom, ez egy nagyon furcsa kifejezés. Vannak alapáldások, ugye, hogy élünk, nem vonja még meg a kegyelmét tőlünk. Ugye ez is mind-mind áldás, tehát rengeteg áldást tapasztalunk. Még azok is, akik nem imádkoznak, ugye rengeteg áldást tapasztalnak az életükben. De amiről itt van szó, felkészülés az előttünk álló időre, a késői eső elnyerése, a bűneinkből szabadulás, és a többi sorolhatnánk. Imára jövő feleletként érkezik az áldás, csak is imára jövő feleletként. És ezért van szükség arra, hogy az Isten maga fogalmazza meg a lelke által a kéréseket, amelyeket hozzá küldünk, hogy ő erre válaszként valóban adhassa az ő végére mehetetlen áldásait. Egész röviden soroljuk fel, hogy vajon miért imádkozhattak a tanítványok. Az egyik, amit látunk itt a Biblia versből, hogy ebben az imádságban eljutottak valamire. És mi volt ez, amire eljutottak? Az egy szív egy lélekig. És utána azt olvassuk, utána a második fejezetben, hogy egy akarattal együtt voltak. Eljutottak az egy szív egy lélek egy akaratig. Ez volt a korai eső kitöltésének az egyik alapvető feltétele. Hát erre azt lehetne mondani, hogy hát ez nem egyszerű dolog. Hát csak el kell jutnunk, hogy egy szív, egy lélek, és kitöltetik a lélek. Szerintetek ez könnyű feltétel, vagy nehéz feltétel? Könnyű eljutni az egy szív, egy lélekig, az egy akaratig, vagy pedig nehéz eljutni erre? Egyszerű, vagy könnyű? Hadd mondjuk ki, a legnehezebb. A legnehezebb. És miért a legnehezebb ez? Mert az énünk teljes feladását igényli. Az énünk teljes feladását és Jézusban való elrejtését. Ezt a két dolgot jelenti. Egy szív, egy lélekig, nehogy azt gondoljuk, hogy ez annyira egyszerű. Két ember kötött, gondoljunk a legszorosabb emberi kötelékekre ezen a földön. Könnyű eljutni, hogy mindenben egy akaraton legyenek, és teljes egy szív, egy lélek legyen? Még ilyen viszonylatban is nagyon nehéz erre eljutni. Hát még több ember között. De el kell, hogy jussunk. Ugyanazt kell tennünk, mint a tanítványoknak, bűnbevallás. Őszinte szívvel kérni Istent, mutasson rá a mi bűneinkre, a mi hibáinkra. Kérni a bűnből való szabadulást. És ő meg fogja adni, ha én igazából foglalatos vagyok a könyörgésbe. Ha ezt nem csak úgy álmosan kérem reggel meg este, hogy Istenem, szabadíts meg az én bűneimtől, és tégy tökéletessé, amen, hanem ha könyörgök, tusakodok Istennel, hogy vegye el tőlem ezt, azt, amazt, mindannyiunknak vannak jellem gyengeségei, imára jövő feleletként, a küzdő imára jövő feleletként fogja Isten meghallgatni a mi kéréseinket. Mire, miért könyörögtek még? Hogy el tudják végezni a feladatot, amelyel őket az Úr megbízta. És könyörögtek az Isten ígéretének a megvalósulásáért, a lélek kiáradásáért. Az Úr megígérte ezt, és könyörögtek a lélek kiáradásáért. Hadd kérdezzem meg, hogy a végidején van-e ilyen feladatunk? Felhív bennünket vajon a Biblia erre? Ugye számtalan helyen felhívja erre a figyelmünket, de én most egy idézetet szeretnék olvasni a Zakariás könyvéből. A Zakariás könyve 10. fejezet 1. verse ezt mondja. Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Az Úr villámlást szerez, és zápor esőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn. Mit mond? Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején. Amikor látjuk, hogy ezek az események, a végidő eseményei már ilyen módon teljesedésben vannak, mit kell tennünk? Könyörögnünk kell a késő eső kiáradásáért. De milyen módon? Mi kell, hogy megelőzze? Mit mondtunk az első két pontban? Könyörögni az én bűneimből való szabadulásért, hogy valóban le tudjuk rendezni a bűneinket Istennel és egymással, el tudjunk jutni igazából a Krisztusban való olyan szeretet kapcsolatra, ami a benne való egység, a Jézusban való egység, és erre áradhat ki a Szentlélek, és ezért könyörögni, az Úr ezt helyezte elénk, mint a végidőben a mi feladatunkat. És hadd mondjam, hogy ha mi ezt tesszük, átérezve ugyanúgy a tehetetlenségünket, mint ahogy a tanítványok átérezték, akkor az Isten rajtunk is fog könyörülni. Szeretnék egy idézetet olvasni Ézsaiás könyve 41. fejezetéből, a 17. verset. Annyira elgondolkodtat, én úgy szeretem ezt a szakaszt, majd a többi versét is olvassuk megfelelő alkalommal most, de így olvassuk először a 17. verset. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Mit mond? Milyen kép ez? Mi az, hogy nyomorult és szegény? Álljunk meg egy pillanatra. Mi az, hogy nyomorult és szegény? A Bibliában ennek megvan a maga definíciója. Mit olvasunk? Hagyok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Ki a nyomorult és szegény? Aki nem önmagában bízik, aki ugyanúgy, mint ahogy a tanítványok átérzik a saját maguk gyengeségét, kiszolgáltatottságát, tehetetlenségét, ez a nyomorult és szegény. Azt mondja, a nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepet. Milyen kép ez? Voltatok már olyan szomjasak, hogy a nyelve az embernek szinte a szomjúságtól eleped? Tehát egy kilátástalan, csüggesztő helyzet. És nézzük meg, mit mond a nyomorult és a szegény nép, a nyomorult és a szegény ember, aki az Istenben bízik, az mit fog tenni ebben a helyzetben? Aki érzi igazából ezt a helyzetet? Az imádkozni fog. Az foglalatos lesz a könyörgésben és az imádkozásban. És így folytatja az ige, én az Úr meghallgatom őket. Tehát ők imádkoznak, foglalatosak lesznek a könyörgésben és az imádságban. Én az Úr meghallgatom őket. Én, Izrael Istene, nem hagyom el őket. Tehát mi a mi feladatunk? Hadd mondjam, nem az, hogy mi most azon kezdjünk el terveket lefektetni, hogy majd a késő eső idején meg hogy. Nem. A mi feladatunk most foglalatosnak lenni a könyörgésben, a saját bűneinkből való szabadulásban, eljutni arra, amire az apostolok eljutottak, a Jézus Krisztusban való igaz egységre, és kérni, hogy be tudjuk fejezni a munkát, várni az ígéretet, könyörögni az ígéretért, a lélek ajándékáért. És itt álljunk meg, muszáj megállni még egy szóra, mielőtt magára az eseményre néhány mondattal kitérnénk, muszáj itt megállni egy néhány gondolat erejéig. Vártak az apostolok, vártak a tanítványok arra, hogy megkövetkezzen mindaz az életükben, elnyerjék az ígéretet, a lélek ajándékának az ígéretét. Mennyi időt várakoztak, mennyi időt töltöttek el így? 10 napot. Ez hosszú idő, vagy kevés idő? Én most ezt nem akarom a mi helyzetünkre vonatkoztatni, csak önmagában azt lehet mondani, hogy ez nem egy túl hosszú idő önmagában az a 10 nap. De egy idézetet szeretnék felolvasni. Az Úr többet el tud végezni egyetlen órán, mint mi egész életünk folyamán. Figyeljük! Az Úr többet el tud végezni mennyi idő alatt? Egyetlen órán, mint mi egész életünk folyamán. És figyeljük meg, mit mond, mikor? Amikor azt látja, hogy az ő népe teljesen megszentelődött. Amikor az Úr azt látja, hogy az ő népe megszentelődött, a könyörgésben és az imádkozásban foglalatosak voltak, eljutottak mindenre, amiről szó van, amiről az előbb beszéltünk, azt mondja, az Úr egy óra alatt többet tud tenni az ő népéért, mint mi egész életünkben tenni tudnánk. Tehát hadd mondjam, nem idő kérdése, és félre ne értsen valaki, most nem azt mondom, hogy 10 napot kell így együtt lennünk, és kiárad a lélek, nem ezt akarom mondani, hanem azt akarom mondani, hogy ez nem idő kérdése. Az Isten arra vár, hogy mi átadjuk magunkat teljesen, hogy ő egy óra alatt többet tudjon értünk végezni, mint mi egész életünk folyamán végezni tudnánk. De hadd mondjam, ez a várakozás időszaka, amikor még mindig nincs megoldás, még mindig a várakozás idejében vagyunk, még mindig csak imádkozunk. Szerintetek, tudom, hogy furcsa lesz a kérdés, de azért megkérdezem, szerintetek, amikor imádkoztak az apostolok, a tanítványok, imádkoztak, hogy megérkezzen a várva várt erő, a léleknek az ereje. Szerintetek volt a 10 napban valami olyasmi, hogy elkezdtek valami pici jelet látni, és ahogy már 9 nap, akkor kicsit nagyobb volt a jel, 8 nap, egyre erőteljesebb volt a jel, és mikor már biztosak voltak benne, hogy na, most már majdnem itt van. Szerintetek ilyen volt ennek a várakozásnak az időszaka? Nem ilyen volt. Semmit nem láttak. Semmit nem láttak a megvalósulásból még. Ők csak könyörögtek. Miért említem ezt? Mert mi úgy vagyunk az életben, hogy a várakozást tanuljuk meg a legnehezebben. Hittel teljes várakozást tanuljuk meg a legnehezebben. Amikor imádkozunk valamiért, és még mindig semmi nincs, de még a körvonalai sem látszódnak, hogy valami fog történni, és ilyenkor mi hajlamosak vagyunk elcsüggedni. És márpedig ez is arra tanít bennünket, hogy úgy imádkozni hittel kitartóan, mintha látnánk már, hogy a tüzes nyelvek nem sokára meg fognak jelenni, de ők még semmit nem láttak. De mi a várakozás idején szoktunk általában egy idő után elcsüggedni és ellankadni, ha valami bíztatót nem látunk, hogy az imádságunk meghallgatásra talált. Szeretnék az Ószövetségből tényleg csak egyetlen egy rövid példára utalni, Jerikó falainak a leomlására. Emlékeztek rá? 6 napon keresztül körbe kellett járni. 6 napon, a 7. napon 7-szer, ugye? És a 7. alkalommal omlottak le a kőfalak. Szerintetek, amikor körbejárták 1., 2., 3. napon, jártak az ott a hatalmas falak körül, mentek. Szerintetek azt látták, hogy minden nap ez a fal gyengébb, és egyre gyengébb, és jaj, de jó, mire 7-szerre körüljük, már szinte semmi dolgunk nem lesz vele. Ezt látták? Nem. Ugyanúgy meredtek azok a falak. De hitben kellett végigjárniuk, és kérni az Isten erejét, hogy majd a megfelelő pillanatban adja meg a győzelmet, és omoljanak le egyik pillanatról a másikra azok a falak. Hadd mondjam, a várakozás ideje, a hittel való várakozás, imádságban töltött várakozásnak az ideje, az Isten kezében a leghatékonyabb időszak arra vonatkozóan, hogy nekünk segíteni tudjon, és a mi szívünket átformálja. Hadd mondjam, ennél hatékonyabb időszak, mint az emberi szempontból nézve reménytelen várakozás ideje, amikor csak a hit szemünkkel tudunk az ígéretekbe kapaszkodni, ennél termékenyebb időszak nem létezik, amikor az Isten a mi szívünkben a legtöbbet el tudja végezni, és mi ezt szeretjük a legkevésbé, és ebben szoktunk elcsüggedni és feladni a küzdelmet. Márpedig az Istennek van hatalma arra, hogy megcselekedje értünk egy óra alatt, többet, mint egész életünkben tudnánk tenni, ha eljutunk idáig. És éppen ezért szeretném mindannyiunk szívét, figyelmét felhívni arra, hogy ne engedjük le a mi kezünket, hanem imádkozzunk kitartóan, mert a válasz meg fog érkezni. Az Isten fogja küldeni a megígért áldást, ha mi azt tesszük, mint amit a tanítványok is cselekedtek. És utána egész röviden, csak néhány mondat erejéig említsük meg, kiárad a korai eső, és elkezdődik valóban az, amire az Úr felhívta őket, hatalmas erővel tudnak bizonyságot tenni, megadatik ugye a nyelvek adománya. Tudták volna például azt kérni, hogy a nyelvek adományát adja nekik az Úr? Hát nyilván, hogy ezt nem tudták volna kérni. De teljesen alárendelték magukat az Isten lelkére vezetésének, és hozott megoldásokat minden pillanatra, minden élethelyzetre. És emlékszünk rá, hogy Péter a prédikációjában mit idéz? Hogy mi történik? Hogy a ti fiaitok látomásokat látnak, álmokat látnak, profétálnak. Ugye a legkisebbekre, a szolgákra, szolgáló leányokra is kitöltetik a lélek. Csodajelek történnek. És ez következett be egész pillanatok alatt, rövid néhány nap alatt Jeruzsálemben milyen hatalmas megtérések történtek, mert mindezek valósággal végbe mentek. És hadd mondjam, ugyanezek az események fognak a végidején bekövetkezni. Mit jelent az, hogy a ti fiaitok prófétálnak, és álmokat látnak, és látomásokat látnak? Mit jelent ez a korai eső időszakára vonatkoztatva? Ez hogy valósult meg? Gondoljunk bele, mit jelent az, hogy prófétálnak egyáltalán a ti fiaitok? Mit jelent? Istentől közvetlen kapott üzenetet tolmácsolnak az adott helyzetben az adott embernek. Nem ez a prófétai üzenet? A prófétai üzenet nem csak azt jelenti, hogy a jövőbeli esemény, az is benne foglaltatik, de amit annak az adott embernek, aki a prófétai üzenetet kapja, akit az Úr megszólít, hogy azt tolmácsolja az adott helyen. És a prófétai üzenetnek mindig mi a legjellegzetesebb, legfontosabb része, hogy megtérésre hívja az embereket. Ez fog a végidején is bekövetkezni. Nem ez történt? Nem ez történt az apostolok életében? Az igaz megtérésre hívták fel a figyelmet, prédikáltak, és az Krisztushoz való igaz megtérésre hívták fel a figyelmet. Gondoljunk bele abba, hogy terjedt az evangélium, hogy tudott pillanatok alatt elterjedni az evangélium. Hogy tudott? Úgy, hogy az Úr látomást ad mondjuk egy Ananiásnak, hogy menj el az Egyenes utcába, mert ott van Pál, aki imádkozik. Péternek ad látomást, Kornéliusznak ad látomást, és a többi, és a többi. Álmokat látnak, prófétálnak. Az Úr, hadd mondjam, pillanatok alatt el tudja végezni azt, amit mi egy egész élet folyamán elvégezni nem tudnánk. A munka be lesz fejezve, az evangélium mindenhova el fog tudni jutni, és Jézus Krisztus vissza fog jönni. De most nekünk az az előfeltétel, amiről a korábbiakban szóltunk, és ugyanilyen módon a lélek be fogja fejezni majd az evangélium hirdetést. Mit jelent szolgák, szolgáló leányokra kitöltetik a lélek? Mit jelent? Mindenkire, a leggyengébbre, a legegyszerűbbre. Megint csak egy idézetet hadd olvassak. Csodálkozni fogunk azokon az egyszerű eszközökön, akiket és amiket az Úr felhasznál. Mindenkire. Ez nem képzettségtől függ, mindenkire. Mitől függ? Hogy eljutunk-e arra, amire a tanítványok lélekben eljutottak, és azok közül mindenkire, aki a leggyengébbnek és a legtehetetlennek érezi magát, el fog jutni erre. Miért? El fogja nyerni az áldást, mert megtanult engedelmeskedni a lélek késztetésének. És hogyha a lélek azt fogja neki mondani, hogy te menj el az Egyenes utcába, akkor nem a fő utcába fog menni, mert fél az Egyenes utcába menni, mert úgy gondolja, hogy ott veszedelmesebb. Értitek, hogy miért mondom ezt? Tehát nem engedetlen lesz, hanem mindenben engedelmeskedni fog a léleknek. És így a lélek vezetése alatt, a munka pillanatok alatt, egész rövid idő alatt be lesz fejezve. Jelek, hatalmas jelek, csodák történtek az apostolok keze által. Ugyanez fog történni a végidején is. Igen, az Isten az üzenetet csodák, jelek által fogja majd alátámasztani és megerősíteni. És mi volt a korai esőnek az eredménye? Hogy hatalmas számban történtek a megtérések, pillanatok alatt ezrek tértek meg. De szerintetek azok a megtérések hirtelen való megtérések voltak? A döntés született meg hirtelen, de ott a magvetés már korábban megtörtént. Maga Jézus és a tanítványok is vetették a magvakat, és ezek a magvak pillanatok alatt kikeltek. Hadd kérdezzem meg, mi a mi feladatunk? Vetni a magot. Amikor úgy látjuk, hogy reménytelen vetni a magot. Ne engedjük le a kezünket, mert tudjuk azt, hogy lesz majd eredménye a munkának. Ki fognak kelni azok a magvak a késői eső idején, amiket most vetünk. Igen, a mi feladatunk most a magvetés. És mi lesz az eredmény most is, hogyha ilyen előkészület után, és így keressük az Urat? Szeretném, hogyha azt az igét, amit az előbb olvastunk Ézsaiás könyvében, tovább folytatnánk. Ézsaiás könyve 41. fejezet, 17. vers. 17-től. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepett. Én az Úr meghallgatom őket. Én, Izrael Istenen, nem hagyom el őket. És most figyeljük. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszú földet vizeknek forrásivá. A pusztában cédrust, akácot nevelek, és mirtuszt és olajfát. Plántálok a kiértlemben ciprust, platánt, sudar cédrussal együtt. Mit mond ez a Biblia vers? Ugye az előbb még az volt, hogy a szomjúságtól az embernek a nyelve eleped, és szinte meghal a szomjúságtól egy kiértlem puszta táj. Mit mond az Úr? Én nem hagyom el őket, meghallgatom őket, és ezt az áldást, özönt fogom rájuk árasztani. Milyen kép ugye, amit itt olvastunk az előbb. És utána nézzük meg, és ezzel szeretném az egész mai igehirdetést zárni a 20. versnek a gondolatával. Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izraelnek szentje teremtette ezt. Ebből a versből kiindulva, és mindannak alapján, amiről az előbb szóltunk, egyetlen egy szóra szeretnék rákérdezni, milyen lelki magaslatra kell eljutnia Isten népének ahhoz, hogy ennek az áldásnak az örököse tudjon lenni, és elnyerje ezt az áldást. Milyen jellemvonásra van szükség? Hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Mire van ehhez szükség? Alázatra. Alázatra. Alázatra, amelyre, ha az ember nem jut el, a lélek nem tud kiáradni az emberre. Miért? Mert gondoljunk bele abba, hogy milyen hatalmas események fognak beteljesedni. Milyen hatalmas erővel fogja az Úr felruházni azokat, akikre kijönti a léleknek az erejét. Csodák fognak történni, ige hirdetés, de olyan módon, hogy mit mond az ige a végidejére vonatkozóan? A legkisebb ezerre nő, és a legkevesebb hatalmas néppé. Az Úr hatalmasan fog cselekedni, de csak kiken keresztül, akik valóban tudják, megértik, és teljes szívükből vallják, nem csak a szájukban áll alázatosság formájában, hogy az Úrnak a keze művelte ezt. Ha nem jutunk el az igaz alázatra, az Isten nem tudja ránk árasztani a lelkét, mert minden, amit tőle kapunk, a magunk dicsőségére használnánk fel, és meghiúsulna az a cél, amit az Úr pedig meg akar valósítani, hogy az ő neve magasztosuljon fel, hozzátérjenek az emberek hozzá, aki egyedül kész megmenteni, és képes is megmenteni bennünket. Szeretném arra az igére felhívni a figyelmet Sofóniás próféta könyvéből, amikor a végidején beszél a megmaradásnak az egyedüli feltételéről. Emlékeztek, hogy milyen két feltételt mond Sofóniás prófétánál? Sofóniás könyve 2. fejezetében, a 2.-3. vers, csak kívülről idézem. Keressétek mit? Az igazságot, és keressétek az alázatosságot. Talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Mit mond? Keresétek az igazságot, az Isten igazságát, a maga teljes valójában, mindent, amit az magában foglal, keresétek az igazságot, és vajon miért említi külön az alázatosságot? Miért említi külön az alázatosságot? Miért? Azért, mert Sátán azonnal ott van az ember életében, hogyha az igazság útján az ember elindul, és egyre közelebb kerül az Istenhez, Sátánnak a kísértése annál nagyobb, hogy az ember elveszítse az alázatosságot, és önmagának tulajdonítsa azt, amit az Istentől nyert. Éppen ezért mit mond? Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Ahogy olvastuk Ézsaiás könyvében, hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék és megértsék mindnyájan, hogy az Úrnak keze mivelte ezt, és Izraelnek szentje teremtette ezt. Én befejezésül csak egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni. Ezek az események be fognak következni. Ezek az események valóságosak lesznek. A késői eső ki fog áradni, és a munka be lesz fejezve. Egyetlen egy dolog a kérdés, hogy mi elnyerjük-e vagy nem. Azt olvassuk a bizonyságtételekben, hogy a lélek ki fog áradni, és egyesek még észre sem fogják venni. Mások fanatizmusnak fogják majd bélyegezni. Ki fog áradni a lélek, de hogy én elnyerem, az mitől függ? Hogy most miben vagyok foglalatos? A könyörgésben és az imádságban, vagy pedig más dolgokban? Leköt-e engem a hétköznapi élet annyira, hogy nem marad időm az imádságra, csak az álmos, gépies ismétlése a szavaknak, lélektelen ismétlése, vagy pedig kérem, hogy a könyörgés lelke legyen kiöntve rám, és engedem a léleknek, hogy megformálja az én kéréseimet, és várakozok az Isten ígéretének a teljesedésére, és igaz bűnbánattal fordulok Istenhez, hogy minden hibát, vétket égessen ki belőlem, és az alázatot teremtse meg az én szívemben, hogy meg tudjon áldani majd, és ki tudja árasztani rám a késői esőt. Ebben vagyunk mi foglalatosak? Vagy pedig, ne haragudjatok, még valamit kell mondanom. Lefoglalnak bennünket a mi belső küzdelmeink is annyira, hogy sokszor nem tudunk erre tekinteni. Testvérek, ne feledjük el, a küzdelem zajlik, a küzdelem nem lesz könnyebb, a küzdelem csak egyre nehezebb lesz. És ha nekünk a mi gondolatainkat egyfolytában csak a küzdelem tölti ki, hadd mondjam, ezzel nem azt akarom mondani, hogy nem kell foglalkoznunk az életbe vágó eseményekkel. De ha annak a rovására megy, hogy én az Istennel való személyes kapcsolatomat nem tudom tartani, és nem tud megvalósulni, ami a tanítványok életébe végbe ment, akkor az az örök veszteségem lesz. Akkor tudok igazából a végidő belső és minden külső nagy küzdelmében is részt venni igazából akkor, hogyha ez a fajta lelki előkészület megvan. Csak akkor tud az ember munkája igazából hatékony lenni, és csak akkor tudunk igazából az Úr oldalára állni. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ami az apostolok életében megvalósult, hogy voltak 11-en, és néhány asszony körülöttük, és Jézusnak az atyafiai, így indult. És ugye, hogyha az új szövetség történetét nézzük, egy nagyon rövid idő az első század vége, ugye a 30-as évektől kezdve az első század vége, egy rövid 50-60-70 esztendő. Tudjátok, hogy mennyi lett a keresztény az első század végére? 5 millió. Alábecsült érték, 5 millióra becsülik az egész római birodalom területén a keresztények számát. Az egész akkor ismert világra szinte elvitték az evangéliumot. Olyan eszközökkel, amik nekik a rendelkezésre álltak, de ezt a munkát el tudták végezni. A késői eső áldása még hatalmasabb mértékű lesz, még nagyobb terjedelmű lesz. Az egész világon fel fog hangzani az üzenet, és be fog teljesedni, amit a proféciákban olvastunk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy vegyünk részt abban a 10 napban, ami a tanítványokat alkalmasá tette. Értitek a 10 napot, miért mondom? Ami a tanítványokat alkalmasá tette a korai eső elnyerésére. Hogy mi is el tudjuk nyerni a késői esőt, és részesei lehessünk annak az áldásnak, amiről úgy szól Ézsaiás próféta, hogy remeg az örömtől a szíved. Kívánom, hogy mindannyian ennek átélői lehessünk. Amen.
1: Befejező imádság előtt közösen énekeljük a 155-ös ének első, második és hetedik versszakát. 155-ös ének első, második és hetedik versszakát.

0: akikkel tehetünk téret hajtva imádkoznánk.
1: Kegyelmes Istenünk, mennyei jó édesatyánk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te még mindig tartod a kegyelmi időt, és még adsz nekünk lehetőséget a hozzád való teljes odafordulásra. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te hosszú tűrő vagy irántunk, és látod a mi gyenge alkalmatlan voltunkat mindarra, amilyen feladattal megbízol bennünket. De Urunk, kérünk téged adjat, hogy teljesen átérezzük a mi alkalmatlanságunkat, a készületlenségünket, és Urunk adjat, hogy ennek a tudatában szaladjunk, fussunk mindannyian egyénileg és közösen is te hozzád, hogy könyörüljél rajtunk és segítsél bennünket, Istenünk. Urunk, kérünk adjad, hogy ahogy a tanítványok foglalatosak voltak a könyörgésben és imádságban, Urunk adjad, hogy bennünket is ez jellemezzen. Urunk, ne engedd azt, hogy csak imádkozunk formából, mert persze imádkozunk. Urunk, adjat kérünk, hogy teljes buzgó imádsággal tudjunk téged keresni. Ne engedd, Istenünk, hogy egy nap is úgy múljon el az életünkben, hogy ne találnánk meg téged a mi könyörgéseinkben. Adjat, hogy mindannyian megtaláljuk a könyörgés, az imádságnak az alkalmát, idejét. És Istenünk, kérünk téged, segítsél meg bennünket, hogy el tudjuk nyerni azt az áldást, amely valóban csak ilyen úton nyerhető el. És Urunk, kérünk téged adjad, hogy bármilyen csüggesztő helyzetben is vagyunk, egyénileg is, közösségileg is, Urunk, ne engedd, hogy elcsüggedjünk. Adjad, Urunk, hogy a várakozás, a rád való várakozásnak az ideje ne tétlen várakozás legyen, ne azzal való időtöltés, hogy olyan dolgokkal foglalkozunk, amik nem igazából a legfontosabbak ebben az utolsó időben. Urunk, adjad, hogy a mi szívünk minden gondolata te nálad időzön, és csak azt tegyük meg, ami valóban fontos ebben az életben. És Urunk, adjad, hogy minden időnkkel és erőnkkel tudjunk téged keresni, és a várakozás idejét úgy felhasználni, hogy valóban veled élő közösségbe juthassunk. Urunk, ne engedd azt kérünk, amikor imádkozunk a mi egyéni életünk problémáiért, nehézségeiért is, a közösségi életünk problémáiért. Urunk, ne engedd, hogy amikor úgy látjuk, hogy nincs válasz, ne engedd, hogy elcsüggedjünk. Urunk, tudjuk, hogy te a hitünket akarod így igazából megerősíteni, és Urunk, adjad, hogy a várakozás idejében egyre közelebb kerüljünk hozzád, és a te közeledben elvégezhessed a mi szívünkön azt, amit máskülönben nem tudsz elvégezni. Tudjuk, Urunk, hogy így tudsz bennünket csak alkalmassá tenni a te áldásaid befogadására, de köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi vállaljuk a várakozásnak ezt az igei idejét, ha így közel kerülünk hozzád, te olyan áldásokat árasztasz mireánk, amit mi elgondolni sem tudunk. Köszönjük, Istenünk, a te szeretetedet, és köszönjük, hogy te megemlékezel arról, hogy mi por és gyengei emberek vagyunk, és köszönjük, hogy ehhez mérten segítesz bennünket, de köszönjük, hogy te azt várod, hogy a mi részünket megtegyük, hogy utána te adhassad ránk a te hatalmas áldásodat. Így szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk, adjad, hogy elő tudjunk készülni a késő eső fogadására, és Urunk, adjad, hogy ennek az áldásnak és a végső befejező munkának részesei tudjunk lenni a te kegyelmedből. Amen.
0: A megkezdett ének 7. és 9. versszakát énekeljük.

0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus beszélgetései című sorozatunk negyedik előadásán, és ismét köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Három téma zajlott le eddig, beszéltünk Jézus beszélgetéséről Nikodémussal, Fülöp és Tamás apostolokkal, valamint az utóbbi alkalommal Péter apostollal. A mai alkalommal Jézus életének egyik legnehezebb szakaszához érkezünk, amikor Jézus Krisztus a sátoros ünnepre felmegy Jeruzsálembe. Ez a sátoros ünnep mintegy fél évvel volt az utolsó húsvét előtt, amelyen Jézust keresztre feszítették. És ezen a nevezetes sátoros ünnepen, ugye, ami a zsidó népnek az utolsó őszi ünnepe volt, a hét ünnep közül a hetedik ünnep, Jézusnak a leghevesebb vitái és összeütközései történtek meg a vallási vezetőkkel. Ha valaki az egész részt el akarja olvasni, János Evangélium a 7. fejezetétől kezdheti az olvasást. A 8. fejezet, mi a 9. fejezetet fogjuk áttekinteni, hiszen ez a vakon született emberrel való beszélgetés. És az előadásunk végén meg fogunk emlékezni még a 10. fejezetről, mert Jézus ezt a nagyon heves vitát és ezt a többrétű beszélgetést egy gyönyörű szép példabeszéddel zárta le. Nem példázattal, körülbelül 40 példázat van az Új Szövetségben, de összesen 3 példabeszéd. A példázat és példabeszéd közötti különbségről a tavalyi előadás sorozatunkban beszéltünk. Tavaly ősszel 6 előadásban összefoglaltuk Jézus példázatait, illetve a 6. elmaradt a szénszünet miatt, nem felejtettem el, mondom, sok a kérdésére be fogjuk pótolni a 6. előadást. A Jézus példázatai az imádságról 3 példázat maradt ki. Tehát ebben a heves küzdelemben a jeruzsálemi vallási vezetők részéről elhatároztatott az, hogy Jézust meg kell ölni. Ilyen kijelentések, mint a János 8. fejezetében talán soha nem hangoztak el Jézusról, hogy ő nem törvényes házasságból született. Nagyon súlyos kijelentés volt. Vagy olyan kijelentés, amit ma is fogok olvasni a János 9-ben, hogy azt se tudjuk, hogy honnan való, mondták Jézusra. Ilyen se hangzott el. A szavak mintegy kikövezték már a cselekedetek útját. A papi vezetők itt szándékosan készültek arra, hogy Jézust meg kell ölni. Jézus nem véletlenül késleltette a jeruzsálemi útját, ezzel nem szeretnék foglalkozni. Ebben a bizonyos Jézus életet című könyvben nagyon részletes bemutatást nyernek ezek a fejezetek, mindenki el tudja olvasni. A sorozatunk jellege azonban azt kívánja, hogy egy beszélgetésre figyeljünk nagyon, és ez a beszélgetés János Evangélium a 9. fejezet első versétől kezdődik. A közvetlen előzményekről csak annyit, hogy Jézust éppen meg akarják kövezni már, tehát próbálnak vele úgy végezni, mint egy közönséges latorral, gonosztevővel, de Jézus elrejtőzködik, kimegy a templomból, és átmenvén közöttük eltávozik, és Jeruzsálem városa felé veszi az útját, a város utcáin sétál. Kitűnik a következő részekből, egészen pontosan majd a fejezetünk közepéből, hogy ez a nap, amelyen ez a beszélgetés lejátszódott, megtörtént, ez szombatnapon volt, tehát egy nyugalomnap békéjét kellett volna adni ezt az embereknek. Jézus, aki a 7. napot megszentelte és a saját példájával is alátámasztotta a 10 parancsolatot, 4. parancsolatának érvényét, ezen a napon felüdülésre vágyott. Jézus a tanítás mellett kereste az emberekkel való kapcsolatot, és így látjuk őt a város utcáin, miután a templomból menekülnie kellett. Itt van Jeruzsálem térképének a térképe, tehát a kinagyítás. Egyetlen egy támpontunk van, hogy ezt a vakon született embert a Siloám tavához küldi, ez itt a városnak a déli részén, délkeleti részén van. Tehát Jézus itt a templom hegyet, a templomot elhagyva valahol itt jár kell a városban. Természetesen vele vannak a tanítványai, és már olvasnám is a János 9. fejezet első versétől. És amint eltávozott, látott egy embert, aki születésétől fogva vak volt. És kérdezték őt a tanítványai mondván, Mester, ki vétkezett? Ezé vagy ennek szülei, hogy vakon született? Felelt Jézus, sem ez nem vétkezett, sem ennek szülei, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. Nékem cselekednem kell annak dolgait, aki elküldött engem, amíg nappal van, eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik. Míg e világon vagyok, e világ világossága vagyok. Ezzel kezdődik a vakon születettel való beszélgetés, illetve ez az előzmény, és azt hiszem, hogy itt meg is kell állni, és az egyes előadásokhoz most végre én is szinkronba kerültem, mert a maihoz is már megírtam a kísérőlapot, tehát eddig 4 kísérőlap áll rendelkezéshez, ilyen 4 oldalas nagy alakú lap, amelyen részletesen el lehet olvasni azt, amiről itt szó van, illetve otthon ki lehet keresni a vonatkozó részeket ez alapján. Itt az első nagy kérdés, ami fölmerül, és ami ma is nagyon időszerű kérdés, hogy miért és honnan vannak a betegségek, és ki felelős a betegségekért. Ugye a betegségek ténye az életünk egyik legkínzóbb ténye. Hogy mindannyian megismerjük a betegségeket, hogy a családtagjaink között a betegségek végig söpörnek, hogy a környezetünkben borzalmas betegségek ütik fel a fejüket. És ugye hát itt van a nagy kérdés, hogy honnan a betegségek. Azt minden ember tudja, talán ugye a lelke mélye, mint a tanítványok is, hogy hát a betegségek nem Istentől származnak, aki az életre teremtett bennünket. Az biztos, hogy a betegségek mögött a rossz sátán áll, de nem mindegy, hogy milyen formában és milyen áttételekkel. Ugye ha a Bibliát valaki végig tanulmányozza ebből a szempontból, hogy a Biblia mit mond a betegségekről, akkor arra meggyőződése kell, hogy jussunk, hogy a Biblia tényleg nagyon óvatosan közelít ehhez a kérdéshez, és senkit nem hatalmaz fel arra, hogyha valaki a környezetében beteg lesz, akkor az ember valami nagy okoskodással kiderítse, hogy ez most miért van, mert a betegségeknek sok oka van. Az biztos, és ezt a mai orvostudomány is elismeri, hogy a betegségek 60-80%-át sajnos mi idézzük elő a helytelen életmódunkkal. Ez nem kis arányszám, 60-80%, és ezen belül is egy újabb 60-80% a táplálkozásnak betudható betegségek arányszáma. Na de ki mondhatná azt, hogy ezen kívül nem lehet beteg valaki? Hát vannak ugye környezeti ártalmak, vannak szerencsétlenségek, balesetek, ez is egy újabb csoport. Azért nem én vagyok közvetlenül felelős, hogy 1989-ben már az űrfelvételek szerint 20 kilométerig szennyezett a Föld légtere. Nem én, meg nem önök, hanem a világ vezetői, a világ ipari hatalmai, de tulajdonképpen az ember a felelős. Ha nem is mi személy szerint, de az ember a felelős, hogy például a levegőt tönkreteszi a Föld körül. Vagy az, hogy a talajvizek egyre inkább elszennyeződnek, lehet, hogy nem mi járultunk hozzá leginkább, de ezért is az ember felelős, de nagyon vigyázni kell, hogyha valami ezzel kapcsolatos betegség üti fel a fejét, aszma, vagy pseudokrup, vagy bármi más betegség, nem mondjuk azt, hogy akkor hát ez az XY szülő vagy hozzátartozó a felelős. Aztán egy harmadik csoport, hogy vannak ugye örökletes betegségek. Ezekért is az emberek felelősek, de nem biztos, hogy az én szüleim, vagy nem biztos, hogy a második vagy harmadik ág ki tudja ezeket már kideríteni. Tehát a betegségeknek nagyon sok oka van. Az biztos, hogy a betegségeknek a végső felelőse sátán, akit viszont az ember engedett be ebbe a világba. De a Biblia nagyon határozottan állítja, hogy a betegségekkel kapcsolatban nem az okoskodás a legjobb magatartás. Itt, amikor a tanítványok úgymond megállnak Jeruzsálem utcáin, és ott van ez a vak ember, és elkezdenek, hát más szót nem találok rá, okoskodni. Hogy most ki a bűnös, ki a vétkes azért, hogy ez az ember itt vakon, itt ül és koldul, hát talán ő a felelős, hát már a kérdés is nevetséges, hát ha ő vakon született, akkor ő hogy lenne felelős? Aztán azt mondják, hogy a szülei a felelősek, hát ezt sem lehet tudni, de hogy az emberek rövidre akarják zárni a kört, és ezért az ilyen okoskodások sajnos elég hétköznapiak az emberi világban. Ugye Jób könyvére gondoljunk, mint elrettentő példára, hogy Jobnak olyan derék barátai voltak, 7 napig egy szó nem jött ki a szájukon, de a 7 nap után megerett a nyelvük, és mindent rá akartak fogni Jobra, amiben csak érték, hogy biztos azért jött rá ez a nagy betegség, mert nem tudom, megcsalta a feleségét, nincs rendben a család élete, vagy azért, mert az anyagi ügyei nincsenek rendben. Ugye milyen időszerű okoskodások, ugye, mert körülbelül ma is ez a 2 nagy forrás, amire az emberek általában gyanakodnak. Figyeljük meg, hogy Jézus erre mit válaszol. Jézus nagyon határozottan mondja, hogy sem nem ez, sem nem az. Ezt úgy még értjük is, és talán el is tudjuk fogadni, hát hogy lehetne felelős az az ember, aki így született? Hát ő hogy lehetne felelős? A szüle is talán nem tudni, hogy kitől, hogyan örökölték ezt a betegséget, ezt is el tudjuk fogadni. De mit jelent ez, hogy Jézus hozzáteszi rögtön, hanem hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai? Ez már ugye egy ilyen nehezebb kijelentés. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy Jézus azt mondja, hogy ne erre gondoljatok, hogy ő a felelős, vagy más a felelős, arra gondoljatok, hogy az Isten dolgai nyilvánvalókká lesznek. Ez egy kicsit olyan rejtélyes kijelentés. Szeretném ezt röviden megmagyarázni. Jézus itt arra utalt, hogy Isten a közvéleménytől ellentétben nincs távol a beteg emberektől. Isten az, aki megindul minden erőtelenségünkön és minden gyarlóságunkon. Isten minden emberhez közel van, de különösképp azokhoz tud közel lenni, akik engedik, hogy ő közel jusson. És ilyenek például a beteg emberek. Lehet azt mondani, hogy a világon két embercsoport van, akikhez nagyon közel tud lenni az Isten, az egyik a gyermekek és a fiatalok. Jézus azért állította őket példaként, mert ők még nem annyira büszkék, nem annyira önteltek, mint ugye a nagy felnőttek, akik a maguk kezük munkájának akarnak tulajdonítani mindent, és felettébb dicsekszenek azzal, amit elérnek az életben. Ezért mondta Jézus, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, semmiképp nem mentek a mennyek országába. De hogyha megnézzük a felnőtt társadalmat, én azt hiszem, hogy a betegek azok, akik talán a gyermekekhez hasonlóan közel kerülhetnek Istenhez, mert a betegek azok, akik látják a valódi állapotát az embernek, akikben ott van az a kívánatos lelki szegénység, akikben ott van az, hogy látják, hogy mennyire erőtelenek, tehetetlenek, és fölfelé tekintenek, ha fölfelé tekintenek, természetesen nem minden beteg ember könnyű eset. Vannak nagyon nehéz betegek, vannak, akik átkozódnak, és csapdosnak jobbra-balra, hogy őket miért érte ilyen baj, de nagyon sok ember a betegség idején elhalkul, elkezd gondolkozni, ami olyan ritkán esik meg más emberekkel az életben, elkezdi fontolgatni az élet dolgait, és így Isten közel tud hozzá kerülni. Ezért mondta azt Jézus, hogy ne azt nézzük egy embernél, hogy miért jutott egy bizonyos helyzetbe, egy nehéz helyzetbe, hanem azt nézzük, hogy ebben a helyzetben hogyan lehetnek nyilvánvalóvá benne az Isten dolgai. És Jézus ezt azért is mondta, és utána mondott még néhány mondatot, hogy ő cselekedni fog. Még itt van a nappal, még a világ világossága tud lenni. Ha eljön az éjszaka, és őt elfogják, keresztre feszítik, már nem tudja ezt megtenni, amit most tud ezzel a vakon született emberrel megtenni. De Jézus ezzel a magatartásával világossá akarta tenni, hogy Isten minden emberhez közel akar jutni, de sajnos kevés ember hagyja ezt, hogy az Isten közel jusson hozzá. A gyermekek és a betegek esetében van azonban reménységünk, hogy ez bekövetkezhet. És amiután Jézus ezt mondta, rögtön ezt olvassuk a 6. és 7. versben. Ezeket mondván a földre köpött, és az ő nyálából sárt csinált, és rákente a sarat a vak szemeire, és mondta néki, menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában, ami azt jelenti küldött. Elment azért, és megmosakodott, és megjött látva. Nagyon egyszerű ez a leírás, hogy mennyire így van, hogy a beteg emberek engedik az Isten közel kerülni, hogy itt Jézus a gyógyításnak egy különleges módját választotta. Nem rögtön gyógyította meg a beteget. Jézus nagyon sokszor csak mondott valamit, csak tett valamit, és rögtön meggyógyult a beteg. Itt Jézus először is egy eszközt állított még közbe, tehát a nyálából sarat csinált, és megkente a vak szemét. Más esetben is előfordult ilyesmi, amikor Jézus egy vakot így gyógyított meg, de rögtön ő sem látott. Megkérdezte Jézus, hogy mi történt vele, mit lát, mondta, hogy látom az embereket, mint a járkáló fákat. Utána Jézus még egyszer tett vele valamit, és utána jött meg a szemvilága teljes mértékben. Itt azonban még többet követelt Jézus ettől a vak embertől, hát megkente a szemét sárral, és úgy vakon el kellett menni, itt Jeruzsálemnek mondom, délkeleti részén van ez a Siloám tava, és ott meg kellett neki fürödnie, meg kellett mosakodnia. Hogy ez az emberben mennyire ott volt az őszinte vágyakozás Jézus követésére és az Isten befogadására, hogy ő ezt megtette. Ő ezt megtette. Akkor gyógyult meg, amikor teljesen engedelmeskedett, mint ugye Elizeus prófétának egykor a szíriai Námán, de ő ezt megtette. Ennek nagyon nagy jelentősége van, és ez igazolja Jézus szavát, hogy ő benne nyilvánvalókká lettek az Isten dolgai. Vessük fel a kérdést, hogy Jézus most miért így gyógyított. Miért nem másképp gyógyított? Mondom, nagyon érdekes megfigyelni, hogy Jézus hogyan és mind gyógyított. Ennek itt az a jelentősége, hogy Jézus a természetes gyógymódokra bizonyos értelemben utalást tett, és a figyelmet rájuk irányította, ilyen természetes gyógymód például a sár, vagy az iszap. A természetes gyógymódokról van itt egy könyv, ott tetszenek látni az egészségügyi asztalon, az a zöld könyv, egy amerikai orvos könyve, az Új kezdet. Ez például külön fejezetben foglalkozik az iszappakolással, és egyáltalán az ezzel kapcsolatos gyógymódokkal. Az iszappakolás mellett egy másik nagyon elterjedt gyógymód, amit az emberek általában nem becsülnek, mint az iszappakolás sem, pedig nagyon nagy jelentősége lehet például mozgásszervi betegségek gyógyításánál. A másik gyógymód a hidroterápia, tehát a vízgyógyászat. Amikor a múlt században ezt Kneipp Sebessén felfedezte, hogy milyen jó az embernek mezítláb járni harmatos füvön, meg hogy a tusolás után csak 5 másodpercig engedjen az ember a végtagjaira hideg vizet, hogy a vérkeringést felfrissítse, akkor mindenki őrültnek akarta tartani a szerencsétlen Kneippet. Tehát azóta a Kneipp kúra bevonult már komoly szanatóriumok és kórházaknak a listájára is. Nem akarok ebben elmélyedni, nem ilyen természetű az előadásunk, de ennek jelentősége van, hogy Jézus így is gyógyított az életben. Jézus a természetes gyógymódok felé is irányította az embereket. Természetesen a fő dolog, hogy az emberben hit ébredjen, mint ebben az emberben is, aki nem vitatkozott, vagy nem kérte a magyarázatát, hogy ő most miért visz sarat a szemén, és miért kell elmennie több száz méterre a Siloám tavához. Fő dolog a hit, ami megvolt ebben az emberben, és ő vágyakozott Jézussal kapcsolatba kerülni, de emellett ugyanolyan fő dolog az, hogy Jézus az élete során jogosította ezt a gyógymódot. Persze sokan visszaélnek ezzel, sokan üzletet csinálnak Magyarországon is, hogy a Velencei tó iszapját amerikai kórházakban előbb viszont lehet látni, mint itthoni szanatóriumokban. Biztos, hogy a világunk egy felfordult világ, de aki meg akar gyógyulni, annak körülbelül a betegségeiből való gyógyulásra a Biblia ezt a tanácsot adja, hogy az ember először is forduljon az Istenhez, az életadó teremtő Istenhez, az ember ne kapkodjon és ne engedje szétmenni magát a sok tanácsokban és a különböző hát úgynevezett varázsgyógyszerekben és csoda doktorok között. Először az ember az Isten keresse, és utána, ha lehetséges, a természetes gyógymódokat keresse, úgy, ahogy a Bibliában, és ezt fel is tüntettem itt a szórólapunkon, van erről külön 2 fejezet, hogy az orvoslásnak milyen természetes módjai vannak, egyáltalán mi a helyes orvoslás a Biblia szerint. Ezt mondjuk egy keresztény embernek nem föltétlenül Hippokrátésztól kell megtanulni, amivel én Hippokrátészt nem akarom lebecsülni, és az egész görög orvoslást, de Mózes 3. könyve 13. és 14. fejezetét illenék ismerni a kereszténységen belül is. Ha azt mondjuk, hogy keresztény kultúrában élünk, akkor tudatosítanunk kellene, hogy a Bibliában van 2 fejezet, 3 Mózes 13-14, hogy egy elég súlyos betegségből, a leprából való kigyógyítás esetét alapul véve, a Biblia elmondja, hogy milyen törvényszerű lépcsőfokok vezetnek a valódi az Isten által is igenel gyógyuláshoz, vagy gyógyításhoz. Most akkor, amikor megjött ennek az embernek a szeme világa, tulajdonképp azt mondhatnánk, ha egy kicsit ki akarnánk élezni a dolgot, hogy most jön az egész történetünknek a neheze. Mert az emberi világban, ha valami jó történik, valami tiszta jó történik, ha Isten valamit cselekszik, akkor el lehetünk készülve, hogy ott nagy-nagy nehézségek fognak fodrozódni ezek körül. Olvasnám is ezután, hogy mi következik le, tudnék, amikor visszajön ez a vak ember, és egészen más, nyilván megváltozik az arca, hát eddig évekig, évtizedekig vak volt, most teljesen bizonyosra vehetjük, hogy bizonyos értelemben egészen más ember lett, hát ilyenkor az embernek a magatartása, a viselkedése, az egész habitusa megváltozik. És az első dolog, ahol próbára talál ez a gyógyítás, ez az ismerősök, rokonok és szomszédok esete. Olvasom a 8. verstől. A szomszédok azért, és akik azelőtt látták azt, hogy vak volt, mondták, nem ezé az, aki itt szokott ülni és koldulni? Némelyek azt mondták, hogy ez az, mások pedig, hogy hasonlít hozzá. Ő azt mondta, hogy hát én vagyok az. Mondták azért néki, mi módon nyíltak meg a te szemeid? Felelt az és mondta, egy ember, akit Jézusnak mondanak, sarat készített és rákente a szemeimre, és mondta nékem, menj el a Siloám tavára, és mosódjál meg. Miután pedig elmentem és megmosakodtam, megjött a látásom. Mondták azért néki, hol van az? Mondta, nem tudom. Vitték őt, akik előbb még vak volt, a farizeusokhoz. Ez a történetünknek a következő szakasza, tehát ismerősök kezdenek csodálkozni a dolgon. Nem tudnak napirendre térni a dolog fölött, de hogy az eddigi előadásainkban is fölhívtam az önök figyelmét rá, hogy az emberekben, mi bennünk emberekben, a természetünkben mennyire benne van a hitetlenség. Tehát az, hogy a jó dolgoknak nem akarunk hinni. Ugye elkezdtek ott kupak tanácsot ülni, hogy ez az az ember? Tényleg ez az? Hát egyesek azt mondták, persze, hát itt évek, évtizedek óta nem tudjuk pontosan az életkorát, de mindenki azt mondta, hogy persze az az. Mások azt mondták, hogy hasonlít hozzá. Megint mások őt kérdezték meg, ő aztán pontosan elmondta, De hát ott volt a nagy kérdés, hogy mi módon nyíltak meg a vak szemei. Nem tudtak döntésre jutni, hát hova mentek döntéssel a farizeusokhoz. Tehát elmentek a vallási vezetőkhöz, hogy ők döntsék el a helyzetet. Hát ha idáig olvasnám a történetet, így magában eddig is egy kicsit furcsa lenne, mert egy olyan ember, akit mondjuk mi évek, évtizedek óta ismerünk, és most kétségbe akarjuk vonni, hogy ő az az ember, szóval azért eléggé leszerepelnénk, vagy eléggé kiállítanánk a bizonyítványunkat. De minden esetre ezt a részét azért jegyzi fel a Szentírás a történetünknek, mert megmutatja, hogy a nagy tömegek nem akarnak a jóban hinni. Nem akarják elfogadni, hogy van itt a Földön csoda. Nem akarják elfogadni, hogy van jobbulás, van megoldás. Nem. Biztos, ami biztos, nem állami vezetőkhöz, vallási vezetőkhöz viszik ezt a vak embert. Nézzük meg, hogy ezután mi történik, mert a farizeusok előtt két kihallgatása van ennek a vak embernek. A 15. verstől olvasható az első. Még a 14. verset is olvasom, mert ezt előbb nem említettem. Mikor pedig Jézus a sarat csinálta és felnyitotta ennek szemeit, szombat volt. Tehát erre hivatkoztam már az előadás elején. Szintén a farizeusok is megkérdezték azért őt, mi módon jött meg a látása. Ő pedig mondta nékik, sarat tett szemeimre, és megmosakodtam, és látok. Mondták azért némelyek a farizeusok közül, ez az ember nincsen Istentől, mert nem tartja meg a szombatot. Mások mondták, mi módon tehet bűnös ember ilyen jeleket, és hasonlás lőn közöttük. Újra mondták a vaknak, te mit szólsz őról, ahogy megnyitotta a szemeidet? Ő pedig mondta, hogy próféta. Nem hitték azért a zsidók őről, ahogy vak volt, és megjött a látása, míg nem előhívatták annak szüleit, akinek megjött a látása. Hát most egyre nagyobb döbbenetek elé nézünk. Ugye a farizeusok kihallgatják ezt a vakembert, nagyon érdekes az első kérdésük, mi módon jött meg a látása? Nem azt mondják, hogy tényleg vak volt, most lát, tiszta sor. Vak volt, most lát. Itt valami történt, nem? Ők azt mondják, mi módon, hogyan? Jellegzetes kérdés ez, ha valakinek van füle a hallásra, a Bibliának az első kérdése, ami valakinek a szájából kiszármazott, pontosan ez a kérdés volt, amikor a paradicsomban Évát valaki megkérdezte, csak ugyanazt mondta az Isten? Ugye ez a ravasz kérdés, mi módon jött meg a látása? Láthat valaki, aki vak volt? Mi módon jött? Tehát már a kérdésben benn van az, hogy nem akarom elfogadni, hogy lát. Legszívesebben eltörölném újra, hogy vak legyen, mert hogy valaki vak volt és most lásson, én ezt nem akarom elfogadni. Utána leírja János evangélista, hogy a farizeusok között meghasonlás volt, vagyis a farizeusok egyik része előre elgondolta azt, hogy Jézust vádolni fogják ezért, de hogy az érdekelte őket, hogy itt egy vakember volt, most meg lát. Ők azt akarták kihegyezni Jézus ellen, hogy szombatrontó. Őket nem érdekelt, hogy egy embernek jobb az állapota, Jézus valakit meggyógyított. A farizeusok egyik része ezt is ürügyként fel akarta használni, hogy Jézust mivel lehet vádolni. Igen, ám, de a farizeusok másik része némileg elővette az eszét, és föltették a kérdést, hogy ha valaki csodát tesz, hát hogyan az Isten meghallgatja a bűnös embert, hogy csodát tehet? És összeszólalkoztak ott nyílt színen egymás között. Mi van akkor, amikor egy hatalmi rétegben meghasonlás van? El kell terelni a figyelmet magunkról. Amikor egy hatalmi réteg nem tud önmagával kiegyezni, egyik része ezt mondja, a másik része azt mondja, hát akkor nagyon tanácsos gyorsan valamit csinálni, nehogy az emberek azt mondják rólunk, hogy micsoda emberek ezek, hát nyilvánvaló dolgoknak nem hisznek, vagy pedig a saját hatalmukat féltik. Hát kitalálják a farizeusok, hogy na, keressük meg a szüleit. És itt már egyre fájdalmasabb vizek felé fogunk evezni. Megkeresik ennek a szerencsétlen embernek a szüleit. Azért mondom, hogy szerencsétlen, mert ami most történik vele, az a szerencsétlenség, nem ami eddig volt, ami most történik vele. De mielőtt felolvasnám ezt a részletet, hadd kérdezzem meg önöktől, ha mondjuk önök lettek volna a szülők helyzetében. Ha önök látják azt, hogy születik egy gyerekük és vak, együtt élnek azzal a gyerekkel évekig, évtizedekig, és egyszer megjön a szeme világa. Hát nem a világ legtermészetesebb dolga lenne egy szülő részéről, hogy ennek úgy örül, hogy ezt ki se tudja mondani, nem? Hát valahogy így képzelnénk el az álmainkban. Olyan sok sebesült, olyan sok fogyatékosan született emberrel vagyunk körülvéve, nem gondoltunk már egyszer-kétszer erre, hogy ha ennek az embernek mondjuk megjönne a látása, vagy rendesen tudna járni, vagy a paralízise megszűnnék, akkor a szüleid hogy örülnének, hogy örülnének? kedves hallgatók, félelmetes jelenet fog most következni. A szülők szinte letagadják, hogy mi történt a gyerekükkel. Miért? És a 18. verstől olvasom, nem hitték a zsidók őről, hogy vak volt és megjött a látása, míg nem előhívták annak szüleit, akinek megjött a látása, és megkérdezték azokat mondván, ez a ti fiatok, akiről azt mondjátok, hogy vakon született, mi módon lát hát most? Ugye milyen érdekes kérdés. Már másodszor mondják, nem véletlenül, már előre beirányozzák a nyilakat, nehogy azt mondjátok, hogy vak volt, és megjött a látása. Hát mi módon lát ő most? Hát ez lehetetlen, ilyen nincs az emberi világban. Feleltek nékik annak szülei, és mondták, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de mi módon lát most, nem tudjuk. Vagy kinyitotta meg a szemeit, mi nem tudjuk. Elég idős már ő, őt kérdezzétek, ő beszéljen magáról. Ezeket mondták annak szülei, mivel hogy féltek a zsidóktól. Mert megegyeztek már a zsidók, hogy ha valaki Krisztusnak vallja őt, rekesztessék ki a gyülekezetből. Ezért mondták annak szülei, hogy elég idős, őt kérdezzétek. Ez egy szívszorító eset, nem? Mondom, hogy mondjuk mi úgy képzelnénk el, hogy a szülők világosan megmondták, igen, ez a mi fiunk vak volt, ennyi évig vak volt, most nem tudjuk hogyan, de lát. Ez biztos. Ez olyan biztos, hogy mi itt állunk. Ehelyett mit mondanak? Menjetek ő hozzá, kérdezzétek meg őt, elég idős már. Tehát nyilvánvaló, hogy egy felnőtt ember volt ez a vakon született ebben az időben. És hozzáteszi János evangélista, hogy miért viselkedtek így a szülők. Féltek az egyháztól. Féltek az egyházi vezetőségtől. Mert megegyeztek már a zsidók önmaguk között, hogy ha valaki Jézus Krisztusnak mondja, akkor azt kizárják a közösségből. Mindjárt foglalkozom ezzel a kérdéssel, de álljunk meg itt egy pillanatra. Talán túl sokat is beszéltünk már, túl előre futottunk. Próbáljuk átélni annak az embernek a helyzetét, akivel Jézus most újra kapcsolatba fog. Kisvártatva hamarosan most újra kapcsolatba fog kerülni. Kicsit próbáljuk beleélni magunkat ebbe a helyzetbe, hogy valaki vak volt és látott. Én a Vakok Intézetében is voltam, jó néhány előadást tartottam, és vak ismerőseim vannak. Tényleg megindító a találkozás és a kapcsolattartás a vak emberekkel. Van egy másik nagyon kedves barátom, aki nem vak, hanem belső süketsége van, olyannyira, hogy egy gomb lenyomását nem érzékel, hogy kattan. És egyszer ez az ismerősöm, aki most megint nagyon nehéz napokat él át az ország nyugati részén, azt mondta nekem, tudod, én nem vagyok vak, én mindent látok. Azt mondja, ti egészséges emberek nem is tudjátok elgondolni, hogy minden betegségben mi a megrendítő és mi a megborzasztó. Azt mondja, én nem vagyok vak, én látok mindent, csak éppen nem hallok semmit. Szóval el tudod dönteni, hogy melyik van nagyobb hátrányban? Én is nagyon szánom azt az embert, aki a világra jött, és semmit nem lát ebből a világból. De gondold el, hogy én mindent látok, de én, aki zenét szerettem, 11 néhány éves koromban jött ez a betegség, elveszítettem a hallásomat, nem hallgathatok zenét. Emberi hangot nem hallok. Én is úgy beszélek, hogy a magam hangját se hallom. 20 éve úgy beszél, hogy csak úgy belülről körülbelül érzi, hogy ő hogy beszélhet. Kicsit lassúbban beszél, mint mi, kicsit jobban kiejti a szavakat. Érdekes az ő beszéde, mert tényleg 20 éve nem hallja a beszédét. És sokat elgondolkoztam ezen, hogy a betegségekben milyen iszonyatok veszik körül az embert. 30 operációja volt, elveszítette a fél lábát, más testrésze is megsérültek, de mindig ezt szoktam mondani, amikor beszél, vagy mondjuk leírjuk neki a dolgokat, ugye, mert ő csak a szánkról tudja leolvasni, hogy körülbelül mit mondtunk. Azt mondja, nézzétek, én nem azt mondom, hogy a vakok nem szerencsétlenek. De hogy én semmit nem hallok, a saját beszédemet se hallom. Szóval olyan az életem, mint amikor mentem egy úton, elében vágott egy bomba, a bomba egy hatalmas tölcsért kialakított, hátra menni már nem tudok, de előre menni se tudok. Itt vesztegelek évtizedek óta. El tudjátok képzelni, hogy ez mit jelent? Azért mondom, hogy egy kicsit álljunk meg ennél, hogy egy kicsit jobban tudjuk mérlegelni, hogy a tanítványok is mennyire részvétlenek voltak. A rokonok, a barátok is mennyire részvétlenek voltak. A farizeusok úgy tárgyalnak ott, mintha egy igáslóról lenne szóval, egy tárgyról, nem is emberről. Az emberi világban talán ez a legborzalmasabb, hogy a beteg embereket tényleg, hogy mondjam, folyamatosan fokról fokra nem veszik ember számba. Talán ez a lelki teher a legborzalmasabb. Talán az idősek élnek át ilyet, akik már nagyon maga tehetetlenek, és látják, hogy a társadalomban őket már nem úgy kezelik, mint embereket. Hát, hogy egy kicsit ezt átéljük, erről a vakon született ember meggyógyításáról vannak világirodalmi feldolgozások, egyiket én is lefordítottam Pierre Emmanuelnek a Vakon született című verse, de ha lehet, itt a legjobb verset mutatjuk be egy másik vakembernek, a jerikói, tehát nem messze Jeruzsálemtől, a jerikói Bartimeusnak a meggyógyítását, amelyről viszont a magyar irodalomnak egy nevezetes verse szól. Kicsit próbáljunk belehelyezkedni ebbe a helyzetbe, hogy utána egy új lendületet véve megnézzük most a történetünknek a legszomorúbb pontját, amikor a farizeusok másodszor kihallgatják a vakot, és amiután Jézus újra keresi a vaknak a társaságát. Előtte azonban ez a vers Ápril Lajos Bartimeusa hangzik fel.
1: Szép volt anyám, mikor a két szelíd kéz megérintette fénytől szűz szemem. Világgá lett a bús világtalanság, s öröm borzongott át a lelkemen. Koldus köven felett a tér derengett, arcon felé egy arc világított, s káprázva néztem hívó mély szemébe annak, ki jött, megállt, meggyógyított. Szép volt anyám szememmel símogatni virág sejmét, gyümölcsök bársonyát, vagy messze húzó út ívét követni a dúsvetésű Jordán tájon át. Ma is csodám a csillagsűrűs éjjel, a nyári éj, mely csóvákat hajít, a virradat, mely kútvízhez kicsalja a város nőit és galamjait. Jerikó minden színe birtokom lett, egész világ. De meddig lesz enyém? Ha börtönbe holnap visszahullnék, tán elhullatnám, s elfelejteném a pálma zöldjét, esti domb liláját, barna leány rajt bíbor rózsatőt. De lelkem mélyén hordozom halálig, hogy láttam őt, anyám, hogy láttam őt.
0: De valóban szép vers ez, mert nem csak a jerikói vak szeme megnyilását mondja el, hogy a börtön, a sötétség börtönéből hogy szabadul ki a világ látására, hanem az, hogyha újra visszahullna ebbe, akkor se érné károsodás, mert ő látta azt, aki meggyógyította őt, ő látta Krisztust. De figyeljük meg, hogy itt ennél a másik vak meggyógyításánál mi történik. 24. verstől olvasom. Másodszor is szólították azért az embert, aki vak volt, és mondták néki, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felelt azért az, és mondta, hogy bűnöse nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondták pedig neki, mit csinált veled, mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felelt nékik, már mondtam néktek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani, avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazták azért,

Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kivetették őt. Hát itt érkezünk ugye a történetünknek a legmélyére, és nagyon érdekes, hogy Jézus most nincs itt. Jézus ezután fog megjelenni. Jézus meggyógyította ezt a vak embert, aztán útjára bocsátotta. Jézus ott van Jeruzsálemben a tanítványaival, de Jézus nem hallgatta a szomszédok beszélgetését, a farizeusok első kihallgatását, a szülők tanúságtételénél sem volt ott, ennél a másodiknál sem. Jézus ezután fog megjelenni. Vajon miért tette ezt Jézus? Jézus azért teszi azt, ha valamikor is visszavonul, és ha az Isten visszavonul, hogy az ember valóban hitáltal megerősödjék, és ez a vakember megerősödött. Ez a vakember most úgy sarokba szorította a farizeusokat, hogy ezt már hallgatni is jó volt. Ugye a farizeusok azt mondták, hogy hát bűnös. Adj dicsőséget az Istennek, hogy miért adj dicsőséget, ez nem derül ki. Ugye azért, mert mi olyan nagy emberek vagyunk, hogy mi most itt ítélkezünk, ezért adj dicsőséget, hogy nem tudom én miért. Azt mondja, adj dicsőséget az Istennek, de mi azt tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Rátérnek arra, hogy Jézus bűnös. És a vak elkezdi mondani, hogy bűnös. Hát ilyet ezt nem értem, hogy bűnös embert meghallgat az Isten. Hát az Isten nem csak azokat hallgatja meg, akik igazságra törekszenek. Hát az Isten nem csak azokkal működik együtt, akik valóban az ő szolgái. És aztán visszavágnak nekik, hogy igen, hát neki, hogy Mózessel beszélt az Isten, és itt mondják ki ezt a nagyon durva kijelentést a 29. versben Jézusról, ugye ezt mondják, hogy erről pedig azt sem tudjuk, honnan való. Ez az a bizonyos Petőfi által is megénekelt sehonnai bitangember. Ugye? Ez, amikor valakiről azt mondják, hogy azt se tudjuk, hogy honnan való, szóval azért vegyük észre, hogy ez a világban az egyik legsúlyosabb kijelentés. Azt se tudjuk, honnan való. Szóval azért itt megadják a módját annak, hogy Jézust a legutolsónak akarják beállítani itt mindenki előtt. De az ember még tovább mondja, azt mondja, bizony csodálatos az, hogy ti nem tudjátok, honnan való, és a szemeimet megnyitotta. Hát tudjuk azt, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, hanem ha valaki istenféli és az ő akaratát cselekszi, az hallgatja meg. És aztán szépen sarokba szorítja a farizeusokat, és ez a vak ember bizonyságot tesz arról, hogy hát ő, ha más valaki hatására, nem is, de a rossz hatására, most már komolyan elgondolkozik, hogy ki lehet az, aki visszaadta a szeme világát. Ne tessenek elfelejteni, hogy a vakember, amikor meggyógyult, nem tudta, hogy kicsoda Jézus. Ő akkor még megváltónak nem tartja. A vakember tartja akkor egy prófétának, egy nagy embernek, de most elkezd gondolkozni, hogy akit így támadnak, akit az ő vallásának a vezetői így támadják, hogy az valami rendkívüli ember lett, plusz hát már a csoda után elgondolkozik azon, hogy valóban, hát ilyenről nem lehetett hallani a proféták kora óta, hogy valaki ilyen súlyos betegségekből meggyógyult. Ne felejtsük el, hogy Keresztelő János se gyógyított. Keresztelő János egyáltalán nem gyógyított. Keresztelő János tanított és prédikált. Amikor Jézus fellépett, a tanításait követő csodák hatalmasan bizonyították ezt, hogy olyan valaki van itt, aki nagyobb talán Illésnél, meg Elizeusnál, akik szintén gyógyítottak és halottakat támasztottak fel, de mikor? 800 évvel ezelőtt. És ez az ember komolyan kezd hinni most már abban, hogy Jézus valaki különleges lény, és ebben a pillanatban éri ez a borzalmas arcú csapás, a 34. vers végén, amilyen rövid, szinte tőmondatszerű mondat ez is, általában, ha nem figyelünk oda a Bibliában, akkor át is siklik rajta a tekintetünk, és kivetették őt. Kizárták az egyházból. Kedves hallgatók, itt megint meg kell állnunk, mert az emberi életben biztos, hogy nagyon nagy bajok a betegségek. Nagyon nagy probléma a szenvedés. Nagyon nagy probléma a testi terror. Valakiktől elveszik a vagyonát, vagy valakinek elhurcolják a hozzátartozóját, vagy valakit megölnek. Én ezt nem akarom kisebbíteni, ez egy borzalmas dolog, a testi terror. Háborúk, forradalmak, megtorlások. Mi mindent hallunk ezekről, ugye a testi terror dolgairól. A kedves hallgatók, mintha az emberiség valamiről elfelejtkeznék, hogy tudnék, a legnagyobb probléma a lelki terror. A lelki terrornál vészesebb jelenség nincs a világon. És a lelki terrort hogy szokták az emberek a kezükben forgatni? Például úgy, mint bizonyos egyházak, akik történelmük során állandóan kizártak embereket, kivetettek embereket, és azt mondták, hogy ha én kizárlak, akkor te el is fogsz kárhozni. Te akkor a pokolra fogsz jutni. Te már előre láthatod azt, hogy a megsemmisülésre vagy ítélve, vagy az örök gyalázatra, az örök kárhozatra.

Sajnos a zsidók is gyakorolták ezt. Minden további nélkül ezt az embert eltávolították Isten népe köréből. Ebben az időben volt Istennek egy háza, a zsidó nép volt az Isten egy háza. A zsidó népre mutatott rá Isten 1500 éve már, hogy ez az én népem, Izrael népe az én egyházam. Ha a zsidó nép közül valakit kizártak, mert ki lehetett zárni valakit a vallási közösségből, ezt a mózesi törvények is leírták, és ha valaki ezt röviden el akarja olvasni, Máté evangélium a 18. fejezetében a 15. verstől el lehet olvasni, hogy maga Jézus Krisztus is az egyházból való kizárásnak az intézményét jogfolytonossá tette, tehát a keresztény egyházból is ki lehet zárni valakit, csak nem mindegy, hogy miért. Miért lehet valakit kizárni egy egyházból? Azt mondta Jézus, hogy ha valaki vétkezik, ha valaki bűnt követel, megmarad abban a bűnben, akkor menjél el és négy szem köz figyelmeztesd azt az embert. Ne zárd ki azt az embert, törekedjél azt az embert megnyerni az igazság útjának. Ha rád nem hallgat, vegyél magad mellé még két embert, menjetek el, figyelmeztessétek, kérlejétek, hogy jöjjön vissza arról az életről, arról a lejtőről, amelyen elindult. Ha azokra sem hallgat, most már többetekre sem hallgat, akkor vigyétek ennek a keresztény embernek az ügyét a keresztény közösség elé. A közösség is kérleje ezt az embert. És ha a közösségre sem hallgat, és már nyilván elmúltak hetek, hónapok, és az ember benne van a házasságtörésben, vagy benne van bármilyen gonoszságban, rablásban, tolvajlásban, bármiben, amiben polgári értelemben is bűnös ember, de lelki értelemben is bűnös, akkor rekesztessék ki az ilyen a gyülekezetből, mert nem méltó a keresztény nép viselésére, aki benne marad a rosszban, és ő azt mondja, hogy ő keresztény. De legyen előtted olyan ez az ember, mint a pogány és a vámszedő, mondta Jézus, aki a pogányok és vámszedők barátja volt. Tehát ha valakit ki kell is zárni a közösségből, utána azért az emberért kétszer annyit tegyen meg az a közösség, mert az az ember el fog veszni, hogyha ezen a lejtőn tovább halad. Tehát ezt Jézus is elmondta, hogy igen, egy hívő közösségből ki lehet zárni egy embert, de akkor, hogyha megátalkodottan, megmakacsolva magát egy bűnben kitart, szégyent hoz az Isten szeretetére és kegyelmére, szégyent hoz a közösségre, legfőképp önmagára hoz szégyen. Szerencsétlen az olyan ember, aki egy bűnben kitart, sőt, még dicsekedik is vele, hogy ő most nem tudom én milyen bűnökben van meg. De ennek az embernek hol volt vétke? Azért, mert meggyógyult. Ez vétek volt. Tehát tetszenek látni, itt a kizárásnak semmi jogi alapja nem volt. Hogy ezt a szerencsétlen embert kizárták, ezt egy valamiért tették, hogy ők az egyházi hatalmukat akarták bizonyítani. Hogy az egyház azt csinál, amit akar. Hogy az egyháznak van minden alárendelve. Még az Isten is. Még az Isten szava is. Mi vagyunk az egyház. Mi azt csinálunk, amit akarunk. Kedves hallgatók, ez félelmetes dolog. Idézem itt a kísérőlapunkon azt, hogy Luther Mártonnak a sok biztos és világos mondása között, én egyetlen egy mondást nagyon szeretek, és ahol csak tudom, ezt ismétlem százszor és ezerszer, és ez következőképp hangzik, Luther ezt elmondta az asztali beszélgetésekben, műveiben is leírta, körülbelül így hangzik: a világi hatalom legnagyobb visszaélése sem ér fel az egyházi hatalom legkisebb visszaélésével. Mert a politikai hatalmat csak időlegesen veszik komolyan. Politikai hatalmak jönnek, mennek. De az egyházi hatalom marad. Az egyházi vezetőknek a tekintélyét minden alátámasztja. Jogfolytonosságra hivatkoznak, évszázadokra, évezredekre, hogy ők már azóta vannak. És a szegény nép, mondja Luther, megtanult félni az évszázadok során az egyházi hatalomtól. Politikai hatalmaktól is megtanulnak félni az emberek, behúzzák anyagukat, jön az egyik hatalom, megy a másik hatalom, de az egyházi hatalom az marad, marad, marad, marad. És ezért mondta Luther, a politikai, az a világi hatalom legnagyobb visszaélése, az nem akkora, mint az egyházi hatalom legkisebb visszaélése. Úgy csinálni egy politikai hatalom egy emberrel, hogy egy embernek nem lesz annyi pénze, nem él olyan jól, de az egyházi hatalom többet tűz ki célul. Az egyházi hatalom nem csak az emberek földi sorsát akarja irányítani, hanem az egyházi hatalom mindenestül az örök élet, a végső ítélet, mindent kisajátít magának. És ha az egyházi hatalom a középkorban azt mondta, hogy anatéma szit, vagyis legyen átkozott,
és azt az embert a középkorban kizárták az egyházból, akkor azt az embert nem temették el a temetőbe, árokba temették, mint a kutyát, akkor annak az embernek a családtagjait háttérbe szorították, millió dolgokkal félemlítették meg, olyan dolgokra akarták kárhoztatni azt az embert, hogy adja fel a lelkiismeretét, a hitét, a meggyőződését, minden, akkor visszatalálhat az egyházi hatalomhoz. Kedves hallgatók, ez félelmetes dolog. Amit itt csináltak ezzel a vakon születettel, ez egy örök időkre való példa, és azért van benne a Bibliában, hogy ha az egyházi hatalom valakit jogtalanul kirekeszt, akkor ez még nem a végső szó. Jézus most tér vissza. A végső szó az Istené. És ezt jó tudni azoknak, akik komolyan, őszintén hívő emberek, de bizonyos értelemben félnek az egyházuktól. Hadd mondjam el azt, hogy ha valaki komolyan hívő ember, súlyos dolgot fogok mondani, ha valaki komolyan hívő ember, előbb-utóbb az egyházával összeütközésbe fog kerülni. Most nem arra az esetre mondom, hogy ha valaki összeütközésbe akar kerülni az egyházával minden szíre, szóra és semmi alappal, nem ezekről beszélek, hanem azokról, hogy ha valaki komolyan veszi az Isten hitet, komolyan veszi a Bibliát, komolyan olvassa, komolyan veszi azt, hogy Jézus mit mond, és összehasonlítja mindig, hogy ezt mondja Jézus, és ezt mondja az egyházam. És hogyha ez nem egyezik, egy ponton, két ponton, 10-20-30 ponton, és ez az ember azt mondja, hogy na hát kérem, Jézus ezt mondja, akkor az egyházam miért mondja ennek az ellenkezőjét? Ez az ember el lehet készülve arra, hogy az egyházával összeütközésbe fog kerülni. Nem azért, mert ő keresi az összeütközést, nem azért, mert ő nyughatatlan, mint a Lutherre is azt mondták, hát egy nyughatatlan ember meg akart nősülni, ezért kilépett a kolostorból. Mind a mai napig ugye ezt a nevetséges butaságot mondják, hogy Luther az ugyan izgága német ember volt, megfélemlítették a bányász ősei, ugye szülei, beleültettek egy ilyen kínzó bűntudatot, hogy túl komolyan vette ezt az egész vallást, és különben is hát nagyon szerette a jövendőbelét, hát ő ott hagyta az ágostonrendet. Nehogy felüljünk az ilyen hát maszlagnak, ahogy később ezt mondták, Luther kereste azt, hogy ki az Isten. Luther, amikor a kolostorban ott ült, és hallgatta azokat a mélyen szántó filozófiai és teológiai előadásokat, a szünetben kilopódzott, és bement a könyvtárba, és a könyvtárba elővette azt a néhány Bibliát, amit ott meg lehetett találni, és elkezdte olvasni, és akkor jött egyszer a gvárdián, tehát a kolostor vezető, és azt mondta, Elnye Márton testvér, mit csinál itt kent? Tán nem a Bibliát olvassa. Luther töredelmesen bevallotta, hogy bizony ebbeli vétekben kapta el ugye a kolostor vezetője, és erre jött a nagy válasz. Azt mondja Márton testvér, miért kell a Bibliát olvasni? A Bibliából már kiszürcsölték a levét. Hát csak nem Márton testvér akarja mondani, hogy a legokosabb ember. Hát voltak már sokkal okosabbak. Aquinói Tamás, Bonaventura. Hát ezek már nagy könyveket is összeállítottak, hogy a Bibliából mit kell ismerni, mit meg nem érdemes annyira ismerni. Azzal foglalkozzék Márton testvér. De szerencsére Luther engedett a lelki ismeretének, és foglalkozott ő Bonaventurával, meg Aquinói Tamással is, de a szünetekben rendre kijárt, hogy a Bibliát olvas, és kezdte Luther látni, hogy a Bibliában nem egészen az van, mint amit az egyháza hirdet. Sőt, mondhatnám azt, hogy egyre inkább kezdte látni, évekig őrlődött ezen, elment Rómába is, hogy mindent megnézzen, talán Németországban más a helyzet, de hát a kereszténység központjában talán csak tudják, hogy mi a kereszténység. Látta, hogy Rómában még rosszabb a helyzet, mint Wittenbergben. De még mindig hol vagyunk a várkapun a 95 tétel felszögezésétől. 7-8 évig őrlődött ezen Luther. 7-8 évig. Ezt csak azért mondom önöknek, hogy egyrészt helyesbítsek egy történelmi félreértés, hogy Luther ki volt és ki nem volt. Másrészt pedig az, hogy ha valaki utána akar járni az igazságnak, akkor előbb-utóbb látja, hogy amit az Isten mond és amit Krisztus mond, az nem egészen az, amit az egyházam mond, és akkor minden ember választás elé kerül. Most mielőtt meglátnánk, hogy Jézus mit válaszolt erre, megint egy verset idézzünk fel. A költő katolikus költő, katolikus nevelést kapott. A múlt század elején, a 40-es években írta ezt a verset, nem is annyira ismert vers, pedig hát a költő, nagyköltő Vajda János, és a versnek is olyan ígéretes a címe, Krisztus és korunk. Sok indulat van ebben a versben.
Sok minden ítélet van ebben a versben, de próbáljuk megérteni azt az embert, akinek már itt és ott a hályog lehullott,